0: szerelemmel, hol vallásával forrasztotta egybe a 17. században, véresen aktuális. Purcell barokk zenei lírája életem fele, és a legmodernebb kísérleteknek is kísértője harmóniai merészségeivel Bartók is dolgozott át műveiből. Dant itt a Dido ária folytatja.
1: John Donne, változás. Kezed hűséget sok jó tette, szép szerelmeden nem törhető pecsét. S ha megtöröd, az is szerelmedet mutatja, tőled mégis rettegek. Műkincs a nő, nem egyesnek szerez gyönyört, de mindnek, rejtve nem becses. Madárt ha fogtam és elengedem, nem várhatom, hogy más ne így tegyen. Megfogja ő is, így van ez. Sem ő, sem én nem bírjuk, közös kincs a nő. Kos, róka mind-mind változón szeret, épp a vadabb, ravaszabb némberek húznának egyhez. Ugyan mi miatt vadabbak akkor, mint a férfiak? Ők láncolatlan láncaink. Ha rab a gája rab, a gája még szabad. Magját a pór bár mind hullassa el, a termés több, mit véle visszanyer. A tengeré lesz, nem csak a Duna, az a Pó rajna Volga otthona. Természetes függetlenségedet szereted, hogy szerethetsz engemet? A hasonlóság összetart. Ha te ezt vallod, én is megváltozzam-e? Dühödnél jobban utálom. Legyen másé a nő, nem váltok szüntelen. Rákényszerítem véleményemet. Hol ezt, hol azt szeretni nem lehet. Egy tájon élni, rabság, járni száz országon át, zablátlan nyargalás. A víz megposhat, ha egy helyben áll, s csak nyomorultabb még a tengerár, de ha egyik part csókjától, oda sem nézve, másik csókért fut tova, úgy tiszta. Változás ölén terem, a zene, kéj, a lét, s a végtelen.

0: De a baroknak nem csak ilyen bonyolult és tragikus vonásai vannak. A szabad sajtó, a szabad válás, a királygyilkosság védője, John Milton, a Sanzon és a barok egyesítésével szólongatja a csalogányt.
1: Ó, csalogány, kit bimbós bokor alja rejt, esti néma erdőn nyögdelőt, s új szívet adsz, reményekkel telőt, míg májust táncra hórák serge csalja. Napaltató, lágy nótád, aki hallja friss tavaszon rút kakuk szó előtt, szerelme győz. Ó, ha íj bűverőt láncolt dalodhoz Jupiter hatalma, zengi nékem is, míg a zord búmadár nem búg baljóslást a közel csalidban. Ne kés megint, mint annyi éve már, mikor szavad, ó, miért, hiába hittam. Múzsa vagy ámor kinyomodba jár, jöjjön már, várom, szívem íme itt van.
0: Az értelem és szenvedély jelszavát úgy is szolgálhattam, hogy doktori értekezések megírásához segítettem a tudós nőket. Egy hálás hölgy fáradozásaimért Joyce Ulysses-ével ajándékozott meg. Noha közel lakott hozzám, a várost megkerülő éjfél utáni üres villamoson mentem haza. Útközben felnyitottam a könyvet, a bent felejtett könyvjelzőnél valami fantasztikus kivégzésről volt szó, és az ott megjelentekről. Álmodtam-e akkor, hogy 1968-ban én fordítom újra. Most hallgassuk meg a villamosi részletet Gáspár Endre fordításában.
2: A teljes számban megjelent küldöttség tagjai között ott volt Commendatore Baci Baci Benino Benone, a társaság féloldali bénulásban szenvedő doájenje, akit hatalmas gőzdarúval kellett helyére segíteni. Monsieur Pierrot Paul Petit Epetan, Vladimir Falramászov nagyherceg, Leopold Rudolf von Schwanzenbach Hodenthaler főhenceg, Marha, Virága kisasszony, Putrapesti grófnő, Hiram Y. Bombuszt, Athanatos Karamelopulos gróf, Alibaba Baksis Rahat Lókum Efendi, Señor Hidalgo Caballero Don Pecadillo y Palabras y Paternoster de la Malora de la Malaria, Hokopoko Harakiri, Kicsüng Leng, Olaf Koberkeddelzen, Maenir Trinkvantrums, Pan Popospolos Kapszki, Gágov Prusztik, Krecsina Bricsisic, Herr Hurhaus direktor prezident Hans Czuszli Stajerli, National Gymnasium Museum Sanatorium und Suspensoriums ordentlicher Privatdozent General Historie Spezialprofessor Dr. Kriegfried über Allgemein. Kivétel nélkül valamennyi kiküldött a lehető legerősebb heterogén szavakkal bélyegezte meg a minősíthetetlen barbarizmust, melynek szemtanúi lehettek. A GAKI tagjai között élénk eszmecsere kezdődött, amelyben valamennyien részt vettek arról, hogy március 8-a vagy 9-e tekintendő-e az írországi védőszent helyes születésnapi dátumának. A vita során sok ágyúgolyó, fringia, bumeráng, hátultöltő, bűztartály, fasírozókés, esernyő, katapult, boxer, homokzsák, ócskavas hulladék került alkalmazásra a szabad nyakleves nyilvánítás keretében.
0: Proust neve és műve egy egészen korai és egészen késői emlékhez fűződik. A korai egyetemi francia professzorom rövid cikkéből ismertem meg a nevet, és főleg egy ragyogó idézetet Germant hercegnő toalettjéről. Később nehéz vizsgák lettek belőle, új francia leíró nyelvtanból. Én nyílegyenesen a könyvtárba, és életem megváltozott a mű hatására. A másik emlék, midőn Proust tanulmányt írtam egy folyóiratba, elmentem ugyanebbe a könyvtárba, és ime, mint eltört homokórából, homok pereg a Swan kötetből ölembe. Könyv borította el szememet. Réges-rége ugyanis az uszoda homokjában olvastam. és az a homok jött vissza hozzám, igazi Proust témaként.
3: Mihely Gilberttől távol voltam, szükségét éreztem, hogy viszont lássam, mivel addig iparkodtam magam elé idézni a képét, míg aztán minden erőfeszítés eredmény nélkül végződött, és így azt se tudhattam pontosan, hogy minek felel meg a szerelmem. És aztán sosem mondta még, hogy szeret. Ellenkezőleg. Többször állította, hogy vannak olyan barátai, akiket nálam jobban szeret, hogy én csak jó pajtása vagyok, kivel szívesen játszogat, bár nagyon is álmosnak talál, nem elég figyelmesnek játék közben. Amellett gyakran látható jelét is adta a hidegségének, ami abban a hitemben, hogy különblénynek tart másoknál, meg is ingathatott volna, ha e hitem forrása Gilbert irántam való szerelme, nem pedig, mint valójában, az én szerelmem ő iránta. Ez viszont ezt a hitemet mindennél ellenállóbbá tette, mert itt csak is attól a belső kényszerűségtől függött, amellyel gondolnom kellett Gilbertre. De még én sem vallottam meg neki a tulajdonérzelmeimet. Igaz, minden füzetemet teleírtam a nevével és címével, de ezeknek a semmitmondó vonalaknak a láttára, amelyeket hiába írtam, azért Gilbert mégsem gondol majd rám, és amelyek annyi látható helyet adtak neki köröttem, anélkül, hogy ő közelebb férkőzne az életemhez. Mélységes csüggedés fogott el, mert ez a sok irka-firka nem Gilbertről beszélt nekem, és Gilbert nem is látja majd őket, hanem csak az én vágyamról, amelyet tisztán személyesnek, fölöslegesnek, nem valóságosnak, s tehetetlennek mutattak.
0: A műsort összeállította Cseng a fülembe. Az enyémet főmunkatársként tanári pályám állította össze, hiszen az egész világirodalmat és még mi mindent tanítottam, és főleg tanultam végig. Színészi ős ösztönömnek is nagyszerűen megfelelt az előadás. Óráim egybefolytak az otthon örökké játszott komédia dell'arte-kkal. A háború kitörésekor az Óbudai gimnáziumba kerültem, akkor még egy ócska bérház, ócska lakásokból tákolt tanpincékkel és tanpadlásokkal. Egyszer helyettesítenem kellett, dantei dolog a pedagógiában, különösképp idegen osztályjal, hírhet vadakkal. Megálljatok, ha addig élek is lekötöm a figyelmeteket. A szomszéd napos rétre vezényeltem a fiúkat, és Shakespeare harmadik Richardjából adtam elő. Erre néma csend. A környékből is szabad színpadomhoz gyűltek az emberek, szavaltam, játszottam, magyaráztam a süppedékes füvön. Több nagy színész került ki tanítványaim közül. Ha a dicsőségükből egy kis sugár dolgozószobámba is véletlenül besütne, öröm töltene el. Halljam csak a visszhangot az iskolából.
2: York napsütése rossz kedvünk telé tündöklő nyárrá változtatta át. Családunkról már elvonult a köd, s alámerült az óceán szívébe. Most homlokunkon győztes koszorú, diadal emlék, csorba fegyverünk. Vadriadónkból víg vacsora lett, és édes dallam szörnyű indulónkból. Szelíden mosolyog a háború, nem lovagol páncélos paripán, hogy félénk ellenség szívét ijessze. Ehelyett fürge lábakkal szökel a hölgyszobákban léhalland zenére. De én, aki nem játszani születtem, sem tetszelgő tükröknek udvarolni, kit durván véstek, és szerelem fénye nélkül s riszáló nímfák előtt nem feszíthet, kit megfosztottak minden szép aránytól, s a természet becsapott termetemmel, ki torzult, félig kész, s idő előtt küldettem el a lélegző világba. Bénán, sidétlenül, hogy a kutyák megugatnak a bicegek előttük. Én ilyen fuvolázó békekorban nem is tudok egyébbel szórakozni, mint hogy a napon nézem árnyamat, és csúfságomat magam magyarázom. Én, mivel nem játszhatom a szerelmest, hogy eltöltsem egy csevegő időt, úgy döntöttem, hogy gazember leszek, s utálom-e kor hiú gyönyörét.
0: mikor a használhatatlan tankönyv helyett bűnügyi regénybe illő titoktartással gépelt papírokról tanultuk Shakespeare-t vagy Keats-et, legfőbb célom volt fiúk és lányok vérébe oltani azt a meggyőződést, hogy a művészet nem fellegjárás a gyakorlati tárgyakkal szemben, hanem éppen a legemberibb dolog. Az ő és szüleik életéről beszéltem, hiszen ez a jó vers és jó regény. Keats fájdalma nem esztetizáló nyavajgás, hanem minden ember fájdalma és félelme a fenyegető végtől, az esetleg torzónak maradt munkától.
2: Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok, mielőtt agyam termését behortam, mielőtt, mint dús csűrök a magot, megőrzöm magam tornyos könyvhalomban, ha nézem a csillagos éjszaka arcán a nagy mese jelképeit, s érzem, hogy őket lerajzolni a varázskezű sors nem soká segít, s ha azt érzem, te tűnő árny, te szép, hogy már nem látlak viszont, s hogy soha nem önti belém tündér erejét a gondtalan csók, akkor a mindenség partján állok eltűnődve, s hír, szerelem semmivé omlik össze.
0: Ezt magyaráztam 45 tavaszán egy műrokokó romvillában fiatal rendőröknek, ezt tanítottam bimbózó lányoknak, mikor a politikai versek történelmi dramatizálása után József Attila ódájával álltam elébük. Az ódán először kacagtak, a végén a valóságos átéléstől sírtak.
4: József Attila, óda. Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündér nevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vizes és önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, Némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poáron kezed, rajta a finom erezet, föl-föl dereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít? Miféle lélek, és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait. S mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen. Viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dűjíts sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, s gazdag életet nyer a salak a buzgó vesék forró kútjain, hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság, napsüt, homályló északi fény borong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örök.

0: kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek. Te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy. Fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl-e lángoló arc. Talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz. Fürödj meg. Íme a kendő, törülközd meg. Sül a hús, enyhít sejét vágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
1: Az utazás létalapom volt. Élni nem kell, utazni kell, alakítottam át egy latin mondást. Éveken át lógott szekrény ajtómon egy párizsi légi felvétel, melyet nyelviskolám váró terméből loptam. Imádkoztam hozzá, el is vitt apám szárnyai alatt Párizsba. Az 1925-ös római jubileumi évben szüleimmel felcsaptunk zarándokoknak. Oly ragyogón készültem, hogy engem a gyermeket kértek meg vezetőnek Rómában. A zarándokok a papi babonáskodást unták, titkos útjaik voltak velem az antik világ rejtelmei között. A világon elképesztő badarságot lidérsz nyomás idején sem tudok elképzelni, mint mikor velem kapcsolatban ismerőseim elefántcsontoronyról beszélnek. A történelmi gondolkodás, a világ rezzeneteire és rengéseire való reagálás Rómám óta véremmé vált, mint annak, akinek itáliai versét hallják.
0: Adi Endre, nyár délutáni hold Rómában. Sandítva száll Rómára fecskeraj követséggel, vigyorog vígan széjjel nyár délutáni hold. Nagy kékség és pirosság most újból-újból hozzák régből azt, ami volt. Szent mezők pára fátylott, hegyek álomszínt váltnak, diadalok s romok, naps hold közé beszőve, hanyattan az időbe Róma sürök forog. Ó, gyönyörű örökség, változó ős szent község, Urbs, te felettető, az én élet poklából, lelkem, testem kilából, te szent védő tető. Én magam ide hoztam, védj és boríts be mostan, te szép, te bölcs, örök. Örökkön éltem, élek, csupán hüvelyt cserélek, mint Ulisszesz görög. Áldom a nyüzsgő Rómát, mindennek átfogóját, pulyásan is nagyot. Ma, hogyha úgy akarnám, alkonyi álom karján, akár Rémus vagyok. Nézem a mai nőket, a volt és lesz időket. Berégen élek itt, s be minden élet mindegy. A hold már ismer minket, vigyorog, s nem hevít, sandítva száll Rómára.

Ha egész világ értelem és szenvedély, játék és démónia, érzelmi realizmus és mindent megoldó jóság volt eszményem, itt az egyértelmű konzekvencia, életem radikális őrangyala, Mozart.

0: Elhangzott útjelzők. A műsort összeállította Szentkúti Miklós. Az író összekötő szövegét Pécsi Sándor olvasta fel. Közreműködött Ajtai Andor, Bárdi György, Gáti József, Lukács Margit, Sinkovics Imre, Somogyvári Rudolf. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Török Tamás.
1: Az összeállítás 1968-ban készült, és utoljára 1971. szeptember 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.

Egy öreg ember feljegyzései. Csehov kisregényének rádióváltozata. Fordította Devecseriné Guti Erzsébet. Rádióra alkalmazta és rendezte Huszárik Zoltán.

0: Nevem népszerű. Oroszországban minden művelt ember ismeri. Külföldön a hírneves és kiváló jelzők kíséretében emlegetik. Nyikolaj Sztepanovics orvosprofesszor, titkos tanácsos és lovag. Munkaszerető vagyok és kitartó, mint a teve. Ez pedig fontos és tehetséges. Ez pedig még fontosabb. Ráadásul jó nevelésű, szerény és becsületes. Igen ám, csak hogy 62 éves vagyok, és kopasz. Amilyen ragyogó és szép a nevem, olyan jelentéktelen és csúf vagyok én magam. Amikor mosolygok, sápat aggastyán arcom ezer ráncba húzódik. 2 óráig még le tudom kötni hallgatóim figyelmét, de egyre több erőt kell fecsérelnem arra, hogy elkerüljem a fölösleges ismétléseket. Ami jelenlegi életmódomat illeti, mindenek előtt az álmatlanságot kell említenem, amely az utóbbi időben gyötör. Ha valaki megkérdezné tőlem, mi most életed legkiemelkedőbb és alapvető jellegzetessége, azt felelem, az álmatlanság. Régi szokásomhoz híven most is éjfélkor fekszem le, hamarosan elalszom, de alig üti el az egyet, már fel is ébredek. Felkelek, meggyújtom a lámpát. 1 vagy 2 órán át felalá járkálok a szobában. Semmire nem gondolok, nincs semmi kívánságom. Ha könyvet látok, a legcsekélyebb érdeklődés nélkül olvasom. Néha, hogy agyamat foglalkoztassam, 1000-ig számolok. Szeretem hallgatni az éjszaka hangjait. Hol a másik szobában alvó Liza lányom hadar valamit álmában, hol a feleségem megy végig a szobán kezében gyertyával, és kivétel nélkül mindig lejti a gyufás dobozt. Hol egy szekrény száraz fája recsen, hol a lámpából hallatszik valami nesz, és mindezek a hangok, nem tudom miért, izgatnak. Éjszaka nem aludni annyi, mint szakadatlanul tudatában lenni annak, hogy nem vagyunk normálisak. Ezért türelmetlenül várom a nappalt, amikor jogom van nem aludni. Hosszú és gyötrelmes idő telik el, míg az udvaron végre megszólal a kakas. Ez az én első hírnököm. 1 óra múlva fölébred a portás, és mérgesen köhögve valamiért felbaktat a lépcsőn. Lassan világosodni kezd. Napom azzal kezdődik, hogy bejön hozzám a feleségem. Alsó szoknyában van, még fésületlen, de már mosakodott. Kölni vízillatot áraszt, és olyan arcot vág, mintha csak véletlenül nyitott volna be, és minden alkalommal ugyanazt mondja.
1: Bocsáss meg, csak egy percre. Megint nem aludtál?
0: Leül az asztal mellé, eloltja a lámpát, és beszélni kezd. Nem vagyok jós, de előre tudom, miről lesz szó. Minden reggel egy és ugyanaz a mondani valója. Beszél, beszél, és én csodálkozom. Lehetséges, hogy ez az asszony ugyanaz a valaha karcsú várja, akibe egykor oly szenvedélyesen beleszerettem, aki fiat szült nekem. Feszült figyelemmel nézem, keresem benne az én várjámat, de a régiből csak az egészségemért való aggodalma maradt meg, és az a szokása, hogy a fizetésemet fizetésünknek, a sapkámat sapkánknak mondja. Fáj ránéznem, s hogy megvigasztaljam, engedem, hogy beszéljen, amit akar, s még akkor se ellenkezem vele, ha igazságtalanul ítél valakiről, vagy korhol miért nem folytatok orvosi praxist, és miért nem írok tankönyveket. Beszélgetésünk mindig egyformán végződik. Feleségemnek eszébe jut, hogy még nem teáztam, és megijed.
1: De miért is üldögélek én itt? A szamovár már rég az asztalon van, én meg itt fecsegek. Úristen, hogy milyen feledékeny lettem.
0: Sietve neki indul, de az ajtó előtt megtorpan.
1: Te, Jegornak már 5 hónapi bérével tartozunk. Tudod te ezt? Nem járja ilyen pontatlanul fizetni a szolgát. Hányszor mondtam már? Minden hónapban 10 rubelt adni sokkal könnyebb, mint 5 hónapra 50-et.
0: Már-már kilép az ajtón, de újra megáll.
1: A legjobban szegény Lizánkot sajnálom. Konzervatóriumba jár, állandóan jó társaságban forog, de a ruhái, jóságos Isten, a téli kabátja olyan, hogy abban már szégyen az utcán mutatkozni. Még ha más valaki volna az apja, de mindenki tudja róla, hogy a hírneves professzor, a titkos tanácsos leánya.
0: Így szememre lubbantva nevemet és címemet, végre kimegy. Így kezdődik a napom. A folytatása sem jobb.
2: Jó reggelt, apuka! Hogy vagy?
0: Mikor leányom Ajka halántékomat érinti, összerezzenek, mintha még szúrna meg.
2: Jaj, már 9 óra, sietnem kell.
0: Kedves, csinos kislány ez a Liza. 22 éves, de fiatalabbnak látszik. Okos lány. Tudja, hogy a szolgámnak tartozom a bérével, hogy adósságok nyomasztanak. Vajon miért nem jut eszébe, hogy titokban anyja tudta nélkül odajöjjön hozzám, s a fülembe súgja: apám, tessék itt az órám, karkötőm, függőm, tedd zálogba, hiszen szükséged van a pénzre. Látja, hogy mennyire igyekszünk titkolni szegénységünket, hát miért nem ajánlja fel, hogy lemond a zenetanulás költséges élvezetéről? Hiszen nem fogadnám el se az óráját, se a karkötőjét, Isten őriz. Nem ez kell nekem, hanem hogy megértse. És a katonatiszt fiam, minden hónapban küldenem kell neki 50 rubelt, hisz olyan kevés szegény gyermek fizetése. Okos, becsületes, józan gondolkodású fiú, de ez kevés. Ha nekem öreg apám volna, és tudnám, hogy vannak pillanatai, amikor a szegénysége miatt szégyenkeznie kell, leköszönnék tiszti rangomról, és elmennék munkásnak, de nem hagynám. De erről elég is ennyi. 3:45-kor indulnom kell. Várnak a hallgatóim. Felöltözöm, és indulok azon az úton, amelyet már 30 éve ismerek. Már itt is van az egyetem rég nem tatarozott sötét kapuja. A lelkes fiatal fiúkra, akik vidékről érkeznek ide, és azt képzelik, hogy a tudomány temploma csak ugyan templom, az ilyen kapu nem tehet jó hatást. Az épület avatagsága, a homályos folyosók, a füstös falak, mindez a borulátásra hajlamosító tényezők között az első helyek egyikét foglalja el az orosz pesszimizmus történetében. Amikor a lépcsőhöz érek, kitárul az ajtó, és a küszöbön régi kollégám és druszám, Nikolaj, a portás fogad.
3: Hideg van, kegyelmes uram.
0: Vagy ha a bundám vizes.
3: Kicsit esik, kegyelmes uram.
0: Aztán előre siet, és az összes ajtót kinyitogatja előttem. Közben szerétejti, hogy elújságoljon valami egyetemi pletykát. És mit ne tudna Nikolaj? Minden egyes jelöltet a maga egyéni módján, de szintén találóan jellemez. Mindenkiről tudja, mikor doktorált, kit mikor nyugdíjaztak. Nem csak az esemény évét, hónapját, napját, minden részletét is. Így csak olyasmire emlékezhetik az ember, amit szeret. Szobámban az asztalnál mélyen preparátumai fölé hajolva ül Piotr Ignatevics, a proszektorom, boncoló orvos. Szorgalmas szegény, de tehetségtelen ember. Kora reggeltől késő éjszakáig dolgozik, rengeteget olvas, és mindenre emlékszik is, de szakbarbár. A szakmáján kívül eső dolgokban olyan tájékozatlan, mint egy gyerek. Sokért nem adnám, ha egyszer láthatnám, hogy viselkedik ez a szemtelen tuskó éjszaka a felesége mellett. És rendíthetetlenül hisz a tudomány halhatatlanságában. Jövője tisztán áll előttem. Készít néhány 100 rendkívül gondos preparátumot, megír egy egész sor száraz, igen tisztességes beszámolót, lefordítva egy 10 könyvet, de a puskaport Nem ő fogja föltalálni. Röviden, napszámos a tudomány területén. Ilyenkor itt a szobámban halkan szoktunk beszélgetni. Kicsit elfogódottak vagyunk. Az ember valahogy kicsit izgatott, mikor az ajtó mögött a hallgatóság zúg, mint a tenger. Ezt az izgalmat 30 év alatt sem tudtam leküzdeni, és minden reggel újra meg újra átélem. Idegesen gombolom be a kabátomat, fölösleges kérdéseket intézek Nikolájhoz, ingerlékeny vagyok. Mindenből arra lehetne következtetni, hogy félek. Pedig nem gyávaság ez, hanem valami más, amit sem megnevezni, sem meghatározni nem tudok. Minden ok nélkül az órára nézek, és azt mondom, no, mehetünk? És indulunk. Előnve Nikolája a preparátumokkal, utána én, mögöttem pedig szerényen lehajtott fejjel az igavonó. Mikor belépek a terembe, a diákok felállnak, aztán leülnek, és a tenger zúgása hirtelen megszűnik. Szélcsend van. Tudom, miről fogok beszélni, de nem tudom, hogyan. Fejemben egyetlen kész mondat sincs. Ám csak körül kell jártatnom tekintetemet hallgatóságomon. Legutóbb ott tartottunk, hogy... És a mondatok már is hosszú sorban repülnek ajkamról. Feltartóztathatatlan gyorsasággal, szenvedélyesen beszélek, és úgy érzem, nincs erő, amely gátat vethetne szavaim sodrának. Ahhoz, hogy az ember jó előadó legyen, hogy ne váljék unalmassá, a tehetségen kívül gyakorlat és tapasztalat is szükséges. Az embernek egy pillanatra se szabad eltérnie álláspontjától. Az embernek pontosan kell ismernie saját képességeit, hallgatóságát és előadása tárgyát. Előtte másfél száz arc. Egyik sem hasonlít a másikhoz, és 300 szem, amely egyenesen rám néz. Feladatom az, hogy legyőzzem ezt a sokfejű hidrát. Ha előadásom minden percében meg tudom állapítani figyelmük fokát, és azt, hogy mennyire értenek meg, akkor hatalmamban vannak. A másik ellenfelem bennem magamban fészkel. Ügyesnek kell lennem, hogy az óriási anyagból ki tudjam ragadni a legfontosabbat, és miközben kimondom, olyan formába öntsem, amely a hidra felfogó képességének megfelel, és az érdeklődést felkelti. És vigyáznom kell, hogy helyes szerkezete legyen a képnek, amit a hallgatóim elé akarok vázolni. Azt sem szabad elfelejtenem, hogy mindenre 1 óra és 40 perc áll rendelkezésemre. Az embernek tudósnak, pedagógusnak és szónoknak kell lennie egy személyben, és rosszul áll az ügye, ha a szónok legyőzi a tudóst és pedagógust, vagy megfordítva. Az ember beszél negyed óráig, fél óráig, egyszer csak azt veszi észre, hogy a diákok kezdenek mindenfelé nézegetni, a mennyezetre, Pyotr Ignátyevicsre. Az egyik zsebkendőjét keresgéli, a másik kényelmesebben helyezkedik el, a harmadik magában mosolyog. A figyelem kimerült. Sürgősen tenni kell valamit. Megragadom az első kínálkozó alkalmat, és valami szójátékot mondok. Mind a 150 arc széles mosolyra derül, a szemek vidáman csillognak. Néhány pillanatra ismét felhangzik a tenger marmolása. Magam is nevetek. A figyelem felfrissült. Folytathatom. Semmilyen szórakozás és játék nem szerzett nekem soha olyan élvezetet, mint az, ha előadást tarthattam. Így volt ez régebben. Ma már csak gyötrelem nekem az előadás. Lelkiismeretem is eszem szerint a legokosabb az lenne, ha búcsú előadást tartanék, és átadnám helyemet egy nálam fiatalabb és erősebb embernek. De Isten bocsássa meg, nincs elég erőm hozzá, hogy lelkiismeretem szavát kövessem. Pontosan tudom, hogy legfeljebb még fél évig élhetek. Legyenek elnézéssel gyarlóságom iránt, és értsék meg, hogy elszakítani katedrájától és tanítványaitól egy olyan embert, akit a csontvelő sorsa jobban érdekel, mint a világteremtés végcélja, annyi, mint sírba tenni, mielőtt meghalna. Az álmatlanság és egyre fokozódó gyöngeségem következtében különös dolgok történnek velem. Előadás közben hirtelen könnyek folytogatnak, szemem ég, és szenvedélyes, hisztérikus vágy fog el, hogy karjamat kitárva hangosan panaszkodjam. Szeretném harsányan világgá kiáltani, hogy engem, hírneves embert, a sors halálra ítélt, és így fél év múlva itt, az előadóteremben már más lesz a helyemen. Ordítozni akarok, hogy meg vagyok mérgezve. Ilyen perceket átélnem nem könnyű.

0: Előadás után otthon üldögélek és dolgozom. Csengetnek. Maga az ifjú kolléga. Foglaljon helyet. Mit kíván?
1: Bocsásson meg a zavarásért, professzor úr. Nem mertem volna zavarni, hanem... De már ötödször vizsgáztam önnél, és mindannyiszor megbuktam.
0: Aha.
1: Nagyon kérem, szíveskedjék nekem elégségest adni, mert...
0: Bocsásson meg, barátom, nem adhatok önnek elégségest. Vegye át az anyagot még egyszer, azután jöjjön el hozzám megint. Akkor majd meglátjuk. Szerintem legokosabb, ha végképp itt hagyja az orvosi fakultást. Mert ha önnek képességei ellenére sem sikerül levizsgáznia, akkor világos, hogy nincs kedve ehhez a pályához, és nem is alkalmas rá, hogy orvos legyen.
1: Bocsásson meg, professzor úr, de ez igazán nagyon furcsa lenne tőlem. 5 évig tanulni, aztán egyszerre csak hátat fordítani az egésznek.
0: Úgy bizony! Jobb 5 évet elveszíteni, mint egy egész életen át olyasmivel foglalkozni, amihez semmi kedve az embernek. Egyébként, ahogy gondolja. Tanuljon még egy kicsit, aztán jöjjön el.
1: Mikor?
0: Amikor tetszik. Akár holnap. Persze attól, hogy még 15-ször vizsgázik nálam. Még nem lesz tudósabb, de legalább fejleszti vele a jellemét. Az is valami.
1: Professzor úr, becsület szavamat adom önnek. Hogyha elégséges ad, én...
0: Megmondtam, jöjjön akár holnap, ha vizsgázni akar.
1: Hát akkor megyek. Elnézését kérem.
0: Isten vele, barátom, jó egészséget kívánok. Csak hogy végre elment. Folyton zavarják az embert az ilyesféle slendrián alakok. Még hogy elégséges adjak neki, csak úgy. Ismét jött valaki, az ördög vinni el őket, folyton csak zavarják az embert.
2: Jó napot, professzor úr.
0: Maga az doktor jelölt. Mit óhajt?
2: Az idén tettem le az utolsó szigorlatomat, és most már csak a disszertációmat kellene megírnom. Nagyon szeretném, ha a professzor úr irányítása alatt dolgozhatnék, és végtelenül lekötelezne a professzor úr, ha témát adna a disszertációmhoz.
0: Örömömre szolgálna, ha segítségére lehetnék, kolléga úr, de előbb nézzük csak, mi is voltaképpen az a disszertáció. Ez a szó közfelfogás szerint olyan dolgozatot jelent, amely önálló alkotás eredménye. Ugye? Olyan dolgozatot azonban, amely idegen témára, idegen irányítás alatt készült el, másképpen nevezünk.
2: Én azt hittem, hogy...
0: Nem értem, miért jönnek önök mind én hozzám. Azt hiszik, boltos vagyok, vagy mi? Nem árulok témákat. 1001-szer kérem mindnyájukat, hagyjanak engem békében. Bocsánat a tapintatlanságért, de most aztán végképp meguntam mindezt. Nekem nincs témakereskedésem. Igazán érthetetlen, hogy miért nem akarnak önállóak lenni. Miért gyűlölik annyira a szabadságot? Ha annyira akarja, adhatok magának akár 5 témát is. Igen, és majd választ magának. Itt van, tessék, itt van ez a lap. 1, 2, 4. Éppen 6 kiváló téma szerepel rajta. Tessék, vigye, válasszon, dolgozzon, és ha elakadt, keressen fel. Isten megáldja, kolléga úr.
2: Alázatosan köszönöm. Köszönöm, professzor úr. Igazán kedves.
0: Jó, ne hálálkodjon, hanem menjen és dolgozzon. Akkor jelentkezzék, ha már valamit kisütött.
2: A viszontlátásra is. Igazán nagyon köszönöm.
0: Isten áldja, kolléga úr. És ez így megy egészen kátya jöveteléig. Kátya. Igen, róla hosszabban kellene beszélnem. 18 évvel ezelőtt meghalt egy szemorvos barátom. 2 éves leánykája, Kátya, és vagy 60 000 rubel maradt utána. Végrendeletében engem jelölt ki a kislány gyámjának. Kátya 10 éves koráig családom körében élt, aztán intézetbe adtuk. Már csak a nyári vakációt töltötte nálunk. Nevelésével foglalkozni nem volt időm, csak hébe-hóba ellenőriztem. Ezért hát gyermekkoráról nagyon keveset mondhatok. Az első, amire emlékszem, és amit oly szívesen idézek emlékezetembe, az a megható bizalom, amelyel házamba jött. Kíváncsi természetű volt, és nagyon szeretett beszélgetni velem. Odaült az asztalomhoz, velem szemközt, követte mozdulataimat, és kérdéseket intézett hozzám. Tudni akartam, mit olvasok, mit csinálok az egyetemen, nem félek-e a hulláktól, mire fordítom a fizetésemet.
3: Verekszenek a diákok az egyetemen?
0: Verekszenek, hát, kedveském.
3: És akkor letetszik térdepeltetni őket?
0: Lejjél, ott, te szegény kis árvám, te. Arra is emlékszem, hogy szeretett csinosan öltözködni, és illatszereket használni. E tekintetben hasonlított hozzám. Én is szerettem a szép ruhákat, s a jó illatokat.
3: Nikolaj Sztyepanovics, engedje meg, hogy a színházról beszéljek.
0: Várj, hol is az órám? Na, megvan, így. Kitesszük, jó? 1/2 órát adok neked. Na, halljuk.
3: Igazán megengedi? Meghallgat?
0: Hiszen tudod, hogy mi az én véleményem a színházról. Jobb, ha az ember elolvassa a darabot.
3: Szóval, ha ez a 1/2 óra valóban az enyém, akkor elmondom, hogy véleményem szerint a színház még ebben a mai formájában is magasabb rendű, mint a tanterem. Magasabb rendű, mint a könyvek. Magasabb rendű mindennél a világon. A színház olyan erő, amely egyesíti magában az összes művészeteket. A színészek pedig misszionáriusok.
0: Meggyőzően hangzik, de vajon igaz-e?
3: Pardon, Nikolaj Sztyepanovics, ezt a 1/2 órát nekem adta. Tehát semmiféle művészet, semmiféle tudomány nem képes olyan mélyen, olyan erősen és biztosan hatni az emberi lélekre, mint a színművészet. Ezért van az, hogy egy közepes színész sokkal nagyobb népszerűségnek örvend, mint a legkiválóbb tudós vagy festőművész. És semmilyen nyilvános ténykedés nem nyújt olyan élvezetet, és, hogy is mondjam csak, kielégülést, mint a színpadi szereplés.
0: Igen.

0: Egy napon aztán Kátya elszegődött valamelyik színtársulathoz, és elutazott, úgy emlékszem, Ufába. Az útról küldött levelei csodálatra méltóak voltak. Csak ámultam, hogyan tartalmazhatnak ezek a kis papír szeletkék ennyi fiatalságot, lelki tisztaságot, szent naivitást. Ugyanakkor olyan finom, okos ítélőképességet. Egyszer aztán úgy kezdődött a levél, hogy szerelmes vagyok. Fiatal férfi arcképét is mellékelte. A levelek továbbra is magas röptőek voltak, de ezekben már felbukkant néhány pont és vessző, eltűntek a helyes írási hibák, és valamiféle férfi mentalitás áradt belőlük. Aztán az egyik levelében felvetette az ötletet, hogy jó volna valahol a Volga partján egy nagy színházat építeni, persze csak is a részvénytársasági alapon, és ebbe a vállalkozásba belevonnia a gazdag kereskedőket és hajótulajdonosokat, pénz akadna bőven, a bevételek hatalmasak lennének, és a színészek a bevétel arányában kapnák a fizetésüket. Lehet, hogy mindez csak ugyan jó, de szerintem ilyen elképzelések csak férfi agyban születhetnek. Vagy két évig minden nagyszerűen ment. Kátya szerelmes volt, hit hivatásában, és boldognak érezte magát. Hanem egyszer csak panaszkodni kezdett. Kollégái nem járnak a próbákra, és sosem tudják a szerepüket. Ostoba darabokat adnak elő, nem tisztelik, semmibe veszik a közönséget. Ha egy fiatal tudós vagy író keserűen panaszkodik más tudósokra és írókra, akkor elvesztette kedvét, már elfáradt, és hivatása betöltésére alkalmatlan. Ajaj, ismerem én jól az életet. Kis idő múlva Kátya már ezt írta. Kegyetlenül megcsaltak. Kiderült, hogy ő, Kátya szerelmese is a vademberek közé tartozik. Következő levelét már Jaltából írta, és arra kért, hogy sürgősen küldjek neki 1000 rubelt. Sorait így fejezte be. Bocsásson meg, hogy ez a levél ilyen komor. Tegnap temettem el a gyermekemet. Körülbelül 1 évig élt Jaltában, aztán hazatért. Most fél versztányira lakik tőlem. 5 szobás lakást bérelt, amelyet a maga sajátos egyéni ízlése szerint rendezett be. Ha valaki jellemezni akarná ezt a lakást, fővonásaként kényelmességét kellene kiemelnie. A lusta testnek lágy kerevetek, a lusta lábnak szőnyegek, a lusta tekintetnek elmosódott színek, a lusta szellemnek apró képek, függönyök helyett formátlan rongyok. Mindez, a szimmetria kerülése meg a túlzsúfoltság, a lustaságon kívül a természetes ízlés elferdülésére val. Kátya egész napon át a pamlagon hever és olvas, leginkább regényeket, elbeszéléseket. Hazulról csak naponta 1-szer megy el, kora délután, amikor hozzám jön látogatóba. Dolgozom. Kátya nem messze tőlem, a diványon ül. Hallgat. Sárjába burkolózik, mintha fázna. Minthogy rokon szenves nekem, és látogatásait kislánykora óta megszoktam, jelenléte nem zavar munkámban. Időnként gépiesen valami kérdést intézek hozzá, amelyre ő nagyon röviden válaszol. Olykor egy pillanatra felé fordulok, és nézem, amit elgondolkozva valami orvosi folyóiratot lapozgat. Észreveszem, hogy arcáról már eltűnt a bizalom kifejezése, ami régebben beragyogta. Arc kifejezése közönyös, mint az utazóké, akiknek sokáig kell várniuk a vonatra. Öltözéke még most is szép és egyszerű, de hanyag. Meglátszik a ruháján és a frizuráján, hogy egész nap a pamlagon hever. És már nem kíváncsi, mint valamikor. Mintha már mindent kitapasztalt volna az életben. 4 óra felé benépesül a nappali szoba. Liza jött haza a konzervatóriumból, és barátnőket hozott magával.
1: Én megyek. Ma nem nézek be hozzájuk. Mentsen ki. Nem érek rá. Jöjjön majd el hozzám, jó?
0: Jó, persze. Elmegyek.
1: Egyre soványabb. Miért nem gyógyítatja magát? Elmegyek Szergej Fjodorovicshoz, és ide küldöm. Ő majd megvizsgálja.
0: Nem kell, Kátya.
1: Csak azt nem értem, hogy tűrheti ezt a családja. Gondos hozzátartozók, mondhatom. Minden jót.
0: Vigyázz magadra.
2: Kátya volt nálad most? Miért nem jött be hozzánk? Mégiscsak furcsa.
3: Ugyan, mama, ha nem akar, menjen Isten hírével. Nem fogunk térdre borulni előtte.
0: Kért, hogy mentsem őt ki.
2: De ez mégiscsak neveletlenség. Ott nálad a dolgozószobádban el tud üldögélni 3 óra hosszat is. De mi eszébe se jutunk. Különben csináljon, amit akar.
0: Mindketten gyűlölik Kátyát. Miért gyűlölik? És miért undorodnak Kátyától? Nem értem. Talán asszonynak kellene lennem ahhoz, hogy megértsem. Pedig hát a nők se erényesebbek és tisztábbak, mint a férfiak. A mai nő ugyanolyan könnyen pityereg és ugyanolyan durva lelkű, mint a középkor asszonya volt. Akik azt ajánlják, hogy a nőket is ugyanúgy kell nevelni, mint a férfiakat, igen helyesen gondolkodnak. Kátya színésznő volt. Hálátlannak, büszkének, különcködőnek tartják. No és ez a Knecker, leányom tisztelője és vőlegény jelöltje, folyton itt ebédel nálunk, szeme kidüllett, mint a ráké, egyáltalán az egész embernek rákleves szaga van. Senki se tudja, milyen származású, hol végezte tanulmányait, és hogy miből él. Semmilyen hangszeren nem játszik, nem is énekel, de azért valami köze mégis van a zenéhez. Folyton a konzervatóriumba jár. Miért? A tudomány és a művészetek körül mindig vannak élősködők. És miért nem zsel folyton nálunk? Jelenléte épp olyan titokzatos számomra, mintha egy zulukaffert ültetnének az asztalomhoz. A feleségem és a cselédek azt suttogják, ez a vőlegény. De én sehogyan se értem, hogy szerethet az én kislányom egy ilyen lehetetlen alakot. Azelőtt az ebéd számomra alkalom volt a pihenésre, a meghitt családi együttlétre. Most komor vagyok. Nyilvánvalóan feszélyezem őket, éppen úgy, mint ők engem. Alig várom, hogy a szobámba mehessek.
2: Itt vagy? Nem zavarlak?
0: Tudhatnád, hogy ebéd után pipára gyújtok. Tessék, foglalj helyet. Épp úgy, mint reggel, most is tudom, miről lesz szó.
2: Most már igazán komolyan kell beszélnünk Nikolaj Sztyepanovics. Úgy értem, hogy Lizáról. Miért nem törölsz az ügyjel?
0: Milyen ügyjel?
2: Úgy teszel, mintha semmit nem vennél észre. Nem lehetsz ennyire gondatlan. Kneckernek komoly szándékai vannak. Mi a véleményed?
0: Azt, hogy rossz ember, nem mondhatom, hisz nem is ismerem. De azt, hogy nekem nem tetszik, már 1000-szer mondtam neked.
2: De ez nem megfelelő álláspont. Te így nem szabad. Ilyen komoly kérdéssel kapcsolatban nem szabad így gondolkozni. Amikor a lányunk boldogságáról van szó, félre kell tenni minden személyes szempontot. Jó, tudom, nem tetszik neked, rendben. De ha most elutasítjuk, ki kezeskedik róla, hogy Liza nem fog egész életen át szemrehányásokkal illetni bennünket? Valamire való kérő manapság nem minden bokorban akad. És könnyen lehet, hogy más már nem is jelentkezik. Nagyon szereti Lizát. És amint látom, ő is tetszik Lizának. Hát határozott foglalkozása persze nincs. De hát mit évők legyünk. Ha Isten megsegít, idővel majd csak elhelyezkedik valahol. Jó családból való és gazdag.
0: Hát ezt honnan tudod?
2: Ő mondta. Apjának Harkovban nagy háza, a város közelében pedig birtoka van. Elég ez hozzá, Nikolaj Sztyepanovics. Feltétlenül el kell utaznod Harkovba.
0: Minek?
2: Minek? Hogy tudakozod a helyszínen? Az ottani professzorok között vannak ismerőseid. Azok segítségedre lesznek. De nézd, elmennék én magam, de hát asszony vagyok. Én nem tudnám úgy elintézni.
0: Nem utazom.
2: Az Isten szerelmére, hát vedd le rólam ezt a terhet. Úgy szenvedek.
0: Jó van. Ha akarod, annyira akarod, elutazom Harkovba, és megteszek mindent, amit kívánsz. Végre magamra maradok. Ledülök az ágyra, aztán felkelek, járkálok, majd ismét lefekszem. Ideges izgalmam rendszerint este felé érje el tetőfokát. Ok nélkül sírni kezdek. Fejemet a párna alá rejtem. Félek, hogy bejöhet valaki. Szégyellem a könnyeimet, és általában elviselhetetlen lelki gyötrelmeket állok ki. Érzem, hogy nem bírom tovább. Nem bírom az ebédlőből hallatszó hangokat. Valami láthatatlan, megmagyarázhatatlan erő kényszerít, hogy elmenjek hazúról. Felugrom, gyorsan felöltözöm, és óvatosan, nehogy az otthoniak észrevegyék, kihasonlok az utcára. Hová menjek? A válasz erre a kérdésre már rég készen vár agyamban. Kátyához. Folyton csak fekszel. Ez nem egészséges. Foglalkoznod kellene valamivel.
1: Tessék?
0: Mondom, foglalkoznod kellene valamivel.
1: Ugyan mivel? Egy asszony csak munkásnő lehet, vagy színésznő.
0: Hát aztán. Ha nem lesz munkásnő, menj színésznőnek. Férhez mehetnél.
1: Nincs kihez. És nincs értelme.
0: Így nem lehet élni.
1: Férj nélkül, mintha az olyan fontos volna. Férfit kaphatnék én minden ujjamra.
0: Ez nem szép, Kátya.
1: Mi nem szép?
0: Az, amit most mondtál.
1: Lehet. De hagyjuk ezt. Inkább jöjjön velem. Mutatok valamit. Ide. Tessék, nézze. Ezt a kis szobát magának rendeztem be. Itt fog dolgozni. Jöjjön el minden nap, és hozza magával a munkáját. Oda-haza csak zavarják. Hát, akkor ugye itt fog dolgozni. Jó?
0: Barátságos, kedves kis szoba. És itt nálad. Sehogy sincs ez jól, kedvesem. Sehogy sincs jól.
1: Mi a baj?
0: És én a vén ember panaszkodni kezdtem. A királyok legszentebb joga az, hogy megkegyelmezhetnek. Én mindig királynak éreztem magam. Korlátlanul éltem ezzel a joggal. Sosem ítéltem el senkit. Elnéző voltam, fűnek, fának, megbocsátottam. Amikor mások magukból kikelve méltatlankodtak, én csak a tanácsadás és a meggyőzés eszközét alkalmaztam. Vigyáztam, hogy társaságom elviselhető legyen családom, tanítványaim, kartársaim, cselédeim számára. Ez a magatartásom, tudom, nevelően hatott mindenkire. De most már nem vagyok király. Bensőmben olyasmi megy végbe, ami csak rabszolgákhoz illik. Fejemben éjjel-nappal gonosz gondolatok nyüsögnek. Lelkemben olyan érzések ütöttek tanyát, amilyeneket azelőtt nem ismertem. Gyűlölet és megvetés és félelem. Mód felett szigorú, követelő, ingerlékeny és gyanakó lettem. Megváltozott a logikám is. Régebben csak a pénzt vetettem meg, most pedig nem a pénzt, hanem a gazdagokat, mintha ők tehetnének mindenről. Régebben az erőszakot és az önkényt gyűlöltem, most pedig az erőszakot alkalmazó embereket gyűlölöm. Mintha bizony nem valamennyien volnánk bűnösök, mert nem tudjuk nevelni egymást. Mit jelent ez? Mi idézhette elő ezt a változást? Talán a világ elromlott, én meg jobb lettem, vagy azelőttem vak és közönyös voltam. Ha viszont ez a változás a testi és szellemi erők általános hanyatlásának eredménye, akkor ez azt jelenti, hogy új gondolataim nem normálisak, szégyenkeznem kell miattuk, és el kell vetnem őket.
1: A betegségnek ehhez semmi köze. Egyszerűen kinyílt a szeme, mindössze erről van szó. Meglátta azt, amit régebben tudja Isten, miért nem akart észrevenni. Szerintem mindenek előtt véglegesen szakítania kell a családjával, és el kell mennie.
0: Ostobaságokat
1: beszélsz. Nem szereti őket. Hát mire való itt a színlelés? Család ez egyáltalán? Senkik és semmik. Ha meghalnak holnap, már senki sem tudná, hogy valaha a világon voltak. Senkik és semmik. Ebédelt ma. Csodálom, hogy nem felejtették el az asztalhoz hívni. Hát eszükbe jut, hogy a világon van.
0: Gágya, kérlek, hallgass.
1: Miért? Talán azt hiszi, hogy olyan szívesen beszélek róluk. Örülnék, ha egyáltalán nem is ismerném őket. Hallgasson rám, drága Nyikolaj Sztyepanovics. Hagyjon ott mindent és mindenkit, és utazzék el. Menjen külföldre. Minél előbb, annál jobb.
0: Micsoda bolond beszéd. És az egyetem?
1: Az egyetemet is hagyja ott. Mi magának az egyetem? Úgy sincs annak semmi értelme. Már 30 éve tanít, és hol vannak a tanítványai? Sok híres tudós került ki a keze alól. Számolja meg őket. Ahhoz, hogy az ilyen orvosok száma növekedjék, akik kiaknázzák a tudatlanságot, és évi 100 000 rubelt keresnek, nincs szükség tehetséges és jó emberekre. Maga teljesen fölösleges.
0: Szent Isten, milyen keserű vagy. Milyen keserű. Hagyd ezt abba, kérlek, különben elmegyek. Ezekre az éles szavakra nem is tudok felelni. Tudod, Kátya, amikor még arról ábrándoztam, hogy bejutok az egyetemre, azok voltak az igazán szép idők. Ábrándoztam. Aztán látod, ábrándjaim mind valóra váltak. Sőt, többet kaptam, mint amennyiről álmodni mertem volna. 30 éven át tanítványaim kedvenc professzora voltam. Elismernek, hírnévnek örventem. Szerelmes voltam, szenvedélyes szerelemből nősültem. Gyermekeim születtek. Ez szóval, ha visszatekintek életemre, olyannak találom, mint egy tehetségesen megkomponált zeneművet. Most már csak arra kell vigyáznom, hogy el ne roncsom a finálét. Tehát emberhez méltóan kell meghalnom. Attól félek, elrontom a finálét. Fuldoklom, hozzád futok, tőled kérek segítséget, te pedig azt mondod, csak fulladjon meg, így van ez rendjén.
1: Ez Mihály Fjodorovics lesz.
4: Jó estét, teáznak, nagyszerű, kutya hideg van odakin. Erre jártam, gondoltam, benézek. Biztosan a tudományról beszélgetnek, igaz, Kátya? A tudomány, hála Istennek, leélte a maga életét. No, Nyikolaj Sztyepanovicsak ne tiltakozzék. Én is professzor vagyok, igaz, hogy csak filológus, de valamicskét azért én is értek a tudományhoz. A tudomány eljátszotta a szerepét. Igen, kérem, az emberiség kezdi szükségét érezni annak, hogy valami mással helyettesítse. A tudomány az előítéletek talajából nőtt, azokból táplálkozott, és mostani állapotában az előítéleteknek ugyanaz a kvinteszenciája, mint ősei voltak. Az alkímia, a metafizika és a filozófia. És tulajdonképpen mit nyújtott az emberiségnek? A tudós európaiak és a tudománnyal nem rendelkező kínaiak közt elenyésző a különbség.
0: A legyek se ismerik a tudományt. De mi következik ebből?
4: Semmi oka a bosszankodásra, Nyikolaj Sztyepanovics. Hiszen én mindezt csak itt magunk között mondom. Óvatosabb vagyok én, mint gondolná. Csak nem fogok nyilvánosan ilyet mondani. Isten őriz. A tömegekben az az előítélet uralkodik, hogy a tudomány és a művészet magasabb rendű, mint a földművelés, a kereskedelem, az ipar.
5: A magunk fajta emberek ebből az előítéletből élnek. Mi ketten tehát nem tekinthetjük feladatunknak, hogy ezt az előítéletet leromboljuk. Isten őriz.
4: Mehet egy jó pasiánsz?
5: Igen?
4: Na de hanyatlik a mi közönségünk is. Eszményképekről meg efélékről már nem is beszélek.
5: Csak legalább tudnának értelmesen gondolkodni és dolgozni.
1: Mondja Mihály Fjodorovics, volt magának az utolsó 10 évben egyetlen kiemelkedő tehetségű tanítványa? Igen?
4: Nem tudom, más professzoroknak volt-e, de nem emlékszem, hogy nekem lett volna.
1: Nekem volt alkalmam sok diákot, sok fiatal tudóst, sok színészt látni. De egyszer sem sikerült sem egy hős jellemmel, sem valami nagy tehetséggel találkozni. De még csak egy érdekes emberrel sem. Valamennyien szürkék, tehetségtelenek, felfuvalkodottak, követelők.
5: És micsoda tökfilkók!
4: Tegnap benézek a mi Jegor Petrovicsunkhoz. Éppen az ön egyik tanítványát találom nála.
5: Dobroljubovi figura. Homlokán az elmélyült gondolkodás redője.
4: Beszélgetünk erről, arról.
5: Érdekes dolgokról hall az ember manapság, mondom. Nemrég olvastam, hogy valami német, a nevét elfelejtettem, az emberi agyvelőből új alkaloidot állított elő. Az idiotint. Mit szólnak hozzá? Elhitte.
6: Hallgassatok már! Hallgassatok! Itt ültök, mint két varangy, és megmérgezitek a levegőt magatok körül. Elég volt. Megyek. Valahányszor így hazafelé megyek, felnézek az égre, és arra gondolok, hogy a halál nem sokára eljön értem. Az ember azt gondolná, hogy ilyenkor a gondolataim is olyan földön túl ilyen magasztosak, mint az ég. Szó sincs róla. Arakcsejev szavai jutnak eszembe. Nincs a világon jó rossz nélkül, s a rossz mindig gyakoribb, mint a jó. Vagyis minden ocsmány, nincs miért élni, s ez a 62 év, amit leéltem, elveszett időnek tekintendő. Ha viszont ez így van, akkor mi vonz engem minden este két varangyhoz? Délelőtt francia könyveket olvasok, és közben kinézek az ablakon. Látom a kerítés hegyesen fogazott szélét, két-három csenevész fácska ágait, s távolabb a kerítésen túl az országutat, a mezőket, egy fenyőerdő széles sávját. Gyakran elszórakozom azzal, hogy figyelem azt a rongyos, lenszőke fiúskát, meg azt a kislányt, akik szokásuk szerint a kerítésre kapaszkodnak, és mulatnak kopasz fejemen. Csillogó szemükben ezt olvasom. Kopasz. Bizonyára ők az egyedüliek, akiket nem érdekel sem hírnevem, sem rangfokozatom. Az ebéd még unalmasabb, mint télen volt. Bámulatos, milyen mélyre süllyedhet az ember. Az egész ebéd alatt képes vagyok arról ábrándozni, mi lenne, ha Gnekkerről kiderülne, hogy kalandor. Liza és feleségem akkor belátnák hibájukat, én pedig kinevetném őket. Ilyen ostoba ábrándokat szőni, amikor fél lábbal már a sírban vagyok. Igen. Mostanában érthetetlen dolgok is történnek velem, amilyenekről azelőtt csak hallomásból tudtam. bármennyire is restellem, elmondok egyet. Ülök a szobámban és pipázom. Feleségem szokása szerint bejön, leül és megpendíti, milyen jó lenne, ha most, amíg meleg az idő és szabad vagyok, elutaznék Harkovba, megtudni, miféle ember, amíg megkerünk. Jó. Elutazom.
2: Igaz, van még egy kérésem. Tudom, megharagszol érte, de kötelességem, hogy figyelmeztesselek. Bocsáss meg Nyikolaj Sztyepanovics, de már összes ismerőseink és szomszédaink beszélik, hogy milyen gyakran jársz te Kátyához. Nézd, nem vitatom, okos művelt nő, és kellemes lehet vele eltölteni az időt. De a te korodban, a te társadalmi állásod mellett, tudod, valahogy mégis furcsa, hogy olyan élvezetesnek találod a társaságát. Te ráadásul olyan a híre, hogy...
4: Menjetek!

0: Ritka példány maga. Nincs színész a világon, aki el tudná játszani. Engem, vagy például Mihály Fjodorovicsot, akármelyik Ripacsel játszhatna, de magát senki. Hogy irigylem én magát? Szörnyen irigylem. Mert hát kit játszom meg én? Hát mi vagyok én, mondja. Nikolaj Sztyepánovics, ugye én elítélendő teremtés vagyok, vagy nem?
1: De igen.
0: Mit évő legyek?
1: Túl sok a szabad időt, kedvesem. Okvetlenül foglalkoznod kellene valamivel. Miért nem mennél vissza a színpadra, ha tehetséges vagy?
0: Nem mehetek.
1: Ezt olyan hangon mondod, mintha szegény áldozat volnál. Sehol se tetszik ez nekem, kedvesem. Magad vagy az oka mindennek. Jusson csak eszedbe, azzal kezdted, hogy fellázadtál az emberek és a körülmények ellen, de semmit sem követtél el, hogy megjavítsd őket. Nem küzdöttél a rossz ellen, elfáradtál. Nem a harc áldozata vagy, hanem erőtlenségedi. No, persze, akkor még túl fiatal és tapasztalatlan voltál, de ma minden másképp lehetne. Igen, térj vissza a színpadra, akkor dolgozni fogsz, szolgálod a szent művészetet.
0: No, ne ravaszkodjék, Nikolaj Sztyepánovics. Egyszer és mindenkorra egyezzünk meg abban, hogy csak színészekről és színésznőkről beszélünk, de a művészetet békén hagyjuk. Maga páratlanul nagyszerű ember, de a művészethez nem ért annyit, hogy őszinte lelkiismerettel szentnek tarthatná. A művészethez nincs érzéke. Egész életében elfoglalta a munkája, soha sem ért rá, hogy kifejlessze magában ezt az érzéket. És egyáltalán nem szeretem ezeket a beszélgetéseket a művészetről, nem szeretem, úgyis eléggé elsekélyesítették már, nem kérek belőlük.
1: Kik sekélyesítették el?
0: Némelyek a részegeskedésükkel, az újságok a válveregető bizalmaskodásukkal. Az okos emberek meg a filozófálással.
1: A filozófiának semmi köze.
0: De igenis van. Ha valaki filozófál valamiről, az azt jelenti, hogy nem ért hozzá.
1: Még mindig nem feleltél arra, hogy miért nem akarsz ismét színpadra lépni.
0: Nikolaj Sztyepánovics, ez már kegyetlenség. Mindenáron azt akarja, hogy hangosan kimondjam az igazat. No hát, ha ez a kívánsága, tessék. Nincs tehetségem. Nincs tehetségem. És nagyon hiú is vagyok. Hát most már tudja. Na, már megint ez a Mihály Fjodorovics. Szabadítson már meg tőle, nagyon kérem. Untat, terhemre van. Ördög vinné el.
1: Vannak félelmetes éjszakák. Dörög, villámlik, szakad a zápor és szélvihar dőnk. Ilyen iszonyatos éjszakát éltem át nemrégiben. Felébredek. Hirtelen kiugrom az ágyból. Nem tudom miért, úgy érzem, mindjárt meghalok. Mi okozza ezt? Testemben egyetlen tünetet sem észlelek, amely arra mutatna, itt a vég, de lelkembe olyan gyötrelem hasít, mintha hirtelen tűzvészt pillantottam volna meg. Mit tegyek? Behívjam az enyémet? Nem. Mégsem. Mihez kezdene velem a feleségem? Liza. Fejemet a párna alá rejtem, behunyom a szemem, és várok. Várok. Hátam fázik, valahogy az az érzésem, hogy a halál hátulról jön, alattomosan, csöndesen. Hú-hú. Hallatszik érten az éjszaka csöndjében, és nem tudom, honnan jön ez a vinnyogó hang. Mellemből? Vagy kintről? Úristen, milyen szörnyű kín ez. Állati rémület tart hatalmában. Fogalmam sincs, hogy mi az oka. Fent a mennyezeten túl valaki hol jajgat, hol nevet. Hallgatózom. Lépések közel.

0: lépnek a lépcsőn, valaki is hihetően lefelé, aztán visszafordul. Újra lépések. Valaki megáll az ajtó mellett is hallgatózik.
1: Ki az?
2: Nem azt mondja, Nikolaj Sztyepanovics.
1: Mi baj?
2: Az Istenért, gyere fel Lizzához és nézd meg! Nem tudom, mi van vele.
1: Jó, szívesen. Azonnal. Liza. Liza, kislányom.
3: Jó. Jó Istenem, nem bírom.
1: Nyugodj meg, kislányom. Mi van veled?
3: Nem tudom. Olyan nehéz a lelkem.
1: Ó, nyugodj meg, kicsikém. Nekem is nehéz a lelkem.
2: De segíts rajta. Tégy valamit.
1: Nincs semmi baj. Majd elmúlik. Aludj szépen. Aludj. Semmiség. Az egyik szervezet befolyása a másikra. Az én ideges feszültségem átterjedt feleségemre, Lizára, a kutyára. Ez az egész. Ilyen átvitelekkel magyarázhatok az előérzetek, megsejtések. Lám, már el is múlt. Elaludt. A feleségem is elcsendesedett. Újra egyedül a szobámba. Halálos csönd van. Lassan múlik az idő. Messze van még a viradat. Messze.
4: Nikolaj Sztyepanovics. Nikolaj Sztyepanovics. Én vagyok. Én vagyok a Szkátya. Nem ismer meg.
1: Mi baj?
4: Bocsásson meg, nem tudom miért. Egyszerre csak elviselhetetlen, nyomasztó érzés nehezedett a lelkemre. Nem bírtam ki, és eljöttem ide. Láttam, hogy az ablak a világosát. Ne haragudjék. Ó, ha tudnám, milyen borzasztó érzés volt az. Maga mit csinál ilyenkor?
1: Semmit. Az álmatlanságom.
4: Valami rossz előérzetem volt. Különben ostobaság.
1: Mi van ezzel a lányjal? Szemöldöke felhúzódik, pillájén könycsillog, egész arcáról, mint a fény sugárzik a bizalom, amit oly régen ismertem, és oly régen nem láttam rajta. Valami baj van, Kátya?
4: Nikolaj Sztyepanovics, drága barátom, kérem, könyörgök, ha nem veti meg a barátságomat és a tiszteletemet, teljesítse a kérésemet.
1: Mit kívánsz?
4: Fogadjon el tőlem pénzt.
1: Miket ki nem találsz? Minek nekem a te pénzed?
4: Utazzék el valahová, gyógyítassa magát. Gyógyítatnia kell magát. Elfogadja. Igen. Drága jó barátom, ugye elfogadja? Ugye elfogadja?
1: Nem, kedvesem. Nem fogadom el. Köszönöm. Menj szépen haza és feküdj le aludni. Holnap látjuk egymást.
4: Szóval nem tart barátjának engem?
1: Azt nem mondom. De a pénzed most nem segít rajtam.
4: Bocsásson meg. Értem. Nem akar szívességet elfogadni olyan valakitől, mint én. Egy félbe maradt színésznőt. Hát, Isten áldja.
1: Olyan gyorsan távozott, hogy el se köszönhettem tőle.

0: Harkovban vagyok. Elhatároztam, hogy életem utolsó napjait legalább formailag kifogástalanul fogom tölteni. A családomhoz való viszonyom nem helyes, amit magam is belátok. Legalább igyekszem úgy cselekedni, ahogy ők akarják. Azt kívánták, jöjjek Harkovba. Itt vagyok Harkovban. Nekem most már teljesen mindegy, hová utazom. Közönössé váltam. Párizs, Harkov vagy Berdicsev. Nekem egyre megy. Aha, Gnekker. Gneckert itt senki se ismeri. A pincér Harkovi születésű, úgy ismeri a várost, mint a tenyerét, nem ismer egyetlen Gnecker nevű háztulajdonos se. És hogy birtokok volna. Életem utolsó hónapjai, miközben a halált várom, sokkal hosszabbak, mint eddigi életem. Soha azelőtt nem tudtam úgy megbékélni az idő múlásával, mint mostanában. Azelőtt egy negyed óra örökké valóság volt. Most képes vagyok egész éjszaka mozdulatlanul ülni ágyamon. Ütött. Én a hírneves tudós, a titkos tanácsos Nyikolaj Sztyepanovics professzor. Miért ülök itt ebben a kis szállodai szobában, ezen az idegen szürke takaróval borított ágyon? Miért? És miért bámulok az olcsó bádog mosdótára, és miért figyelem a folyosó ócska órájának a ketyegését? Hát méltó ez fényes nevemhez, magas állásomhoz. Híres ember vagyok. Nevemet áhítatta lejtik ki. Életrajzomat már egy német folyóirat is közölte. És mindennek mi értelme? Itt ülök egyes egyedül egy idegen városban, egy idegen ágyon, és tenyeremmel dörzsölgetem fájó arcomat. Családi kellemetlenségek, az emberek durvasága engem is épp úgy sújt, mint másokat. Hazám büszkesége, világhírű tudós, mit változtat a lényegen? Idegen ágyban, szomorúan, elhagyatva fogok meghalni. Ki az?
1: Távirat.
0: Várhattak volna holnapig. Most már nem tudok újra elaludni.
1: Bocsánatot kérek, láttam, hogy a szobában világosság van. Azt hittem, még nem tetszik aludni.
0: Jó, köszönöm. Fogja, ez a magáé.
1: Köszönöm, méltóságos uram, és még egyszer bocsánatát kérem a zavarásért.
0: Távirat otthonról. Gnecker és Liza tegnap titokban megesküdtek, gyere vissza. Nem is annyira a hír, a közöny döbbent meg, amivel fogadom. A közöny a lélek paralízise. Idő előtti halál. Hát már nincs semmi, ami képes lenne gondolatokat ébreszteni bennem. A vágyak. Mondd meg nekem, mire vágyol, és én megmondom, ki vagy. Igen. Vajon mit kívánok még én? Egyáltalán kívánok még valamit. Azt, hogy aki ismer, ne a nevemet, a híremet szeresse bennem, hanem az embert. Igen, igen, ez jó volna. Jó volna. Aztán Szeretnék úgy 100 év múlva felébredni, hogyha csak egy fél szemmel is egy pillantást vessek a tudományra, és lássam, mit ért el. És hát szeretnék még vagy 10 évig élni. És még? Mást? Más semmit. Hol van ebből a legfőbb, a mindegyiknél fontosabb kívánság, ami meghatározhatná, összefogná a többit? Sehol olyan uralkodó eszme, amit az élő ember istenének is neveznek, eszme, az nincsen. Van még egy-egy külön-külön álló sovány kívánságom, de egy igazi eszme. Ahol pedig az nincs, ott nincs semmi. Ha az emberben nincs valami, ami magasabb és erősebb minden külső befolyásnál, akkor elég egy közönséges nátha, hogy elveszítse az egyensúlyát. Minden madarat bagolynak, minden ezt kutyavonításnak tart, és minden, de minden megnyilvánulása csupán tüneti jelenség. Semmi egyéb. Le vagyok győzve. Ha pedig így van, akkor semmi értelme tovább gondolkodni. Hát csak ülök, és várom, mi lesz. Ki az?
1: Jó reggelt, méltóságos uram. Remélem, most nem zavarom. Itt a finom teja és a reggeli újság. Egészségére, uram.
0: Köszönöm.
1: Van valami óhaja, méltóságos uram?
0: Nem, semmi. Elmehet, köszönöm. Az újság. Tegnap esti gyorsal Harkovba érkezett kiváló tudósunk, a hírneves Nyikolás Sztyepanovics professzor. Ebben és ebben a hotelben szállt meg. Úgy látszik, a híres nevek arra valók, hogy önálló életet éljenek. Az én nevem most nyugodtan sétál Harkovban. Most még. De hogy 3 hónap múlva fényesen, mint a nap, aranybetűkkel fog ragyogni sírkövemen. Ki az? Tessék.
2: Jó reggelt. Ugye nem várt? Én is ide jöttem. Miért nem viszonozza a köszönésemet? Én is ide utaztam, ma érkeztem. Megtudtam, hogy ebben a szállodában van, hát ide jöttem.
0: Nagyon örülök, hogy látlak, de meg vagyok lepve, mintha az égből pottyantál volna ide. Mondd, hogy kerülsz ide?
2: Én? Hát csak úgy. Fogtam magam, és eljöttem. Nyikolaj Sztyepanovics. Nyikolaj Sztyepanovics. Nem tudok tovább így élni. Nem tudok. Az Isten szerelmére kérem, mondja meg rögtön, ebben a pillanatban, mit tegyek? Mondja meg, mit tegyek?
0: Mit mondhatok én? Semmit.
2: Beszéljen át, könyörgöm. Esküszöm, hogy nem tudok tovább így élni. Nincs hozzá erőm. Segítsen rajtam, segítsen, segítsen, nem bírom tovább.
0: Semmit nem mondhatok neked, Kátya.
2: Segítsen, hiszen maga az apám, egyetlen barátom, hiszen maga okos, művelt, hosszú életében sokat tapasztalt, tanár volt, hát mondja meg, mit tegyek?
0: Őszintén beszélek, Kátya. Nem tudom. Na, Kátya, Hagyd abba. Reggelizzük. Na, elég a sírásból. Kátya, nem sokára meghalok.
2: Csak egy szót. Egyetlen szót. Mit érveleged?
0: Igazán furcsa vagy. Nem értem. Ilyen okos teremtés, aztán egyszerre csak nesze neked, és sírva fakad. Reggelizzünk, Kátya. Más nem igen tehetünk. Egyél.
2: Nem, köszönöm.
0: Harkov nem tetszik nekem. Nagyon szürke. Valahogy olyan szürke város.
2: Igen, lehet. Nem szép. Nem is hosszú időre jöttem én, csak átutazóban vagyok. Még ma tovább megyek.
0: Hová?
2: Krimbe, azaz a Kaukázusba.
0: Úgy. Hosszabb időre?
2: Nem tudom. Minden jót, Nikolaj Sztyepanovics. Isten vele.
0: Szóval a temetésemen nem leszel jelen. De nem kérdezem hangosan. Ő nem néz rám. A keze, amit búcsúzóul nyújt, hideg, mint egy idegené. Szótlanul kísérem az ajtóig. Már kiment a szobából, megy a hosszú folyosón, anélkül, hogy visszanézne. Tudja, hogy követem a tekintetemmel, és a fordulónál bizonyára vissza fog nézni. Nem. Nem nézett vissza. Fekete ruhájában tova tűnt. Léptei elhangzottak. Isten veled, te drágaságom.
3: Elhangzott egy öreg ember feljegyzései. Csehov kislegényének rádióváltozata. Fordította Devecseriné Guti Erzsébet. Rádióra alkalmazta Huszárik Zoltán. A szereposztása következő volt. Nikolaj Sztyepanovics orvosprofesszor, Szabó Sándor. A felesége Máté Erzsi. Liza a lánya, Bence Ilona. Kátya Nagy Anna. Mihail Fjodorovics professzor, Koltai János. Nikolaj az egyetem portása, Nagy István. Szállodai szolga, Ambrus András. Doktorjelölt, Kassai Károly. A felvételt Galambosi Endre és Gyöngyösi Ferenc készítette. A zenei munkatárs Szigeti István, a rendező munkatársa Molnár Gyula. Szerkesztő Puskás Károly. Rendezte Huszárik Zoltán. Az imént elhangzott hangjáték 1981-ben készült, és utoljára 1995. december 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Csak novella. Rádiójáték. Stefan Zweig elbeszéléséből Fónagy Iván fordításának felhasználásával írta Demeter Imre. Rendezte Török Tamás. Főszereplő. Az író Gáti József. Centovics sakvilágbajnok Kibédi Ervin. McConnor Gregus Zoltán. Dr. Beck Major Tamás.

0: Brazíliába hajóztam New Yorkból. 1939. Folytó, irtóztató év. Mögöttem a szerencsétlen Európa, a megszállt Bécs, amelyet elhagytam, mert nem élhettem a nácik rabságában. Előttem az ismeretlen Brazília. Már ekkor éreztük, hogy bekövetkezik nem is sokára a háború, hogy valósággá válik a bal sejtelem. Hazámból szomorú hírek érkeztek. És itt, az óceán járó óriás hajón, messze Európától, újra találkoztam a tragédiával, amely számomra Bécsben kezdődött 1938-ban.
1: Jelen. A Kalifornia pontosan éjfélkor indul Buenos Airesbe.
0: Én New York-i barátom kísért el a kikötőbe, együtt vártuk a hajóindulást, s hallgattuk a különös furcsa hangzavart, a fedélzeten makacsul játszó zenekart, és a távolból figyeltük, hogy a melyik világhírességet rohamozzák a riporterek. Barátom felvilágosított. Az újságírók gyűrűjében Mirko Centovic állt, a sakkvilágbajnok, akinek csodálatos pályafutásáról évekig cikkeztek az újságok. A karrier történetekben megírták, hogyan lett a koldus szegény dunai hajós gyerekből világhíresség. Semmi más nem tudott a sakkjátékon kívül. Sejtelme sem volt arról, hogy élt valahogy Rembrandt, Dante, Napóleon, elméjében csak egyetlen gondolat élt. Partit soha nem veszthet el. Csak a sakk és a pénz érdekelte. Belőlem viszont kibukkant az író. Végre együtt utazhatom egy ilyen furcsa lénnyel, és megvizsgálhatom az intellektuális egyoldalúságnak ezt a különös példányát. Ám kísérőm közölte, nem hiszi, hogy szerencsém lesz, mert Centovicsból még senkinek sem sikerült pszichológiai adalékot kicsikarnia. Barátom elmondta, hogy ha Centovic felkel a sakktábla mellől, ahol verhetetlen bajnoknak bizonyul, már is groteszk, csak nem komikus alakká változik. Nem hiszem tehát, hogy szerencséje lesz, folytatta kísérőm. Gondosan távol tartja magától a kíváncsiskodókat. Kísérőmnek igaza volt. A hajó elindult New Yorkból. És akkor is hiába kísérleteztem, amikor a nyílt tengeren hajóztunk már Buenos Aires felé. 3 nap telt el, és én nem tudtam Centovic közelébe férkőzni. A bajnok a nap legnagyobb részét a kabinjába töltötte, ahol gyakorolt, és csak néha sétált végig a fedélzeten. Mivel kelthetném fel érdeklődését? Csak azzal, ha közelében sakkozni kezdnek. Így talán előcsalom majd a rejtekéből. A dohányzóban a feleségemmel kezdtem egy partit, ő azonban még nálam is gyengébb játékos. Ide egy valódi partner kell. És ez a partner végre megérkezett, egy skót bányamérnök, aki most olajkutakat fúr Kaliforniában, dúsgazdag sikerember, öntelt self-made man, McConnornak hívták.
2: Délelőtt volt szerencsém látni, hogy sakkozik.
0: Hogyne.
2: Nos, én éppen ezért zavarom, kérem. Nincs partnerem, s végtelenül unom ezt a hosszú hajóutat. 2 napja vadászom egy sakkpartnerra.
0: Jó magam is, a feleségem ugyanis gyenge játékos. Készséggel sakkozom ennél, McConnor úr.
2: Stuart! Stuart, kérem!
3: Parancsolnak az ura?
2: Egy jó sakktáblát, fiam, de nagyon gyorsan.
3: Talán méltóztassanak átfáradni a szomszéd asztalhoz, ott kész tábla áll.
2: Gyerünk!
4: Tessék!
0: Fehér vagy fekete?
2: Fekete, sekő.
0: Indulok.
2: Tessék. Aha. Aha, értem. A lovacskát akarja harcba dobni.
0: Úgy?
2: Parancsoljon.
0: Egy pillanat.
2: Igen. Aha, na most a futócskával. Így, s már is sok.
0: Úgy látszik, a mester nem volt a lépésével megelégedve.
2: Hogy mi, mester? Micsoda mester?
0: Ez az úr, aki itt fütyörészve elhaladt és helytelenítő pillantást vetett a táblára, Mirko Centovics, a sakkvilágbajnok.
2: Centovics? Mondja, viccelőn Cvejgúr?
0: Szó sincs róla. Reméljük, túléljük a bajnok megvetését.
2: Nagyszerű! Játszani fogok Mirko Centovicssal. Ön ismeri a bajnokot?
0: Sajnos nem, és valószínűleg nem is fogom megismerni. Olyan miért is ülne le egy világbajnok hozzánk hasonló harmadrangú játékosokkal?
2: Micsoda, harmadrangú? Uram, én már egy élő világbajnokkal is játszottam. Kis híja volt, hogy nem én győztem. Nem hiszem tehát, hogy Centovics visszautasítaná egy gentleman udvarias meghívását. Hol az a bajnok?
0: Ott sétál.
2: Bocsánat, megszólítom. Beszéltem vele, Mr. Zweig.
0: Nos?
2: Igaza volt, tökéletes igaza volt. Kis egy kellemetlen ember ez a Centovics. Kezet sem nyújtott. Megmagyarázta, mennyire büszkék lennénk, ha játszana velünk egy partit. Sajnálja, mondja a bajnok, de szerződés értelmében csak tiszteletdíj ellenében játszott a turné alatt. A legkevesebb 250 dollárt fogadhat el egy játszmáért.
0: Szép összeg. Remélem visszautasította.
2: Holnap délután 3 órára beszéltük meg a partit.
0: Csak nem fizet neki 250 dollár tiszteletdíjat.
2: Miért ne? Vesztettem már többet is ennél. A roulette klubban. Különben is üzlet. Nem kívánhatom ingyen a fáradtságát. Keresek még 4 urat, aki konyít a sakhoz. Remélem nem bánik el velünk egykönnyen.
0: Hát bizonyos, hogy érdekes lesz.

0: Stuart, kérem, szerezzen egy asztalt a dohányzóban.
1: Egy kis türelmet kérek, uram, de tegnap este több asztalt foglaltak le, ugyanis Centovics világbajnok úr sakkozik odabent.
0: Mi ez, kérem? Sakkverseny vagy luxushajó?
1: Tessék talán addig a partit nézni, uram. Roppant érdekes.
0: Ugyan,
1: ez
0: kérem.
1: A Centovics leül egy karosszékbe, távol a táblától, ha? A többi úr pedig megtárgyalja a lépéseket. Aha. Aztán hívják a bajnokot. Macska egérharc.
2: Uh-huh. Vigyázzunk, urak! Vigyázzunk, elkészül. Ha a lóval ide lépünk, bevigyük a bástyát.
3: Ne hamarkodjuk el, uraim! A 20. lépés után szégyen lenne mattot kapni.
2: Ez a jó lépés. Tessék, mester!
4: Tegel. Matt, uraim.
2: Mi? Hogy? Revansz, revansz az előbbi feltételek mellett.
4: Rendben. Állítsák fel a táblát, kérem. Most az uraké a sötét. Tessék, kezdek.
2: Tizenhetedik lépés, és baj van. Igaz, hogy a C-vonalon álló parasztot sikerült előre tolnunk az utolsó előtti kockára. Egy lépés, és kicseréljük a királynőre.
5: Jó,
2: mit szólnak ehhez, nos?
5: Jó lépés. De vajon Centovics nem számít erre?
2: Ezer ördög. Vigyük be a parasztot. Hát akkor most...
1: Ne tegyék. Az Isten szerelmére.
6: Ki az? Ki szól bele?
3: Nem ismerem, eddig még nem játszok.
2: Ha kiváltják a királynét, mindjárt leüti a C1-et támadó futóval. Önök lecserélik a lóval. Ez alatt azonban ő a parasztjával D7-re megy. Bástyájukat fenyegeti. 9-10 lépés után mattot kapnak. Csak nem ugyanaz a helyzet állott elő, amikor 1922-ben Áljekin Boguljama vele játszott pőstjénben.
5: Mit mond?
2: Ön mit tanácsol? Lépje meg a királlyal a veszélyes G8-ról a H7-re. Erre ő valószínűleg a másik szárnyra veti át a támadást. Ezt pástjával ellenszereljük. Ez két lépésébe egy gyalogjába kerül, s ezzel elvesztette előnyét. Akkor gyaloggal áll szemben, és döntetlen érhetnek el. Itt nyerni már nem lehet.
5: Szóval a királyt. Ijesztő kombináció.
2: Ki ez az ember?
4: Tessék, urat.
3: A gyalogot előre tolta.
7: Ahogy ez az ember előre megjósolta.
2: Elő a bástyával, nem védekezünk már.
7: Bástyával?
2: Mester, ön lép.
4: Tessék.
3: Fedezi a gyalogot.
2: Varázslatos. Ön mindent előre tolta. Most a lóval C3-ról D5-re és leütjük a futót.
4: Hogyan? Egy pillanat. Hát, tessék.
2: Feltartó lépés, nem rossz, de nem ugrunk be. Lecserélés, mindenáron.
5: Játszik már most ön, uram, egyedül. Kérem, Centovics mester, tessék.
4: Kérem. Szóval... Cserélek.
2: Ez az. Most ezt lépjük.
4: Hogyan? Ön...
2: Most?
4: Igen. Egy pillanat.
2: Ki ez az ember?
4: Most. Hát akkor... Kérem, Remit ajánlok fel.
5: Tüntetlen!
4: Hajtanak az urak még egy harmadik partit játszani?
5: Természetesen, de most új barátunk játszik egyedül Centovics úr ellen. Bocsánatot kérek, nem is tudom a nevét, Mr.
2: De kérem, ez lehetetlen. Én kérem, 25 éve nem láttam sakktáblát. És most veszem észre, milyen lehetetlenül viselkedtem, hiszen engedelmük nélkül egyszerűen beleavatkoztam a játékba. Kérem, bocsássák meg tolakodásomat. Én a világért sem akarok tovább alkalmatlankodni, bocsássanak meg. Viszont el.
4: Tessék.
5: De hiszen ez képtelenség, hát lehetetlen, hogy ez az ember 25 éve nem sakkozott, hiszen minden lépést jóval előre bemondott. Képtelenség, kérem. Nem gondolja? Centovics mester?
4: Nem tudok ebben véleményt mondani. Az az úr minden esetre érdekes és kissé szokatlan módon játszott. Ezért adtam neki némi előnyt. Ha az az úr vagy önök holnap újból játszani óhajtanak, 3 órától rendelkezésükre állok. Viszontlátásra.
5: Viszontlátásra.
2: Ki lehet ez az ember?
5: Lelkemre valami híres mester, inkognitó.
3: Vagy valami új sakzseni.
7: Minden esetre különös, érdekes férfi. Az arcán, mintha meggyötörtség látszott volna, és amikor játszott, szinte lázasan átszellemülten nézte a sakktáblát. Mondhatnám szomjasan.
5: Holnap megmérkőzik Centovicssal. Az anyagi részét természetesen én vállalom. Addig talán Mr. Zweig beszél az ismeretlen matadorról, és tolmácsolja kérésünket. Holnap délután 3 órakor játszani a kell Mirko Centovicssal.
7: Rendben van, urak. Beszélek vele. Nagyon érdekel ez a különös ember. Remélem megtalálom valahol. Jó éjszakát, uraim!
6: Jó éjszakát!
8: Jó éjszakát! Jó éjszakát!

0: Bocsásson meg, uram. A dohányzóban találkoztunk az imént a sakpartinál. Stefan Zweig vagyok.
1: Nagyon örülök. Két okból is. Ismerem könyveit és honfitársam. Én ugyanis bécsi vagyok. Nevem dr. Beck. Parancsoljon.
0: Arra szeretném kérni társaságom nevében, kedves doktor úr. Uh-huh. Játszom holnap egy partit Czempovicsal.
1: Kivel, kérem?
0: Akivel most játszottunk. Mirko Czempovicsal, a sakkvilágbajnokkal.
1: A partnerük Czempovics volt? Hihetetlen. Bizonyos, hogy ő az?
0: Egészen bizonyos. Vele csinált önre, mint doktor úr. Hivatásos világbajnok.
1: Nagyszerű lenne. De én igazán nem tudom, hogy képes lennék.
0: Hát, néhány lépéséből ítélve, egészen bizonyos.
1: Hát, rendben van. De kérem, figyelmeztesse az urakat, ne tápláljanak túl sok reményt, mert ne gondolja, hogy álszeméremből mondottam az imént. Gimnazista korom óta nem volt a kezemben sakkfigura.
0: Szinte hihetetlen ezzel a bámulatos készséggel.
1: Igen, hát sokat foglalkoztam sakkal, de mindez egészen különös, mondhatnám, soha vissza nem térő körülmények között történt. Elég bonyolult história. Néhány adat a rém járta idők történetéhez. Nem szívesen beszélek erről. De önnek? Az más. Ha lenne egy kis ide, foglaljon helyet.
0: Köszönöm.
1: Ügyvéd vagyok. Mint mondottam, bécsi. Sok olyan ember vagyonát kezeltem irodámban, akik később szökni kényszerültek a nácik elől. Soha nem politizáltam. Olyan emberek pénzügyeit intéztem, akik elhagyni kényszerültek Bécset. Mikor Hitler bevonult. Természetesen kész lista volt a fasiszták kezében a számukra megbízhatatlanokról. Rólam is tudták, hogy elrejtett vagyonok titkának vagyok birtokában. Házkutatás, gestápó. Nem találtak semmit. Magukkal vittek. Nem koncentrációs táborba, hanem egy hotelbe, ahol becsesebb foglyokat tartottak. Hotel Metropol, a gestápó főhadiszállása, külön szoba. Engem nem vertek, nem kínoztak fizikailag. Csak szoba. Rácsos ablakokkal. Senki nem beszélt hozzám. Időnként kihallgatás. Mindenemet elvették, ceruzámat, noteszemet, órámat, zsebkésemet, örgyítő volt. 4 hónapig tartott az, még idegeim lassan felörlődtek. Éreztem, nem bírom soká, el fogom árulni a titkokat. Egy este az őr vacsorámat adta be, és már-már elhaladt, amikor ordítani kezdtem.
2: Vezessenek elő! Hallgassanak ki! Mindent elmondok! Hol a pénz, a papír, a címek? Vallani fogok! Vallani fogok!
1: Szerencsére nem hallotta, vagy nem akarta meghallani. És akkor valami történt.
3: Dr. Beck! Öltözzék fel.
1: Készen vagyok.
0: Hová visznek?
2: Szóljon! Könyörgök! Hová visznek? Kihallgatás! Megint!
3: Plusz! Abasnél!
1: Elvezettek, és egy előszobában várattak. Szomjasan néztem körül. Végre változatosság. Végre nem az én börtönöm. Naptár a falon, akták, számok, betűk. Néztem a köpenyeket, melyek a fogason lógtak. Ittam az új látványt. És ekkor a szemem valamin. Az egyik kabát zsebéből kilátszott egy tárgy. Könyv. Könyv. Szavak, sorok, oldalak, lapok. Könyv. Közelebb menni, mintha a falhoz támaszkodnánk. Az őr nem figyel. Tapogassuk meg, nyúljunk haza. Igen, igen. Könyv, könyv. Ellopni a könyvet. Hát, ha sikerül. Elrejtjük a cellában, és akkor olvasunk, olvasunk, olvasunk. Menjünk közelebb. Így, bátran. Kulcsoljuk össze a kezünket, a hátunk megett. Lopjuk el a könyvet. Óvatos mozdulat, ne tétovázzunk. Merni kell. Könyv. Feljebb nyomni a zsebben is. Kivenni. Az őr nem lát semmit. Megvan. Sikerült. Becsúsztatni a nadrág alá. Így. Miénk a könyv. Olvasunk, olvasunk, olvasunk. És a kihallgatás után boldogan vittem magammal a könyvet. Ne higgye, hogy mohón nekiestem, hogy egyszerre kiolvassam, korán sem. Élveztem a könyv birtoklását, találgattam, mi lehet. Goethe vagy Homérosz. Végül nem bírtam tovább. Az ágy mögött előhúztam a könyvet. Keserűen csalódtam az első pillanatban. Zsákmányom sok könyv volt. 150 mesterjátszma gyűjteménye, puszta négyszögletes diagrammákkal. És elkezdtem az ábrák titkát megfejteni. Lassan rájöttem a nyitjára. Takarom kockás volt, megfelelően hajtogattam, és sikerült 64 kockát kapnom. Volt már saktáblám. Kenyérmorzsákból primitív komikus figurákat gyúrtam, királyt, királynőt, és így tovább. 6 nap múltán már lejátszottam az első játszmát. Fejből. Kezdtem élvezni a játszmák gyönyörűségét. Rövidesen már az összes játszmát kívülről, vagy ahogy saknyelven mondják, vakon játszottam. Agyam felfrissült. Megtanultam a kombinációt, a támadást, a védekezést. Mint egy 2-3 hónapig tartott a boldog idő. Ekkor váratlanul holtpontra jutottam. Elveszett számomra az újdonság varázsa. 150 játszmát játszottam napról napra, unos untalan. Agyamban sakfigurák keringtek. Éjszakánként bábúkat láttam magam előtt. Lázaim voltak. Sak! 20-as játszma! Színégre a futóba! Tartakómer mesterfogása! Újat! Újat! Újat!
4: Doktor, királynőd vagyok. Lépj gyorsan. G8-ról támad a futó. Védj meg! Doktor!
5: Hiába! Nem menekülhetsz. Én a futó vagyok. Leütlek. Sek!
6: Doktor, velem fedezd a vezér. A bástyád vagyok. Hallod? Rosírozni! Rosírozni! Vigyázz! Feltartó lépés!
5: Matt!
6: Vigyázz!
5: A ló támad! Rosíroz! Királyod vagyok!
4: Királynő! C3!
6: Hát csak G2!
5: Királyom, Emi!
4: Mesterjáték!
6: Negyvenedik játszik!
4: Vezélcsem! Új partit!
6: Királyom, Emi!
5: Vezélcsem!
6: Királyom, Emi!
1: Meg kellett kísérelnem önmagam ellen játszani. Ez kettős gondolkodás jelent. Egyszerre vagyok fehér és fekete. Amikor a fehéret képviselem, elfelejtem, mit tervezett egy perccel ezelőtt a fekete. Két aggyal gondolkoztam. Paradoxonként hangzik, ugye? Két játszma reggel, kettő délután. Lépj már! Na, ne gondolkozz annyit! Na, sürgess, azonnal lépek, te is gondolkozol! Tessék!
2: Örülj, veszed, ne rohansz! Ahogyan vártam tőled! Én lépek, ne. Barátom, parancsolj! A lóval!
1: Lak! Sok! Lak! Sok, sok, sok, véde, védni, nem engedom, fogsz nyerni!
2: Egészen hülye lépés volt! Nézd, mit lépek most!
1: Tébolyító volt. Exaltált, patológikus állapot. Az orvostanban eddig ismeretlen baj, sok mérgezés. Csak járkálni, fel és alá.
2: Megőrültél? Most akarsz rosírozni? Nem látod, végzetes lépés volt? Lejövök a vezérre. Te hiába véded? Őrült! Őrült! Őrült! Győztem!
7: Az iszad!
2: Győztem!
7: A
2: győztem!
7: Megőrült ember! Kivel ordítozik maga állat?
2: Lépj már te!
7: Mi?
2: Jával, lépj már te!
7: Rám támadtál! Mit van félre? Te utolsó! Ölösszed el
2: meg! Hát lesz! Mi? Nem lépj!
7: Segítség! Segítség! Segítség! Kiugrik az ablakon, vigyázz!
2: Gyere, gyilkosok! Léptek!
7: Figyeljétek!
2: Gyilkosok! Gyilkosok! Gyilkosok!
1: C4, G2, H4-es. A kórházban fértem magamhoz.
0: Cselfogás.
1: Két napig tartó lázálom után. Ott mondták el, mi történt velem. Az orvos náci ellenes, jóindulatú ember volt, meg akart menteni. Elmondtam a történetemet. Hogy az orvos ezután mit jelentett rólam a gestápónak, azt nem tudom. De sikerült megszabadulnom a fasiszta kínzóktól. Köteleztem magam arra, hogy 11 napon belül elhagyom a német birodalmat. Az orvos szigorúan eltiltott a sakkozástól. A visszaesés veszélyes lehet.
0: Most már értem.
1: Hát ezért viselkedtem olyan furcsán a sakkpartinál a dohányzóban. Bűvölten meredtem a táblára. Ez ugyanaz a játék volna, amit én egymagamban játszottam a gestápó börtöncellájában. Igazi figurák voltak azok, valódi tábla. Így feledkeztem meg magamról, ösztönösen, reflexszerűen. Ezért viselkedtem kisé illetlenül.
0: Meghallom, doktor úr, története valóban rendkívüli. Szinte egyedülálló. És szeretném, ha a holnapi parti nem okozna önnek megrendülést. De roppant izgalommal várom ezt a páratlannak ígérkező küzdelmet.
1: Kérem, ne várjanak tőlem túl sokat, ez csak próba lesz számomra. Én eddig lázálom sakkot játszottam. Most kíváncsi vagyok, kiállom-e a próbát valódi figurákkal is. És még egyet. Csak egyetlen egy partit játszom. Tudja, az orvos óvott. Kifejezetten óvott.
0: Értem, doktor.

0: Hajónk aznap éjszaka viharba került, de engem nem csak a vihar tartott sokáig ébren. A kavargó hullámokon hányolódott a képzeletem is, és minduntalan magam előtt láttam Dr. Beck különös fénnyel villanó tekintetét, amint életének ezt a valóságos lázálmát elbeszélte. Hallgattam a vihar fenséges zengését. Olyan félelmetes volt, mint a doktor lelkének viharzása. Mire megvirradt, hajónk már tiszta kék ég alatt szelte az óceánt. És én készültem az élménnyel kecsegtető délutánra.
1: Figyelő Centovics mennyit gondolkodik?
0: Ó, a doktor sokkal gyorsabban kombinál.
1: De miért iszik annyi ásványvizet?
0: Oh, csak mosolyog. Mintha tudná előre, hogy mit lép Centovics.
2: Így né. Készen vagyunk.
0: Nem bírtam tovább. Éreztem, néhány percig levegőznöm kell. Kimentem a fedélzetre. Amíg benn voltam, láttam, hogy Dr. Beck, amikor Centovics a futóhoz nyúl, hirtelen, mint valami ugrásra kész tigrisre remegni kezd, és a lépés után diadallal előre tolja a királynőt. Csak Centovics volt látszólag nyugodt. Múltak a percek. Centovics meg sem mozdult, de valahogy látni lehetett rajta a rappant belső erőfeszítést. Beck doktor viszont, amikor mártán 8 perc eltelt, hirtelen felugrott, és járkálni kezdett fel s alá. Mindig pontosan ugyanazt a távolságot tette meg, mintha egy láthatatlan falba ütközne. Döbbenetes volt, hiszen Beck doktor régi cellájának hosszát mérte fel. Visszamentem. Az ajtóból láttam, hogy még mindig ugyanaz a helyzet a táblán, és Centovics lassan, lomhán, furcsán felemelte a kezét.
3: Feladom.
4: Bravo,
3: óhajt még egy partit, doktor úr?
4: Természetesen. Istenért, doktor, túlságosan megerőlteti a játékot.
2: Megerőltem! 15 partit játszottam volna végig, ehelyett a nyavajás egy parti helyett. A tempó lassú.
5: Na, kezdje már végre.
2: Centovics!
0: Meg doktor ideges. Féltem. És folyton iszik.
5: Na, lépjen már.
2: Centovics!
3: Tudtommal 10 perc gondolkodási időbe állapodtunk meg. Egyébként szabad kérnem doktor urat, hogy ne doboljon. Ne doboljon, zavar, nem tudok így játszani.
2: Nem tud, azt látom.
3: Mit akar ezzel mondani?
2: Semmit. De úgy látszik, hogy kicsi ideges.
0: Irtóztató percek voltak. Néztük ezt a halálos játékot, ezt a pokoli párbajt. Centovics kővédermetten ült, nagyon sokáig gondolkozott a lépésen. Beck doktor viszont úgy tűnt fel, már nem is azzal a pártival foglalkozik. Mozdulatlanul ült ő is, és érthetetlen szavakat mormolt maga elé, mintha már újabb pártikat és feladványokat talált volna ki. Mintha Centovics is, mi is eltűntünk volna Beck tudatából. A doktor tekintete eltorzult, szemei furcsán villantak, tekintetében tébolyult. Félrehívtam McConnort. McConnor, aggódom a doktorért.
5: Igen.
0: A 17. lépés. Beck olyan furcsán néz, nem néz a táblára. Most a doktor lép futóval.
2: Sakk! Centovics!
3: Sakk? Sajnálom, doktor, de én nem látok sakkot. Kérem, lát az urak közül valaki sakkot?
2: De hiszen a királynak F7-en kellene állnia. Hibás helyen áll, egészen hibásan.
5: Rosszul lépett, Centovics.
2: Minden rosszul áll a táblán, a gyalog a G5-ön. Helytelen.
5: Hiszen ez nem is ugyanaz a parti.
2: Hiszen...
5: Dr. Beck,
4: Az Istenért.
5: Mi az, mit mond?
4: Meg doktor, emlékezzék, az orvos.
5: Csak nem tettem valami őrültséget. Csak nem estem bele újból.
4: Nem, de szakítsa félbe azonnal a játékot, legfőbb ideje. Az orvos, hiszen tudja.
5: Kérem, bocsássa meg az ostobaságomat. Esztelenség, amit mondtam. Centovics úr, a parti természetesen az öné.
6: Igen.
5: Az uraktól is bocsánatot kell kérnem, de jó előre megmondtam, hogy ne várjanak tőlem túl sokat. Bocsássanak meg, hogy szégyenbe hoztam önöket. Most sakkoztam utoljára. Jó éjszakát.
4: Mi történt ezzel az emberrel? Ehhez mit szól, Mr. Centovics?
3: Kár. Nem is indult olyan rosszul a támadás. Bizonyos, soha nem találkoztam ilyen tehetséges dilettánssal.

0: Kedves hallgatóink! Stefan Zweig Schack novella című elbeszélésének rádió változatát hallották. Fónagy Iván fordításának felhasználásával rádióra írta Demeter Imre. A szereposztása következő volt. Az író Gáti József, Centovics sakkvilágbajnok Kivédi Ervin, McConnor Gregus Zoltán, Dr. Beck Major Tamás. Közreműködött Egri László, Faragó Ödön, Győző László, Kornai Imre, Regős Péter, Róbert Mária, Róna Zoltán és Suka Sándor. Rendezte Török Tamás.
1: Az imént elhangzott elbeszélés 1958-ban készült, és utoljára 2002. február 22-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Tigris és hiéna. Petőfi Sándor drámájának rádióváltozata.

0: Átkozott szikla szemem előtt. Ott, ott jön. Hála neked, Isten, hogy hegyeket alkottál, melyekre az emberek várakat építettek. Különösen hála Istennek, hogy ez a várhegy oly meredek. Csak lassú léptekkel lehet feljönni rá. Ő lassan közeledik. Annál hosszabban nézhetem. Hely, ha most ez a hegy elkezdene emelkedni, s emelkednék oly mértékben, ahogy ő közeledik, s így tartana akár az örök léten keresztül, hogy őt innen az ablakból bámulhatnám véghetetlenül. Ah, már a kapunál van, bejött. Vaj, mi szörnyűség jő vele, mert jót nem hoz magával, annyi bizonyos. Nincs egyedül, hát van ember, ki nála is gonoszabb. Nem, ez lehetetlen. Fiam!
1: Mi kell?
0: Egy kis tiszteletet, ha szabad kérnem.
1: Majd máskor, most nem érek rá.
0: Nem érsz rá?
1: Nem!
0: Fiú! Ki vagyok én?
1: Azt hosszú volna elbeszélni. Most sem időm, sem kedvem hozzá.
0: Semmire való.
1: Hallgass, asszony!
0: Átok.
1: Tudod-e, honnan hoztalak ki? A kolostor.

0: Kolostorból. Tudod-e, hová küldelek, ha nem hallgatsz? A kolostorba! Ott majd átkozódhatol, amennyit tetszik.
1: A gyalázatos.
2: Ej, uram, hát nálatok így bánnak a vendéggel, hogy becsapják orra előtt az ajtót, és kihagyják ácsorogni.
0: Ó, megbocsás. Bizony megfeledkeztem róla. Anyám, ezen lovag vendégem. Lásd szívesen.
1: Borzasztó arc.
3: Idvez légy, asszonyom.
1: Fiam.
0: Nos?
1: Ki ez?
0: Vendégem.
1: De ki ő?
0: Mindegy, akárki, csak hogy vendégem.
1: Nem mindegy, nekem nem mindegy. Tudnom kell, ki ő.
0: Magam sem tudom. Ne törődj azzal, ami nem tartozik rád.
1: Lovag, öltözetedről ítélve magyar vagy.
3: Az vagyok, asszonyom.
1: És arcodról ítélve. Ah, Istenem, mit mondjak? Lovag, ismered Sámsont, a békétlenkedőt?
3: Bolondok közé jutottam, de oly csodálatos érzéseim vannak, megmagyarázhatatlan.
1: Mi az? Nem csalódtam.
3: Úgy sajnálom egy szegény asszonyt. Könnyei égetik arcomat.
1: Fiam, küldd el ezt az embert.
0: Miért?
1: Kérlek, küldd el.
0: Miért?
1: Ne kérdezz, csak távolítsd el a szemem elől. Kérlek, kényszerítelek.
0: Megtébolyodtál?
1: Megtébolyodom, ha ezen ember nem távozik. Fiam, szeretett fiam, igen, szeretni foglak, gyermekem, és tűrök minden méltatlanságot, tűröm gyűlöletedet, útálatodat, mindent, csak ezen embert küld el.
0: De hogy küldöm? Inkább téged küldelek. Holnap indulsz.
1: Hová?
0: Kolostorba.
1: Nem megyek.
0: Majd meglátjuk, menj, készülj.
1: Fiam, ne bánts, könyörű, hiszen anyád vagyok.
0: Mi közöm hozzá?
1: Hát egy szikrája sincs benned a fiú érzésnek.
0: Nincs.
1: Tehát eltaszítasz.
0: Takarodjál.
1: Ezt még megkeserülök.
2: Megvallom. Nincs annyi eszem, hogy a történteket meg tudja magyarázni.
0: Föl se vedd, barátom, föl se vedd. Szegény anyámnak néha nincs helyén az esze. Ez az egész.
2: Csak ugyan. Tekintetéből magam is azt gyanítottam, hogy ilyesmi van a dologban.
0: Ha nem hagyjuk ezt, hát hímezés, hámozás nélkül szólva, te száműzött vagy, nem? De?
2: Hímezés, hámozás nélkül szólva, én száműzött vagyok.
0: S mégis így félvárul mersz velem beszélni, mintha társad volnék, mi?
2: Ha nem vagy, az még lehet. Hanem most nekem is van egy szom hozzád. Galícia fejedelme, te engem gazembernek neveztél, amikor találkoztunk.
0: Pokol és kározat.
2: És én azt mondom, hogy ezt nekem gazember mondta.
0: Ilyen jól ismersz.
2: Uh-huh.
0: Te nekem tetszeni kezdesz. Bár én téged nem ismerlek. Hát mondd meg csak, mit akarsz? Hallgatsz? Akkor azt áruld el, hol születtél?
2: Ottól nemrég Könyves Kálmán uralkodott, ki Galícia mostani fejedelmének apja volt. Ha igaz.
0: Te kardol nyelvvel egyaránt válsz.
2: Megtanultam a vagdalkozást a sorstól, mely engem már össze-vissza aprított.
0: Éppen kardforgatási ügyességet gyanítatja, hogy nem voltál közönséges ember a hazádnak. Na de mi közöm hozzá, mi voltál, mi nem? Csak beszélj hazádról. Hazánkról.
2: Uh-huh.
0: Beszélj, barátom, hogy van Magyarország? Boldog-e?
2: Azt gondolod, nem tudom, mire célzasz? A haza boldogságáról kérdezősködös, azt akarod kifürkészni... Nem lenne kedvező idő berontanod.
0: És?
2: És a magyar koronát fejedre tenned.
0: Meg lehet.
2: De már az alig lehet meg.
0: Miért?
2: Csak azért, mert az most igen jó helyen van.
0: Hát, szeretik Bélát?
2: Szeretik. Nagyon jó király. Legalábbis ezt mondják róla. Szelíd, mégis erélyes. Legalábbis minden úgy történik, ahogy ő akarja. Mindent lát. Mindent észrevesz.
0: Vag Béla.
2: Igen.
3: Vak Béla mindent lát. Mert van, aki lát helyette.
4: És ki az?
3: Ilona. A királyné.
4: Derék asszony.
3: Meghiszem.
4: Szép?
3: Amott a nap. Nézd bele. Vagy inkább nézd rám. Amilyen ocsmány vagyok én. Ő épp oly gyönyörű.
4: Ó, milyen lelkesülés.
3: Ja, a tűz a jeget is fölforralja.
4: És nem szeretnél visszamenni hazádba, hm?
3: Nem, Mizén.
4: Nem. A mennyköbes miért?
3: Csak azért. Mert a hóhér eltalálná tenni örökemlékül a fejemet. Pedig úgy fej nélkül csak szégyen lennék a világba járni.
4: És miért száműzettél?
3: Azt nem mondom meg. De gondolhatod, hogy nem az ország száműzött, hanem az ország hatalmasai.
4: Ha némely hatalmaságok száműztek is, más hatalmaságok még visszahelyezhetnek.
3: Miért helyeznének vissza?
4: Jó pénzért. És roppant remények fejében.
3: Például?
4: Nádorság.
3: Nádorság. Értem. Nekem nádorság, neked királyság. Ugyebár?
4: Úgy van.
3: De hát, ha a trón helyett akasztó
4: faszt is megosztom veled.
3: Páratlan nagy lelkűség.
4: Nos?
3: Na, várj egy kicsit. Hadd gondolkozzam.
4: Ameddig tetszik.
3: Nem pénz, nem rong, kecsegtet, nem. Valami más. Valaki más.
4: Határoztál?
3: Határoztam.
4: Mit?
3: Megyek.
4: Ember vagy?
3: Ember.
4: Ah, az vagy. Gazember. Bízom benned.
3: Jó éjt.
4: Isten veled! Villámlik. Menj, dörög. Éppen, mint lelkemben. Mint a villámok a felhőn, úgy törnek keresztül a jövőn messze ható terveim. A villámok keletkeznek és elenyésznek. Terveim szinte. Mit nem kísértettem már meg, mint hiába? Ó, nagyra vágyás, lelkem ördöge, mit gyötörsz? Sokszor kiáltottam már így fel, de a nagyra vágyás siket csak egyszer nyílnak meg fülei, és akkor azt hallja, hogy a koporsó föderét szögezik rá. Milyen boldog lehetnék, ha ezen ördög nem bántana. Miért nem nyughatom? Talán szeretem Magyarországot, de hogy ellenkezőleg. Magyarország erőzött, és ezt meg nem bocsáthatom soha. Hát a népét. Mit nekem a nép? A nép olyan, mint az asszony. Verve jó. És én verni fogom a népet. Nem úgy, mint az a gyámoltalan Vak Béla. Csak letaszíthatnám őt a trónról. Lelkem bolyong messze-messze. Fejem nehéz. Tele van gondolatokkal. És terhes gondolatokkal. Mint a keresztes katonák a Szentföldre, úgy vándorolnak gondolatim seregesen Magyarországra. Mind oda. Mind.
5: Csend. Elaludt. Tehát kolostorba küldesz engem. Én a más világra küldelek. Csit, anyai érzet, csit. Hiába riadsz föl, nem hallgatok szabadra. Belefolytalak bosszum tengerébe. Nem mondta-e ő az imént hidegen, határozottan, hogy semmi fiú érzet nincs benne irántam? És ha nem mondta volna is, mutatta ezt minden eddigi tette. Világosan mutatta. Mennyi gyatart már engem. Kihozatott a kolostorból. Nem kedvezésből, ó nem. Csak azért, hogy kínozzon. Nem. melegíts föl, pokol tüze.
0: Mit akarsz, édesanyám? Mi vakít? A villám? Vagy tőled? Vagy szemeid?
5: Szerencséd, hogy fölébredtél.
0: Édesanyám, te oly gyáva vagy, amíg gonosz. Add ide azt a tört. Add ide, ha mondom. Vagy azt gondolod, ha szép szerével meg nem kapom, nem vehetem el tőled erővel?
5: Na, tőj meg, ha mersz.
0: Igazad van, édesanyám. Már úgyis soká tart a komédia. És előbb-utóbb is csak ez lenne a vége, mert mi határtalanul szeretjük egymást, nem de, édesanyám?
5: Úgy van, édes fiam.
0: Mint az ördög a tömjént, mint ó, egymás iránti szeretetünkre nincs hasonlat.
5: Valóban nincs.
0: Asszony, miért szültél engemet?
5: Fiú, miért szültelek téged?
0: A természet részeg vagy őrült volt, mit ön téged anyámnak rendelt. Ezt józanon nem tehette.
5: Ó, ezt józanon nem tehette.
0: Hallj meg tehát, és kárhozz el. Én gyűlölném az egész világot, csak azért nem teszem ezt, mert sajnálnám másra pazarolni gyűlölségemet, mint tereát. Tiéd gyűlölségem egyedül, tiéd osztatlanul, egész végtelenségében. És van rá okom? Adott nekem a sors egy paripát, melyen a föld felét hódíthattam volna meg, a nagyra vágyást. Asszony, te engem lerántottál a paripáról, mely most üres nyereggel szágult keresztül a világon, míg én itt nyögök a porban. Te Magyarország királynéja voltál, hűtelen lettél férjedhez, és ezért én lakolok. Itt kaptam a magyar korona helyett. E nyomorú galíciai hercegséget. Ezt is kegyelemből, mint fillért a koldús. Anyám, megöllek, imádkozzál, ha akarsz. De nem. Nem öllek meg.
5: Ó, hiszen az irtózatos is lenne.
0: Ne mondtam véredet. Mondják, a kiontott vér égbe kiált, és a földön elárul.
5: Úgy van, fiam. A kiontott vér elárul, és égbe kiált. Te nem fogsz leszúrni.
0: Nem, anyám, nem szúrlak le. Megfojtalak.
5: Mindenható.
0: Megfojtalak, anyám. Hunyd be szemeidet, ég! Hunyd be szemeidet, pokol! Hogy borzadásában meg ne rászkódjék a mindenség! Mert ilyet vagy látod valaha, vagy sem! De mindegy, meg kell lennie!
2: Hát, te még nyugodóra, Galícia fejedelme!
5: Ó, hála Istennek! Itt van valaki!
0: Ki az? Ja, te vagy az ismeretlen számizott. Jó, hogy jössz. Jó, hogy jössz, de mit akarsz itt? Ki itt? Mi bajod? Mi lehet?
2: Nem tudok nyugodni. Hevít a tetvág.
0: Engem is. De nem a legjobb kor jöttél ide. Lásd, anyám rosszul van. De már semmi baj. Ugye, édesanyám, semmi baj?
5: Semmi. Édes fiam. Nyújts karodat, idegen lovag. Kis egy gyönge vagyok. De nem szükség már. Erő visszajött. Rettentő álmom volt. Magam sem tudom, mit álmodtam, csak hogy valami iszonyút.
0: Az meg lehet. Meg lehet. Az álom gyakran csodálatosan összeütközik a valóval. Azt sem tudom, mit cselekszem. De te mit keresd itt? Mit akarsz tenni?
2: Kincstárnokottól megkaptam a pénzt. Ne vesztegessük az időt. Már is indulok.
0: Villámtól, zivatartól nem félsz?
2: Az ördögtől sem félek. Mert az ördög én vagyok.
0: Erítj hát az ördög hírével.
2: Viszont látjuk egymást.
5: Megyek én is, fiacskám.
0: Tehát jó éjszakát.
5: Adjon Isten neked is, édes fiam. Köszönöm, hogy segítségemre siettél. Majd meghálálom gondoskodásodat. Addig is. Köszönöm.
0: Szívesen, anyám. Szívesen. Máskor is.

0: Második jelenés. Csapszék valahol Magyarországon. Magyar urak egy asztalnál, Saul más asztalnál egyedül.
1: Csak szép az a borozók asztala. Egész mennyország. A kancsó a hold, a poharak a csillagok. Ígyünk, atyám fiai.
2: Ígyünk a hazáért.
3: Igen. Ígyünk a hazáért. Úgy se tehetünk érte mást, mint szegény, közönséges ember.
1: Legalább megtesszük azt, amit tehetünk érte. Csak az valódi hazafi, ki semmit sem tehet a hazáért. Aki pedig tehetne valamit, az gazember. Hiszik-e kelmetek, hogy nagy uraink közt akárhány akadnak, ki ma is kész volna az országot átadni ennek a bitang boricsnak?
2: Meglássák kelmetek, hogy addig is kapkodő felénk, még egyszer a zsebébe dug bennünket.
1: De már azt mégsem éri el egy könnyen.
3: Na már, ha minden magyar úgy érezne, mint hitted. Csak hogy... Veszel minden hazáról!
1: Veszel minden hazáról!
2: Hallod, ijeszt lelkem. Hallod és borzadsz. Ó, de ne félj. Fognak ezek még másképpen is beszélni. Vagy melyikünk a megmondhatója? Ki a hazaáruló, akinek vesznie kell?
4: De rég férfiak, megbocsássatok, hogy hivatlanul közétek lépek, de meg nem állhatom, hogy szavaitok visszhangja ne legyek. Vesszen minden hazáruló!
1: Vesszen még egyszer!
2: Vesszen még ezerszer!
3: Ki és mi vagy, földi?
4: Mindegy, akárki, akármi. A mindenkori hazárulók esküdtellensége.
1: Akárki vagy, de becsületességet tetőttől talpig ér. Ügy közénk és így áll velünk.
4: Nem úgy, földiek. Ti ígyatok velem. Úgyis annyival tartozom nektek, hogyha az ítélet napig innátok rovásomra, sem lenne lefizetve tartozásom. Hey, csaplán! Kárhozatos pénz. Borics pénze. Ha nem tudjátok-e, ki a hazaáruló?
3: Ki volna más, mint Borics?
4: Nem úgy van az. Ő inkább vevő lenne a hazára, de azért vesszen ő is.
5: Uraim! Kiszíveskednék megmondani, merre visz az út Sámson úr várához.
4: Sámsonhoz? Ki akar oda menni? Azon asszonyt láttam valahol, ha nem csalódom. Igen. Ő. Azóta többször jelent meg képe lelkem előtt akaratlanul. Asszonyom, ha más helyen látnálak, azt mondanám, hogy... Galícia fejedelmének anyja vagy.
5: Az vagyok.
4: Valóban. Miként jössz ide is így? Ülj le, asszonyom, tudom, hogy elfáradtál. Sajnállak.
5: Talán te fáradtál el, fiam, én nem. Kit bosszúállás visz, az fáradhatatlan.
4: Szegény asszony, hangod megindít. Részvétet gerjeszt bennem irántad.
5: Köszönöm, meg is érdemlem részvétedet, mert én szeretlek.
2: Végtelenül szeretlek.
4: És mint jutok-e szerencséhez?
5: Ne kérdezed, úgyis mindegy. Csak hogy szeretlek. Ne bontakozzál ki karjaimból lovag. Ne meresztelek el szívemről.
4: Na de...
5: Ó, szegény szívem, berég dobogtál így. A boldogság és a töredelem miatt. És mint hogy részvéteddel ajándékoztál meg, vedd érette cserébe bizalmamat. A fiam más világra küldött volna, ha ránk nem nyitod az ajtót. Alig tudtam elszökni.
4: Borzasztó, halatlan.
5: Ugyebár, hát ha mindent tudnál.
4: Tudok sok mindent. Fiat kéme vagyok.
5: Fiam kéme vagy.
4: Vagyis az volnék. Csak még azt nem tudom, hogy a királyt áruljam el, vagy mégis inkább őt. Egyiküknek biztosan árulója leszek. Csak a hazaárulástól őrizzem meg az Isten.
5: És mi késztet arra, hogy mindenképpen árulóvá légy?
4: Kettőzött szenvedélyem. A bosszú vágy és a szerelem.
5: Tehát viszonzatlan szerelem.
4: Nem vagyok sem gyermek, sem asszony. Nincs rá szükségem, hogy sorsomat másoknak elpanaszoljam. A nád recseg a veréb alatt, mely rászáll. A Kárpát némán tartja vállán a ránehezülő eget.
5: Becsüllek, dedek férfi, nem unszólag tovább sorsod felől. Azt mondd meg inkább, kin akarsz bosszút állni?
4: Mindazokon, akik boldogtalanná tettek. Elsősorban is azon a férfiún, ki bizalmammal visszaélve számüzetésem okozója lőn.
5: S ki az?
4: Nehezen ismered. Dehogy nem. Említetted nevét, midőn nálatok voltam. Sőt, most is említéd a nevét, hiszen hozzá akarsz eljutni. Ő az.
5: Sámsó.
4: Ő. Egészen most már egy bosszút akartam állni rajta.
5: Úgy kezet foghatunk.
4: Te is ellene vagy.
5: Ó, adj kezet. Kössük meg a szövetséget a bosszúra. Adj kezet. Annyi bizonyos. Nincs veszíteni valód. Így. Most vezess Sámsonhoz.
4: De neki nem szabad engemet látnia.
5: Csak vezess oda, s várj meg engem valahol a környéken. Tervemről értesíteni foglak.
4: Menjünk. Barátim, megengedjetek, hogy szívességtekkel nem élhetek. E hölgynek kell utat mutatnom. Isten veletek!
6: Isten megálljon!
7: Isten megálljon!
6: Vesszenek a honárulók!
4: Sámson úr megérkezett.
5: Megérkezett.
4: Igazán.
5: Hol van ő?
6: Fönt időzik a vendégszobában.
5: Látnom kell, beszélnem kell vele. Te pedig várakozz és reménykedj.
0: Harmadik jelenés, a vendégszoba.
8: Ki az?
5: Egy szegény öregasszony.
8: Mit keres?
5: Már semmit. Megtaláltam, akit kerestem. Téged.
8: S mit akarsz velem, vén szipirtyó? Előre is mondhatom, hogy hiába jöttél, ha jövendő mondás a mesterséged. Nincs szükségem jóslatokra.
5: Nem vagyok jövendő mondó, ellenkezőleg. A múltról akarok veled beszélni.
8: Mit?
5: Egy szép történetet. Ha meghallgatod.
8: S ha meg nem hallgatom?
5: Meg kell hallgatnod, különben álmodban fogok megjelenni, és ott zúgom füleidbe.
8: Beszélj hát.
5: Ezelőtt, mint egy 25 évvel Magyarország királya Kálmán volt.
8: Tudom.
5: A többit is tudhatod, csak emlékeztetni akarlak. Kálmán második nejével élt, Preclávával.
8: Ismertem azt a szemét.
5: Valóban? Ugyannál inkább érdekelhet a történet. Kálmán nagyon szerette Preclávát. Preclává is nagyon szerette. Nem Kálmánt, hanem udvarának egy ifjú Leventéjét.
8: Valami Sámsont, ha jól emlékszem.
5: Igen, te jól emlékszel.
8: De végezzük egymás után ezt az unalmas históriát. Mit húzzuk, mondjuk? A királyné két fiút szült, egyiket Sámsonnak adá, hogy részesüljön az atyai örömökben. A pokoli küllemű ragyás fia, ki apjánál sokkal becsületesebb volt, származását nem tudta meg soha. Sámson őt nevelt fiaként tartotta, míg jónak nem látta elkergetni. A királyné a másik fiúval a királyt ajándékozá meg, ki azonban meg nem köszönte az ajándékot, mert megszagolta, hogy rossz fa ég a tűzön. Ennek következtében ki is adta az útilevelet Preclávának, aki 24 év múltával el nem képzelhetem, miért küldött tégedet hozzám.
5: Ó, Sámson, minek a tettetés?
8: Micsoda tettetés? Én semmit sem tetteték életemben, legfőlebb szerelmet.
5: Miért gúnyolni azt, ki téged úgy szeret, Sámson?
8: Te, Preclava? Lehetetlen.
5: Hát nem hiszed, hogy szeretlek.
8: Hiszem, Bizi. Miért ne? Csak hogy mód nélkül sajnállak, ha úgy van. Mert ha 24-25 év előtt sem szerettelek, most mennykő nehéz lenne érzelmedet viszonozzam.
5: Ha már engem nem szeretsz, nem szeretés soha. Szólj, van-e legalább atyai érzés szívedben?
8: Van, mégpedig mennyi. Ha atyai érzésem kendermaggá válnék, valami fiók csíz jól laknék vele.
5: Így minden jól van. Meglásd, Jóval fizetek a rosszért.
8: De beszélj legalább világosan, ha azt akarod, hogy megértselek.
5: Világosan fogok beszélni. Béla királynak buknia kell.
8: Miért?
5: Hogy Borics foglalja helyét.
8: Mi közöm Boricshoz? És mit nyernék én?
5: Mit? Ha Béla bukik, Boricsi a király cím. Miénk? A tiéd a hatalom. S a hatalom, ez minden a földön.
8: És tudja, hogy fiam?
5: Nem. Majd csak a szükség idejében fogná megtudni. Ugye azt mondtad, másik fiat sem tudja származását.
8: Saul nem tudja. Én pedig azt sem tudom, merre bujdosik.
5: Majd megtudod kellő időben, Véngazember. Nos, mit határzasz?
8: Eddig sem szerettelek, most már gyűlöllek. De a közös érdek összeragaszt bennünket, mint a zsírtalan galuskát.
5: Te dicső férfiú vagy. Ilyennek reméltelek.
8: Remélhetsz.
5: Akkor Sámson. Akkor.
8: Jó, jó. Az akkor csak hagyjuk akkorra. Most munkára fel. Barátaim vannak itt a csapszékben. Azok, kik célunkhoz fognak segíteni. Vadászatra készülünk. Mielőtt elindulnánk, leitatom őket. A magyar mindig kész leinni magát. Aztán kifőzzük a pártütést. Mi könnyű munka lesz, mert a borosfej rossz bástya hamar el lehet foglalni. Maradj itt, amíg vissza nem jövök.
5: Marad a rossebb. Megyek és mindent híven elmondok Saulnak.
8: Mit mondtál?
5: Semmit. Igazán semmit. Azt mondtam, hogy fáradt vagyok.
8: El is hiszem. Pihenj csak. Tudod mit? Nem szeretném, ha valaki megzavarná a pihenésedet. Inkább rád zárom az ajtót. Szép álmokat!
5: Bezártál. Hiába. Nem tudsz tervemtől elfordítani. Igen, hát de mit évő legyek? Az ablak magas, kiáltani nem tanácsos. Pedig Saul ott áll az erdő szélén. Ha legalább tinta és papíros volna itt. Na de se baj. Boldogulok én anélkül is. Itt a fehér kezkelem. Arra írok levelet. Tulajdon véremmel. Egy kis vágás. Áj, belassan csordogál. Nem baj, úgy sem kell sokat írnom. Vérrel beírt kezkenő. Kivetlek az ablakon. Szerencsés utat. Saul észreveszi. Most oda megy. Már olvassa. Most már főszeded a pártütést.

0: Negyedik jelenés. A csapszék.
1: Hozott Isten, barátaim!
2: Üdvözlény, Sámson!
3: Hát hány hét a világ, bátya? Mikor házasodunk már meg?
1: Ne bosszancskajök! Tudod, hogy utálom az asszonyi állatokat?
3: Talán azért, mert ők utálnak téged.
1: Nem mondhatnám.
3: És csak onnan gondolom, hogy úgy elvonultál egy idő óta az udvartól, vagyis az udvari hölgyektől, pedig nemrég is.
1: Na, hagyjuk ezt. Beszéljünk okosabbról. Göndör bátya, te legöregebb vagy köztünk. Te határozz. Elfogadtassék-e indítványom, vagy se?
4: Add el, öcsém.
1: Az idő hűvös. Ennél fogva, mielőtt vadászni indulnánk, meg kell bérelni ruháinkat. És mi a legjobb bélés? Úgy hiszem, a bor. Tehát?
4: Öcsém, te bőrsalamoni vadéka vagy.
1: Hát ti mit szóltok?
5: Én már csak a vénség iránti tiszteletből is Göndör bátyánkkal tartok.
3: Voltam-e én valaha más véleményem, mint te ti vagy? De a java még hátra van. Mit szól Vas bátya?
6: Öcsém, kössenek föl, tudod-e?
5: Hát szoktam én a többségnek ellenszegülni. Mi?
3: Dehogy, dehogy. Kegyelmed megy a többség után, mint a birka a kolomb után.
5: Kössenek föl, tudod-e?
1: Amint látom, indítványom elfogadtatik.
5: Hát ki nem fogadna erre így fölséges indítványt? Ha, az nem volna Árpád vére, ki el nem fogadná.
1: És én azt jóslom, mindenki annyi vadat lő, ahány poharat ürít.
5: Úgy én lövök a legtöbbet.
6: Öcsém, hogy mered azt mondani?
5: Nem látod, hogy én is itt vagyok?
3: Ó, Vas bátyának igaza van, övé az elsőbség. Ülő majd legtöbbet. Ha egyebet nem, bakot! Mert ő az ivásban legnagyobb bajnok országszerte.
6: Világszerte!
4: Egyéb irán nincs mit dicsekedni vele, atyafi.
3: Miért ne dicsekednék? Azok, akiknek egyéb kitűnő tulajdonuk nincs, rendesen dicsekedni szoktak vele, hogy ők nagy ivó. Különben Vas bátya tudok ám én kegyelmedni még hatalmasabb ivót is.
5: Na, szeretném én azt ismerni.
3: Mi? Jól ismeri kegyelmet.
5: Hát ki az?
3: Ki? Az éj.
5: Kicsoda?
1: Éj.
3: Az éj. Lám, az égbolt egy roppant billikon, melyet a lemenő nap csordultig tölt piros sugarakkal borgyanát. S az éj ezt az óriás billikomot egy húzomba kész. Csak a fenekén maradnak apró cseppecskék, miket mi aztán csillagoknak nevezünk.

0: Mezőrök gyermekem, atyád alszik. Aludjál, boldogtalan jó férjem. Aludjál, és álmodj szemeket magadnak, melyekkel áttekintheted országodat, melyekkel színről színre lásd, ki országodban legjobban szeret. Ilonádat.
1: Anyám!
0: Mi kell, gyermekem?
1: Adj tűt nekem.
0: Minek?
1: Legyet fogtam, kiszúrom a szemeit.
0: Éj, fiam, hogy lehetsz oly kegyetlen? Keresztel.
1: Nem bizén. Minek kereszteném?
0: Mert nem vétett neked.
1: Hát apám kinek vétett? Mégis kiszúrták a szemeit.
0: Igaz. De te jobb légy atyád hóhérainál.
1: S élnek még atyám hóhérai?
0: Kétség kívül.
1: No, az Isten éltesse őket sokáig. Addig, míg én felnövök. Akkor aztán Isten legyen irgalmas irántuk, mert én nem leszek.
0: Jerülem, de fiam, jer. Méltó gyermeke vagy anyádnak. De nem lesz rá szükség, hogy megbosszuld atyádat.
1: Miért, anyám?
0: Megbosszulom én öt, fiam.
2: Ki beszél bosszúállásról?
0: Szenvedélyem.
2: Merjétek ki a sötét gondolatot fejetekből, szeretteim. Mi haszna?
0: Ha egyéb nem, könnyebbülni fog szíved.
2: Az én szívem könnyű. És csak azért könnyű, mert lemondtam a bosszúállásról. Gonosz tettet nem lehet más gonosz tettel jóvá tenni.
0: Gonosz tettnek nevezed az igazságszolgáltatást.
2: A megtorlás nem igazság, és nem tesz boldoggá. Én boldog vagyok. Ti nem is gondoljátok, mi boldog a vak. Mi a vakság? Mennyei fátyol, mely eltakarja az ember elől a világot, melyet síralom völgyének neveznek. A jóknak jobb nem látniok, mint látni a nyomort, mely oly közönséges a földön, s melyet a legdúsabb uralkodók sem írthatnának ki. Ki kezeskedik róla, nem lette volna-e belőlem épp szemekkel kicsapongó, kegyetlen, zsarnok fejedelem? Ez szerint te és alattvalóim bosszú helyett talán köszönettel tartoztok hóhéraimnak, mert így, ha nem sokat használok, legalább semmit sem ártok.
0: Ne tovább, férjem, ne tovább! Ha így folytatnád, még arra bírnál, hogy a magazokat megjutalmazzam, ahelyett, hogy megbüntessem.
2: Vígan, kedvesem. Vidáman, menjünk a kertbe. Ó, én úgy szeretem a virágokat.
1: Hiszen nem látod, apám.
2: Tán éppen azért érezem kétszeresen illatjokat. Így vagyok veletek, szeretteim, kiket nem látok, de annál jobban érzem lelketek melegét, mint a virágok illatát. Tudja Isten, én inkább ülök a szép sejmes fűben, mint a trónon, és jobb szeretem fejemen a virágkoszorút, mint a koronát.
1: Add szó kezedet, atyám.
2: A koronának csak súlyát érzem.
0: Borzasztó. Nem látja azokat, akik őt annyira szeretik. Gyermekét, nejét. Soha nem látott, soha nem fog látni. Nem látja, ha mosolygok. Nem látja, ha könnyezek. Pedig mosolyom és könnyem csak az övé. És szerette vajon? Szerethetnie valakit, akit soha nem láttunk? Igen, szeret. Talán úgy, mint koldusabb otot, amelyre támaszkodik. Ó, ha látna, mi másképp szeretne. Mindegy. Akárhogy szeret, én szeretem őt igazán. Lelkemből. Mint nő szeretheti férjét. Mindenható Isten, te vagy a tanú, hogy soha meg nem feledkeztem hitvesi kötelességemről. Kötelesség. Jaj, mi szomorú szó. Az örömtelen élet pusztasága visszhangzik bennem. De nincs is magasztosabb, mint a kötelesség. Minden hatalom ebből fakad. És voltak alávaló lelkek. gyalázatosak.
3: Én egyike voltam azon gyalázatosaknak, királyné.
0: Saul.
3: Igen, királyné. Saul, ki téged szeret, s ki ezért örökre száműzeték.
0: S kinek mi mondatott fejére?
3: Hogy fejét veszti, mihelyt bemeri azt hozni még egyszer Magyarországba.
0: S te merted ezt?
3: Amint látod, kegyelmes asszonyom.
0: Ne mondj kegyelmes asszonyodnak, mert irántad nem leszek kegyelmes.
3: Ám légy kegyetlen, de azzal csak magadnak ártasz, asszonyom. Tied vérem, lelkem, mindenem, mert én szeretlek, imádlak. Úgy, mint valaha, sőt, jobban, mint valaha. Keblem oly telve van, oly tele van szerelemmel, hogy lábaim nem bírnak, hogy térdeim leroskadnak. Ó, királyné!
0: Kétszer bűnös. Menj, és add át magad a katonáknak. Mindjárt követni foglak. A vérpadhoz.
3: Előbb tegyünk egy kis kitérőt. Látod azt a kocsmát? Először oda menjünk a katonákkal. Vérpadra menni. Azután

0: Hatodik jelenés. A csapszék.
1: Hát, uraim!
2: Halljuk, halljuk!
1: Azaz, dehogy, uraim, dehogy. Hiszen ti nem is vagytok urak.
2: Nem vagyok urak. Az öregapám is az volt.
1: Az öregapád még az voltám, de te nem vagy.
2: Amilyen olyan csak volnék, bizén.
1: Amilyen olyan? És ezzel beéred?
2: Be, mert be kell érnem. Hát tehetek én róla?
1: Tehetsz. Tehettek mindnyájan. Göndör bátya, te könnyen fütyölsz, megetted kenyered javát. Ma holnap az utolsó faladba harapsz. De mi lesz fiaidból? Vannak vagy hatan? Pedig amennyi földet hagy számokra, ha lepényé gyúrják, jól sem laknak vele. Bihar megye, szép darab föld. Kell-e?
2: Kellene.
1: A tied. Dengez. Neked ugyan van mit aprítanod a tejbe, hanem nyerges lovadnak is van annyi címe, mint magadnak.
3: Többször folyamodtam már a királyhoz, de...
1: Akarsz-e óvári gróf lenni?
3: Akarnék.
1: Az vagy. Tivada, ha birtokodon keresztül szarvast űzesz, mennyi idő alatt éred a határt?
4: Bizony, nem igen izzad meg bele, paripám.
1: Zemplén hosszú megye, két ló is kidőlhet alattad, míg végig éred. Elfogadod?
4: Elfogadnám.
1: A tied. Vasbátya, képed vörös, mint a vörös bor. Tán csak azért szereted úgy a nemes italt, mert színben druszálja arcodnak?
4: Meg lehet.
1: Tolnában hosszú hegysor van, mely dicsőséges borterem. Tüzesett, mint a déli nap, s vöröset, mint a lemenő nap. Vasbátya, van-e rá kedved?
4: Hát volna.
1: Ura vagy Tolnának. És így kapjátok ki valamennyien részeteket, ha...
4: Ha?
1: Ha gyáva legények nem vagytok.
3: Gyávák, ördög és pap!
5: Mit tegyünk?
4: Igen, mit tegyünk?
3: Igen, mit tegyünk?
1: Semmit. Csak kiáltsátok utánam. Éljen Borics király! Le második Bélával!
5: Ennyi, megálljunk csak. Béla mégiscsak jó király.
1: Kicsoda? Mag Béla.
3: Aki nem lát a szemétől.
4: Neked lehet, hogy jó. Nekünk nem. Nekünk Borics kell.
5: Igen ám. De én azt hallottam, hogy Borics nem is Kálmán királynak volt fia, hanem valaki másnak. Nem akarok újjal mutogatni.
1: Ennyi, vas bátyám. Ez már vért kíván. Te nem is vagy hazafi. Te Béla besúgója vagy. Szúrjátok!
5: Megálljatok! Hát... Szoktam én a többségnek ellenszegülni. Vesszenek a honárulók. Vesszen Béla.
4: Éljen Borics király!
6: Úgy van! Éljen Borics király! Éljen Borics király! Levásd Béla!
2: Le Boricssal! Éljen második Béla! Lelepleztük a pártütést.
7: És most királyné, parancsolj hóhéradnak.

0: Hetedik jelenés. Terem a királyi palotában.
1: Te, Bolond! Hallod, Bolond?
2: Többen vagyunk, komám. Értelmesebben beszélj.
1: Vakmerő!
2: És te, merő vak. Na, komám, most add elő, mi kell.
1: Már elfeledtem, amit mondani akartam.
2: Hazudni akartál, atyafi.
3: Az elfeledésről jut eszembe, hogy mi is elfeledtünk valamit.
2: Nem a hazugságról jutott eszedbe?
3: Fékezd magad, fickó, mert ha én vettetek féket a nyakadba, megtalálod bánni, hogy magad magadat nem fékezted. Ezen estét e nemes lovak tiszteletére ünnepeljük, ki veszélyes összeesküvésnek lett fölfedezője, és még senki nem emelt egészségére poharat. Tegyük, mit elmulasztánk. Éljen Saul lovag!
2: Éljen sokáig! És adja Isten, hogy több íj érdemes szerezzen a trón körül. Adja Isten, hogy számos összeesküvéseket fedezzen föl.
4: Királyné, irántamik egyességet sokkal nagyobb sem, hogy azt szóval méltóképpen megköszönhetném. Az ember sokszor csak azért jó, mert nincs alkalma rossznak lennie. És vajon nem vagyok-e én is ezen emberek egyike? Ó, királyom, nemes jó királyom, én el akartalak téged árulni, én akartam egyik kéz lenni, mely téged a trónról lerántott volna, hol senki nem ült méltóbban, mint te.
1: Nagyobb bizalmam van a megtérő bűnösben, mint abban, ki soha el nem tévedett.
2: Komám, úgy magadban nem igen bízhatol, a tréfán kívül, mert én meg nem igen bízom az emberekben. Ricsak, itt jön a kivétel. Mit keres itt ez a szép szál, csuhás?
5: Isten áldása rátok, király, királyné és altól.
3: Idvezd, légy szent atya. Mi hoz körünkbe így későn?
5: Fáradt lábaim és az éjség.
2: És az ördög. Nem szeretem az ilyen ruhát.
4: Pedig bolondkom. Ennek az áruhának még mindig inkább hihetsz, mint annak, aki belebújt.
5: Elhallgass!
4: Felismerlek, báránybőrt öltött farkas.
5: Mindent elrontasz. Inkább mondd el, mit végeztél.
4: Azt végeztem, hogy veled fogok végezni.
6: Úgy így áll, hogy ez az utolsó pohara. Üdvözlégy, Borics! Galícia fejedelme!
2: Mondtam, csukja alatt nem lehet más, mint kétszínűség.
6: Borics, akivel száműzetésem idejében volt szerencsém megismerkedni, s ki kémjének fogadott meg engemet, tagad, ha mered!
7: Tagadjam? Miért tagadnám? Igen, én vagyok Galícia fejedelme, Borics.
1: Mielőtt megítélnénk, meg kell kérdeznünk szándéka felől.
7: Meguntam már a békétlenkedést. Talán bele is fáradtam, mindegy, csak hogy végét akarom szakasztani örökre. Beérem ezentúl azzal, amit a sorstól kaptam, és nem vágyok többi azután is, amit kaphattam volna. Legyünk békés, barátságos szomszédok. Egymás védelmére, nem egymás ellen vonjuk mától fogva kardjainkat.
2: Úgy veszem észre, ma minden gazember megtér.
8: Ne higgyetek neki, királyom és királyném. Őt akarták a pártütők trónra emelni.
6: Nos, rokoném, elfogadjátok-e ajánlatomat?
1: Áldjon meg Isten minden szabadért, öcsém. Áldja meg az órát, melyben ekképp magadba tértél. Most sajnálom, hogy nem látok. Nem mehetek hozzád karjaidba borulni. Jöjj te ide, és tedd ezt.
7: Kedves rokon.
1: Hiszek neked. Adsza még egyszer jobbodat, öcsém. Ezután távozzunk nyugalomra. Én alig várom már, hogy elaludjam. Ha így szép a való, hát még álmaim. Milyen szépek lesznek az éjjel.
7: De ha szépen megkérnélek, bátyám, maradnál még néhány percet a kedvemért. Most békültünk meg. Ne töltenénk egy kis időt együtt bizalmas beszélgetésben.
1: Ha úgy kívánod, örömest.
7: Szép királyné, igen szép vagy. Szépséget híre hatalmas szárnyú sas. Mind sajnálom férjedet. Ki a kellemeknek a kincstárát bírja, és nem láthatja, amit bír. Én most látlak először, már is lelkesülök. Nem kétlem, hogy úgy szeret, amint csak megérdemled. Ó, de hát, ha még látna...
3: Kérlek, ne szólj erről. Ez szívemben a fájdalom lantjának legsiralmasabb húrja. Pedig ma hallottam, hogy őrizkedni kell a bosszú vágytól. Nem merek többé rá gondolni, hogy bosszút álljak férjem elégtelenítőin. Az ország adjon elégtételt megsértett királyának. Országgyűlést fogok hirdetni, s ott végezzenek.
9: Nőm, szeretett nőm.
3: Esküszöm, hogy bosszút állok. Úgy üdvözüljek.
9: Ha országgyűlést hirdetsz, én ott mindenkinek meg fogok bocsátani. Ez megmásíthatatlan szándékom.
3: Aradra gyűjtöm országunk nagyjait, hol a nagy tettnek végbe kell mennie. Most, férjem, távozzunk. Ha a jó rokon megengedi.
7: Nem tartóztatlak tovább, kedveseim. Magam is kezdem a nyugalom szükségét érezni. Jó éjt.
9: A viszontlátásig, édesöcsém. Hát, ha mindünk szívét békével tölti be az éjszaka.
7: Hiszen ez dicsőséges. Úgy megy, mint a karikacsapás. Amint csak kívántam. Sokkal jobb, hogy rám ismertek. Amúgy gyilkos lettem volna. Igen. Megöltem volna Bélát és Ilonát. Kinek jutott volna eszébe, hogy a csuki alatt Borics remekelt? Ez nem sült el semmi, meg lesz amúgy. Egy üléstől várok végtelen sokat. Mindent. Béla pártja tetemesen csökkenni fog, és amennyivel csökken a fak együgyűjé, annyival növekszik az enyém. Vannak még békétlenek. Okosabb lesz visszamenni Galíciába. Sereget gyűjtök, hogy segítséget nyújtsak a szegény vak Bélának. Úgy fogok megjelenni az országgyűlésen, seregestül. Szegény vak Béla. Kolostor neki, nem trón. Szegény anyám. Bizonyára megunta már életét a várbörtönben. Most megyek, és véget vetek földi szenvedéseinek. Vár a magyar trón, a hatalom, a dicsőség. Rám vár a mennyei, vagy inkább sátáni kímám.
3: Az éj elmegy, s álmam mégse jön. Virrasztva töltém az éjet. Néztem a csillagokat. Találgattam, melyik az enyém, s vártam, hogy lehull. A fájdalom, amelyik lehullott, egyik sem volt enyém, mert még élek. Ó, Istenem, mit érne az ég, ha napja nem volna? Mit ér a virág, ha illatja nincs? Mit ér az élet szerelem nélkül? Amit eddig gondolni alig mertem, most már ki ismerem mondani. Férjemet nem szeretem többé. Én nem vagyok oka. De mit beszélek? Nekem szeretnem kell őt. Igen. Ha jelen van férjem, szerelmet kell hazudnom. Bármennyire szeretem, szerelmes nem vagyok belé. De hiszen a trónt megosztom vele. Hiszen gyermekeim vannak tőle. Úgy is van. De én nem csak anya vagyok. Nem csak királyné. Én nő vagyok, akit egy vakemberhez láncolt a sors. Nekem igazi férfi kell. Bármi rút legyen. Bármi alacsony származású. De mit beszélek? Egy vakembert megcsalni. Ez aljasság. Ó, ettől borzadok. És tudja Isten, valami igen távoli, halk, de mégis hallható szellem hang az csukja, hogy még boldognak kell lennem. Némúj el, csalárd hitegető. Hol találnék én már boldogságot?
8: Magad vagy, asszonyom?
10: magam. Miért?
7: Mert jaj volna, ha férjed meglátna.
10: Hiszen tudod, hogy nem láthat meg. Hol van Burics?
7: Megölne, ha találkoznánk. Ő mindenkit csak ölni akar. Szegény anyját is meg akarta folytani. Én mentettem ki a karmai közül.
10: Ó, szegény Preclava. Bármennyit vétkezett is. Ezt azért nem értemli.
7: Ismered élettörténetét? Úgy okulj belőle. Különben az ő sorsára juthatsz.
10: Soha.
7: Tudd meg hát. Borics az éleple alatt ismét eltávozott. Ez a látogatás arra volt jó, hogy kikémlelje az udvart. Vigyázz! Ő nem csak Bélát akarja letaszítani, de neked is a legrútabb rabsorsot szánja.
10: Iszonyat.
7: Miért nem abban bízol, aki javadat akarja? Ilona. Hát nem remélhetek.
10: Eddig csak férjem számára volt szemem.
7: És most?
10: Ha igaz, hogy szeretsz, ments meg. Én téged száműzettelek, csak azért, mert engem szerettél. Te mégis hűséges maradtál hozzám. Légy ezután is az. Most már bízom benned. Ments meg. Hálám irántad. Nem lesz rövidebb életemnél.
7: Isten, csak most segíts. Asszonyom, engedd megcsókolnom a kezedet.
10: Jó fiú.

0: Mondják meg nekem, kegyelmetek! Mi célja lehet egy ülésnek?
1: Inkább azt mondd meg, édes a gyöcsém! Hogy a nyakadon van még a fejed? Ha,
0: minden fejet nem lehet levágni, mert abból csak fejetlenség lenne.
2: Ja, te nem vagy honáruló? Hiszen amikor utoljára láttalak, téged vasban vittek el a paraszlók.
3: Miért téged talán nem?
2: Az már mindegy. Én nem vagyok honáruló. Vesztenek a honárulók. Nekem Isten fölvitte a dolgomat. Bizalmas állásom van.
1: Én sem vagyok honáruló. Én egy becsületes nyomra vezető vagyok.
3: Most már értem, hogy találtak rá a rejtek helyemre. De ne búsulj! Nálad rosszabb honfi nem vagyok én sem.
0: Akkor egy fia honáruló nem sok, annyi sincs a sorainkban. Hisz mind itt vagyunk az országgyűlésen.
1: Csak aztán nehogy kelepcébe kerüljünk.
2: Te kételkedel, ami Béla királyunk adott szavában. Hiszen azt mondják, mindenkinek megbocsátott.
1: Nem kételkedem én, de mi szükség volt a fél országot ide csődíteni? Aztán minek jött ide a király minden pereputjával? Hisz láthatjátok, feleségével s gyermekeivel együtt van itt.
2: Hát, ha örökösét akarja kinevezni.
1: Ej, nem ment el az esze, hogy már is örökösről gondolkozzék, hiszen még 30 esztendeig is élhet, és én kívánom is, hogy éljen.
0: Ezt nem kétlem, hogy mindnyájan kívánjuk.
1: Éljen, és vesszenek az árulók!
4: De ugye, mi egy pillanatig sem akartuk, hogy Borics legyen a király.
0: Inkább a kutyámat fogadom királyomnak, mint a fattyút.
1: Mi itt valamennyien Béla hívei vagyunk, s a kegyelmedével hasonlók nézeteink Boricsról.
2: És ki is volt, aki rá ismert az áruhában Boricsra?
0: A száműzött Saul.
2: Sámsonnak örökben tartott fia?
0: Ugyanaz.
2: Aki Sámsont elárulta?
0: Az árulót elárulni nem árulás. Meglátják, kegyelmetek, ez az ember még nagyra viszi.
1: Isten segítse, megérdemli. Tetőtől talpig derék ember.
2: De ha az nem volna is.
1: Mit ért ezzel, kegyelmed?
2: A királyné kegyence.
0: Úgy mondod, hogy a királyné szerető?
2: Ez csak gyanú.
0: Mindegy.
1: Éljen a király!
5: Éljen! Éljen a király!
6: Híreim, kitől csak oly mértékben kívánok szeretetet, ami mértékben óhajtalak titeket boldogítani. Ha épp volnék, vezetnélek benneteket csaták, diadalok mezeire, hol a dicsőség töltfájáról törhetnétek örök zöld lombokat sisakjaitokra. Nem lehetek hadvezér. Azért kertész akarok lenni a béke kertjében. Ki a bűnösnek értjük? Senkinek sem kell reszketnie, ha megbánt a bűnét, és immár nem forral rosszat. Kész vagyok mindenkinek megbocsátani.
5: Éljen a király!
7: Éljen!
8: Éljen az egyetértés!
5: Éljen!
9: Szép szó, de amint kimondják, el is hangzik. Ismerlek, magyar nemzet.
6: Mielőtt részletes tanácskozásba kezdenénk, töltsük be a megürült hivatalokat. Saul lovag! Irántunk tanúsított hűséget fejében foglald el a halálozás által üresen álló Tiszán inneni nádori széket, s vedd hozzá a legújabban kivégzett pártütők birtokait. Méltó vagy mind a kettőre.
9: Nem megmondtam.
10: Valóban.
11: Uram király, a hivatalónak méltóképp meg nem fogok felelni. Ne vedd azt akarathiánynak tőlem.
6: Attól nem tartok. Első kötelességedül adom végezni a pártütő Sámson ügyében. Kezedbe teszem életét.
5: Éjjel a
7: királyné! Éjjel!
12: Béke mindenkinek, aki nem forral rosszat. De hányan vannak itt is békétlenek? Pártütők!
13: Hosszú!
6: Mindenkinek megbocsátott!
12: Nemes férfiak! Tehát csak ugyan nem alusznak lelkeitek. Hallom hangjaitokat. Szeretném látni a lelkesülést az arcotokon.

0: láthatom, mert könnyeim elhomályosítják szememet. A bűnösök köztetek vannak. Ismeritek őket. Föl tehát, akinek most hüvelyében maradt kardja, Isten nem fogja engedni, hogy az többé lovagi tett elkövetésére kivonhassa. Rajta, aki nem gyáva, vagy nem volt cinkosa amaharamiáknak. Rajta!
1: Ártatlan vagyok!
2: Ezt majd Isten előtt bizonygass!
1: Hűfiak! Béke! Béke! Tegyétek le kardjaitokat, kérlek benneteket! Parancsolom! Én parancsolom! A király! Nincs, aki szót fogadjon! Ó, hitvesem, mit cselekedtél?
0: Ami szent kötelességem volt, s amit esküvel fogadtam meg. Megbosszultalak, férjem!
1: Átkot vontál fejedre, fejemre, gyermekeidre, és a mai napra.
0: Átkot vontam volna magamra, ha nem cselekszem azt, amire megesküdtem.
1: Jer, menjünk helyről! Úgy tetszik, mintha a vérben gázolnék, mely most ontatik, és mintha cseppje egy-egy kígyó volna, mely belém ereszti mérges fulánkját. Ó, Ilona, többet látok-e most, mint azelőtt? És jaj volna nekem, ha e bosszúállás megnyitotta volna szemeimet, hogy e jelenést lássam. Zokogsz! Ne pazarold könnyeidet! Szükségem lesz egykor rájuk, ha meghalok. Mert jobb ágyaim nem fognak megsiratni.

0: 9. jelenés. A börtön.
1: Tehát egy börtönnel ismét kijebb.
2: Igen, uram. És ez már az utolsó.
1: És az ajtó?
2: Az a világ kezdete. Azon keresztül megy a szabadság, vagy a hóhér karjaiba.
1: És melyiket gondolod?
2: Ha csak úgy kedvez a sors, mint társaidnak kedvezett, az utóbbit hiszem.
1: Tehát minden estek?
2: A világért sem. Mindnyájan függenek.
1: Dögvész és kárhozat. Szép vigasztalás. És te? Hogy mégis élsz, denges pajtás?
2: Hát én csak úgy, hogy rám szükség van. Mindenkit mégsem lehet a más világra küldeni.
1: Ezek szerint tudják, hogy te is...
2: Tudják. Mindent tudnak.
1: Általad?
2: Nem. Én csak porkoláb vagyok itt. Hanem hát jól mulas, uram, mert magadra hagylak.
1: Borzadok. Szeretném, ha volna valaki közelemben. E magány.
3: Itt vagyok én, Samson. Megrettentél? Ne félj, vigasztalásodra jöttem, utolsó óráidban. Akartam, hogy még egyszer láss, mielőtt a varjak kiássák szemeidet.
1: Távozzál, szörnyeteg!
3: Szörnyeteg, ti tettetek azzá? Távozzam? Nem, gyönyörködni akarok látásodban, hiszen mi szerettük egymást, és már úgysem láthatjuk egymást sokáig. És ezt sajnálom, mert én elnéznélek az örök létem keresztül, így, amint vagy, vasra verve, égtelen börtönben, fejedben a halál gondolataival. Ó, Sámson, milyen gyönyörűséges látvány a szemeimnek! Képes volnék örömben megölelni, megcsókolni téged, mint azelőtt, 25 évvel öleltelek, csókoltalak. Emlékszel, még azon időre, azon napra, az boldog nap volt, legboldogabb életemben, a mait kivéve. No, te nem örülsz, nem nevetsz. Lásd, nekem elég jó kedvem van. Szeretném tudni, hány ördög jön majd lelkedért, mert egy el nem bírja, annyira meg van azt terhelve gassággal. Ha nem bírnak, hívjanak engemet. Én örömes segítek nekik a pokolba vinni lelkedet.
1: Hol bizonyosan találkozni fogunk, ott majd lerovom tartozásomat.
3: Nem, jó ember, te nekem nem tartozol semmivel. Én voltam adósod, s hála Istennek, lefizettem adósságomat. Ó, ha ezt nem tehettem volna, kiástam volna magamat síromból, s eljöttem volna, hogy megfizessem, amivel tartoztam. Lásd, milyen lelki ösmeretes adósod voltam én.
1: Te itt?
3: Vigasztalom haldoklót.
1: Még nem biztos, hogy meghal. Tiszán inneni nádor. Kegyelmet adhatok neki, vagy őt adhatom a kóhérnak, tetszésem szerint.
4: Teha, többre vitted atyádnál? Dicső dolog.
1: Mondhatom, hogy atyám voltál. Nem tartozunk semmivel egymásnak. Ne emlegessük a múltat. Az nem igen beszél mentségedre. Örökbe fogadtál, fölneveltél, hogy azután elcsap, mint rossz kutyát.
4: Nem tartottalak örökbe. Saját fiam vagy.
1: Mit? Fiat. Saját fiat.
4: Igen. Valóságos fiam.
1: Úgy megérdemled halált. Atyának úgy bánni saját gyermekével, mint te bántál velem, ez hallatlan kegyetlenség. Nem. Én nem hiszem, hogy fiad vagyok. Most szükséged van fiúi érzésre. Tehát előrántod az atyai nevet. És ki anyám, ha te atyám vagy?
4: Melletted áll.
3: Igen, Saul. Anyád vagyok. Ahogy nem vetted észre öleléseimből, hogy oly forron csak anya ölelhet.
1: S te anyám. Irtózatos. Tehát az anya a fiúval fogott kezet, hogy az atyán bosszút álljanak? Oly gyalázatosan csaltál volna meg.
3: Gyalázatosan e vagy nem, de megcsaltalak.
1: Ez borzasztó. De megbocsátok.
3: Köszönöm szépen.
1: Csak egyet kérdek tőled.
3: Halljuk.
1: Asszony, ki tett így ördögké?
3: Atyád és testvéred.
1: Testvérem? Tehát testvérem is van? És ki ő?
3: Borics.
1: Hát a világ minden szörnye rokonom. Tehát ilyen gyalázatos vér foly ereimben. Ó, szégyen! Nem add le képemről a bőrt. Ezek szülőim, az testvérem. Eszem ne hagyjál. Még szükségem van rád egy kis időre. Samson, nem mint fiú az atyához, hanem mint bíró a bűnöshöz úgy szólok hozzád. Élet kell-e vagy akasztófa? Választhatsz. Esküdjél meg, hogy holtodik hű alatt valója lesz Béla királynak, s szabad vagy.
3: S te hinnél esküjének? Nem esküdött ennek evész?
1: Anyám int, hogy ne higgyek atyám esküjének. Dics. De igaza van. Samson, én nem hiszek esküdnek. És én egykor azt kiáltám, vesszen minden honáruló. Tehát vesszen! Ki nem végeztethetem atyámat, de túl sem élhetem megszabadulását. A lelki ösmeret ölne meg. Samson!
0: Nesze ekart! Vívjunk, még egyikük meghalt!
4: Derék, fiú! Nemes lelkű férfi! Vívásban is túl akarod szárnyalni atyádat? Nem elég, hogy a szerelemben kis híján túlszárnyaltad? Neked is királyné a szeretőd, csak hogy az ő férje vak, így könnyű.
0: Ne nyelvedet, hanem kardodat mozgast.
4: Vívni akarsz velem, mert tudod, hogy nincs párod a vívásban. Sajnálod atyádat a hóhér kezébe adni, tehát majd csak magad gyilkolod meg, ugye?
0: Méltó volnál, hogy a kofák leköpjék nyelvedet, mely mesterségükbe kontárkodik. Tatalatja!
4: Tehát csak játszunk. Semeg nem támadsz. Se magadat nem véded.
1: Azóta két életet is elvehettem volna tőled. Távozzál. És tedd be utánad az ajtót.
4: No jó. Ha csak az kell.
3: A
1: végem van. De te is meghalsz. Most már nincs, aki kegyelmet adjon.
3: Saul!
1: Távozzál, asszony, távozzál tőlem! Ne lehelj rám dögvészt, hisz úgy is meghalok már.
4: Nos, Preszláva, szép kedvesem!
3: Ó, ő sem szeretett, senki sem szeret a világon.
4: Az elébb te nevettél, most már én nevetek. Hallod? A falak is nevetnek, csak te nem nevetsz. Oly halovány, sápat vagy, mint mikor Kálmán király előzött oldala mellől. Mi bajod? Félsz a haláltól, s a többi? Lásd, jól megtanultam, amit az imént nekem mondtál. Hiába a sátán csak úgy segíti híveit, mint az Isten. Hittam őt. És meg lehet megmentésemre és romlásodra, drága kedvesem. Mondtad, hogy már nem sokáig látjuk egymást. Igazad lehet. Jel hát karjaimba, kedvesem. Jel,
3: hiszen te az enyém vagy. Egyedül az enyém.
0: Enyaki! Kettőnké. Megtaláltalak, szökevény apáca. Megtaláltalak. Többé nem fogsz elszökni. Soká kerestelek, de megtaláltalak. Itt vagy a kezemben.
3: Jobb lett volna ahelyett, hogy engem kerestél. Táborodba lenned. Nem párthod volna el tőled.
0: Mit beszélsz?
3: Azt, hogy táborod, országod, elhagyod, hogy nincs többé trónod, nincs többé koronád. Nem kell ezt többé Galiciának. Földön fotó vagy.
0: Hazudsz! Fecsegő kofa!
3: Hét, hogy hazudok. Táborod azért megy visszafelé hazájába, hova belépne többé nem szabad.
0: Annál jobb. A veszedelem és a győzelem közeli rokonok. Hármunkban együtt annyi gonoszság van, hogy azzal az egész világot legyőzhetnénk. Fogjunk össze.
4: Mondasz valamit? Én annyira gonosz vagyok, hogy még soha nem tettem semmi jót.
0: Én azt sem bírom ki, ha valaki más látok jót cseleke.
3: Te szenvedélyed még mindig csak gyenge palánta. Én azt sem viselem el, ha valaki velem tesz. Ezért nem a győzelem kell nekem, hanem a bossz. Bosszút álltam rajtad, Borics, és rajtad, Samson. Bosszumnak csak egy híja. Fölakasztanak, és nem fejeznek. Miért nem fejeztek el? A nyakadból felszökenő vér alá bélkomot tartanék, hogy igyam az apa véréből, a fiú egészségére. Valóban méltók vagytok egymáshoz. Sámsonnak méltó fia Borics, de a fiú, mint az atya, meg van bosszulva. Az Isten nem engedhette, hogy a fiú éveken át gyötörje anyját megbüntetlenül.
0: És honnan tudod ezt?
3: Én voltam, ki néped előtt lerántotta álharcodat. Én voltam, ki néped előtt ellened lázította. Én voltam az eszköz, az örök igazság kezében, ki a rossz gyermekeket megbünteti, ki a nagyra vágyokat örvénybe dönti.
0: Most már meg kell hallod, most már megöllek.
4: Megállj, én ölöm meg.
3: Te ölsz meg. Nesze!
4: Oh, ez nem asszony. Ez nem ördög. Ez mind a kettőnél több.
3: Látod a vért, e kardon? Apád vére. Közeledjél. Hadd lássam. Kiért feketébb. Az övéje.

0: Elhangzott Tigris és Hiéna. Petőfi Sándor drámáját rádióra alkalmazta Márton László. Zeneszerző Melis László. A szereplő személyek: Borics Pap Zoltán, Preclava Sota Irén, Második Béla Végvári Tamás, Ilona Pap Vera, Géza Igaz Levente, Sülülü Nagy Sándor Tamás, Sámson Bicskei Tibor, Saul Hegedűs D. Géza, Dengez Funtek Frigyes, Tivadar Méhes László, Vas Nemcsák Károly, Göndör Pusztai Péter. Közreműködött a 180-as csoport. A rendező munkatársa Brajer Otto és Ipoi Keller Katalin. A felvételt Pap Tibor és Fényes Péter készítette. Dramatúr Katona Imre József. Rendezte Csizmadia Tibor.
1: Az imént elhangzott dráma 1986-ban készült, és utoljára 2011. január 3-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Hat óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, hogy a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt, 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Az állami támogatások átvilágításáról, ezen belül a határon túli magyar közösségek támogatásáról és ennek várható változásáról is beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felvidéki Gombaszögön egy rendezvényen. Tar Zoltán közölte, a cél, hogy megszüntessék a politikai befolyásolást, illetve hogy egyszerűbbé tegyék a pályázati rendszert. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahart több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A fővárosi nappali Hopon-járat a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság több hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízre bocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postás strandál. Mától rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ami az időjárást illeti, a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki. A szél többfelé megélénkül, napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak az értékek. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk, 6 óra múlt 4 perccel.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezredforduló. A Rádiószínház dokumentumműhelyének műsora.
3: A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsora. Harmadik rész. A szemtanú.
4: Idézzük föl az előzményeket. 1944 őszén Csánki Dénes, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, és egyúttal az úgynevezett lefoglalt zsidója, kormánybiztosa, pucszerűen elszállítja a Szépművészeti Múzeum legértékesebb kincseit és a zsidó műkincseket.
5: A szállítmányt 1944. november 4-én éjjel Pannonhalmára irányítja, itt a Bencés apátság épületében helyezik el. Tegyük hozzá, éppen csak becsomagolt, sok esetben teljesen csomagolás nélkül elszállított műkincseket.
4: A történetben a legfurcsább, hogy Lelcár a szállítmányt nem kíséri.
5: Pannonhalma után sem készül kimutatás arról, hogy igazából Csánki Dénes mit szállított el a múzeumból. Pannonhalma után ugyanis 1944 karácsonyán Szent Gotthárdra szállítják tovább az anyagot, az ottani cisztercita kolostorba helyezik el.
4: Itt kapcsolódik a történethez egy új szereplő.
5: Egy új szereplő, Bogyai Tamás, aki tulajdonképpen a koronatanú, hiszen amíg előző két műsorunkban Budapesttől Szent Gotthárdig az utazást csak közvetett bizonyítékok, dokumentumok alapján tudtuk rekonstruálni, Szent Gotthárdtól Münchenig az utazás további részét már Bogyai Tamás, mint átélő, hiteles koronatanú tudja elmondani.
6: A műkincsek Pestről való elszállításáról természetesen csak utólag szereztem tudomást, nem voltam ott, nem is voltam illetékes. Én ugye a kultuszminisztériumban voltam miniszteri titkár, de a művészeti osztályon és nem a múzeumi osztályon. Amikor a hatóságokat ugye 44 őszén kitelepítették Budapestről, akkor a kultuszminisztériumot Szombathelyre és Szent Gotthárdra telepítették ki, és én a feleségemmel először egy Szent Gotthárd melletti Vent faluba oda kerültünk, és akkor aztán később kaptunk Szent Gotthárdon szobát, és szóval 44 karácsony után akkor jelent még Szent Gotthárdon Csánki Dénes, aki a Szépművészetinek a főigazgatója volt, és rengeteg képek, mint jött, de úgy volt, mint a Szépművészeti Múzeum szállítmánya, de amelyikben voltak éppen, benne volt még sok minden, egyrésztől, amit magángyűjtők rábíztak a Szépművészetire azért, hogy valahová mentsék az ostrom vagy ilyenféle esetére. És másrésztől a Csánki volt a zsidó műtárgyak kormánybiztosa. És ő ilyen minőségében oda begyűjtött sok mindent, és ezeknek is a javát hozta le Szent Gotthárdra.
7: Csánki Dénes felbukkanása azt hiszem, hogy elég egyértelmű visszatetszést keltett.
6: Hát ez így volt, tényleg. Volt a kép, nem is volt művészettörténész, neki politikai doktorátusa volt. Szóval az ő doktori címe nem egy szakmailag megfelelő volt, ugye.
7: Térjünk akkor vissza Szent Gotthárdra.
6: Ő ugye megérkezett a szállítmány első részével Pannonhalmáról, és jött vele a fia és a felesége. A fia az művészettörténész volt, ő volt a szakértő tényleg, és ő a Szépművészetinek az alkalmazottja is volt.
7: Egy érdekes nevet hallottam a fiával kapcsolatban. Úgy hívták állítólag a kollégái az egyetemen, hogy Tucika.
6: Hogyne, természetes. Hát én is úgy ismertem.
7: Hogy lesz a Miklósból Tucika?
6: Hát... ezt nem tudjuk.
7: Ilyen mama kedvence típus volt?
6: Mi az, hogy... Szóval hát erről mondjuk inkább hallgassunk.
7: Csánkiné és a fia között milyen volt a viszony?
6: Egy bírósági aktának kell lenni Budapesten erről. Egy inasuk följelentette őket. És akkor aztán az inast elítélték. De viszont, amit az inas mondott, ez például Brazíliában is köztudomású volt.
7: Hogy egy szorosabb viszony volt a fiú és a mama között?
6: Igen.
7: Térjünk vissza Szent Gotthárdra.
6: Jött januárban, még a Szépművészeti, mondjuk a cégére alatt, amelyikben benne voltak a zsidó műtárgyak is, és egyéb magángyűjtők, holmia is, amiket ők rábíztak a Szépművészetire. Aztán januárban jött még egy másik nagy szállítmány Szent Gotthárdra, és akkor ez mind össze lett csapva, szóval hát, hogy egy kalap alá véve, és ott akkor Csánki abban jött, hogy ezeket leltározni kell, számba kell venni, és elő kell készíteni az esetleges mentőakcióra. Tehát, hogy el kell csomagolni. A leltározáshoz Nem, kellett persze, ugye, hát ember, én voltam az egyetlen atletna megfelelő képesítésű ember, és hát atletna egész természetes volt, hát, hogy akkor engem ebbe bevontak. Csak egy kikötésem van, hogy mindent két példányba gépelek, és egy példány nálam marad. És ebbe a Csánki bele is ment. Ez a bizonyos leltározási csomagolás, ez úgy március végére befejeződött. A kultuszminisztériumnak akkoriban Tárcai Felicides román nevű államtitkár volt ottan helyben a tényleges vezetője, és akkor ő tárgyalt a Gráci Gauleiterrel, hát hogy hova lehetne ezeket biztonságba helyezni.
7: Nem egy sportoló volt ez a Tárcai Felicides?
6: De hát ő a testnevelési osztály főnöke volt, hogyne? És aztán akkor a Szálasi alatt államtitkár lett, mert ő is pártag volt. És akkor ő Grácsból avval jött vissza, hogy Admont, az a híres régi admonti kolostor.
8: Ez a cél, tehát ide lehet vinni a műtárgyakat.
6: Igen, és akkor által kiadta az utasítást, kell szerezni először is hát, hogy két vagont, hát a Szentgotthárdi német állomás parancsnok adott is két vagont.
7: Ez marha vagon volt?
6: Marha vagonok. És akkor március 31-én reggel elkezdődött a rakodás. Már akkor majd elég hosszúak voltak a napok, már akkor a nyári időszámítás volt, úgyhogy még világos volt, amikor Csánki, ha jól emlékszem, a 7 óra, tehát mikor leállította, körülbelül kétharmad része volt berakva, és azt mondta, tovább nincs, mert a vonat indul. Hát, a vonat nem indult. Olyan hullafáradt voltam, hogy én elaludtam, ott akkor úgy volt, a ládák tetején ültek az emberek, szalmazsákok voltak. 11 hivatalos kísérő volt, akik egy úgynevezett nyílt parancsba szerepeltek, és a másik vagomba, ahol egy öttagú tanító család volt, mint hivatalos kísérő, ott voltak a serdülőkorú fiúk, aki jó kifutók, meg ilyeneknek mindenre használható kölykök voltak. Oda még fölkapaszkodott egy anya és a fia, és aztán még egy család. Úgyhogy én nem is emlékszem már pontosan hány ember volt ebbe a két vagomba. Szóval az egyik vagomba a három Csánki, én a feleségemmel, és a Csonka Ferenc nevű mérnök, akinek egy szállítmányozási vállalata volt, és uszályai voltak a Dunán egyébként. Szóval ő azon a címen került be, hát, hogy ő mint a szállítási szakértő.
8: Csánki ez hozta?
6: Nem a Csánki hozta, ez is valamilyen sport, de evező is, vagy mi volt valaha, szóval ez is a Tárcai Felicidesszel volt jóva.
7: Na most, amikor a rakodás történt Szentgotthárdon, kik rakottak?
6: Voltak ott altisztek, minisztériumi altisztek is, és hát a helybeli emberek is.
8: Hogy történt ez a pakolás? Tehát az emberek hordták a vagonra? Honnan? A kolostorból?
6: A kolostor pincéjéből az állomásra.
8: Uh-huh. És amikor leállította Csánki este 7 órakor a pakolást, ami megmaradt, az ott maradt a kolostorban?
6: Nem, az részben a kolostor udvar, már ugye ki voltak már hozva a pincéből, részben ott maradtak, és valami maradhatott valószínűleg benne a pincébe is. Mert a kolostor pincéjének egy olyan hatalmas lejárata volt, hogy ott jóformán kocsi bejárhatott volna a pincébe, onnan nem volt nehéz kihozni ezeket.
8: Állomáson nem maradt semmi?
6: Állomáson semmi sem maradt.
7: Tehát elkezdődik a pakolás, a pakolásra kijelölt anyag nem a teljes anyag, a teljes anyagnak csak egy része.
6: Igen, körülbelül kétharmada.
7: És ezek a képek hogyan voltak becsomagolva? Na most, szakmailag pontosan leírni
6: szakmailag, a csomagolásban. Hogy nagy képek mind kilettek véve a rámából, és az egész nagy képeket levették a vakrámáról is, és göngyölítették. Na és sok perzsa szőnyeg volt a zsidó vagyonokból, és akkor például ilyen perzsa szőnyegekbe lettek belegöngyölve. Ami persze hát nem volt valami szakmai, mert például azt tudom, hogy ma is Pesten meg lehet hallgatni az Enc Gézát, aki a szépművészetiben dolgott, és aki a háború után, ő maga ott volt, amikor a Gotthárdon maradt ládákat kibontották, hogy a Tiepolónak a híres idősebb Szent Jakab képe, egy hatalmas kép, hogy az milyen állapotban volt. Szóval a restaurátorok összeidíték, azt, hogy így ilyen darabokba lógott a festék rajta. Hát helyre lehetett állítani, de micsoda munka. Ugye, mert olyan erősen összegöngyölítették, ugye, hogy a megtört a festékréteg. Tehát azt lehet mondani, hogy elég sok felelőtlenség történt, ám a senki nem pakolna úgy ide. Kisebb képekkel ugye nem volt probléma, és ami nagy szerencse volt, hogy az egész grafikai gyűjtemény a szépművészetiből már teljesen becsomagolva jött ládákban, kísérlettek a ládák nyitva, mert mellettük volt a leltár.
8: Tehát azokról volt?
6: Azokról volt leltár, szóval a grafikai osztályban csinált egy teljes leltárt, és én azt a leltárt csak belemásoltam az én leltáramba, és aztán ugye lefordítottam azt aztán németre, és aztán valamit angolra is kellett fordítani. De nekem a német szövegek ma is megvannak.
8: Professzor, ugye Csánkiról azt sejthették ebben időtájt, hogy pont ezt a grafikai gyűjteményt szeretné magának eltulajdonítani, és elutazni vele, mert volt egy ilyen terve.
6: Erről ők a Csonkával beszéltek.
8: És ő hallgattak?
6: Nem én, hanem a feleségem hallotta egy
8: a vonatban?
6: Igen, igen.
8: Ez hogy történt?
6: Egyszer éjszaka. Fölébredte, nem tudott aludni, és akkor hallotta azt a beszélgetést. A Csánkir
8: és hova akartak menni? Hogy akartak?
6: Svájcba.
8: Elképzelés. Hogy tervezték ezt?
6: Hát, hogy kiszedni, hát megértem egy naív elgondolás, mert tűnik a Szépművészeti Múzeumnak a java az olyan nemzetközileg ismert volt, hát, hogy azt nem lehetett volna forgalomba hozni anélkül, hogy ne jöjjenek rá. Előbb-utóbb rájöttek volna, hogy az honnan van, mert nem csak azért, mert le van stemplizve, még ha mondjuk esetleg ki is vágják, ugye? De akkor is már gyanús. Szóval hát, hogy azért nem volt reális idea, hogy aztán most melyiknek jutott eszébe, ezt nem tudjuk.
7: Akkor, amikor ez a beszélgetés elhangzott, amikor a Csánki azt tervezte, hogy lelép a vonatról a grafikai gyűjteménnyel, körülbelül hol járt a vonat?
6: Hát ezt aztán nem tudom. Majdnem 4 hétig tartott az egész út.
7: Valahol Ausztriában?
6: Valahol Ausztriában.
7: Volt-e logika abban, hogy mely ládákat hagyta hátra Csánki Szentgotthárdon, vagy nem volt benne
6: semmi? Semmi logika nem volt.
8: Mit gondol a professzor annak idején, amikor ott pakoltak Szentgotthárdon, Csánki hirtelen leállította, pánikba esett? Valamiért nagyon sietni kellett? Mi lehetett az oka?
6: Ő azt mondta, hogy mert hamarosan indul a szerelvény. Ő ebben indokolta, és a szerelmény ténylegesen valami éjjel fél egy körül indult el, én aludtam. Arra ébredtem föl, hogy már Csanafalva előtt állunk valahol az osztrák területen, a Rába völgyébe, a Rábának az északi oldalán megy a vonat, és a déli oldalán megy az országút. És az országút tele szekerekkel, hogy mind vonulnak nyugat felé, és kigyalog, kiszekére, mindenféle, és egyszer csak kezdik lőni az országutat. Hát és hogy csapulnak be a gránátok az út mellett. Erre föl rettenet és futás. Mindenki futott az országútról, amerre csak látott, egy orosz páncélos lövi az országutat. Hát és akkor egyszer csak lehetett látni arra keleten egy nagy füstfelhőt, és a tüzelés abban maradt. És a németek kilőtték ezt a páncélost. Hát az Admont felé Grácon át kellett volna menni, de a grácok elpompázták a pályaudvarát, és előtte van 8 napig állt a szerelvény, de úgy, hogy az egész, amíg a szem belátott, mind állt egyik szerelvény a másik után. Volt például egy magyar kórházvonat, ahol én egy régi gimnáziumi társammal akadtam össze, aki mint sebesült például ott volt. Tehát ott is ugye 8 napig álltunk. És akkor végül Grácsba helyreállítottak egy vágányt, és akkor áthúzták a szerelvényeket ezen az egy vágányon. Így mentünk tovább, Spital am Pirn, és akkor végül elérkeztünk Admontba, ahol Csánkival és a fiával bementünk a kolostorba, és hát ezt a vak is láthat, hogy őrültség volna ottan kirakodni, mert tűnik a könyvtárteremnek csak egy barokk boltozata volt, ilyen vékony, mit mondott, egy szál, mondjuk egy tégla, és fölötte valamilyen kátrán tetős deszka a tetőzet, és amely tele könyvekkel. A papok akkor ki voltak dobva a kolostorból, és még arra jól emlékszem, valami erdészeti hivatal volt ott, és Langaléta, fiatal ember, ami erdész, aki úgy látszik, hogy katonának se volt már jó, az, aki minket vezetett. Azt mondtuk, hát ez őrültség itten kirakodni, és akkor a Csánki a saját felelősség, azt mondta, menjünk tovább.
8: Volt valami elképzelés egyébként, hogy mégis merre tart ez a szállítmány?
6: Hát akkor menjünk Bajorországba. Ugye ez volt a idé. Mert a kultuszminisztériumnak a törzse akkor Semmeringen volt egy ideig, és akkor aztán végül Salzburgban. Ja, és már azért is ajánlatos volt Iskolmi Admondból, mert az a hír járta, hogy a községi előjáróság megneszelte, mi van itt, hogy csendőrökkel le akarja rakatni, és le akarja foglalni a szállítmányt. És ebben kapcsolatban mondom el, tűnik, hogy ilyen veszélyre kellett mindig számítani, hogy már a leltározásnál az összes zsidó műtárgyak kaptak egy leltári számot, és úgy bele voltak keverve az állami tulajdonba, azért nehogy a németek rátehessék a kezüket a zsidó tulajdonra, mint hadizsákmányra. De ezek a leltári számok ilyen fiktív számok voltak, amikről tudtam, hogy melyik fiktív szám és melyik valódi leltárszám.
7: Honnan lehetett tudni?
6: Kapott valami betűt eléje. Úgyhogy akkor én a leltáraimban, amit leadtam az amerikaiaknak is, én meg tudtam jelölni, hogy melyik a tényleges magyar állami tulajdon, és melyik a magántulajdon.
8: Egy pillanat, Szent Gotthárd után, mikor ön már elkészítette egy leltárt, a szállítmánynak csak egy részével mennek tovább, amiről ön nem tudta, hogy mi maradt Szent Gotthárdon, és mi volt a vonaton.
6: De aztán sikerült megállapítani. Több
8: ez hogy történt?
6: Azt történt, hogy a ládák mind meg voltak számozva római számokkal. És az is megvolt, hogy melyik számú ládába milyen leltári számok kerültek. És ennek a Farkas Géza tanítónak volt egy körülbelül 13-14 éves fia, aki rettenetes élénk eszű és egy életre való csirkefogó volt, nagyon rokonszenved csirkefogó, akinek eszibe jutott, hogy ő odaállt az állomáson, és jegyezte mindig, milyen számú láda ment be a vagomba.
8: Szenzációs.
6: Ez egy olyan ötlet volt tőle, és akkor odaadta nekem ezt a listát, amit ő fölírt. És ennek alapján sikerült csinálni egy úgynevezett Szent Gotthárdi leltárt, amelyikben az egész anyag benne volt, és az úgynevezett Reifingi leltárt, hogy mi az, ami Reifingba került. Persze bizonyos hibaszázalék ugye volt, pláne hát, hogy ilyenféle munkáknál mondjuk mindig lehet, de azért azt lehet mondani, hogy jófán 99%-ig stimmelt.
8: Professzor úr mesél a Csánki dolgairól. Minden olyan rendezetlen, ahogyan be voltak csomagolva a műtárgyak, meg amennyire nem voltak rendesen becsomagolva. Az anyag szállítása körüli Herce-Hurce, akkor egyszer a vonaton kitalálja, hogy ő lelép a grafikai gyűjteménye.
6: Nekünk az volt a benyomásunk, ott volt a kép, az ész a fiába volt.
7: Keresztúri Dezsővel beszélgettem Csánki Dénesről, elég jól ismerte, és a Csánkit inkább ő egy olyan úri huncutnak tartotta.
6: Hát én a Csánkit láttam nyilas karszalaggal. Ugye nem jöhetett volna a szálasival, hogyha...
8: Ha nem lett volna nyilas párban?
6: Tehát az, hogy mondjuk egy úri huncutság, ezt elhiszem. Csak is az, hogy azért hogy pont huncutnak én nem merném én mondani. A fiának volt esze. És én nekem az a benyomásom, ha valami rafinált megoldásra volt szükség, akkor inkább a fiú eszelte ki, és nem a papa, avagy az asszony esetleg.
7: Kövessük tovább a szállítmány sorsát Admondból.
6: Bischofshofenba ért minket egy légiriadó. A feleségemmel, mert ott állt úgyis a vagon, fölmentünk Bischofshofen, nagyon szép kis hely, és volt egy régi templom ott a dombtetőn, oda fölmentünk, és ott írt a légiriadó, és akkor mi ott vártuk ki. És amikor lejöttünk, a vagonnak híre hamva se volt.
2: Ez volt az első pillanat, amikor müncheni beszélgetéseink során Bogyai Tamás szemét elöntötte a könyv.
5: Ugyanis nyilván kiderült az eddigi monológból, hogy Bogyai Tamás nem egyszerűen a kötelességét teljesítette, amikor ezen a két vagonon végigutazott háborús körülmények között egészen eddig az állomásig, hanem az életét tette valóban arra, hogy nem hagyja el ezt a magyar tulajdonban lévő műgyűjteményt. Az igazi tragédiája ennek a helyzetnek az volt, hogy amikor Bogyai Tamás és felesége szem előtt évesztette a szerelvényt, a vonaton volt az a leltár, amit Bogyai magának készített. Tehát minden leltár, amely azt bizonyította, hogy itt mit is szállítanak, Csánki kezébe került.
2: A csapda tehát, amit a Csánki család kieszelt, bezárult. De Bogyai Tamás számára mégsem volt vége a történetnek. Kutatni kezdte, hova is tűnt ez a szerelvény.
6: Megtudtuk, hogy tovább irányították Salzburg felé. Szerencsére sikerült, ment egy szerelvény még a Salzburg felé, hát ott, ha fölkapaszkodtunk arra vonatra, eljutottunk Salzburgig, már ott se volt a két vagon, azt mondták, hogy már tovább ment Überseebe. A Überzi az a Kímzé alatti német állomás már, úgyhogy akkor mi a feleségemmel ott a salzburgi pályaudvaron töltöttük az egész éjszakát, mi úgy tömve volt, hogy kettőnknek jutott egy háromlábú szék, az a feleségem ült a széken, én meg mellette, de a szék a háromlábú nem tudott eldülni, mert rászorosan voltunk. És hát akkor reggel megint akadt egy szerelvény, amelyik ment arra Überzé felé, és hát arra fölkapaszkodtunk, és megérkeztünk Überzébe, ott már megláttuk, ott állt egy mellékvágányon a két vagot.
7: Örömteli volt a viszontlátás?
6: Elmondjak valamit, amikor leszállunk a vonatról, jön a Farkas Gézának az a bizonyos jópofa fia elénk, azt mondja, hál' Istennek, hogy megtetszettek jönni, úgy örülök, mert a kormány biztos úr azt mondta, na, hál' Istennek, lemaradtak a hülyék.
8: Csánki örült, hogy megszabadult. Itt Überseen egy érdekes dolog történik. A kultuszminisztériumból, amely ekkor Salzburgban van, igen, jön egy utasítás. Ez az utasítás miről szól?
6: Hát az utasítás arról szól, hogy a szállítmány menjen Leogang vagy Saalfeld nevezetű helyre, ahol biztonságban lesz.
8: Ki üzent Salzburgban? Név szerint kitől
6: hát ott volt mindenki, az összes fejesek ott voltak.
7: Ki?
6: Hát a szálasitól kezdve. Most már nem emlékszem, melyik hotel volt az, ahol Salzburgban fölütötték a főhadiszállást, illetve hát a központot. De ez elég az hozzá, hogy ez hogy el is volt határozva, tehát, hogy a Leogangba el kell indulni, csak közben elbombázták a Freilassingi állomást, ahol ugye leágazás van, és elbombázták Rosenheimat is. És Leogangban pont Rosenheimen át lehetett volna menni. Általában úgy van, nyílt pályák mindenütt sértetlenek voltak, ellenben fontos vasúti gócpontokat bombáztak. Az, hogy a nyílt pályákat az a saját érdekükben nem tették tönkre.
7: Körülbelül mennyi esélye volt annak, hogy a két vagon egy csomó ponton tartózkodik, valamilyen oknál fogva ott éppen elakad, és egy bombatámadásba kerül, és a bombatámadásban megsemmisül.
6: Az elakadások a nyílt pályán történtek. Ez volt a szerencse. Az állomás mindig sokkal veszélyesebb volt, mert például mondok egy esetet, a Keszthelyi Múzeum gyűjteményei, amit ugyancsak Keszthelyen azt mondták, nincs biztonságban, elvitték Zalaegerszegre, és a zalaegerszegi pályaudvaron pusztult el.
8: Azért akkor megvolt a veszély annak, hogy véletlenül egy állomáson tartózkodva
6: szintén. De viszont általában igyekeztek mindig az állomásokat kiüríteni. A Bischofshofen és eset is az volt, hogy amikor jött a légiriadó, akkor a szerelvényt kivontatták. És ezért nem találtuk mi ott. Ezért maradtunk le.
7: Tehát Csánki részéről nem volt ebbe tudatosság, hogy megpróbálja lehagyni önt ebből az
6: előtt. Ja, hogy ő előzőleg egyszer felajánlotta nekem, hogy ő fölment engem, és menjek el a kultuszminisztérium törzséhez, Semmeringre. Én kijelentettem, hogy nem megyek. Mondom, én a szállítmát nem hagyom el.
7: Csánki önnek a főnöke volt, aki utasíthatta, vagy nem volt a főnöke?
6: Mint miniszteri osztályfőnök, a főnököm volt. De viszont akkor már nem volt az, hát, hogy utasít, vagy micsoda, ugye? És ha mert volna utasítani, akkor sem tettem volna meg.
7: Miért?
6: Mert én azt mondtam, hogyha már ugye így hozta a sors, akkor én itt maradok.
7: És miért volt ez a nagy erőfeszítés, hogy utolérje Bischofshofentől a vasutat egészen Salzburgon és Überseeig?
6: Hát, a feleségemmel mi a sorsunkat összekötöttük a szállítmánnyal.
8: Csánkinnak nyilván egészen más elképzelései voltak ezzel a szállítmánnyal, mint önnek. Ön kísérte, hát, és védett.
6: Egész más. Biztos, ugye, de hogy most pontosan.

0: állomáson.
1: Mind vesztek össze?
0: Hát kérem, a Csonka aglegény volt, és azt lehet mondani, hogy értően el volt látva mindenfélével, valutái voltak, pálinkája volt, cukra volt, és mindenféléje, és hát volt neki egy nagy demizsom pálinkája. Az a demizsom pálinka csak fogyott. És akkor a Csonka megkérdez minket, a feleségvet engem, nem tudjátok hát, hogy miért fogy úgy a pálinkám? Azt mondja, kérdeztem a Csánkit, azt mondja, hogy a Dudus itta meg, ez a Dudus, ez volt ez a bizonyos jópofa, lurkó, kamasz gyerek, és erre azt mondja a feleségem, hát a Dudus nem is ihatta, azt mondja, mert először is a Dudusék a másik vagomba voltak, és a Csánkék közül valaki mindig bennült a vagomba. Ők soha nem mentek úgy, hogy ők a vagon türessen, ha mind a hárman egyszerre elmentek volna, azt mondja, ellenben, de hát a Csánki, ő mondta nekünk, adjátok ide a parrajtokat, kóstoljátok meg, milyen jó ez a pálinka, Feri, a Csonka Feri engem felhatalmazott, hogy akkor ihatunk belőle, amikor akarok. És meg is kóstoltuk, és ittünk belőle, és ízlett. És akkor erre azt mondja a Csonka, hogy na megállj. És akkor hamarosan föltűntek a Csánkiék, ez már akkor volt, amikor már rég amerikai őrizet alatt volt az egész szállítmány, és akkor odaszól a feleségemnek, gyertek csak. És akkor oda megy a Csánkihoz, azt mondja, te iszod az én pálinkámat. A Bogyai né most mondja, hát, hogy ugye te iszod az én pálinkámat. És erre föl lekent neki egy pofont. Hát a Csonka az egy majdnem két méteres ilyen behemót alak volt, a Csánki meg ilyen kicsi. És a Csánki erre föl hanyatt esett, a két lába az égnek állt, és még másnap is kék volt neki az arca.
2: Ott tartottunk, hogy ez az üzenet a Salzburgban állomásodó kultúrminisztériumtól megérkezik, üvezőben Leogangba kell menni. Ön mondta, hogy később megnézte azt a helyet. Szóval mi értelme lett volna a Szépművészeti Múzeum szállítmányát, anyagát, ami ezen a vagonon utazott Leogangba vinni?
0: Hát mondjuk az lehetett volna, hogy az egy elég Isten háta mögötti hely. De én ott olyan épületet nem láttam, ami azt lehet mondani, egy óvóhelyként szolgálhatott volna.
1: Körülbelül hány kilométer lehet ide Leogang?
0: Hát Leogang. Na más, mert ha az ember autóbusszal megy, akkor Kufsteinen át kell menni, és akkor Kufsteintól lehet talán, nem tudom, 15-20 kilométer talán.
1: Hitlernek volt egy terve, ez is ilyen hangzatos név alatt futott, mint általában hitleri tervek, Festung Alpen.
0: Igen. Erről hallottunk mi is, ugye, szóval, hát, hogy kvázi, hogy az Alpokba egy ilyen végső, nem tudom, hát ellenállást kifejteni, de hát...
1: Na most érdekes módon a szállítmány egyfolytában e felé az Alpokban lévő terület felé irányul.
0: Na, hogy végelményben ez volt az egyenes vonal jóformán, ugye? Ahogy hát például az Orient Express is ma erre megy.
3: Talán itt érdemes egy kis szünetet tartani. És érdemes végiggondolni ennek az egész utazásnak a logikáját, avagy a logikátlanságát. Vegyük sorra. 1945. júniusának első napjaiban vagyunk, a háborúnak tulajdonképpen vége van. Ez a szerelvény eszelősen menekül valami elől, valami felé. Egyik sem tiszta. Honnan, hová?
4: Hitler legutolsó terve, mint köztudott, a birodalom újjászervezése volt az Alpokban. Feltételezhető, hogy e felé közeledik a szerelvény. Ez csak feltételezés, de azt biztosan tudjuk, hogy ez a hitleri lázálom, lázálom. És azt is biztosan tudjuk, hogy Szálasi, Salzburgban és az egész minisztertanácsa egy másik fajta lázálom. Azt hiszem, Csánk is ebbe a lázálom sorozatba illik bele.
3: Mindazzal együtt, hogy Szálasit és Csánkit összehasonlítani vagy összevetni nem lenne érdemes. Már csak azért is, mert Csánki egy kis stílű bűnöző. Egyszerűen egy úri huncut, ahogy Keresztúri Dezső említette, akinek egyetlen egy célja van valahogy, valamilyen módon megúszni és nyerni ezen az akción.
0: 45. június 4-én jelentek meg az amerikaiak, valahogy tudomást szereztek róla, mert ott előzőleg a kísérők között vita folyt, mindegy, Csánki azt mondta, nem szabad bejelenteni. Mi a többiek azt mondtuk, be kell jelenteni.
2: Ez melyik állomáson?
0: Staudach-Grassau megállóhelyen, ez Übersee és Markwallstein közti szárnyvonalon van. és ők akkor katonai őrizat alá vették,

0: Akkor mindig áltottan minden vagon előtt egy-egy katona, volt közöttük, aki magyarul is jól beszélt, például, és azt mondta, hogy kellemes társaság volt. Akkor az a Grenville nevű amerikai tiszt, hát aki egy pesti magyar volt egyébként, hát Grünballnak hívták, az akkor kérte, hát, hogy van-e leltár. A Csánki azt mondta, hogy nekem van. Szóval azt nem árult el, hogy az első példán nála van. És akkor a Grenville kérte, hogy mutassam meg, megmutattam, megnézte, visszaadta. Én akkor láttam, mert gondoltam, hogy itt egy magyar leltárral úgyse lehet, elkezdtem németre fordítani. Akkor június 15-én átszállítatták egy üresen álló kávéháznak az épületébe, Reifingbe, ez Stadach vasútállomás és a Grassau falu között volt a középen, és mi is ott kaptunk szállást, Csánkék az emeleten, és még volt egy tanítócsalád, még én is a feleségemmel, mi a földszinten, és a nagy teremben ott voltak a ládák fölhalmozva.
1: Mivel történt a szállítás? Milyen eszközzel?
0: Egy ilyen strávkocsival, hogy úgy mondjam, ott egy helyi fuvaros kipakolta a két vagont. Pesten úgy hívták őket, hogy strávkocsi, ugye, meg nincs oldala, csak is egy nagy deszkalap, igen. És az vitte be.
1: Lovaskocsi.
0: Lovaskocsi, persze. Hát ugye akkoriban autójuk a katonaságnak volt, ugye, az amerikaiaknak, de még őnekik is voltak ilyen szállítási problémáik, mert amit én utóbb megtudtam, hogy milyen nehezen tudták a katonai teherautókat összeszedni, hogy lejöjjenek oda Reifingbe, a Café Panorámába, és hogy onnan fölhozzák Münchenbe a ládákat.
2: Volt őrizet a kávéházban,
0: hogy katonai állandóan. Csánki. Attól kedve, szóval az amerikaiak mindig őrizték. És akkor 25-e volt, amikor megjelent egy Captain Howe nevű tiszt, aki volt, aki a San Francisco Múzeum igazgatója volt, hát aki az egészet fölrakadt a katonai autókra.
2: A Csánki akkor még ott volt, és átadta a leltárt a Howe-nak.
0: Nem adta át. És a Howe adott csak egy irkalapon egy egyszerű nyugtát, és amikor a Csánki alá akarta iratni a nála levő magyar leltár, de a Howe azt mondta, hát ezt ő nem érti, ezt nem írhatja alá, majd aláírja, hogyha lesz egy angol leltár. És hát utána a Howe többet nem jelentkezett, a ládákat mindent fölhozták a itteni Central Art Collecting Pointba, amelyik a akkori Arci Strasse 10, a mostani Meiser Strasse 10 alatt van, és akkor jó ideig, ugye hát néma csönd.
2: Nem jött leltár ebből az a szállítmánnyal tehát akkor?
0: Nem.
2: Csak egyszerűen
0: nem,
2: a ládákat nem, hozta fel a Howe, és leltár nem?
0: Leltár nem.
3: Ezzel a ponton Bugyai Tamás másodszorra távolodik el ideig óráig a gyűjteménytől, amely Münchenbe, az Art Collecting Pointba kerül. Két leltár létezik, az egyik Csánki Dénesnél marad, a másik Bogyai Tamásnál.
1: Bogyai Tamásnak annyira életcéljává vált ennek a gyűjteménynek a sorsa, hogy hiába szakadt el, vagy még inkább szakították el a gyűjteménytől az amerikai hatóságok, ő tovább dolgozik. A tulajdonában lévő leltárt elő akarja a továbbiak számára készíteni, anélkül, hogy erre bárki megkérte volna.
3: Miközben Csánki Dénes még néhány tétova kísérletet tesz, hogy bejusson az Art Collecting Pointba, de mindannyiszor elhajtják a környékről is, egészen odáig, hogy Csánki Dénes és családja ezen a ponton kilép a mi történetünkből.
1: De vajon Bogyai Tamás hogyan, és ami még fontosabb, mikor kerül újra kapcsolatba a Szépművészeti Múzeum gyűjteményével?
0: Az már láncsakat 46-ban volt, mi ott rekedtünk lent, szóval egy Égendák nevű faluban, ott az egyik magyar, egy erdélyi magyar ismerésünk, aki mindig ilyen ügynökként utazott, összeismerkedett a vonaton az Art Collecting Pointnak egyik német tisztviselőjével. És az, amikor halván hát, hogy magyar minden elmondja neki, itt van nálunk 80 nem tudom hány láda, és voltak itt nem tudjuk, hogy mi van bennük. Akkor azt mondja az a erdélyi honfitárs, hát miért nem kérdezik meg a Bogyait? Az itt lakik, mert ez a német, ez egy különben berlini német volt, ennek is a családja oda volt kiürítve a szomszéd faluba. Szóval a Stadach faluba, ott volt a családja. És akkor így került ő én velem kapcsolatba, egyszer meghívott a családjához, és én akkor ott elmondtam neki, mi van. Ő erre jelentést tett ugye az amerikai fölötteseinek, és akkor hamarosan megjelent egy amerikai főhadnagyival, milyen uniformisban, egy németül kitűnően beszélő férfiú, aki bemutatkozott, hogy ő dr. Edgar Breitenbach, a nevet én már ismertem, mert azt lehet mondani, még a 20-as években már egy jó nevet szerzett német művészettörténész volt, aki aztán emigrált Amerikába, és visszajött, mint amerikai tiszt. És hát szóval, hogy mi van a leltárral, többek között érdeklődött az iránt, hogy tudok-e valamit a koronázási kesztyükről. Amúgy halván tudtam, sejtelmen sincsen. És akkor aztán elmondta, hogy ő náluk van a Szent Korona, és hát még egy halom mindenféle más dolog. És akkor mutattam neki, már készül a fordítás, és amikor elkészült, akkor át is adtam nekik.
2: Ugye közben tudom, tehát majdnem egy éven keresztül folyamatosan a fordításon is dolgozott. Már egy teljesen véletlenszerű találkozásnak köszönhető, hogy a leltárért önt fölkereste ez
0: igen,
2: a bizonyos
0: amerikai.
2: Bocsánat, hát, professzor úr, Csánki Dénes időközben hova tűnt?
0: Hát,
2: és
0: hát
2: mikor?
0: Ő Brazíliából. Hogy ő most pontosan mikor ment el Grassalból, hát először Freiburg in Breisgau, szóval Freiburgba költözött, és akkor onnan kivándoroltak Brazíliába, ahol meghalt.
1: Sikerült annak is a nyomára bukkannunk, hogy mi történt később a Csánki családdal Latin-Amerikában. És hogy éppen Latin-Amerikába ment a Csánki család, ez nem véletlen. A legtöbb náci, főkolompos Latin-Amerika felé szökött a háború vége után.
3: Számunkra természetesen a latin-amerikai vonal nem csak emiatt érdekes, hanem amiatt is, hogy a szállítmányban később felvezetett hiányok, hiányosságok után nyomozva természetesen erre a földrészre fogunk eljutni. Egyáltalán az a tény, hogy a Szépművészeti Múzeum kiszállított anyaga úgy, ahogy megúszta ezt a háborús időszakot és ezt a nagyon zavaros utazást, ez egyembennek köszönhető Bogyai Tamásnak.
4: Hol jött létre Münchenben az úgynevezett Art Collecting Point?
0: Erre az amerikaiak a Nemzeti Szocialista Párt úgynevezett igazgatási épületét, szóval a Verwaltungsbaut, azt vették igénybe, amelyik olyan állapotban volt, hogy elég hamar helyre használhatóvá lehetett tenni.
4: München a náci Nemzeti Szocialista Mozgalomnak a szülőhelye, sőt, bizonyos értelemben a fővárosának számított. Ezen belül is egy bizonyos barna ház, amely ott volt az Arcis Strassén.
0: A 10-es szám egy saroképület, de mellette volt egy emlékmű, ami a 1923-as Hitler pucs halottainak az emlékét őrizte, ezt aztán akkor ugye szétbontották, ott most ugye semmi sincs. És a másik sarkon, az északi sarkon az volt az úgynevezett Führerbau, ami voltak épp a Hitlernek volt a hivatali háza, vagy hogy székhelye.
4: A házat tökéletesen szétbombázták.
0: Gyakoriban München körülbelül valami 60%-ban le volt bombázva.
4: Ezt én fotóalbumokból ismerem, éppen tegnap láttam egy müncheni könyvkereskedésben fotókat. A barna házból semmi sem maradt jóformán, egy romtenger volt már csak a helyén. És nyilvánvalóan a közelében lévő Verwaltungsbau éppen azért lett alkalmas az Art Collecting Point feladatára. A náci mozgalomnak volt az épülete, tehát minden további nélkül elhúzható volt.
0: És ez, ahol ma a Zentralinstitut für Kunstgeschichte van, azután a Bajor Állami Grafikai Gyűjtemény és a antik gipsz szobor másolatok gyűjteménye, és valami archeológiai intézet is. Nagyon szép, hatalmas épület. Ez ugye erre a célra nagyon alkalmas volt, mert nagyon olyan térbő, azt lehet mondani, hatalmas födött udvarokkal, hát persze azok be voltak az üvegtetők, mind ugye elpusztultak, de azt erre tudták állítani. Úgyhogy ott ők aztán oda gyűjtötték, akkor egész Németországból, amik előkerültek ilyen különféle rejtek helyekről, hát a műkincseket.
4: Egyáltalán lehetséges volt oda olyan könnyedén besétálni?
0: Hát olyan könnyen nem, de akinek dolga volt, aki azt lehet mondani, hogy illetékes volt, annak természetesen. Ez úgy volt, ez amerikai katonai hatóság, ugye hát lefoglalta ezt az épületet. Odahozta az ő szakképzett tisztjeit, és összeszedett a német hadifoglyokból még minden szakembereket, olyan szakembereket, akiknek megvolt bizonyos nyelvtudásuk is, és politikailag nem voltak terheltek, és ilyet találtak elég szép számmal, és akkor a szakemberekhez az amerikaiak elkezdtek egy szakkönyvtárat is összeszervezni. És összeszedtek itt talált német gyűjteményekből, mert például elég sok olyan kötet volt, amiben horogkeresztes, díszes, bőrnyomású kötés volt rajta, ebből lehetett látni, hát honnan való, és amikor az Art Collecting Pointot megszüntették, akkor ezt az egész gyűjteményt, szóval az összeszedett könyveket, és kvázi a német szakembereket is átadták a bajor államnak ajándékba, de avval a kötelezettséggel, hogy ő ezt tartsa fönn, mint egy művészettörténeti intézetet. És a bajorok el is vállalták, és ez azóta Németországnak a legnagyobb művészettörténeti intézete, és a legnagyobb szakkönyvtára, amelyik ilyen úgynevezett Präsenzbibliothek, nem ad ki kölcsön semmit, ellenben ott helybe, aki ugye kap egy látogatójegyet, szakemberek, és mondjuk tegyük föl egy szakújságírók is ilyenek, azok oda kapnak minden tovább nélkül.
4: Az Art Collecting Pointba feltételezésem szerint csak egyes műtárgyak érkezhettek be, egyes elszigetelt alkalmakkor német katonák hátizsákjából vagy csomagjaiból sikerült, főként gondolom Észak-Olaszországból összezabrált műkincseket előkeríteni. Én úgy tételezem föl, hogy ilyen nagyszámú gyűjtemény együtt, mint ez a magyar gyűjtemény, egyetlen egy másik ilyen gyűjtemény se érkezett be. Jól gondolom?
0: Hát én azt hiszem, ez így van. Hát akkor az volt a gyakorlat, hogy ahol fölbukkant valami olyan tárgy, műtárgy, amire megvolt a gyanú, hogy az illegálisan, vagy hogy az, szóval, hogy nem annak a birtokában van, aki a tulajdonos, akkor azt beszippantották az Art Collecting Pointba.
4: Az amerikaiak korrekt módon jártak el a gyűjteményekkel, például a magyar gyűjtemény esetében?
0: Teljesen korrekt. Teljesen korrekt. Abszolút korrekt módon.
4: Szakemberek voltak itt az amerikai katonatisztek?
0: Ugye ez a bizonyos Smith, például aztán az a Captain Howe, aki átvette, és a Edgar Breitenbach. Mind kitűnő szakember volt.
3: Nagyon sok kitűnő szakember gyűjtöttek össze.
0: Igen, igen, és akkor ők itt szerveztek egy nemzetközi törzset, ahova minden állam kiküldte a maga képviselőjét, és természetesen, hogy először a győztes államok, de aztán a többiek is. És akkor ezeket a diplomáciában szokás akkreditáltatni kellett. Így jött ki magyar részről 46 nyarán először a dr. Domán Andrea, aki a Szépművészeti Múzeumnak a tisztviselője volt, és akit én még otthonról ismertem, és aztán az átvételre magára pedig az Oroszlán Zoltánt küldték ki. Az első szállítmánnyal senki sem mehetett vissza, úgy volt, hogy mi is a feleségemmel együtt abból hazamegyünk. De akkor azt egy olyan katonai szerelvényhez csatolták, amivel egyáltalán civil senki nem mehetett. Úgyhogy kim volt a Nyárádi, aki akkor pénzügyi államtitkár volt, ő neki volt egy szolgálati autója, ő akkor avval ment el Bécsig, és akkor ott átcsatolták egy másik vonaton, és akkor ő úgy vonult be Pestre a szállítmányon. Az Oroszlán ellenben itt ragadt, és rettenetesen le volt törváltó, nem tud karácsonyra hazamenni. A Domán Andrea az, ha jól tudom, 47 nyarán még itt volt. És akkor volt a Hán Sándor az egész missziónak a vezetője, és ezeket az összes vissza szállításokat ő bonyolította le. Ugye szóval ő tárgyaltatott az amerikaiakkal, ő írt alá mindent, mert ő jól tudott angolul.
3: Az amerikaiak itt nem csak összegyűjtötték a különböző műtárgyakat, hanem restaurálás is zajlott. A magyar anyagot is
0: magyar átnézték, ugye? A Smith nevű amerikai egy ilyen műtárgy tiszt volt akkoriban az Art Collecting Pointban szakértő vezető ember, és ő volt, aki először kézbe vette ezt az egész anyagot, adta ki az utasítást, hogy tessék ezeket rendbe kell szedni. Jelenleg a Firenzében a Villa Itatti nevű amerikai művészettörténeti intézetnek az igazgatója. És akkor ez ellátogatott Budapest, és akkor a Szépművészeti vagy Nemzeti Galériába egy ünnepségét rendeztek a tiszteletére. Éppen erre való érdemeire való hivatkozással. Én őt már nem ismertem, mert amikor szól, én így kapcsolatba kerültem velük, ő már nem volt itt, hanem ez a dr. Edgar Breitenbach volt az utóda. vannak ilyen írásaim, amiket nem tudom, mindig kaptam nyugtákat, ugye, hogy mit adtam át, ugye, hát az akkor rendszerint katonailag magasabb rangú amerikai írta alá.
2: Mikor volt először az épületben, az Art Collecting Point épületben?
0: Hát az Art Collecting Pointban azt hiszem, hogy 46 tavaszán alig, hanem. Tehát mielőtt még a magyar képviselő kijött volna.
4: Ezek szerint 1945 tavaszán az amerikaiak a gyűjteményt lefoglalták.
0: Nem foglalták le. Mindig hangsúlyozták, hogy ez nem egy lefoglalás, hanem ez egy őrizetbe vétel, azért, hogy a jogos tulajdonosoknak vissza lehessen juttatni. Ők ezt mindig hangsúlyozták, és például a Szent Koronával kapcsolatban is egy hivatalos nyilatkozatot tettek közzé, hát hogy ők kvázi letétként tartják a birtokukban. Letétként, amíg a sorsa el nem dönthető, mert ez egy politikailag olyan jelentős tárgy.
2: Visszatérve a múzeum kiszállított anyagára, az amerikaiak végül is az ön leltára alapján
0: kezdték el a munkát. Az én leltáramat használta a Domán Andrea is, meg az Oroszlán Zoltán is, és ha volt valami, ami nem stimmelt, akkor aztán mindig engem megkérdeztek. Mert ugye volt úgy, hogy hát volt egy-két probléma, hogy nem tudták pontosan azonosítani, hogy ez most melyik tárgy.
2: Tessék mondani, az utólagos leltározásban, amit a Domán Andrea az ön segítségével végzett. Ebben szerepelt a múzeumi tárgyak és a szállítányban megtalálható magántulajdonban lévő műtárgyak különválasztása.
0: Kellett a szerepeljen, mert tűnik az amerikaiaknak a leltár mintája az még részletesebb volt. És őnáluk hamarabb jelentkeztek a privát gyűjtők, a privát tulajdonosok, például a Herzog örökösök. Előbb jelentkeztek, mint ott a magyar állam.
4: Körülbelül hány darab kép érkezett el, hány darab festmény, hány darab grafika és hány darab egyéb műtárgy érkezett el idáig Münchenig?
0: Hát, több ezer, az ugye biztos. Maga a grafikai gyűjtemény is, vagy 2000 körül lehetett, de a Herzog gyűjteményből mondjuk jó pár világviszonylatban értékes darab máig nem került elő.
4: Például milyen kép?
0: Például egy Novánczak. Na hát itt van például egy Courbet, egy Goya, egy Greco, egy Renoir, akkor aztán Ciberecht, az egy holland, magyarok is például Brodsky, egy állítólagos Giorgione, akkor aztán egy ismeretlen olasz, ismeretlen spanyol.
2: És az amerikaiak honnan tudták, hogy melyik a gyűjteménynek a magántulajdon hát a lévő része, és melyek volt, a múzeumi?
0: Erre volt ugye szükségük, mert én meg tudtam nekik adni, ugye, hogy melyik leltári szám fiktív, és melyik a valódi. Én ezt akkor még pirossal, kékkel, stb. Még bekarikáztam a számokat.
4: Szeretnék valamit tisztázni. Amikor a leltározás elkezdődött, Pannonhalmáról és esetleg máshonnét különböző időpontokba érkeztek be a képek Szent Gotthárdra. Természetesen a leltározás rögtön nem indulhatott meg. Tehát feltételezhető-e az, hogy bizonyos tárgyakat valaki vagy valakik tudatosan külön választottak, és soha nem kerültek leltárba?
0: Csak a Csánkinak lett volna mondjuk erre lehetősége, ugye akár útközben, ugye akár benne a múzeumban is, ugye hát ő neki mondjuk lehetősége lett volna. Tény az, hogy a múzeumi tárgyaknak, az állami tulajdonban lévő tárgyaknak megvolt a maguk, azt lehet mondani, hogy könnyen fölismerhető száma, és a megfelelő helyeken mindenütt, hogy rajta volt azon a képen az a leltári szám.
4: De voltak másfajta számok is, illetve voltak más műtárgyak, nem állami műtárgyak.
0: Na ugye, hát ezekkel ugye lehetett manipulálni, ugye, mert azok a többségének nem volt semmiféle leltári száma, és voltak például órák, voltak iparművészeti tárgyak, cserepek, szőnyegek, mindenféle. Nem is tudom, hát, hogy erről ki tudna beszélni, mert én ezt nem láttam, és ebben nekem nem volt részem.
3: Körülbelül 20 évvel ezelőtt egy levél érkezett a Szépművészeti Múzeumban, São Paulóból, a feladó Csánki Miklós. Csánki Miklós ebben a levélben utal arra, hogy amennyiben büntetlenül hazatérhetne Magyarországra, bizonyos műtárgyakat magával hozna.
1: A levél alapján megpróbáltuk felkutatni Csánki Miklóst. Megtaláltuk. A műsor következő részében többek között a vele készült telefonbeszélgetést hallják.
5: A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentumműsorának harmadik része hangzott el. Technikai munkatárs Kosárszky Péter és Pápai Mónika. Dramaturg Borenis Péter. Rendezte Sólyom András.
6: A dokumentumműsor 1988-ban készült, utoljára pedig 1990 őszén hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
1: 67,5% az nem a jó válasz.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
1: Mi a határidő?
3: 20 év.
1: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hét óra. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza a legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság ugyanakkor további reformokat javasol, például a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyezővállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. A korábban vállaltnál még több szélerőmű csatlakozhat a hálózatra, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a jelentős érdeklődés miatt az eredetileg tervezett 700 helyett 1000 megawattnyi kapacitás számára biztosítanak csatlakozási lehetőséget. A tervezett fejlesztésekről hamarosan részletes elemzést készít a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, a pályázatokat ezután írják ki. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosultaknak. Korlátozottan működnek egyes elközigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu rendszerében is. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. Holnaptól a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonalon folyó karbantartási munkák. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat a nyár folyamán több ütemben végzik, így ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízrebocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postás strandnál. A nagy érdeklődés miatt mindenkinek azt javasolják, hogy lehetőleg gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel érkezzen. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. Néhány északkeleti járásra riasztást adtak ki, a szél több felé megélénkül, napközben 30-36, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk, 7 óra múlt 4 perccel.
2: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Bányató. Péter Figergely regényének rádióváltozata, 4. rész.

Nem akartam többet felkelni. Aztán arra gondoltam, ki jár nekem, hogy lássam, ahogy a hullájukat felveti a víz. Ha csak nem kapaszkodnak a víz alatt, a bányató mélyén és parhet korlátjába, vagy egy iszappal teli lavorba. A fuldokló gyakran nem tudja, merre van fent és lent, ezért néha mélyebbre küzdi magát, és ott megkapaszkodik. A bányató mélye tele van ilyen kapaszkodó halottakkal. Körbe guggolják a sparherdet, és körbe fekszik a lavort.

vannak, akik egymásba kapaszkodnak.

0: A családja többször is megpróbálta visszacsábítani. A lehető legváltozatosabb trükköket eszelték ki, és többször majdnem sikerrel is jártak. Elsőként egy szeles, kora tavaszi napon a felesége érkezett gyászruhában. Céltudatos, rágcsáló pillantással mérte fel a szobát. Körbejárt, szórakozottan megérintett néhány tárgyat, aztán belekezdett abba, amit eltervezett. Sírok miattad, mondta az őrnek. Sír a testem, és sír a lelkem, és a szívem is sír. Leült a sámlira, és tényleg sírni kezdett. Közben elhüppögött még néhány nehezen érthető, valószínűleg költői mondatot.
1: Feleségemnek rendkívüli tehetsége volt ahhoz, hogy válsághelyzetekben költői nyelven beszéljen. Szavai, melyek hétköznapokon közönségesek voltak és szürkék, veszekedés, szitkozódás, káromkodás és panaszkodás közben megrázták magukat, mint az istáló sarkában gebének álcázva kókadozó táltos, és lángszárnyakat növesztve röppentek fel. Balladákban, ódákban, himnuszokban, ódákban, és zsoltárokban szitkozódott, és panaszkodott. Gyalászkodott, jaj, veszékelt. Gyalászkodott, mágikus hatás gyakorolva hallgatóságára. Ezzel a tehetségével csak nem mindig sikert aratott. Elképedve hebegő rendőröket, kalauzokat, bírósági végrehajtókat, pellekedő nyelvükbe harapó szomszédasszonyokat és rokonságot hagyott maga mögött. Bevallom, ifjabb éveimben ezzel a költői tehetségével nem egyszer engem is lenyűgözött. És rávett a legértelmetlenebb képtelenségekre. Már persze, ami a pénzügyeket, a lakberendezést, a gyereknevelést, a házépítést, az utazást, a barátkozást és az italt illeti. Vagyis csak nem minden tekintetben képtelenségekre vet rá. Bambán kullogtam a szavai után, mint a patkányfogó után a gyereksereg, és kullogásomban hiába tudta a jobbik eszem, mennyire helytelenül cselekszem, nem volt erőm megfordítani a dolgok költészet vezérelte menetét. Felemlegette Széchenyi utcai házunk, szerszámaim a garázsban, a motorbiciklim, amit azóta senki sem indított be. A sárga bőrkanapét, a jegenye fenyőt, a lémnoszi nyaralást, a búcsút, ahol megint lesz céllövölde, és hogy új dzsippet vett a vadásztársaság.
2: Aztán érces pengő kérdések következtek, eposzi támadás.
3: A füllet melegben is... és pályafutása legnagyobb sikerét aratta ezzel.
2: Tűzben edzett lándzsa hegyekként villantak meg a felkúszó hangsúlyok kérdései végén, majd apró, staccato kérdések nyilvesszői süvítettek és hatoltak a bőr alá, aztán a közelharc kétélű tőrei, végül a puszta, izzadt ököl. Én a barbár ellenfél, végig néma maradtam. Korábban sem tudtam neki soha válaszolni. A költészet védekezésképtelenné tett, mintha szárnyas oltárral ütnének agyon. Veresége nem volt kétséges.
1: Vereségem nem, hogy kétséges nem volt.
2: Mondja az ő.
1: Eleve legyőzött voltam. Megismerkedésünk első percétől fogva nyilvánvaló volt, hogy az én szerepem a vereség. A házasságunk lényege az, hogy ő nyerésben van, én vesztésben. Ez tehette őt képessé a költészetre. És ez ítélt engem némaságra. Ezért aztán most is néma maradtam. Akkor is, amikor a kérdésekből kifogyva zokogni kezdett, akkor is, amikor letérdepelve ágya hidegét és teste magányát panaszolta. Ez a féle záró tutti volt. tűzijáték, görög tűz, pirotechnikai szemfényvesztés. Kétségtelenül látványos és megindító.

0: nem volna most sem igazán sportszerű, sem igazán érdekes, ha elmondanám, hogy sem az ágya nem volt hideg, se a teste magányos, de mégis. Na, tekintsük ezt aféle barbár előjognak. A visszacsábításomra tett kísérlet ezért nem lehetett több a totális győzelem puszta demonstrálásánál. Ha kötélnek álltam volna, érvei előtt meghajlok, kérdéseit megválaszolom és unszolásának engedek, következésképp saját Széchenyi utcai házamba visszaköltözöm, szerszámaimmal barkácsolni kezdek, motorbiciklim beindítom, elheverek a sárga bőrkanapén és a vadásztársaság jeepjén őszi hajtásokra járok. Fél évnél több nem lett volna hátra az életemből.
1: Biztos voltam benne, hogy ezért érkezett. Visszacsábítani és elpusztítani, miközben azt feltételezi, hogy valódi szándékait illetően sejtelmeim sincsenek, és Konok elcsábíthatatlanságomnak más, kifürkészhetetlen oka van. Elpusztításom nélkül győzelme mégiscsak részleges, sőt, az, hogy élek, de nem vele, számára a taktikai egyensúly veszélyes megbillenését jelenti. Néma és mozdulatlan maradtam. Felszedelőzködött, mint egy rangja fosztott főrend. Arca hideggé és szögletessé vált. Szó nélkül gőgösen távozott, mintha nagy, futurisztikus tervek tekercseit vinné a hóna alatt.

0: hiszek a szerelemben. És mert te tudod, mennyire szeretlek.
1: Másodiknak a bátyám érkezett öreg Opel Omegájával, amely csörömpölve húzta maga alatt a leszakadt kipufogó dobot. Ívesen fordulva állt meg a nagy legény, beidézve Csikó korának csínytevéseit. Azt hiszem, annak örült legjobban, hogy meglátogatásom mürügyén elszabadulhatott otthonról. Homlokán a halálos bélyeggel jött, a tagló célkeresztjével a kedélyes barom. A csomagtartóból egy rekesz sört emelt ki, a szoba közepére taszította, kinyitott két üveggel, és megveregette a vállam. A vattakabát tompám idegenül pufogott. El is kapta a kezét. Ez az érzékeny pillanat azonban hamar elmúlt. Gyerekkorunkról kezdett beszélni, mint aki csak egy kis nosztalgiázásra érkezett.
0: A hullámokon lovagló madár, a tambura dobos ember.
2: Nem gyűlöli a gyerekkorát, inkább csak unja. Vagy mégis inkább gyűlöli. A gyerekkorát már számtalanszor átgondolta, mondja az őr. A gyerekkoromat számtalanszor átgondoltam, voltak periódusok, amikor azzal foglalkoztam, hogy a gyerekkoromból minél több részletet idézzek föl. De minél többet sikerült felidéznem, annál jobban kiderült, hogy a gyerekkoromban nincs semmi tanulságos. Ezen egy időben nem győztem eleget csodálkozni. A gyerekkoromból nem tudom megmagyarázni, miért vagyok olyan, amilyen vagyok. És a felnőtt koromból nem tudom megmagyarázni, miért voltam olyan gyerek, amilyen voltam. A gyerekkorom épp ezért nem használható számomra másra, mint az üres nosztalgiázás, amelyből éppen a hazatérés iránti fájdalmas vágy hiányzik. Sőt, inkább a hazulról eltávozás sürgető szükségét érzem. A bátyám fecsegése ezért nem talált utat a szívemhez. Megmaradt egyszerűen nyugtalanítónak. Semmi akadálya se volt tehát, hogy egy kicsit nyugtalanul, de én is fecsegjek. Tisztában voltam persze avval, hogy a gyerekkorról fecsegés csak az előétel, és rövidesen a komolyabb, zsíros fogások következnek. A bátyám kibontotta második sörét.
3: A kupak sziszenése ott habzott még egy darabig a levegőben. Aztán a báty arca komorrá vált, pontosabban olyan kifejezést öltött, mintha azt mondta volna magában, elég a tréfából. Vonásai szánalmas tehetségtelenséggel majmolták egy gondolkodó ember arckifejezését. Igyekeznie kellett, hogy el ne nevesse magát, mondja az őr. Igyekeznem kellett, hogy el ne nevessem magam. És jól lehet, ez sikerült. A bátyám, aki gondolkodni nem nagyon tudott, mégsem volt hiány bizonyos érzékenységnek kiszúrta, hogy magamban mulatok rajta. Erre indulatba jött és lecsapott, hogy na ez az, amihez én értek, a kuncogás, a vihogás, hogy ez az idétlen mosoly, ez a belülről pukkadozó pofa, ez a halál,
1: hoppá.
3: Hogy ez az, amivel gyermekkorom óta halálra idegesítem.
1: Hoppá, gyerekkor, gondoltam, már megint itt a gyerek. Kor, amiből a bátyám úgy tűnik, jelenlegi önmagát hiánytalanul le tudja vezetni. De hogy nem csak őt idegesítettem ezzel idegesítettem halálra az apámat és az anyámat, az egész rokonságot, sőt, vadidegeneket is, és felsorolt néhány esetet, amelyekben én vadidegeneket állítólag halálra idegesítettem volna. Hoppá! A bátyám úgy látszik nem sajnálta az időt, hogy gyerekkoromban meg nem történt eseteket ittasson. Tanulságos kis epizódokat, amelyek szépen igazolják mindazt, amit rólam és magáról gondol. Ez az igyekezet egészen meghatott. De nem volt időm eléggé elérzékenyedni, mert néhány pillanat és a bátyám már is az önsajnálatnál tartott, hogy amíg én kuncogtam, vihogtam, és mindenkit halálra idegesítettem, ő mennyit küzdött, idekezett, hajtott, gyürcölt és robotolt, olykor a legcsekélyebb eredmény nélkül, mint hogy a szerencse elpártolt tőle, útjába akadályokat gördített, szemérmetlenül megcsúfolta, fejére szégyent hozott, nevetséges és szerencsétlenné tette.
2: A bátyám nagy bütykös tenyerével a térdét verte. Hogy de ő mégis boldog ember. Boldog, mert azt tette, amit kell. Boldog, mert teljesíti a kötelességét. Bárhogy is bóckodjon közben a szerencse, ő boldog, mert. Elhallgatott. Indulatában elfelejtett komor arcot vágni. Bambán meredt a kezére, homlokán a célkereszttel, mintha önmagát készülne letaglózni. Kinyitott még egy sört. Föl alá járkált a szobában. Hogy ő ezt nem érti. Beköltözöm a feleségem friss családi házába, ahonnan ördöngös módon épp jókor pusztul ki anyós és após. Beköltözöm, és ott hagyom, miközben a saját házát ő még mindig nem fejezte be. Egészséges lányom születik épp időre, tervek szerint, és ott hagyom, miközben ők 10 évig hiába vándoroltak, orvostól orvosig, meg hát az a gyerek is, na, olyan, amilyen. Van egészségem, végzettségem, állásom, eszem, és mindent ott hagyok, ahol ezeket kamatoztatni lehetne. Ide jövök, erre az elátkozott helyre, és mindet elfecsérlem. Ő ezt nem érti. Ő ezt nem érti. Ő ezt nem érti.
3: Látszik, hogy most az egyszer valóban érdekelni a válaszom, hogy kiesett a kötelesség teljesítő ember szerepéből, és most tanácstalanul toporog a diszletraktárban. Valószínűleg nem lett volna szabad semmit mondanom. Mégis azt mondtam, hogy nekem nincs semmiféle kötelességem, sem önmagam, sem mások iránt. Semmi. Nulla kötelesség. A bátyám erre földhöz vágta a sörét. A hab szétfutott, mintha megnyílt volna a padló, és valami csúfság böfögne föl a mélyből. Egy pillanatig úgy tűnt, verekedni fogunk. Aztán a bátyám kirohant a házból, és rám vágta az ajtót. Padlógázzal indított, röpült a sóder. A leszakadt, kipufogó csörömpölése csak sokára halt el a távolban. Így távozott a bátyja. Harmadikként nagy kukorékolással, mekegéssel, brekegéssel, ugatással és röfögéssel egykori ivócimborái állítottak be. A derékfiúk már napokkal korábbra tervezték az érkezést, csak útközben leragadtak néhány kocsmában. Viharvertek voltak, de viharvertségüket diadallal viselték. Elhevertek a szobában.
1: Hoppá!

0: egy hokeglinőt, és a fa leveleket ette. Egyenként válogatta ki a leveleket a kupacból, egyeseket alkalmasnak talált, ezeket megette, másokat nem, ezeket félretette. Nem lehet tudni, hogy mi alapján válogat, mert amiket félretett, ugyanolyanok voltak, mint amelyeket megevett. Egy platán alatt ült, a platán levelei egyformák. A pokedli egyik lába hiányzott, ültébe előrehajolva egyensúlyozott, hogy el ne dőljön. Semmivel sem lehetett megerültetőbb, mint a gugolt volna. Amikor meglátott, sikoltozva menekült. Cikcakba futott a gazba, aztán levetette magát a földre, és vergődött. Nem csoda, gondoltam, ennyi platán levél után, mondja az őr. Hófehér volt, és iszonyatosan vékony. Szemét kupacnak is nézhette volna valaki aztán, amikor már nem vergődött. Szemét kupacnak két fehér kályhacső és némi színes csomagoló anyag a gazban. Hát van, amihez nem szabad közel menni. Nem a veszélyesnek tetsző dolgokhoz, hanem éppen a legveszélytelenebbekhez. Egy sérült madárhoz például. Egy ilyen közelmenésnek beláthatatlan következményei lehetnek.
1: Akkor inkább már egy lángoló autó. Ez a tapasztalatom. Éppen ezért nem is mentem közel a lányhoz. Sőt, távolabb mentem tőle. Biztos, ami biztos.
2: Egyszer közel ment egy sérült madárhoz. Sima szárnytörés. Látta, hogy lóg a kiterjesztett szárny. Közel ment, és hetekig beteg lett utána. Miközben a madáron sem segített. Miért? Nem tudja. Nem lett volna szabad közel menni, ennyi. Egyszer meg egy partra vetett, alig hanem elszabadult csónakhoz ment közel. És a csónakon lomha remegés futott végig. Megfeszültek a deszkák, és az egész tákolmány visszacsúszott a vízbe, még a láncot is beszippantotta. Koppanva csavarodott össze a padlón.
3: Nem engedheti meg magának az ember egy bizonyos kor után, hogy ilyen tapasztalatokkal szembesüljön, nem éri meg. Inkább távolabb menni, ez a véleménye. Távolodni mindentől, ami közeledésre csábít, és közelebb lépni minden taszítóhoz.

egyszer közelről nézte végig, miként ég porrá egy lángra kapott autó. A szemöldöke, a haja leperzselődött. A sofőr, aki utolsó pillanatban szerencsésen kikászálódott, és egy kulcsontörés

0: Figyelte, mi történik. A bokrok ágain megakadt magnószalagok vergődtek, azok is inkább csak maguktól. És ekkor, nos ekkor, nem is tudja, hogy mondja el, annélkül, hogy bolondnak nézném. Talán, ha inna még valamit. Ivott. Irma letörölte a pultot, csak egy tenyérnyi helyet kímélt, amelyen kerti hangyák serege nyüzsgött a tepertős pogácsa morzsáin. Az őr az ujjaival dobolt az asztalon.
1: Most, hogy is mondjam, egyszerre megpillantotta magát, de nem úgy, ahogy álomban vagy képzeletben, leginkább, mintha tévében látná. Csak a kép keretei eltűnnek valahogy, mondja. Egyszerre megpillantottam magam, ahogy ugrabugrálva közeledek az üzemi úton, a hátamon valami piros zsákfélével, amilyet a kerti törpék hordanak. De sosem derült ki, mi van benne. Elmegyek a kocsma előtt, még csak nem is intek, aztán az egyre sűrűbben gomolygó ködben rákanyarodok a falu felé vezető bekötő útra. Az egészen nem lett volna semmi baj, egy bizonyos értelemben ilyesféle látomással találkozni nem feltétlenül baj, csak az az idétlen ugrabugrálás és a piros zsák az idegesítette. Sosem volt piros zsákom. Lemenekült a sóderdombról, és hátra sem nézve egészen hazáig futott. Vacogba bújt az ágyba, aztán felpattant, és feltúrta a házat a piros zsák után. Úgy érezte, ha megtalálja a piros zsákot, onnantól fogva az egész látomást uralni tudja majd. Piros zsákot azonban sem a házban, sem a ház körül nem talált. Akkor ugrabugrálni próbált. Úgy, ahogy magát a látomásban ugrabugrálni látta. Ez az ugrabugrálás azonban a látottra részleteiben ugyanigen, de egészében mégsem hasonlított. Könnyű lett volna azzal magyarázni, hogy nem önmagam láttam tehát. A piros zsák hiánya a hasonló ugrabugrálásra való képtelenség mind erre utal. De valami, a látványnál erősebb bizonyosság mégsem hagyott kibúvót. Én voltam, vagy hogy is mondjam?
2: Még ez is rendben lett volna, ő aztán most már igazán a madár is a csónak után bármit. Nem akar ő ez ügyben óvást emelni, és ezt az egészet ne is felszólalmásnak vegyem, ez pusztán a féle asztal melletti hangos töprengés, és az is maradna, ha az egész történet szerfelett különös módon nem folytatódott volna. De hát folytatódott. Másnap ugyanis Irma, a budjában egy aranygyűrűt talált. Ne kérdezzem, honnan tudja, úgyse mondja el. Úgy történt, hogy reggel, miután kinyitotta az ivót, Irma levette a budját.

Irma szerette a hajnalt, akár tavaszi volt, akár őszi, de persze legjobban a nyári, a középnyári hajnalokat, a simogató halandos hajnalokat szerette, amikor a levegő könnyű gömbös kékből áll, mint a bizsú gyöngyök. De lehetett ez a reggel, nyírkos októberi is. Irma kinyitotta a lakatot, leemelte a rácsot, ellenőrizte az italkészletet, felhajtott egy császárkörtét, levette a bugyiját, amelyet ideglenesen a pénztárgép alá tömködött,

és kiállt az ajtó elé szellőzködni. Aki csak egy kicsit is járatos volt a bányató környékén, tiszteletbe tartotta ezt, és nem zavarta Irmát a reggeli szellőzködésben. A hajnali felesre szállingozó alakok bújtak meg diszkréten a fák mögött, hogy kivárják, amíg Irma szellőzködése véget ér, amely ráadásul állítólag teljesen aszexuális, sőt, a szó legszorosabb értelmében spirituális szellőzködés volt. Nem más történik ilyenkor, mint hogy egy hajnalban még földön boklászó angyalok közül belesimogat Irmába. Azon a reggelen ellenben, amely most őt tovább beszélni kényszeríti, nem érkezett meg a szemérem simogató angyal. Mielőtt az egész szertartás elkezdődhetett volna, még bent a pult mögött Irma a lábfején átemelt, de a pénztárgép alá még be nem gyömöszött bugyjából egy aranygyűrű hullott csilingelve a csempepadlóra. És rögtön be is gurult a pult alatti alig újnyi résbe, amit Irma már hónapok óta nem takarított ki. Egészen egyszerűen azért, mert ebben a résben tapasztalatai szerint összegyűlnek a vendégek zsebeiből kipotyogó aprók, és a kitakarítás nehéz időkre tartogatta. Mintha csak egy malacpersely összetörését halogatná. Csak akkor döbbent rá, hogy voltaképp mi is történik vele, amikor már a drótnyeles üvegmosóval kotorázott a pult alatt. Felegyenesedett, és a falnak dőlt.

0: és mert te tudod, mennyire szeretlek.
1: Két nappal azelőtt a tornácon guggolt, igazából csak azért, hogy kipróbálja, meddig képes guggolni, hogy a térde és a bokája bírja-e még. Meg valami önkínzási vágyból, amely néha minden különösebb ok miatt rátört. A tornác mellvédje mögött guggolt, a zöldre mázolt deszkák közötti réseken nézte az utat, hogy idejében észrevegye, ha jön valaki, aki esetleg kilesheti. És így a deszkák közötti résen egyszerre csak furcsán mozgó alakot vett észre a távolban, a vikkent házak felé húzódó bozótos előtt. Nem is igazán ember, nem is igazán állat. Madár, vagy talán gép, mint nemrég a lezuhant sárkányrepülős, akihez senki nem mert közel menni, a túlságosan nagy és rikító színű delta szárny miatt. Hiába nyöszörgött emberi nyelven segítség után.
2: Az alak részint ugrált, részint vánszolgott, részint sántított, továbbá táncolt, bukfencezett, egy kicsit repült is. Mindez tulajdonképpen egyszerre. Nyurga volt és fehér, és egyáltalában nem hasonlított senkire, akit Irma addig életében látott. Nem tudta róla levenni a szemét. Elfeledkezett a térdét szaggató fájdalomról, és a vádliába kúszó görcsről. Bámulta és bámulta a lényt. Aztán egészen lassan, mint egy a korábbi fájdalomból változva át, bizseregni kezdett neki ott lent. Irma megpillantotta önmagát, az őr szerint ez is az a bizonyos kereteit vesztett tévéképernyő volt. Amint szül valamit, nem egészen gyerekszerűt, de valami szépet. Irma úgy érezte, hogy az önbüntetés, amit máskor egyéb módszerekkel, most éppen a kugollása hajtott végre, meghozta a gyümölcsét. Egy különös boldogságot tehát. És amikor ott az ivóban, kezében a pénztárgép alá még be nem gyömöszölt bugyival, szellőzködéshez készülve kihullott a gyűrű, joggal hihette, hogy a teraszon tapasztalt látomása valóra vált.
1: Madár, vagy talán gép. Hiába nyöszörgött emberi nyelven segítség után.
3: Az őr, amikor értesült a történtekről, ne kérdezzem hogyan. Azonnal azt akarta javasolni Irmának, hogy a rövid úton szabaduljon meg a gyűrűtől, s az Istenért fel ne vegye, de aztán letett róla. Aztán letettem róla, mert bár ezt is olyasminek gondolom, ami vonzó, tehát kerülendő, ha én ilyet álmodnék, a gyűrűt, vagy akármi mást, menten elhajítanám magamtól. Még csak nem is a környéken. Elutaznék jó messze, és ott. De aztán arra gondoltam, hát, ha Irma esetében másképp működnek ezek a dolgok. És inkább nem szóltam. És hogy nézzek csak oda, Irma törölgető kezére. Azaz a gyűrű, a jegygyűrű fölött a vékonyabb tényleg ott volt. Épp olyan közönséges arany karikagyűrű, csak valóban nem annyira vastag.
4: Abban reménykedik, hogy ez a gyűrű csak az első lépés, és a jóslatnak már ha valóban volt, kell még legyen folytatása. Bár ő a maga részéről kételkedik abban, hogy a saját látomása jóslat volna. Különben is régen történt már, és a pirozsájtnak se híre, se hanva. S a látott ugrabugrálás is hiányzik egyelőre a mozgás készletéből, meg különben is. Mi értelme az egésznek? Ezt most azért kérdezte magától, nem is annyira tőlem, mert ott van az a nyugtalanító eset, a száraz kezűjé. Hogy nem ismerem? Hát persze, az is régen történt. Szárazkezű János, magorva ember volt. Valamikori önkéntes rendőr, most sértett, magorva ember. A jobb keze állandóan be volt kötve gézzel, s után lógatva tartotta, mint a pingvin. Állítólag ekcéma volt rajta, de ezt az ekcémát soha senki nem látta. Ha valaki véletlenül hozzáért a befáslizott kezéhez, szárazkezű János felsziszent, az ekcémám, sziszegte. Erőteljesen megnyomva az ekcéma szó minden szótagját, mintha egy előkelő vezeték nevű régi nemesi ősét emlegetné. Mivel a jobb keze be volt fáslizva, soha semmit nem csinált, lévén állítása szerint erőteljes jobbkezes. És talán tényleg. A cigarettáját is alig tudta bal kézzel kibányászni a dobozból, és azonnal megnyálaszta. Gyűlölöm a szárazat, mondta, és megborzongott. Semmiféle száraz dologhoz nem szeretett érni, fához, kőhöz, ruhához. A vállára szorította a fülét, mikor gyufát gyújtott, vagy nagyot kiáltott közben, hogy a körülötte lévők rémülten kaptak a szívükhöz. Nem bírom hallani ezt a száraz sercenést, inkább az ordítás. Az mégis valahogy nedves.

inkább az ordítás. Az mégis valahogy nedves.

0: Elhangzott Bányató, Péter Figergely regényének rádióváltozata, 4. rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás, a rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 2005-ben készítették, és 2011. márciusában sugároztuk utoljára itt a Kossuth Rádióban.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket, az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítélték oda. Hangsúlyozták, a monopolizált helyzet miatt indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn az oktatásban és a közigazgatásban. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén informatikai karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában álló területen beavatkozhasson a problémás ingatlanokban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy az egykori munkás lakásokba önkényes lakásfoglalók költöztek az elmúlt években, a környéken pedig súlyos közbiztonsági gondok alakultak ki. Utóbbit a rendőrség fokozott ellenőrzésekkel igyekszik felszámolni. Holnaptól a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonalon folyó karbantartási munkák. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat a nyár folyamán több ütemben végzik, így ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok. A csimpánzokat ünneplik ma a pécsi állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánz csörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely a Jane Goodall-nak a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban működő táborát idézi. Ami az időjárást illeti, a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak az értékek. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk, addig is műsorainkat újra meghallgathatják a Médiaklikken. 8 óra múlt 4 perccel.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A kismuk története, mesejáték. Hauf meséjéből írta Endrényi Magda, zenéjét szerezte Sebestyén András.

0: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
1: Miért szaladnánk? Hogy sem ez kijönni az utcára?
2: Csak az ablakból fel fogod kelni.
3: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
4: Olyan rásó tipegő, ide-oda bicegő, csikicsuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
0: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
1: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
0: Hát valakinek azzal is törődnie kell.
2: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
0: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
2: Bemenni a kismunkodójába?
0: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügefáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
2: Kicsimuknak hívták?
0: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
2: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk.
0: Üljetek le ide a párnákra, a földre. Én meg majd középre ülök, így. És most kezdődjék el a történet.

Régen élt itt Niceában egy apró termetű legényke. Ha kilépett az utcára, mindenki megmosolyogta, mert kicsinke testén akkora fej gömbölyödött, akár a holdvilág. Apja, anyja nem volt. Kemény szívű rokonok nevelték. Semmi, de semmi öröme sem telt az életben. El is határozta, itt hagyja ezt a gonosz várost, elmegy világgá szerencsét próbálni. Magára öltötte édesapja ruháit, de rokonai kinevették, mert a bő bugyogóban, a nagy kék köpönyekben, a jókora turbánban még nevetségesebb volt. Kismuk azonban nem törődött ezzel. Némán meghajolt a rokonai előtt, köszönésképpen és búcsúzóul, aztán nekivágott a világnak. Erősen remélte, hogy másutt jobbak az emberek.

Nép, kutya nép, gyertek be a házba, étel van a tálba, tejet kapnak a cicák. Főtt hús kapnak a kutyák, de csak az kap enni, aki megérdemli, kérlek.

0: cabra. Mindjárt megpukkadok a nevetéstől. Cicák, kutyák, nézzétek csak! Miféle szerzet vagy te?
1: Kismukka nevem, és nem tehetek róla, hogy ilyennek születtem. Mindenki megbámul, de bezzeg senki sem mondja, gyere kismuk, itt van egy tál étel.
0: No, nem bánom. Gyere kismuk, itt van egy tál étel. De, aztán jól viselkedj, mert nem akármilyen házba kerültél. Cicuskák, kutyuskák, tessék ebédelni.
1: Szép ház, módos ház.
0: Tudsz is te valamit, még azt se tudod, hogy én ki vagyok.
1: Messzi földről jövök, de ahol a kása jó ízű, a gazdasszony jó szívű.
0: Én Ahazve vagyok, a nagy varázslónő.
1: Ezt nem gondoltam volna. Olyan vagy, mint a többi öreg néni.
0: Az is hozzá tartozik a varázsláshoz.
1: Köszönöm a kását. Az illendőség úgy kívánja, hogy ne legyek tovább a terhedre.
0: Ne, várj csak. Valami motoszkál a fejemben. Mondd csak, kismuk, nincs kedved elszegődni hozzám?
1: Varázsló Inasnak? De még mennyire van kedvem?
0: Buta vagy. Nem varázsló Inas kell nekem, hanem állatistápoló.
1: Ó, állatistápoló.
0: Igen, gyere csak ide, figyelj. Én ebben a házban nagy kincseket halmoztam össze. Ha az emberek tudnák, belesápadnának az irigységbe, de nem tudja senki. Ebbe a házba emberfia még nem tette be a lábát. Te vagy az első, kismuk. De te is csak azért, mert téged nem lehet ember számba venni.
1: Nem lehet. Mindenki azt mondja, miért nem lehet?
0: Az emberek gonoszak, irigyek és kíváncsiak. De te nem hasonlítasz rájuk. Ha elszegődöl hozzám, kismuk, havi 2 drachma lesz a béred.
1: Hűha, még sohasem volt egyetlen drachmám sem.
0: No látod, a munkád alig lesz valami. Az a fő, hogy embert a házba bene eresz. Fogad meg ezt.
1: Megfogadom.
0: Fogad meg azt is, hogy nem szimatolsz a titkaim után.
1: Megfogadom.
0: Nos, akkor jól van. A többi már semmiség. Reggelenként puha kefével megtisztítod az állatok bundáját. Aztán bedörzsölöd őket illatos kenőccsel. De nagyon finoman, nagyon gyengéden.
1: Nagyon gyengéden, asszonyság.
0: Úgy, délben felszolgálod nékik az ételt, és külön-külön mindegyiknek jó étvágyat kívánsz.
1: Kívánok, asszonyság.
0: Kívánsz. Ebéd után elmosogatsz. Este pedig lefekteted őket sejempárnára, és betakarod őket bársonytakaróval.
1: Bársonytakaróval, asszonyság.
0: Úgy, és ez a munka minden nap megismétlődik.
1: Minden nap megismétlődik. Értem, asszonyság.
0: Nos, ha érted, akkor hozzá is láthatsz a mosogatáshoz. Mi pedig ez alatt elmegyünk sétálni, ugye cicuskák, ugye kutyuskák?

0: Mindig csak mosogatni, mindig csak törülgetni. És közben múlnak a hetek, a hónapok. Mindig csak miáú, mindig csak váú, és mindig egyedül lenni, akár csak otthon, Níciában.
1: Nem vagy egyedül, kismuk. Én is itt vagyok az asztal alatt. Várj, mindjárt előbújok.
0: Kutyakoma, hát te beszélni is tudsz. Bámulatos.
1: Csak veled tudok beszélni, mert szeretlek téged. Segíteni akarok rajtad.
0: Ó, te szeretsz, de bezzeg nem szeret Ázve asszony. Azt ígérte, hogy havonta 2 drachma lesz a bérem, mégse fizet semmit.
1: Velem is rosszul bánik. Most is itthon hagyott, a többieket meg elvitte sétálni.
0: Ó, pedig jó kutya vagy, okos kis kutya.
1: Egyszer utána lopoztam a kincses kamrájába. Azóta haragszik rám. Kilestem, ahogy gyönyörködik bennük, és beszél hozzájuk. Micsoda kincsek!
0: Ó, bár csak láthatnám egyszer. Egyetlen egyszer.
1: Mi sem könnyebb ennél. Tüstént oda vezet.
0: Várj csak, kutyakoma! Nem addig van az! Én megfogadtam, hogy nem leskelődöm.
1: Ő is megígérte a fizetséget. Mégse fizetett. Tégy te is úgy. Na csak bízd rám magad. Átmegyünk ezen a folyóson, és már ott is vagyunk.
0: De hogyan nyílik az ajtó? Hisz nincs kulcsunk.
1: Nem is kell. Ábrakadábra, nyíljon fel a zárma. Csodakamra zárja, halkan muzsikálva, a csodát kitárja.

0: Ó, ez az egész. Semmiféle kincset nem látok. Csak régi ruhákat, egy pár ócska fapapucsot, kopott sétabotocskát, kristályedényeket.
1: Ezek a kincsek, kismuk. Higgy nekem.
2: Megnézem, mi van abban a nagy kristályedényben.
1: Ne nyúlj hozzá, összetöröd.
0: Dehogy is töröm. Jaj, mit csináltam? Ne haragudj, kutyakoma. Jaj, hova menjek? Hova bújjak? Hova meneküljek?
1: Nyugalom, mondtam, hogy segíteni akarok rajtad. Vedd magadhoz a falpapucsokat és a botocskát.
0: Jaj, hova fussak? Minek nekem ilyen kis botocska? Minek nekem ilyen hatalmas papucs?
1: Szükséged lesz rá. De most szedjük a lábunkat. Gyere!

0: Ja, itt a mezőn biztonságban vagyunk. Most húzd fel a papapucsot.
1: Óriásnak való ez, kár volt elhozni.
0: Fogadj szót, kismuk, húzd fel.
2: Na jó.
1: Jó, már húzom is. Jaj, elvisz a papucs. Nem tudok megállni. Segítség! Kutyakoma! Szabad meg a papucs! Össze-vissza futkos! Kiszakad a lelkem! Segítség!
3: Papucsok! Hóha! Hóha! Álljatok meg varázsszóra!
1: Azt hittem, kivisz a világból.
0: Mert nem tudsz bánni vele. Ez bűvös papucs. A házbeasszonynak ilyen különleges kincsei vannak. Amikor felhúzod, ezt kell kiáltanod. Fa papucsok, gyia, hopp! Ott legyek, hol akarok.
1: És igazán ott leszek?
0: Hát próbáld ki.
1: Elrepülök addig a pálmafáig, jó? És vissza. Fa papucsok, gyia, hopp! Ott legyek, hol akarok.
0: No, kismuk, elégedett vagy?
1: Nagyszerű mulatság, mintha szárnyaim nőttek volna, úgy repültem. Kutyakoma, hogy háláljam meg neked.
0: Figyelj rám, elmagyarázom a botocskát is. A segítségével aranyat találhatsz. Ahol aranyat ásta kell, ott a bot kiugrik a kezedből, táncra perdül, és énekelni kezd.
1: Minek nekem arany, kutyakoma? Elég nagy kincs a repülő papucs. Te! Elrepülök a királyhoz, és kengyelfutó leszek. Királyi kengyelfutó.
0: A botocskát csak vidd magaddal. Sose lehet tudni, mi történik. Most pedig elbúcsúzunk, kismuk. Én visszamegyek a házbeasszonyhoz.
4: Nem félsz tőle?
0: Miért félnék? Téged okol majd mindenért, de téged már nem érhet utol.
1: Nem ám! Sok szerencsét, kutyakoma!
0: Sok szerencsét, kismuk!
1: Papucsok, gyia, hopp! Ott legyek, hol akarok!

0: Ahmed úr, jöjjön ide egy percre.
1: Mi az? Mi történik itt?
0: Tessék megszemlélni ezt a törpét. Kengyelfutó akar lenni ő felségénél. Azt mondja, úgy fut, mint a villám.
1: A külseje szerint inkább udvari bolond lehetne.
0: Ha szabad megjegyeznem, ő felsége kedvét leli az ilyen fickókban.
1: Magad is erre gondolok. Mi a neved?
2: Kismuk.
1: Én Ahmed vagyok, a rabszolgák felügyelője. Szerencséd van, mert ma éppen futóverseny lesz ő felsége tiszteletére a kastély mögötti részen. Az ország két legjobb futója, Omar és Yusuf méri össze az erejét.
2: Legyőzöm őket egy szempillantás alatt.
1: Majd meglátjuk. De ha nem győzöl, ez a verseny akkor is kitűnő szórakozás lesz.

0: Foglaljon helyet, felséged! Innen jól látni az egész terepet. Amharza hercegnő, mély hódolatom.
1: Mikor kezdődik a verseny, udvarmester?
0: Mihelyt Ahmed megérkezik.
2: Urunk, kegyeskedj, frissítőket, gyümölcsöt fogyasztani.
3: Figyét kérek, sok figyét.
4: Felséged, kinek a győzelmét várja?
3: Az egész verseny unalmas. Yusuf is unalmas. Omár is unalmas. Kérek még fügét.
1: Én mindig Omára fogadok. Neki hosszabb a lába.
2: Yusufnak jobbak a hasizmai.
4: Hiszen három futó állott.
1: Jaj, de aranyos az a kicsi.
3: Egy törpe. Egy bugyogós törpe. Honnan szereztétek?
2: Üdvözlöm, felségtetek. És titeket is, kedves barátom. Bocsánat a késésért. De ezt az új szerzeményt vezetjön a pályán. Remélem megnyeri felséget.
3: El vagyok bűvölve. Kezdjenek szaladni.
5: Versenyzők, figyelem! Hagyományainkhoz híven mai versenyünket is Amharza hercegnő indítja el oly módon, hogy felétek int hófehér fátyláva.
2: Felkérem a hercegnőt, hogy incsen hófehér fátyláva.
1: Intek, Ahmed!
3: Kérek, még egy fügét!
4: Jól elillamodtak!
6: Hol is? Yusuf! Yusuf, ne hagyd magad!
1: Omar vezet! Rajta, Omar!
3: Nézzétek a törpét!
5: Rajta, törpe! Röpű, törpe! Jól van, mindenkit megelőzöm!
0: Ilyet még nem láttam.
2: Vissza pillan!
5: Hát Omárnak beteveszed!
1: És azok a csepp kis lábak!
3: Udvarmester!
0: Igenis?
3: Azonnal vezesd elém a törpét!
0: Parancsodra, uram, parancsodra!
3: Királyi módon fogom jutalmazni!
2: Amikor a kapunál felszedtem, azt mondta, hogy felséget szolgálatába szeretne lépni kengyelfutónak.
7: Kellő számú kengyelfutóval rendelkezünk. Semmi szükség még egyre.
4: A kistári főkönyv tanúsága szerint pénzünk sincs rá. Az előirányzott összegek teljességgel felhasználtattak.
3: Ja, csönd! Semmi ellentmondás. Pompásan szórakoztam. A verseny pompás volt. A fickó pompás volt. A jutalom is pompás lett.
0: Elség, ime!
3: Szervusz, törpítje! Gyere csak bátran!
0: Felség, boldog vagyok, hogy színed előtt állhatok. Amit az előbb láttál, az csak egy kis próba volt tudományomból. Én vagyok a világ legjobb kengyelfutója. Kérlek, fogadj szolgálatodba.
3: Ezennel kitüntetlek a bizalmas főfutár címmel. Zsoldodat évi 100 aranyban állapítom meg.
0: Köszönöm, felség.
3: Egyél te is, törpike.
0: Jó, köszönöm szépen, felség.
3: Ne gondold, hogy valóban futár leszel, szó sincs róla. Mellettem maradsz, és személyem körül fogsz tevékenykedni.
0: Uram király, szívesen tevékenykedem személyed körül is, de ha szabad őszintén szólanom, jobban szeretnék kengyelfutó lenni.
3: Udvaromban számos kengyelfutóval, de törpe az egy sincs.
0: Kengyelfutóid másznak, mint a csigák.
3: Csönd, semmi ellentmondás. Mellettem maradsz, és elhessegeted az unalmat felséges homlokomról.
0: Nézd körül hatalmas birodalmadban, ó uram, és mutasd csak egy kengyelfutót, aki versenyezhet vele.
3: Csönd legyen! Még ma külön szobát nyitatok neked a palotában, a trónteremtől balra. Együtt fogunk étkezni családommal és leghívebb embereimmel. Na, gyere, mutatkozz be is nekik. Ez itt a lányom.
1: Amharza hercegnő.
0: Kismuk, nagyon boldog vagyok.
4: Korhus, udvarmester, örvendek.
0: Kismuk, örvendek.
8: Főszakács, nagyon örvendek.
0: Kismuk. Nagyon örvendek.
4: Arhász, főkincstárnok!
8: Kimondhatatlanul örvendek!
0: Kismuk, kimondhatatlanul örvendek.
2: Kérdem tőled, Ahmed. Ahmed, ki a felelős mindezért?
9: Úgy van, ki a felelős?
4: Felsége már jóformán szóba se áll velünk. Levegőnek néz.
2: Csak a törpike kell neki, a törpike.
9: Kegyvesztettek lettünk.
2: De kedves Árház, én igazán nem tehetek róla. Ki szedte fel az utcáról? Ki hozta be a palotába? Talán én?
9: Vagy én?
2: Vagy én?
4: Azonnal látnod kellett volna, hogy nem közénk való. Nem lehet ember számba venni.
9: Rút, maradj!
2: Ocsmány szörnyetek.
4: Ahmed, még jóvá teheted a hibádat. Tüntesd el innen!
2: Hát, hogyan tüntessem el? Kicsinek elég kicsi, de csak úgy eltüntetni mégse lehet.
4: Hát ez a te dolgod. Látni se akarom többé.
9: Úgy van, látni se akarjuk.
10: Szervusztok, kedves barátaim! Gondoltam, meglátogatlak benneteket. Ő felsége szúnyogkál egy kicsit.
11: Akarod innen? Semmi szükségünk rád. Nincs neked szemed. Nem látod, hogy utálunk?
9: Meg tudnálak folytani egy kanál vízbe.
4: Szabadj, mondd el a királynak, árulkodjál!
10: Ó, még egyszer sem árulkodtam rátok, pedig régóta tudom, hogy nem szerettek. Ez nagyon is fájt nekem.
12: Halljátok, fájt nekem.
10: Arra gondoltam, ha valamit adnék nektek, valami szép ajándékot, mi? Talán megszeretnétek.
12: Na, mit? No?
10: Tessék, ezt hoztam.
2: Osztáltok el.
9: De valóságos, valóságos.
12: Arany hegy. Káprázatos. Nézni is gyönyörű.
10: Mi megfogni? Észrevettem, hogy szeretitek az aranyat. Ezért hoztam.
2: És hol szerezted?
10: Ó, semmiség az egész. Óra sem érdemes.
4: Köszönjük, hogy megemlékeztél rólunk, kismuk. Valóban igazán szép tőled. De ha azt akarod, hogy igazán szeressünk, még hoznod kell persze néhány a zsákocskával.
2: Van,
4: tudsz még szerezni? Van még belőle?
10: Elhoztam mindent.
4: Kár, ez ugyanis kevés. Hát ilyen kevésért nem kívánatod, hogy igazán szeressünk.
10: Ó, hát majd keresek még. Megpróbálom.
4: Már kezdheted is?
10: Most nem lehet. Csak éjszaka.
2: Úgy. Szóval csak éjszaka.
4: Akkor is menj most. Nekünk dolgunk van.
10: Hát, de ha még hozok, akkor igazán szeretnetek kell.
4: Jó, eredj már.
2: Lopta. Az bizonyos, hogy lopta. Arász, nincs hiány a kincstárban?
4: Ne fürkészük most a hivatalos titkokat. Ha van is hiány, az... hogy is mondjam, az más természetű. Most Muk titkát kell kifürkésznünk.
2: Mi a teendőnk?
4: Először is.
2: Éjszaka meglessük. Jó. Másodszor beáruljuk a királynak.
4: Harmadszor felakasztatjuk.
9: Úgy remek. Ja.

0: Ajtónáló, azonnal ébresz a lőfelségét.
1: Beszélnünk kell vele.
2: Ez lehetetlen.
0: Úrunk már nyugovórat írt.
3: Ki zavarja felséges nyugalmamat? Ének évadjára.
4: Hőség, szörnyű dolog történt.
0: Egyik szolgád.
1: Egyik kedvenc szolgád.
0: Egy varázsbolt segítségével.
1: Félre esse zugában.
4: Rabolja kincseidet.
3: A kertben csak virágok vannak és szökőkutakra.
1: Saját szemünkkel láttuk, amikor a földből kincseket ásott elő.
0: A kertés ásója.
4: Aranygyürket, gyémánt karpereceket, rubintos turbánforgókat, smaragdot, szafír, drága fejékeket.
3: Udvarmester.
0: Hőség.
3: Vezesd a színem elé. Természetesen megbilincselve.
4: Majd inkább én hozom. A kincseket is biztonságba kell helyezni. Az pedig ugyebár a kincstárnok dolga. Megyek tehát és intézkedem.
1: Nem is kérdi felséget, hogy ki az a gazember?
3: Hát nem mindegy.
1: Urunk legkedvesebb szolgája. Kis Muk.
5: A törpike. Az én kedves törpikém. Mely csalódás. Kérek fügét.
2: Sajnos nem szolgálhatok fügével. Ilyenkor nem terem. Elmúlt az ideje.
5: Szegény apám. Szegény jó Mehemet.
1: Miért kegyeskedel ő rá gondolni?
5: Miért kegyeskedem? Mert ezek az ő kincsei. Szegény jó Mehemet kincsei. Ti erről nem tudtok semmit, még fiatalok vagytok. Egyszer elásta a kincseit, mert háború volt. Aztán elfelejtette, hogy hova ásta. Örök életében feledékeny volt. Szegény jó apám. Szegény Mehemet.
4: Itt van a tolvaj, felség. Megbilincselve.
5: De semmire kellő. Kígyót merengettem a keblemen.
6: Rút varangy.
1: Bocsmány, szörnyetek.
5: El akartad rabolni jó atyám kincseit?
7: Én csak azért tettem, mert...
4: Még jár a szád? Vigyázz, mindjárt betömöm.
1: Azonnal add ide a varázsbotot.
7: Ó, itt van az övemben. Vegyétek
4: el. Na, helyes, ugyebár a magamhoz vehetem, felség. Ez is a kincstárba kerül.
0: És azonnal mondd meg másik titkodat is. A repülés titkát.
4: Igen.
7: Nincs több titkom. Kegyelmezzetek.
1: Ha nem beszélsz, te 100 bot ütés, majd megtanít beszélni.
7: Felséges úr, az aranyat azért ástam ki a földből.
1: Arra felej, amit kérdeztünk, a repülésről beszéltél, mert megfojtalak te.
7: Ereszter, fáj. Jaj, megmondok mindent. A papucs? A fapapucs? Ott van a szobámban, a párnámmal.
1: Ajtonálló, hozd ide a fapapucsot.
4: Igenis.
1: Majd meglátjuk, nem hazudtál-e.
7: Mit akartok tenni veled?
3: Az éjszakát a toronybörtönben töltöd, reggel pedig meghalsz.
7: Kegyelem, ártatlan vagyok.
4: Itt van a papucs, felség. Akkor ugyebár ez is a kincstárba kerül.
1: A papucs az enyém.
2: De uram, csak nem akar felséged repülni.
3: Csend legyen. Semmi ellentmondás. Ide a papucsot. Éppen ráillik a lábamra.
4: Jaj! Elvisz a papucs! Nem bírok megállni! Össze-vissza futkozni! Fogjátok meg! Jaj! Összetartatok!
8: Neki megy az asztalnak!
4: Visszakad el erről!
7: Papucsok, óha, óha! Álljatok meg varázsóra!
3: Jaj, nekem! Fektessetek le!

0: Adjatok innom.
1: Király, azt ígérted, szabadon engedsz.
0: Hajítsátok ki! Lökjétek ki!
2: Mindig csak vándorolni, mindig csak éhes lenni, és egyedül, mindig csak egyedül.
3: Nem vagy egyedül, kis munk. Itt állunk melletted.
2: Fügefák, ti beszélni is tudtok.
3: Csak azzal tudunk beszélni, akit szeretünk. Téged pedig szeretünk, kis muk. Azért tudunk szólani hozzád. Segíteni akarunk rajtad.
2: Rajta már nem lehet segíteni. Elrabolták repülő papucsomat, kincskereső botocskámat.
3: Te is hibás vagy, kis muk.
4: Arannyal akartad megvásárolni az emberek szeretetét.
2: Nem tudom, mivel lehet megvásárolni az emberek szeretetét. Nem jártam iskolába. Engem nem tanított senki.
3: A szeretet titokzatos növény.
4: Magától szokott megteremni.
3: Vagy sehogy.
4: Titokzatos növény.
3: Lépj közelebb, kis muk. Enyhítsd éhségedet. Szakíts gyümölcsömből.
2: Hiszen ilyenkor nem terem.
3: Most mégis termett. A kedvedért.
2: Köszönöm szépen. Milyen édes füge. Még sose ettem ilyen édes fügét.
3: Szakíts még egyet.
2: Köszönöm. Nagyon ízlik.
1: Jaj, nem bírom bedugni a számba. Mi történt? Rossz fügefa, gonosz fügefa, ormányt növesztett rajtam a fügét.
3: Tapintsd meg a füledet is.
1: Jaj, szamárfül, rossz fügefa, gonosz fügefa.
4: Ne aggódj, kis muk, emlékezz a papucsodra. Amikor először felhúztad, pórul jártál vele. Szakíts most az én gyümölcsömből.
1: Nem szakítok, még nagyobb baj ér.
4: Szakíts a gyümölcsömből.
2: Nem varázsoltok el egészen?
4: Harabi bele!
2: Jó, ez is édes. Édesebb, mint a méz.
4: Az első varázslat szamárfület és ormányt növesztett rajtad. A második varázslat most jóvá teszi. Tapintsd arcodat.
1: A régi orrom, a régi fülem. Hová lett a szamárfül? Az ormány.
3: Van még gyümölcs az ágamon. Ha hiányzik, újból kinövesztheted.
4: Van még gyümölcs az én ágamon is. Újból el is tüntetheted vele.
2: Újból megnöveszteni? Újból eltüntetni? Ej, ha ti fügefák, merész gondolatom támadt.
4: A merész gondolatot meg kell valósítani.
3: Örülnénk, ha mi juttattuk volna az eszedbe.
2: Engedjétek, hogy megrakjam a zsebem fügével.
3: Szedj le akármennyit.
4: Szedd le mindet.
2: Egyik zsebembe rakom az egyik fajtát, a másik zsebembe a másik fajtát. És aztán...
4: Ne mondd el a többit, kis muk. Úgy is tudjuk. Mi csodálatos fügével.

0: Ürítem serlegem, szeretett királyunkra a mai örömnapot. Ma szebben ragyognak a félholdak városunk tornyain, és a hatalmas birodalom minden lakója boldogságban fürdik. Vasák és nagy vezírek, sejkek és rabszolgák, bégek és pékek egy emberként ünneplik felségedet abból az alkalomból, hogy kegyeskedett felgyógyulni a megrázkódtatásból, amelyet az az átkozott papucs, helyesebben szólva, az az átkozott törpe okozott.
1: Bizony.
0: Bízom benne, hogy mai lakománkat még számos lakoma követi, és még számos serleget üríthetünk. Urunk és királyunk egészségére!
2: Én is köszöntelek, atyám!
3: Köszönts, leányom, csak köszöntsetek bátran!
4: Szeretett királyom, én csak egyszerű főszakás vagyok. Beszéljen hát helyettem ez a tál gyönyörű füge, amelyet ime leteszek felséged lába elé.
3: Ne a lábam elé tedd, de közelebb! Sokkal közelebb.
0: Új, mekkora füge!
2: Milyen szép érette!
3: Jó füge, jó édes! Tessék, egyetek ki is!
4: Csak egy szemet!
0: Én is megkóstolnám!
4: Köszönöm, felség!
2: Atyám, vehetek még egyet?
3: Hogyne! Ügyes vagy, Ahuli! Honnan szerezted?
4: Bevallom, nem az én érdemem. Reggel egy furcsa kis öreg állított be a konyhába. Arcán torzsombor szakál, a szeme se látszott ki belőle. Azt mondta, régi hódolója felségednek, és boldog, hogy ezzel a fügével szeretetét kifejezheti.
3: Derék ember.
0: Ez a füge is bizonyítja, hogy az egyszerű nép mennyire rajong felségének.
2: Atyám, nézzétek, atyám! Az orra, a füle!
0: Jaj, leányom! Neked is! Az orrod! A füled! Mi történik itt? Mindenkinek szamárfüle nőtt!
5: Mindenkinek ormánya van!

0: Sikertem a gyormos.
1: De felség, hogy lépjek így az utcára?
0: Ahmed, eredj te!
2: Uram, hát így nem mehetek emberek közé.
0: Árház, Ahuli, menjen már valaki!
2: Ne kívánja, felség!
3: Orvos! Orvos!
4: Ön legyen! Az orvos és az orvosság itt van.
0: Ja, ki vagy te, ó állarcos idegen?
4: Al-Mukanabbi, a tudósok tudósa. Arcomat azért fedi állarc, mert fényessége elviselhetetlen.
0: Ó, nagy Al-Mukanabbi! Gyógyíts meg minket!
2: Gyógyíts meg!
0: Ha eltünteted rólunk ezeket a micsodákat, neked adom fel a országomat.
4: Íme, felmutatom az orvosságot, aki elfogyasztja, meggyógyul tőle.
0: Füge, megint füge.
3: Vigyázzatok! Vigyázzatok a fügét, ó Al-Mukanabbi! Csúnyán már úgysem lehetek tőle.
4: Fogyaszd el, bátran.
0: Én kérek először, én vagyok a király.
4: De legyen, mindenki sorra kerül. Nos, leányzó.
3: A régi fülem, a régi orra.
0: A régi füle, a régi orra. Al-Mukanabbi, meggyógyítottad a leányomat. Gyógyíts meg engemet is, kérek fügét.
2: Én is itt vagyok, én is.
5: Ti vagytok a király, vagy én vagyok a király.
4: Tudásom íme bebizonyosodott. Mindenkit meggyógyított. Mindenki kap fügét. De előbb jutalmazzatok meg.
0: Válasz, válasz kincseimből. Válasz akármit.
4: Helyes. Merre van a kincstár?
0: A rejtekhajtó mögött.
5: Kincstárnok, nyisd ki!
0: Igen.
5: Itt vannak a kincseim. Vigyél el mindent. Mindent.
4: Csupán ezt a botocskát dugom az örembe, és ezt az ócska papucsot húzom a lábamra. Így. La. Na. És most már levehetem az állarcot.
3: A kismú.
0: A törpike.
4: Igen, igen, jól láttok. A nagy Al-Mukanabbi, a kis Muk, akit pojácának tartottatok, és meg akartatok ölni, rossz király, gonosz udvaroncok.
0: Kis Muk.
4: Büntetésül az ormány és a szamárfül örökre rajtatok. Csönd legyen, papapucsok, dia, hopp, ott legyek, hol akarok.

0: A papucsok hazaröpítettek szülővárosomba, Níceába. Azóta itt élek, de az embereket messze elkerülöm, mert félek tőlük. Gonoszak, és csak a külsőt nézik. Néha előveszem a papucsot, a botocskát, letörlöm róluk a port, és közben hallom a gyerekek csúfolódását az ablak alól.
1: Sose csúfolunk többé, kismuk.

0: A kismuk története, kedves hallgatóink, mesejátékot hallottak. Hauf meséjéből írta Endrényi Magda, zenéjét szerezte Sebestyén András. Ismertetjük a szereposztást. Kismuk Gera Zoltán, a házviasszony Pártos Erzsi, a király Bazilides Zoltán, Amarza hercegnő Békés Itala, Ahmed a rabszolgák felügyelője Kollár Béla, Árház főkincstárnok Balázs István, Korhúz udvarmester Imke László, Ahuli főszakács Gonda György, Kutyakoma Kardos Jóska, Fügefák Darvas Magda és Lelkes Ágnes, az őrszem Györfi György, ajtónálló Pappál, kisfiúk Bartos Gábor, Ella Péter és Ella István, Botocska Szabó Tünde. Közreműködött a Magyar Rádió szimfonikus zenekarából alakult kisegyüttes Sebestyén András vezényletével. Zenei rendező Fodor Zsigmond, rendezte Déri Éva.
1: Az imént elhangzott mesejáték 1961-ben készült, és utoljára 2008. november 15-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
1: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek, és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7 meghaltak, 24 megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csak nem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Az ukrán hadsereg tegnap főként a Fekete és az Azovi tenger térségében, valamint a Krím félszigeten támadt orosz katonai létesítményeket, hajókat, köztük egy LNG szállító járművet, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárakat. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza a legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság ugyanakkor további reformokat javasol, például a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok, és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Az új elektromos járművek fokozatosan váltanák ki a főváros előregedett dízelbuszait, amelyek közül 400 már 10 évnél idősebb. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosultaknak. Tavaly csak nem 4 millió köbméterrel nőtt a hazai élőfa állomány. Az összmennyiség 423 millió köbméter volt, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A legelterjedtebb fajta az akác, a tölgy és a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen. Az időjárásról: a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak az értékek. nagy tavaink vize 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Feltételes megállók. Negyedik rész. Bodor Ádám és Kertész Imre a 70-es években.
4: Azt gondolom, hogy talán nem ártana közelebbről is megvizsgálni azt, hogy mi az a újdonság, amit Bodor Ádám hozott a magyar prózába, amivel más módon újította meg a magyar prózát, és esetleg akkor megpróbálhatnánk talán arra a kérdésre is választ találni, hogy ez a novum mennyiben közös a Kertész Imre által hozott novummal.
3: Bodor Ádám 1936-ban született Kolozsvárott. Első novellája 1965-ben jelent meg az Utunkban. Első kötete, a Tanú, 1969-ben látott napvilágot. További kötetei a 70-es években Romániában jelentek meg. Plusz-minusz egy nap 1974-ben. Megérkezés Északra 1978-ban. Milyen is egy hágó 1980-ban. Bodor Ádám 1982 óta Magyarországon él. A Sinistra körzet 1992-ben jelent meg.
5: Évek óta tartoztam Gabriel Duncának 4 darab 20 dollárossal. Egy napon elindultam fölkeresni. Vadonatúj metálzöld, 4-kerék meghajtású Suzuki terepjárommal, zsebemben görögútlevéllel. Egy tavaszi délután érkeztem a Babarotunda hágóra. Sok év után, mint legelőször, ezernyi színben, árnyékoktól tarkán pillantottam meg a Sinistra medencéjét. Végében a Dobrin kevély ormait, amelyek körül már az északi égbolt türkisz színei izzottak. Úgy gondoltam, a terepjárót az utászház előtt hagyom, elvégre útkaparóként pár hónapig egyszer magam is ott éltem, és körbejárom a tetőt. De sem az utászházat, sem Severin Spiridon tanyáját nem találtam. Helyüket csak találgatni lehetett. Néhány esőtől, hótól áztatott sötétkék üszkös halomban.
6: Más egyéb a Babarotunda hágón nem változott. A nyugati látóhatár fölött rongyos szárnyú denevér lebegett. Keleten hatalmas narancsvörös felhő. Még a sítalpak régi nyomai is ott kanyarogtak a Kolinda erdő felé. A felhő vízfényében, a zöldellő füvön, a tisztások zugát, a gyantás fatörzseket beragyogva páros, márványpántlika tekerőzött a homályba. Dobrinban annak rendje módja szerint mindjárt bejelentkeztem a hegyi vadászoknál. Az újonnan épült fogadót jelölték ki szálláshelyül, ahol a tartózkodásra engedélyezett 24 órát eltölthetem. Fiatal, még gyermek ezredes, arca csupa púder, ajka merő, rúzs, figyelmeztetett erre-arra.
7: Ha szabad kérdeznem, tehát idegenít mifelünk?
5: Igen. Csak átutazóban járok erre.
7: Az útlevele tanúsága szerint, tehát görög illetőségű. Figyelmeztetnem kell, hogy a szobáját hamarost foglalja le, és most már ki sem mozduljon onnét, mivel hogy itt napszálltakor, mint évek óta mindig, érvénybe lép a kijárási tilalom. És ha a tilalmat netán megszegné, szabály szerint kénytelenek volnánk innét kitoloncolni.
5: Igen. Igen.
7: És a terepjáró gépkocsiját sem szívesen látnánk másfelé, mint a fogadó előtti parkolóhelyen.
5: Igen.
6: A fogadó bárpultján, konzerves dobozban, folyékony, bütös zsiradékban kanóc lángja úszkált. Fényei a csapos borostás arcán pislákoltak. A csapos, egykori cimborám, sakkozó társam, Jean Tomoyoaga ezredes volt. Újatlan pólóban, pecsétes, foltozott katonanadrágban álingázott, mezítlábra húzott bőrszandájából a padlóra konyultak a griffmadár karmok. Nyilvánvalóan megcsapta előkelő cédrusfa illatom, ezüst hajam idegen fénye, most éppen sötétkék sajemszalaggal konyba kötve viseltem, mert ezek után sem arcom, sem hangom nem érdekelte. Hogy megismerte a pompás színek illatok burka alatt, csak találgathatom.
5: Egy bizonyos Gabriel Dunka nevű törpét keresnék. Itt, Dobrin City-ben. Nem tudom, a régi címén megtalálom-e. És ha igen, jó egészségben, mint remélem.
6: Dunka? Hogy mondta, Dunka?
5: Gabriel Dunka nevű törpe volt.
6: Törpe? Nem is tudom. Törpét itt ne keressem. Ha volt is valamikor, bizonyára elkerült innen.
5: Talán elköltözött?
6: Úgy is mondhatnám, uram. Ennyi most már legyen elég. Ha mégis bővebbet óvágy tudni, kimondom a végső szót. Legjobb, ha személyesen érdeklődik Sinistrán a természetrajzi gyűjteményben.
5: Inna velem egy fél decit?
6: Nem szokásom, csapos vagyok.
5: Akkor adjon nekem még egy fél, nem? Inkább akár egy egész decit. Szeretem ezt a fajta zamatot. Szeretem ezt a kaparós rumot. A fanyar tárnis gyökérkével.
6: Jobb, az úr sem rendel többet. Nem ártana az úrnak is nyugovóra térnie. Ha nem látná, az idevalósi népek már rég elpihentek.
3: Kertész Imre 1929-ben született Budapesten. A Sorstalanság 1975-ben jelent meg. A Nyomkereső című regény 1977-ben. A Kudarc 11 évvel később 1988-ban. A Gálya napló pedig 1992-ben.
8: Képes leszek-e a kellő módon felidézni a koncentrációs tábort? Lehetséges-e, hogy különös életformám, amely teljesen elkülönít a környezetemtől, az úgynevezett élettől, csak egyfajta óvatosság voltaképpen a tiszta megőrzés kedvéért. És lehetséges-e, hogy a regény befejeztével történik meg az én külön, saját felszabadulásom?
9: Legelőször még csak amúgy, mondhatnám, vendégként éreztem magam a rabságban. Igen, magyarázhatóan, és alapjaiban mindnyájunk, végsősoron az emberi természet csalóka szokása szerint, azt hiszem.
8: A sorstalanság, mint önéletrajzi regény.
9: Az udvar, ez a napverte térség itt egy kevéssé kopárnak látszott. Futballpálya, veteményes, pázsit vagy virágok nyomát sehol se találtam.
8: Életrajzomban az a legönéletrajzibb, hogy a sorstalanságban semmi önéletrajzi nincs.
9: Mindössze egy dísztelen, külsőre nagy pajtára emlékezhető faépítmény állt itt. Szemlátomást az otthonunk. Bemennünk, értesültem, majd csak az éj nyugovóra térés idején lehetséges. Előtte, mögötte hasonló pajták hosszú sora, egész a végtelenségig. S balkész felül is még egy pont ugyanilyen sor, elől, hátul, oldalt, szabályos távokkal, közökkel.
8: Ami önéletrajzi benne az az, hogy hogyan hagytam el belőle minden önéletrajzit a magasabb hűség kedvéért.
9: Azon túl a széles, káprázatos műút. Vagyis hát megint egy ilyen műút. Mint hogy a fürdőből jövet az utak, terek s egyforma épületek azonossága ezen a roppant, mindenütt lapos területen többé már nem igen volt tisztázható. Már legalábbis az én szememben.
8: A regény nem egy személy, hanem egy elszemélytelenedés története, amely épp oly lassan és kérlelhetetlenül bontakozik ki, akár egy személyiségé lenne.
9: Jobbra viszont a már jól ismert tüskés drótkerítés. Mint meglepődve értesültem, villanyárammal telítve. S valóban, akkor ismertem csak föl a betonszövegeken a sok fehér porcelán csavart. Akár csak otthon a villanyvezetékeken, meg távírópóznákon. Ütése biztosítottak, halálos. Egyéb iránt elegendő csak a tövében húzódó keskeny ösvény laza homokjára is lépnünk, hogy az őrtoronyból egyetlen hang és intőszó nélkül lelőjenek.
8: Minden magunk teremtette forma oly végtelenül különbözik tőlünk, hogy amit végül önmagunkból mégis magában foglal, az maga a csoda.
9: Ekkor kellett, most már utóvégre komolyabban is fölfigyelnünk a szagra. Nehéz volna meghatároznom. Édeskés és valahogy a ragacsos volt. Nem volt nehéz megállapítanunk, egy kémény a bűnös, balra a műút irányában, de attól jóval messzebb. Gyárkémény volt, mindjárt látszott, és így értesültek az emberek is, mégpedig bőrgyáré, mint sokan már ezt is rögtön tudták. Csak ugyan. Eszembe is jutott, ha némely régi vasárnapon apámmal az újpesti futballmérkőzésre mentünk, a villamos ott is egy bőrgyár mellett vitte, és azon a szakaszon ott is mindig be kellett fognom az orrom akkor. Máskülönben járt még híre, ebben a gyárban mi nem fogunk szerencsére dolgozni. Ha minden jól megy, ha ki nem ütköztünk a tifusz, vérhas vagy egyéb járvány, hamarosan más, megnyugtattak, barátságosabb helyre indulunk tovább.
8: Egészen lehatolni ennek a figurának és a fogalmaknak a legmélyére, és mindig a felület eszközeivel. Felhasználni az erkölcsiség régi szavait, hogy felmutassuk képtelenségét.
3: A beszélgetés résztvevői Dérci Péter, Kálmán C. György, Márton László és Mészáros Sándor.
4: Azt gondolom, hogy talán nem ártana közelebbről is megvizsgálni azt, hogy mi az a újdonság, amit Bodor Ádám hozott a magyar prózába, amivel más módon újította meg a magyar prózát, és esetleg akkor megpróbálhatnánk talán arra a kérdésre is választ találni, hogy ez a novum mennyiben közös a Kertész Imre által hozott novummal. Én most egy ilyen óvatos és talán bizonyára durva és leegyszerűsített közelítést próbálnék meg. Szerintem a szövegek előadás módjáról van szó. Arról, hogy a Bodor Ádám is egészen másféle módon Kertész Imre által prezentált szövegek egyáltalán nem illeszkednek be a realisztikus, anekdotikus prózasémákba, ez egészen nyilvánvaló, de ugyanakkor a prózai szituálásnak azt a fajta ironikus lefokozását sem követik, ami a 70-es évek vége felé általános tendencia volt az akkori magyar irodalomban, hanem szerintem talán a nézőpont radikális megváltoztatásával, eltolódásával magyarázhatóan egy olyasfajta, talán még azt is megmenném kockáztatni, hogy patétikus, de rejtetten patétikus szemléletmódot közvetít mind a két életmű, legalábbis kezdeteiben, amely nem felülről szemléli a dolgokat, hanem alulról a kiszolgáltatott és szélsőséges erkölcsi helyzetekbe hozott ember szemszögéből közvetít bizonyos fajta nagyon konkrét történelmi tapasztalatokat, ezeknek azonban megtalálja az adekvát prózai kifejezési formáit. És ez az, ami maga ugyan ez is rendkívül látványos megújítása volt a prózának, csak az akkori szituációban nem lehetett annyira észrevenni, de így visszamenőleg ennek jelentősége felér azzal a fajta megújítással, amelyet Nádas Péter Eszterházy vagy Tandori neve fémjelez.
10: Egyetértek, számukra nem volt látványos akkor ez a probléma.
4: Persze, de hát közben...
11: Hogy nejten azt akartam mondani, hogy...
12: Nem látványos ez, mert én szerintem a felszínen, elnézést, hogy közben vágtam, tehát a felszínen azért ez jobban kötődik, látszólag jobban kötődik egy úgymond realista történetmondáshoz, hiszen a szövegek azok ilyen értelemben magukért beszélnek, és hogyha ezt összehasonlítjuk egy, mondjuk így egy posztmodern magyar prózai szöveggel, hát akkor ott sokkal látványosabb a dolog. Itt szerintem mélyebbre kell ásni ahhoz, amit Márton László mondott, például a nézőpont kérdése az szerintem is borzasztó fontos, talán annyival egészíteném ki azt, hogy nem alulról, ugye, tehát nem felülről, az olyan semmiféleképpen nem alulról, tehát egy szintről. Tehát egymás mellett vannak a dolgok, a Bodor szöveg.
4: Hát vagy pedig nem. A nézőpont szimultaneitásáról is lehet
12: hát beszélni. Hát vagy igen.
4: Ez
12: vagy
4: talán így pontosan.
12: És hát még valami hozzátartozik ehhez a fajta történetmondáshoz. Ez nem az én találmányom, de azért bevetném. Szegedi Masszák Mihály írt egyszer egy rövidet a Sinistráról, és ott felvetette azt, hogy a nem példázatos történet. Ugye? ami megint nagyon nagy problémákat vet föl, mert a Bodor történetet lehetne úgy, például a Sinistrát lehetne úgy olvasni, hogy hát a tanulságos, példázatos, realista történet, noha szerintem szó nincsen róla, és ebben a szegedi maszáknak abszolút igaza van.
13: Véleményem szerint az a fajta kritikus iskola, amely ezt az új prózát akarta bevezetni, annak nagyon fontos volt Ottliknak a iskola határának a bevezető fejezete, az elbeszélés nehézségei. Nos, ebben a két prózavilágban ilyen az elméleti iskolákhoz kötődően kevésbé érzékelhető volt másrészt, meg a váltásoknak a természete is azt hiszem olyan, már pedig, hogyha egy új irodalmiságnak a kereteit alakítják ki, hogy mindig a töréseket, a szakításokat, és én azt gondolom a nehézséget éppen ez okozta, amit az előbb utalt is Dérci Péter erre, hogy a realista próza hagyományhoz kellett valamilyen fajta más politikai mintát találni. A másik, ami ezzel lényeges dolog, hogy a történetmondás és példázatosságnak a viszonya. Szerintem ezt volna érdemes, hogy a Bodor novelláknak is azt gondolom, hogy a relatív sikertelenségük abban a korszak irodalmiságában azért volt predesztinált, mert a realista kód szerint olvasók számára nem volt hozzáférhető ilyenfajta példázatos jelentés. A új próza számára meg ezek mégiscsak valamilyen módon alakítottságukban ahhoz a dologhoz tartoztak. És ez a 6-8 év, amikor ez az új próza szemléletmódja és politikája kialakulva stabilizálódik, nem jelent meg abban a horizontban, hogy mint fontos új fejlemény lenne. Úgy gondolom, kertészetében egy kicsit másról is szó van.
14: Az biztos, hogy Bodor meg tudta óvni a prózaírói világát attól, hogy parabolaként lehessen olvasni. Sikerült kikerülnie azt is, hogy egyszerűen valamiféle konkrét történeti szituáció rejtjelezett utasításaiként lehessen olvasni. És itt például a Sinistra körzet esetében, és ez kicsit talán ahhoz is kapcsolódik, amit ugye Mészáros Annyi mondott, hogy a hagyományhoz való viszony mit jelent. Én a Sinistra körzetet soha nem tudtam úgy olvasni, hogy ne Mikszátnak a jó palócai jussanak eszembe. Na most ez meglehetősen furcsa párhuzamnak látszik, de egyrészt két dolog miatt. Egyrészt ahogyan Bodor a tájat be tudja építeni, mint központi tényezőt a novellába, másrészt pedig ez a sajátos a novella és a regény közti szerkezet, ami az egyes novellák szereplőit, főszereplőit a más novellák mellékszereplőiként tünteti föl, és az egésznek gyakorlatilag van valamiféle olyan rejtett középpontja, ami a táj által meghatározott viselkedést jelenti. Erről nekem mindig ez jutott eszembe, attól függetlenül, hogy itt természetesen óriási különbségek, mondjuk a Mikszát és a Bodor között. Persze ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy Bodor felszabadítja a Mikszátnak egy olyan értelmezését, amit eddig elfedett egy másik.
4: Én azt hiszem, hogy a Bodor-féle elbeszélésnek a hagyományhoz való viszonya ennél valamivel bonyolultabb. Mert egyrészt abban neked teljesen igazad van, hogy Bodor novellák nagyon sok szállal köthetők a 19. századi, vagy szerintem akár régebbi magyar prózaírók munkáihoz is. Szerintem ki lehetne mutatni párhuzamokat régi erdélyi elbeszélőkkel is, Hermányi Dienes Józseftől kezdve András Sámuelig, vagy akár a Veselnyi István naplójához is köthető volna, bizony a szituálásnak a módja, vagy éppen a történetmondásnak a módja, és egy csomó életanyag, vagy élettapasztalat, ilyen konkrétan megragadható dolgok nyomon követhetők. Ugyanakkor állandóan az az érzésem is, amikor jobban elmélyedtem a Bodor novelláiban, ez az érzésem csak erősödött, hogy a hagyománynak ez a fajta töretlen átmentés Bodor esetében szimulálva van. És amikor az elbeszélés szerkesztés módját mélyebben megnézzük, akkor kiderül, hogy olyan belső feszültségek vannak, amelyek ezt a hagyományt éppen gyökereiben kérdőjelezik meg állandóan újra meg újra. Olyasféle belső ellentmondások bukkannak fel a novellákban, vagy a szituációknak olyasfajta abszurd kiélezése bukkan fel állandóan, amik éppen visszájára fordítják azt a fajta anekdotázó hagyományt, amire ugyanakkor referenciálisan állandóan utal. És szerintem ez az ide-oda játék egy olyan bonyolult formai struktúrát hoz állandóan létre, amiben épp úgy jelen van a hagyomány megőrzése, mint annak nagyon radikális kétségbevonása is, és a kettő együtt működteti az ő prózáját. Kertész Imre esetében azt hiszem, hogy nem erről van szó, mert Kertész Imre prózája, itt most elsősorban a Kudarc című regényre gondolok, mert az a legközelebb a hagyományos értelemben vett nagy epikhez, vagy nagy prózához, de a sorstalanság is ide vonható, és bizonyos mértékig a kadd is, meg az angol lobogó is. Ott én azt hiszem, hogy a szerzői szándék, ha egyáltalán lehet ilyesmire következtetni, az eléggé priméren vonatkozik a hagyományos értelemben vett nagy elbeszélői struktúrára, és megvalósítás közben szerintem irodalmon kívüli okokból, vagy priméren irodalmon kívüli okokból olyan problémákba, olyan írói problémákba ütközik bele Kertész Imre, amelyek azután ezt a struktúrát nem minden pontján kérdőjelezik meg, hanem némely fontos helyeken egész egyszerűen destruálják, szétverik, és leglátványosabb példája ennek az a hatalmas nagy varrat, ami a Kudarc című munkának az első és a második része között húzódik, végül is a Kudarc második része felfogható volna egy önálló kis regényként, és annak formája nem okozna különösebb problémát. De valamilyen oknál fogva az író egy nagyobb egységbe emelte be ezt, és az első rész az a megírás nehézségeiről szól, tulajdonképpen egy ilyen elbeszélői problémának az exponálása, egyben történetké formálása, és végül is az a történet arról szól, hogy a történetet nem lehet megformálni. Majd ezek után következik egy megformált történet, és a két dolognak, a két résznek egy igen problematikus összekötése. De ez szerintem egy egészen másfajta írói problémakezelés, mint Bodoré, és nem is folytatható, nem is vihető végig olyan következetesen, ahogyan egyébként a Kertész Imre életművének alakulásában látszik is, mert végül is utána a Kisprózához tér vissza, vagy a Kadd is című könyve, az formailag nem mennyire probléma gazdag, hanem ott a szövegen belül húzódnak végig a problémák.
13: Egy pillanatra térjünk vissza még Kertésznek a Sorstalanság című könyvéhez, mert ahogy most újra olvastam azt a könyvet, akkor, amikor először olvastam, nem emlékszem, de most rendkívül feltűnt egy nagyon egyszerű mozzanat, mégpedig az elbeszélő folyamatosan, az elbeszélő reflexióban ezt a módosító szót használja. Természetesen be kellett látnom. És ez, ha 77-78 táján olvasom, nyilván akkor is megdöbbenthetett, csak nyilván nem figyeltem. Most viszont 95-ben egy lehetetlen világnak, egy elfogadhatatlan világnak, ilyenfajta tudomásul vételű, természetesen, ez ami számra a leginkább valamiféle magyarázat tud adni arra, hogy miért rekedt ki a 70-es évek magyar irodalmi kontextusából, vagy alig vették észre. Másrészt van egy másik rész, ami még inkább meggondolkodhatott, azt Földényi F. László írja egy 94-ben keletkezett írásában, hogy Kertész Imre a Sorstalanságnak az utolsó passzusait olvasta fel Németországban. És ott írja le, hogy a közönség enyhe viszolygással hallgatta, természetes udvariasság, de az udvariasság mögött volt ez a fajta viszolygás, ami jobban tudjuk, hogy mi történt fölénye és kínossága, különösen annál a passzusnál, amikor a koncentrációs táborok boldogságáról beszélt. Nem tudom, hogy egyetértetek-e velem, amikor azt mondom, hogy elsősorban egy ilyenfajta tematikus és szemléleti okok miatt zárult ki ez a regény, és nem elsősorban politikai okok miatt.
12: Hát tematikus okok miatt egészen bizonyos, én szerintem. És hát egyrészt ugye a magyar kortárs irodalom, hogy így mondjam, nem túlzottan bővelkedik a holokauszt témában. Tehát én szerintem eleve volt a téma iránt egyfajta idegenkedés. A másik pedig mindenféleképpen az, hogy ahogy ehhez a témához Kertész Imre hozzányúl. Tehát azért azt lássuk be, hogy ez a szöveg legalábbis látszólag egy szemtelen, nagyon visszafogó, amiről te említettél, Sanyi, hogy ez a természetesen be kellett látnom, a koncentrációs táborok boldogsága. Most ez a kettő, hogy a magyar irodalom nem bővelkedik holokauszt irodalomban, ráadásul, hogy úgy mondjam, ez a téma így robban be a magyar irodalmi köztudatba, ez bizonyosan nem kedvezett a regénynek, bár én szerintem is ebben egy picikét vitatkoznék, hogy a nézőpontváltásai, az elbeszélésnek a ritmusváltásai azért poétikailag is a regényt elviszik egy egyszerű holokauszt könyv távolából.
10: És nem is annyira váltásokról van szó, hanem inkább valami olyan szimultaneitásról, amire az előbb is szó volt Bodor esetében, amit valóban elképesztő, hogy egy gyerek beszél végül is, hihetetlen körmönfontan, bonyolultan, ez a másik szintje lenne a dolognak, abszolút természetesnek tekintve mindazt, ami körülveszi, ez mondjuk egy harmadik eleme lenne ennek a nézőpontnak, és itt tovább ezeket sorolni lehet, ezek mind egyszerre vannak benne jelen, és mind ellentmond egymásnak. Valószínűleg ez is megdöbbentő volt, és hát tulajdonképpen botrányos. Szóval egy holokauszt regényt ugye mélységes indulattal kellene megírni, vagy tárgyszerűen kellene megírni. Mindenesetre a nézőpont, amit választ az ember, annak valami biztos alapot kéne nyújtani ahhoz, hogy ezt a dolgot megítéljük.
12: Itt most ez nem történik. Ítélkező alapot, és itt azért egy kicsikét azt hiszem, hogy össze lehetne kötni a Bodornak a nem példázatos, nem tanulságra, nem ilyen értelemben csattanóra kihegyezett történeteit, amelyek nem ítélkeznek, hanem a dolgokat egymás mellettiségükben ábrázolják, ahogy Szilágyi Marci korábban mondta, egyik szereplő megjelenik főszereplőként az egyik történetben, a másikban mellékszereplő lesz, és az ottani mellékszereplő főszereplő válik, és így tovább, és így tovább. És amit most Kálmán C. Gyuri mondott, az ugyanez a sorstalanságban is, hogy egymás mellett egyszerre léteznek a dolgok, és bizony ezek nagyon sokszor ellentmondásosak, és Kertész Imre nem igen igazít el bennünket, hogy hát édes Istenem, hogyan is kellene ezt most megítélnünk.
14: Egyébként a sorstalanságnak a korabeli kritikai recepciója azért érdekes, mert a regényt végül is minden egyes kritika megdicsérte, ugyanis önéletrajzi regényként olvasták. Tehát egy tehetséges, noha kicsit idős elsőkönyves szerző beszámolója arról, hogy hát a fasizmus az nagyon csúnya dolog. Gyakorlatilag ez az, ami summázható a kritikákból. A kritikai reagálásoknak egyszerűen nincs meg az a felismerése, hogy itt a lágerregény, ha úgy tetszik, úgy jelenik meg, hogy rögtön zárójelben is van téve a lágerregény mi volta, és gyakorlatilag a Spirónak az 1983-as élet és irodalombeli cikke volt az, amelyik rendkívül nagy erővel ezt az olvasatát adta meg a sorstalanságnak, és gyakorlatilag a Kertész Imre írói rangjának a fölismerése többé-kevésbé ettől a Spiró írástól számítható igazán.
4: Tulajdonképpen számomra nem is az a kérdés, hogy miért értették félre a 70-es években a sorstalanságot, és szerintem nem is annyira botrányos volt ez a könyv, mint inkább nem ébresztett figyelmet.

0: tradícióinak eltolódásával. Ismét, hogy durván fogalmazzak, szerintem azzal, hogy a magyar próza említett megújulása részben felélte belső erőtartalékait, vagy legalábbis az a hulláma, ami addig reprezentatív műveket hozott létre, a 80-as évek második felében nagyjából elült. És a újabb szerzők, akik aztán 90-es évek meghatározó jelenségei lettek, akkor még vagy nem bukkantak fel, vagy még nem voltak igazából megítélhetők. És kettő együtt hozta magával Kertész Imre munkáinak.
1: Most kicsit profánul és szemtelenül kérdezve, akkor szerinted arról van szó, hogy új hősökre volt szüksége ennek az új irodalmiságnak, vagy egyszerűen az, hogy, vagy bonyolultabban az, hogy a új irodalmiság, amely a 90-es években színre lépett, bizonyos értelemben egyszerre fedezte fel és tette tradíciójává ezeket a szerzőket?
0: Itt szerintem erről is szó van, ezt én elvállalom, de meg arról is, hogy a 80-as évek végén hirtelen felerősödött az a szükséglet, hogy olyasféle művek is előtérbe kerüljenek, amelyek a korszak kihívásait úgy tematizálják, hogy közben ne látványosan szakítsanak a hagyományos elbeszélő móddal, hanem azt tartalmát felerősítve, tehát nem a külső sémák bevonásával, valamiképpen integrálni tudják. És szerintem ennek a szükségletnek felelt meg Kertész Imre műve, túl azon, hogy ő éppen azért, mert nem vonta le a tanulságokat, és mert nem direkten ítélkezett művében, talán pontosan ezért egy... Kénytelen vagyok ezt így mondani, morálisan makulátlan, írói értelemben morálisan, teljesen kifogástalan személyiségként lépett elő, ami valószínűleg nem lett volna lehetséges, hogyha a hagyományos ítélkező mechanizmusokba beszállt volna. Pont azért, mert kívül maradt. Egyébként némiképpen ugyanez vonatkozik Bodor Ádámra is, csak más módon. Ezáltal ennek a kettős szükségletnek meg tudott felelni, és azon kívül, hogy a magyar irodalomban, vagy a magyar irodalom recepciójában mindig vannak fáziskésések, és mindig előfordul az, hogy jelentős életműveket viszonylag későn fedeznek fel, és ugyanakkor van egy felfedezési szükséglet is. Ez így együtt járt együtt az értékelésnek ezzel a megváltozásával.
1: Dávid Házi Péter említi Kertész kritikájában azt, hogy mennyire fontos a Gályanapló tanúsága szerint márai Kertész Imrének. Én ebben némileg kételkedem, tehát hogy a két írásmódnak közel lenne egymáshoz. Noha Kertész is erre a naplója tanúsága szerint megerősítően beszél. Véleményetek szerint ez a két életmű, a márai féle és a kertészi, az párhuzamba hozható egymással?
2: Hát jó kérdés. Jó kérdés. Én így kapásból csak azt tudnám mondani, hogy én szerintem nem. Tehát itt két egészen másfajta írásmódról van szó. Abban már nem is bonyolódnék bele, hogy a márainak az életműve mennyire hullámzó színvonalú, kertészé pedig tulajdonképpen egy egyenletes, nagyjából egyenletes színvonalú, de hát ez egy külsőleges szempont. Egyszerűen a szemlélet nem hozható össze. Én szerintem. Legfeljebb annyiban, amennyiben a Gályanapló is sugallja azt a fajta mentalitást, magatartást, amit a legjobb márai írások sugallnak, tehát ami mondjuk a márai naplókban benne van, hogy kint is az elzárva nyelvtől, mindentől kell csinálni a dolgokat, de ezen túlmenően nem hiszem.
0: Szerintem a márai hatása elsődlegesen erkölcsi és magatartásbeli kérdés.
2: A kitartásban erre gondoltam.
0: És itt szerintem Kertész Imre márai képéről volna érdemes beszélni e tekintetben, hiszen Kertész Imre azon írók közé tartozik, akik sok mindenkit hagynak magukra hatni. Egy egész katalógust lehetne összeállítani, hogy ki mindenki hatott, és mennyire véletlenszerűen, vagy mennyire szükségszerűen Kertész Imrére. Másfél meg van egy olyan kérdés, ami szerintem nem ide tartozik, hanem mint egy más alkalommal volna érdemes megbeszélni, hogy egyáltalán márai életművének van-e folytatója a mai magyar magyar irodalomban, azt gondolom, hogy nincs. Most független attól, hogy más a prózaíró Márai, és más a korai Márai, aki az Endülőket írta, más az, aki mondjuk a Békei Takában, vagy az Ítélet Kanudoszban, és más a Napló meg eszéíró Márai, de szerintem egyiknek sincs, így sommásan fogalmazom a folytatója.
1: Most hát orv módon erre gondoltam, tehát nagyjából...
2: Hát, hogy még egy dolgot lehetne, amit én nagyon hajánál fogva előrángatottam, hogy kertészemre számára rendkívül fontos a zenei szerkesztés.

0: ezt a Gájan Klubban is, de igen, ki is derül a szövegekből magukból. Most Márainál is előfordul. Tehát a vendégjáték Bolzanóban az egy operai szerkesztés, ami tipikusan, ha úgy tetszik, ennyiben esetleg rokoníthatók egymással. De ez nem túl sok, és véletlenszerű.
1: Mit mond erről Kertész Imre, idézet a Gája naplóból?
2: Márai naplója az 1944-es oldalak. Július 3-án reggel 9:30 kezdődik a légitámadás, mely minden eddigi közt a legkomolyabb. Erre a légitámadásra pontosan emlékszem. A gettóvá alakított budakalászi téglagyárban néhányan felmásztunk egy kis halomra a kerítés mentén, onnan néztük, hogy a távolban mi történik. Márai leányfaluból a Hével jött be a városba. Útközben a budakalászi téglagyár mellett megy el a vonat. 7000 Pest környéki zsidó várja itt a téglaszárító pajták közt, hogy deportálják őket. A töltésen katonák állnak gépfegyverekkel. Nem tudom, miért fog el utólag is valami ugrásszerű hálás öröm, hogy Márai Sándor látott engem. Ő 44 éves volt, én 14. Látta a sárga csillagos gyereket a téglaszárító pajták közt, s tudta, amit ez a gyerek akkor nem tudott, hogy hamarosan elviszik Auschwitzba. Mit jelent mindez? Nehéz megfejteni akár egy különös csillagállást. Mégis határozottan érzek benne valami mélységes, mindkettőnktől függetlenné váló értelmet, ami lassan terjedő körben halkan szétsugárzik, akár az általános lármában rendkívül nehezen kivehető, de azért létező és kitörölhetetlen rádióhullám az éterben. Gája napló.
3: Még egy kérdést kört szeretnék megnyitni, még pedig a regényeknek a kompozíciója kapcsán. Tudnék azért, mert itt ül körülben az a Márton László, aki az egyetlen komoly kifogást fogalmazta meg, vagy pontosabban nem is kifogást, nem kifogást, hanem a kritikai észrevételekről és birátokról van szó, a Sinistra körzet kompozíciója kapcsán. Bizonyos problematikusságról beszél. Először is azt kérdezem, hogy fenntartod-e ezt a véleményet továbbra is, ami nyilvánvaló?
4: Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre inkább egy másik kérdéssel válaszolhatnék, hogy tudnélik. Bodor Ádám újabb műveinek ismeretében fogjuk tudni majd eldönteni, hogy a kis epika átfordulás a nagy epikába miképpen hajtható végre, meg egyáltalán továbbra is része Bodor Ádám írói programjának, de mint hogy a Sinistra körzet óta Bodor Ádám noha nyilvánvalóan sokat dolgozik, de nagyon keveset publikált. Én összesen egyetlen egy novelláját olvastam a Sinistra körzet óta, és nem tudom, hogy sokkal több jelente meg. Most így 3 év elteltével én ezen így nem gondolkodom, hogy fenntartom, tehát bizonyára fenntartom. Tudni, hogy arról volt szó, hogy azáltal, hogy szerintem érdemes akkor elmondani, ha te arra gondolsz, de szerintem arra gondolsz, hogy a Sinistra körzet az felfogható valóban novella füzérnek is, meg felfogható annak is, aminek az alcím nevezi magát, hogy egy regény fejezetei. Valóban első olvasásra az a benyomásunk, hogy létrejön egy nagy epikára jellemző átfogó ív a művön belül, akár cselekmény szinten, akár az egyes írások tétjét tekintve, akár a világszemléletet tekintve, a Sinistra körzet, vagy a jelképek használatát tekintve. Ugyanakkor azonban, mint hogy az egyes írások megállnak magukban is, Bodor Ádám nem egy ilyen nagyívű epikai szerkesztést hajt végre valójában, hanem azt a fajta rövidtávú, intenzív olvasói élményt hozza létre az egyes írásokon belül, ami a novellákra jellemző, és ezért lényegében a kispróza és a nagy epika szintézise jön létre ebben a műben, vagy legalábbis erre törekszik. Ugyanakkor azonban emiatt a könyvben belül olyan törések vannak, és olyan belső ellentmondások a cselekményben is, meg az előadásmódban is, amiket én nem neveznék hibának, hanem egyszerűen olyan megoldatlanságok vannak, amik ezzel az írói programmal nagyon szorosan összefüggnek, és valójában rendkívüli írói következetességről tanúskodnak. Csak éppen szóval engem nyilván már csak foglalkozásom miatt is jobban érdekelnek a problémafelvetések, mint a problémák megoldásai. És nagyon érdekes volt látni azt, hogy például hogyan vált át egy eszem első szeméből, egy eszem harmadik szemébe az elbeszélő, miért van erre szükség, hogyan kénytelen egy helyütt összeolvasztani két eredetileg nyilvánvalóan össze nem tartozó novellát, ahhoz, hogy kikerülje azt a nagyon veszélyes csapdát, hogy rendkívül könyörtelenül tudjon leírni bizonyos dolgokat, de ugyanakkor mégse essen a legbarbárabb erkölcstelenség bűnébe. Egyáltalán, hogy valamifajta erkölcsi pozíció megőrzése is, ugyanakkor az ábrázolás kegyetlensége együtt megőrződjék, hogy a főhőse és elbeszélője Andrei Bodor, akinek azonossága vagy közelsége a szerzőhöz, ez egy külön probléma, amit szerintem most ne tárgyaljunk, az mennyiben tud szabadon mozogni ebben a közegben, holott osztozik a rabszolgasorsban, de mégis meg kell, hogy valamiképpen őrizze pusztán a láttatás véget, a mozgás szabadságának egy bizonyos fokát, és még sorolhatnám ezeket a problémákat, és itt az a kérdés, hogyha Bodor tovább lép és egy másik nagyobb szabású szintézisre fog törekedni, akkor ezeket tovább viszi egyáltalán, és ha igen, akkor mennyiben?
5: Hát az nagy kérdés. Én szerintem, hogy egyébként Bodor Ádám ennél nagyobb epikai konstrukcióban fog egy valaha is gondolkodni, de végülis föl lehetne fogni a Sinistra körzetet, ugye az alcím szerint, hogy felzetek egy regényből, hogy egy kihagyásos, epikus konstrukció. Tehát én inkább hajlok a regényszerűsége felé, és akkor a beszélgetésünk elejére visszakötnék, hogy bizony az a fajta történetmondás, amit látszólag olyan egyszerűnek látunk, az mégsem olyan egyszerű, mert bizonyos motívumok egymásnak ellentmondanak, hogy amit Márton Laci mondott, hogy hol egyes szám első személy, hol egyes szám harmadik személy, hogy bizonyos motívumok a szálló fekete esernyő, emlékeztek talán rá, hogy az 5-6-szor fordul elő, mindig másféle formában. Na most azért úgy gondolom, hogy azért ezek a motívumok, egymásnak való ellentmondások, a kihagyásos történetmondás, az azért egy konstrukció. Nem tud, nyilván közre játszik alkati kérdés is, hogy Bodor novellista, de én azt hiszem, hogy azért ezt egy nagyobb epikai formának kellene fölfognunk. Tehát több, mint novella a füzér.
6: Egyébként itt tényleg a motivikus kapcsolatokat Bodor rendkívül gondosan kiépítette. Tehát ha itt ilyesmire gondolunk, hogy a lecsöppenő vérnek a szerepe az hogyan jelez különböző eseményeket, vagy akár a tűznek, tehát ezeknek az archetipikus szimbólumoknak a beépítése, a tűz, a víz, a jégbefagyás és egyebek. És ugyanakkor pedig az a szüzé, amit fölépít, az végül is gyakorlatilag a novelláiból rendkívül ismerős, tehát hogy valaki megérkezik egy tájra, ott tölt egy bizonyos időt és elutazik egy idő után. Ezt ő a novelláiban, meg egyáltalán az idegenség kérdését is számtalanszor körüljárta és megírta bár. Én egyébként azzal, amit Márton László mondott, tényleg teljesen egyetértek, hogy itt valóban van egyfajta írói probléma, de az is biztos, hogy a Bodor itt hihetetlen írói erőfeszítéseket tett arra, hogy túllépjen azon, hogy kizárólag csak novella füzér legyen.
5: Egy valamit hadd tegyek hozzá, hogyha végigolvasok az egész életművet, akkor föltűnő, hogy bizonyos motívumok, bizonyos emberek, nevek, személyek állandóan újra és újra visszatérnek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van itt a Tanú című első novellás kötet, hogy említhetné végül is bármelyiket, mégis úgy látszik, legalábbis így utólag visszatekintve, mintha mindig valamiféle nagyobb konstrukcióban gondolkodna.
3: Éppen ezt akartam mondani különben, hogy a Vissza a fülesbe gorzott című ebeszélés köteti, így olvasva a Sinistrát, nem is nagyon tűnik távolinak a két könyv szerkezetben, állandóan újra és újra azok a típusú megoldások szereplők, különösen a könyv második felében jönnek vissza, és minthogyha egy szövegnek a hosszabb lenne. Amit akartam mondani az előbb Márton Lászlóra, hogy újra olvasva a könyvet, én is hajlamos vagyok igazat adni annak, amit mondott Márton László, hogy egyszerűen van egy olyan fajta írói probléma, amit nem lehet másképp megoldani. Tehát következetlenség, a egyes szám és a egyes szám harmadik személyi narráció használata, de annál, amikor azokat a kegyetlenségeket elmondani egyes szám első szemében úgy gondolom, talán nem is lehetséges, legalábbis, hogy egy olyan fajta elbeszélő tradícióban élünk, ahol az elbeszélőhez már nem rendelhetőek hozzá. Másrészt, amire egyszer vitatkoztunk már a regény kapcsán Márton Acival, hogy hogyan fogjuk fel a zárlatát, a megszabadulást, tehát amihez nem köthető erkölcsi minőség, hanem véletlenszerűnek, vagy valamiféle éppen az elmondás, éppen hogy tanulja vagyok ennek a történetnek, hozzárendülünk-e valamiféle értéket.
0: Na most én ide kezdem Kertész Imrét is, akiről már egy ideje nem esett szó. Itt látok valami párhuzamoságot. Mégis Bodornál és Kertésznél is van valamiféle vonulat, ugye attól a ponttól kezdve, amikor a 70-esekben nem tematizálják az elbeszélés nehézségét, hol bővebb van persze az elbeszélésnek nehézsége ott is, de ez mindesetre nem válik központi téma. Hogy azt mondtuk, hogy talán ez az egyik oka, hogy nem figyel fel rá az akkori kritikai közélet. Na most a Sinistra körzet és a Kudarc az ilyen szempontból egy váltást jelent mind a kettőjüknél, csak egészen másképp oldódik meg, vagy nem oldódik meg, másképp jelenik meg mindkettőnél. Elfogadva mindazt, amit a Sinistra körzetről mondhatok, a Kudarcnál ez az elvaratlansága két rész között, ez egyfajta ironikus elvaratlanság lesz, egy látványos szétesés, mint egy megmutatja, hogy itt kellett volna összevarni, de nem tettem meg. Tehát feltárja azokat a problémákat, amik a Sinistra körzetben feltárulnak ugyan, de nem válnak témává. Tehát Kertésznél és Bodornál is az elbeszélés nehézségé valahogy ebben a két későbbi kötetben válnak nyilvánvalóvá, és esetleg ez is hozzájárulhat a kritikai fogadtatásoknak a jobbra fordulásához.
6: Még a Kertész Imre életművéhez egy dolgot. Nagyon érdekes, és bizonyos fokig híven tükrözi azt a felfogást, ami a kertész életműről a 90-es években kialakult, hogy gyakorlatilag nem esett szó a Kertész Imre második könyvéről, a Nyomkeresőről, ami valóban teljesen kihullott a kertész recepcióból, olyannyira, hogy maga a szerző sem emlegeti. Tehát a kertész életmű az interpretációban úgy jelenik meg, hogy gyakorlatilag három tartó pillére lenne tudnélik a sorstalanság, a kudarc, utána a kaddis, és akkor utána még az angol lobogó, és már esetleg a gályanapló későbbiekben. De itt azért nem lehet arról se elfeledkezni, hogy a Kertész Imrénél a sorstalanságot nem a kudarc követte, hanem ott volt egy olyan két kisregényt tartalmazó kötet, amelynek az egyik felét bizonyos szöveg átvételek egyértelműen kötik a kudarchoz, tehát a kötetnek a kevésbé sikerült elbeszélésével egyszerűen át van emelve bizonyos részlet a kudarcba, és az első pedig a Nyomkereső, az gyakorlatilag a haláltábor túlélőjének a utazását foglalja magába, ő a nyomkereső, aki valamit keresne, és bizonyos, hogy talán törvényszerű is, hogy ez a írás kihullott, mert a Kertész Imre recepciójában azért mindennek ellenére nagyon működik egy önéletrajziságnak a feltételezése. És ez a könyv, ez már nem illett bele teljesen ebbe, tehát azt mutatta, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a sorstalansággal valami tematikus újdonság jelenik meg, valami olyasmi, ami nincs, hanem hogy egy önálló írói szemlélet bukkant föl, amit mint poétikai sajátosságot kell leírni, és aztán a kudarcnak is, hát a kudarcnak is azért meglehetősen felemás a fogadtatása ebből a szempontból. A kudarc pedig ezt már teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy itt hát bizony egy regényíróról van szó, akivel szembe kell nézni.
3: Még egy kérdést feltennék, amely bizonyos értem ezt a kompozíció ügyeket érinti, mégpedig az, hogy talán nem kellene ezt valamilyen módon másképp olvasnunk. Tehát amikor bizonyos problémák fölmerülnek ennél a regénynél, az nem arról van szó, hogy bizonyos fogalmaink, amit regénynek gondolunk el, megváltoztak, és ennek nem akar, vagy nem tud már megfelelni ez a szöveg. Tehát egyszerűen mondjuk a regényt, mint egyetlen értelem egészt valamiféle olyan koherens szöveget elgondolni. Mert tudnék a Sinistra körzetnél az a furcsa olvasói tapasztalat vagy élmény van, hogy az ember érzékeli ezeket a problémákat, mégsem érez hiányt amikor végigolvastam. Mégsem úgy teszi be a könyvet, hogy valamire nem kaptam választ. Noha természetesen a legprimitívebb szintén is vannak olyan dolgok, és ez azt gondolom Bodor elbeszélő művészetének lényegéhez tartozik, hogy nincs válasz arra, hogy miért félig örmény Béla Bundzián az elbeszélőnek a fogadott fia, és ki volt az anyja, és mi történik vele. És csomó ilyen akár motivikus, akár egyszerű rejtélyt tapasztalunk valamondon, ahogy a természet létezik.
5: Szóval nincsenek válaszok, az teljesen egyértelmű, de a könyvnek a szemléleti lényegéből is következik, mint hogy nincsen erkölcsi ítélkezés, akkor nem lehet válasz. Tehát azért gondoljunk bele abban, hogy ebben ennek a könyvnek az összes szereplője úgymond egy hétköznapi erkölcsi logika szerint ez mind bűnös. Gyilkosok, akár kiszolgáltatott, akár ő a kínzója. Egyformák, mind, valamilyen értelemben mind a kettő egyforma. A dolognak ez a fantasztikuma, mint ahogy egyébként a szövegnek is, a szöveg is teli van fantasztikummal, a szónak a szoros értelmében is, de az egésznek ez a fantasztikuma, hogy se válasz, se ítélkezés nincsen, és minden rá van bízva az olvasóra. Ehhez viszont a magyar olvasó szerintem az elmúlt 10 évben erre már fölkészült, vagy fölkészülhetett, hiszen ahogy én az előbb mondtam, a kihagyásos epikai konstrukció, vagy a metaforizáltság, ezek azért ma már bevett fogalmak, legalábbis bizonyos olvasói szinten. Tehát ezért semmi esetre sem hagyhat hiányokat maga után egy ilyen akármilyen rövid kis szöveg is.
4: Én mondanám ennek a másik oldalát is, amit Dürci Péter az imént említett, és kapcsolódnék a Mészáros Sándor iménti kérdés feltevéséhez, hogy tudni, mi valóban, mi olvasók, amikor kézbe veszük a könyvet, tényleg nem tudunk a szereplőkről semmit. Mindenféle adatok vannak róluk, adalékok, miért van Petra Hamzikából 2, és még sorolhatnám a konkrét példákat. Mi tényleg semmit nem tudunk. Ezzel szemben a szereplők egymásról mindent tudnak. Ha valaki megjelenik egy helyen, akkor rögtön a legtitkosabb gondolatai kiderülnek, hogy mi áradban van ott, mit gondol, mit fog csinálni, mi lesz a sorsa, hogyan fog elpusztulni. Mindenki mindenkiről mindent tud, azt is tudja, hogy róla mindent tudnak, azt is tudja, hogy az ő sorsa kikerülhetetlen, nincs jelzés a könyvben arra nézve, hogy különösebben tiltakozna ez ellen, és beletörődik sorsába. És szerintem nem a adatok összessége az érdekes itt, vagy a konkrét tudásanyag. Még csak az sem, hogy rengeteg rejtély van a könyvben. Hanem az az érdekes, hogy ezzel együtt a tudás feltételei rendkívül pontosan meg vannak adva, és ez jóval kegyetlenebb, ha úgy tetszik, még a fizikai kegyetlenségek halmazánál is, ami a Sinistra körzetben megjelenik. Kertész Imrénél szerintem van valami olyan probléma, ami ezzel párhuzamba állítható. Legalábbis a kudarcban, de szerintem a sorstalanságban is. Őnála, mint hogy az elbeszélő sokkal inkább azonos a történet irányítójával, sőt a szerzővel is inkább azonosítható, mert ezt óvatosan mondom. Nyilván a hősök, vagy a szereplők, vagy figurák hierarchiája egészen másképpen rendeződik el, sokkal egyenes vonalúbb, meg sokkal nyilvánvalóbbak az aláfölé rendeltségek, mint a Sinistra körzet esetében. De a világról való tudás feltételei Kertész Imrénél is meglehetősen bonyolultan rétegzettek. Ha a kudarc struktúráját ilyen szempontból áttekintjük, akkor nagyon tanulságos az, hogy van az első rész, ami egy állítólagos köznapi és jelen időbeli világ. Amihez képest a második rész fikciónak mutatkozik, és az első részből származó fikció. Ugyanakkor azonban nem téveszthetjük szem elől, hogy az első rész legalább annyira fikció, mint a második, az olvasó szemszögéből nézve, és az összkép fura módon az, hogy tapasztalati keménységét tekintve, ez biztos nem egy exakt fogalom, de hát most nekem ez így jutott eszembe, a második rész, ami a fikcióhoz képest is fikció, a szerző szándékai szerint közvetlenebből átélhető, mint az első rész, ami állítólag a mi mindennapjainkat ábrázolja. És ez szerintem egy meglehetősen kemény ismereti probléma a kudarcon belül. Most a kertész monologikusabb műveiben, mint a Kaddisban, ez a probléma már nem így jelenik meg, mert ott a gondolatokon belül fel van oldva a megismerés kérdése, de állandóan ezzel kerül szemet, a Gája napló is tele van ilyen passzázsokkal, ami ezt a kérdést tárgyalja, és láthatóan ez Kertész Imrét nagyon erőteljesen foglalkoztatja, és most a regényszerű, vagy elbeszélő jellegű műveire visszatérve, szerintem a formai novumainak egyik alapja éppen ez a probléma kiélezettség, ami ugyanolyan radikális, mint Bodor Ádámé.
3: Ott van a sorstalanságnak egy olyan számomra meghatározó passzusa, amikor az elbeszélő ott áll a Auschwitz-i orvos előtt, és nézi azt a két másodpercet, amikor, és utána mi történik, és ez számomra magyarázatot ad bizonyos fokig az első kérdésre. Mégpedig arról van szó, hogy amikor ő a sorból, tehát amin az élete eldől, utána az orvos szemével próbálja nézni, akik ott állnak előtte. És a, nem, ugye a regény nem csak az áldozat nézőpontját, hanem ezt a Auschwitz tapasztalatával, a hóhér szemével is, ahogy nézte a dolgokat, ezt a mélyebb tudást hordozza. És úgy gondolom, a Kertészé és a Bodoréban is van valamiféle ilyen könyörtelensége, valamiféle olyan majdnem azt mondhatnám, elviselhetetlen tudás ebben a nézőpontban, amely bizonyos értelemben szemben áll azzal a humanisztikus elbeszélői pozíciókkal, amelyhez azt gondolom ez a kultúra elbeszélői nagyon hosszú ideig tartották magukat.
6: Bodor mindezt a kegyetlenséget azzal hangsúlyozza, hogy gyakorlatilag a politikai vagy hatalmi kiszolgáltatottságot rákopírozza egy természeti kiszolgáltatottságra, a kettő egymástól elválaszthatatlannak mutatkozik. Tehát egyrészt maga a tájnak, a szinisztra körzetnek a természeti világa és az erőszakaparátus oly mértékben egymásra épül, hogy mindazok, akik ide belekerülnek, természetesnek fogadják el a kiszolgáltatottságot, hiszen ez egyfajta természeti törvényként is tételeződik. Ilyen módon ki van oltva egyébként az a fajta a felvilágosodástól eldeztethető azilum szerepe is a természetnek, amit látszólag a Sinistra körzetnek ezek a fantasztikusan érzékletes tájleírásai képviselnek, és aminek az erdélyi irodalomban, éppen a Tamási Áron prózájában olyan fontos szerepe van, a táj mint menedék, az erdő mint menedék, és gyakorlatilag ebből következik az is, hogy mindenki, aki el van helyezve ebben a tájban, ami ugye hatalmi kiszolgáltatottságból és természeti kiszolgáltatottságból áll össze, mindenki egyszerre szenvedője is, ugyanakkor részese is ennek a rendnek, tehát nem is lázadhat ellene, hiszen önmaga ellen lázadna, ha már egyszer ebben él.
5: Egy valamitről is gondolom, hogy erre már nem sok idő lesz, hogy erről beszéljünk, hogy ezekhez a szövegekhez, Kertész Imre szövegeihez is, akár a sorstalansághoz, a Sinistra körzethez, pedig a Bodor szöveghez, meg borzasztóan erősen hozzátartozik a humor. Van ebben a világban valami olyan nem tudok erre szakszó, fekete humor. Emlékezetek vissza, amikor letörik az egyik szereplő füle, és elszalad vele a mókus, vagy ne. Szóval, ami egészen elképesztő, és ezt úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik, ez a kegyetlen fekete humor a természeti és a társadalmi kegyetlenséghez.
3: Sőt, hát értelme eszembe jutott, amikor Marci itt a természeti és társadalmi változásokról beszélt, hogy azt a liga forradalmat, ami mond lesz, és akkor a fal feliratoknak a drasztikus nevetségessége, vagy az a becéző kedvesség, ahogyan beszélnek egymásra a legdurvább dolgokat, és ilyenfajta közvetlensége mond. Ez valóban egy bizonyos erdély elbeszélő szólamnak a föntartása és visszavonása.
5: De a sorstalanságban így van, tehát ugyanez.
3: Szándékosan nem akartam lezárni ennek a két életműnek a megbeszélését, csak semmiféle olyan közös tanulságot nem akarunk két tanulság nélküli íróról, amivel megegyezhetünk, hanem egyszerűen csak arról, hogy két alakulóban lévő pályának azt gondolom, hogy valamilyen belátható pontjára megtekintettük, hogy merre ágaznak el utak.
7: Legutolsó estémet Dublin City-ben, Sinistra körzetben, Aranka Westinnél töltöttem. Volt neki egy fából faragott régi kádja, amiben még akár fürödni is lehetett. Megtöltöttem langyos vízzel. Egy-egy adag itókát is kevertem, denaturált szeszt, gyantát és vizet. Iszogattunk. Fölkészültem. Megmondom az igazat, órákon belül örökre eltávozom. Addig is iszogattunk. Egymás vállán pihentetve a lábunkat, ketten is elfértünk a kádban. Az éjszaka kellős közepén találtak rám a szürke gunárok. Kissé szeszesen, pecsétektől jeges alsóban támajogtam ki a terepjáróhoz. A szeder színű sötétségben Koka Mavrodin Mahmudia arca világított. Kiabálnia kellett, mivel a közelben harsogott a szinisztra vize.
8: Hát meggoldoltam magamat! Maradhat itt egy darabig! Amíg én jónak látom, maradhat! Majd kitalálunk magának valami szép új nevet! Egye fene! Maradhat a régi is! Az sem az igazi!

0: Nem aludtam. Éberen vártam, mint őrszem a reggelt, hogy végre távozhassam.
1: Tudattuk önnel, hogy mifelénk napszálltakor érvénybe lép a kijárási tilalom, és kijelölt szálláshelyét senki el nem hagyhatja. Ön azonban elhagyta kijelölt szálláshelyét, idegen létére megszegte a szabályt, és visszaélt a nép vendég szeretetével.
0: Értettem.
1: Nos, ezért a szabályok értelmében a tartózkodási engedélyét bevonjuk, és Sinistra körzetből örökre kitiltjuk. Szedelőzködjék, kérem, és végre távozzék innét.
0: Görögország felé megint csak a Babarotunda hágón vezetett a legrövidebb út. Terepjárommal énekévaddyal érkeztem a tetőre, ahonnan a lenyugvó hold csöndjében sítalpaim nyoma ezüst szalagja kanyargott tisztásokon át a Kolinda erdő búvó patakai felé. Utoljára még átjárt egy kis jóleső meleg. Azért mégsem tűnök el erről a tájról. Nyomtalanul.

0: Bodor Ádám és Kertész Imre a 70-es években. A beszélgetés résztvevői voltak. Kálmán C. György, Mészáros Sándor, Térci Péter, Márton László és Szilágyi Márton. A Sinistra körzetből készült hangjátékrészlet főszereplői Balkai Géza és Szakácsi Sándor, rendezte Dániel Ferenc. A Gája Napló rádióváltozatában közreműködött Kertész Imre és Kaszás Gergő. Rendezte Zoltán Gábor. Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották. Munkatársak voltak Kis Tamás Csilla és Kónya Csaba. Szerkesztette Bán Magda.
1: Az előzőekben hallott műsort 1995-ben vették fel, és utoljára 1998-ban hangzott el a Magyar Rádióban.

0: 10 óra múlt 5 perccel. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Benyújtotta a kormány az iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket. Az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában álló területen beavatkozhasson a problémás ingatlanokban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy az egykori munkáslakásokba önkényes lakásfoglalók költöztek az elmúlt években, a környéken pedig súlyos közbiztonsági gondok alakultak ki. Utóbbit a rendőrség fokozott ellenőrzésekkel igyekszik felszámolni. Mától rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánz csörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodallnak a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban működő táborát idézi. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél többfelé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 26 fokos. Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk, 10 óra múlt 9 perccel.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Mester és Margarita. Rádiójáték 4 részben.
1: A tűzbe bele.
2: A tűzbe.
1: A tűzbe. Pusztulj!
3: Kézirat sohasem égen.
4: A sátán Básti Lajos.
5: Sátán nem létezik.
0: Iván Stankai István.
6: A gyávaság a legrútabb bűnök egyike.
7: Nem, filozofus tévesz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
6: Hegemon, csak nem vagy hajlandó a helyembe állni.
7: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
4: Pilátus, Latinovic Zoltán.
8: Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet, a mestert!
4: Margarita, Rutkai Éva.
9: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt.
0: A mester, Darvas Iván.
9: Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
4: A Mester és Margarita. Bulgakov regényének rádióváltozata. Rendezte Török Tamás.
10: Jó estét kívánok!
4: Első rész.
11: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
12: Én csak kísérő vagyok.
11: Értem. És ön?
12: Ő kérem szépen, Iván Nikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok.
11: Legyen!
12: Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
11: Ivott?
12: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
11: Svábbogarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
12: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
11: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
12: Nem, az étteremben jelent meg így.
11: Úgy. És a karmolások az arcán? Verekedett?
12: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofonított valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
11: Úgy. Jó estét kívánok.
13: Jó napot, te cudar.
11: Hány éves?
13: Menjen a pokol fenekére.
11: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
13: 23 éves vagyok. Panasz ezek valamennyiük ellen. Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulákivadé!
14: Aj, a doktor!
11: Miért akar panaszt tenni?
13: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és idehurcolnak a diliházba.
11: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
13: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyukkal és be a teherautóba.
11: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
13: Miért? Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
11: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
13: Erdögöt. Egy külföldi konzultást hajszolok.
11: Miféle konzultánst?
13: Ismerte Berlioszt?
11: A zeneszerzőt?
13: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
12: Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
13: Ne fecsegj! Hisz fogalma sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
11: Alá lökte?
13: Már hogy lökte volna? Az F.I.L.E.-nek nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
11: Önön kívül ki látta még azt a konzultányt?
13: Az a baj, hogy csak Berlioz.
11: Úgy. Nővér egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
13: Arról van szó, hogy az a konzultáns, mondjuk ki nyíltan, az a ganasz a cimporán.
11: Nyugalom.
13: Igen, a sátánnal ez kétségtelen.
11: Igen.
13: Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok. Mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval, járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
11: Helyes, helyes. Most, helyes.
13: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csíptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
11: Érte.
13: Micsoda? Már két óra? És én itt vesztegetem az időmet? Hol a telefon? Hol a telefon?
11: Hagyják telefonon.
13: Rendőrség! Igen, ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki öt motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt hontalan beszél a költő a bolondok házából. Há?
2: Mi a címük, doktor?
13: Egy pillanat! Há? Halló? Halló? Nem hallják? Viszontság! Na jó, akkor a viszontlátás.
11: Várjon, várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
13: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
11: Rendben, Battert. Mindjárt aludni fog.
13: Banditák! Utolárók! Hát mit képzelnek?
14: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magukat. Engem már csak Pilátus érdekel. Poncius Pilátus.
11: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
12: Mi baja van, doktor?
11: Feltehetően is skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.

0: Hol vagyok?
1: De jót aludtam.
2: Jaj.
3: Mi bajod?
2: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
3: Mi?
2: Kövezeten.
3: Ah.
2: Szegény Misa.
3: Na és?
2: Szörnyű.
3: Elvégre nem vagyok se komája, se sógora.
2: Szörnyű.
3: Igazából nem is nagyon ismertem.
0: El kell kapni azt a konzultást a sátáni képével.
3: A konzultást?
0: Ki tudja, mit követ még el?
3: De hát mit izgultam úgy miatta?
2: Előre. Megmondta.
3: Mit?
2: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
3: Hogyan kérem?
0: Ez azért mégsem mindegy.
3: Arról van szó, hogy a konzultás rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
0: Mágus!
3: De hisz éppen ez az érdekes benne.
0: Helyben le kellett volna lőni.
3: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
0: Hazugság volt az egész história.
3: Jézsua! Jézsua!
0: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
3: Ugyan! A villamos előtött egy lapszerkesztő.
0: Gyilkos!
3: Azért alatt nem szűnik
0: gyilkos.
3: Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
2: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
3: A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha. Marha! Marha!
2: Ki az? A holdfényes erkéről egy 38 év körüli hegyes orrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek?
4: Tessék, hogy jutott be ide?
2: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkérácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
4: Ha ki tud menni az erkére, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
2: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
4: Üldögéljünk.
2: Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg másféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
4: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
2: Az ok?
4: Hát, meg kell vallanom, nem volt rá okom.
2: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából mie is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. És ezt összeverni. Nem. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
4: Költő.
2: Ja. Bocsánat. Szabad a nevét?
4: Hontalan.
2: Aha.
4: Önnek nem tetszenek a verseim?
2: Nagyon nem tetszenek.
4: Mit olvasott tőlem?
2: Egy árva sorát sem olvastam.
4: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
2: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei?
4: Rémesek.
2: Ne írjon többet.
4: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
2: Miért került ide?
4: Poncius Pilátus miatt.
2: Mondja el, hogyan történt?
4: Miért lepődött úgy meg?
2: Könyörögve kérem, mondja el.
4: Ismeri Berlioszt?
2: A szerkesztőt.
5: És egyben a tömegír elnökét.
2: Igen, ismerem.
5: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
2: Őt? Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
5: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berliozzal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
6: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam, húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
2: Mondja csak, meséljen.
7: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
6: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valamit.
2: És aztán?
5: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódé előtt.
6: Ásványvizet kérek.
8: Ásványvíz nincs.
6: Sör van?
8: Estére hozzák.
6: Hát mi van?
8: Kajszi baraszt szörp, de meleg.
6: Jó, adjon kajszi baraszt szörpöt.
5: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászműhely szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
6: Üljünk le arra a padra.
7: Jó. Üljünk le.

0: Mi csoda?
1: Sosem éreztem-e félre. Biztosan a szívem. Kimerültem. El fogok utazni Kiszlovodszkba.
0: A fene.
1: Oda néz. Látod?
0: Mit?
1: Azt, ott. Milyen furcsa hórihorgas Pepita alak. A fején zsoki sapka. Ott van, vagy pedig csak...
0: Nem látok senkit.
1: Teljesen átlátszó. Nem. Nem, ez lehetetlen. Lebeg.
0: Lebeg. Na. Na, jobban vagy?
1: Az ördög itt. Te, Iván, majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől. Te még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését.
0: Josephus. Azt a rohadt szörpöt.
1: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annáleszek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisít.
0: Mit nézel?
1: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
2: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk, az első ember. Hogy nézett ki?
3: Finom, szürke öltönyt viselt.
4: A lábán olyan színű külföldi
2: cipőt.
0: A hóna alatt nácsintapálca,
2: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
4: Keleti mintára alkották.
2: Jobb szemmel fekete,
4: aki valójában sohasem élt.
2: Hogy nem? Zöld.
4: Sohasem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
2: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
5: Bocsánat. És a szemöldöke?
2: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
4: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a Frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva, egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem.
5: Még mindig.
4: Ezt. Érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
6: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
1: Parancsoljon.
0: Üljön.
6: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
1: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
6: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
0: 100%-ig.
6: Bábulatos. Önök tehát ateisták?
1: Igen, ateisták.
6: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
1: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
6: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
0: Ki más, mint maga az ember?
6: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
0: Tessék?
6: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
1: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal... Hogyan?
6: Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
1: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
6: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
0: Micsoda?
1: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen, és megmondaná?
6: Szívesen. Merkúriusz a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várni is az este.
1: Levágják a fejét.
0: No de...
1: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
6: Nem. Egy...
1: Na, kicsoda?
6: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltag.
4: Már bocsássanak
0: meg! Aztán már.
4: Ez még sem nagyon valószínű.
6: Én is nagyon kérem, bocsássanak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
1: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szádovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökölök.
6: Ez sajnos lehetetlen.
1: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
6: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
1: Engedjen meg, hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
0: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elme gyógyintézetbe csukták?
6: De,
7: mit mondott? Na,
6: nem is egyszer. De sajnos... Egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
7: Ege.
6: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
0: Honnan tudja a nevemet?
6: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazeta. Na várj, csak nem az ön fényképe? És alatta a vers.
0: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
6: Hogyne, tessék. Olyan kellemes.

0: egészen. És mi a szakmája?
1: A fekete mágia professzora vagyok.
0: A fekete mágia?
1: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
2: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról.
1: És mi?
2: Elmondta, vagy csak álmodta? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy...
3: A
2: tavaszi Nisan hónap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörösbélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
3: Igen.
1: Utolsó nap az a katona vált.
3: És hogy fejezte be?
1: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
3: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
2: Közben ránk esteledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a telihold, de nem aranylón, hanem fehéren. A padok megteltek a ársvák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
3: És Berlioz mit mondott?
0: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
1: Dehogy nem. Van, aki megerősítheti. A dolog tudnélik úgy áll, hogy én magam is jelen voltam. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban. Hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
4: Orosz emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifaggasson.
0: Nem látod a szemét, őrült. Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
1: Most érkeztem ebben a minutában.
0: És hol a podgyász, a kedves professzor?
1: Nekem? Sehol.
5: Sehol?
1: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
5: Ördög?
0: Nem mondj neki ellent.
5: Ördög nincs, nem létezik.
1: Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik. Tehát valóban nincs ez az utolsó szavuk, ez?
0: Na, csillapodj, drága professzor, csillapodj. Na, üldög ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
1: Hát, tessék, csak telefonáljon.
0: Igen.
1: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
5: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
6: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
2: A kijárat közelében egy padról húrihorgas Pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Voland felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam. Láttam, hogy egy sötét kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgettünk, most meg...
3: Berlioz, de vajon miért ő... Folytassa, kérem, folytassa!
7: Lefejezte!
8: Nézd már!
7: Szabályos van, lefejezte!
8: Milyen fiatal és csinos, biztosan komszomolka!
7: Ja Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart...

0: kapkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg anyat esett. Ez a nagy kocsi meg rá. A mentők! A mentők!
1: Annuska, mi Annuskánk innen a szadovájáról?
2: Annuska.
1: Mi ott a történet?
2: Annuska.
1: Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
2: Napraforgó olaj.
1: A szikjája is csupa olaj lett, tű mit káromkodott miatt az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a színekre.
2: Vajon szint? Ki maga?
3: Nem érteni. Nem beszél orosz.
4: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csipetős pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha a föld nyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
5: És aztán szem elől vesztette őt.
4: Még nem, futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kandúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
5: Fizetni akart? És a kalauzbő?
4: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy robogott el.
5: pompás, nagyon mulatságos.
4: A pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írókétterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
3: Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
4: És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve, hát igen, a konzultáns.
3: Szerencsétlen költő. Hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
4: De hát, ki az illető voltak éppen?
3: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtett. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
4: Vitathatatlanul.
3: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke... Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
4: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában. De mondja meg végre, hogy ki az illető?
5: Nem merem. Félek még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem,
4: de
5: nem,
4: kérem!
5: Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
4: És miért akart vele találkozni?
5: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fontos.
4: Szóval maga semmi.
5: Beszéljünk másról.
4: De kérem!
3: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, ami miatt maga. Tudnélik, Poncius Pilátus miatt.
4: Maga is?
3: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
4: Maga író?
3: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
4: De mi a neve?
3: Nekem nincs többé nevem. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
4: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
3: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
4: Kicsoda?
3: Kicsoda? Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatom valahogy kancsalul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűrögette a kézirat szélét, és krákogott.
6: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
7: Mert eddig azelőtt nem írtam.
6: Tulajdonképpen kicsoda ön? Mert úgy értem, honnan jött?
7: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
6: Hol?
7: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
6: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt?
4: Ki volt ez?
3: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Hebbegett, habbogott, végül azt felelte, hogy e felül nem dönthet egymaga.
4: De ki volt az a szerkesztő?
6: Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
3: De gyönyörű idők voltak azelőtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángult a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemen. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyereményen is. Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezés.
4: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
3: Úgy van. Pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetesebb. Sétálni is jártam.
4: Mi történt?
3: A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot. Nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkajáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkaját, 1000 meg 1000 ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áradt. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Girbegurba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor...
8: Tetszenek önnek a virágai?
3: Úgy rém lett, a néptelen szűk utcában visszhang kél, visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
8: Ön nem szereti a virágot?
3: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
8: Hát miért szeret?
3: A rózsát.
4: Folytassa! És nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
3: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyjal a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomon. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
9: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az emberbe.
8: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
9: Amikor te még egy másik férfival éltél. Én meg azzal a... Na, szóval a...
8: Kivel?
9: Hát, na, minek is hívták?
8: Te házas voltál?
9: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégiscsak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt. Egy szóval nem emlékszem rá.
8: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
3: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúgva áradt be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájhába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte be. Kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér gajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
8: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
3: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
8: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
3: Augustusra elkészült a kézirat.
8: Ekkor Pilátus összerezzent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
6: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
3: Melyik szép? Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
6: Lapsenyikova, a szerkesztőségi titkárnő.
3: Na igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
10: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
3: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
10: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
3: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
6: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
3: Az első fejezet.
6: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
3: Végre is bárkitől megtudhatná. A sátán.
6: Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
3: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot.
11: De az nem ég el. Kézirat sohasem. Ha ha ha!

0: Mester és Margarita. Mihail Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás. Az első részt hallották.
1: A mester Darvas Iván volt. Margarita Rutkai Éva. Voland Básti Lajos. Iván Stankai István. Berlioz Márkus László. Orvos Szatmári István.
0: A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő. Technikai munkatársak Hámor János és Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmi és Takács György. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Török Tamás.
2: A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Az imént elhangzott rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2001. április 10-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7-en meghaltak, 24-en megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csak nem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Az ukrán hadsereg tegnap főként a Fekete és az Azovi tenger térségében, valamint a Krím félszigeten támadt orosz katonai létesítményeket, hajókat, köztük egy LNG-t szállító járművet, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárakat. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Az új elektromos járművek fokozatosan váltanák ki a főváros előregedett dízelbuszait, amelyek közül 400 már 10 évnél idősebb. Holnaptól a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonalon folyó karbantartási munkák. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat a nyár folyamán több ütemben végzik, így ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászni állomás között. Tavaly csak nem 4 millió köbméterrel nőtt a hazai élőfa állomány. Az összmennyiség 423 millió köbméter volt, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A legelterjedtebb fajta az akác, a tölgy és a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen. Ami az időjárást illeti, a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és észak-keleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak majd az értékek. Nagy tavaink vize 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a Mediaklikken. 11 óra múlt 4 perccel.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Ahmed és a tebehajcsár, rádiójáték, Firdausi Sahnaméja nyomán.

történt pedig, hogy a cimborák már együtt ültek a kávézóházban, és Zülfikárra, a tevehajcsámra vártak. És Zülfikár megérkezett, de arcán gondült, szemében bánt.

0: egyre csak töprengek. Engem, Zülfikárt, a karaván vezetőt és tevehajcsát messze földön ismernek. Mószuli kalmárok és kafrai kereskedők, mekkai zarándokok is Iszfahánba készülők Zülfikár karavánjával teszik meg útjukat. És most gonosz haramiák harmadszor rabolták meg békés karavánom kalmárjainak holmiát. Nagy kár ez nekem, borzasztó kár.
1: Vajon ki lehetett a gonosz tolvaj? Hiába kutatta Zülfikár?
0: Hiába? Teljességgel hiába. És tudjátok meg, félek. Nagyon félek. Allah, ne adja, eljön a nap, amikor a vándorkereskedők elkerülik karavánomat.
2: Karavánodat nem fogják elkerülni, Zülfikár.
0: Ki vagy te, gyermek, aki beleszólsz a felnőttek szavába?
2: Izligán fia, Ahmed a becsületes nevem. Apámat keresem. Gondoltam, már itt van a kávézóházban.
0: Te Ahmed vagy, Izmikán fia, hiszen atyádat az írástudót jól ismerem.
2: Zülfikár, kérlek, hallgass meg szavam. Megfognám én a tolvajt, de megám.
0: Meg? Gyerekes beszéd, mit felnőtt férfiak meg nem tehetnek, hogyan tehetné meg fiatal gyerek.
2: Zülfikár, kérlek, tervem van, nagy tervem.
0: Mit beszélsz a gyerek? Talán bizony éppen te fognád meg a tolvajt, hiszen legfeljebb, ha 10 éves lehetsz.
2: Márpedig én megfognám. Olyan biztos, mint ahogy Ahmed a nevem.
0: Elég a szóból.
3: A fiatal gyerek szava és a bülbülmadár éneke tiszta, mint az oázis éltető vize, Zülfikár.
0: Béke veled! Izmikán mester, jókor jössz, éppen jókor.
4: Béke veled. Talán bizony levelet kell felolvasnom neked, Zülfikár.
0: Nem, éppenséggel nem.
4: Akkor hát levelet akarsz tolba mondani. Várj, tüstét, előszed a bírószer számaimat.
0: Nem ezért vártalak.
4: Hanem.
0: Nagy bajomban terve van velem, fiadnak. Maga mondta az imét.
4: Mi? Terve van veled az én fiamnak?
5: Mi dolgod itt, fiú?
2: Bocsáss meg, apám, anyám küldött. Kérlek, jöjj haza, levélíráshoz várnak. Én meg, ha beszélhetnék, ha elmondhatnám tervemet.
5: Az iskolában a helyed és otthon, játékaid között. Meg ne lássalak többi a kávézóházban.
2: Kérlek, apám, kérlek, hadd szóljak hozzád és Zülfikáról.
0: Szócsára, Izmigán mester, tedd meg a kedvemért, hallgass meg, fiat.
2: Ha Zülfikáraga meghallgatná a szavam és te, apám, a tervemet, tömlöcbe kerülni a tolvajt.
4: Egy gyerekes beszéd ez, még hogy éppen te fognád meg a tolvajt. Reménytelen reménység.
0: Beszéljek, mert fiam, miféle terved van?
2: Ó, atyám, ha elmondhatnám tervemet.
4: Na, beszélj hát, Ahmed fiam, miféle terved van, de azt megmondom, ha ismét csalafintaságon töröd a fejed, megismered pár szám elejét.
2: Tervem jól kigondoltam, a tolvajt megfogom. Karavánodat többé senki meg nem rabolja, Zülfikár.
4: Szavadra jól vigyázz, fiam, férfi emberekkel beszélsz.
0: Hogy te megfogod a tolvajt, hogy karavánomat többé senki meg nem rabolja?
2: Te mondtad, Zülfikár. De előtt teljesítened kell 2 kérésed.
0: Aj, Ahmed fiam, hiszen teljesíteném én 10-szer 2 kéréseret is. De elébb beszélj, hadd halljam tervedet.
2: Szándékomat előtted fel nem fedhetem. Csak is atyám lehet titkom tudója.
4: Jó, súgd meg nekem.
2: Mert azt mondom, hogy... És akkor azt mondom, hogy senki más... És akkor... És akkor tungus... De nem is... És akkor mindegyütt, és akkor én...
4: Ezt aztán jól kieszelted, ó, te gyerek, te. Ahmed, fiam, ezt aztán jól kieszelted. Még ilyet. Ezt aztán alaposan kigondoltad. Ha terved sikerül, megfogod a tolvaj.
1: Izmigán, aga, kérlek, engedd velem fiadat. Jó gondját viselem, meglát.
4: Elmehetsz Zülfikáról, Ahmed, fiam. Elengedek.
2: Elkísérlek utadra, Zülfikár. De vajon két kérésemet teljesíted-e?
1: Teljesítem, persze, teljesítem. Mondd meg, mit kívánsz tőlem?
2: Először is azt, hogy tungust az útra magammal vihessem.
1: Ha, jó, tungust, miféle tungust? Az meg ki, a barátod?
2: Igen, a barátom, a legeslegjobb barátom.
1: Nem bánom, elhozhatod. Mi is a neve?
2: Hiszen mondtam már Tungus.
1: Tungus, féle néve, sose hallottam ilyen nevet.
2: Tungus a szamaram neve.
1: Micsoda, mit beszélsz? Hát csak nem a szamaradat akarod magaddal cipelni a sivatagon keresztül?
2: Tungus nélkül nem megyek, csak ha őt is vihetem.
1: Nem vándor cirkusszal megy, teve karavához szegő.
2: Tungus nélkül nem megyek.
1: Hey, makacs fiú vagy, azt már látom. Na jó, jöjjön hát a szamarad is.
2: Köszönöm, Zülfikár. Most pedig kérlek, hallgass meg második kérésemet.
1: Beszélj, Ahmed.
2: Második kérésem az, hogy az út alatt mindenben kövessed szavam.
1: Mi? Micsoda? Mit beszélsz? Allahra, a mindenhatóra, hogy én mindenben kövessem szavad.
2: Apám már tudja tervemet. Ó, ha neked is elmondhatnám, Zülfikár.
1: Ha elmondhatnád, persze, hogy elmondhatnád, hiszen én csak ismerhetem tervedet.
2: Most nem, Zülfikár, majd az úton, útközben.
1: Mit beszélsz az úton, útközben?
4: Te így próbáld, Ahmeddel, Zülfikár. Én bízom fiabban.
6: Hidd el őket, Zülfikár.
4: Hidd el őket.
1: Legyen, hát. Jöjjenek mind a ketten.
2: És mindenben követett szavam, Zülfikár?
1: Mindenben, csak kérlek, bánatot és szégyent ne hozz a fejemre.
2: Megmondtam, Zülfikár, a tolvajt megfogom. És most menj! Mit hírül a kalmároknak és vándorutazóknak? Karavánoddal biztonságban jöhetnek. Kár nem éri őket az úton.

0: Bokharai Kalmár!
1: Béke veled!
0: Béke veled! Azír Bokharai kereskedő!
2: Béke veled!
0: Béke veled, Ali! Sejem köntös készítő! Szaporán! Fertár óra múlva indulunk!
3: Allaha tanulja szavamnak, karavánoznak, rossz híre van, Zülfikán!
0: Háromszor garázdálkodtak haramiák, holmiaink!
4: Nem, Zülfikán, békességben akarom megtenni utamra! Háromszor ért károsodás karavánot!
0: Ne kerüljétek el karavánomat, effendik! Allahra, mindenhatóra! Csak még egyszer tegyetek próbát velem! Csak még egyszer!
3: Szegény emberek vagyunk, nincs egyebünk, csak a porték!
0: Portékát sértetlenül ér el iszlámba!
5: Megmondom úgy, amint van! Szabadnak nem hiszek, Zülfikár! De sietős az utam, mi más tehetnék veled megye?
0: Nem bánod meg, effendi!
4: Holnap után viradóra el kell érnem Kapraóhádist. Veled megyek, jó? Veled megyek én is, Zülfikár!
0: És velünk lesz, effendik, higgyétek szavam. Most pedig készüljetek mindannyian, fertályóra múlva indulunk.

0: Még fel egyikünket sem.
1: Bárcsám, bárcsám, senki nem ismert fel.
2: Jól vigyázz, ragasztott szakállad, le ne essék.
1: A hajadra is ügyelj. Nehogy sipkáddal együtt lejöjjön a hajad.
0: Engem ne féltsetek, magatokra vigyázzatok. Együtt ne lássanak bennünket. Senki se sejti, hogy a karavánnal együtt megy Jambar Jam, a haramiák vezére.
1: És dürgőd a tolvajok tolvaja.
2: És Gamba a surranó és lapackodó.
0: Mostantól fogva Vándor Kalmár vagyok, és a karavánnal Iszfahánba igyekszem.
1: Én meg Vándor Foltozó Varga, sejem fonalat viszek az iszfaháni vásárra.
3: Ujjaj nekem, százszor és ezerszer, jaj, Ahmed fiam, a kiszárok holmiát ismét baj éri.
4: Szándékom igaz, húfikán, meglásd, Allah segíti tervemet.

0: Téged Ahmednek hívnak, ugye ez a neved?
1: Ahmed a becsületes nevem, téged meg Zulejkának hívnak, ugye?
0: Honnan tudod a nevem?
1: Apád szólított így.
0: Neked ez az első karaván utad, Ahmed?
1: Az első, Zulejka.
0: Engem is most visz magával először apám.
1: Te hány éves vagy, Zulejka?
0: Én 10, és te, Ahmed?
1: Én 10. Jó, hogy találkoztam veled.
0: Jó.
1: Legyünk barátok. Akarod, Zulejka?
0: Akarom, Ahmed.
1: Akkor most már barátok vagyunk.
0: Barátok vagyunk.
1: Életre halálra.
0: Életre halálra. Tiéd a csaci, Ahmed.
1: Enyém.
0: Szép csaci, nagyon szép csaci.
1: És okos? Érti az emberek beszédét?
0: Érti az emberek beszédét? De hiszen akkor ez egy csodálatos csacsi.
1: Az, csodálatos.
0: És mondd, Ahmed, beszél?
1: Ki?
0: Hát a csacsi, a csodálatos csacsi.
1: Tudod, beszél, persze, hogy beszél. De szavait egyedül csak én értem, egyedül én.
0: Te érted, amit a csacsi beszél?
1: Értem hát, hogy ne érteném.
0: És mondd, Ahmed, mi a csodálatos csacsi neve?
1: Tungúz. Tungúz?
0: Szép név.
1: Nézd csak, Zulejka, mint a pálmákat látnék a távolban. Vagy csak a szemem káprázik?
0: Talán még sötétedés előtt elérjük az oázist. Apám is ebben bízik.
1: Fáradtak már a tevék? Nézd, alig vonszolják magukat. Zülfikár okos ember.
0: És igazságos.
1: Úgy mondják, jó karavánvezető.
0: Jó, bizony. Nevét messze földön ismerik. De a gonosz haramiák sok kárt tettek vele.
1: Majd én elbánok a haramiákkal, ne félj, Zulejka. Mondd, segítenél nekem?
0: Segítenék, csak mondd meg, hogy miben segítsek.
1: Majd meg tudod.
2: Éppen jó, furulam! A tevék már erősen nyugtalankodnak.
3: Érzik a vihar, a számumot.
2: Fél nappal előre megérzi a teve, ha a szél felkavarja a sivatag homokját. Jaj, de jól fog esni a pihenés. Embernek állatnak.
3: Emberek, malordok, te vajsárok! Rakjátok le a málhákat a tevékről! Effendik, szálltok le a tevékről! Itt éjszakázunk!
2: Csak hogy megérkeztünk! Csak hogy itt vagyunk
3: már! A pálmákhoz menjetek, buzgó források adnak ott hűsítő italt! Menjetek, effendik, frissüljetek fel a források vidékről!
4: Jaj, csak hogy megérkeztünk! Borzasztóan kóvályog a fejem. Ezek a tevék úgy mennek, mint csónak a viharos tegi. Jaj,
5: én meg
4: jaj.
5: A lábam nem bírom kiegyenesíteni.
3: Jaj, a gyomromnak vége.
2: Mi történt?
4: Úgy érzem magam, mintha forró olajban sütöttek volna. Jaj, a
3: terület! Vagy én szédülök, vagy a föld mozog alattam. Rendbe jöttök, effendik tisztént, rendbe jöttök. A pálmafáknál vannak a források, felfrissültök a hideg vizétől.
4: Felfrissültök. Jaj, megyünk. Belébb, veled van szavunk, Zülfikár.
6: Bizony, hogy veled, Zülfikár, mert arról van szó, hogy...
3: Effendi, kérlek benneteket, fogjátok rövidebbre szavatokat. Azt se tudom, hova rohanjak, mit is kezdjek. A hordókat, tevehajcsárokat, mindjárt el kell igazgatni.
4: Jó, most ne igazgass semmi. A portékánkat hova tegyük, Zülfikár, ezt mondd meg, a portékánkat. A bokharai sejmeimet.
3: A damaszkuszi vásznaimat.
4: A muktharai papucsaimat.
3: De Effendi...
4: Ez most a te gondot, Zülfikár.
3: Jól emlékez, mit mondtál, Zülfikár.
6: Károsodás nem esik árutokban az úton és út alatt, így mondtad, Zülfikár.
3: Hallgassatok meg, effendi.
4: 1000 és 1000 dénárral érnek fel áruink,
3: poharai sejmeim, feltaranynál is többet érnek. Portékáitokat a málhás sátorba vigyétek. Karabélyos őrök őrzik a sátort.
4: Akkor jó. Hely,
5: de jól esik majd az alvás.
3: Jaj, alig várom már, hogy a fekhelyemen legyek.
4: Bizony, jaj, nem gyerekjáték. Hajlandó napestig baktatni a tevék hátán.
3: Jaj, ide, effendik, ide mindjárt, ide, effendik. Effendik.
7: Szokásom, hogy megszámolom, meg vagyunk-e valamennyien, mielőtt nyugovóra térünk. Hát lássuk csak, Sotiris Eszkám, Istaklál, te valósárok!
2: Itt vagyunk,
7: Ali, Abu, Mehmed, Birlik, Jurdum, Álhahordok! Itt vannak Ali, Ügün, Azir, Vándor, Kalmárok! Itt vagyok, Karim!
2: Itt vagyok!
7: Duru!
8: Itt vagyok!
7: Ezsmet, Kultozó Vargák és Pilávárusok!
2: Itt
7: vannak! Na, hát akkor! Érjetek nyugomóra, fendik! Lába van már a holdnak!
9: Megállj! Megállj! Zsülfikár! Már régebben kérdezni akartalak, mi dolga van velünk annak a nyakigláb satnya fiúnak,
6: meg annak a kajlafülű szamarának?
9: Mi? Erre felejtő, Fikár.
6: Mert megmondjuk neked úgy, amint van. Sehogy se tetszik nekünk, ahogy a te vég körül settenk.
9: Sehogy se tetszik,
7: Szülfikár. Jaj, hiszen benne biztosak lehettek, effendi. Ahmed, ő Izmigán agának a tisztes írástudónak fia.
6: Hát hiszen Izmigánt, az írástudót jól ismerem.
9: Ilyen apának csak becsületes fia lehet.
6: És mondd, Zülfikár, Ahmed a tevéket őrzi?
9: Vagy felfogadtad inasodnak talán?
7: Hogy is mondjam csak, vendégem utunkon. És talán segítőtársam is.
9: Segítőd?
4: Hát akkor nincs semmi baj.
6: Béke vele, Zülfikár. Állak őrizze álmodat.

0: Zulejka, Zulejka, itt vagyok, Ahmed. Zulejka, jól figyelj, időm nem sokára elérkezik. Lopodsz be a málhás sátorba. Az őrök utadat állják. Mondd, hogy apát küldött, valamit el kell hoznod. Az a fontos, hogy egész éjszaka ott légy a málhás sátorba, és jól megfigyelj mindent. De vigyázz, téged meg ne lássanak. Vigyázz, Zulejka, jól.
1: Vigyázok, Ahmed. Ahogy mondtad, úgy teszek.

0: Lamba, Dürgün, halljátok a szavam.
1: Beszélj, Csambárcsa, hallgatjuk szabad.
0: Időnk elérkezett. Senki se sejti, hogy a karavánnal együtt jött Rambar Jam, a haramiák vezére.
1: És Dürgün a tolvajok tolvaja. És Kamba a surranó és lapockodó.
0: Maradjatok csendben. A kalmárok elgyengültek az úttól. Ha sátrukba térnek, tüstént elalszanak.
2: Tüstént elalszanak.
0: Tervem biztos, és biztos sikerünk is.
1: Te mondtad, Csambárcsa.
0: Hajoljatok közelebb. Jól figyeljetek. Egyikőtök ma éjszaka oroszlán bőrbe bújik.
1: Oroszlán bőrbe?
0: Igen, Dürgün. Te leszel az oroszlán.
1: Még az oroszlán is megijedt tőlem. Olyan oroszlán leszek.
0: Jól van, Dürgün. Te meg Kamba az űrzavart
2: csináltok.
1: Fordítok, ahogy csak a számon kifé.
0: Így legyen. És most menjünk hárman három felé.
1: Csambárgyám, megállj! A zsákmányon mit tegyünk?
2: Hová rejtsük?
0: A zsákmányt az oroszlán bőrbe kötjük, amit te levetsz magadról, Dürgün.
3: Ott nem látja meg senki.
0: A többit bízzátok rám.

majd ha a tevék nyerítenek.

0: Itt az oroszlán! Itt az oroszlán!
1: Itt a véregző oroszlán!
0: A pálma pára! A pálma pára másztatok!
2: Hátját gyújtsatok! A tűztől megijed az oroszlán!
1: Gyertek ide! Mögém!
2: Ide mindenki! Itt hallottam a hangját!
0: Én láttam! A bokrok felé futott!
3: Jézusán!
4: Visszahoztuk a tevéket, Zülfikár! Mind a négyet, Zülfikár! Mit mondasz?
2: A tevékre jól vigyázzatok! Három fertár óra múlva tovább megyünk!
4: Végem van! Végem van! Kiraboltak!
3: A sejmeim elrabolták a legszebb sejmeimet!
5: A legdrágább papucsaimat vitték el! Zülfikár!
2: Zülfikár, hol vagy? Hol vagy, Zülfikár?
3: Eszendi!
2: Leszározol el, nem viszed a lakát!
3: Eszendi! Hallgassatok meg!
2: Minden kárunkat meg kell fizetni!
3: Jaj, Eszendi!
6: Kölyök, szabadra jól vigyázz!
7: Idegen, nem férkőzhetett közelünkbe!
3: Ne fesek, fiú! Nem a te dolgod ez!
8: Ki tudja, mi történt a nagy zűrzavarban?
7: Késő éjszak a kiáró sivatagban karaván nélkül. Ezt mondd meg!
6: Ott hol vagy árkon bokron?
8: Elcsüketett a zűrzavarban!
7: Ide senki nem jött! El innen senki nem ment. A tolvaj ki lehet?
3: Ki lehet?
2: Gyertek ide mindannyian! Ki teheten voltunk! Hadd lássam, most hányan vagyunk! Na, egy, kettő, három...
7: Zulejka! Itt vagyok, Ahmed! Láttál mindent? Mindent láttam. Azt is tudom, hol a rablott holmi. Csak éppen azt nem tudom, hogy ki rakta oda.
9: Jó munkát végeztél, Zulejka. De most menj, ne lássanak együtt bennünket.
2: 3, 4, 15, 16, 17.
7: Van köztünk idegen, Zülfikár?
2: Idegen nincs közöttünk.
7: Te behajtjárok, láttatok valakit a sátorban a pozit?
6: Senki sem látni.
7: És ti

0: Ilyet se hallottam
1: na,
0: még.
1: Na hát, ha valóban tud beszélni ez a csacsi, hát parancsold meg neki, hogy mondjon már valamit.
2: Hogy is mondjam, csak a tungul, na, a csacsim.
1: Na.
2: Most is beszél, jól hallottátok. Csak éppen szamár nyelven.
1: Szamár nyelven? Mit mondott? Megmondtatál, hogy ki a tolvaj, mi?
2: Megmondta, persze, hogy megmondta.
3: Ahmed, drága fiam, megmentőm!
4: Ahmed, beszélj!
5: A tolvaj között igaz?
6: Hozzák a gyorsan a bőrszíjakat! Megkötözzük kezét lába!
1: Beszélj! Ahmed, beszélj! Ki a tolvaj közöttünk?
3: Ahmed, fiam, nekem megmondhatod ki a tolvaj?
2: Mondanám, ha tudnám!
3: Micsoda? Mit mondasz? Megmondanád, ha tudnád?
2: Megmondanám, ha tudnám, de bőle nem tudom, meg sem mondhatom.
7: A regekben szerencsétlen gyerek is, én mit szerencsétlenem?
2: Hallgass, Zsuzsikár, és tedd, amit mondok, emlékezz rá, megígérted?
7: Hallgassak, és tegyem azt, amit mondasz, hiszen ha rájönnek, hogy egy szavam sem igaz, úgy elagyabudjálnak mind a kettőket, hogy életünk végéjettől jajgatunk.
2: Megmondtam, tedd azt, amit mondok, most pedig kezdődjék a játék.
1: Mi lesz? Hol van?
2: Effendik, effendik! Tunguz, az én csodálatos csacsi megsúgta nekem ki a tolvajt. De megsúgta azt is, hogy mindnyájatok előtt akarja leleplezni a tolvajt. Ezért hát kérlek benneteket, vessétek alá magatokat a hármas próbára.
4: Beszéljak meg! Mit tegyük?
2: Álljátok körbe a csacsit, és én oda vezetem őt mindegyiktek elé. És ha a csacsi elétek ér, húzzátok meg a fülét, de ne erősen húzzátok meg, mert akkor megharagszik, és akinek a húzásánál a csacsi ijázni kezd, az a tolvaj.
8: Az a tolvaj, aki előtt ijázni kezd.
4: Csodálatos, csacsi, csodálatos.
2: Kezdődjék hát a próba. Elsőnek te húzd meg a csacsi fülét, Ali effendi.
1: Jó, itt vagyok.
9: Ali effendi.
1: Húzom.
2: Na, csacsi hallgat, a tolvaj nem te vagy.
9: Na, ögön.
1: Húzd meg, húzd meg.
9: Ögön, a tolvaj nem te vagy. Mószuri Kalmár.
2: A tolvaj nem te vagy.
9: Kafrai kereskedő.
2: A tolvaj nem te vagy.
9: Mehmed.
2: A tolvaj nem te vagy.
9: Jurdu.
1: Húzd meg.
2: A tolvaj nem te vagy. A tolvaj nem te vagy. Tese. Nem te vagy.
6: Mindenkinek húzta a csacsi fülét.
3: Ahmed fiam, tudod már ki a tolvaj?
2: Még nem.
3: Arra az egekben végünk van.
2: Ne félj, Zsuzsiká. Elébb csípjük fölön a tolvaj, sem, mint a nap lenyugszik.
3: Félek, Ahmed. Baj lesz ebből.
2: Bízz bennem, Zsuzsiká. Tervem igaz.
3: Allah segítse igaz tervedet, fiam.
2: Effendi, kezdődjék hát a második próba. Menjetek be egyenként Zsuzsikár sátrába, és húzzátok meg a szamárfarkát. Utána majd a csacsi megmondja mindannyiatok előtt, ki volt a tolvaj.

0: a csiforkát?
1: Meghúztunk.
0: Itt vagytok valamennyien? Tudom, hogy szamara már tudja ki a tolvaj. Ezért, hát arra kérlek benneteket, álljatok fel egy sorba, nyújtsátok ki a kezeteket, hogy ti is megtudhassátok, ki rabolta meg a kereskedők árvét. Így, most pedig elmegyek előttetek a csodálatos csacsimmal, és ő megsúgja nekem ki a tolvaj. Gyere, okos csacsim, gyere, Tunguz! Jól van, Tunguz, gyere tovább! Jól van, Tunguz, gyere tovább, Tunguz! Ne válj! Gyere ide, Tunguz! Ne válj a tolvaj! Ne is senki más!
2: Elégyed el a játékból, kölyök!
0: Ne vagy a tolvaj! Ne is senki más!
2: Haladja jól, vigyázz!
0: Kötözzétek meg kezét, lábát!
2: Megálljatok! El innen, halandom! Effendikát, csak nem hisznek ennek a kelekótya kölyöknek, meg a keshet szamarának!
0: Allahról minden tudóra, a tolvaj te vagy!
2: Tisztes kereskedőre emelitek kezeteket!
0: Vándor kereskedő, a márhásátorba menjetek, és keresétek meg az oroszlán bőrt! Abban van elveszett holmitok!
3: Ügyesztek, meg a sátorban!

0: hát igaza van!
1: Te vagy a szolgálat!
2: Effendik! Effendik!
0: Jól megkötözzék! Kezét is a lábát!
2: Effendik! Effendik! Tisztes bokharai kereskedő vagyok!
3: Majd a böcskádi megmondja, ki vagy!

0: Helyed a bölcs kádinak.
1: Hallod, vesz hosszúra a szakálladat.
2: Béke veletek, effendik.
3: Béke veled, Mehmed. Béke veled. Béke veled.
2: Nézzük csak. Itt van én mindenki, ki törvénybe idéztek. Zülfikár Tevehajcsár és leánya Zulejka.
4: Előtted állunk, kádi.
2: İzmigán írástudó és Ahmed a fia.
4: Előtted állunk, kádi.
2: Erim, Duru, Ehmek, őrök és málha hordók.
5: Előtted állunk, kádi.
2: Ali, Azir, Ügün, vándorkereskedők.
4: Előtted állunk, kádi.
2: Hozzátok fel a tömlöcből a haramiákat.
6: A haramiákat? De hiszen mi csak egyről tudunk.
7: Úgy van, amint Ahmed mondja, ő fogta meg a gonosz rabót.
2: Maradjatok csendben! Majd megtudtok mindent.
1: Mehmed kádi, a haramiák előtted állnak.
8: Uram, bölcs kádi, tisztes bokharai kereskedő vagyok.
2: Hát se! Majd én megmondom, ki vagy. Jambarján vagy a rablók vezére.
6: Jambarján a rablók vezére? Apám, hallod? Én fogtam meg Jambarjánot a rablók vezére.
2: Három karaván kereskedőit megrabolta Jambarján. Védd magad!
8: Bölcs kádi, miképpen védjem magam, hiszen megmondtam, ártatlan vagyok.
2: Az utazásod nehezebbé teszi bűnödet. Most pedig hallgassuk, társaid mit mondanak.
5: Ja.
2: Dürgün, lépj elé! Védd magad!
8: Jambarján a bűnös, ő biztatott fel engem is.
2: De te öltöztél oroszlán bőrbe, és te ordítottál, hogy a tevék szerte fussanak.
8: Jambarján parancsolta, hogy így tegyek.
2: Te így is tettél! Jamba, rajtad a sor.
5: Én semmit se tettem. Allah a tanúm, hogy nem loptam el a kereskedő kárulit.
2: Igaz, de csak zavar keltettél kiáltozásra.
5: Uram, kádi, te mindent tudsz. Én ártatlan vagyok.
2: Á, bűnös vagy te is. Éged is észed volt a gonoszságban. Hőporkolám.
9: Parancsolj, uram.
2: Vidd vissza a tömlözbe a haramiákat. Ítéletet majd később hirdetek. Dicséret illet téged, Izmigán, derék fiad, Ahmed szépen cselekedett.
4: Fiam, csak azt tettem, amit tennie kellett.
2: Jól van, jól, jól, jól van. És mondd csak, Ahmed fiam, ez a te csodálatos csacsid, amelyik itt áll melletted?
6: Ez bölcs, kádi.
2: Hát, nézzük csak. És mi a neve a te csodálatos csacsidnak?
6: Tunguz a neve.
2: És mondd csak, fiam, valóban tud beszélni ez a csodálatos csacsi?
6: Igen, vagyis hogy, illetve azaz...
2: Csak nyugodtan, Ahmed fiam. Arra felej, amit kérdeztem, valóban tud beszélni ez a csodálatos csacsi?
6: Igen, és hogy beszél, de amit mondasz, csak egyedül én értem.
2: Na, akkor... Valóban csodálatos ez a te csacsid, Ahmed fia.
6: Igen, valóban igen, csodálatos.
2: És mondd csak, Ahmed fia, eladó ez a csodálatos csacsi?
6: Eladó? Persze, hogy eladó, csak hát megmondom őszintén.
4: Ne is folytasd, Ahmed fiam. Tudom, mit akarsz mondani. Ára van egy ilyen csodálatos tudós szamának. Magát mi megértjük egymást, ugye?
6: Csak azt akartam mondani, hogy a szamarom, hogy a tungul...
4: Szócse, 10 aranypénzt fizetek neked a csacsiért.
6: 10 aranypénzt, de hiszen...
4: Én 20 aranypénzt.
10: Én meg 40.
4: 50 aranypénzt.
6: 50 aranypénzt.
4: 100 aranypénzt adok a szamárért.
2: Ó, 100. Ahmed fiam, 100 aranypénz, nagy pénz. Sok mindent megvehet 100 aranyért.
6: De a tungul...
2: Tudom, fiam, tudom. A tungus csodálatos csacsi.
6: Nem igaz, nem igaz. Nem csodálatos csacsi, nem is volt csodálatos csacsi.
4: Micsoda, mit beszélsz?
1: Nem csodálatos az a csacsi?
4: Nem is volt csodálatos? Ahmed, de hiszen te mondtad, mikor magammal vittelek a karaván útra.
11: Mondj el mindent, no. Fiam, amint van titkodat felfedheted.
2: Így, Ahmed, fiam, így. Régtől sejtem én, hogy ebben valamiféle csalafintaság rejlik.
6: Az úgy volt, hogy tervem már jó előre kigondoltam, csak éppen pajtásomnak, Zulejkának árultam el a hármas próbát.
2: Miféle hármas próbáról beszélsz, fiam?
6: Először a szamaram fülét kellett meghúzni a mindenkinek, aztán a farkát, de tudtam jól, a tolvaj nem meri meghúzni, mert fél, hogy a csacsi ijászni kezd, és bűnös tettét leleplezi. Éppen ezért illatos ámbrával kentem be a szamaram fülét és farkát.
7: De hogy ki volt a tolvaj, erre hogy jöttél?
4: Úgyha erről beszélj.
6: És akkor már csak az volt hátra, hogy megszagoljam mindenkinek a tenyerét.
2: És
6: akinek a tenyere nem volt ámbraszagú, az volt a tolvaj.
4: De a rabolt hogy találtad meg? Erről beszélj.
6: Zulejkával már az út elején megtanácskoztunk, elrejtőzik a málhás sátorban, és mindent jól megfigyel.
4: És
6: amikor Zulejka megsúgta, hogy valaki oroszlán bőrbe burkolt zsákot rejtett el a fekhely mögé, a rablott holmi már megvolt.
2: Erej kislány vagy te is, Zulejka.
0: Jutalmatok pedig el nem marad, legközelebbi karavánuta Mekkába vezet, magammal viszlek mindkettőtöket, hogy megláthassátok a zarándokok városát.
6: Köszönöm neked, Zsultikár! Köszönöm neked, apám!
2: Allahra mondom, jutalmatokat mindketten megérdemlitek!

Elhangzott Ahmed és a tevehajcsár, rádiójáték, Firdausi Sahnaméja nyomán. Szereplők voltak Avar István, Zeitler Zoltán, Horváth Ferenc, Nagy Anikó, Agárdi Gábor, Forgács László, Gyenge Árpád, Szó György, Lengyel András, Besztercei Pál, Pethes Sándor, Dóka Emánuel, Galgóci Imre, Felvinci Viktor, Kéri Gyula és Lippai Ferenc. A felvételt Varga Károly készítette, dramaturg Derera Henrikné, rádióra alkalmazta Krejcer Sándor, rendezte Varga Géza. A hangfelvétel 1964-ben készült, és utoljára 2002. március 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
2: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben a Váci Római Katolikus Fehérek temploma harangja szól a Kossuth Rádióban. Az 1600-as években domonkos rendi szerzetesek települtek Vácra. A török kiűzése után megkezdték rendházuk építését. A város polgárai a domonkos rendhez tartozó szerzeteseket ruhájuk színe alapján fehér barátoknak, az új templomot pedig fehérek templomának nevezték. Az építkezés 1699-ben kezdődött, és későn 1755-ben fejeződött be. Ez magyarázza két stílus, a barokk és a rokokó keveredését. A főhomlokzaton található Szent Domonkos és Szent Imre szobor, a főpárkány feletti részt pedig az Immakuláta alakja díszíti. A templom belső tere rokokó stílusú, faragott berendezést kapott. Különösen értékes a főoltár. A Váci Fehérek temploma az 1800-as évektől már nem a domonkos rend fenntartásában működik. A templomot az 1990-es években alaposan felújították. Ekkor bukkantak rá egy elfalazott kriptára, 264 koporsóra, mumifikálódott holttestekre, valamint további 40 ember osszáriumi maradványaira. A kutatás kiderítette, hogy az altemplomot 1731 és 38 között temetkezésre használták, majd később a kriptát elfalaszták, és a feledés homályába merült. A Váci Domonkos templom tornyában 5 harang lakik. A legnagyobb, 320 kilós Szűz Mária harangot Vázer Ferenc mester öntötte Budapesten 1927-ben.

0: Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31-e, a kinevezésről augusztus végéig dönt a pénzügyminiszter. Korlátozottan működnek egyes elközigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu rendszerében is. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízrebocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postás strandnál. A nagy érdeklődés miatt mindenkinek azt javasolják, hogy lehetőleg gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel érkezzen. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a Lilla Freddy motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászni állomás között. Ami az időjárást illeti, a sok napsütés mellett legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, heves zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 30-36, késő este 20 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, délmúlt 4 perccel.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy.
2: Névjegy.

0: Portré Polc Alen pszichológusról. A riporter Hegyi Imre.
1: Kedves Polc Alen, hogy nevezhetem? Pszichológusnak, írónőnek? Melyiknek vallja inkább magát?
2: De nagyon nehéz kérdés. Sose tűnődtem rajta. De azt hiszem, hogy nem érzem magamat írónak. Mert na, több könyvem jelent már meg, de azok mind pszichológiai könyvek. Az Asszony a fronton című könyvem az első, amelyik önéletrajzi jellegű.
1: Nem érzi magát írónak, holott nekem az utóbbi évek egyik legnagyobb könyv élménye volt. Noha nagy fenntartással vettem kézbe, azt mondtam magamnak, mit lehet a 45-ös korszakváltásról még újat mondani az embereknek. És aztán került az önkönyv a kezembe, és azt mondtam, hogy ilyen katartikus, megjelenítő erővel nekem a háborút még nem írták meg. Se történelmi szempontból, se korszakváltó szempontból, se irodalmian. És tette ezt egy asszony. Hogy adta a fejét ennek a könyvnek a megírására? Miért tartotta ennyi évvel a háború lepergése után fontosnak, hogy ezt kiírja magából?
2: Hát ez érdekes történet. A Felit 30-35 évvel ezelőtt írtam egy barátnőmnek a vigasztalására, akinek a házasága akkor borult föl. És csak neki írtam, senki másnak, azért, hogy lássa, hogy mennyi szörnyűség után az ember talpra áll, és egy jó házasságban még boldog lehet. És aztán eltelt a 30-35 év, és olvastam az Újholdba valakinek a visszaemlékezését a háborúra és az oroszokra. És azt mondta magamat, de hát az oroszok nem ilyenek voltak, hanem ilyenek is, olyanok is. Hát aki olvasta a könyvet, az tudja, hogy hát emberek voltak mindenfélék, jók is, rosszak is. És akkor befejeztem. Hogy fejeztem be? Hát kérdezi, hogy pszichológusnak érzem magam, az vagyok, és most is sokat dolgozom, most haldoklókkal dolgozom. Azelőtt reménytelenül súlyos beteg gyermekekkel, haldoklókkal. Tehát kevés időm van, hajnalonként Magnóra mondtam. Csak úgy, mellesleg. Minden könyvemmel nagyon sokat küszködök, szakmai könyvekkel, az komoly, nagy, verítékes munka. Ez csak úgy kicsúszott. És akkor aztán tűnődtem, hogy adjam oda kiadónak, ne adjam. Rábeszéltek, mert végülis a második résznél már volt bennem egy olyan érzés, hogy valamit elmondani az oroszokról, meg a háborúról. Így született ez a könyv.
1: Nekem azért is megrendítő élmény volt, mert ugye a háború, itt tanultuk a férfiak dolga. A lányok, az asszonyok.
2: Pontosan. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a ti dolgotok a férfiaknak. Mikor nézi a tévét, figyelj meg, hogy a háborús képeknél a nők csak szenvedők, a gyűlések, a állásfoglalások, az egész, ami történik, ez egy férfi mulatság. Meg vagyok győződve, a férfi mulatság, higgy el nekem, hogy valahol miközben szenvednek, a férfiak élvezik is a háborút. Nagyon kemény szó, de így van. Tudom, hogy gyűlölik, de valamit kiélnek. A férfiak agresszívabbak, mint a nők. Azt hiszem, hogy szülni és ölni az nagyon nehéz. Nekünk az élet más, másként tekintjük.
1: Olyan érdekes, amit mond, hiszen a naptár legbékésebb hetében beszélünk háborúról. Egyáltalán mennyire aktuális ma arról beszélni, hogy háború és béke, és ennek a kontrasztja bennünk és környezetünkben?
2: Azt hiszem, hogy nagyon. Hát körülöttünk dúl a háború, hiszen mindnyájan tudjuk, hanem ennél még megdöbbentőbb, ha figyeljük azt, hogy mi történik az Egyesült Államokban, amikor például ez a négereknek a hirtelen, minek nevezem, lázadás és a leverés formája, meg a futballmeccsek, ahol ölik egymást az emberek. Egyáltalában az egész világon végig söpör most valami nyugtalanság és egy agresszió hullám. És úgy csodálkozom, hogy hol vagyunk mi nők, hogy ezt hagyjuk. Hát miért nem szedjük össze az erőnket és próbálunk valamit? Azt szoktam mondani, József Attilának van két gyönyörű sora. Négy. Mert mind gyermek, aki él, és mind anya ölbe vágy. Ölnek, hogyha nem ölelnek. A harctér nászi ágy. Figyeli? Kicsit az van, amit mondtam, a férfiak. A kétségbe esett és szomorú férfiak, mert mi nem vagyunk most igazi és jó nők. Igen, Jung azt mondja, hogy egy kornak a szellemiségét a nők szabják meg a férfiakon keresztül. És ennek a kornak a, mit mondjak, az elvadult női, hát nem mindenki, de a fő irányzatban, hogy dohányoznak, káromkodnak, mindent csinálnak, mint a férfiak. Ez nem csak a Szovjetunióban kezdődött, mikor a nőknek Hát aztán mindjárt emlékszünk rá, hogy a traktor és ez és az, és mi nők, ugye? Hát nagyon furcsák vagyunk mi nők most. Nem is tudunk igazába tenni a háború ellen, mert ilyenek vagyunk.
1: Amikor kezembe került az Asszony a fronton című kötete, azt hittem férfiről van szó. Ilyen néven, hogy Alain, általában férfiakat kell köszöntenem és ismernem. Hogy lett a maga neve? Igazi nő létére, igazi asszony létére, kimondottan férfi karakterű.
2: Én az első világháború után születtem, és Erdélyben, mint a legtöbben, ugye az óriási sok, hogy az anyországról leválasztották Erdélyt. Azt szoktam mondani, hogy könyvben és gyászban születtem. Van egy fekete gyöngysorom, fából faragva, nagyon szép. Ezt gyászgyöngynek hívják, az asszonyok viselték a Trianon után. Na most olyan nevet akartak nekem adni, hogy ne lehessen romára fordítani. És azt hiszem, hogy édesapám nem volt elég tájékozott, és nem tudta, hogy ez csak férfi név az Alain. Nekem még van a végén egy E betű, így egy emüet, úgyhogy Alainnek kell ejteni, de meglehető a világban én vagyok az egyetlen Alain nevű nő.
1: Polc Alaint tulajdonképpen eszmélése korától ismerjük meg a könyvben, amikor kislányból nagylány lesz. És aztán fiatalasszonyként járja végig a frontot Kolozsvártól szinte a magyar nyugati határig. De vajon még korábbi emlékeket őrize? Azt a bizonyos eszmélés korszakát ott az erdélyi hegyek között. El tudott ide menteni valamit az ottani illúziókból?
2: Nagyon sokat, nagyon sokat. A gyermekkor az embernek, hogy öregszik, egyre közelebb jön.
1: Idézzen gyerekkori karácsonyi hangulatot. Milyenek voltak azok a feledhetetlen esték?
2: A karácsony számomra egy olyan csodálatos ünnep, hogy az mindig hozza a gyermekkoromat is, és be kell vallanom férfiasan, hogy elég sokat szenvedek az itteni karácsonyoktól. Nem egyszerűen arról van szó, hogy egy nagyvárosba élek, és egy kisebbből jöttem, hanem megváltozott minden. Szóval a mi gyermekkorunknak a karácsonyai lényegében mások voltak. Sokkal egyszerűbbek, mint itt. Nem külsőség volt a karácsony. Hadd kezdjem azzal, hogy a cukrot is magunk főztük, a szaloncukrot. És az nagy izgalom volt, hogy sikerül vagy nem. Mi vágtuk a papírt hozzá. Magunk csomagoltuk, és akkor rá azt a fehér cérnát úgy szép a hosszan lóg. És mostan kis kampóra kötjük, mert még az is nagy dolog, hogy a cérnát megbogozzuk. És ki az ebbe az országba, aki főzi? Vagy akár odahaza? Valami történt, a karácsonynak megváltoztak a külsősége, és megváltozott a lényege is. Mert azáltal, hogy mi adventbe készültünk a karácsonyra, és a diók ezüstözésétől mindent magunk csináltunk, esténként ültünk egy asztal mellett, ötön voltunk, testvérek. Ez egy készülődés volt, szép volt. Mind keresem az időbe a nyitját, hogy most miért nincs semmire idő, mikor minden egyszerűbb. Hát mi felsúroltuk a padlót a kezünkkel, és mosógépről nem is hallottam, nem is tudtam, hogy létezik majd egyszer mosogatógép. Emlékszem, amikor olvastam róla, már nagylány voltam, hogy eltűnődtem, és nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet, milyen az. Tehát valahogy más volt a viszonyunk az időhöz. Sokszor ülök és számítom, és keresem, hogy hogy lehetséges, hogy mindenhez volt időnk, és most semmihez sincs, pont a karácsonyra kapcsolatba. Ugye magunk dagasztottuk a kalácsot, mi sütöttük a tortát, az apró süteményt, a mézesek, amiket megírtunk, a betlen, amit a kezünkkel készítettünk. Amit adtunk egymásnak, végtelen apró dolgok voltak, például sose fogom elfelejteni, hogy egyszer egy-egy fogkefét kaptunk karácsonyra egyik nagynénitől, és édesanyán kivételesen előre szólt, hogy fogkefét fogtok kapni, ne szaladjatok ki mindjárt fogat mosni a csaphoz a konyhában, ami fürdőszoba nem volt. Tudni, ott a fogkeféket az üzletbe árulták ilyen kis krázlerájba, és hetekig álltak egy pohárba, legyek szálltak rá, porosodtak, mert először ki kell mosni a fogkeféket. Tudni, a boldogság, hogy a fogkefét megkaptuk, hogy kirohanunk, hogy az enyém milyen színű. Hát, mit szólna ma egy gyermek ahhoz, ha fogkefét kapna karácsonyra ajándékba? A másik ajándék ugyanezen a karácsonyon egy másik nagynénitől egy ceruza volt, aminek márványozott voltak is, most is vannak néhány ceruzák. De ezek nagy ajándékok voltak. Ma már az egész ugye humoros. És semmi csomagolás. Nézze, csak van egy különös dolog. Minden gyönyörűen becsomagolnak. És amikor az ember belép a falra, akkor ott van a millióm csomag, át se tudjuk látni, hogy kinek mi szól, cédulákat kell rátenni. Akkor régen úgy volt, hogy egy-egy ajándék, hogy most az előbb olyan sokat csaroltam, hogy fogkefét is kaptunk, ceruzát is kaptunk, és még ugyanazon a karácsonkor egy-egy kis hattyút, ilyen picike kis műanyagot, ami most legalább, ha kapna egy gyermek, 30 különböző ilyen figurát kapna. Egy-egy ilyet kaptunk, és akkor úgy emlékszem, hogy talán még egy-egy könyvet. És ezen mérhetetlenül boldogok voltunk. Most ezt nem csomagolták be, hanem kirakták a fa alá. És emlékszem arra, hogy mikor az ember belépett, úgyhogy akkor énekeltünk a mennyből az angyalt, és akkor néztük közül, mi van a fa alatt, azt a titkot, azt a gyönyörűséget, hogy mi van ott, egyetlen egy csomagoló papi sem volt soha, nem, hogy ilyen díszes, semmilyen. Most szakácskönyvet írok. Azért írok szakácskönyvet, mert bosszant, hogy azok is, akik nem szegények, panaszkodnak is, hogy nem tudják kihozni a háztartást, és nem tudnak, hogy főzni. Nagyon sokat prédálunk. A szemétkutatás szerint az Egyesült Államokban 18%-a kerül a szemétbe az ételnek. Ugye látta a képeket az éhező gyermekekkel. No, mi is pazarolunk itt Magyarországon. Szégyellem magam, de hát azt hiszem sokan érzik még ezt, hogy ez nagyon nehéz. Néha ki kell dobjak én is valamit, mert akárhogy gondozom, én elteszem a maradékot, stb. Mindegy. Eltértem, mert ez egy fontos probléma nekem. Na most azért írok szakácskönyvet, hogy a nagy éhezések idején, a háború idején, a nagy szegénység idején, gyermekkoromban, hogy főztünk, hogy éltünk. Tudja, milyen semmiből lehet két cikk fokhagymából egy jó levest csinálni, a fokhagymalevest. No, tehát nagyanyáink receptjeit írom meg, és egyáltalában, hogy egy ünnep, egy karácsony, vagy bármilyen ünnepet hogy tudunk megrendezni szívből, nagyon kicsiből. Azt gondolom, hogy ez a korszak a tárgyi dömpinggel, ami a karácsony estére is utal, annyi ajándék, annyi minden, át se látjuk, hogy ki mit kapott. Látom, hogy a gyerekek bokáig járnak a csomagoló papírba, és ehhez kapnak, ahhoz kapnak, és mindenki lázasan készül. Tudja, hogy Németországban például, kimondtam egyszer karácsony előtt, hát az utcák földíszítve, szól a muzsika, ezek a fűzérek, villanykörtékből, akkor minden üzlet előtt egy karácsonyfa, és akkor Weihnacht kosztüm, Weihnacht abrosz, Weihnacht porcelán, valami elképesztő, és a mentők asszonyokat visznek el, akik a kimerültségtől összeestek, viszik be a kórházba, hát ezt mi nem ismertük. Nem volt az utcán semmi, a karácsonyfa, otthon volt meglepetés. Valahogy ezzel a tárgyi dömpinggel, hogy mit kínálnak a kirakatok, egyúttal telítődünk már előre. Megszédítenek ez a fogyasztói társadalom, mint az őrült rohan vásárolni, csomagolni, oda tenni. Hol az ünnep, mondja? Hát mi a mi ünnepünk, hogy kivételes, csodálatos ételeket eszünk, mert közlik a karácsonyi ételeknek a sorát. Hát megvolt a rítus pontosan minden karácsonkor, hogy mit főzünk és mit eszünk. És na igen, a rítus, nagyon fontos. Azt mondja Bethler György, filozofus, kolozsvári, meghalt már itt Budapesten, hogy amilyen a rítus, olyan a közösség. Amilyen a karácsonya egy országnak, olyanok a lakosai. Annyit beszélünk a szegénységről. Én nem azt mondom, tudom, hogy mi van Magyarországon, és tudom, hogy vannak nyomorultak. De az igazi szegénységet Európa nem ismeri, az az éhhalál. Még a szegényeink sem tudnak igazából takarékoskodni. Valamit elfelejtettünk, most nem csak Magyarországról van szó. Ez a fogyasztói társadalom, ez valami zsákutcába futott, és ezt érzem az ünnepen.
1: Nem igazságtalan, a ritust kéri számon ezen a furcsa Magyarországon ma, ilyen 40 év után, amikor tulajdonképpen a karácsonyi gondolatkör is kiürült, és tették, csinálták az emberek, mert hallották, hogy így kell, mert divat volt, de fokozatosan kikopott a legmélyebb lényege. És most tulajdonképpen szemrehányjuk a társadalomnak a saját kifosztottságát.
2: Tulajdonképpen senkinek sem tehetünk szemrehányást, csak önmagunknak mindig, és főként az én generációm, hogy miért nem adta tovább. No, nehogy azt higgyük, hogy csak Magyarországon kopott ki. Mi a kommunizmusra vezetjük vissza, ami volt. Pedig az még egy darabig tartotta bennünk. Pontosan azért, mert tilos volt, az ellenállás még megszült valamit, például Erdélybe hosszú ideig be kellett menni dolgozni, és titokba vitték haza a karácsonyfát, mert ki volt adva a pedagógusoknak, hogy menjenek karácsony este, és ahol fát látnak, jelenteni kell karácsonyfát. És épp azért ott még őrizték. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ami tiltott, az drágább. És mivel nem volt karácsonyi muzsika, és ez, és az, és amaz, ott még egy darabig élő tudott maradni, de ez a jelenség, ez nem csak Magyarországra vonatkozik, és én nem csak egyszerre Magyarországnak, magunknak teszem a szemrehányást. Ez a fehér technokrata civilizáció, ez ilyen. A kommunizmus pusztított minket egy bizonyos fokig, de tudtuk, hogy minek állunk ellen. Tudtuk őrizni a személyiségünket, sok-sok mindent. Na most a demokrácia ad egy szabadságot, amivel még nem tudunk élni. Egyelőre egymást marjuk. Nem csak mi. Emlékszik, mikor a gyarmatok felszabadultak Afrikába, egymásnak estek a törzsek, és pusztították egymást. És én azt hittem, hogy mi nálunk nem így lesz. Mi nálunk alatt értem, hogy itt, Európa szélén, és figyeljen meg, ugyanaz. Tehát szabadságban élni nehezebb, mert fejlettebb, érettebb személyiség kell hozzá.
1: Ha már ezt mondja, hogy érettebb személyiség, mondja, hogy lett Polc Allenből az, aki? Ezt most azért kérdezem, mert hát, hogyha lemesztelenítem a könyv lényegét, itt lényegében egy polgári környezetben nevelkedett kislány csodálkozott rá a háborúra és szenvedte végig, és tulajdonképpen jobban megállta a helyét ebből a környezetből kinőve, mint a nagyon-nagyon szegények, mint a nagyon-nagyon elesettek. Volt valami külön belső lelki tartás, amit valahol útközbe felszedett?
2: Én azt gondolom, hogy 2-3 oka volt. Az egyik az, hogy a könyv már akkor indít, amikor Magyar Világon Erdélybe, és akkor apám vármegyei tiszti főügyész. No, de azelőtt heten egy szoba konyhába, WC és fürdőszoba nélkül, nagy szegénységbe, nagy elnyomásba, és pont az átalakulás, mert hiszen voltak Romániában olyan időszakok, amikor nem volt nagy magyar nyomás. Akkor tulajdonképpen még magyar iskola, szóval egy bizonyos magyar környezetben nőttem teljesen, de hát mindig, hogy elviszik apámat, letartóztatják, vagy nem, az én családtagim ülni szoktak börtönbe, akár ilyen rendszer, akár olyan rendszer. Én ellenállásban nőttem föl, és higgy el, hogy az ellenállás nagy erőt ad. Minket sose kérdezték ki a leckét, és nem kérdezték, hogy tanulunk. Az a mi családunkban nem volt érdekes. Aki nem tanult, az nem járt gimnáziumba. 5 gyermek és nagy szegénység mellett, de ugyanakkor kaptam a szüleimtől, apámtól a gondolkozásnak a tisztaságát. Soha emberről rosszat nem mondott, soha senkit nem bántott meg. Anyám pedig rendkívül dolgos, összefogott volt. Nagyon nehéz volt ennyi gyermeket így nevelni, tisztán és rendben. Héten egyszer fürdettek a teknőbe, és kintről kellett hozni a vizet messziről és kihordani, hát 2-2 gyereket egy mosdóvízbe, egy fürdetővízbe. De ez mind jó volt, semmi problémát nem okozott. Szóval én azt gondolom, hogy biztos örökletes tényezők is vannak. A falu, ahol töltöttem a nyaraimat, azok a rokonok és barátok, az állatok közelsége, a növények, a munka végig. Hát én csak úgy járhattam gimnáziumba, hogyha magam kerestem meg, egyrészt tandíjmentesnek kellett lennem, kitűnő tanulónak, másrészt, hogy a könyveket, egyenruhát megszerezzem, privát tanítványom volt, és még otthon is segíteni kellett, anyám dolgozott. Egyszer Németh Lászlótól azt kérdezték, emlékszem, azt írta, vagy 40 évvel ezelőtt, mi baj van a magyar fiatalsággal? És azt mondta, hogy kevesebb pénz és ellátottság kellene nekik. Az elkényeztetettség nem tesz jót. És ez nem egyszerűen Magyarország kérdése, hanem világszerte a gyermekeket nem tudják jól nevelni az anyák, és itt van mindjárt a baj. Ami egyen jogúságunk, egyen rangúságunk a férfiakkal, ami elvesz időt a családtól, a gyermektől. Ugye, egyszer arról beszéltem, hogy mi nők. Ez az egész korszellem, ami minket felszabadított, ami kellett. Tudom, hát én sem akarok elnyomott lenni, de mégis. az emancipáció a nőiséget valahol erősen rontotta. Billen a mérleg, mi nők sem szoktuk meg a szabadságot, úgyhogy az igazi nagy hivatásunknak, az anyaságnak és a családnak annyi minden mellett eleget tudjunk tenni.
1: Megint csak úgy érzem, egy kicsit igazságtalan, hiszen jól tudjuk a mai magyar valóságot, ahol hiába mesélünk nagyanyáink klasszikus anya szerepéről és anya státuszáról, egyszerűen nem lehet, mert így örököltük ezt a társadalom berendezkedést, hogy két kereső és utána a gyerekek. Hát mit tegyen az a magyar anya, aki anyamódra szeretne anya lenni, és ugyanakkor mondjuk elolvassa Poltz Alen könyvét, aki igazán megmutatta, hogy nő létére férfi módra csinálta végig a háborút.
2: Én azt gondolom, hogy asszony módra csináltam végig a háborút, nem? Én ott soha kezet nem emeltem senkire egy pillanatig. Én ha valamit tettem, akkor aktívan, akkor betegeket ápoltam. Írtam volt, hogy kórházba dolgoztam. De kérdésének nem ez a lényege, hanem hogy ki itt a hibás? Senki? Már úgy értem, egészen a gyökereket nézzük, és folyton hangsúlyozom, hogy nem Magyarországról van egyszerűen szó. Az egész világon átalakul a férfi-nő szerep, és az átalakulásnak a nehézségét éljük. És én azt gondolom, hogy ez a magyarországi politikai helyzetre is vonatkozik. Pont most fog megjelenni egy cikkem, hogy kisebbségben. Én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy minden átalakulásnak a nehézségeiben vannak kilengések jobbra-balra. Ugye van itt politikai átalakulás is, gazdasági átalakulás, valóban demokrácia kezd kialakulni, és a demokráciához vezető út ugye még nekünk szokatlan, de ugyanakkor nyugaton, ahol már van, kialakult demokrácia van, ott is nagyok a feszültségek. Én azt gondolom, hogy plusz bejön még egy szellemi feszültség az újkor születésével, ezzel a 2000. évvel. Például csak a vallási dolog, a vallás kérdése. Bergyev azt mondta, hogy új középkor közeledik. Na most végsöpört egy vallásos hullám, ami állítólag Amerikából indult el, nem tudom, hogy honnan indult, de valóban a régi klasszikus vallások, hogy a fundamentalizmus mindenütt ébredezik, és azon kívül itt vannak a karizmatikusok, én is az vagyok, akik egy elmélyültebb, más hitet próbálunk élni. Tehát úgy tűnik, hogy egy szellemi forradalom is van. Na most egyszerűen a régit nem lehet ismételni. Sem asszony szerepben, sem politikai, sem semmibe. Hát vajudik a világ. És ebben a nagy, óriási, vajudó világban, ami ugye, hát nézze meg Kínától végig, akár merre járunk, mindenütt átalakulás van és feszültség van. Még ugye már ötödször mondom, hogy ott is a régebben van a demokrácia. Hát világos, hogy ez a kicsi, de nem is olyan kicsi, mert sok kicsi ország van még. Ez a kicsi ország egy politikai változásban, egy férfi nőszerep változásban, egy szellemi átalakulásban, amikor most kezdünk a kozmoszba igazán beépülni, van egy tudományos forradalom átalakulás. Tehát minden földgyorsulva változik. Hát keressük a helyünket. De hogy? Hát ez a nagy kérdés.
1: Én a könyvéből merítem a kérdést. Mindig az embere válogatja, hogy hogy. A maga könyvében olvastam olyan figurákról, akik ellopták a másik kenyerét, és olyanokról is, akik megfelezték a saját magukét. Milyen körülmény hozza ki az ember legmélyebb valódi énjét? A halál közelsége, amikor önzőnek kell lenni, hogy életben maradjon az ember, vagy éppen akkor veszti el az értelmét az összes ilyen ember és ember közti kapcsolatrendszer, hogy látja?
2: Milyen jó nehéz kérdéseket tud föltenni. Amikor én haldoklókkal kezdtem dolgozni, és még nem tudtam semmit erről a szakmáról, mert ez is szakma, akkor egyszer Ballai Judittól nagymesterem volt, gyermekpszichiáter, azt kérdeztem, hogy mit csinálsz, a haldokló mellett vagy. És azt mondta, gyermek mellett. Elinte haldokló gyermekekkel foglalkoztam 20-25 évig. Fogom a kezét, ülök mellette. És azt is mondta egyszer, hogy a halál közelébe a személyiség mesztelenül kerül elő, az igazi, a mély személyiség előjön, tehát az, amit hoztunk, és amivel alakultunk, lehámlanak a ruhák. Na most, a halál közelség azt hiszem, hogy sokat érlelt rajtam, ez az előző kérdéshez is visszacsattolás, sokat érlelt, hogy engem Erdélyben úgy neveltek, hogy a halál természetes. Ha előadást tartok mostanában, hogy tanatológus vagyok, mindig mondom, gyakran kezdem azzal, hogy nagyon fontos, hogy úgy éljük le az életünket haláltudattal, tudva azt, hogy meghalunk. És úgy mosolygok is magamba, hogyha mindenki rendszeresen szembenézve nézne azzal, hogy meghal, akkor Szokrátésznek van igaz, amikor azt mondja, hogy filozofálni nem más, mint halni tanulni. És élni tudni annyi, mint halni tudni. Tehát magasabbra tetőt ácsok. Éljünk úgy, hogy nézzük, hogy halandók vagyunk, és akkor másként viszonyulunk a tárgyakhoz, a gyermekeinkhez, a szerelmünkhöz, ehhez az országhoz, az életünkhöz.
1: Mikor kiírta magából ezt az egész emlékrengeteget, megkönnyebbült-e?
2: Nagyon jó kérdéseket tesz föl. Igen, a férjem író Mésző Miklós, és én tudtam azt alkotáspszichológiából, és talán egy picit tőle is, hogy az ember akkor valami problémától megszabadul, ha megírja. De miután ezt megírtam, fölkiáltottam, hát nektek ilyen jó dolgotok van. Milyen jó. Először 20 évig nem tudtam beszélni a háborús élményeimről, azt hiszem a könyvben is benne van, hogy hallgattam. Nem szándékosan. Nem, erről nem beszél az ember, csak a felületes dolgokról. Az erdélyi dolgokról beszéltem nehezen, és első házasságomról. Most már megírtam. Könnyebb.
1: Tulajdonképpen receptet adott a mai kor emberének. Itt is kezdtük a beszélgetést, hogy nincs az a legmélyebb szakadéka, ahonnan nincs felkapaszkodás. És érdemes egy elrontott házasság után is hinni abból, hogy van egy jobb. Meg egy ilyen iszonyú háborús kataklizmon után hinni a békés években. Csak hogy maga itt az újabb

0: hospisszal. Magyarországon valósítjuk meg a felnőtt haldoklók ellátását. Ma két betegnél voltam.
1: Nem egy kicsit önmarcangoló életprogram ez?
0: Nem. Nem, én is tudom rajta, hogy miért ezek a kihívások. Ezeket kaptam az életbe, de ha körülnéz itt az otthonomba, és látja a tárgyaknak az örömét, a szépségét, és tudom, hogy mennyit nevetek, és mennyit játszom még mindig. Mondjak el egy apróságot, lenn voltam itt az uszodában a sarkon, és sok fiatallal öltözünk egy este, amit este lehet menni a nemiskolásoknak, és egyszer csak kiáltják a lányok, hogy leskelődnek be az ablakon, fiúk. Lekaparták a festéket, és kis lyukon néztek be, és hát nagyon föl voltak háborodva, ez az, mit csináljunk. És én mondom nekik, én 70 évesen, hogy én szépen fölállok a fűtőtest tetejére, ti hátulról adtok a fürdősapkába vizet, kintom az ablakot, és a fiúk fejére öntöm. Hát óriási játék volt, mindenki nevetett, és egyből egy játék hangulat alakult ki. És utána lemászok, és eszembe jut, úristen, hát én 70 évesen, én a dédanyuk játszom itt a fiatalokkal. Attól félek, hogy most így a kérdés-válaszokból úgy jött ki, hogy hát egy profitai szerep, meg pedagógus, egy országot akarok tanítani, hát nem. Én sokkal-sokkal egyszerűbb lény vagyok. Én a mindennap életben, hát főzök, terítek, elbotlok, tárgyakat elfelejtek, elvesztek. Olyan dolgokat művelek, hogy időnként a férjemnek az esze megáll, akkor is, amikor fiatal voltam, különben, amikor megházasodtunk, én kikötöttem, hogy nekem szabad legyen időnként butának lenni. Hát az nem lehet, az ember mindig vigyázzon arra, hogy én bölcs és okos vagyok. Hát minden nőnek és minden embernek megvan a joga ahhoz, hogy bizonyos dolgokat nem tud, csacsiságokat mond. Ezzel kapcsolatban el is akarok valamit mesélni, hogy a Rákosi korszakban úgy játszottak az írók, hogy kitaláltak egy nem létező szovjet kritikust, és hivatkoztak rá. Senki sem merte azt mondani, ugye a félelmi időszakban nem ismeri, nem tudja, és lassan bekerült a köztudatba, ezt mondta, stb. És az a kisebb csoport folyton mulatott. És egyszer bekerültem egy társaságból, erről beszéltek, és fölkiáltottam, na hát, sose olvastam tőle semmit, ki ez. És akkor kitört a nevetés, mert mertem buta és tájékozatlan lenni. Én mindenkinek merem ajánlani, hogy merjünk. Komoroci Géza itt lakik a szomszédunkban, és időnként meghívjuk egymást ebédre, a két család összejár, egy nagyon jó dolog ez. És padlizsánt adtam elételnek, és fölkiáltott, hogy Alen, hagyja a betegeket, ne csináljon filmet, ne írjon, padlizsánt csináljon, ahhoz ért a legjobban. Hát igazából otthon vagyok a konyhába.
1: Valahol visszacsatolódik most a mi beszélgetésünk az első gondolatkörhöz, ahol azt mondta, hogy a világ mindig azon múlik, hogy milyenek az asszonyok. Ezek szerint jobb lesz a világ, hogyha a padlizsánhoz értenek jobban?
0: Szerintem nekünk kell érteni a padlizsához. Etetni, hát a madár a fiókáját és minden állat, ha szült, vagy akár kiköltötte, eteti. Azt hiszem, nekünk asszonyoknak meg kellene találni az útat, az, hogy tudjunk egyszerre igazában nők lenni, asszonyok lenni, és amellett tényleg már nem tudjuk elengedni azt, hogy valamit csinálunk mást is. Mert ha mindig csak főzök, akkor egy hét múlva én is rosszul érzem magamat. Hát persze, hogy nehéz két lovat megülni egy fenékkel, de valahogy meg kitaláljuk, mit tudom én azt a nyerget, és hogy lesz az a ló nevelve. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk asszonyok találni, nők meg fogjuk találni az utat, hogy tudjunk nők lenni, és ugyanakkor alkotó, vagy ilyen, vagy olyan. Szóval az életben, társadalomba, munkába résztvevő emberek.
1: Nem tudom, nem illetlensége megkérdeznem, de mintha úgy emlékeznék, a könyvében arról ír, éppen a front megpróbáltatásai következtében olyan sokkok érték, hogy nem lehetett gyereke.
0: Igen, mert akkor hasártya, mellhártya gyulladást kaptam, és aztán röntgenbesugázás, nem szülhettem, és ez nagyon kínzott hosszú ideig. Amikor egyszer úgy tűnt, hogy terhes vagyok, pedig csak megint egy hasártya gyulladás, mély és hasártya gyulladásom volt, az orvosok azt mondták, hogy el kell venni, mikor még nem állapították meg, és azt mondom, az életem árán is, de megtartom. Borzasztó volt megtudni a betegség és nem terhesség. Tehát nem tudtam szülni, 5-6 gyereket akartam. És én azt gondolom, hogy kompenzálás volt az, hogy gyermekekkel foglalkoztam. Másrészt pedig azt gondolom, hogy gyermekekkel foglalkoztam, és játékterápiát csináltam. A játékban minden benne van. Azzal, hogy én velük játszottam, nekem regredelni kellett, és egy olyan síkra visszalépni, ahol ők vannak, élnek.

0: Mert amikor játszik, és én játékba válaszolok, akkor vele egy szinten vagyok. Persze, hogy akkor ugyanakkor van egy tudatos kontroll is, hogy ő mit miért tett, és én miért válaszolok így. Ilyen kettő szinten dolgozik akkor az ember. De talán ez engem megóvott és megőrzött, hogy meg tudtam őrizni sok mindent a gyermekességből és a játékosságból. Hadd mondjak el egy kedves jelenetet. Egyszer egyik gyermekkel azt játszottuk, hogy megöl engem. És bejött a Vallai Judit, akiről annyit beszélek, annyit szerettem, nagymesterem volt, mert a szakmát mesterektől kell tanulni. Nem elég a könyv, nem elég az egyetem. Az egyetem úgy jöttem, hogy semmit se tudtam. A könyvek se elegek, persze kell olvasni. De mesterek, szakma, tanulni, gyakorlat. Bejön Vallai Judit a szobámba, és én négy kéz láb megyek, és azt mondom, hogy mentő, mentő, és egy ilyen mentő autót viszek ugye a gyereknek, hogy most próbálja megmenteni, nem tudom, aki tölt meg, mindegy. És bejön Judit, abban a pillanatban a gyermek fölugrik, felemeli a pisztolyát, lelövi. Erre Judit, ugye, aki a játékterápia azért, elvágja magát a földön, és épp egy a nagy párna volt, arra esett, nagyon jól esett neki, és ott teszi magát, hogy meghalt, és akkor én tovább, hogy orvost, hogy át akarom vinni a gyereket az ölő, a megölő pusztító szerepből a gyógyítóba, tehát, hogy föltámasztja, meggyógyítja. Tehát Judit fekszik, én négy kézláb mentőzök, és akkor kinyílik az ajtó, és bejön Snell professzor, az igazgatónk, a minisztériumból két emberrel, akik nézik, hogy mi történik. Na, hogy ott fekszik fehér köppenybe a főorvos a földön, a másik fehér köppenyes négy kézláb. És erre azt mondja Judit, hogy kinyitottam a szememet, és más megoldást nem találtam, becsuktam megint, és ott maradtam. És erre föltalálta magát az igazgatónk, Snell, nagyon szerettem önökömet, és azt mondta, a játékterápia legkomolyabb pillanatai, nem zavarjuk, majd később elmondják, hogy mi történik. És azzal a bizottság kivonult a szobánkból. Még mindig játszom, még mindig tudok gyermek lenni, meg vagyok győződve. Talán ezért is lettem gyermekpszichológus, hogy tudtam játszani. Játékterapeuta voltam. A játék az nagyon komoly és szép dolog. De látja,
1: egyrészt játék és gyerek, és aztán ennek az egész fundamentumnak a másik véglete a halál és a halál közelsége.
0: Én azt gondolom, hogy mindannyiunkban benne van ez, csak hagyjuk, hogy az élet elnyomja bennünk az öröm és a gyermekes nyitottságot, szórakozási vágyat. Prestelem mondani, de azért elmondom most vetközve, hogy reggelenként úgy önmagamnak táncolok. Volt egy bűbájos barátnőm Németországban, most is megvan, 86 éves. És látok az asztalán egy csokor rózsát, és mondom, kitől kaptad? December volt. És azt mondja, hogy önmagamtól. Örülni akartam. És ez mondja, hogy táncolok reggelenként. És hogy kérdezem én azt? Hát egyedül szalontáncolt. És elcsodálkozok, hogy miért táncolsz? Megtanultam a 86 éves barátnőmtől 3 évvel ezelőtt, hogy táncolj reggel örömödbe magad. Jobb lesz az ember kedve, mások a mozdulatai. Túl sokat mondtam el?
1: Nem, csak nem győzök csodálkozni, hogy miközben pontos kórképét adja a mai társadalom összes nyavajájának, emberekre lebontható mérgezettségének, ugyanakkor a saját kis világában megpróbál ellene tenni.
0: Hát végtelen egyszerű. Ugye ellenállásban nőttem föl, csak az maradhatott életbe, az tanulhatott, az fejlődhetett, aki nagyon megharcolt érette. Kaptam otthonról ezt, hogy mi talpon maradunk. És aztán most jön a másik, ami olyan végtelenül egyszerű. Ugye a magyar világból román világ lett, aztán megint magyar világ lett. Jöttek a németek, kimentek. Jöttek az oroszok, kimentek. Egyszerűsítek, de hát így van. Ha az ember hosszú ideig él, akkor megéli azt, hogy minden változik és elmúlik, jó is, rossz is. Erre tanít a halál közel élet is. Erre tanít mindent, amit én látok. Tehát ami most itt van, és úgy kétségbe esnek az emberek, nem azt mondom, hogy én is nem esek kétségbe. Tehát emberek, elmúlik. Hát, hogy elmúlt a nagy éhezések ideje. Hány politikai változás volt. Tehát azt tudom mondani, hogy emberek, és pont most karácsonykor, hát elmúlik ez is. De nem olyan egyszerű, hogy elmúlik. Mindnyájunknak köze van hozzá. De könyörgöm, nem ahhoz van közünk, hogy folyton a rádiót nézzük, se az újságot, és bosszankodjuk, hogy melyik párt ki, kivel mit mond, hogy veszekszik, hanem az én területemen, azon a kicsi részen, ami az enyém, és ahova ez becsap, és tükröződik, ott én próbáljam kicsit távolabbról nézni a dolgokat. Ugye azt mondtam, hogy nézd úgy, hogy tudod, hogy meg fogsz halni. A nagy bajok kicsik lesznek, és a kicsi dolgoknak jobban tudunk örülni felszabadultan. Tudom, hogy az is elmúlik, hát örülj neki. Tehát ezzel a szemlélettel sokkal könnyebb az élet. Csak azt tudom javasolni bárkinek, hogy foglalkozzon a történelemmel, vagy csak ami nálunk volt. És gondoljon arra, hát átalakulás van, hát ki tud egy költözködés alatt nagy rendet tartani. Csak hogy én az a pici, azt a tárgyat, amit én teszek le, azt szívvel, szeretettel fogja meg a helyére tegyen. Most ezt szimbolikusan értem itt ebbe a helyzetbe. Tehát nincs itt akkora baj, hát nézzünk körül, hogy mi van körülöttünk. Pont tegnap este mulattam, amikor a hangkis műsort hallgattam, hogy azt mondja, hogy és hogyha nem marad meg függetlennek a tévé, akkor is Magyarország az egyetlen ország volt itt a közvetben, körülöttünk, ahol egy darabig független tévé volt. És ha most nem lesz az, egy idő múlva megint az lesz. Én nem gondolom egy percig se, hogy ebben az országban bárki, aki hatalomra törekszik, hogy rosszat akar. Sajnos a hatalom mérgez. Elvesztik az emberek a dimenzióknak az érzékelését. A hatalom egyik legnagyobb veszély. Tehát látom, hogy hány személyiség torzult most el, jó barátaink milyen mások lettek. És emlékszem, amikor osztályvezető voltam, egész biztos, hogy nekem is sokat ártott. Noha sok mindent hoztam ki, biztos vagyok benne, mert kaptam visszajelzéseket, és tudom, hogy megteremtettem ott valami jobbat. A gyermekekért dolgoztam. Tudja ezzel mit akarok mondani? Hogy hatalmon is kell lenni.
1: Valakinek vállalnia kell ezek szerint ezt a keresztet.
0: Igen, csak jó lenne, hogyha tudnák, akik hatalmon vannak, hogy valójában keresztet viselnek, és ne részegednének meg a hatalomtól. De vegyük azt, hogy mikor már nagyon öreg leszek, nincs hatalmam. Akkor hogy emlékeznek rám? Akkor mi lesz abból, amit most csináltam? Hogy formálom én magam körül a világot és az életet?
1: Óhatatlan, hogy a mi beszélgetésünk időről időre visszanekanyarodjon az Asszony a fronton kötethez.
0: Az, hogy kiugrott ez a könyv, én sose is értem, be kell vallanom most még egy dolgot. Én úgy érzem, mint a tyúk, amik alá tettek egy kacsatojást, és kifigyelt a kiskacsa is, a vizen úszik, és a tyúkanyó kotkodácsolva nézi a parton, hogy mit csinál az én csibém. Úgy vagyok ezzel a könyvvel, hogy mindig aggódom, tudja, hogy déri díjat kaptam, évkönyve díjat kaptam, annyi jó kritika, hogy a szép napon az emberek fölébrednek, s rájönnek, hogy te jó Isten, hogy mellé fogtunk. Hát ez csak egy asszonynak a vallomása, és semmi különös.
1: Hagyjuk abba itt a mondatot, mert akkor nekem tiszteletköröket kellene ennek a véleménynek az ellensúlyozására itt fogalmazgatnom. Engem egy korábbi jelzője ragadott meg, azt mondta, hogy én a karizmatikus lélek. Vajon be nekem tulajdonképpen miben karizmatikus?
0: Talán nem azt mondtam, hogy karizmatikus lélek, mert ezt az ember nem mondhatja ki magáról, hanem egy olyan közösségbe tartozom, olyan szellemi, lelki csoportba, ahol a karizmák, adományok, amiket a lélektől kap az ember. Ezek a dolgok a léleknek olyan belső útjai, ami tulajdonképpen Istenre és csak egy pár emberre tartozik.
1: A lélek gyógyásza nem állhat két lábon ezen a földön, hogyha a tekintetével nem felfelé néz?
0: De én azt hiszem, hogy állhat, és nagyon nehéz ezeket elmondani. Én azt gondolom, hogy az a rengeteg vallás, ami van a világon, az csak az egy láthatatlan valóságnak, ami Isten, az igazság és szeretet számomra. És egy ateista tulajdonképpen, aki szeretetben és igazságban él, az magasabb rendű lehet, mint én az összes hitemmel. A hit az rendkívül bonyolult dolog, én a hierarchikus egyházakat be kell vallanom férfiasan, nem is nagyon szeretem. Krisztus nagyon megdöbbenne, ha látná, ami történik. Eltávolodtak Istentől és Jézustól. Én ugye Jézushoz állok közel, de hát ugyanúgy, hát annyi igazi hit van a világon. Nézze azt az Istent, amik mindenütt jelen való. Hát itt van ebbe a székbe, és a maga kezibe, és ebbe a mikrofonba, és az én gondolataimba. Nagyon sokat kellett küzdenem a hitér. Az nem olyan egyszerű, hogy hiszek, vagy nem hiszek. Hogy és mint hiszek. Ameddig az ember eljut odáig, hogy tulajdonképpen az ateista is lehet Isten hívő, mert nem az Isten szó, és nem a fogalom, mert Isten megfoghatatlan. Nagyon leegyszerűsítés, amikor azt mondom, hogy igazság és szeretet, de ebbe az egybe tudok hinni, csak hogy ezt megvalósítani, hajjaj, naponta bukok meg saját magam előtt is.
1: 40 év alatt ilyesmiről nem nagyon hallott az a generáció, amelyiket mi most itt magunk között ebben a beszélgetésben eléggé elmáspágoltunk. Hogy fut a napi boldogulás, fut a tárgyak bűvölete után, hogy nem adja át a karácsonyi hangulatot.
0: Erre is azt mondhatom, hogy bonyolultabb. Menjen el egyszer vasárnap este 7:30 a Mártirok útján van egy templom. És ott lát több száz fiatalt, akinek fényes a haja, mert nincsen agyondarolva s festve, és akik úgy énekelnek és úgy imádkoznak, ez a karizmatikus mise. És akkor egyszer látja, hogy itt vannak körülöttünk a csodálatos, ragyogó, tiszta, lelkes fiatalok. Olyan jó fiatalokat ismerek, hát azt mondják Erdélyben, amikor árad a víz, a tetején úszik a gané. Bocsánat, de így hangzik. Hát itt van a jó is mindenütt közöttünk, csak a felszínen, a hangos, a látható, hát az a felületesebb, az a gyöngép. Na de hát trágya nélkül a föld nem terem. Tehát abban is értékek vannak, de ez is bonyolultabb. Tehát a pozitív és a negatív mindig együtt van. És ezek a hangos fiatalok a hangosságukba, a törés zúzásukba is kifejeznek valamit, az elégedetlenségüket velünk, akik nem adtuk át kellőképpen, akik nem kapták meg az eszmét, csak hiteket. Olyan furcsa, most olyan szerepbe kerültem, mint én itt pedagógus akarnék lenni, mint ha én ezt az országot nevelni akarnám. Hát hogy jutok én ahhoz? Annyit talán igen, hogy mindenkinek, de mindenkinek van joga és kötelessége egymással szemben, hogy kimondjuk a jót és segítsük. Hadd mondjak itt egy példát. Ha egy fiatal régebb randalírozott a buszba, akkor természetes, hogy a ott lévő felnőttek rendbe tették. Hozzászóltak, és mindenki érezhette, és ők is úgy nőttek fel a fiatalok, hogy egy társadalom, amelyik figyel rájuk, és hát neveli őket. Ki mer ma szólni, vagy kitörődik? Nem csak a merésről van szó, a közöny. Mindent lehet csinálni egy fiatalat, csak közönyösnek lenni, nem? Tudja, mi Freudnak a Dantétól vett mondata? Megmozgatom az alvilágot, ha nem bírhatom könyörületre az isteneket. Tehát arról van szó, hogy ez a fiatalság megmozgatja az alvilágot, mert nem kapja meg azt, a szeretetet, figyelmet, törődést. Az anyának nem ők a legfontosabbak. Mert amikor kicsi a gyermek, az anyának a gyermeke kell legyen a legfontosabb. Ezek a rohanó szülők, jól van, ők se hibásak, mert az élet ilyen. Hát így élünk. Na de próbáljunk körbenézni és fölismerni, és azokat a pici, kicsi fogodzokat megragadni. És tudni, hogy hát változik, elmúlik, jobb lesz.
1: Elárul-e nekem valami titkot? Mit kapott karácsonyra, és mit adott?
0: 22-26 fele adok ajándékot. Így körülnéz, itt apró tárgyak vannak.
1: Egy gyönyörű kézzel faragott sótartó. El tudom képzelni, hogy Erdélyből való. Aha. Mázas köcsög, lopótök.
0: Ez egy kis szimbolikus ajándék.
1: Egy kis tükör.
0: Tükör, amit kézbe lehet fogni, mint a régi mennyasszonyoknak egy mennyasszony kapja. Nagyon vágytam egy videóvetítőre a szakmai szempontból, de szórakozás szempontjából is. Ugyanerre vágyott Miklós is. És azt kaptuk, hogy kölcsönösen adjuk egymásnak a videóvetítőt. A másik, hogy amikor elvett feleségül, két dolgot kértem tőle. A régi Brémet, tudja azt, amik még olyan mesélős, és hogy vigyen el a kékszakálú herceg várába. 9 év múlva azt mondom neki, hogy ezt a két dolgot ígérted nekem, és még mindig nem kaptam meg. És azt mondja, hogy na, és mondtam, hogy nem fogod megkapni. Tehát a Brémet kapom most karácsonyra, hát elbe kaptam meg, mert ugye most jelenik meg. Mi hosszasan szegények voltunk Miklóssal. Mindig házkutatás, telefonlehallgatás, szegénység. Jót tesz az embernek, higgyel, az ellenállás és a szegénység. Na most véletlenül ez az év mind a kettőnknek úgy jött be. Ő is kapott, én is kaptam, ugye beszéltem ennyi mindent, és akkor ilyen nagy vágyakat valósítottunk meg, hogy videóvetítő és Brém, az 50 éve vágyott Brém. Persze, aztán van ilyen ajándék, hogy zokni, kesztyű. És tulajdonképpen, hogy eltűnődöm, hát miért karácsony ajándék egy kesztyű? Az, mert odafigyelés van benne. És a szükségeseknek is a kielégítése. Nem kell mindig luxus legyen a karácsony ajándék.
1: Kedves Allen, köszönöm, hogy részes lehettem a gondolatainak, az emlékeinek, az aggájainak, és hogy tanulhattam az életéből.
0: Hát én köszönöm. Félek egy kicsit, az udvarasság, a szeretetes, a megbecsülése túlbecsült engem, és hogy a kérdései annyira pozitívumok felé vittek, hogy talán egy hamis kép alakult ki rólam, mert higgy el, hogy, és mindenkinek, aki hallgat, hogy az ember sok otrombaságot, sok butaságot csinál, de ez nem nagy baj, ha elfogadjuk, és tudjuk, hogy ilyenek vagyunk, akkor könnyebb elfogadni ezeket.
2: Névjegy. Polcz Elennel Hegyi Imre beszélgetett, szerkesztette Kovalik Márta. A portrébeszélgetés 1992-ben készült, és utoljára 1993. január 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
2: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A jelentkezési határidő július 31-e. Fontos orosz logisztikai létesítményeket támadtak éjszaka az ukránok. A frontvonaltól több száz kilométerre fekvő moszkvai és tambovi területen olyan épületeket ért találat, amelyekben a szankciók alá eső dróngyártási alkatrészeket és navigációs berendezéseket tároltak, közölte Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A drónerők is folytatták a támadásokat az Azovi és Fekete-tenger térségében. Az orosz árnyékflotta 13 hajóját vették célba. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek, és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Egy sótalanító üzemet ért találat miatt mintegy 10 000 maradtak ivóvíz nélkül. Közben az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte, Bahreinben, Kuwaitban és Jordániában. Tűzvész pusztít tegnap óta a norvégiai Drammenben, a fővárostól Oszlótól mintegy 34 kilométerre. Már több mint 100 lakóház leégett, több száz embert kitelepítettek. Egy tűzoltó könnyebben megsérült. Az oltásban helikopterek is részt vesznek. A forró, száraz időjárás és a fából készült házak miatt a lángok gyorsan terjednek. Végül a hazai időjárásról, délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos szélökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27 és 33 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 26 fokos. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk, 13 óra múlt 4 perccel.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kút. Július első péntekén korán reggel kezdte ásni a kutat Meyer Lőrinc Huber Ádáméknál. Ásott szorgalmasan, és szombat reggel a gödör már kétszer olyan mély volt, mint Meyer Lőrinc egy hosszúságában. Nincs mit csodálkozni ezen, ő volt a legjobb kútásó Pilis Csávolyon. Szombaton délben harangozáskor kijött Meyer Lőrinc a kútból. Jó ízűen megebédelt. Háromszor is kért a túrós csuszából, Huberné főzte. Azután szundikált a ház árnyékában. Két óra tájban felkelt, folytatta az ásást. Körös körül aludt a falu. Ernyett, meleg délután volt. Három vagy négy óra lehetett, amikor Huberék legkisebb fia kijött a házból, és úgy találta a kútásót, hogy övikbe volt temetve földdel. Nyögött és kiabált szegény Meyer, de a hangja alig hallatszott a mély gödörből. A kisgyerek mindjárt átszaladt a szomszédba, mert otthon nem volt férfi, és hamarosan segítséget hitt. Meyer jajgatott kicsit, de különben nem volt baja. Hangosan azt kiabálta, hogy senki a kútnyíláshoz közel ne jöjjön, azután Panesz Jakabnak mondta, hogy a létrát kösse meg kötéllel, és eressze le neki, majd megpróbál rajta kimászni. De csak hamar visszahúzatta, azt mondta, hogy a létra ott nem fog rajta segíteni, hanem lassan jöjjenek közel egy hosszú vasvillarúddal, és próbálják kihúzni, majd ő belekapaszkodik. A Panesz Jakab és a Lehr Jóska húzták. Meyer még biztatta is őket. Húzzátok, fiaim, ti vagytok a legderekabb legények a faluban. Húzták, de egyszer csak felordította Meyer Lőrinc. A rút felvérezte a kezét, el kellett engedni. A két fiú elesett, és ebben a pillanatban még egyet omlott a kút. Keveset omlott, de könyökig betemette a Meyer Lőrinc kezeit. Ekkor látták már, hogy a kútásó egészséges piros arca halvány sárgává változott az ijedelemtől. 10 lépésnyire menjen mindenki a kúttól! Üvöltötte Meyer Lőrinc. És menjetek el a Jausz Konrádért, a sógoromért, mert ide dobot kell ácsolni, másképp ki nem vesz engem az atyaisten sem. A Lehr Jóska ment el szaladva. Jausz Konrád otthon ült, pipázott. Azt mondta, hogy a halálos ellenségének nem megy segíteni. Tudnivaló, hogy Jausz licitáltatta el a sógorának a földjét. Innen eredt az ellenségeskedés. Lehr Jóska kérte egy ideig, azután elment. Útközben találkozott a Meyer Lőrinc húgával. A zoblóherné térdre borulva könyörgött Jausz Konrádnak. Felejtsd el a haragot, ami köztetek volt, az Isten nem felejti el, ami jót teszel, de ne félj, Meyer Lőrinc se fogja elfelejteni. Jausz Konrád egy ideig csak nézett maga elé, azután azt mondta, hogy jól van, elmegy. Fogta szerszámait, és elment velük, de a pipát ki nem vette szájából. Attól félt, hogy megszólják, amiért annyira siet ellenségét megmenteni. Jó 5 óra elmúlt már, mire Jausz Konrád odaért. Nem szólt egy szót se, levetette a kabátját, deszkát szedett össze, és ácsolni kezdte a kút köré a dobot. Odalenn Meyer Lőrinc meg azon igyekezett, hogy a kezét kiszabadítsa. De nem tudta. Még könyökig se volt egészen betemetve, és mégis úgy fogta a föld, mintha a legerősebb kötelekkel kötözték volna le. Eközben elszaladt valaki Meyer Lőrinc feleségéért is, aki a falu túlsó végén dolgozott. Amióta Meyerék elszegényedtek, az asszony napszámba járt. Jausz Konrád ez alatt lassan, de biztosan végezte a dolgát. A többiek meg némán nézték. Meyer Lőrinc se szólt egy szót se, csak néha tekingetett fölfelé, azután hosszú vártatva mondta. Siess, Konrád, mert úgy látom, újra omlani fog a kút, és ha beomlik, akkor benyomja a mellemet, úgyhogy kiszalad belőle a szusz. Nevetett utána, de erőltetve. Jausz Konrád nem szólt egy szót se. Csinálta tovább a dolgát, kalapálta, szögezte a deszkákat. Hátul a kerti kisajtó egymás után nyikorgott, gyerekek sompolyogtak be rajta. A két lánggyerek fölmászott az eperfára, és ráültek arra az ágra, amelyik a beomlott kút fölé hajolt. Azután lejöttek a zoblóherék gyerekei, és megérkezett Huber Franci is a kocsival a tanyáról. Szénát hozott, kinyitotta a kaput, és be akart hajtani. Hát akkor látta, hogy tele van az udvaruk emberekkel. Huber Franci eleinte káromkodott, de azután, mikor meglátta, hogy miről van szó, elcsendesedett. A tárva nyitva hagyott kapun keresztül hamarosan szorongásig megtelt az udvar emberekkel. Jausz Konrád alig tudott mozogni. Azt mondta, hogy 5 lépésre mindenki menjen távolra, mert másképp nem dolgozik tovább. Sikepenc Tónit meg is lökte, mire ez azt mondta neki: ne henceg! Jausz Konrád arca szinte elkékült a méregtől, de nem szólt egy szót se. Az udvarba ez alatt folyton többen és többen jöttek. Hárman vagy négyen a hátsó kapun fejőszékeket hoztak, és arra álltak. Huber Francia remek dühösödött. Azt mondta, hogy ha mindenki ki nem megy az udvarból, elhívja a csendőröket. Senki sem mozdult. Franci elment a csendőrökért. A csendőr laktanyáig 4 óra járás, számítgatta mindenki. Addig maradni lehet. Érdemes is volt, mert megérkezett Meyer Lőrinc felesége. Sírt szegény asszony, lihegett a szaladástól, halálra volt ijedve. Kérte Jausz Konrádot, ezt mondta: siessen, az Isten áldja meg, úgyis maga az oka, hogy ide jutott az uram. Erre Jausz Konrád arca újra sötét kék színt váltott. Fölegyenesedett, és csak ennyit mondott: én vagyok az oka. Na jó. Azzal legyűrte az ingét, fölvette a kabátját, és elment. Halálos csend volt az udvarban. Meyer Lőrinc fehér volt, mint a fal. Torka szakadtából kiabált a feleségére:
1: te barom, hogy tudsz ilyet mondani?
0: És borzasztóan káromkodott. Azután Jausz után kiabált:
2: hallod-e, Jausz Konrád? Nem igaz, amit a feleségem mondott, nem te vagy az oka. Magam vagyok az oka, mert rosszul ástam a kutat, és nem vigyáztam. Ha ki nem húzol, megdöglök. Hallod-e?
0: Beszélhetsz neki, mondta Sikepenc Tóni. Már elment.
2: Hát menjetek utána!
0: Ordította Meyer rémült kétségbe esett hangon.
2: Menjetek utána, mert a föld újra omlani fog!
0: Nem hozza azt vissza még az Atyaisten se, vélekedett Thomas Péter. Nem olyan ember Jausz Konrád.
2: Itt a föld újra repett,
0: kiáltotta újra Meyer Lőrinc.
2: Itt az előbb nem volt repedés. Ha vissza nem hozzátok Jausz Konrádot, ti lesztek az okai, ha megdöglök.
0: Meyerné már ekkor régen Jausz nyomában volt. Kísérte, amerre ment, és sírva könyörgött neki, hogy jöjjön vissza, ha Istent ismer. De Jausz Konrád hátra se nézett, csak ment egyenesen előre, hazafelé, kezében a szerszámokkal, és mindig csak ennyit válaszolt:
3: jó, hát, ha én vagyok az oka.
0: Mikor látta Meyer Lőrinc, hogy itt nincsen segítség, akkor teljes erejével elkezdett mozogni, hogy kihúzza a kezét. De alig tudott mozdulni valami keveset, és kihúzni egyik kezét se bírta. Csupa veríték volt a sápadt arca, és a kidüllett szemei könnyeztek. Azután fáradtan lihegve megnyugodott. Ekkor a kút széle lassan mozogni kezdett. 2 lépésre a széltől kifelé körülbelül 4 újnyi hasadékot láttak. A hasadék nőtt, és egyszerre zajtalanul újra lecsúszott a mélységbe egy nagy csomó föld. Meyer Lőrinc eltűnt. Nem látszott belőle semmi. Éppen akkor érkezett meg Huber Franci a zsandárokkal. Mindenki csendesen kitakarodott az udvarból. A zsandárok Hamarosan lerakták a fegyvereiket, ásókat szereztek. Beugrottak a gödörbe, és gyorsan ásni kezdtek. Eltartott 5 percig, míg ráakadtak Meyer Lőrinc fejére. Az egyik zsandár bele is vágott egy kicsit az ásóval, de az nem lett volna nagy baj. A baj az volt, hogy Meyer Lőrinc már halott volt.

Pának és Virginiának a történetét akarom elmondani, de valamitől félek. Az olvasó, tudom, végigfutja a szemével a tárcát. Ha látja, hogy az utolsó részben valami élénk és furcsa dolog van, szaggatott párbeszédekkel például, amelyet az írónak valahogyan sikerült érdekessé tenni, akkor esetleg kedvet kap, és elolvassa az egészet is. De különben nem. Ezért szeretném igen furcsán, színes részletességgel izgatóan megírni ezt a történetet. De nem lehet. Mert most igazából nem látok benne semmi izgatót. Annyira simának és kedvesnek találom, kivéve az utolsó akkordokat, mint egy Mendelssohn dalt. Ezen kívül nagyon szeretem őket, Pált és Virginiát. Jó ismerőseim. És nem vinne rá a lelkem, hogy mint valami idegen lényekkel elkomédiáztassam velük a papíroson a történetüket. Elmondom hát csak így. Unokatestvér volt a két gyerek. Mind a ketten szőkék és egészségesek. Örömem telt bennük, akár az egyiket láttam, akár a másikat, és kétszeres, ha együtt voltak. Kicsinykoruktól, amikor az első lépéseket tették, vastag, kövér bubák voltak, szerették egymást. Mosolyogva meresztették egymásra csodálkozó, nagy gyerek szemeiket. És csókolóztak még akkor is, ha nem mondták, no csókold meg Pál vagy Virginia a kis unoka testvéredet. Együtt totyogtak végig a kert gyepén, és együtt játszottak a homokdombon hosszú, sárga nyári délutánokon keresztül. Az alkony, amely ilyenkor csak vacsora után érkezik, még látta őket, amint ölelkezve mentek be a házba. Gyönyörű volt mindez, és semmi se rontotta meg az ő szerelmüknek a harmatos szépségét, ha más nem, hogy mire lassan megnőttek, már csúnya dolgokat kezdtek beszélni róluk. Hogy nem való és nem helyes ez meg az. A Pál apja ki is mondta nyíltan, hogy nem illik, hogy Pál az unokatestvérét, a kékszemű nyulánk Virginiát annyit ölelgesse, és hogy este a szőlőben, amikor a tücskök már vígan ciripelnek, együtt sétáljanak. Ez nagyon fájt nekem, mert nem láttam még soha ilyen tiszta szerelmet, amelyik egyenesen és minden húzavona nélkül haladt volna a maga útján. Rendesen, amikor megindul a dolog, már nagyra nőtt a fiú, és dadog, meg elakad a lélegzete, amikor beszél a lánnyal, lány pedig húzódik, és csak később engedi magát megcsókolni, akkor se a száján. De Pál és Virginia gyermekkoruktól szerették egymást, és nem is lehetett másról szó, mint hogy Virginia Pálé lesz. Mikor még csak egész kicsinyek voltak, már Virginia mindenkinek megmondta, ha vendég jött a házhoz, vagy vidéki rokonok. Én a Pálé leszek, a Pál felesége. Mint mondtam, alig vették észre, hogy 14 évesek lettek. Észrevétlenül múltak a napok, és nem történt semmi, ami a gyerekeket, mintha ugyanazon delejesség bújna beléjük, eltávolította volna egymástól. Azt hiszem, hogy Virginia anyja okos asszony volt. Nem mondta a kis leányának ezt, Pálnak többet ne enged, hogy megcsókoljon, mert az olyan leányra nem szépeket mondanak. Virginia anyja nem mondott semmit. Ismerem őt. Szép, lassan hervadó asszony, néha nagyokat sóhajt. És éppen ez volt az, amin örültem. Mert hiába, csak szép az, ha fiú és leány megmaradnak egymás mellett, ami olyan ritka különben, megmaradnak minden állatias és szokásos szerelmi játék nélkül. Virginia soha se fogta meg Pálnak a kezét, amikor a fiú átölelte a karcsú derekát, és nem tolt el a fejét, amikor hosszú csókkal sokáig szívta a száját. Nem is haragudtak meg egymásra, se igazán, se tettetésből. Nem volt szükségük erre az ócska tűzre, hogy szerelmüket fölmelegítsék, amint ezt jegyeseknél és házasoknál egyaránt gyakran látjuk. Pál sose tette a szépet más leányoknak, hogy Virginia féltékeny legyen, és Virginia nem nézett más fiúk szemébe csak azért, hogy Pál még jobban kívánja őt.
és lassan mindenki, aki ismerte őket, belátta, hogy ostobaság és gonoszság lenne a két fiatalt elválasztani egymástól, amikor annyira egymásnak valók. Az öreg házi orvos, aki legtovább makaskodott, végre ő is beadta a derekát, és nem fáradozott többé azon, hogy a tudomány miatt, amelyre egykor fölesküdött, okvetetlenkedjék. Később, ha megkérdezték, csak annyit mondott. Kérem, a tudomány mai állása szerint nem tanácsos. De mi lehet holnap? Erről nem állhatok jót. Azután mindig hangosan szokott nevetni. Elérkezett végre az idő, és beadták a kérvényt, hogy Pálnak és Virginiának, jól lehet unokatestvérek, mégis szabadjon egybeházasodni. Teltek, múltak a napok, de a kérvény nem érkezett vissza. A szegény gyerekek egész nap együtt várták a híreket. Igazán bolondság dicsérni őket azért, de úgy volt, hogy egész nap semmire se gondoltak, csak erre. Végre is való igaz, hogy ez nem méltó foglalkozás, és lesznek, akiknek nem tetszik, hogy Pál és Virginia csak a szerelemmel törődtek. De hát nem jött az engedély. És ők napról napra sápadtabbak lettek. Sokszor reszkedtek, és lázuk volt, soványodtak is, mindenki láthatta. Már maga a Pál apja utána járt, hogy intézzék el a kérvényt, és sok pénzt adott ki, hogy csak minden jól legyen. De nem lett jól, mert megérkezett a válasz. Nem lehet. Hiába volt minden fáradtság. Minek beszélni már sorban, hogy mennyit szenvedtek Pál és Virginia? Az író ne kínozza meg az embereket, akikről ír, és azokat se, akiknek ír, mert talán így nagyobb hatást érhet el. De mégis jobb némely dolgokat elhallgatni. Pál és Virginia nem lehettek egymáséi a törvény szerint. Ekkor azután Virginia anyja, a szép lassan hervadó asszony, aki néha nagyokat szokott sóhajtani, elment ahhoz az emberhez, aki az ilyen dolgokban határozni szokott, miniszter volt-e vagy püspök, már nem tudom, és valamit elmondott neki. Fekete selyem ruhában volt a szegény sápadt asszony. Fekete haját, amely még nem szürkült, simán hátra fésülte. Nagyon szép volt igazán. Aki látta, azt mondhatta magában, íme egy tisztességes és szeretetre méltó polgárasszony, aki bizonyára kitűnően vezeti a háztartást, és példásan neveli a gyerekeit. Reszketett, amíg elmondta a mondani valóját, és tele lett a sápadt arca forró, piros vérrel. Elmondta, hogy Pál és Virginia tulajdonképpen nem unokatestvérek, mert Virginia leánya nem az ő hites urától való. Nem volt hazugság. Virginia anyja valóban becstelen feleség volt, bár ezt senki soha se tudta. Utolsó délután történt. Pál és Virginia kétségbe esetten, mint a sors halálra ítéltjei néztek egymásra, mikor megtudták a könyörtelen hírt. Vadvágyak sugara csillogott szép nagy gyermek szemeikben. És akkor Virginia anyja elhatározta magát. Megmondta, hogy ő milyen nagy áldozatot hoz értek. Virginia sírt, de elfogadta az áldozatot. Azt hiszem, és nincs okom haragudni emiatt Virginiára, hogy az édesanyját még meg is engedte volna kínozni, ha ettől függ a dolog. De minden jó lett. Fölharsantak a tavasz trombitái. Ők egymáséi lettek egy verőfényes, akácvirágszagú májusi napon. És ez az egész.

0: Csát Géza novelláit Végvári Tamás olvasta fel. A hangfelvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A műsor zenéjét Gebauer Mária állította össze. Szerkesztőrendező Zoltán Gábor.
1: A hangfelvétel 1999-ben készült, és utoljára 2004. november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: A fehér ezredes.
1: Egy magyar vidéki városkában lakott Hurt ezredes. A keresztnevét senki se tudta, még talán ő maga se. Fiatalkorában elhagyta a keresztnevét, névjegyére ezt írta: Hurt ezredes. És azóta mindenki csak Hurt ezredesnek hívta. Ez minden esetre Schneidig és katonás. 10 évvel ezelőtt nyugalomba ment. Most civil ruhában jár a kisváros utcáin, nyáron vitorlavászon öltözetben, télen pedig csizmában, aminek a végén huszár sarkantyú peng. Haja fehér, bajusza fehér, szemöldöke fehér. Bozontos és rengeteg szemöldöke párhuzamosan fut a bajuszával, s annyira dús, hogy egy kopasz szájú ember örömest elfogadná bajusznak. Hogy él itt Hurt ezredes? Reggel korán kell, s 6-tól 8-ig télen-nyáron célba lő. Azután felhúzza a házi kabátját, kertész ollót vesz a kezébe, nyesegeti a fákat, hernyózza a rózsatőket. Öntözgeti a kert sötét violáit. Utána kemény lépésekben sétálni indul a városba. Délután a kultúrának áldoz az ezredes. Könyvtárában ott az egész stratégiai tudomány. Művelt embernek ismerik. Mondják, hogy sok nyelvet beszél. Íróasztalán

0: utolsó évében, amikor már ezredesi rangban volt, meglátogatta ezredét egy táborszernagy. Hurt ezredes vigyázállásban beszélt vele a kaszárnya folyosóján. Minthogy pedig a táborszernagy szórakozott ember volt, elfelejtette feloldani a haptákból, s ő hajadon főtt, 2 álló óráig állt a folyosón, akkor is, midőn a magasrangú tiszt régen elment a kaszárnyából. Végül a tiszti szolgáját küldte el egy tábornok barátja lakására. A tábornok otthagyta az ebédjét, lóhalálában sietett az ezredeshez, aki még mindig peckesen kifeszülve hajadon főtt tisztelgett a csupasz falak előtt. A tábornok mosolyogva vezényelt pihent. Csak ezután ment ebédelni Hurt ezredes. Nem csoda, hogy az egész kisváros tiszteli, és bár nincs rajta az uniform is, mindenki reszkett tőle. Az iskolás gyerekek szívdobogva köszönnek neki, a katonák pedig nagyobb reverenciával szalutálnak, mint az aktív tiszteknek. Délben az aranybárányban ebédel.
1: Étlapot!
0: Erre a pincérek, ahányan vannak, ájulatos sietséggel az asztala elé futnak és sorakoznak. Szép sorjában állnak ott, mint az orgonasípok.
1: Na, mit eszünk?
2: Hagymásos tejos.
3: Pácolt nyelv.
2: Csirkebe csinál. Sűrcsirke almával.
1: Van sovány, csontos marhahús, ecetes tormával.
2: Igen!
0: Erre felemeli a kezét, jelt ad, ami körülbelül azt jelenti pihenj. Bizalmasan megbeszéli velük az ebédet. Minden nap csontos marha hús teszik, de megköveteli, hogy a hús készítésre való utasításait oly figyelemmel hallgassák meg, mint egy ezred parancsot. Csak azután bocsátja el őket.
1: Oszolj!
0: Az ezredes látogatja az iskolákat is. A tornaórák előkelő vendége.
1: Mit tudnak a fiúk?
0: A tornatanár hápog. Az ezredes szidja a kormányt, a mai testi nevelést, megtapogatja egy-egy diák karizmát.
1: Hogy állsz meg, tölcsém, a harci tűzben? Olyan nyápisz vagy, mint egy nádiveréb. Ez a civil testedzés egy hajítófát se ér. Harcias nevelés kellene, tanár úr. Célba lövés, éjjeli gyakorlatok, hóban, vízben.
0: A gyerek sírva fakad. Otthon egész nap sír. Az ezredes rohan a tiszti kaszinóba, hogy ott kedvére kijöntse a mérgét. A király születés és neve napján mindig pontosan megjelenik az ünnepélyeken és az istentiszteleteken. Közben figyeli a közönséget. Díszruhája és kardja villog. Aki pedig véletlenül elmarad az ünnepről, annak a neve belekerül a fekete könyvbe.
1: Miért nem volt ott az ünnepélyen?
2: Bocsánat, el voltunk foglalva, családi bajok, ezer gond, tetszik tudni.
0: Az ezredes hidegen szalutál, de azután többé nem ismeri az illetőt. A kisváros pár éven belül lázadozni kezdett. Már a polgármestert is megkörnyékezték, hogy tegyen valamit a katonai diktatúra ellen. A polgármester, aki egy félénk opportunus ember volt, elsápadt.
3: Hogy én intézkedjek? Én belátom, hogy önöknek igazuk van, de nagyon jól ismerik Hurt ezredest. Lehetetlenség.
4: Levélben kellene hozzáfordulni.
2: Egy feliratban, egy memorandumban, amit a város minden polgára aláír.
4: Vagy a tisztikar útján.
2: Ne, személyesen, barátságosan kell neki megmondani.
3: De ki vállalkozik rá?
0: Senki se vállalkozott. Így történt, hogy Hurt ezredes tovább uralkodott a városon, keményen és rettenthetetlenül. Egy füllet nyári délután az utcára néző kertjében dolgozott. Ásó volt a kezében, az új gyepágyat ásta fel a violái számára. Mellette hasaltak a kutyái, eltikkadtak a hőségtől, de minden pillanatban készen várták a parancsát, mint a katonák. A vasrács előtt megállott egy 5 éves piszkos gyerek. Bámulta a kertet és a munkálkodó öreg urat, aki az ásástól verejtékezett, erei kidagadtak, az arca rákvörös volt. Amikor befejezte a munkát, észrevette a kis ácsorgó fickót.
1: Kölyök, mit akarsz itt? Nem takarodsz rögtön?
0: A kisfiúnak azonban fogalma se volt, kivel beszél. A reglamáról és a disziplináról se hallott, s tovább nézte a kertet.
1: Azár gyélusát! Rögtön nagyon ütlek.
0: Már suhogtatta is félelmes nádi pálcáját, mint egy harci bárdot. A fickó aféle tanyai gyerek volt. Egy egészséges garabonciás nem szállt inába a bátorsága, hanem farkas szemet nézett vele. Azután lassan 2 lépést hátrált. Ekkor pedig valami egész hihetetlen és rettenetes dolog történt. A vásod gyerek szépen az orra elé tette a 2 kezét, mozgatni kezdte az ujjait, zongorázott a levegőben, lassan-lassan, csúfondárosan.

0: Levette a kezét az orráról, csipiszt mutatott az öreg úrnak, és amíg szaladni kezdett, egészen az álláig kiöltötte rá hosszú, nagyon hosszú piros nyelvét.
1: Bé, bé, bé.
0: Az ezredes szem elé emelte a kezét. Azt hitte, hogy a nagy hőségtől víziót lát, a forradalom szörnyű szellemét látta, aki életében először eléje toppant, egy mosdatlan, 5 éves kölyök alakjában. Nem. Ez nem vízió. A kisgyerek kicsúfolta, és elszaladt.
2: Mit? Hogyan? Engem merészelt kicsúfolni? Ez a...
0: Ledőlt a padra, most szédült. A padról pedig leesett, szegény-szegény hurt ezredes, a földre. Rákvörös arca elsápadt, olyan fehér lett, mint a haja és a szemöldöke. Nyomban megütötte a guta.
3: Ruhatár.
0: Xné lóhalálában érkezik az operába. A ruhatárba siet, leteszi a téli kabátját, kezébe kapja látcsövét.
4: Csak nem kezdték már.
5: De igen.
4: Régen?
5: Úgy 5-6 perce.
4: Nem lehetne mégis bemenni?
5: Sajnos az ajtókat lezárták. De talán méltóztassék a...
4: Fölgondolja az emeletre? Köszönöm, akkor inkább itt maradok.
0: Megáll a tükör előtt. Nézegeti magát. Oly bizalmatlanul, mint ahogy egy író a kész kéziratát olvassa. Szemöldökéből kiírt egy szőrszálat, akár valami fölösleges jelzőt. Ajka pirosságát festékrúddal húzza alá. Y-né a másik ajtón ront be. Ő is lerakja holmiát, csak aztán hallja, hogy körötte túl nagy a csönd.
4: Már csöngettek?
5: Igen.
4: Hallatlan. Nálam még csak 1:48.
5: 3:48.
4: Hallatlan. A maguk órája mindig siet.
5: A rádió után igazítjuk.
4: Hallatlan. Hallatlan.
0: Ő is a tükör előtt dolgozik magán. Rizspor felhőt borít arcára, fürdik benne, mint a veréb a porban. Szétszórja, elkeni. X-né és Y-né találkozik.
4: Szervusz, drágám.
0: Kezet fognak és mosolyognak. A mosoly alatt az irigységtől halványan szemlélik egymást, mint ahogy két író egymás kéziratát olvassa.
4: Szép vagy. Te is.
5: Sokan vannak.
4: Sokan. Gyönyörű közönség.
5: Nézd, itt van Andainé is.
4: Melyik az?
5: Az a pézsmabunda. Nem ismered?
4: Ja, de igen. Már vehetne újat. Hol a szőre?
5: A kislányával van.
4: Azzal az undokkövérrel. Azzal a tökéletlennel.
5: Ó, a Boldvainé is itt van.
4: Ceceiné is.
5: Dévainé is. Csupa ismerős. Mit szólsz hozzá?
6: Elekfiné is itt van. Hal.
5: Ott lóg a sarokban.
6: Nem látod?
4: Engedj csak, drágám.
6: Tényleg. Ez ő. Alaszkai róka.
4: Pedig azt hallottam, hogy tönkrementek. Az ura vagyondalansági esküt tett. Hamisan esküdött?
5: Nem az urával van. Mellette az a téli kabát, nem az övé. Valami fiatal emberi mindig másokkal jár.
4: Ó, szegény ura. Én csak őt sajnálom.
5: Én is.
4: Az a perzsa fórisné.
5: Ki is az?
4: Hiszen nálad találkoztam vele a bridge-nél.
5: Ja, már tudom, az, akinek az a ronda kommunista a feje.
4: Az a cukorbajos szovjet ügynök.
0: Végig morzsolják az ABC minden betűjét, mint a rózsafüzért.
5: Itt van Máténé, közismert és közutált csikó bundája, rémes. Ennek még ma is van kedve mulatni.
4: Miért?
5: Nem tudod, a fia beteg.
4: Mi baja?
5: Tüdővész. A végét járja. Inkább mellette ülhetne.
4: Ez itt Zelejné.
5: Micsoda remeg bunda. Vadonatúj. Nyest.
4: Nemes nyest. Mondd, miből telik ezeknek operára?
5: Múlt hónapban új kocsit is vettek.
4: Micsoda az ura?
5: Azt mondják, valami kém. Egy utódállamnak a kémje.
4: Melyiknek?
5: Hallottam, de elfelejtettem. Hát, ne is beszéljünk róla rosszat.
0: Vége az első felvonásnak. A közönség kitódul, ők az előcsarnokban mosolyogva köszöntik a bundák hozzátartozóit. Megállapítják, hogy nem tévedtek. Amikor a második felvonásra csöngetnek, nem mennek a nézőtérre, megvárják, míg az ajtókat újra bezárják. Akkor kérik a téli kabátjukat.
3: Nem tetszenek itt maradni?
1: Nem.
0: Magukban mind a ketten azt gondolják. Minek? Mi már igazán mindent elintéztünk. Ben tovább folyik Lohengrin és Brabanti Elza elcsépelt története.
6: F.F. rejtélyes gyógyulása.
0: Úgy történt, hogy F.F., aki főfelügyelő volt egy állami vállalatnál, az utcán sétálva egyszerre különös, elviselhetetlen orfacsaró bűzt érzett.
2: Fajd, de undak szag van!
0: Gyanakodva tekintett körül, és ügyelni kezdett, mint a hivatalában szokta. Homlokát összeráncolta, erei kidagadtak, fakó halotti szemét felgyújtotta a figyelem, mintha a villanykörtébe hirtelenül erős áramot kapcsolnak. Semmi gyanúsat nem talált maga körül. Az aszfalt söpört és locsolt, mellette a házak tiszták, csatornák nincsenek a közelében. Csóválta a fejét, aztán kettőzve a lépéseit tovább ment. Pár méterrel odább megállott, és akkor újra érezte a szagot.
2: Na tessék, már megint érzem.
0: Megfordult, mint egy nézve a levegőben az utat, melyen láthatatlanul utána sompolygott. Ájulatos illat volt. A feloszlás gyászos aromája, édeskés és nehéz, kélyes és visszataszító, leírhatatlanul átható, olyan, mint a tubarúzsa szaga, mely a napfényben rohadó avaskonc páráival elegyül. Öntudatlan mozdulatot tett, hogy elhessegesse. Vannak szagok, amelyek annyira ellenségeink, mint a szemnek a villanyfény, a fülnek a mennydörgés, az orr megborzad és visszatántorodik tőlük. Valami épülő ház mellett haladt el. Itt orrát a mész éles szaga szúrt, amely oly erős volt, hogy egyenesen az agyvelejében nyilalt, mint egy hosszú hegyes tű. Mellette korhadó faállványok, nyirkos pincék. Hosszan tétovázott, hogy valamiként ezen a helyen fedezze föl a rejtélyes szakforrását. Mert még most is érezte. Ment egy-két lépést, sietni kezdett, hirtelen megállt. Előre tekintett, hátra tekintett, de minden megfeszített erőlködése ellenére sem tudta eldönteni, hogy mi okozhatja azt a bűzt, mely az egész légkört megmérgezte a csillagokig.
2: Mi a fene lehet ez? És honnan jön?
0: Mosolyogva sétáltak az emberek, könnyű őszi felöltőkben, férfiak és nők, akik semmit se vettek észre. A napfény aranymártása leöntötte a buja és lihegő fővárost. Minden házból és kapuajból más és más szag áradt ki, ellentmondó illatok és bűzök feleseltek egymással, mint a bérházakban a zongora játékok, melyekből senki se hallja ki az igazi dallamot. Gőzölgött, párolgott, füstölt az élet ebben a langyos alkonyatban, a virágágyak és szemétgödrök, a cukrászdák és pálinkásboltok, a gyógyszertárak és a kórházak az ég felé lehelték tömjénüket, hódolva valamely ismeretlen Istennek, aki az életet teremtette, s a szép és ocsmány színeket, hangokat és szagokat egyformán megérti. F.F. főfelügyelő a szagok e macska zenéjében szórakozottan bandukolt haza. Kis csomagban, amint szokta, vitte a vacsoráját, az ég felé fordította az arcát, és nem gondolt arra, ami az imént megzavarta. Otthon aglegény lakásában jó ízűen evett, közben is rendkívül fontos ügyiratokon járt az esze, melyeket holnap föltétlenül el kell intéznie. Reggel, mikor elindult hazúról, az utcán megrohanta a tegnapi szag. Kétségbe esetten, megsemmisülten állt meg kapuja előtt.
2: Megint az a szag. A levegő hűvös, tiszta, igazán érthetetlen, honnan került ide.
0: Bár többnyire gyalog szokott elsétálni a hivatalába, fölkapaszkodott egy villamosra, hogy megrövidítse az útját. Itt, mintha nem érezte volna, aztán megint érezte. kedvetlenül érkezett meg, de később megfeledkezett mindenről. A szolgát leszitta, a titkárra gorombáskodott, nagyon kedvesen telt el az idő délig. Csak hazamenet jutott eszébe megint. Újra érezte, egyre erősebben érezte. Alig tudott ebédelni. Búskomoran ült az asztalnál, a kenyereket elmorzsálta, és a húsokkal bekente a tányérokat. Elhatározta, hogy rendszeresen megvizsgálja az esetet, csak az járhat eredménnyel. Sokszor mosta a kezét és öblögette a száját. Egy hét múlva megállapította, hogy a szag nem állandóan gyötri, de látszóan szeszélyes rohamokban reggel is, délben is, este is, inkább a szabad levegőn, mint zárt helyen. Illatszerekkel próbálkozott, és a jázmin, a mák és orgona csak csömörletesebbé tette a levegőt. Elunva mindent, tompán nézett maga elé, társaságokba nem járt, otthon gubbasztott órák hosszat.
2: Valaha igazgató akartam lenni. Erről azonban le kell mondanom. Be kell látnom, hogy beteg vagyok. Talán halálosan, gyógyíthatatlanul beteg. Még csak 46 éves vagyok. Barátaim azt mondják, hogy ez a legszebb férfikor. Amit a legszebb férfikornak neveznek az emberek, az tulajdonképpen a legcsúnyább férfikor. Így van. Az, amiről futok, az a szörnyűség belőlem árad. Igaz, vannak emberek, akik csúnyák és fortelmesek, akik bőrfarkasokat hordanak az arcukon, vagy akik kukorékolva beszélnek. Akadhatnak ilyen szerencsétlenek is, mint én, akik az orroknak utálatosak.
0: Ebben a sötét gondolatban megvigasztalódott. Egyik orvos sovány étrendet ajánlott. Teja, tej, tojás, kétszersült és fürdőket, kálium hipermangánnal. Naponta háromszor megfürdött a lila fürdőben, minden hatás nélkül. Ekkor egy híres fiatal tanárhoz ment el, aki egy hős szerelmes, mosolygó fölényével fogadta, királyi előkelőséggel hallgatta meg a panaszát, levetkőztette, kopogtatta a máját és a lépét, s végül kijelentette, hogy
7: semmi baja, uram. Azaz, az a baja, hogy képzelődik. Betegsége minden esetre érdekes. Hisztéria olfaktória. Az orrüreg felső részében vannak a szaglópálcikák. Azon az idegvégkészülékek, melyek az orba a belehelés léghuzama által jutott légnemű testeket szagalakjában érzékelik. És előfordul bár igen ritkán, hogy ezek az idegek hibásan működnek. Akár csak az a szem, mely víziókat lát, vagy az a fül, mely halucinál. Ilyen az ön beteges szagérzékenysége is. Sajátos eset. Ön a szagmákbetje, aki az orrával kísérteteket szagol.
0: Ez a magyarázat kissé megnyugtatta. Mikor azonban eltávozott, már a lépcsőn érezte az ismert szagot. Futni kezdett. A szag pedig rohant utána. Amilyen gyorsan szaladt, úgy szaladt, az is a sarkában volt, és rátámadt kegyetlenül. Orra cimpái lázasan szimatoltak. Figyelt az orra, ágaskodott, és előre merett. Azok a szemek, melyek véres árnyékot látnak, azok a fülek, amelyek túlvilági hangokat hallanak, nem figyelhetnek jobban. Kétségbeesésében azt kívánta, bár csak vakulna és siketülne meg az egész emberiség orra. De csak ugyan érzéki csalódásról van e szó. Befogta az orrát, és nem érezte. Kinyitotta, és újra érezte. Rázta a fejét, izget mozgott, néha magában beszélt. Idegessége kétségtelenül növekedett, de általános állapotában javulás mutatkozott, mert az a megállapítás, hogy csak idegbeteg, fölrázta közönyéből. Meg is fogadta, hogy alaposan kigyógyítatja magát, és egy ideggyógyászhoz fordult. A kezelés szépen haladt, maga a beteg is elismerte. Fölvilágosult orvos volt az ideggyógyász, aki sútba vetve a múlt hagyományait, a testekkel való meddő foglalkozást, főképp a lélek boncolására alapította gyógymódját, abból kiindulva, hogy a beteg életkörülményeinek és múltjának részletes ismerete nélkül az ideggyógyászat merő kuruzslás. F.F. az orvos kérdezősködéseire sokat beszélt, nyílt és titkos szenvedélyeiről, mindenek előtt pedig a gyermekkoráról.
2: Apám becsületes asztalos mester volt, én pedig gyermekkoromban szerettem a műhelyben tartózkodni, a gyalupad és az enyves lábasok körül, melyeknek átható szagára ma is szívesen emlékezem vissza.
8: Nyilvánvaló, hogy képzelgése nem egyéb, mint homályos és gyötrelmes vágy az örökre eltűnt gyermekkor után, az ifjúság után, melyet különösen akkor sírunk vissza, mikor a férfi korból az öregkorba jutunk. Ezt bármi fájdalmas is, tudomásul kell venni.
0: Körülbelül ide jutottak a lélekboncolás során, mikor S.S. egy napon a hivatal előtt találkozott a vezérigazgatóval. Az igazgató elhúzódott tőle, és félénken, rosszul palástolt zavarral kereste a zsebkendőjét. Most, egy pillanat alatt megértette a helyzetet. Erre a mozdulatra emlékezett. Sokszor, nagyon sokszor látta. Mások is így tesznek vele az utcán. A villamosokban befogják az orrukat, bizonyos, hogy mások is érzik. Ő is érezte. Még mindig. Istenem, de mennyire érezte. Hanyat homlok futott az őszi esőben. Egy orvosi táblát keresett. Már fönn is volt az emeleten. Az orvos, akihez kalapostul és felöltőstül rontott be, kövér kopasz bácsi, rossz orvos, de a legjobb gyermek, férj és apa, aki kis családjának már 2 emeletes házat építetett, és abban sántikált, hogy a harmadikat is felépítse. Lihegve panaszkodta el, hogy mi járatban van. Az orvos bólintott, ő is érezte a szagot. Aztán vizsgálni kezdte, szokása szerint úgy, hogy a betegről esevettette a felöltőt, mert nála a gyorsaság volt a fontos. Keze ösztönös mozdulattal, évtizedes orvosi gyakorlattal a paciens zsebén pihent meg, innen pedig a felöltő zsebéből kihúzott egy ezüst papírosba csinosan becsomagolt francia sajtot, melynek érett leve már szét is folyt a zsebben. Diadalmasan lobogtatta meg ezt a leletet, mint híres sebészek műtéteknél a kórokozó daganatot.
9: Ennyi, uram! Máskor ne hordjon a zsebében olyan sokáig sajtot.
6: Elhangzott Derűre is derű. Kosztolányi Dezső novelláinak rádióváltozatát hallották hallgatóink. Az író Végvári Tamás volt. Közreműködött Benedek Miklós, Blaskó Balázs, Egri István, Egri Márta, Esztergályos Cecília, Hegyi Péter, Miklósi György, Nagy István és Varga Edit. A szerkesztő Dénes István. Rendezte Dobai Vilmos.
10: A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, december 13-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Fontos orosz logisztikai létesítményeket támadtak éjszaka az ukránok. A frontvonaltól több száz kilométerre fekvő moszkvai és tambovi területen olyan épületeket ért találat, amelyekben a szankciók alá eső dróntárgyártási alkatrészeket és navigációs berendezéseket tároltak, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az Azovi és Fekete-tenger térségében is folytatódtak a dróntámadások. Az orosz árnyékflotta 13 hajóját vették célba. Közben az oroszok csak nem 100 drónnal támadták Ukrajnát. Odessa megyében megrongálódott egy külföldi szárazáru szállító hajó. A támadásban egy ember meghalt, 17 tengerészt pedig evakuálni kellett. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek, és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Egy sótalanító üzemet ért találat miatt mintegy 10 000-en maradtak ivóvíz nélkül. Közben az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalap kedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Az új elektromos járművek fokozatosan váltanák ki a főváros előregedett dízelbuszait, amelyek közül 400 már 10 évnél idősebb, és további 200 éri el ezt a kort a következő 3 évben. Ma rendezik meg Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízrebocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat a postás strandnál. A nagy érdeklődés miatt mindenkinek azt javasolják, hogy lehetőleg gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel érkezzem. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a déli ország részben, erre figyelmeztet a Hungarometer ZRT. A Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a sugárzás meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt kérik, aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
5: A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsora. Negyedik rész, láthatatlan gyűjtemény.
6: Reméltük, hogy ez a telefonszám Csánki Miklós szampolói lakásának telefonszáma. Ugyanis Csánki Miklós után nyomozni kezdtünk, illetőleg nem is utána, hanem feltehetőleg eltűnt műtárgyak nyomába eredtünk.
7: Csánki Dénes a Szépművészeti Múzeum gyűjteményét nyugatra szállította még a II. Világháború végnapjaiban. E gyűjteményhez hozzácsapta a kezelésébe került úgynevezett lefoglalt zsidó javakat is. Ezek a tárgyak, vagy legalábbis a tárgyak nagy része eltűnt, máig nem tudjuk, hol vannak.
6: Feltételezzük, hogy néhány műtárgy São Paulóban lehet, miután sikerült megtudnunk, hogy a Csánki család a háború után némi várakozás követően Dél-Amerikába távozott. Természetesen ez volt az az útvonal, ahol nagyon sok náci bűnös elhagyta Európát.
7: Nagy Attila kollégám hosszú évtizedeken keresztül élt Latin-Amerikában, református lelkész volt. Így kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Ő volt segítségünkre abban, hogy megpróbálja a Csánki család még létező nyomait felkutatni.
6: Az egyetlen, eddigi egyetlen szemtanút már sikerült felkutatnunk, Bogyai Tamás, művészettörténészt, aki jelenleg Münchenben él. Ő volt az, aki 1944-ben még Szentgotthárdon csatlakozott ehhez a műkincs szállítmányhoz, és végig kísérte egészen Münchenig, egészen addig, amíg az Art Collecting Pointba, tehát amerikai fennhatóság alá kerültek a műtárgyak. Bogyai Tamás nem csak az utazásról, hanem a műtárgyak feltehető utóéletéről is tudott beszélni, hiszen a II. Világháborút követően nagyon sok magángyűjtő fordult hozzá, hogy vajon eltűnt műtárgyáról tud-e valamint, és ő maga is magánnyomozáshoz kezdett.
8: Egyes magángyűjtők is fordultak hozzám. Hát a Weiss Alfonz, ugye, akinél a java volt, így elég hosszú kapcsolatunk volt. A gyűjteményük egy gréko.
9: Ez, amit a kezében tart, és felolvast, hogy
8: ez a fotokópiája egy hirdetésnek, amit én tétettem közzé az itteni műkereskedők szaklapjában.
9: Mikor volt ez?
8: Ez volt, itt van, 1950-ben. De tudtam, Mali nem itt elő semmi, és hogy ki tudja, hogy esetleg lehet, hogy 100 év múlva kerül elő, mert ilyen eset már volt elég sok. Szóval, hogy elfeledkeznek róla, az illető nem is tudja, hogy mi van a kezében esetleg.
9: Milyen képet felidéznék? Gustave Courbet, Pré-Dorna, ez egy lenvászonra festett kép, amelyik 1 méter 26 centi, 67 centi relatíve nagy képről van szó. A másik a Francisco Goyától, Állatok a mezőn.
8: Az azt mondja, nincs meg.
9: Ez 160x281-es, 1787-ből datálták, ez is egy hatalmas méretű kép. El Greco Jakobus Major című munkája 92x47, relatíve kisebb. Renoirnak La Dame à l'Oiseau, hölgy madárral, egy 100x60-as kép, és nem is akarom tovább folytatni a felsorolást, elég nagy méretű képekről van szó. Hogyan lehetséges egyáltalán nemzetközi méretekben, hogy ilyen nagy jelentőségű művészeknek ilyen nagy méretű képe tűnjön el a világba. Fekete kereskedelem?
8: Hát a háborúban végelményben részben ilyen a laborművek pincéjében még ilyen helyekre helyezték biztonságba, de a herceg örökösök nem rejtegették ezeket a képeket. Nekik az volt az álláspontjuk, inkább kerüljön a kormánybiztonsághoz, mert ugye ott legalább megvan, mint hogy ki tudja, valaki kifossza a lakást, ugye? Mert legtöbbször németeket szállásoltak ugye be a zsidó világba. Szóval minden lehetséges volt, ugye, azt lehet mondani.
9: Tehát lehet, hogy elpusztult a háborúba, de az is lehet, hogy valaki kifosztotta a világ.
8: Igen. A pácai, a szobrász, az érdekes dolgokat tudott így például a 60-i gyűjteménynek a sorsáról, még minden. De hát ő se él már.
9: Mi történt a 60-i gyűjteménnyel?
8: Egy része legalábbis a hitelbank pincéjében volt. És hát ott a széfekből, szóval az is ki lett fosztva. De viszont, hogy aztán ez az egész volt, ott is egy rész eltűnt. Na de az, hogy ami a hitelbank pincébe maradt, hogy hát az hova lett, hát ez egy más kérdés.
9: Két képnek a sorsát szeretném néhány mondatban elmondani önnek. Az egyik kép Giorgio Vasarinak egy festménye. Ez a Vasari kép egy kanadai múzeum tulajdonába került néhány évvel ezelőtt vásárlás útján, és a hátoldalán felfedezték a Szépművészeti Múzeum pecsétjét. Ez az egyik konkrétum. A másik pedig a Szovjetunióban egy ember a halálos ágyán közjegyzőt hivatott, és elmondta, hogy egy képet hozott el a Szépművészeti Múzeumból, egy nagyméretű képet. Ez történetesen egy németalföldi festmény, Bábel tornyát, Bábel tornyának az építését ábrázolja, nagyon nagyméretű képről van szó. Ő elvitte magával a háború alatt, és aztán lelkiismeret furdalása volt, és a halálos ágyán elmondta azt, hogy ő ezt a Szépművészeti Múzeumból elvitte így bal kézről.
8: Akkor a háborúban minden lehetséges volt, ugye, és nem lett kiürítve a Szépművészeti Múzeum, mert például befalazva is találtak aztán a Szépművészeti Múzeum pincéjében még dolgokat, hogy aztán a Csánki tudhatott ugye erről a legtöbbet, és a fia még mindig tudhat ilyenféle dolgokról, hogy a Csánki Dénes halála után a fia egy furcsa levelet írt a Szépművészeti Múzeumnak. Tehát én kérdeztem a Nemzeti Galériának az egyik osztályvezetőjét, és azt mondta, hogy ő tudja, azt, hogy ő ezt a levelet másolatban látta is. Azt mondja, hogy ebben az ifjú Csánki felajánlott a múzeumnak, hogy ő tud nekik segíteni, még egyes magántulajdonban volt képek hollétének a kiderítésébe, és egyes régi magyar táblaképek hollétének a kiderítésébe.
9: Az az igazság, hogy ez a levél nekem is volt másolatban a kezemben. Én láttam ezt a levelet.
8: Na hát ez érdekes.
9: És ebben a levélben, én határozottan emlékszem, szerepel egy kitétel. Csánki Miklós azt írja a levélbe, hogy szeretne Magyarországra hazatérni. Szeretne Magyarországon valószínűleg letelepedni, abban az esetben, hogyha az ő számára elfelejtenék azokat a dolgokat, amik esetleg a nevéhez fűződnek, abban az esetben ő hozna magával néhány képet, amit elvitt São Paulóba, ahova apjával együtt mentek, és ezeken a képeken ezt a kifejezést használja, mostanáig elrestaurálgatott. Tehát ezt visszahozná a Szépművészeti Múzeumnak.
10: Mindenesetre biztos, hogy elvittek képeket Csánkiék, és az is nagyon valószínű, hogy igen sokféle más csatornán műtárgyak kerültek ki az országból, és soha nem kerültek vissza. Nem tudom, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy egyáltalán hogy történhetett, hogy a Csánki család eljutva egészen Dél-Amerikába viszi magával a képeket.
8: Hát ez technikailag rendkívül egyszerű, ugye? Hát hogy az ő ládájukban mi volt, ők Pestről mit hoztak magukkal, hát senki nem ellenőrizte. Mindenkinek volt mondjuk egy ládája, vagy egy nagy koffera, vagy így.
9: És néhány
8: minekünk se volt ugye kofferunk, hanem csináltottunk egy ládát, ami ma is megvan még.
10: A Csánki családnak egy tekintélyes mérdő személy is holmia volt.
8: Igen.
10: Már ők úgy érkeztek Szent Gotthárdra ezek szerint.
8: Igen. Hogy mit hoztak magukkal, ugye, hát ezt...
9: És még Szent Gotthárdon is módja volt Csánkinak nyilvánvalóan egy kicsit igazítani.
8: És éppen a magántulajdonban levő dolgokról. Az, hogy a múzeumi leltári számmal ellátott tárgyat is, mielőtt elkezdődött a leltározás, amagy közben is neki meg lehetett a módja, hogy ő azt félrerakja.
10: Csak neki.
8: Ő neki meg lehetett a módja.
9: Én azt hiszem, hogy Csánki kétféle módon okozott nagyon nagy kárt. Az egyik, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel visszaélve bizonyos képmennyiséget kicsempészett az országból, de egyúttal azáltal, hogy ő ilyen zavaros viszonyokat hozott létre a múzeumban is, és máshol is, és hogy a műtárgyaknak a beszállítását és kiszállítását, a titokzatosságnak és az összeesküvésnek ezzel a furcsa légkörével vette körül, gyakorlatilag kontrollálhatatlanná váltak a dolgok, és még sok más egyéb ügyeskedő számára tették lehetővé azt, hogy képeket ellopjanak, műkincseknek gazdátlanná válva a lábuk helyen, és egyszerűen hozzá nem értés következtében megsemmisüljenek, vagy pedig mások ellopják, eltulajdonítsák és máshova elvigyék. Nem tudom, ezzel az elemzéssel egyetérte.
8: Ebben egyet kell érteni. Hát ez ugye tény.
10: Csak valami nem fér a fejembe, professzor úr, szóval akármennyire is, nem volt jó szakember Csánki, nem volt igazán egy magasan kvalifikált, képzett valaki. Tehát végülis hosszú-hosszú éveket múzeumban tölt, végülis műtárgyak között zajlik az élete, már csak a családja az apja révén. Szóval hogy lehet, hogy ilyen, hogy ezt a szót használjam, sarlatán módon hajtson végre egy ilyen szállítási akciót műtárgyakkal, amikor az fél életét műtárgyak közelébe töltötte. Ennyire korlátolt ember volt tényleg.
8: Hát korlátolt is, hogy meglehetősen erkölcsi alap nélkül.
9: Hogy teszik ezt érteni, hogy erkölcsi alap nélkül?
8: Szóval, hogy senkire tekintettel ugye nem voltak. Tisztáram önző alapon, az én benyomásom szerint ez egy, mondjuk egy ilyen korlátoltság.
9: A második világháború alatt, amikor az úgynevezett zsidó műkincseket lefoglalták, jelentékeny műkincsekről is szó volt?
8: Hát hogyne? Például itt van az egész Herzog gyűjtemény, aztán a Wolfner, a Weiss család, ugye? Hát ezek azt lehet mondani, ebből egy világklasszisú múzeumot lehetett volna csinálni.
9: És ezek úgy, ahogy vannak, eltűntek, nyomuk veszett?
8: Nem. Magyarországon is maradt elég, az, hogy Magyarországon ma a szépművészetének az egyik legszebb gréko gyűjteménye van, az egy egyességnek az eredménye, amit a Weiss család kötött a magyar állammal. És hát ezért van ott általában a spanyol gyűjtemény, mert ezek részben még a Nemes Marcelnak a gyűjteményére mennek vissza, aki azt lehet mondani, hogy a grékónak egyik fölfedezője volt, még az első világháború előtt kezdte el ezeket gyűjteni. És hát a zsidó gyűjtemény nagyon szép modern magyar anyag is volt, de azt hiszem azok általában inkább megmaradtak.
11: Gáccser úr?
12: Igen.
11: Jó napot kívánok. Újból Nagy Attila vagyok a Magyar Rádiótól. A következőért zavarom újból, hogy ezen a telefonon már nem található a Csánki, amit ön adott nekem. Igen, valami csehszlovák van ott helyébe.
9: Körülbelül mennyi ideig tartott az az idő, amikor Szent Gotthártól Münchenig összekötötte az életét ezzel a gyűjteménnyel?
8: Hát ez március 31-ére virradó éjjel, és az Agonokban laktunk, ugye azt lehet mondani, együtt voltunk a képekkel, hát június 5-én akkor vették őrizetbe az amerikaiak, de akkor még Markvárstein állomáson voltunk egy ideig, ezt most napra pontosan nem tudom, de ez is ugye a június elején volt, a vasútállomáson volt egy hálókocsi, ami a Gestapónak volt lefoglalva. Május 7, vagy mi volt, azt hiszem, az a dátum, na hát, hogy amikor tudomásul vették, hogy a rendszernek és a háborúnak vége, és akkor az állomás főnök úr az volt egy személybe váltóállító és főnök, szóval hát az akkor megengedte, hogy mi a vagonokból bevonulhassunk a hálókocsiba, és akkor ott laktunk a hálókocsiba, nagy örök voltunk. De az amerikai őrség az őrizte a vagonokat ugye tovább, tehát hát mondjuk még körülbelül akkor ugye május 7 körül akkor költöztünk ki a vagonokból, és ezt akkor utóbb állapították meg az amerikaiak, hogy az egyik vagon fönt beázott. úgyhogy voltak bizonyos nedvességi károk.
10: Professzor, milyen személyes kapcsolatba került, hát hosszan együtt utaztak több hétig a Csánki család, a Csánki Dénessel volt önök között a szakmai kérdéseken kívül egyáltalán valamilyen érintkezés?
8: Hát vagy? A szakmai kérdésekről sem volt a képem szó, ugye ők hárman ugye mondjuk élték a maguk életét, ugye, és hát, hogy igyekeztek, ugye, minden jót, ugye, vagy lehetőleg maguknak biztosítani, ugye, egyébként azt lehet mondani, mondjuk, hogy semmiféle kapcsolat, vagy így nem alakult ki.
6: Folytatódott a Csánki család dél-amerikai címének felkutatása egyelőre sikertelenül.
7: Gácsér atya magyar származású egyházi személyiség. Ő segíti Nagy Attilát a cím felkutatásában. Akkor, amikor az amerikaiak kezdték összegyűjteni ezeket a műkincseket, faragaszokban szólították fel a lakosságot a képek beszolgáltatására.
8: Kiadtak rendeleteket. Már csak itten például van, azt hiszem, hát ugye, amiket közzétettek a sajtóban és részben ki is ragasztottak két nyelven, amiben föl volt a lakóság szólítva, hogy mit kell bejelenteni, miféle értéktárgyakat, és a többi.
10: Szinte minden össze van gyűjtve, ami ezzel kapcsolatos.
8: Na például itt van egy amerikai katonai kormányrendelet, amit hát én lemásoltam.
7: Igen, azt a kifejezést használja, hogy cultural objects, kulturális
8: igen,
7: tárgyak.
8: Igen, ugye szóval collecting points and depots.
7: Ki adta ki ezt a rendelkezést?
8: Az úgynevezett a military government regulations, ugye, tehát a militár regírunknak nevezték németül, ugye, szóval az amerikai katonai kormány az adta ki ezeket.
7: Amerikai katonai kormány alatt azt kell érteni, hogy az itteni Németországban állomásozó amerikai erőknek a főparancsnoksága.
8: Igen. Ennek megvoltak a szigorúan megszabott bürokratikus keretei. Az amerikaiak nagy bürokraták voltak. Ők mindent ugye úgy intéztek, szóval hát ahogy az előírás volt, abból ugye nem engedtek semmit. De viszont nem is mentek túl rajta. Mert például ugye itt van egy ilyen újság, kivágás a műtárgyűjtő Alliierte Rettungskunstschätzes, ugye, hogy a
7: szövetségesek kulturális kincseket mentenek meg.
8: Igen. Egy report.
6: Körülbelül másfél hónapos keresés után sikerült Csánki Miklós szampaulói telefonszámát kinyomozni.
12: Halló, Csánki úr? Jó napot kívánok, itt Rózsa T. Endre beszél. Akkor, amikor az amerikai hatóságok...
13: Igen?
12: Tehát, amikor az amerikai hatóságok a műkincsüteményt őrizetbe vették...
13: Igen?
12: Akkor önök hová mentek?
13: Minket az amerikaiak először a műtárgyak átvétele után letelepítettek egy kávéházszerű helyiségbe, ahol az emeleten lehetett lakást kapni, és aztán ottan egy 3 évet töltöttem a szüleimmel a Grassau nevezett Skimzé melletti faluba, és aztán később mentünk át a francia zónába, Freiburgba. És ottan tartottunk körülbelül egy másfél évet, amikor kivándoroltunk Brazílba.
12: Ez melyik évben volt?
13: A kivándorlás 49. július-augusztus.
12: A második világháború alatt az ön apja az úgynevezett lefoglalt zsidójavak kormánybiztosa is volt.
13: Igen. Mikor a kultusminisztérium előkészítette azt, hogy a zsidóknak a vagyonát a lefoglalásával az apám kezelje ezeket és leltározza. Ez meg is történt, és ezek a műtárgyakat utána javarésze a Szépművészeti Múzeumban került további megőrzésre. Csak a szálasi kormánynak volt az a rendelete, hogy a zsidó vagyon, a nemzet vagyona, de ez nem változtatott semmit se, mert mi az anyagot csak felleltároztuk, azután védelembe vettük, de más nem történt vele.
12: Milyen nagyobb műgyűjtemény került az önök kezelésébe?
13: Hát volt, igen. Hát az elsősorban, hogy a Herzog képtár, amelyiket a tulajdonosat elhurcolták, és akkor a palota őrizete valami személyzetre maradt, ugye, és akkor teljesen ki volt téve a veszélynek, úgyhogy sikerült is egy nagyobb bombázás előtt a legszebb dolgokat még a múzeumba szállítani, úgyhogy azok megmenekültek. Igen, ez volt a Herzog András palotája az Andrássy úton. De a Herzog István anyaga is részben a Szépművészeti Múzeumban került, és aztán úgy tudtam, hogy ezeket sikerült a magyar kormánynak megszerezni.
12: És milyen egyéb gyűjteményről van még önnek tudomása?
13: A 60-i képtárat nem sikerült biztonságba helyezni, mert a 60-i palotába a beszállásolt német SS tábornok, az még a Wiesmayernek az ajánló levelével is kidobta az apámat, úgyhogy nem tudott bemenni, nem tudta a tárgyakat elvinni.
12: Milyen kapcsolatban volt az ön apja Edmund Wiesmayerrel, a német birodalmi követtel? Illetve hogyan kapott tőle ajánlólevelet a zsidó műgyűjtemények összegyűjtéséhez?
13: Még a Box Árpád volt a német követségnek a jogtanácsosa, és ő előkészítette azt, hogy az apám a Wiesmayerrel találkozzon, és ezért a saját lakásán a Wiesmayer követet fogadta a Box Árpád követségi, mondjuk ilyen ügyvéddel együtt, és a Wiesmayer udvariasan megígért mindent, meg is adta az ajánló levelet, hogy ezekbe a németek által lefoglalt villágba bemenjen, és a műtárgyakat védelembe vegye, de ez a 60 év alattában nem sikerült, mert az egy SS tábornok volt. A többi helyeken pedig vagy nem volt valami, vagy nem volt lényeges. Sajnos az volt a baj, hogy a tatára Wiesmayer levelének is, hogy nem egy képet egyszerűen bepakoltak és elvitték.
12: Mit tud a Báró Weiss Alfonz féle gyűjteményről?
13: Igen, azt sikerült Irekszemcsén bepakolni és a Szépművészeti Múzeumban szállítani. Ezek között azok Reikó képek is voltak. Akkor már, mikor mi kimentünk, már a pénzügyőrség ott nagyba pakolt, meg rendezkedett, mi azután ezeket a drága képeket teherautóba tettük, és fel voltunk sértetlenül Budapest, és ott maradt a múzeumban, és amikor a műtárgyak nyugatra szállítása elrendeltetett, akkor ezek az értékes képek is közte voltak, és így kerültek egészen a müncheni kollektív poembe, ahol azután a Magyarország visszakapta respektíve a Weiss család is, de az engedte ezeket, hogy hazavigyék.
12: Milyen egyéb nagy, értékes, lefoglalt magángyűjtemény jut most hirtelennyében az eszébe?
13: Még Budafokon volt egy nagy anyag, amit a rendőrség fogott el még, azt hiszem, májusban, és azután átadták nekünk, és azután a múzeumi anyaggal együtt őriztük. És ugyancsak a legjobbak a múzeumi anyaggal együtt kerültek nyugodtra. Ez volt a Herzog családi, amelyet ők becsomagolták, és a Budafoki borpincébe helyezték el, ahol az akkori rendőrséget megtalálta, és értesítette az apámat, hogy vegye át. Ez így volt.
12: Mi történt ezek után a lefoglalt magángyűjtemények legértékesebb képeivel?
13: A legértékesebbek a múzeumi anyaggal együtt azután nyugatra kerültek, és a Müncheni kollektív poénbe vette át azután a magyar állam.
12: Ön most már hosszú évtizedek óta Latin-Amerikában él. Mit csinált ez alatt az idő alatt?
13: Én képkonzerválásra és restaurálásra foglalkoztam itt, és ezzel kapcsolatban itt San Paulóban sikerült magyar főúri gyűjteményekből egy pár képet megszerezni, megfizetni, és aztán így a gyűjteményen bekerül. Igen, egyik bázik megvan még, sajnos azonban, amikor én nem kaptam semmiféle levelet az úrról, itt tehát kilátástalan volt az, hogy hazatérjek, akkor ezért én két vagy három képet itt egy portugál gazdag embernek eladtam, és ebből felépítettem itt kinn a hegyekben a házat. Sajnálom, de hát az volt a baj, hogy én nem kaptam választ, mert ha választ kaptam volna, akkor én hazatérhettem volna a műtárgyakkal együtt. Most a három kép egy gazdag portugálnak a villájában van, ugye, hát nem tudtam más csinálni, miután nem válaszoltak semmit, ugye, hát hazamenetelre nem volt kilátás, és hát ezért itt eladtam. És ebből építettem volna a házat.
12: Nem kér esetleg valamit a Szépművészeti Múzeum mostani főigazgatójától? Mondjuk valamilyen felvilágosítást?
13: Nagyon fogom kérni, hogy valakit a főigazgatót jelöljön ki, akivel én levelezhetnék, mert sok olyan dolog van ami még a régi magyar képekre vonatkozóak, amiket én nem tudtam közölni, és az egész anyagról nekem egy leltárom is készült, amit azonban én magamnak csináltam, és az valószínűleg nagyon értékes lesz, mert hallottam, hogy a háború folyamán nem egy dolog eltűnt, meg elégették, meg ilyesmi.
12: Milyen anyagi viszonyok között élt a Csánki család Latin-Amerikában?
13: Hát, milyen viszonyok között?
12: Igen.
13: Hát kérem szépen, ugye, a városban laktunk apartamentóban, ugye, és azután határoztam el 12 évvel ezelőtt, hogy a három képet, amire mondom, eladtam egy portugál családnak, abból én aztán felépítettem itt a hegyekben nagyon szép villát.
6: Térjünk még vissza 1944-45 teléhez, a műkincs szállítás történetéhez, ismét Bonyai Tamással.
7: Hadd kérdezzek valami személyes dolgot. Ilyen hosszú idő eltelte után visszatekintve erre a kalandos legalább 2 hónapra. Hogyan emlékszik vissza erre? Milyen volt ez az időszak?
8: Hát erről éppen a feleségemmel beszéltünk a múltkor, sőt, és azt mondtam, hát azért mi mindenem mentünk át, de azért végeredményben mondjuk az ember a rosszat elfelejti. Inkább, szóval, hogy mondjuk az sokszor a humoros vagy a izé, a véleményünk ugye megmaradt emberekről, dolgokról, de Isten, ugye, hát ez volt a sors, ugye, ebből meg kellett birkózni, ugye, és hát, hogy hál' Istennek megbirkóztunk vele, hogy végelmém azért mindennek a vége jó lett.
7: Mondja, hősnek érzi magát?
8: Nem. Egyáltalában nem. Egyáltalában nem. Ugye, hogy az ember mondjuk azt lehet mondani, a józan esze, és hát még egy bizonyos fokú becsület érzése alapján cselekedik.
7: Pedig őszintén szólva hozzájárult ahhoz, hogy ezek a műkincsek megmeneküljenek.
8: Hát ez az érzés bizonyos fokú megvan, és ennek örülök. És mondjuk ezért nem tüntetem el az emlékezetem, nem nyomom el az emlékezetemből ezt a 2 hónapot.
7: Milyen érzés volt ezekben a vagonokban lakni, aludni, miközben tudja azt, hogy az emberiség a művészet történetének hatalmas alkotásai szunnyadnak néhány centivel a fekhelye alatt?
8: Igazat megvalva, én azt mondom, hogy talán az az érzésem, ami mondjuk bennünk élt, az inkább az volt, hogy sose tudtuk, hogy mit hoz a holnap. Ugye? Az, hogy hát egyetem végelményben számoltunk abból, ki tudja, hogy ugye mikor bombáznak el minket. Hát mondjuk ez egy kicsit olyanféle volt, mint egy fronton lévő katonái. Ugye?
7: Nézze, egy egyszerűbb ember egy ilyen helyzetben úgy reagál, fönt az égen húznak a repülőgépek, a front jobbról-balról közeledik, előről-hátulról érkeznek a különböző csapatok, megpróbál kiszaladni a gyűrűből, valahogyan biztonságosabb helyre menni. Nyilvánvalóan nem egy vasúti pályaudvar a legbiztonságosabb háborús bombázások, légitámadások időszakában. Mégis valamilyen erő ott tartotta a műkincsek mellett. Tehát nem az az elemi reflex működött benne, hogy innét el kell szaladni.
8: Hát az volt ott az érzés, hogy a létemnek értelme addig van a jelenlegi helyzetben az, ha én itt maradok. Mert ugye ezek értékek. Amíg én ott vagyok mellettük, addig nekem is van valami értékem bizonyos fokig. Ez volt az érzésem. Arra az érzése határozottan emlékszem, hogy amikor néztük például a repülőket is, meg minden, például csak egy jelenet, hogy egyszer be kellett menni Transteinba. Pont ott jön közben egy légiriadó, és egy ilyen vasúti töltésbe, egy ilyen bevágásba leáll a vonat. Légiriadó van, és akkor mind kiszálltunk, mert azért, hogy a legjobb ugye kiszállni, és néztük, hogy ott a vadászgépek egymást hogyan lövik fölöttünk. De már szinte megszokott volt. És azt mondtuk, hogy egymást lövik, és nem minket. Hát akkor mi még jól állunk.
7: A feleségét nem féltette?
8: Mitől féltettem volna?
7: A haláltól.
8: Na de viszont az, hogy akkor együtt halunk. Ugyanaz a veszélybe voltunk. Tehát pont ugye ez jó érzés volt, hogy együtt vagyunk, hogy a sorsunk össze van kötve.
7: A 70-es évek elején Csánki Miklóst valószínűleg hatalmába kerítette a honvágy. Levelet írt a Szépművészeti Múzeum akkori vezetőségének, amelyben egy ajánlatot tett. E levél fotokópiája ma is a múzeumban van, de csak a kópia. Az eredeti valószínűleg a belügyminisztérium irattárában található, ha meg nem semmisítették azóta. Moyser Miklós jelenlegi főigazgató beszél.
6: Tudomása szerint valamilyen választ kapott erre Csánki Miklós, akár a múzeumtól, akár a magyar külügyi szervektől?
14: Nem tudom, hogy kapott-e. Azt hiszem, nem.
6: Érdekes módon önöknek is csak egy másolat áll rendelkezésre.
14: Igen, csak ez a másolat áll rendelkezésre.
6: Amikor kézbe vettem, néztem a kézírás, Csánki Miklós kézírását, egymásra néztünk, és mind a ketten megállapítottuk, hogy egészen különösnek tartjuk. Ön mit fedezett fel Csánki Miklós kézírásában?
14: Ez magánlevél, igaz, hogy egy hivatalos intézményhez írták. Talán azt mondhatnám, hogy van benne valami.

0: életének élt az apja, szebbnél szebb alkotást túlnyomó részt akvarell maradt, utána mert alkotó munkát végzett, tehát festett Csánki Dénes ezek szerint élete utolsó éveiben, évtizedeiben. Én, írja Csánki Miklós, a régi képek restaurálásába merültem. A háború és szerencsétlen körülményei sok nagyszerű értéket idevetettek, gondolatjel, és a hosszú időrabló munka, amivel a restaurálás jár, nálunk pozitív eredményt is hozott. Ezt legjobban lakásunkat díszítő régi képek igazolhatják. Közben egy valóságos emberöltő telt el. A viszonyok megváltoztak, nálatok is. Itt valóban egy baráti hangulatú levél. Eljött a megbékélés korszaka, az újjáépítés nagyszerű munkáját most már nem zavarhatja a múlt hánytorgatása, írja ezt 1972-ben. Máskülönben, innen folytatom az idézetet, máskülönben néhány értékes képem, gondolatjel, köztük egy eredeti Murillo, gondolatjel bezárva, még sok időt igénylő helyreállítása nélkül nem szívesen vállalkoznék a hazautazásra. Tanácsos volna ez utóbbiakat értékesíteni is, mert az anyagiakra nagyobb szükségem lesz, gondolom, otthon. De ez nem érintheti három ritka és jelentős 15-16. Századi magyar szárnyasoltár képemet, zárójel, mind ismert festőktől, zárójel bezárva, melyeknek otthon a múzeum falán volna a helyük. Büszke is vagyok rájuk, mert nehéz volt ezeket itten, az idegenben elcsípni, helyesebben az elkallódástól megmenteni, hisz tudjátok, hogy ennek a kornak milyen lelkes kutatója voltam odahaza. Ön mire következtet azokból a sorokból, ahol Csánki bizonyos képekre utal? Lehet, hogy ő valóban abból a gyűjteményből van a Csánki család birtokában még mindig néhány műtárgy, amelyet innen elvittek.
1: Mennyire számomra ma áttekinthető, úgy látom, hogy ezek nem a magyar közgyűjteményekből származnak. Először azért nem, mert vidéken nem volt ilyen közgyűjteményű, tulajdonú régi magyar tábla. A régi magyar gyűjteményből pedig ismereteim szerint nem tűnt el ilyen kép. Egyikről sem tudok. Minden esetre fel kell tételeznem, hogy Csánki Miklós, aki a régi magyar táblaképekkel tudományosan is foglalkozott, bizonyára nem téved akkor, amikor ezeket régi magyar tábláknak tudja. A Murillo kép pedig nem származhat minden valószínűség szerint a Szépművészeti Múzeum régi képtárából, mert ilyen kép tudomásunk szerint innen nem hiányzik. Vannak elveszett képek ma is, amelyek a háborús listán még szerepelnek. Ezek közül a kisebb méretű darabok megkerültek, de ilyen képről nem tudunk, hogy elveszett volna, tehát fel kell tételeznem, hogy Csánki Miklósnak a megjelölése szerint ezek a képek tulajdonában vannak ugyan, de ezek nem köztulajdonú darabok.
0: Említette, hogy a háborús listán még mindig vannak hiányok, bár időközben megkerültek bizonyos tárgyak. Milyen forrásokból, hol bukkantak az idők folyamán a II. Világháború után műtárgyakra?
1: Az első műtárgyak, ha jól emlékszem, még az 50-es években kerültek elő, és azután többször egészen a 70-es évek végéig, sőt a 80-as években is került még elő háborús veszteség itt Magyarországon. Igen, ezek többnyire kisebb méretű képek, és kétségtelenül a szállítmány menekítése közben választották le a szállítmányokról őket, és azok, akiktől bekerültek a múzeumba, illetve akik ezt eredetileg néhányan beadták a bizományi áruházba, teljes jóhiszeműséggel adták be, tehát olyan tulajdonosoktól kerültek kivétel nélkül hozzánk, akiknek eredetéről ezeknek a képeknek semmiféle fogalmuk nem lehetett. Biztos, hogy nem ők tulajdonították el, és például egy kép pannonhalmi eredettel került be hozzánk, és akihez jutott, az ajándékba kapta valakitől. Úgy látszik, ez a kis kép már a pannonhalmi menekítéskor eltűnt a szállítmányból. Megkerült, azért mondom ezt ilyen biztonsággal, mert a rendőrség is annak idején igyekezett felderíteni az eredetüket, megtalálni azt, aki esetleg elvihette volna, az egyik esetben sem sikerült, ezeknek a képeknek az eltulajdonítóit ma nem ismerjük. Minden esetre az kétségtelen, hogy ami a szállítmányból eltűnt, az Magyarországon tűnt el, mert ami előkerült, az Magyarországon került el, tehát nem külföldről jutott vissza.
0: Olyan nem is volt, ami külföldről jutott vissza, és háború

0: valós veszteség között tartották nyilván?
1: Nem. Nem. Egy kép tűnt el a Szépművészeti Múzeumból, amely a 60-as években bukkant fel, és megvette a Monreali Múzeum, amelyet a Szépművészeti Múzeum eljárás alá vont is. Ez a dolog máig nem dőlt el, de ez a kép nem volt a nyugatra menekítettek között, hanem kölcsön volt a pénzügyminisztériumban. Ez Giorgio Vasarinak a kánai menyegző képe, amely még talán a 30-as évektől volt a pénzügyminisztériumban, de az egész világ szakirodalmában, mint Budapesti Szépművészeti Múzeum volt nyilvántartva, és Eszterházi gyűjteményből származó darab, amely ma is ott megvan. Nézetünk szerint természetesen jogtalanul.
0: Igen. Ez egyébként ajándékozás útján került ki az országból annak idején, vagy ez már nem tudható?
1: Nem. Kicsempészték. Ez Magyarországról kicsempészett darab.
0: A magángyűjteményről viszont, amelyek Csánki időszakában kerültek a múzeumba, mi úgy tudjuk, hogy két részre bonthatók. Egyrészt voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy itt van biztonságban a gyűjteményük, tehát ők elhelyeztették a múzeumban ezeket a gyűjteményeket. Másrészt pedig a nyilas rendelkezések következtében begyűjtött zsidó javak közül a válogatott műgyűjtemények és műtárgyak is Csánki hatáskörébe kerültek, és itt voltak a múzeumban. Valamiféle kimutatás, vagy ezzel kapcsolatos tájékozódási lehetőség rendelkezésre áll-e ma a múzeumban, vagy korábban esetleg rendelkezésre állt-e?
1: Csak egyes esetekben. A zsidó vagyonnak a összegyűjtése, szétosztása, a letett műtárgyaknak a minősége, állapota, ez sehol úgy tudom pontosan, legalábbis a múzeum részére nem rögzítődött, nem mintha nem történt volna meg, de ezeket általában elég titkosnak kezelték akkor, amennyire én ezt tudom. Amit a magántulajdonosok a Szépművészeti Múzeumban biztonságba helyeztek, körülbelül hasonlóan ahhoz, ahogy az ember a bankba teszi a pénzét, hogy biztonságban legyen, vagy kötvényét, azokat a Szépművészeti Múzeum a háború után természetesen visszaadta, és olyan daraboknak a leltározására például a múzeum részéről nem került sor, amelyre ne lett volna valamilyen jogi alap. Tehát most nem rendőri eljárás, vagy pedig konfiskálás, vagy nacionalizálás, vagy államosítás. A múzeum erre kínosan igyekezett vigyázni, hogy ne vegyen fel leltárába olyat, amely nem az övé. Ezt a múzeumnak az egész történetéről elmondhatom. Volt kivétel is, mondjuk elrendelte a minisztérium annak idején, hogy egy magángyűjteményt például, amelynek nálunk volt az anyaga, de ez már messze háború után elvett darab volt, leltározni kellett. Ezt a múzeum akkor ugyan külön leltározta, tudván azt, hogy ez jogtalan ugyan, de hamarosan tulajdonos vissza is kapta az egész gyűjteményét. Tehát ez volt az egyetlen olyan dolog, ahol a múzeum kényszerítve járt el. Egyébként nem került ilyenre sor.
0: Igen,
1: és hát ezek az anyagok ugye a háború után messze gyarapodtak azokkal, amelyeket megint csak nem leltárszerűen vett át a múzeum a kitelepítetteknek a műtárgyaival, amely azért is volt különös helyzet, mert hiszen a 49-es törvény a védettség folyamán már felelőssé tette ezekért a műtárgyakért a tulajdonosokat, akiket esetleg már az 50-es évek elején kitelepítettek, azok már nem tudtak praktikusan felelősséget vállalni azokért a műtárgyakért, amelyeket a Szépművészeti Múzeum nagyon sok esetben ömlesztve vett át. Tehát nem csak a zsidó vagyonnak, hanem a még egyébként is elvett daraboknak a sora folytatódott ezzel a múzeum számára, amellyel az 50-es években az volt a múzeumnak a baja, hogy nem csak a raktározásról kellett gondoskodni, hanem igyekezett szétválasztani a teljesen értéktelen anyagot a jelentőstől is. Nagyon sok esetben olyan is volt, hogy hát ezeknek nem volt már azonosítható tulajdonosa.
0: Mújzer úr, ha visszatérve egy picit a Csánki Miklós levelére, és inkább csak példálódzom vele. Mi történik akkor, ha mondjuk a Csánki család birtokában, tehát São Paulóban, vagy bárhol a világon bizonyíthatóan a Szép Művészeti Múzeum eredetileg annak tulajdonát képező műtárgy előkerül?
1: Körülményeket erősen befolyásolja az illető államnak a jogrendszere, valamint a nemzetközi megállapodások. Ha előkerülne egy olyan kép ma, amely a kétségtelen a Szépművészeti Múzeumé, akkor minden esetre az első jogi formula vagy a jogi állás azzal az, hogy mivel köztulajdonú darab, köztulajdoni műtárgyra nincs elévülés. Tehát az, amely a Szépművészeti Múzeumból eltulajdonított kép, az kétségtelenül a múzeum tulajdona ma is.
2: Magyarország a II. Világháború során hadszíntér volt, ezért az országot, illetve a nemzeti vagyont igen súlyos károk érték.
0: A veszteségek sorában műtárgyak is találhatók. Igaz, hogy amikor az ezüst, illetve az aranyvonattal a műértékek nagy része Magyarországra hazakerült, a hatóságok ettől kezdve úgy tettek, mintha minden rendben lenne. Kétségtelen, hogy vannak elveszett műtárgyak, s hogy ezek valaha hazakerülnek-e, ezt nem tudhatjuk.
3: A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentumműsorának negyedik része hangzott el. A technikai munkatárs Marton Gyula, Steinbach Sándor, Vég Györgyi. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Sólyom András.
4: A mesejáték 2002-ben készült, és utoljára 2012. június 17-én hangzott el a Magyar Rádióban.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunavöldön.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A bejegyzésre reagált Lannert Judit is. Az oktatási miniszter támogatja Magyar Péter kezdeményezését, míg Karácsony Gergely főpolgármester egyelőre csak az önkormányzati választásokra tenni érvényessé a választói korhatár 16 évre csökkentését. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31-e. A részletes kiírás a kormány.hu oldalon található. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt a kinevezésről. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek, és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Egy sótalanító üzemetért találat miatt mintegy 10 000-en maradtak ivóvíz nélkül. Közben az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Koncertet adnak 14. Leó pápa tiszteletére ma este. A Castel Gandolfóban szervezett eseményen Niccolò Paganini Polakkája hangzik el hegedűn, valamint Vincenzo Bellini Norma című operája zongorára és zenekarra készített átiratban. A hangversenyt a helyi egyházmegye szervezi, annak örömére, hogy az egyházfő ott tölti a nyári heteket. A zenei eseményt a Vatikán rádiós, televíziós és internetes csatornái egyenesben közvetítik. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél több felé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, a szél megélénkül. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Dezodóra. Békés Pál mesejátéka.
1: Félre az utamból.
2: Nem is állok az utadban.
3: De akartál.
2: Honnan veszed? Békében pihenek az útszélen, erre kis hián a nyakamra lépsz és rám förmed.
3: A királyi palotába tartok, nem tűrhetem, hogy elém álljanak.
2: De hiszen ülök. Nem bántottalak, nem zavartalak, menj Isten hírével, ha olyan siető.
3: Csak ne olyan fölényesen. Ki vagy te?
2: Hogy én?
3: Ki más?
2: Akárki.
3: Akárki nem érdekel.
2: Hát ki érdekel?
3: Te.
2: És mi érdekel?
3: Amit kérdeztem.
2: Mit kérdeztél?
3: Azt, hogy hát te.
2: Hogy én?
3: Ki más?
2: Akárki.
3: Fel ne dühíts.
2: Aztán miért ne?
3: Mert négybe váglak.
2: Aztán miért?
3: Mert feldühítesz.
2: Te a király kisasszony kérője vagy.
3: Ó, honnan tudod?
2: Onnan, hogy olyan okos vagy.
3: Hát persze.
2: Rajtad aztán nem lehet kifogni.
3: De nem ám.
2: És rögtön észrevenni, hogy vitéz vagy.
3: Az bizony.
2: Mi több? Helyén az eszed.
3: Még szép.
2: Ráadásul kemény fából faragtam.
3: Abból hát.
2: A fejedet is.
3: Arra célzol, hogy fából van a fejem.
2: Dehogy célzok. Csak látom. Na, ehhez fel kell állnom. Már sértésnek nevet, de ha megkopogtatom, mit hallok? Ez bizony fa.
3: Majd nem a fejem.
2: Pedig azt kopogtattam.
3: Hanem a sisakom.
2: Fasisak.
3: A fényes vitézi acélsisakomat sajnos áruba kellett bocsátanom. Amikor már 3 napja nem ettem, kimondani is szégyen. Volt ott egy gyérce, vagy tyúk.
2: Tyúkokért kótya vetyéled a sisakon?
3: Először megpróbáltam suttyomba elkapni.
2: Ráadásul csirkefogó vagy.
3: Kárálni kezdett a nyavajás. Oda csődítette a falu apraját, nagyját. Azok körbefogtak, lármáztak. Egy szó, mint száz. Fizetnem kellett, de nem volt mivel. Erre a baromfi gazdája szemet vetett a sisakomra. Azt mondta, eltört a porcelán éjjeli edény, amit még a nagyapjától örökölt, a sisakom éppen megfelel. Ott állt körülöttem az egész falu, kapával, kaszával. Mit tehettem volna? Megváltam a sisakomtól. Szégyen szemre. A falu határában megsütöttem a gyércét, odaódalgott egy koldús, elkunyerált az egyik combot, és cserébe nekem adta a fabögréjét. Hát képzelheted, megszánt egy koldús. Engem? Persze, egy fabögre is jobba semminél. Mert legalább az esőtől megvéd. Elég sisakszerű, nem?
2: Mondjuk messziről.
3: Hát, te?
2: Hogy én?
3: Ki más? Jaj, de ne kezdjük előről. Szintén kérő?
2: Nem, csak egyszerű királyfi. Ráadásul a legkisebbik.
3: A 3.
2: A 7.
3: Na te szegény!
2: Ahogy mondod. Ám bár, mit tudsz te a szegénységről?
3: Na azért vannak fogalmaim. Például, tudod, hogy lovag létemre miért járok gyalog?
2: Eladtad a lovadat is?
3: Rosszabb, megettem.
2: Nem szégyelled magad?
3: Nem tehettem mást. Majd lesült a képemről a bűr, nemes létemre ide jutottam. Na, még be sem mutatkoztam. Lord Bumford.
2: Örvendek. Nincs.
3: Mi nincs? Neved?
2: De van. Nincs. Ez a nevem. Nincs király.
3: Ilyen név nincs.
2: De van. Az enyém. Sóher királyfia vagyok, és atyám olyan nincstelen, hogy mire a 7. fia megszületett, már a nevek is elfogytak a kincstárból. Azért lett a nevem nincs. A mi országunk egyetlen jövedelme az, hogy turisták járnak hozzánk szegénységnézőbe, mert ilyet még sehol sem láttak. Még csak annyit. Tudod-e, ki a főszékes egyházunk püspöke?
3: Nem.
2: A templom egere. Bizony, személyesen.
3: Ó, a szerencsétlen.
2: Így aztán, amint fölcseperedtem, nekivágtam a vándorútnak. Majd csak belebotlom a szerencsémbe.
3: Hát, ettől még lehetsz kérő. Ettől még jelentkezhetsz Dezodor királynál, hogy elnyerd leánya Dezodóra kezét.
2: De nem jelentkezem.
3: Helyes? Minél kevesebb a vetétárs, annál jobb.
2: Tőlem vetélkedj, akivel akarsz, Lord Lófaló.
3: Gúnyolódol a nyomorúságomon.
2: Dehogy csak úgy kiszaladt.
3: Egyébként Ha ilyen szegény vagy, miért nem kísérted meg a szerencsét? Hiszen a királylány kezéhez annak rendje és módja szerint jár a fele birodalom.
2: Nem ismerem a királylányt, sose láttam.
3: Na és?
2: Hogy na és? Ha nem láttam, nem lehetek belé szerelmes. És ha nem vagyok belé szerelmes, hogyan kérjem feleségül?
3: Hogy lehet valaki ilyen régi módi? Szerelem! Megjöhet az esküvő után is. Ami viszont engem illet, ha nem veszem el, ilyen veszek. Úgyhogy inkább megkérem, kiállom a próbát, a többit majd meglátjuk.
2: Hát miféle lovag vagy te, Lord Bunford?
3: Megélhetési. Igen, igen. Neked, mivel nem vagy a vetélytársam, megvallom, megélhetési lovag vagyok. Ha kell, én feleségül veszem a vasorró bábát, vagy akár azt a nyírfát ott az útszélen, feltéve, hogy elég a hozománya.
2: Nem szégyelled magad?
3: Már nem. Ha eleget éhezett az ember, elmúlik a szégyenkezhetnék. Elegem van a kóborlásból, a nyomorúságból. Kapura jön egy eladósorba lévő lány, megyek a palotába. Mondják, hogy Dezodóra király kisasszony kezéért valami sárkányt kell legyőzni.
2: Hallottam róla.
3: Igen?
2: Azt beszélik, rettenetes bestia. Nyomorúságba döntötte az egész országot.
3: Hát, akkor vesznie kell. Ez csak világos, nem? Egy sárkány? De semmiség. Na, legyőzöm, nősülök, és jól lakom.
2: És ha nem?
3: Akkor ő lakik jól. Valaki mindenképpen jól jár. És az még mindig jobb, mintha senki. Na, Isten áldjon!
2: Hát, téged is!
4: Kincstárnok!
5: Kincstárnok!
6: Igen, uram!
5: Végtelenül jól esne. Te kis...
6: Ne is folytasd, felséges Dezodóra. Nem maradt semmink.
5: Valamelyik üveg alján. Egy kis parfüm.
6: Elpárolgott.
5: Valamelyik szoba sarkában egy leheletnyi illatfoszlány.
6: Szellőztettünk, és elfújta a szél.
5: Mondj valami biztatót. Végül is te vagy a kincstárnok.
6: Épp azért nem mondhatok semmi biztatót. Átadhatnálak, uram király, de egy kincstárnoknak nem az a dolga. Kincseidre rátette kezét a fenevad, tömértek pénzen vásárolt illataid elillantak nyomtalanul. Az egyetlen, amivel szolgálhatok.
5: Na ugye, te ravaszdé, mivel szolgálhatsz?
6: A palástot betettük a nagy szekrénybe, és a molyok ellen megszóltuk naftalinnal.
5: Naftalinna? Fúj!
7: Azt hiszed, elbújhatsz előle, méhecske?
8: Ne leménykedj!
7: Egy árok! Szeretnéd, ha a nyakam szegném? Abból nem eszel! A nyomodban vagyok! Egy bokor! Szeretnéd, ha fennakadnék? Még mit nem? Tőlem nem szabadulsz! Vezess csak! Vezess! Tudtam, hogy hamarabb fáradsz el, mint én. Vagy nem is fáradsz, hanem közeledünk? Megtaláltad, azért körözöl? Hova szálltál, méhecske? Nem látlak. Hol vagy? Az út szélén. Megvagy! Istenem! A fekete virág. Végre! A szirmai akár az éjszaka. Köszönöm az útbaigazítást, méhecske. Most én következem. Mondom, köszönöm. Röpülj utadra. Nem hallod? Te leszeded a virágport? Mit gondolsz, miért rohantam utánad álkombokron? A fekete virág porára nekem van szükségem. Hes! Na, mész innen! Na, mész innen, te!
2: Hát te miért ódítasz?
7: Megszúrt a méhecske.
2: Hol?
7: Dagad! Érzem, hogy dagad!
2: Ne siránkozz már! Hol szúrt meg?
7: A vállamon!
2: Elég csúnya. Mindjárt megoldjuk.
7: Mit csinálsz?
2: Kiszívom a mémérget.
7: Ne nyújj hozzám!
2: Ha így hagyom, úgy bedagad, hogy hetekig alig tudod mozgatni. Na, lássuk!
7: Na de... Milyen furcsa érzés. Egészen kellemes.
2: Kész.
7: Nyoma sincs. Mint mintha csak álmodtam volna az egészet.
8: Nagyon szívesen.
7: Jaj, igen, köszönöm. Hol a virág?
8: Milyen virág?
7: A fekete virág.
8: Olyan nincs.
7: De van, csak hol? Mi bolond, hát nem rajta ülök. Tessék, a fekete virág.
8: Sosem láttam ilyet.
7: Csak náluk nő.
8: Tűzd a hajadba?
7: Nem azért kergettem a méhecskét árkombokron is. Nem azért szurattam meg magam, hogy most... De ha akarod, nem bánom.
8: Szőke haj és fekete virág. Gyönyörű.

0: messze földön híres dezodor, a saját szavát sem érti az ember.
1: Mondom, hogy halkabban, suttogva.
2: Mitől ilyen vízhangos ez a terem?
1: Attól, hogy üres. Az előbb rokát függönyök fügtek az ablakokon. A falakon végig pompás szőnyegek, beléjük szőve ezernyi illatos virág. De mindez oda lett, betévő falatra se futja. Pucérok a falak, és visszaverik a hangot.
0: De ennyire?
1: És ha csak ez volna a baj.
2: Mi van még?
1: Az előtt illatár hömpölygött ebben a teremben. A közel és a távol legpompásabb illatait hozták elém a messze földről érkezett vándorok és lovakok. Én pedig csak beleszippantottam az üvegcsékbe, a tégelyekbe, és úgy éreztem, enyém a világ. És enyém is volt.
2: Ennyire oda vagy a szagokért, uram király?
1: Szagok? Azt mondod, szag? Hogy lehet valaki ennyire érzéketlen? Ki vagy te?
2: Nevem Lord Bumford.
1: Így már érthető. Illatról beszélek, derék Bumford. A természet legszebb adományáról.
3: Vannak királyok, akik a földet akarják birtokolni, a hegyeket, a folyókat, az erdőket. Én csupán az illatokat. A kincseim is ezt szolgálták. Népem jó létét, és hogy megfizethessem a világ valamennyi illatát, melyet 5 földrész vándorai szállítottak palotámba.
1: De hagyjuk, amióta a rettenetes sárkány rátelepedett a kincseimre.
2: Helyben vagyunk, a sárkány ügyében jöttem hozzád. Pontosabban a lányod ügyében, ha jól tudom, eladó.
1: A lányom? Hogy lenne eladó? Eladó sorban van. Nem egészen ugyanaz.
2: Ezt akartam mondani. Nyelvbotlás volt.
1: Figyelemre méltó nyelvbotlás.
2: Aki legyőzi a sárkányt, elveheti a lányod, nem?
1: Így szokás.
2: És övé a fele birodalom.
1: Így szokás.
2: Felség! Nem tárgyalhatnánk valami kevésbé visszhangos helyen. Megőrülök a suttogástól.
1: Kimehetünk az erkélyre is.
4: A bokrok alatt kerest. Icipici és fehér. Olyan szerény, mintha szégyelni valója lenne.
5: Ez az?
4: Igen. Csörbölyvirág. Szegy vagy tizet.
5: Tessék.
4: Köszönöm, nemes lovak.
5: Királyfi vagyok.
4: Igen, mondtad már. És tényleg az a neved, hogy nincs?
5: Tényleg? Hát a tiéd?
4: Még nem vagyunk kész. Hiányzik a sárga tillancs, a szironyfű, meg a vörös morholy.
5: Ennyi minden?
4: A fekete virág magától nem illatozik. Csak ha összekeverjük a porát pörbőjjel, tillancsal, szironnyal, morhollyal, akkor viszont páratlan, édes és mégis fagyar. Szédít és nevettet, és elfújja a bánatot. Ezt kapja apám a születésnapjára.
5: Csodálatos ajándék.
4: Csak rettentően sok munka. Segítesz? Nincs, királyfi.
5: Persze, persze.
1: Igen, jó jel, hogy épp a születésnapomon jelentkezett egy újabb kérő.
0: Engedd meg, hogy gratuláljak.
1: Köszönöm.
0: És ha szabad érdeklődnöm, hányadik?
1: Kérő?
0: Születésnap.
1: Á, szokásos.
0: Hogy?
1: A 77.
0: Szép szám, de miért szokásos?
1: Hát én már vagy 100 éve 77 éves vagyok. De inkább beszéljünk arról, amiért idejöttél. Miért is akarod feleségül venni egyetlen leányom, öregségem gyámolát, dezodórát?
0: Micsoda kérdés, uram királyom.
1: Egyszerű. Szóval miért?
0: Halálos szerelemre lobbantam iránta.
1: Hogyan szerethettél bele, ha sosem láttad?
0: Dezodóra szépségének híre bejárta a világot. Úton útfélen, amerre jártam, arról beszéltek a népek, hogy ilyen gyönyörű lányt nem hordott még hátán a föld, és amikor sokat szorra hallottam róla, éreztem. Szerelem költözik a szívembe. Csak rá vágyom. Csak ő rá gondolok, se éjjelem, se nappalom.
1: Ez igen szép.
6: És nem csupán erről van szó, felséges Dezodor.
3: Hát?
6: Megvallom neked, elegem van a vándor életből, a kóborlásból. Le akarok telepedni. Most érzem át teljes szívemből azt, amivel drága édesanyám, az ősz Madame Bunford búcsúzott tőlem. Hidd el, édes gyermekem, nincs a családnál semmi szebb és fontosabb.
3: Milyen bölcs édesanyád van?
6: Az volt. Isten nyugosztalja.
3: Megértem fájdalmadat.
6: Miféle fájdalmat?
3: Amit édesanyád koporsójánál éreztél.
6: Ja, igen. Sajnos nem voltam ott. Éppen valami kaland tartóztatott, és csak késve értesültem a gyászos esetről.
3: Amit akkor éreztél, amikor meglátogattad a sírját?
6: Sajnos nem jutott rá időm, mivel az állandó kalandozás. De éppen ebből van elegem. Családot akarok. Mert a család szent. Gyermekek csivitelése, imádott hűséges hitvesen puha csókja, erre vágyom, igen. Gondoltam rá, hogy a pajzsomra is felvésetem édesanyám búcsúszavait. Nincs a családnál szebb és fontosabb, és ezzel a jelmondattal szállok harcba a gonosz ellen.
3: És megtetted?
6: Sajnos zálogba kellett csapnom a pajzsom, mielőtt felvésethettem volna, de amint összeszedem magam, kiváltom és felvésetem felén. És... az egészben az a legszebb, hogy...
3: Hogy?
6: Felséged lesz az apósom. Hadd öleljelek meg, kedves papa, ugye szólíthatlak így.
3: Ne szaladjunk előre.
6: És amikor elfoglalom helyem, fele birodalmat, fele trónusán, ismét hosszú sorokban kígyóznak a brokát függönyökkel és címpompás fali szőnyegekkel ékített trónterem előtt a világvándorai, hogy elibét hozzák. Öt földrész legpompásabb szagait.
3: Illatait.
6: Ja. Na. Illatait. Na. Az illatos trónteremben gyermekek kocaja száll, és a te törzsöködből meg az enyémből fakadt új királyi házül a birodalom trónján az idők végezetéig a győzhetetlen Dezodor Bumford dinasztia.
3: Kérjünk a tárgyra, lovag. Először az első lépés, azután a második. Egy szóval, harcba szállsz a kincseimet bitorló, birodalmamat nyomorúságba döntő sárkánnyal?
6: Szeretnék egy kicsit többet tudni róla.
3: Senki nem tud róla semmit. Őseim a birodalom közepén magasló hegygyomrába vágták a kincses kamrát. Éjjel-nappal három derék vitézem őrizte a bejáratot, hogy rajtam és a kincstárnokon kívül senki hozzá ne férhessen. Még nem egy napon az őröknek nyoma veszett. Pontosabban megtaláltuk a hegy tövében egyik kardját, a másik sisakját, a harmadik láncsáját, de őket magukat, mintha a föld nyelte volna el. És azóta csak a sárkány bömbölése hallatszik a hegy felől.
6: De mégis, hogy fest? Egyfejű? Kétfejű? Tízfejű? Vízfejű?
3: Még senki sem látta. Nem jön elő a barlangból.
6: Biztos, hogy sárkány?
3: Hát, ezen már én is sokat töperengtem, de hát annak kell lennie a hangja után ítélve.
6: Beszéltetek?
3: Hogyan? Minden délben elbődül, nehogy akár csak egyetlen napig is úgy érezhessük, hogy megszabadultunk tőle. Minden délben jelt ad a nyomarult, hogy el ne feledhessük ki az úraháznál.
6: És hány óra? Uram, királyom, felséges Dezodor! Tudom már, mit teszek. Nyomban az esküvő után sereget toborzok, és úgy vonulok a rettenetes bestia ellen.
3: Ravaszkodsz, Bumford! Esküvő után? Szabály a szabály! Előbb a sárkány, azután az esküvő. Ezt mondtam a többi kérőnek is, veled sem tehetek kivételt.
6: És mi lett a kérőkkel?
3: Azt tették, amit a becsület megkíván.
6: Vagyis?
3: A sárkány ellen vonultak. Ahogyan illik és szokás.
6: És azután?
3: Nem volt semmiféle azután. Ha lett volna azután, akkor az én szépséges dezodúram már rég férnél lenne, és nem hallanánk a egyfelől a sárkányt.
0: Szóval mindet legyőzte a fenevad.
3: Csak az biztos, hogy elnyelte őket a barlang bejárata. Azután sárkány bömbölést hallottunk.
6: Oda akarsz küldeni engem is? Egyenest a sárkány torkába?
3: Hát nem kötelező. Ha másképp döntesz, szabad az út. Mehetsz, ha merre látsz.
0: Kilöknél az út szélére. Veszek éhen.
3: Ennyi, Lord Bumford. Még a végén megvádolsz, hogy én vagyok a bal sorsod okozója? Döntsd el, mit akarsz, azután cselekedj. Vagy küzd meg a fenevaddal férfi módjára, vagy távozz birodalmamból. Semmi bajod nem eshet. Legfőjebb mindenki ujjal mutogat rád. Ott lapít a gyávalovag.
6: Gyávalovag? Én?
4: Összevegyítjük a fekete virágporát pörbőjjel, tillancsal, szironnyal, morhollyal. Így. Most 3 csöpp harmatvíz. Lögyböld egy kicsit, nincs királyfi, amíg előveszem a mézet.
7: Igen.
4: Lassabban. Idő kell a virágok porának, hogy megszokják egymást.
7: Igen, lassabban.
4: Egyébként mi szél fújt erre? Talán te is meg akarod kérni a király kisasszony kezét?
7: Eszembe sincs.
4: Hogy?
7: Minek kérjek feleségül olyas valakit, akit sose láttam? Meg aztán nem akarok én házasodni.
4: Nem?
7: Nem.
4: Biztos?
7: Mint ahogy itt ülök és lögybölök.
4: Akkor csináld, ha abba hagyod, megcsomósodik. Oda az édes illat, oda szegény apám születésnapi ajándéka.
7: Igen.
4: És miért nem akarsz házasodni?
7: Nincs semmim, csak a nevem, és még az is nincs. Hogyan vehetnék el bárkit is? Toppanjak a leendő mennyasszonyom elé, és mondjam azt, légy a feleségem, nyomorogjunk együtt.
4: De a király kisasszony kezével együtt jár a fele birodalom.
7: Azután miféle birodalom ez? 3 napja léptem át a határt. Azóta nem látok más, csak nyomorúságot. Nem hallok más, csak jajveszékelést. Ennek a birodalomnak a 100 része is sok volna nekem, nemhogy a fele.
4: Minden baj oka a sárkány.
7: Hallottam róla. De hát mindenkinek megvan a maga keresztje. A mi országunk sárkány nélkül is szegényebb, mint ez itt sárkánnyal együtt. Nem irigylem szegény király kisasszonyt. Nem is tudom, mi jobb neki. A sárkány, vagy ha az új kérője legyőzi a fenevadat.
4: Új kérő?
7: Lord Bumford. Nemrég találkoztam vele. Ha lekaszabolja a szörnyeteget, az bizonyára jót tesz a birodalomnak. Na de a király kisasszonynak?
4: Akkor miért nem akarsz a királylány segítségére sietni? Hát, ha szép.
7: Lehet.
4: És erényes.
7: Lehet.
4: Meg szellemes.
7: Lehet.
4: Lehet. Nem vagy rá kíváncsi. Nem vonz a híre. Nem dobban érte a szíved.
7: Az én szívem másért dobog.
4: Másért? Miért nem ezzel kezdted? Elég a lögybölésből. Csorrantom a mézet. Így. És most kavard.
7: Kavarom.
4: Még néhány pillanat, és kész.
7: Mi ez a csodálatos illat?
4: Ugye? Édes, és mégis fanyar.
7: Szédít, és nevette.
4: És elfújja a bánatot.
7: Nem vagyok bánatos.
4: Kész a születésnapi ajándék. Hogy örül majd apám? Egy leheletnyi kárpótlás az elveszett illatokért.
7: Hogy irigylem apádat?
4: Miért?
7: Amikor átadod neki az ajándékot, biztosan megöleli, megcsókolja a lányát.
4: Remélem.
7: Ha a helyében volnék, én ölelnélek, csókolnálak.
4: Miket beszélsz? Nincs királyfi. Te szíved másért dobog.
7: Én csak azt mondtam, nem a királylányért.
4: Hanem?
7: Érted?
4: Hiszen a nevemet sem tudod.
7: Mit számít?
4: A királylánya jobban járnál.
7: Nekem jobban tetszenek a virággyűjtő lányok.
4: Hallgassa józan eszedre.
7: Inkább a szívemre. Az pedig azt súgja nekem, hogy csókoljalak meg.
4: Megtiltom.
7: Úgy parancsolgatsz, mintha te lennél a királylány. De nekem ugyan hiába.
8: Isten áldjon, Lord Bumford.
6: Elmész?
8: Dehogy is, maradok.
6: Hol a barlang?
7: Tovább négy az ösvényen, első kanyar jobbra, ott a bejárat.
6: Akkor kísérj odáig.
7: Szó sem lehet róla. A többieket is eddig kísértem, nem tehetek kivételt.
6: Mégis, milyen a bejárat?
7: Húzod az időt, lovag. Nem fülik a fogad a sárkányöléshez? Egyébként, köztük szólva, megértelek.
6: Szóval milyen?
7: Kicsi, rejtett, titkos. Ami ennek egy kincstárkapunak lennie kell?
6: Istenem, ha belegondolok.
7: A sárkány előtt ez volt a munkahelyem. Minden reggel 8-kor megjelentem, a 3 őr tisztelgett, én biccentettem, bementem, letettem az íróasztalomra a magammal hozott ebédet, vajas kenyeret, paprikával, és számoltam a király tallérjait. Világítani sem kellett odabent, úgy fény lett a temérdek arany. Egykor elrendeltem az ebédszünetet, megettem a vajas kenyeret, 13-kor a kiutalásokkal foglalkoztam, hogy mindenki, aki új illatot hozott a birodalmi illattárba, megkapja a járandóságát, 16-kor összecsomagoltam és hazamentem szépen.
6: Igen.
7: Jaj, csodálatos volt. Azután egy reggel arra érkeztem, hogy a 3 őrből csak egy pajzs, egy sisak, egy kard maradt, a kincstár felől pedig sárkánybőbből is hallatszik. Hát nem, gondoltam, ez igazán nem szerepel a munkaköri leírásomban, és azóta csak idáig kísérgetem a lomagokat, úgyhogy megyek is.
6: Várj még egy kicsit! Mi történt a lovagokkal?
7: Ki tudja. Berobogtak a barlangba, azóta nem hallottunk felőlük. Pedig milyen szép szállegény volt mind a 7.
6: 7 lovag?
7: Annyi, számolni azért még tudok. Csupa keménykötésű szálas délcegvitész, például von Gersli Németföldről, meg Vicon Paplan Frankhomból, és még annyian, végül pedig Suska lovag. Ha, mennyi fényes, Dalia. Nem azért mondom, de a sisakjuk nem fából volt, és a pajzsukat sem hagyták az acimban.
6: Na és? Talán legyőzték a sárkányt a fényes acél sisakjukkal, meg a pajzsukkal?
7: Nem tudjuk. Csak sejtjük.
6: Hát akkor meg... Nem elég, hogy az életemet kockáztatom a királyodért, még kötekedsz is velem.
7: Szó sincs róla, távol álljon tőlem, csupán zárójelbe jegyzem meg, hogy te Dezodóra király kisasszonyért meg a fél birodalomért kockáztatod az életed.
6: Na és? Akkor is csak egy életem van.
7: Ég óvjon attól, hogy ebben a nehéz helyzetben vitatkozzam veled, dicső lovag, megyek is.
6: Várj!
7: Ha hallgatsz, nem húzott tovább az időt. Legjobb túlesni az ilyesmin. Sok siker!
6: Na de, kincstárnok! Tényleg elment. Képes volt itt hagyni. Hát, akkor nincs más hátra. Vagyis... Miért kell nekem sárkányokkal hadakozni? Hol van az megírva, hogy neki kell rontanom egy olyan fenevadnak, aki előtte már 7 lovagot falt fel? Szedd össze magad, Bumford. Hol a kardod? Itt. Ráadásul tompa. Hol a vérted? Ráadásul rozsdás. Hol a pajzsod? Igen, az állokházban még ez is. Nem baj. Így szép a diadal. Harcra, Bumford! Jobb a dicső halál, mint a folytonos éhezés, nyomorúság. Méltóbb egy lovakhoz a hősi küzdelem, mint a koldulás. Nyerhetsz egy fél birodalmat? De milyen birodalmat? Valóságos romhalmaz. Meg egy feleséget, és a bandzsa és csámpás, meg egy gyönyörű családot. Kell neked, hogy állandóan a füledbe sivalkodjanak a kis kölykök? Akkor is... Nincs más választás. Ne habozz, Bumford, ott a bejárat. Berohansz, levágod a fenevadat, és kész. Rutin munka, nem? Mit szokás ilyenkor mondani? Egy életem, egy halálom. Isten velünk,

0: Gyere, nincs király, figyelj! Papa!
1: Na végre! Hol tekerektél?
0: Boldog születésnapot, papa!
2: Na hát...
1: Igazán köszönöm. Olyan jól esik, hogy legalább az egyetlen leányomnak eszébe jutott a születésnapom.
2: Na hát...
0: Hoztam neked valamit. Itt ez a tégely. Nyisd ki!
1: Jó, jó. Ó, ja, egy illat. A fekete virág. És hozzá pörből. Tillancs. Szirony. Morhol. Jaj, köszönöm. Édes és mégis fanyar.
0: Szédik és nevettet.
2: És elfújja a bánatot.
1: A legboldogabb napjaimra emlékeztet. Egyébként, ki ez a szegény legény?
0: Királyfi.
1: Ki hinném? Azért a rongyos öltözködésnek is van határa.
2: A nevem nincs. Sóher király legkisebb fia vagyok.
1: Vagy úgy? Minden világos. Sóher király az egyetlen kollégám, aki talán még nálam is szegényebb. Üdvözlégy, nincs királyfi. Ma csak úgy hemzsegnek a kérők. Nyilván te is a lányomra pályázol.
2: Én csak most tudtam meg, hogy a szépséges leány, akivel az útszélén találkoztam, a leányod, felséges Dezodor.
1: Az útszélén tekereksz, ismeretlenekkel áll szóba, ráadásul be sem mutatkozol.
0: Tényleg. Dezodóra.
2: Felséges király kisasszony, boldog vagyok, hogy a véletlen jó szerencse utatba vetett, és így...
1: Állj! Szeretnék tisztán látni. Kérő vagy nem kérő?
0: Az úgy történt, hogy megcsípett egy méh, erre ő hirtelen ott termett.
2: Ugyanis fogalmam sem volt, hogy király kisasszony, csak virágot szedett, mire én...
1: Kérő vagy nem kérő? Mert ha igen, akkor sajnos elkésett.
0: Hogy?
1: A derék Lord Bunford...
2: Deréknek éppen nem nevezném.
1: Akár derék, akár nem, most küzd a sárkánnyal.
0: Férhez adnál olyas valakihez, akit sohasem láttam.
1: Ha itt lettél volna a palotában, ahogy rendes királylányhoz illik, láttad volna. Ha legyőzi a fenevadot, akkor... Az ígéret szép szó.
0: Bárcsak.
1: Na most ne folytasd. Neked kutya kötelességed annak szurkolni, hogy a birodalom megszabaduljon a rettenetes fenyegetéstől, igaz?
2: Uram királyom, engedd, hogy én szálljak harcba a fenevaddal. Engedd, hogy én győzzem le.
1: Sajnálom, korábban kellett volna ébredni.
0: És az nem számít, hogy a lányod érez valamit a kérője iránt, vagy sem?
2: Akkor ez azt jelenti, hogy nem csak az én szívem dobog, érted, hanem a tiéd is én értem.
0: Még soha nem éreztem így. Nincs királyfi.
1: Azonnal tessék abba hagyni a túlbékolást.
0: De papa...
2: Felséges királyom.
1: A kérők kizárólag érkezési sorrendben küzdhetnek meg a sárkánnyal. Szabály a szabály. És abban az esetben, ha Lord Bunford győzedelmeskedik, nincs királyfinak semmi esély.
0: Ne papa, én őt szeretem.
1: Utoljára mondom, nincs királyfi. Egyedül abban az esetben vívhat meg a fenevaddal, ha Lord Bunford többé nincs. Abban a helyzetben, hogy... És mivel ez a helyzet előállt, semmi akadály, hogy a derék nincs királyfi kardot ragadjon.
2: Uram királyom, megtisztelsz. Boldoggá tettél. Csak nem egészen értem, hogy miféle helyzetben van, vagy nincs Lord Bunford.
1: Hát, már semmilyenben nincs helyzetben. Sőt, egyáltalán nincs is békeporaira. Ő volt a 8. lovag, aki berontott a barlangba. És a bömbölés tudtunkra adta, hogy többé nem jön elő. Biztos, hogy te is neki vágsz?
0: Papa, képes lennél bekergetni a barlangba nincs királyfit? Képes volna előtt felfalatni a sárkánnyal? Nem engedem!
1: Az előbb
0: volt, most meg most van!
2: Ne félts engem, drága Dezodórám!
0: Hogy ne féltenélek? Épp csak összetalálkoztunk. Épp csak megsejtettem, mi a szerelem. És már is a sárkány torkába ugrasz. Könyörgök, ne menj, egyetlen nincsem!
2: Ha ez a küzdelem az ára annak, hogy feleségül vehesselek, akkor küzdeni fogok. Nincs az a szörnyeteg, akit szecskává ne aprítanék a szerelmedért.
1: Ez már beszéd.
2: De azért nem ártana tudni valami bővebbet erről a bestiáról.

0: például hogy fest? Egyfejű, hétfejű, tízfejű, vízfejű.
1: Még soha senki nem látta.
0: Hát akkor én most megnézem magamnak.
2: Ne hagyj itt, édes nincsen.
0: Mennem kell Dezodóra. Hív a kötelesség.
3: Isten áldjon, nincs királyfi.
0: Elmész?
3: Dehogy is. Maradok.
0: Hol a barlang?
3: Tovább még az ösvényen, első kanyar jobbra. Ott a bejárat. Én nem kísérhetlek tovább.
0: Nem is kértem.
3: A többieket is eddig kísértem, nem tehetek kivételt.
0: Értem én. Nem kell szabadkoznod. Menj Isten hírével.
3: Köztünk szólva, te voltál a legrokon szembesebb kérő.
0: Miért beszélsz róla múlt időben?
3: Annyira sajnálok. A többiekben volt valami pökhendiség, kevésség. A szemük pénzsóváron csillogott, dehogy kellett nekik a király kisasszony, hát dehogy, csak a kincsek meg a fele birodalom.
0: Honnan tudod?
3: Egy kincstárnok megérzi az ilyesmit. Egyik másik el is árulta magát. Von Gerslé és Vicomte paplan csak fejben számolgatott, de Suska lovag az utolsó apróra kikérdezett, mielőtt berohadt volna a barlangba. Hogy hány aranytalér, ezüstdén ár, hány gyémánt kösöntjű, rubintos diadém van odabent, aztán papírt vett elő, gondosan összeadta, és csak amikor végzett a számolással, akkor mondta, rendben. Aztán megsarkantyúzta a lovát, és hurrá! Igen, anyagias lovag volt. Az Isten nyugosztalja. Nem is hulajtottam érte egyetlen könycseppet sem. De érted, igen. Már kezdem is.
0: Ne siessd el a dolgot, kincstárnok.
3: De amikor olyan nyílt szívű, becsületes lovag voltál, micsoda kár az ilyenekért.
0: Hát te aztán értesz ahhoz, hogy felszítsd a harci kedvet. Menj csak, menj.
3: Szegény. Szegény nincs királyfi.
0: Hát akkor kard, pajzs, vért, sisak. Minden rendben. Vajon mit mondana most apám? Előre, fiam, nincs vesztenivalód. Megyek is. De mit mondana anyám? És arra nem gondolsz, mit érezne anyád, ha oda vesznél? Mire apám? És a dicsőség, a lovagi becsület? Mire anyám? Kit érdekel a dicsőség meg a becsület? Ha lenyeli a gyereket a sárkány, akkor sosem lesz unokám a legkisebb fiamtól. Nézd, papa. Nézd, mama. Tőlem akkor lesz unokátok, ha Dezodóra az enyém. Ő pedig akkor az enyém, ha végzek a sárkánnyal. Világos? Nem is vitatkozom veletek tovább. Mit szokás ilyenkor mondani? Egy életem, egy halálom. Isten velünk, ki ellenünk. Most meglakolsz, rút fene van. Na, mindegy, mi a szokás. Én csak annyit mondok. Dezodóra! Dezodóra!
4: Sem marad a nyakadon. Nem vesz előjön? Megvan. Fogom a nyakadon. És már várom is. Várom is.
5: Mi van?
4: Én.
5: Lord Buford.
4: Hát te élsz.
6: Látod.
4: Látom. És igazán örülök. Rapságba jutott a sárkány? Hova volt? Hadd végzek a rátartómat.
6: Micsoda szerencse, hogy megismertél. Valóságos csoda ebben a sötétben.
4: Hol a sárkány?
6: Kisfélyel leváltad a fejem.
4: Hol van?
6: Hogy is mondjam? Itt.
4: Nem látom.
6: Előtted áll.
4: Megzavarodtál a fogságban. Előttem te állsz.
6: Igen.
4: És nem a sárkány.
6: De igen.
4: Vagyis, hogy te lennél.
6: Tudom. Képtelenségnek hangzik, de hidd el. Én vagyok az.
4: Egy napja sincs, hogy harcba szálltál, és mindannyian azt hittük, oda vesztél.
6: Szó sincs róla. Győztem.
4: Hallottuk a fenevad diadalmas bömbölését.
6: Én bömböltem. Hogy azt higgyék, oda vesztem.
4: De miért?
6: Gyere beljebb a barlangba, és mindjárt megérted.
4: Ott, a folyosó végén fényterek.
6: És ez még semmi.
4: Tüzet fúj a sárkány.
6: Dehogy.
4: Nincs mitől tartani.
6: És csak már a nyugás.
5: Alig látok. Mi világít?
6: Az arany. Az ezüst. A tallérok, a dénárok, a gyémánt köszöntjük, az égköves diadémok. Nézd, nincs. A kincs.
5: A király kincse.
6: Királyé? Ez
4: Szerencsétlen illat őrülti? A kincs, azé, aki őrzi. Ez itt az enyém, egyedül az enyém. Én vívtam meg érte, és én győzedelmeskedtem a csatában.
2: Ha győztél, miért nem mentél a jussodért Dezador királyhoz? Hiszen téged illet a fele birodalom is.
7: Ja, Istenem, Dezador a keze.
4: Kit érdekel az a nyomorúságos birodalmacska fele? És kit érdekel egy csámpás királylány keze?
2: Csámpás? Nincs nála délcegebb lány a fölkelkén.
4: És a délceg? Még a végén el kell vennem, még a végén gyerekek sivalkodnak, amerre lépek, és hallgathatom a házártos zsörtölődést.
2: Nem házártos.
4: Honnan tudod? Ha most nem is az, majd azzá válik. Ismerem én az ilyeneket. Ilyen volt anyám is. Halálra gyötörte szegény apámat. Akkor keltem útra, mert én következtem volna. Miatta lettem kóborlovak. Pedig... hát nem füllött hozzá a fogam. Honnan tudod, mi lakik a tetezodórában? Lehet, hogy a végén ő lesz a sárkány, a házi sárkány. Hát, nem ezerszerte többet ér a kincs? Nem ezerszerte többet ér, hogy mindez az enyém? Hogy senkire nem meri dugni az orrát, mert delente egyszer elbűvülök a barlang bejáratánál, és retteg az egész birodalom. Enyém a kincs, a hatalom. Van ennél csodálatosabb?
0: Miféle sárkán győztél le, Lord Bunford?
4: Rettenetesett, iszonyú csatában.
0: Hány feje volt? 3? 7?
4: 1. És tudod, hogy hívták? Suska lovag.
0: Hogy? Az, aki előtted szállt harcba a sárkány?
4: Látom, kapizsgálod már. Suska lovag is rájött, hogy nincs a kincsnél boldogító. És tudod, ő kit győzött le? Vikon Patlant? Az meg Fongesni? És így tovább egyik a másikat, de amint a győztes megpillantotta a kincset, rájött. Ugyan, minek rohanjon a királyhoz a hírrel? Egy fele birodalom? Mire jó? Hogy kincset fialjon? De ha megvan a kincs, akkor tulajdonképpen megvan a birodalom is. A többinek csak nyílik. Így aztán a győztesek kiálltak a barlang szájához, és bömböltek akár a sárkány. Pedig a sárkány tulajdonképpen nincs.
2: De van. Te vagy az. Egy nap alatt azzá változtál, akár a többinek.
4: Mondhatjuk így is. A kincsnek varázs ereje van. Nézd az aranyfényt. Tiszta ragyogást! Nézd! Csak nézd! Én sárkánnyá változol, te is!
2: Én nem!
4: Ugyan! Hamar beleéli magát az ember!
2: Én nem!
4: A sárkány mindenkiben ott lakik, legfeljebb nem jön elő, mert nincs, ami előcsalogassa, de a kincs elhívja.
2: Majd én kiűzöm belőled a sárkányt! Lyukat vágok rajtad, azon át kidugja a fejét, én meg levágom!
4: Mit főzöm, te senki házi? Se neved nincs, se eszed!
2: Nyúrul! Nyúrul! Megélhetés, Filoma! Bonus!
4: Kegyelmezz! Kegyelmezz!
2: Egy sárkánynak?
4: Mit akartad a nyakamtól? Kérlek! Nem támadtam rád, amikor a barlangba léptél, igaz? Hiszen olyan jól összebarátkoztunk az útszélre.
2: Barátság! Veled!
4: Pedig igazán lehetnénk barátok. Olyan jól megértettük egymást, hogy miért ne jutnánk dűlőre? Van egy ajánlatom. Osztozzunk.
2: Nem.
4: A kincs fele a tiéd, fele az enyém, jut is, marad is,
2: nem? Nem.
4: Ezután ketten őrizzük, ráadásul társaságban jobban telik az idő. Odalent az egész birodalom rettegve várja, hogy kiderüljön, legyőzték-e a sárkányt. Csak kiállsz a barlang elé és bömbölsz egyet, de ha akarod, akkor én. Ennyi az egész. És soha többé senki ide nem meri dugni az orrát, és még a kincs.
2: Csak egy valamit felejtettél el. Engem várnak odalent.
4: Majd elfelejtenek.
2: Soha.
4: Csak időkérdése. És hamarosan te is elfelejted Dezodórát. Hidd el, a kincsnek varázs eleje van.
2: Takarodj! Hogy értve? Ahogy mondom, légy hálás, hogy nem öllek meg, és szent alával.
4: Na de,
2: tűnik vissza kóborlomagnak? Mintha mi sem történt volna, csak úgy?
4: Nem csak úgy, hanem futva!
2: Azt hiszed, ha magad maradsz a kincsel, nem vál sárkánnyá? Azt hiszed, te különd vagy?
4: Még egy szó, és meggondolom magam, és mégis keresztül
6: leszek. Igen, megyek már. Megyek, nincs királyfi.
2: Köszönöm, hogy megkímélted az életem.
4: Azt hiszed, hogy legyőzted a sárkányt? Soha! A sárkány halhatatlan, most te vagy az! Esze nincs, királyfi! Anyakad már pikkelyesedik!
7: Hogy ragyog az arany? Milyen melegsága fényel? Soha nem láttam még ilyet. És a gyémántok, az égkövek, káprázat! Szívű, beleverejtékezik az ember, csak úgy folyik a nyakamról a víz.
4: A nyakam?
7: Mi ez?
4: Pikkely?
7: Nem.
4: Dezodóra!
1: És most, hogy udvarunkba visszatért a nevetés, tróntermünk falára a pompás szőnyegek, ablakaira a brokát függönyök, és palotánkba a pompás illatok. Elmondhatjuk, hogy boldogságunk maradéktalan. Mondhatunk-e mást, leányunk, a szépséges Dezodóra, és birodalmunk felének örököse, a sárkányölő nincs királyfi mennyegzője napján? Ha-ha! Következzék a mennyasszony tánc.
8: Szabad?
9: Megtisztelsz.
8: Gyönyörű vagy. Szőke haj és belétűzve a fekete virág.
9: Ez az, amit a barlang mellett szedtél aznap, amikor legyőzted a sárkányt. Hordani fogom, amíg élek.
8: Hálából hoztam.
9: Én lehetek hálás neked.
8: Megmentettél.
9: Én téged?
8: Nélküled úrrá lett volna rajtam a sárkány.
9: Nem értem.
8: Most már nem érhet baj. 7 gyerekünk lesz, és a 7. birodalomban nem lesz szebb család a miénknél.
9: Úgy bizony. 7 gyönyörű lány.
8: 7 fiú.
9: Mondom, 7 lány.
8: Na de...
9: Nem szeretek vitatkozni, szívem.
8: Na de...
9: Na hát, szívem. Mi ez itt a nyakadon?
8: Egy kis bőrhiba.
9: Még sosem láttam. Mi ez?
8: Egy pikkely.
1: Csókot!
2: Csókot! Csókot!
8: Megcsókolhatlak?
1: Csókot!
9: Csókolj!

0: Dezodóra, Békés Pál mesejátékát hallották. A szereposztása következő volt. Dezodor király Sztankai István, Dezodóra király kisasszony Botos Éva, Nincs királyfi Lengyel Tamás, Lord Bunford Karácsonyi Zoltán, Kincstárnok Festbaum Béla, Méhecske Kis Bence. A felvételt Kosárszky Péter készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula, dramaturg Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
1: A mesejáték 2002-ben készült, és utoljára 2012. június 17-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Társadalmi vitát indít a szabadságtéri német megszállási emlékmű sorsáról a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook videójában úgy fogalmazott, a szobor egyrészt vizuális környezetszennyezés, másrészt hazug, mert azt sugallja, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, pedig a zsidó törvényeket hazánkban jóval korábban elfogadták. A városvezető ezért azt javasolja, hogy a társadalmi és szakmai szereplők megkérdezése után a kormány és a főváros közösen dönts el, hogy az emlékmű megmaradjon-e. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbeton aljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban Lázár János akkori közlekedési és beruházási miniszter állíttatta le a személyszállítást, emlékeztetett a tárcavezető. Ausztriai felső vezeték szakadás miatt késnek egyes Magyarországot is érintő vonatok. A Linz közelében történt meghibásodás tüzet okozott, és a biztosító berendezés kábeleit is megrongálta. A Railjet Express szerelvények teljes útvonalon járnak, de a menetidejük akár egy órával is hosszabb lehet. A Bécs és Budapest között közlekedő Eurocity vonatokat nem érinti a fennakadás. Informatikai karbantartás miatt ma is holnap korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy a KÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél több felé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Biztos hallották már ezt a hülye közhelyet. Mielőtt meghalsz, lepereg előtted az egész életed, akár egy film. Ez biztos csak egy baromság, de... mi lesz velem, ha tényleg így van? Nekem alig vannak emlékeim. Mit fogok én akkor végignézni? Nekem nagyon rossz a memóriám.
5: A Magyar Rádió bemutatja
4: Nagyon rossz a memóriám
5: című hangjátékot. Szereplők: Cukor Lajos.
6: Még egyszer sem robbantam föl. Ez az egy biztos.
5: Hajduk Károly, Cukor Miklós, Lajos apja.
7: Mi van? Mi van? Mi van?
5: Csúlya Imre, Cukor Mária, Lajos anyja.
8: Imádom a Biedermeier Holmikat, imádom őket.
5: Szirtes Ági, Sásárkány, Dadogós Sárkány repülő oktató. Bánki Gergely, Csilla, Lajos gyerekkori barátja.
9: Gyűlölöm a nevemet, érted? Annyira úgy, fúj!
5: Erdélyi Teréz, Szabó Zsófia, Lajos vágyálma.
10: Menj már a francba!
5: Danis Lídia, Herendi Ottó, Láttalan kincsvadász.
11: Mint a porcelán.
5: Jordán Tamás, Zászlós Artúr, egyetemi tanár. Laskó Péter. És még sokan mások.
12: Van három hátrás.
4: Szeretik a vicceket? Én utálom őket, ugyanis egyáltalán nem tartom őket viccesnek. Viccet mesélni is utálok. Most elmesélek kettőt, amiket még annyira sem tartok viccesnek, mint a többit. Az első, biztosan hallották már, igazi szakállas, 100 éves meg minden, amit csak egy rossz viccről el lehet mondani. Szóval, hogy hal meg a feledékeny ejtőernyős? Na vajon, hogy? Először is. Elfelejti, hogy ejtőernyő szeretett volna lenni, aztán elfelejt tisztálkodni, mosakodni, meg elmenni tüdőszűrésre, összeszed valami ronda bacilust, megbetegszik, és... hát... így hal meg. A másik vicc. A másik vicc egy kicsit hosszabb lesz. Az életemet fogom elmesélni, ami... hát egy vicc. Egy vicc. Ja, hello, én... engem Lajosnak hívnak, és... tehát a nevem Cukor Lajos. Ne kotorásszanak az emlékezetükben, valószínűleg még sohasem hallották a nevemet. Egyelőre elég is lesz csak annyit megjegyezni rólam, hogy... hát elég szánalmas a memóriám. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert... ezek a hangfelvételek, amik összegyűltek ez alatt a néhány hónap alatt, azért... azért gyűltek össze, mert... tehát azért, amit az előbb elmondtam, hogy... na, hát elmondtam az előbb, nem? Tehát nagyon könnyen elfelejtek dolgokat. Na, megpróbálom értelmesen elmondani. Az egész úgy kezdődött, hogy 20 éves vagyok. Vagy 21. Na mindegy, mindegy. Tehát most 20 éves vagyok, de az egész memória problémám 17 éves koromban kezdődött, amikor leégett a nyaralónk a Balatonnál. Most persze megkérdezhetnék, hogy honnan emlékszem ezekre a dolgokra, ha egyszer mindent elfelejtek. Hát nem mernék rám megesküdni, hogy minden úgy történt, ahogy majd elmesélem. Néhány részletet utólag kellett kipótolnom, de mivel alig van fantáziám, nem fenyeget az a veszély, hogy túlságosan kiszínezem a dolgokat. Na. Ott tartottam, hogy leégett a nyaralónk a Balatonnál. Én nem nagyon szerettem ott tölteni a szünidőt. A szüleim rángattak le magukkal, minden évben erre a szokásos grillezés után a nyugágyban fekszem 12 órán át nyaralásokra. Sőt, Ha igazán őszinte akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egyenesen utáltam az egészet. Házastól, kertestől, grillsütőstől, úgy, ahogy volt. Biztos ismerik ezeket az alpesi tetős kis kétszintes faházakat. Ha éjjel átfordultam a másik oldalamra, válaszképpen akkorát recsent, mintha mindenki egyszerre törte volna ki a lábát az egész világon. Gyűlöltem azt a házat. A szüleim viszont imádták. Nem is sikerült egy könnyen elfelejteniük. Minden évben megemlékeznek arról a bizonyos augusztusi éjjelről, amikor végig kellett nézniük, ahogy az egész épület porig égett. Ami azt illeti, elég gyászos nap volt ez az én életemben is, ugyanis nekem is végig kellett izgulnom a látványosságot, csak azzal az aprócska különbséggel, hogy én nem kintről néztem, hanem... Azt hiszem, ezt hívják gyermekkori traumának. Bennéktem a nyaralunkban. Na persze nem egészen, hanem csak úgy félig meddig. A tüzet egyébként valószínűleg apám cigarettája okozhatta, amit lefekvés előtt szokott elszívni, de nem hibáztathatom se őt, se az anyámat a történtekért. Úgy tudták, hogy nem alszom otthon aznap, de a... Mindegy, ez egy hosszú történet. A csajról kiderült, hogy gyűjti a kinder tojás figurákat, és én ezt képtelen voltam elviselni abban az időben. Mindegy, ez egy másik történet. A lényeg az, hogy mikor a nyaraló lángolni kezdett, nekem nem szólt senki, mert azt hitték, hogy a kinder tojásos csajnál alszom. Szóval a ház már javában ég, én meg békésen alszom a szobámban. Nagyon jól aludtam, jó mélyen. Még álmodtam is. Valami olyasmit, hogy az egész nyaraló ég a fejem fölött. Aztán kinyitottam a szemem. Égett. Első rémületemben gyorsan visszaaludtam még jó néhány percre, aztán mikor már nagyon melegem lett, és a lángok már a talpamat nyaldosták, sikítottam egy egész rövidet, és egyszerűen kisétáltam az égő romok közül. Oda csoszogtam anyuhoz és apuhoz a füstölgő papucsomban. Egy darabig csak néztünk egymás szemébe, aztán mindhárman elájultunk. Ezután kezdtek el megváltozni a dolgok a fejemben. Ekkor kezdődött az elfelejtős korszak. Minden lehető dologról meg tudtam feledkezni. Semmi sem okozott gondot. Bármit el tudtam felejteni. Időpontokat, fontos dátumokat, találkozókat, utcaneveket, az anyám nevét. Nem tudtam megjegyezni, hogy melyik szakra járok az egyetemen, és egyre nehezebben találtam haza. Nincs arcmemóriám. Nincs névmemóriám, nincs számmemóriám, szagokat sem tudok megjegyezni. Az embereket állandóan összekeverem. Egy családi ebéd alkalmával eljött hozzánk az egyik barátunk. Elkezdődött a szokásos ebédelős társalgás. Megkérdeztem tőle, hogy hogy megy neki mostanában a hegymászás. Nagy csönd lett. Apám és anyám a csirkét bámulta. Nem értettem, mi rosszat mondtam, de aztán a vendégünk elmosolyodott, és azt mondta, hogy elég rosszul, mert a tolószéke mindig elakad a csalámban. A nap hátra levő részét kétségbeeséssel töltöttem. Úgy éreztem magam, mintha nem is ember lennék, hanem valami sokkal egyszerűbb. Egy sejt, ami csak táplálkozni tud, és veszélyt jelent mindenkire, még önmagára is. Igen. Egyszer az is kiment a fejemből, hogy nincs jogsim, és egyáltalán nem tudok vezetni. Apám őrjöngött. Most persze megkérdezhetnék, hogy honnan emlékszem ezekre a dolgokra, egyszer mindent elfelejtek. Hoppá. Ezt már mintha elmondtam volna. Vagy nem? Na jó, inkább haladjunk. Szóval ekkor kezdtem el a cetlizést. Mindent felírtam, amit az agyamban kellett volna eltárolnom, de a dolog nem jött be igazán. A cetliket folyton elvesztettem, beléjük fújtam az orrom, vagy csak egyszerűen elfelejtettem őket elolvasni. A következő lépés az öntapadós matrica volt. Lefekvés előtt felírtam a másnapi teendőket, és ráragasztottam a homlokomra. De mivel reggelente gyakran elfelejtek fogatmosni, és ezáltal szembenézni magammal a tükörben, az egésznek annyi eredménye lett, hogy akikkel együtt utaztam a buszon, végre jól kiröhöghették magukat. Az igazán jó pofák pedig hangosan esküdöztek, hogy nem felejtik el megetetni a kutyát. Szóval 20 éves koromra úgy lerobbant a memóriám, hogyha most valaki nekem szegezné a kérdést, hogy fiú vagyok-e vagy lány, hát simán tudnék rá válaszolni, azért még nincs ekkora baj, csak hát az ember mégsem élhet memória nélkül. Az egy dolog, hogy nem tudok verseket megtanulni, de hogy ne legyenek barátaim, mert egyszerűen elfelejtem őket. Azért ez elég nyomasztó. Kifogytam az ötletekből. Mivel pszichiáterem nem volt, a szüleim vették kézbe az agyamat. Az ügyemet. Elvittek valami külvárosi kuruzslóhoz, hogy hipnotizálja ki belőlem ezt a szörnyű kórságot. Többször nekirugaszkodott a feladatnak, de egyszer sem sikerült. Aztán torkig lett a dologgal, és tudatta apám, mikor, hogy tökéletesen alkalmatlan vagyok a hipnózisra. Én mindent megpróbáltam, de amikor a hipnózis végén elhangzik az ominózus mondat, de tudják.
11: Miután csettintek, felébredsz, és nem fogsz emlékezni semmire.
4: Hát persze, hogy nem fogok emlékezni semmire, ez aztán a gyógymód. Állandóan meg vagy fázva, akkor menj az északi sarkra, ott nem szúr szemet senkinek, ha mindig náthás vagy. A csettintés után jó negyedórás röhögő görcsöket kaptam, de végül is az állapotom, hogy úgy mondjam, szinten tartását mégiscsak a külvárosi sarlatánnak köszönhetem. Volt ugyanis neki egy remek kis másodállása. Műszaki adásvétellel foglalkozott. Az utolsó kezelés után, miközben anyámék megpróbáltak rossz kedvre deríteni a görcsös röhögésből, a csoda doktornak felcsillant a szeme, és átszaladt az utca túloldalán lévő üzletébe. Mikor visszajött, már a kezében tartotta a megoldást. Egy diktafon volt az. Egy miniatűr digitális diktafon, olyan mikrofonnal felszerelve, amivel még egy csiga szemének a suhogását is rögzíteni lehet. Ahogy megcsillant rajta a fény, úgy éreztem, mintha rám kacsintott volna valaki. Ez lesz a megoldás. A sarlatán azt mondta, tegyem csak el. Biztos elege volt már belőlem, vagy... Nem! Nem is tőle kaptam a diktafont. A szüleimtől kaptam karácsonyra, vagy... Ja nem, de! Nem. A szüleimtől egy 3000 forintos fényképezőgépet kaptam, vagy nem? De. Az biztos, hogy pénzt nem adtunk ki érte. A szüleim nem vennének nekem ilyen drága cuccot. Jó, akkor mégiscsak jól mondtam. Elnézést, néha iszonyúan meg tudom kavarni magam. Mindegy. Tehát lett egy diktafonom, amit nem kellett a homlokomra ragasztani, sőt, az a veszély sem fenyegetett, hogy belefújom az orrom. Valakinek műlába van, valakinek üvegszeme, nekem miért ne lehetne mesterséges memóriám? Csodálatos érzés volt. Sikerült szertennem 50 megabájt digitális emlékező tehetségre. Még aznap este felmondtam rá az első üzenetet magamnak. Megmutatom.
13: Furcsa dolog történt tegnap a nagy vízit közepén. Besétált egy fél disznó.
4: Hoppá, ez nem az volt, ez majd később, ez más. Elnézést. Ez lesz az. Lajos, holnap szeptember 15-én lesz anyád névnapja. Ne vegyél neki talpmasszírozó hengert. Ja, és anyádat Máriának hívják. Szokatlan érzés volt. Reggelente nem úgy ébredtem, mint aki azt se tudja, hogy hol van, hanem adataim voltak arról, hogy minek kell aznap történnie velem. Ez nekem újdonságnak számított. 5-én reggel 10 órakor konzultáció az egyetemen Zászlós Artúr professzorral. Bajszos, barnahajú, kicsit sántit. Az egyetem a pesti oldalomban. Egy kiló kenyér, 2 liter tej. A boltossal beszélek ezelően, a múltkor becsapott és te lebuktatta. Persze azért a diktafonos módszer sem mindenható.
14: Kéket told előre ütközésig, de nehogy rányomt, mert attól felrobbanhat.
4: Hát, még nem robbantam fel, úgyhogy még biztosan nem nyomtam rá a kéket. Bár fogalmam sincs róla, hogy mi a franc lehet az. A diktafont mindenhová magammal hurcoltam. Felmondtam a fontosabb helyek elérési útvonalát, a metróban felvettem az összes megálló nevét, ahogy bemondja a hangszóró, és mindegyikhez hozzárendeltem egy-egy objektumot. Így végre tudtam, hol kell leszállni, ha például moziba akarok menni, meg ilyesmi. Marha jó. Itt lakik a nagyanyád a Ferivel. A Feri a nagyapád. Itt soha ne szállj le, tartozol az újságosnak. Itt nincs semmi. Planetárium. Olcsó pizza bal oldalon. Fodrász. Mozi. Könyvtár. Átszállás a 7-es buszra. Na igen, a 7-es busz. Itt kezdődött minden. Ez volt a fordulópont. Ekkor jöttem rá, hogy a diktafont úgynevezett egyéb dolgokra is lehet használni, nem csak arra, hogy üzengessek magamnak. Történt ugyanis egy kis malőr.
14: Az ingem felső zsebében pihenő diktafon rec, azaz felvétel feliratú gombja érintkezésbe lépett egy levél C-vitaminnal, amit szintén az ingem felső zsebében hordok.
15: Meg az a rengeteg repülő! Össze-vissza röpködnek, aztán csodálkoznak, hogy nincsenek évszakok.
16: Hát igen, az emberiség szép lassan tönkre teszi ezt az egész bolygót.
15: Aztán mire észbe kapnak, már késő lesz. Volt, nincs ágy, ez ugye?
16: Tudja mit, Marika? Megérdemelné ez a fene nagy civilizáció, ha az állatok átvennék a hatalmat az egész világon.
15: Hát ja, némelyik állatnak több esze van, mint a legtöbb embernek.
16: Meg a vadállatok is. Azok is csak akkor élnek, ha éhesek. Az ember meg egyiknek kicsit több pénze van a másikánál, már ugrik és neki az ölik egymást, mint akiknek nincs eszük. Ember embernek farkassa.
15: Tudja, mit mondok, Gyula? Jaj, szívbaj kerüget mindig ettől az ordinári hangtól. A francért kell így bömböltetni.
16: Ma már mindent számítógéppel csinálnak. Aztán az emberre szép lassan nem is lesz már szükség.
15: A fiamnak is van számítógépe, el se lehet cibálni előle. Ott ül egész nap, mint akinek... elmentek otthonról, na.
16: Hát azért jó a szava, Marikám. Látná a sógoromnak a komponterét, épp csak a kávét nem hozza az ágyba.
15: Kávéautomata?
16: Nem, pont azt mondom, hogy azt nem hozza az ágyba.
15: Ilyen jól megy egyeseknek. Kár, hogy én kettes vagyok. Érti, kettes. És mit dolgozik a sógora, ha nem vagyok Windisgrécz? Elnézést, leszáll, fiatalember?
4: Igen. Na, hogy le akartam szállni. Már majdnem átharaptam az egyik kapaszkodót. Hazafele menet azon gondolkodtam, milyen ember lehetett, aki kitalálta, hogy ha az indiszkrét helyett vindisgrécet mond, akkor az ilyen vicces. És mikor lefekvés előtt bekapcsoltam a diktafont, hogy felmondjam rá a másnapi tennivalókat, hirtelen újra szembe találtam magam Gyula és Marika csodás szereplésével. Először nem értettem, hogyan került rá, de nagyon megörültem neki. Végre volt valami, amit az ember úgy el tud mesélni másoknak. Nem mintha sokat járna itt társaságba, de ez az eset rádöbbentett valamire. Mihez kezdek majd, ha egyszer a gyerekeim elkezdenek kérdezgetni a fiatalságomról? Elsorolom nekik a metró megállókat. Egy szóval rájöttem, hogy az emlékeimet ugyanúgy archiválnom kell, mint a többi adatot. Például mit mondanék, ha megkérdezné valaki, hogy mi a hobbim? Na persze ilyet már nem szokás kérdezni, hiszen az, hogy hobbi... egy nagyon hülye szónak számít manapság, de ha mégis megkérdezné valaki, akkor azt mondanám, hogy a sárkányrepülés. Ez jól hangzik, de nem egészen igaz, mert bár sárkányrepülő oktatóm tényleg van, csak az oktatás nálunk abban merül ki, hogy ő sztorikat mesél, én meg hallgatom. Sztori? Ez is milyen hülye szó. Sztori. Van egy sztorim. Ez az én sztorim. És akkor rájöttem. Sztorikat kell gyűjtenem. Ez az oktató űrge pedig tényleg egy ilyen igazi sztorizós fazon, bár ezt elég kevesen hinnék el róla, ugyanis egy 10 betűsnél hosszabb szót csak hosszas gyötrődés után tud kimondani. Hát dadog, de nagyon durván. Egyszer megszámoltam, annak a szónak, hogy rezes banda 17-szer futott neki, aztán megpróbálkozott a részfúvós zenekarral, de azt 3 után feladta, végül beérte azzal, hogy a Laciék. De... ha ez az ember elkezd történetet mesélni, és a hallgató elég türelmes ahhoz, hogy végig szenvedje vele az első pár mondatot, utána, mikor már belemelegszik a cselekménybe, akkor egyszer csak abba hagyja a dadogást, és a végén pedig már olyan választékosan fejezi ki magát, amitől valahogy újra dadogni kezd. Sosem járt logopédusnál, pedig sokra vihette volna, mármint a logopédus. Az igazi nevét nem hajlandó elárulni, a klubban pedig mindenki sárkánynak hívja, illetve sásárkánynak, mert a becenevét sem tudja dadogás nélkül kimondani. Nagyon szeret nekem sztorizni, hiszen én pár óra múlva elfelejtek mindent, és így elég sokszor elmondhatja ugyanazokat a történeteket. Ezért is próbáltam ki először ő rajta a rejtett diktafonos módszert. Bedugtam a zsebembe. Hát nem mertem neki elárulni, hogy felveszem, amit mond, mert féltem, hogy ettől még jobban fog dadogni, és akkor nem lesz elég a diktafon 300 perces kapacitása. Mikor felhívtam egy telefonfülkéből, hogy megkérdezzem, jó-e neki a péntek 5 óra, az összes egység lement a vadi új kártyámról, pedig csak annyit mondott, hogy legyen inkább 6.
17: Szevasz, sársárkány, megjöttem.
18: Hello, Lajos! Elroblott az egyik Hello, Lajos! Elromlott az egyik szelep. Ki kell cserélni az egészet. Ja, mindegy. Gyere, foglaljunk helyet.
4: A következő fél órát a hogy vagy közjól frázisoknak szenteltük, ezért ezzel nem húzom az időt, hanem inkább megmutatom Sásárkány egyik kedvenc történetét, aminek a lakott területen való repülés veszélyei címet adtam.
18: Lakott terület fölött természetesen tilos alacsonyan sárkány repülni, de bevallom, egyszer kipróbáltam. Egy
4: Igen, emlékszem, a Kudlik Júli vezette a tévében.
18: Július.
4: Ja.
18: Egy július este nem röltem a szabályzattal, és berepültem a külváros fölé. A nap már lement, de az ég az még világított. Nagyon alacsonyan repültem, és nem gondoltam semmire, nem nem érdekeltek a magas feszültségű villanyvezetékek, az sem zavart, hogy lassan rámestelevik. Csak meg akartam nézni, hogy mit csinálnak az emberek. Hogyan lépnek be a kertkapun? Vagy hogy kiállnak-e egy kicsit vakarózni a verandára, mielőtt bemennének tévét nézni? Az utcákon nem volt már senki. Olyan volt az egész, mint valami mesebeli város, ahonnan mindenki megszökött. Nem is hiányoztak az emberek. Úgy éreztem magam, mint egy velociraptor az őskorban, amikor még nem léteztek értelmes lények. Már annyira beleszédültem a repülésbe, hogy majdnem elkezdtem víjogni. De aztán megláttam egy fickót, aki egy nagyon hosszú utcán gyalogolt a busz megállóhoz. Tudod, az öltönyös, aktatáskás fajta ilyen, hogy mondják?
17: Jupi.
18: Nem, teljesen normális haja volt.
17: Nem hippi, jupi.
18: Jó, mindegy. Tehát a fickó megy az úton a busz megálló felé. Na, erre látom ám, hogy az arra párhuzamos utcában meg a busz robog a megálló felé, de legalább 100-zal, majd szétesik. A fickó nem láthatott át a másik utcába, én viszont odaföntről jól láttam mindkettőt, a fickót is, meg a buszt is. Nyilvánvaló volt, hogy az aktatáskás ezt a buszt ezen az estén nem fogja elérni. Ismerem azt a járatot. Ha lekésed, fél óráig nem jön belőle még egy. Elkezdtem körözni a fickó feje fölött, és egyre alacsonyabbra ereszkedtem. Elkezdtem óbégatni odaföntről, hogy jön a buszod, de nem hallotta. És mikor jobban megnéztem, láttam, hogy fejhallgató van neki a fején. Még alacsonyabbra ereszkedtem, és pont akkor értem a fickó feje fölé, amikor az meglátta a buszt befordulni a sarkon. Megállt, földhöz vágta a táskáját, fölemelte az arcát az ég felé, és gondolom káromkodni akart, de csak addig jutott el, hogy az Isten... Mert ekkor, hát most képzeld el, meglátott egy röpülő férfit piros bukós isakban. És én nem tudom, mi játszódhatott le a fejében, vagy hogy mit indított el benne ez a látvány, és a mai napig nem tudom felfogni, hogy miért mondta, amit mondott.
17: Mit mondott?
18: Azt mondta. Hülye. Pedig én... Csak segíteni próbáltam. Hogy lehet valaki ilyen bunkó?
17: Remélem elküldted a francba.
18: Hát nem igazán. Tudod, olyan gyorsan történt ez az egész. Nem nagyon volt időm beszélni. Meg hát mit lehet erre mondani? Szóval soha ne röpülj a házak f- f- f- f- f- f- ne röpülj a házak.
6: Sokat gondolkodtam ezen a szón, hogy hülye.
18: Mit lehet erre mondani? Mégse tudnék rá mit reagálni.
19: Lajos.
18: Mert ha durvábbat mond valaki, ez egy dolog, arra lehet válaszolni. De ez a szó magában teljesen lebénítana. Nem vagyok hülye. Maga téved. Mondanám, de érezném, hogy itt valami sokkal bonyolultabb dologgal kéne szembenézni. Talán írunk egyszer egy könyvet erről, sársárkány.
19: Rendben.
18: Igen. Rengeteg dolog van az életben, aminek egyszer muszáj a végére járni. Itt van például a kapcsolatom a szüleimmel. Tökéletesen hiány van bármiféle. Amikor az ember azt hallja, hogy szülő-gyerek kapcsolat, akkor megjelenik előtte egy kép. Nekem nincs ilyen képem. Soha nem is volt. Például fogalmam sincs, hogy mit gondolnak rólam. Igen, néhány éve rám gyújtották a nyaralójukat, és ezért biztos éreznek valamiféle bűntudatot irányomban, de nem tudom. Annyira meghallgatnám egyszer, hogy miről beszélnek, ha kettesben vannak, és én nem vagyok otthon. Amikor ez eszembe jutott, ránéztem előbb a diktafonra, aztán a nappali közepén álló hatalmas ikebanára.
20: Mit fotorázol ott az ikebanára?
6: Semmi, csak volt rajta egy száraz levél.
20: Minden levél száraz rajta, Lajos. Attól ikebana. Hagyd békén!
6: Jó, persze, csak... Itt lesztek a nappaliban? Apa?
21: Mi van?
6: Itt lesztek a nappaliban?
21: Miért? Talán nincs jogom hozzá, hogy itt legyek.
6: Csak kérdeztem.
21: Talán zavarlak valamiben?
6: Nem, dehogy is. Nekem most amúgy is el kell mennem.
21: Hát akkor mennél?
6: Jó. Na, hát akkor én megyek. Sziasztok.
20: Este hazajössz?
6: Persze, hogy hazajövök. Mindig hazajövök.
20: Hoznál kenyeret hazafelé?
6: Hát nem ígérem, de megpróbálom.
20: Miért nem mondod fel a diktafonodra? Azért van, nem?
6: De majd kint az utcán felmondom. Sziasztok, szia apa.
18: Apám a fotelben ült. Apám a fotelben ül. Apám a fotelben él. Róla elég annyit tudni, hogy a kedvenc étele a dinoszaurusz formájú mirelicsi befasírt. Először mindegyiknek leharapja a farkát, és csak azután lát neki az evésnek úgy igazából. Egyébként ő mindig csak akkor köszön nekem, ha megérkezem. Ha elmegyek, soha nem mond semmit. Aznap is csak rágta tovább a dinoszauruszokat, miközben egy termékkatalógust olvasgatott.
22: Mari! Figyúzz ide egy kicsit!
20: Mondjad!
22: Képzel! Kiszámoltam, hogyha annak idején nem szülted volna meg a Lajost, most pont összegyűlt volna a pénz egy ilyen házi mozi rendszerre, kivetítővel együtt.
20: Jézusom, Miki! Hogy jutnak az eszedbe ilyen marhaságok?
22: Ha az előző három évben megspóroltuk volna a zseppénzét, mert hangsúlyozom, csak a zseppénzét, akkor a jövő hónapban vehettünk volna neked egy olyan eredeti 19. századi mahagóni fésülködő asztalt. Tudod, melyikre gondolok?
20: Ezt most komolyan mondod, vagy hülyéskedsz?
22: De még mennyire, hogy komolyan mondom. Most számoltam ki. Nézd csak meg!
20: Hát én ezt nem hiszem el. Hát ez hihetetlen.
22: Tessék, itt van. Feketén, fehéren.
20: Miki, te most ugye hülyéskedsz velem.
22: De hogy hülyéskedek, hát nézd meg, itt van.
20: Ezt most teljesen komolyan mondtad?
22: Igen. Most mi bajod van?
20: Várjál. Te most arról beszélsz, amelyik úgy el volt kerítve, és nem szabadott hozzá nyúlni?
22: Na, hogy arról beszélek.
20: Amelyiknek azok a kis intarziás fiókjai voltak?
22: Na, hogy az intarziás. A jövő héten már ott állhatott volna a hálóban.
20: Várjál. Egy olyan kis Biedermeier zsámoljal, nem?
22: Ha hozzáveszem a karácsonyi, meg a szülinapi ajándékokat csak az elmúlt egy évben, akkor minden további nélkül kijött volna a zsáma is.
20: Mit is kapott karácsonyra?
22: Fényképezőgépet.
20: Jó, hát szokta használni egyáltalán?
22: Nem tudom. Egyszer mutatott valami régi felvételt, amit azzal az idióta haverjával csinált. Tudod, az a műrepülő, vagy sárkányeregető, vagy mi a franc? Az a dadogós.
20: Arra költi a zseppénzét, hogy röpdösön, mint egy hülye?
22: Mit tudom én, mire költi?
20: Tehát tériszonya van. Itt valami nagyon nem stimmel. Mire költi?
1: elkölteti a zsebpénzét.
21: Halvány lila gőzöm sincs róla. Gondolod, hogy hazudik?
1: Van barátnője?
21: Nem hiszem.
1: Jézusom!
21: Mi van?
1: Akkor lehet, hogy arra költi.
21: Mi?
1: Mennyibe kerül mostanában egy ilyen?
21: Mi?
1: Hát tudod, egy ilyen...
21: Mi?
1: Hát, egy ilyen nő. Érted, mire gondolok? Na. Van prostituált. Na.
21: Honnan a fenéből tudjam? Mi a fenéről beszélsz? Mi ez már megint? Kihallgatás?
1: Most miért vagy ideges?
21: Honnan a fenéből tudnám, hogy mennyibe kerül? Ha minden nézel engem? Elment az eszed?
1: Jézusom, Mikert, nyugodj már!
21: Mi a nyugodjak meg? Mit gyanúsítgatsz ilyen hülyeségekkel?
1: Miklós!
21: Nem mondd ki így a nevemet még egyszer! Ki nem mondd így még egyszer!
1: Miklós, mi bajod van? Miről beszélsz?
21: Megmondjam, hogy mi bajom van? Megmondjam? Az a bajom, hogyha nem fejezed be ezt a rohadt gyanúsítgatást, tényleg az lesz a vége, hogy elmegyek egy nőhöz, aztán sírhatsz, hogy milyen hülye voltál. Mert te tehetsz róla. Azt jobb, ha tőlem tudod. Csak te tehetsz róla. Mert nem én szoktam úgy feküdni alattad az ágyban, mint egy darab fa. Komolyan mondom, úgy érzem magam veled szex közben, mint egy dagadt gyerek, aki föl akar mászni a fára, de mindig letörik alatta az ágy.
1: Miklós!
2: Azt hiszem, ez a csattanás egy pofon volt. Elég sokszor meghallgattam a felvételt, de nem tudtam eldönteni, hogy melyikük kapta a másiktól. Lehet, hogy anyám adta apámnak a hasonlatért, de az is lehet, hogy anyám...

0: Ja, nem vicceltem. Tényleg egyetemista vagyok. Első éves magyar szakos hallgató. 3 éve. A tanulmányaimból persze semmire sem emlékszem. Aki a felvételi pontjaimat összeadta, élete baklövését követhette el. De ezzel az új digitális módszerrel úgy gondoltam, hogy a tanulmányaimat is előbbre lendíthetem. Így titkok helyett verselemzést tant gyömiszköltem a diktafon memóriájába, amit Zászlós Artúr, a magyar irodalom professzora adott elő heti 2 órában. Ha most megmutatnám Zászlós Artúr hétfői előadását, akkor azt mondanák, hát nem valami izgalmas ez a verselemzéstan. Ha viszont megmutatom a csütörtöki órát, akkor...
1: A modern művek esetében természetesen nem lehet szó az úgynevezett formai definiálásról. A belső tartalom vizsgálatánál azonban igenis szemügyre kell vennünk azt a tényt, hogy az irodalom... olyan önmagára is állandó hatást gyakorol, ezért egy modern vers elemzésekkor se feledkezzünk meg arról, hogy igenis létezett valaha egy Vergilius, egy Milton, egy Csokona, ilyet, etc. Elnézés. Mintha valaki kiabált volna, nem? Maguk nem hallottak semmit? Maga sem hallott semmit? Magához beszélek, Kockás Inget.
0: Aznap Kockás Inget vettem fel, és sajnos az első sorba ültem, hogy jól sikerüljön a felvétel.
1: Maga sem hallott semmit?
0: Most?
1: Hallott kiabálást?
0: Nem, azt hiszem, nem.
1: És most? Most hallott valami?
0: Igen, azt hiszem, igen.
1: Tudja, mi volt ez az üvöltés?
0: Hát nem igazán, de majd elgondolom.
1: Megmondjam, mi ez?
0: Igen, de ha...
1: Ezt én sűrítésnek nevezem. Érted?
0: Igen.
1: Tudod, mi az a sűrítés?
0: Nem.
1: Megmutassam?
0: Hát én szívesen...
1: Akarod hallani, hogy mit jelent az, hogy...
0: Hát, ha a többiek is úgy gondolják, akkor...
1: A többiek is úgy gondolják?
2: Maradjunk a helyünkön. Mindenki maradjon nyugton. Ne izgassunk fel.
1: Jól van. Akkor elmondom. Húz a herém a csillagok felé! Húz a herém a csillagok felé! Ha most kiúsznék az óceán közepére, tudom, hogy leengednétek a vizet. Blokkolva van az agyatok, azért gondoljátok, hogy verset mondok. Az ágyamban meg egy ember fekszik, és a hangjára gondol már 3 napja. Hívd föl telefonon a legjobb barátodat, és mondd, hogy húzz a herét a csillagok felé. Rögtön leteszi majd a kagylót, és visszadugja a fejét a gázsütőbe, amiről csak sejti, hogy valójában villannyal működik. Valaki azt írta valami könyvben, hogy a kutyák azért ugatják az embereket, mert érzik rajtuk, ha nemrég szeretkeztek. Robot kutya egy japán cégtől. Az állatorvosom tegnap a szívműtétet hajtott végre saját magán. A rokkant nyugdíjasoknak viszont sikerült megépíteniük az időgépet. Ott akarnak lenni, amikor születtél, hogy körbeálljanak és sírjanak végre egy jót. Az űrhajósok is el tudnak tévedni. Húzza őket a heréjük más csillagok felé! Nem sokára történni fog egy csoda. Bekapcsol a távfűtés júliusban, de senki nem fogja érteni, miért. Aztán pár év múlva majd elkezdtek aláírás gyűjteni, hogy ne legyen több aláírás gyűjtés, mert mindenkinek elege van már az aláírásából. Adjatok egy kést, le kell vágnom a herémet, repülni akar. Adj egy kést! Ne forgasd a fejed, Kockás Inges. Már csak mi vagyunk itt ketten. Hozzád beszélek. Adj egy kést.
0: Sajnálom, nincs nálam kés.
1: Akkor egy ollót.
0: Nincs ollóm.
1: Zsilettpenge.
0: Nincs.
1: Körömcsipeszem.
0: Nincs. Körömcsipeszem.
1: Jól van, akkor legalább jegyezd meg, amit mondtam, rendben?
0: Igen.
1: Megjegyezted?
0: Igen.
1: Na, hadd halljam. Emlékszel-e még? Mi volt ez?
0: Sűrítés?
1: Úgy van! Sűrítés! Sűrítés! Na viszlát! Viszlát!

0: Viszontlátásra.
1: És maga is vágjon le magáról valamit, kockásinges. Így nem fog tudni repülni, ha úgy adódik. Érti?
2: Nem tudom eldönteni, hogy tényleg megbolondult, vagy csak egyszerűen elege lett a pedagógusi pályából. Hazafelé menet még remegett egy kicsit a lábam. Zászlós Artúr lába viszont soha többé nem lépte át az egyetem küszöbét. Nem tudom, mi lett vele, de mióta meghallgattam a sűrítését, azóta mindig ő jut eszembe, valahányszor csak meglátom az aláírását. Csak ostobán tudnám megfogalmazni, mit jelent nekem ez a mondat, úgyhogy inkább mindenki fogalmazza meg saját magának. Adok erre mondjuk úgy 20 másodpercet, annyi talán elég lesz. Addig hallgassunk egy kis zenét.

0: Ezt a felvételt egyébként a Zeneakadémián kalózkodtam. Elég sok benne a köhögés, de azért élvezhető. Nagyon szeretem ezt a számot. Persze ezt nem csak ezért mutattam meg. Egy történet fűződik hozzá, pontosabban miután kihömpölyögtem a többi műértővel a Zeneakadémiáról, én velem történt valami. A rengeteg ember között megpillantottam egy vakférfit. Olyan 60 körül lehetett. Elkezdtem követni. Gyerekkoromban én azt hittem a vakokról, hogy a fehér bot valójában egy fémdetektor, és hogy ők valójában azért járkálnak folyton ezzel a detektorral, mert kincsekre vadásznak. És ahol a bot sípol egyet, ott egyszerűen elkezdenek ásni, amíg meg nem találják a kincset. Azt hittem, ez a foglalkozásuk. Aztán apám elmagyarázta a foteljéből, hogy őket egyáltalán nem érdeklik a kincsek, mert úgysem látnák, és nem tudnának vele mit kezdeni. Na mindegy. Szóval, amikor megláttam a bácsit, rögtön a nyomába szegődtem. Talán a régi beidegződés miatt, hogy hát, ha talál valamit. De nem talált semmit. Csak ment. Gondoltam, megszólítom, és megpróbálok beszélgetni vele.
1: Elnézést, bocsánat, ne haragudjon.
2: Okvetlenül szükség van mind a három formulára, fiatalember.
1: Tessék?
2: Hogy feltétlenül el kellett mondania mind a hármat, elnézés, bocsánat, ne haragudjon. Vagy a bocsánatot az elnézésért kérte, a ne haragudjonra pedig a bocsánat miatt volt szükség. Fiam, azért szólított meg, hogy megmutassa, milyen az, amikor idétlenül nyihog?
1: Nem, dehogy is, nem, dehogy.
2: Maga szeret mindent többször elmondani? Szerintem már hallottam volna. Van még valami a tarsójában, fiatalember, vagy csak ennyit kívánt megosztani velem?
1: Nem, nem.
2: Ide figyelj, fiam, én szívesen segítek neked, ha valami problémád van, de ha nem haragszol, elég sok dolgom van.
1: Elnézést, én filmrendező vagyok is.
2: Remélem, nem neheztel, amiért letegeztem.
1: Nem, dehogy. Na, én egy filmrendező vagyok, és...
2: Hallgatom.
1: Szóval, filmrendezőnek tanulok, és hát most... Egy olyan feladatot kaptunk, egy olyan dolgot kell egy csinálnünk.
2: Ugye nem haragszol meg, ha nem nézem meg egy filmedet se?
1: Nem, dehogy. Ez jó. Mindig sejtettem, hogy a vakoknak nagyon jó a humorérzék.
2: Nem viccből mondom, fiam. Hogy akarsz így filmet rendezni, ha nem tudsz elmondani egy értelmes mondatot?
1: Hát...
2: Ráadásul ez a csirnálnunk, ez nem is tudom.
1: Igen. Na jó. Én nem vagyok igazából filmrendező, illetve nem annak tanulok, hanem
0: új stratégiára volt szükségem. Úgyhogy még nagyobb baromsággal rukkoltam elő.
1: Nagyon érdekel a rádió, és riportot akarok készíteni egy...
2: Ja, hát ez úgy teljesen más, világos. Hát én sem hiszem, hogy a rádiónak bármi köze lenne a verbális kommunikációhoz. Nagyon jó szakmát választottál. Figyelj, ha akarsz, nyugodtan beszélgethetünk úgy is, mintha a filmrendező lennél. Ha neked úgy könnyebb, én szívesen alkalmazkodom. A világért sem akarra összezavarni. És kinek az osztályába jársz?
1: De én nem vagyok... Na, na jó, hát most erre mit mondjak?
2: Esetleg a Makkárójéba?
1: Jó, igen.
2: Láttad azt a legutóbbi filmjét? Tudod, melyikre gondolok?
1: Hát még nem.
2: Nagyon szép film, az érdemes megnézni.
1: Maga látta?
2: Nem. Nem szoktam moziba járni. Érted, mire gondolok?
1: Igen.
2: Vicceltem.
1: Igen.
2: Hát fiam, borzasztó fárasztó vagy, de ha esetleg meghívsz egy kávéra, akkor megpróbálom sztornózni róla ezt a képet a fejemben, és akkor együtt kiderítjük, hogy mit szerettél volna kérdezni. Rendben?
1: Persze, hogy ne, igen.
2: Még valamit tegyél meg a kedvemért. Most válasz ki a persze, hogy ne, igen közül azt, amelyik a legjobban tetszik, és próbáld meg csak azt az egyet mondani.
1: Hogyne?
2: Remek. Mehetünk. Miért nem néz rá a lábad elé? Nagyon fáj.
1: Nem vészes. Nézze, ne haragudjon.
2: De igen, és haragszom. Most nagyon megbántottál, fiam. Én nem tudok nézni. Hogy mondhatsz ilyet egy szegény vak öreg embernek? Hát ilyenek a mai fiatalok folyton. Rágó gumiznak.
1: Most viccelt, ugye?
2: Vág az eszed, mint a borotva pamacs. Na, ez nem volt vicces? Ez már nem számít jó tréfának manapság?
1: De, még nem is hallottam, ez jó. Borotva pamacs, ez jó, jó poént.
2: Akkor a mai fiatalok így reagálnak, ha jó poént hallanak. Miért nem viagsz úgy, mint az előbb? Remélem, nem sértődös.
1: Nem.
2: Az se baj, hogy tegezlek?
1: Nem, dehogy is nem baj. Vagy, na, már, ne, nem, nem
2: jó,
1: baj.
2: Jó, jó, van, fejezd be a szócsatát. Megjöttünk.
0: A kávézó egy félreeső utcában volt, egészen jó közel.
2: Estét. Csókolom, Klárika, de régen nem láttam.
1: Kezi csókolom.
2: Két kávét kérünk.
0: Gondoltam, nem fenyeget a lebukás veszélye, ezért, hogy tökéletes legyen a felvétel.
2: Mit tettél ide az asztalra?
1: Tessék?
2: Valami koccant az asztalon.
1: Ja, csak a telefonom, a mobil telefon. Istok. Mi történt?
2: Hogy ezt a rezes fejű szűzmát.
1: Mi a baj?
2: Aj, addig hallgattam a sületlenségeidet, amíg elfelejtettem, hová indulta.
1: Hová?
2: Elmúlt már 8 óra.
1: El. Aj, aj, aj. Baj van?
2: Fel kellett volna hívnom a menyemet. Megengedsz nekem egy hívást a telefonodon? Nagyon rövid lesz, ígérem.
1: Hát,
2: csak annyit kell tudatnom vele, hogy még élek. Ne félj, nem szokott sokáig érdeklődni. Mondhatom a számát.
1: Ne haragudjon, én meg akartam mondani. Az az igazság, hogy ez nem mobiltelefon, hanem egy...
0: Nem volt mit tenni. A telefonom egyáltalán nem volt nálam. Elfelejtettem magammal vinni.
1: Ez egy diktafon.
2: Diktafon?
1: Igen.
2: Jó van, fiam, megértem, de nekem elég lett volna, ha csak annyit mond, hogy nem lesz pénze kifizetni a számlát. Nem kell azt szégyelni, és nem kell hazudnia nekem csak azért, mert én nem látom, hogy mi az. Tudom, hogy nem olcsó mulatság a telefonálgatás.
1: Jaj, nem, ne tessék félreérteni, ez tényleg egy diktafon. Én nem azért mondtam, szívesen odaadnám a telefonom, de otthon felejtettem, tudja, nagyon rossz a memóriám, folyton elfelejtek mindent. Ez tényleg egy diktafon.
2: Diktafon?
1: Igen.
2: És talán be is van kapcsolva.
1: Igen, én... Ne haragudjon, kikapcsolom.
2: Hagyja csak, megnézhetem.
1: Persze.
2: Hát, ahhoz képest elég vékonka. Ráadásul nem is zúg. Fiatalember, miért akar bolondot csinálni belőlem?
1: Ez digitális, azért nem zúg. Esküszöm, én... Bocsánatot kérek, amiért nem kérdeztem meg, hogy szabad-e. Digitális.
2: És most is veszi, amit mondok?
1: Igen, ha ide tetszik adni, már is kikapcsolom.
3: A nevem Otto. A nevem Herendi Otto. Herendi, mint a porcelán.
2: Visszahallgathatnám? Legalább a hangomat hagyd lássam egyszer kívülről.
0: Természetesen a felvételnek itt vége szakadt. Visszahallgattuk az egészet. Pontosan 12-szer. Herendi Otto pedig minden egyes zörejről pontosan elmondta, hogy micsoda. És elárult egy titkot. Tudta, hogy neki fogok menni annak az oszlopnak, és direkt nem szólt. Jó érzés volt látni, ahogy a hangját hallgatta. Mintha tükörbe nézett volna. Másnap fogtam a diktafont, és elmentem Sársárkányhoz egy újabb sztoriért. Már úgy végeztem a dolgom, mint egy igazi profi. Tényleg, azt még el sem meséltem, hogy hogy ismertem meg Sársárkányt. Egy ilyen kissé... megalomán udvarlási akciómban működött közre, mint légi felvételkészítő. Azt találtam ki, hogy kiírom egy lány nevét benzinnel egy elhagyatott parkolóban. Nem tudom már, hogy hívták, de jó hosszú neve lehetett, mert összevásároltam meg 10 liter benzint. Sársárkánynak meg az volt a dolga, hogy miután begyújtom a feliratot, ő lefényképezi a lángoló betűket a levegőből. A dolog végül mégsem jött össze, mert mielőtt rádobhattam volna a gyufát, oda parkolt egy busz. Azért a buszt lefényképeztük, és meg is mutattam a lánynak. Azt hiszem, nem értette, mit akarok tőle. Hát ez annyira nem volt érdekes. Úgyhogy jöjjön inkább helyettem valami sokkal szórakoztatóbb. Következzék a sárkányrepülés királyának újabb története. Fogadják szeretettel Sársárkányt, a sztori királyt.
1: Vissza kéne vennem magamból, kezdek úgy beszélni, mint egy szárműsorvezető.
4: Lakott terület fölött.
5: Ezt a sztorit már mesélted. A fickó, aki versenyt futott a busszal, aztán lehülyézett, nem?
4: Honnan?
5: Megjegyeztem.
4: Most
5: nem.
4: Hülyeskedsz? Na jó. Akkor elmesélek egy másikat. Ez is történt a városban. Pontosabban annak is a legszélén. Tudod, hol van a bolondok háza?
5: Igen, anyám testvérét szoktuk ott meglátogatni. Ha jól emlékszem, benzinkútnak képzeli magát.
4: Fú! Ez igen. Na, szóval, akkor biztos láttad már azt a kis házat. Közvetlenül a Lili ház mellett áll. Egy asszony lakott benne a
5: férjével.
4: Nem, a fiával, ne dumálj már bele, így nem lehet mesélni.
5: Bocs.
4: Szóval, ott éldegéltek ketten a Dili ház szomszédságában az asszony meg a fia. A sráca nem volt minden rendben. Minden reggel felmászott a háztetőre, az anyja meg más se csinált egész nap, csak könyörgött neki, hogy jöjjön le. Estére mindig le is jött. Kapott egy nagy frászt, aztán elment aludni. Reggel megkezdődött minden előről. Az asszonynak már nagyon elege lett a dologból. Hetek óta nem járt már dolgozni. Nem volt egy perc nyugta se, úgyhogy átugrott a Dilisek kertjébe egy kis jó tanácsért, hogy hát mit szokás tenni ilyen esetben, ha az ember gyereke kicsit többet jár a háztetőre a kelleténél. El is kapta az egyik gyogyóst, aki éppen a napi virágillatadagját próbálta meg kivonni a levegőből. De fehér köpeny volt rajta, bárki orvosnak nézte volna. Az asszony septiben elsírta neki a bánatát, a gyogyós pedig rögtön rávágta a megoldást. Azt tanácsolta neki, hogy vegyen fel valami rémisztő jelmezt, és ijessze meg a gyereket a háztetőn. De attól majd egy-kettőre elmegy a kedve a tetőjárástól. Az asszony boldogan ment haza, amíg aznap éjjel megkopasztott néhány tyúkot, és a tollakat ráragasztotta az otthonkájára. Másnap jókorán felkelt, és nagy nehézségek árán, de sikerült felmászni neki a tetőre, még mielőtt a fia felébredt volna. Elbújt a kémény mögé a csirke jelmezében, felragasztott még egy-két tollat az arcára meg a szemüvegére, és mire pirkadni kezdett, már ugrásra készen várta az áldozatát. A tollakba bele-bele kapott a hűvös hajnali szél, aztán a hűvös hajnali szélből meleg reggeli szellő lett, a meleg reggeli szellőből pedig mozdulatlan rekkenő hőség. Az asszony lába már sípadozott. A tollkabát pedig elég fullasztó viseletnek bizonyult. Már háromnegyed órája leskelődött a kémény mögül. Teltek a percek egymás után, de a gyerek csak nem jött. Már kezdett aggódni, hogy hát ha valami baja történt. Ő meg közben odafönt idétlenkedik a háztető, mint valami elfuserált baromfi. Úgyhogy gyorsan lekiabált a kéményen keresztül. A srác ágya pont a kályha mellett, át gondolta, ha még alszik, biztos meghallja a kiabálást a kályhából. Szólongatni kezdte hát a gyereket. Aztán Pistinek hívták, vagy valami hasonló elhamarkodott neve volt a szerencsétlennek, na mindegy. Az asszony egyre kétségbe esett, ebben üvöltözött a kéménybe, de ezzel csak azt sikerült elérnie, hogy jól fölverte az egész környéket. Ez még nem lett volna baj, de a reggeli műsorra felfigyeltek a szomszédos intézmény dolgozói is. A Dili ház egyik pedáns főorvosa pedig, akinek az irodája pont a kis házra nézett, egyből kiszúrta, hogy itt valami nagyon szokatlan dolog történik. Hát a látvány önmagáért beszélt. A szomszéd ház tetején egy torruhás asszony üvöltözött a kéménnyel. A doki rögtön át is küldött egy felfecskendezett különítményt a legvakmerőbb ápolókból, hogy lehozzák a háztetőről a titokzatos csirkeasszonyt. 10 perc múlva már megkopasztva feküdt az egyik kumi szobában.
5: És mi történt a sráccal? Miért nem ment fel aznap a tetőre?
4: Beszorult a feje a kályhába.
5: Micsoda?
4: Hát miután felébredt, ment volna ő a háztetőre, ahogy normális emberhez illik, de a kályha elkezdett vele üvöltözni. Ő meg megnézte, hogy ki bújt el benne. Onnantól kezdve nem ment többet a tetőre. Az öregasszonyt viszont én is láttam már a Dili ház tetején átsorogni. Minden reggel onnan kuksolja, hogy mit csinál a...
5: A fia.
4: Igen.
5: Fogalmam sincs, hogy honnan veszi sársárkány ezeket a sztorikat. Nekem nagyon tetszenek ezek a sztorik. Szerintem viccesek, meg minden. Szeretem az ilyen vicces sztorikat. Most megmutatnék valamit, ami nem lesz ennyire vicces. Na. Sokáig gondolkodtam, hogy illik-e ilyesmit. A következő felvétel egy nagyon beteg gyerekkori barátomról készült. És nagyon szégyellem magam, mert
0: Ő sem tudta, hogy diktofonra veszem a beszélgetésünket, és már nem is tudom megmondani neki, mert akkor láttam utoljára a kórházban. Az orvosok azt mondták, hogy már csak pár napja lehet hátra. De utálom ezt így mondani. Na, szóval amikor meglátogattam, elég szomorú látvány fogadott. A szobája tele volt mindenféle gépekkel, infúzió, meg minden. Úgy feküdt az ágyában, mint egy ilyen olcsó kis nyalóka, aminek rágógumi van a közepében. Szia, én vagyok. Na? Hogy vagy? Vettem neked egy kis... Nem a balánt. Ide rakom az asztalra, jó?
6: Gyere egy kicsit közelebb. Akarok mondani valamit.
0: Igen?
6: Furcsa dolog történt tegnap a nagy vízit közepén. Besétált egy fél disznó a szobán küszöbén. Kérdeztem, hogy mit akar, de nem gált rája, mert csak hátsó fele volt, és nem volt neki szája. Villámként hasít most beléd az a gondolat, hogy hogyan tudnád képzelni a fél disznókat. Ha fél disznóról hallasz, akkor mindig arra gondolsz, hogy a hátsó fele nincs meg neki, és ezzel be hódolsz annak, amit úgy nevez az ember fia lánya, hogy a gondolkodásmódnak a sztereotípiája. Na, mit szólsz hozzá? Tegnap éjjel találtam ki.
0: Hát ez szuper! Ez klassz! Tényleg te írtad? Nem is tudtam, hogy szoktál dalszöveget írni. Ez klassz.
6: Nem szoktam. Ez az első.
0: Nagyon jó. Szuper volt.
6: Az EKG ritmusára próbáltam énekelni, de néha, mintha elcsúsztam volna, nem?
0: Nem, szuper volt. Klassz volt. Még a végén dalszövegíró lesz belőled.
6: Hát igen. A végén.
0: Jaj, Csilla. Ne beszélj már ilyen hülyeségeket.
6: Mit mondtál?
0: Tessék?
6: Ismételd meg, amit az előbb mondtál.
0: Azt mondtam, ne beszélj ilyen hülyeségeket, nem?
6: Valami nevet is mondtál előtte.
0: Ja, igen, mondtam a nevedet, és miért?
6: Nem mond többet. Világos?
0: Jó, de... Miért?
6: Mert elhagytam ezt a nevet. Elegem lett belőle.
0: De miért? Mi bajod vele?
6: Az a bajom vele, Lajos, hogy... Neked mi jut eszedbe róla?
0: Arról, hogy Csilla.
6: Lajos, próbálj meg koncentrálni egy kicsit a kedvemért, jó?
0: Ne haragudj, nem mondom többet.
6: Szóval, mi jut eszedbe róla?
0: Hát, hogy mi? Hát, te.
6: Jó, rajtam kívül. Erőltesd meg az agyadat egy picit.
0: Hát, a keresztanyám. A keresztanyám!
6: Miért?
0: Így hívják őt is.
6: Jól van, Lajos. Akkor majd elmondom nekem, mi jut eszembe róla. Egy ilyen sárga, fröcskölt mintás, patentos Jackie, aminek a hátán egy olyan tigris van, aminek flitterből van kirakva a szeme. De ez jut eszembe a nevemről. Ezért nem kívánom hallani többet. Legalább ezt a pár napot szeretném úgy eltölteni.
0: És akkor hogy szólítsalak? Mi az új neved?
6: Ha nem szakítasz félbe, akkor azt is elmondom. Tehát az új nevem Lajos.
0: Igen?
6: Az új nevem Lajos.
0: Igen?
6: Jól hallottad.
0: Most ne haragudj, de...
6: Arról van szó, hogy felvettem a Lajos nevet.
0: Nem! Ez nem jó név! Ez az én nevem, nem lehet ez a te neved is.
6: Behozzasok a nővére egy telefonkönyvet, körülbelül 2500 Lajos tudok benne mutatni. Én miért ne lehetnék Lajos?
0: De hát te lány vagy, Csilla. Nem hívhatnak. Kérek egy partista nővértől, mindjárt jövök.
6: Adjad csak, van rajta cipő, nem? Én meg úgysem fogok belelépni.
7: Különben is utáltam ezt a vázát. Anyám azt mondta, azért hozta be, hogy legyen valami, ami az otthonomra emlékeztet. De engem inkább egy urnára emlékeztet. Tett. Ahhoz képest elég jó erőben vagyok, nem? Ajajajaj, azt hiszem lebuktunk. Jön a nappalos nővér.
8: Mi történt? Csörömpölést hallottam.
7: Mondd neki, hogy rád akartam vetni magam, de te leütöttél a vázát.
8: Összetörtek valamit?
7: Mondjad.
8: Mi történt?
7: Mondjad már.
8: Mi történt, fiatalember? Válaszolna végre?
1: Rám akarta vetni magát, de sikerült leütnöm a vázával.
8: Nagyon vicces.
7: Humor! Milyen boldog lesz ez a nő, ha végre feldobó a pacskert.
1: Lehet, hogy hívja a biztonságiakat.
7: És akkor mi van? Válaszolj inkább. Hogy tetszik az új nevem?
1: Most azt akarod, hogy Lajosnak hívjalak?
7: Igen.
1: De most ezzel... Ezt valami nevelő célzattal találtad ki, vagy...
7: Ezt hogy érted?
1: Hát, hogy... Hogy ezzel azt akarod mondani, hogy akár én is feküdhetnék ebben az ágyban?
7: De miért akarnám ezt mondani neked?
1: Hát mit tudom én, hogy... Hogy nem érzem át, hogy te... Hogy... Nem tudom már, mit akartam mondani.
7: Lajos. Akkor kéne ebben az ágyban feküdnöd, ha neked is pár ezerrel több fehér vérsejted lenne, ahogy nekem. Most mit parázol? Úgy viselkedek, mint egy haldokló?
1: Nem.
7: Akkor?
1: Semmi.
7: Jó. Lehet, hogy egy kicsit nevelő célzattal mondtam. Elegem van ebből a beteg látogatóstiból. Elegem van, hogy az anyámék nem a lányukat jönnek meglátogatni, hanem a beteg lányukat jönnek meglátogatni. Te meg besétálsz ezzel a banánnal. Normális vagy.
1: Csak gondoltam, jól jön a vitamin.
7: Milyen vitaminról beszélsz, Lajos? Mit csináljak a vitaminokkal?
1: Jó van, ne. Ne haragudj.
7: A francér kell neked is ilyen hülyén gondolkodnod. Ha azt hallod, hogy fél disznó, te is csak arra tudsz gondolni, hogy a hátsó fele hiányzik neki. Pedig lehet, hogy pont csak a hátulja van, meg a feje nélkül annak a szerencsétlen disznó. Miért kell itt magyarázkodnom, mint egy hülyének? Írok egy dalszöveget, és annyit tudsz rá mondani, hogy klassz. Menj a fenébe.
1: Jó van már. Franc ma már. Nem akarom, hogy meghalj, baszd meg.
7: Lajos, szedd már össze magad.
1: Különben is én úgy képzeltem el, hogy...
7: Mit? Lajos, nem mondod el?
1: A véldisznót én úgy képzeltem el, hogy így hosszában van elvágva.
7: Jól van, hagyjuk ezt a féldisznót. Gyere már közelebb. Tényleg tetszik a neved, hallod? A Lajos az nagyon jó név. Tudod, mi jut eszembe róla?
1: Mi?
7: Egy jó meleg kályha. Olyan régi fajta.
1: Olajos kályha?
7: Hívom a biztonsági őrt. Ilyen szó vicceket itt nem lehet pedig mondani.
1: Eszembe jutott még egy. Mi lenne, ha inkább Csillajosnak hívnálak?
7: Ugye nem haragszol meg, ha most nem röhögöm halálra magam?
1: Nem haragszom.
7: Lehet, hogy mégis halálra röhögöm magam.
1: De nem tetszik a Csillajos név?
7: Inkább maradnék a Lajosnál, csak úgy szimplán.
1: De ez férfi név. Miért akarsz pont Lajos lenni?
7: Miért baj az, hogy férfi név?
1: Azért, mert lány vagy, könyörgök.
7: Azon könnyen lehet segíteni. Elég jobban vagyok az egyik sebészem. Megbízom egy kis fúsi munkával, biztos megcsinálja. Csak kéne szereznem egy... Kölcsönadnád a tiédet? Miután meghalok, visszakapod.
1: Neked teljesen elment az eszed. Nem vagy normális.
7: Nem, határozottan viccesnek érzem magam. Bár az eszem néha tényleg kezd cserben hagyni. Kezdek elfelejteni dolgokat. Lassan olyan leszek, mint te. Nem irigylem az életedet.
1: Mi van? Mi nevetsz?
7: Elfelejtettem.
1: Mit?
7: Régen minden Mozart műjegyzékszámot kívülről tudtam.
9: Mi van?
10: Nekem ezt tudnom kéne, Oliver.
9: Mi ez?
7: Ez a Love Story-ból van, te tyúkeszű. A beteg lány mondja ezt a halálos ágyán. Együtt néztük meg, szerencsétlen.
5: Hát ezt nem hiszem, hát te nem vagy normális. Hát teljesen meghűltél. Mi a baj?
7: Mutassak valami vicceset?
5: Hát persze. Hogy mondhatnék nemet, amikor tényleg olyan vicces vagy?
7: Ott van a kis magnum a hátad mögött.
5: Remek ötlet. Nekem is van kedvem táncolni.
7: Itt van egy kazetta ebben a fiókban. Ezt rakd be. A B oldalt.
5: Így?
7: Mondom a B-t. Úgy. Kapcsold be, gyorsan.
5: Mi a baj?
7: Semmi. Kapcsold be.
5: Nem. Úristen, te teljesen hülye vagy.
7: Hangosítsd föl.
5: Tisztára beteg vagy.
7: Igen, leukémia. Hangosítsd föl.

0: Én sajnos nem mondhatom azt, hogy soha nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot. Inkább úgy mondanám, hogy nem lesz könnyű elfelejteni, még nekem se, na azt, ami aznap történt. Egy hónapja volt Csill Lajos temetése. A szülei nem engedték, hogy ott legyek. Szerintük én izgattam fel a nem kórházba illő viselkedésemmel, és ezért sokkal előbb halt meg, mint kellett volna. Ezt a kifejezést használták. Keresztül húzta a számításaikat az önfejűségével. Hogy mert előbb meghalni? Igazán lehetett volna egy kicsit körültekintőbb. Bele se gondolt, hogy ezzel esetleg megbánt másokat. Gondol egyet, és csak úgy meghal, amikor jól esik neki. Ez nem így működik. Szerintük. Szerintem pedig mindenkinek így kéne meghalni, hiszen tényleg röhelyes ez az egész. Megszületünk, kilögyböljük néhányszor az ivólevet az óvodában, aztán borravalót kezdünk adni a pincéreknek, jó sokszor levágjuk a körmünket a lábujjainkról, aztán találgatásokba bocsátkozunk, amik vagy bejönnek, vagy nem. Röhelyes. Nevetséges. És én is röhögni akartam, de Csill Lajos nevetése után sokáig elfelejtettem orvérzésig röhögni. Ezt a kedvenc költőm írta. Imádom. A nevére már nem emlékszem. Szóval le voltam punnyadva. Ezért el kellett foglalnom magam valami munkával. Elhatároztam, hogy riportokat fogok készíteni emberekkel. Amit most meg akarok mutatni, az volt az első ilyen nem rejtett diktafonos felvétel. Furcsa volt ez az új munkamódszer. És főleg ez, hogy nem kellett titkolnom a diktafont. Nyugodtan odatolhattam a riporttal a nyorra alá, amit egyébként elég röhelyesnek tartok. Olyan ez a gesztus, mintha meg akarnám kóstoltatni vele. Végig az járt a fejemben, hogy mit csinálnék, ha tényleg beleharapna. A riportalany egy ipari alpinista, akit munka közben kérdeztem néhány dologról. Bár az első emeleten dolgozott, alig pár méternyire a földszintől, én megkértem rá, hogy a felvételben hazudjuk azt, hogy a legfelső szinten vagyunk. A srác felajánlotta, hogy fölvisz a legtetejére, de elmagyaráztam neki, hogy akkor csak a sikításomat lehetne hallani. Tériszonyomban. Hát, itt vagyunk Gézával, egy budapesti irodaház legfelső szintjén, így kívül az üvegen, egy ilyen vizében a...
1: Szerintem inkább... Szóval...
0: Na. Ezzel el is érkeztünk a riport végére. Ugyanis Géza nekiállt hevesen gesztikulálni abban a kötélen lógó ízében, amitől az a karbantartó ízé elkezdett lengedezni. Én sikeresen elvesztettem az egyensúlyomat, és hirtelen azon kaptam magam, hogy egy ideje már csak fájdalmasan nézek a zuhanó diktafon után, amit Géza kivert a kezemből. Miközben a lassított felvételt néztem, az jutott eszembe, hogy tényleg bele kellett volna dugni a szájába, akkor talán nem esett volna le. Vártam a becsapódást. Az orcimpáim kitágult, a gondolatban már túl voltam Géza meggyilkolásán is, de a diktafon csúfos földetérése nem következett be. Ugyanis életemben először végignézhettem, amint a szemem előtt megtörténik egy csoda. Igen, csoda történt. És ezt a csodát Szabó Zsófiának köszönhetem, aki akkora kapucnit hord az esőkabátján, amiben egy íróasztalt is bele lehetne gyömöszölni egy íróval együtt.
2: Hey!
0: Persze egy ilyen bonyolult esetet nem lehet amolyan lekiabálok a gangról stílusban megoldani, hogy ne haragudj, beleejtettem a diktafonomat a kapucnitba, visszakaphatnám? Hát persze, tessék, itt van. Nem. A helyzet korán sem oldódott meg ilyen egyszerűen, hiszen Szabó Zsófiát akkor még nem ismertem. És természetesen azt sem tudtam, hogy Szabó Zsófiát Szabó Zsófiának hívják, és igazán nem róhatom fel hibájául azt, hogy a megszólítást egyáltalán nem vette magára, és gyanútlanul tovább lépkedett a sűrű tömegben, a diktafonommal a kapucniában. Először is a köztünk tomboló szintkülönbséget kellett leküzdenem. Ezért kiugrottam a karbantartó kosárból, és kificamítottam a bokámat. Mikor ezzel megvoltam, már nem volt más dolgom, mint átverekedni magam egy japán turista csoporton, ami úgy nyílt szét Szabó Zsófia határozott léptei előtt, mint a vörös tenger, előttem pedig úgy zárult össze, mint 40 összegabajodott szánhúzó kutya.
2: Várj, arra, hogy beleesett a izédbe, visszakaphatnám.
1: Ismernem kéne téged?
0: Nem.
1: Akkor kopj le.
0: Várj, a kapucnédban van a diktafonom, csak szeretném visszakapni. Kiveszem, jó?
1: Ide figyelj, kis dömper. Nagyon jó pofa ez a duma, amit kitaláltál. De hogyha megpróbálsz hozzám nyúlni, akkor hamarosan tel lesz az ád a cipőmmel. Úgyhogy szállj le rólam, jó?
0: Hogy ne, komolyan beszélek. Odafönn csináltam egy riportot egy ipari alpinistával, és ez a hülye Géza kiverte a kezemből. Azt hittem, hogy szét fog törni, de akkor jöttél te, és csoda történt. Egyenesen beleesett a kapuncidba.
2: Kapunci.
0: Ezt sikerült mondanom. És mikor a C betűt felcseréltem azzal az átkozott N betűvel, már éreztem, hogy baj lesz.
1: Tibi! Tibi, gyere ide! Itt egy szatír!
0: Hátrafordultam. Újra egy lassított filmképkockái peregtek előttem. Szabó Tibor közeledett felém. Zsófia öccse. Persze akkor még őt sem ismertem, de ezt egyből levettem, hogy ami közeledik felém, az egy 120 kilós biztonsági őr. Annyi időm sem maradt, hogy azt mondjam, megmagyarázom.
3: Na, Elu, van valami probléma?
0: Így utólag annyit tudok csak mondani, hogy arra a napra elegem lett a Szabó családból. Szabó Zsófia diktafonommal szelelte, Szabó Tibor pedig néhány vérlemezkémet vitte magával az öklére tapasztva. Hármunk közül csak én maradtam ott, de én nagyon. Úgy feküdtem ott, mint egy fölrobbantott pandamackó. Se hozzáfűzni való, se diktafon, se testi épség, csak egy nagyon egyszerű gondolat. Diktafon nélkül ki fogok pusztulni. És nem csak én felejtek majd el mindent, hanem engem is elfelejtenek. Eszembe jutottak a régi módszerek. A szörnyűséges, öntapadós matricák, meg a cetlizés. Aztán megpróbáltam gyorsan visszaemlékezni Herendi Ottó hibátlan felépítésű mondataira, Zászlós professzor nagy sűrítésére, eszembe jutottak Sársárkány történetei, eszembe jutott Csillajos, meg annak a filmnek a zenéje, a Láva sztori, vagy mi. Borzalmasan éreztem magam, mint akinek ellopták az agyát. Hazatévelyektem. Kongtam az ürességtől. Nem mertem kimozdulni otthonról. Nem bírtam enni. Nem bírtam aludni. Nem bírtam. Éreztem, ahogy az anyám szép lassan kiürül, mint anyám pénztárcája a hónap végén. Tessék, itt a bizonyíték. Ilyen vacak hasonlatot soha életemben nem mondtam volna. Egy szóval, halálomon voltam. Hiába. Az ember nem élhet az agya nélkül. El sem tudom képzelni, hogy bírtam ki ezt a 2 vagy 3, de az is lehet, hogy 4 napot diktafon nélkül. Én, aki 100%-os diktafon függő vagyok. De ez most mindegy, mert nem tudom hány nap múlva, fogalmam sincs hány óra, hány perckor, amikor már azt is kezdtem elfelejteni, hogy volt valaha egy diktafonom, csengettek. Függöny elhúz, kisírt szem kinéz a kertkapu irányába, kertkapuban motoros futár kezében apró csomag, gyarló test átúszik a kerten, odaér, motoros megijed, apró csomag a földre hull, apró csomagon pedig felirat. Ezúton szeretnék bocsánatot kérni. Aláírás. Szabó Zsófia. A motoros futár azt hihette, hogy a csomagban valami durva méreg ellenszéruma lehet. Úgy vettem át a kezéből, mintha az üdvösségben részesített volna. Erős késztetést éreztem, hogy letérdeljek és átöleljem a kerekeit, meg a csizmáját, megcsókoljam az adóvevőjét. Vissza sem mentem a házba. Ott helyben téptem fel a csomagot, aminek bizsergetően ismerős súlya volt. Megmenekültem. És most mondhatnám azt, hogy miután visszakaptam a diktafont, a dolgok visszatértek a régi kerékvágásba, de csak egy újabb gyötrelem vette kezdetét, ugyanis a diktafon mellett egy levelet találtam. Kedves Lajos! Mielőtt leírnám 10000-szer, hogy bocs, el kell mondanom, hogy miért csak most tudtam elküldeni a diktafonodat. Aznap délután említetted, hogy egy ipari alpinistával készítettél riportot,
1: a nevét viszont nem jegyeztem meg,
0: pedig
1: kiváló memóriám van. Eltartott pár napig, amíg sikerült kinyomoznom, hogy kimosta a bankcenter ablakait aznap délután. Végül sikerült rátalálnom Gézára, aki megmondta a nevedet, és a telefonkönyvből így már egyszerű volt kikeresni a címet. Szerencsére csak egy Cukor Lajos van az egész országban. Beszéltem erről a félreértésről a biztonsági őrrel is, aki az öcsém. Tibinek hívják. Ő is írt ide néhány sort.
4: Elnézést kérek, amiért bántalmaztalak,
3: Tisztelettel, Szabó Tibor.
1: A diktafonnal kapcsolatban biztosíthatlak, hogy senki sem piszkálta. Remélem nem történt semmi baja. Ez rád is vonatkozik. Utóirat. Azt az átkozott kapucnit soha többé nem veszem fel. És akkor most, ahogy a levél elején ígértem. Bocs. Bocs. Bocs.
0: Csak 134-szer írta le, hogy bocs, de azt hiszem ez igazán nem számít. A maradék 9866-ért cserébe bocs. Kárpótolva lettem valami sokkal izgalmasabbal, ugyanis a diktafon bocs. Bekapcsolva maradt. Bocs. Ráadásul olyan funkcióra volt állítva, ami automatikusan kibekapcsol, aszerint, hogy érzékele valami hangot.
1: Bocs.
0: Így tökéletes keresztmetszetet kaptam Szabó Zsófia aznapi ténykedéseiből, amíg le nem merült az elem. Most megmutatom, mit csinált Szabó Zsófia, miközben én a diktafonom bocs. Nélkül fetrengtem és vártam a halált.
1: Bocs, bocs, bocs.
0: Tehát Szabó Zsófia találkozásunk után felszállt a hetes buszra. Hogy honnan tudom, hogy a hetesre?
4: Hát tudja, Marikám, ember tervez, Isten végez. Szerintem az emberiség nem sokára lehúzhatja a rollót. Kész, passz!
5: Igaza van, Gyula. Az egész emberiségnek nincs egy csöpp eszese. Olyanok ezek, elmentek otthonról. Na, hova megy ez a busz? Mindjárt lemegyünk a térképről.
0: Úgy tűnik Szabó Zsófia sem tudta sokáig elviselni Marika és Gyula értelmesnek álcázott társalgását, mert hamarosan leszállt, és valószínűleg átkelt az úttestem, mert...
6: Meguntad az életedet, szépség?
7: Megmutassam, hol a zebra!
6: Pont vagy!
7: Hülye,
0: Szabó Zsófia azonban frappánsan visszavágott.
8: Ez már megvolt a Dirty Dancing képregény változatában. Találjatok ki valami újat! Seggfejek.
0: Ezután Szabó Zsófia hazakopogott a csodálatos magas sarkú cipőjében, és találkozott egy hölgyel, akit anyunak hívnak.
9: Szia, anyu!
10: De ne gyere azzal a cipővel! Kiugasztod a parkettát!
9: Képzeld, adtam egy kis munkát az öcsinek.
10: Mi történt?
9: Rám nyomult egy szatír a bankcenternél.
10: Micsoda?
9: Elkezdett nyúlkálni a kapucnimba, valami olyasmit motyogott, hogy belejtett egy diktafont a háztetőről. Hogy lehet ilyen hülye dumát kitalálni? Elképesztő.
10: A kapucnidba?
9: Öcsi szerencsére ott volt a közelben, jól betorzított neki egy büntetőt az arcába. Hoztál túró, Rudi?
10: Kislányom, azért ezt nem így kell elintézni. És ha tényleg belejtett valamit a kapucnitba? Én is ott találtam meg a múltkor az esernyőmet. Iszonyatosan nagy ez a kapucni, megnézte?
9: Jaj, anyukám, ne fárasszál már! Egyszerűen ki akart kezdeni velem, mióta befestettem a hajam, minden nap beszól valaki az utcán. Nem hoztál túró, Rudi?
10: Megnézte? Egyáltalán!
9: Dehogy néztem. Jó, megnézem. Csak ne izgasd föl magad. Meg ne kérdezd, hogy történt-e valami bajom. Véletlenül se hihetetlen, hogy még egy szatír is fontosabb neked, mint a saját lány. Francba.
10: Na, találtál valamit?
9: Nem.
11: Mi az a kezedben?
9: Semmi. Izé. Ez egy izé. Azt hiszem... Van egy kis gáz.
0: A nagy felismerés után meghallgathattam, milyen is az, amikor Szabó Zsófia elmereng a helyzet banalitásán néhány önmagának feltett költői kérdés segítségével.
9: Miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Miért mindig velem történnek ilyen...
10: A francba! A büdös francba! A francba! Soha többé nem veszem fel azt a rohadt kabátot! A francba! A francba!
0: Ezzel a módszerrel úgy látszik nem sikerült lenyugtatnia magát, ezért más eszközökhöz folyamodott, illetve egy darab eszközhöz.

Miután feljátszotta a diktafonra a 21. század legelképesztőbb jazz szólóját, anélkül, hogy tudta volna, szép lassan megnyugodott, és mikor a zongora fedele lezárult, 3 perc múlva már csak ezt hallottam.

0: Az első pár taktus után beleszerettem ebbe a hangba. Nem értek nagyon a zenéhez, de szerintem ez a szuszogás a zene. Amikor meghallgattam, olyan béke szállt rám, amit csak akkor érez az ember, ha fölmegy a holdra és magával viszi az ágyneműjét. És arra gondoltam, milyen jó lenne mindig erre a szuszogásra elaludni. Most, hogy rákerült a diktafonra, ez nem is lenne elérhetetlen számomra, de vannak dolgok, amiket az ember azért szívesebben hallgat élőben. Szabó Zsófia létfenntartó funkcióinak hangját szét kéne sugározni az egész világ egyetemben. Biztos vagyok benne, hogy egy-két fény év múlva ide gyűlne mindenki, aki csak él és mozog az egész univerzumban. Amikor erre gondoltam, megfájdult a gyomrom. Rájöttem, hogy miért. Féltékeny lettem. Találkoznom kell vele, különben elpusztulok. Persze se a címét, se a telefonszámát nem tudtam. Szabóból pedig elég sok van ezen a világon. 3 napig átcsorogtam a bankcenter bejáratánál, ahol az a végzetes dolog történt, de nem jött. Megkereshettem volna a biztonsági őröcsikét, de bevallom, azt nem mertem. A 7-es buszon is napokat töltöttem el, de ott csak...
1: Az egész emberiség takkumpak, elmehet melegebb éghajlatra. Komolyan mondom, takkumpuder.
2: Pedig nem rosszabbak ám nálunk, meg nem is jobbak. Se!
0: Kezdtem kétségbe esni. Aztán eszembe jutott valami. Másnap az első útam a konzervatóriumba vezetett. Gondoltam, aki így tud zongorázni, azt leginkább ott lehet megtalálni.
3: Jó napot kívánok, én keresek valakit.
4: A felvételi már elkezdődött, a következő időpont pontosan 1 év múlva lesz. Viszlát.
3: Én nem felvételizni jöttem, csak keresek valakit.
4: Igen?
3: Egy lányt keresek, aki nem tudom, valószínűleg ide jár, egy ilyen lány.
4: Megkönnyíteni a dolgomat, ha esetleg szíveskedne megmondani a nevét.
3: Cukor Lajos.
4: Nem. Nem a maga nevét, hanem a lányét, akit keres. Érti?
3: Ja, elnézést, Zsófiának hívják. Igen, Zsófia.
4: Jó. Egy pillanat. Nos, 14 Zsófia nevű lány jár ide.
3: Mennyi?
4: Ha esetleg elárulná a vezeték nevét is, akkor talán valamelyest le tudnánk szűkíteni a kört.
3: Ja, Szabó.
4: Ez esetben nem szűkült túl sokat a kör. 9 darab Szabó Zsófiánk van. Miért nem válasz valami eredetibb nevű hölgyet? Van egy Hopflinger Konstantina nevű futbolistánk. Ő nem lesz jó?
3: Nem, nekem Szabó Zsófia kell.
4: Akkor, ha megmondaná, milyen szakra jár a kis Szabó Zsófia?
3: Ha ide jár, akkor zongora szakra. Nagyon jól zongorázik.
4: Ebben biztos vagyok. Na, nézzük csak. Van 3 hárfás, 1 csellista, 1 egerűs, 1 klarinétos, 1 oboás, 1 kürtös és 1...
3: Igen?
4: Üzsdobos. Sajnálom. Nincs Szabó Zsófia nevű zongoristánk.
3: Nincs?
4: Igen. Én is pont ezt a szót használtam. Nincs.
3: Biztos nincs? Jól megnézte?
4: Igen. Azt hiszem, elég jól megnéztem. Ennél jobban nem tudom megnézni.
3: A fenébe. Azért köszönöm a fáradozását.
4: Egy kicsit tényleg elfáradtam. Viszlát.
0: A kijárathoz érve már azt fontolgattam, hogy ha nincs más megoldás, hát felhívom az összes Szabót a telefonkönyvből, és úgy 50 év múlva, amikor rábukkanok, majd kispórolok a nyugdíjamból egy vacsorára valót, és elviszem valami előkelő helyre. Ő majd megmutatja az unokák fényképeit, én pedig végre boldog leszek. Addig viszont ne ringassam magam abba a hiú ábránba, hogy ilyen egyszerűen megtalálom. Kiléptem a konzervatórium kapuján, és egyenesen nekimentem. Szabó Zsófiának.
3: Oh! Elnézést, bocsánat.
2: Francba! Francba!
3: De...
2: Francba!
3: Ez most nagyon dühítő lesz, amit mondani fogok. Aki nem bírja az ilyesmit, az most csukja be a szemét, vagy nem tudom, tehát a fülét. Én... Nem ismertem meg. Nem ismertem meg, majdnem felborítottam, és mégsem ismertem meg, mert egyáltalán nem emlékeztem már arra, hogy hogy néz ki, mert a memóriámat agyon kéne verni egy bottal és fellőni az űrbe. Ő meg gondolom rám se nézett.
0: hazamentem. Visszahallgattam a portással folytatott beszélgetést, és akkor...
2: Francba!
0: Megütötte a fülemet az a bizonyos hang.
2: Francba!
0: Először csak furcsa érzésem támadt.
2: Francba!
0: Aztán leizzadtam.
2: Francba!
0: Remegni kezdett a gyomrom. A vérnyomásom leverte anyám csecsebecseit a polcokról. Elsötétült előttem a világ. Üvölteni kezdtem. Úgy álltam a szoba közepén, mintha a világtalan Herendi Otto és az elmebeteg zászlós Arthur különös keveréke lennék. Üvöltöttem, és közben nem láttam semmit. Emlékeznek még a sűrítésre?
5: Szükségem lenne egy vérgyilkosra, aki jó pénzét megkínoszna, és aztán jól meggyilkolna. Boldog lennék, hogyha végre sikerülne.

0: Most pedig, ami most fog történni, az kockázatos, de szükséges. Itt állok a Budaörsi Sárkány Repülőklub bejáratánál. Lehet, hogy ez lesz az utolsó felvétel, amit ezzel a diktafonnal csinálni fogok. És ezt most nem is magamnak mondom, hanem mindenkinek, aki majd ezt a felvételt meghallgatja. A nevem Cukor Lajos. Nagyon rossz a memóriám. Ezért egy augusztusi napon üvölteni kezdtem, és addig üvöltöttem, amíg rám nem esteledett. Aztán pedig támadt egy ötletem. És ez az utolsó esélyem. Hajnali 2 óra van. Nincs itt senki más, csak én és egy pajszer, amivel felfeszítettem az ajtót. A tervemhez Sásárkány sárkány repülőjét fogom használni, akit az egyetlen barátomnak tartok, és aki erről az egészről nem tud semmit, és békésen alszik a klub egyik helységében. Tehát a felelősség csak engem terhel. Most, miközben ezeket a szavakat mondom, egy sárkány repülőt cipelek a hátamon a starthely felé. A tervem a következő. Nekifutni, elrugaszkodni és elrepülni. Annak idején azért választottam a sárkány repülést, mert le akartam győzni a tériszonyomat. De még egyszer sem repültem, és amit most teszek, azt pedig azért teszem, mert abban reménykedem, hogy ez a repülés jótékony hatással lesz a memóriámra. Ha az ember fölülről látja a dolgokat, akkor sokkal jobban át tudja tekinteni őket. Berepülök a város fölé. Meg akarom nézni a házunkat, az utcánkat, az egész várost. Ha egyszer megnézhetem felülről, hogy mi az, amiben élek, akkor talán nem fogok többé eltévedni benne. Hogy jól lehessen hallani minden szót, a diktafont rászikszalagoztam a fejemre, és a biztonság kedvéért azért van nálam egy mobiltelefon. Tehát akkor. 1, 2, 3! Jó van. Sikerült. Ez az. Most megpróbálom kinyitni a szemem, és elmondom, hogy mit látok. Hát ez... Ez...
1: Nézd, Hagerson! Ott repül Márton Ludon! Smere! Te mocsak vörös kis dög, ha most látnád, amit én látok! Látom az utcalámpákat! Meg az autó fényszóróit! Olyan, mintha odalent is csillagok lennének! Marha jó! Innen egyszerre lehet integetni mindenkinek! Szevasztok! Szevasztok, hülyék! Városlakó hülyék! Itt vagyok fönn! Szevasztok! Hát ez nem igaz. Hát ilyen nincsen, na. Halló, ki az? Halló?
2: Halló, Lajos. Én vagyok az...
1: Szia, mi a helyzet?
2: Gúnyolódj! Felébredeztettelek?
1: Hát igen, már majdnem aludtam. Miért hívtál?
2: Klubba! Elvitték!
1: Sársárkány, az a helyzet, hogy nem tudok most beszélni, mert...
2: Felhívnád a rendőrséget?
1: Csak most...
2: Félek, hogy én csak összevisszatadognék. Nem tudnál ide jönni?
1: Tehát én most egy...
2: Halló!
1: A felébe már! Ide figyelj, Sársárkány, muszáj kipróbálnom valamit. Minden rendben van, már föl is szálltam. Nem lesz semmi baj, vállalom a felelősséget.
2: Ez most komoly?
1: Igen, ez most komoly. Jaj, ne haragudj, Sársárkány, ezt most muszáj megcsinálnom. Nem lesz semmi baj, hidd el. Nekem erre most szükségem van, érted? Nem lesz semmi baj.
2: Lesz.
3: lesz.
0: Nem lesz.
2: De lesz.
0: Nem lesz.
2: De lesz.
0: Na jó, ezt most hagyjuk abba. Le kell raknom a telefon, mert én nem tudok kormányozni.
2: Lajos,
0: mi van?

0: egészen baj van. Fenébe. Na, most az történt, hogy lejtettem a telefonomat a francba. Remélem Szabó Zsófi odalent sétálgat valahol a hatalmas kapucniával együtt. Szuper! Ilyen közelről még senki sem vette fel a villámokat, főleg nem diktafonnal. Segítség! Segítség! Ha lezuhannék, aminek most elég nagy esélye van, és megtalálja valaki ezt a diktafont, kérem, azonnal értesítse a szüleimet és a Budaörsi Sárkány Repülőklubot, a tűzoltókat és a mentőket, de főleg a szüleimet, mert ezt nem fogom megúszni. A nevem Cukor Lajos, lakcímem Budapest, Frangepán utca 27 per A, irányítószámom 1052, telefonszámom 223 45 97. Cukorlajos@kukacskizo.hu. A vércsoportom RH pozitív, gyógyszerallergiám nincs. A tojszámom 03-52-52-048. Személyi számom 179-11-27-6354. A személyigazolvány számom AB29-25-48. Az útlevél számom CA70-52-68. Adóazonosítójel 84-05-168-117. A kocsik alvás száma 3220.
1: Úristen! A Nils Holgersson. Emlékszem. Van memóriám.

0: mielőtt meghaltok, minden emléketek lepereg a szemetek előtt, akár egy film. Pardon, én a Lajos diktafonja vagyok. Most persze azt gondoljátok, hogy valaki szórakozik veletek, de itt nincs senki más, csak én és Lajos. Nem érdekel, hogy hisztek-e nekem vagy sem. Ebből nem is érdemes túl nagy ügyet csinálni. Ezt most nem szemrehányástként mondom nektek, embereknek, de azt hiszem, én álltam a legközelebb Lajoshoz, és ezért úgy érzem, illenék nekem is szólni néhány szót így a vége felé. Főleg arról, hogy mi is történt, miután lezuhantunk. Halljátok ezt a kattogást? Ilyen hangja van egy közlekedési lámpának, amikor villogóra van állítva. Persze csak akkor hallja az ember, ha nagyon közel hajol hozzá. Egy külvárosi kereszteződés egyik jelzőlámpájába csapódtunk bele, ami egy drótkötéllel van felfüggesztve az úttest fölé. Autók már nem járnak erre ilyenkor, ezért van villogóra állítva. Minden egyes felvillanáskor sárga fénnyel borítja be Lajos arcát. Lajos a drótra tekeredve lóg az úttest fölött. Biztos hallottátok már ezt a közhelyet. Mielőtt valaki meghal, filmként peregnek le az emlékei az életéről. Cukor Lajos 20 évesen ült be erre a vetítésre. Egy égő házat látott, melynek ablakaiból lángok csaptak ki. A tetejéről Cukor Miklós és Cukor Mária integettek Lajos felé. Ropogósra sült ajkukat széles mosolyra húzta.
1: Képzeld, Lajos! Ha sikerül eloltanunk ezt a házat, részt vehetünk egy sorsoláson! Mondd el neki, Miki, hogy mit lehet nyerni!
2: A harmadik díj egy házi mozi rendszer, a második egy Biedermeier garnitúra, az első nyeremény pedig a kettő együtt!
0: Azután Lajos egy ballonkabátos férfit pillantott meg, aki egy sípoló, villogó fehér botot tartott a kezében. Fürgén rohangált ide-oda, majd hirtelen megállt és felkiáltott.
2: Ho-ho! Ez az! Megtaláltam!
0: A férfi ásni kezdett, és hamarosan kiemelt a földből egy elefántcsont színű, kézzel festett herendi porcelán teáskannát.

0: emelte a tetejét, és egy mobiltelefont vett elő belőle, ami szintén porcelánból készült, és amivel egyenesen Lajos agyába tudott telefonálni.
1: Ne felejts el, fiatal ember! A világ valamennyi kincsének 6 milliárdod része a magáé. Adjon mindig egyszerű válaszokat, és óvakodjon a lámpaoszlopoktól.
0: Ekkor egy lámpaoszlop nőtt ki a földből, és miután Lajos feje jólesően koppant rajta egy nagyot. Az oszlop legtetején kibomlott egy zászló, amely zászlós Arthur professzort ábrázolt egy hatalmas ollóval a kezében. A kép mellett pedig reklámszöveg állt hatalmas betűkkel.
2: Megszabadítok bárkit fölösleges testrészétől, hogy repülni tudjon.
3: Föl!
2: Hogy repülni tudjon.
3: Föl!
2: Egészen a csillagokba.
0: Ezután Lajos felnézett az égre, de nem azért, hogy a csillagokat bámulja, hisz azokról úgy is tudta, hogy ott vannak. Azért nézett a feje fölé, mert valami iszonyú súly húzta hátrafelé a gallériánál fogva, és akkor észrevette, hogy egy hatalmas kapucni van az ingére varva. A kapucniból pedig Szabó Zsófia formás feje kandikált elő, és cuppanós csókot nyomott Lajos nyakára.
4: Menjünk el valahová, ahol minden más lesz. Menjünk a francba, Lajos!
0: És Szabó Zsófia kinyújtotta a hosszú zongorista ujjait.
4: Irány a franc!
0: És játszani kezdett a levegőben, mintha csak az irányt mutatná, amerre majd menniük kell.
5: Még hogy a francba? Mi ez a hülyeség?
0: És Lajos elismerően nyújtotta a kezét Sásárkány felé, amiért már nem dadogott egyáltalán, de Sásárkány elébe vágott a gratulációnak.
5: Most is dadogok, csak most folyékonyan, mint a többiek, úgyhogy nyújtogasd a kezedet ilyen
0: végül mégiscsak kezet ráztam, csak úgy szokásosan, mint férfi a férfival. És Lajos ekkor világosan érezte, hogy nem akar elmenni a francba, mert valószínűleg ott is csak ugyanaz van, mint mindenhol.
6: Tudja, milyen maga? Mint akinek... Én nem tudom, na, elmentek otthonról.
0: De Lajos nem válaszolt semmit, hanem leszállt a hetes buszról, aminek szokatlan módon a Zeneakadémia előtt volt a végállomása. Belépett az épületbe. Egy ideig csak a kongó csendet hallotta maga körül, de aztán valami neszezni kezdett a tért hajlatánál. A féldisznó volt az. Ő szedte a jegyeket a bejáratnál az aznap esti koncerten.
7: A mai koncertre csak az kaphat belépőt, aki nem barátja a sztereotípiáknak. Világos voltam, problémás gyerek.
0: Azzal a féldisznó kitárta az ajtót, és Lajos egy hatalmas koncerttermet látott. Sokkal nagyobbat, mint az igazi Zeneakadémia. Sok száz zenész hangolta a hangszerét, a középen félkörben álló kórus pedig első számolásra legalább 100 000 fősnek látszott, és csupa fehér köpenyes egészségügyi dolgozóból állt. A karmesteri emelvény egymásra halmozott orvosi műszerekből épült. A karnagy már ott állt a helyén. Felemelt karral, elegáns frakban, ami feltűnően kecsesen állt rajta. Lajos csak hátulról látta, és csak annyit sikerült megállapítania, hogy egy műanyag cső tűnik el a frak egyik ujjában. A gumicső másik vége a mellette álló infúziós állvány palackjához kapcsolódott.

Ne ijedj meg, Lajos! Ez csak egy vicc. Csak szeretném megköszönni. A következő kórusművet a világ minden Lajosának küldöm. Köztük magamnak is!

0: és miközben a rengeteg Lajosok a kórus énekét hallgatták, addig egy bizonyos Lajos, aki Cukor Lajosnak hívtak, azt vette észre, hogy megnyílik a koncertterem kupolája a feje fölött, majd megnyílik maga az ég is, és a tátongó nyíláson keresztül papírlapok szállingóznak egyre lejjebb, egészen lassan. És mikor Lajosnak sikerül elkapni az egyiket, látja, hogy tele van írva valami szöveggel, hogy az összes papírlap tele van írva valami gépelt szöveggel, és mikor Lajos beleolvas, rájön, hogy az nem más, mint az addigi élete. Hibátlanul, tökéletesen olvashatóan, másfele sortávolsággal. És akkor Lajos felmászik a mennyezetig érő papírkupac tetejére, kézbe veszi az első oldalt, és elhatározza, hogy addig fogja olvasni a papírlapokat, amíg el nem jut odáig, hogy ő, Lajos, egy égigérő papírkupac tetején ülve olvasni kezdte az életét, egészen onnantól kezdve, hogy...
1: Nagyon rossz a memóriám. Vinnai András hangjátékát hallották. Cukor Lajos, Hajduk Károly. Lajos apja, Csúlya Imre. Lajos anyja, Szirtes Ági. Sasárkány, Bánki Gergely. Csilla, Erdélyi Teréz. Zsófia, Danis Lídia. Herendi Ottó, Jordán Tamás. Zászlós Artúr, Blaskó Péter. Marika, Kocsis Gergely. Gyula, Kocsis Gergely. Közreműködött Czapkó Antal, Csere Ági, Géci Zoltán, Máté Zsolt és Tímár Éva. Zene, Frank Zoltán és kórusa, valamint Keresztes Tamás, Kunert Péter, Liszkai Károly és Molnár András. A hangfelvételt Liszkai Károly és Magsai Helga készítette. Dramaturg Zoltán Gábor. Rendezte Vinnai András.
2: Kérjük tisztelt utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és figyelmeztessenek engem is, mert én valahogy mindig fönnmaradok. És ez talán nem is olyan nagy baj, csak... Sőt, talán nem is olyan rossz dolog fönnmaradni. Igen, remélem, hogy még mindannyian sokáig fönnmaradunk, hogy... értik, hogy értem, nem?
3: A hangjáték 2002-ben készült, és utoljára 2007. február 26-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 67,5%
2: az minden mai válasz.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
2: Mi a határidő?
4: 20 év.
2: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ma jár le az 5 napos határidő, ameddig Sülyök Tamás aláírhatja az alaptörvény 17. módosítását. A kihirdetést követő napon egyebek között megszűnne az államfő megbízatása. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a jogszabályt, a házelnök pedig még aznap elküldte aláírásra a köztársasági elnöknek. Sülyök Tamás, amennyiben ma nem írja alá a módosítást, tiltakozásul lemondhat vagy eljárási hibára hivatkozva az Alkotmánybírósághoz fordulhat. A kormányfő korábban azt közölte, ha az államfő a határidő lejártáig nem írja alá a dokumentumot, megindítják ellene a megfosztási eljárást. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegő terhelési díj. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtés, korszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Titkos kábítószer laboratóriumot találtak egy hágai lakónegyedben, 150 embernek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok 500-700 liter veszélyes vegyi anyagot szállítottak el az üzemből, majd a labor berendezéseit is eltávolították. 3 embert őrizetbe vettek. Sajtóértesülések szerint a laborban egyebek mellett extazi tablettákat állítottak elő. Már csaknem 400 hektáron pusztít a hétfőn keletkezett tűz az északkelet németországi Müritz Nemzeti Parkban. Több száz tűzoltó, rendőr, katona és erdészeti dolgozó vesz részt az oltásban. A szárazság, a hőség és a nagy szél nehezíti a munkát. A hét eleje óta a környező falvak egy részét többször is ki kellett üríteni. A tűz kiterjedt egy volt katonai gyakorlótérre is, ahol lőszerek lehetnek. A hatóságok továbbra is arra kérik a turistákat, hogy kerüljék el a térséget. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben. A rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét, és várja a lakosság segítségét. Holnap napos, felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfront érkezik záporokkal és viharos széllel kísért zivatarokkal. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 26 fokos. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Téblábnyomok a hóban.

0: Van egy olyan fajta irodalom, amelyben az az érdekes, hogy úgy épül be a szerző családja, hát itt akár Eszterházit mondhatnám. Pontosan nagyon élő, nagyon ismert alakká teszi, mindenki a saját nevén szerepel, bevonul, tehát egy másfajta közvetlenségre épít. Tőled ez, hogy így mondjam, olvasmányként is idegen? Ez az eljárás?
1: Hát idegen, mert itt ez elsősorban összefügg a világlátással, és nagyon összefügg az előadói modorral. Én nem szövegeket alkotok, én nem abban élem ki magam, hogy egy szövegnek a nyelvi értékeivel, irodalmi szövegek alkotásával hozzam létre a művet. Nálam ez éppen fordítva működik, nálam mindig egy esemény, egy cselekmény, ami talán nagyon is a háttérben van, az a lényeg, és az arra történő reflexiók a szereplők részéről. Ez teljesen más, hát előadói modort igényel, ez egy más dramaturgiát igényel. Úgyhogy egy ilyen dramaturgiába az én családom tagjai nem vehetnek részt. Hát és Eszterházi posztmodern, ez az eklektika része is. A posztmodernbe bevonul elsősorban maga a szerző, a maga személyével és személyiségével, rendszerint részt vesz a cselekménybe, belevonja esetleg családtagjai környezetét, belevonja magát az alkotás mechanizmusába. Ezek a stíluson belül nagyon érdekes dolgok, de ezek végtelenül távol állnak az én eszményeimtől, kivéve egy-egy posztmodern megnyilvánulást, ami bizonyára nálam is felfedezhető. Egyes kuncogva utaltak ilyenekre, joggal, de alapvetően az én stíluseszményem a próza alapvető célkitűzéseivel együtt kizárják azt, hogy én közvetlen élményeimet és közvetlen környezetemet bevonjam az alkotás világába.
0: Ez a próza eszmény sokkal közelebb áll mondjuk egy Flaubert írásmódhoz, mint mondjuk Prousthoz, vagy ehhez a egészen másfajta reflexív és folyékonyabb beszédmódhoz? Tehát
1: lehet. Én úgy érzem, bár nem hiszem, hogy én lennék a legilletékesebb ennek a megválaszolására, hogy az én személyiségem az írások világától meglehetősen különválva mindig a háttérben marad. Én erre mindig ügyelek, hogy egy táj legyen annyira idegen, hogy abban ne legyenek felfedezhetők és utolérhetők szubjektív vonások, viszonyulások. Már azért is, mert én nagyon fontosnak érzem a próza úgymond tárgyilagosságát. Hát ez az írás hitele nálam. Az én alakom túlságosan átsejlik az írás szövetén a függönyök mögött, akkor nekem az valahogy kevesebbet jelent.
0: Miért taszít a szubjektivitás téged?
1: Hát az előbb említettél itt neveket. Én most ezt nem bírnám nevekhez kötni. Nekem az kell, hogy az a világ hasson idegennek. Azt hiszem, hogy ez a legközelebb eső fogalom.
0: Idegennek neked, vagy az olvasónak?
1: Hát nekem is természetesen, de elsősorban az olvasónak, mert számára akkor hitelesebb, akkor bírja őt is megragadni. Egy nagyon ismerős dolog, egy nagyon ismerős és közeli környezet nem ragad annyira meg, hogyha egy picit elvonatkoztatunk ugyanettől a környezettől. Azaz ezt a környezetet emeljük egy csavarintással egy torzabb forma felé, ez akkor hát azonnal megtelik egy többlettel, hát egy olyan tartalommal, ami már a valóságot közelíti a művészet felé. Hát ilyen értelemben fontos nekem, hogy idegennek hason a szöveg. Márpedig a nyers valóságnak a tőlünk való és a környezetnek a tőlünk való elidegenítése, ez adott esetben írói munka.
0: Tulajdonképpen bármifajta környezet nagyon erőteljes stilizációjáról van szó, megemelése,
1: persze,
0: átlényegítése.
1: Közelítünk alapvető esztétikai kérdésekhez.
0: Sokan drukonítják azt, ahogyan írsz, hol Hemingwayre hivatkoznak, hol nagyon erőteljesen, és ugye nem minden rokonság nélkül Kafkára. Tehát ott is történik a valóság, minden eleme megvan, és akkor mégis kap egy pici gellert, egy pici csavart, és megemelkedik annyira, hogy az egész hirtelen hihetetlen és elképesztően szóljon egy egészen másfajta írói világról. Egyébként ez, amit te idegenségnek mondasz, azt én újnak is mondhatnám. Tehát, hogy amit olvas az olvasó számára, új legyen, egy másik világ. Van olyan író, akiről azt gondolod, hogy borzasztó fontos abban, amit is, tehát neked az írói pályádon, a beszédmódodban hatott rád?
1: Persze, hát Hemingway feltétlenül nem a beszédmódóra, mert az utánozhatatlan, mert egész más helyzetekből ered. Hemingwaynek a szemlélete hatott rám nagyon. Ő volt az, aki megmutatta, hogy mennyire másként lehet helyzeteket szemlélni, és mennyire lényeges, hogy ezen a szemléleten belül milyen értékrendek érvényesülnek. Tehát, hogy egy történetben mi a fontos, és mitől lesz fontos. A legbanálisabb történet mitől kezd egyszerre csak feszülni. Persze ez, hát érzék is kell, de én azt tanultam meg, hogy igenis ebbe el lehet menni igen messzire. Na már most ez egy nagyon ravasz ember volt. Kiderült, hogy ő sokkal többet tudott az egész életről, az egzisztenciáról, mint amennyit egy ilyen nagyon egyszerű szerkezetű novella a laikus olvasónak elárul. Főleg a hagyatékából kiderült, hogy itt egy válságos életről volt szó, és egy mélyen gondolkodó ember írásai voltak már a legelsők is. Hát ennyit Hemingwayről, akit aztán körülbelül 30 éven át nem olvastam, és nagy öröm volt újra kézbe venni. Ez egy maradandó értéke, hát a hatásáról ne is beszéljünk, az egész világirodalomnak. Persze, hogy hatott rá. Szöges ellentéte, hát az ő eszményeinek azt hiszem a Kafka világa. Kafka a szövegei által hatott rám, az igényes szöveg, a lenyűgöző előadás mód. A világa nem hatott rám, mert a világát én a környezetemben már jószerével valóságként tapasztaltam meg, úgyhogy ennek esetleg hát az elfogadásához és a megértéséhez, a tolerálásához járult ő hozzá. Hát és az oroszok meg, az embert azért körbevette egyfajta irodalom, amiből aztán kialakultak az eszményei. Mondom, én ebben nem nagyon lennék illetékes, de ha esetleg majd valaki erre időt szán rá és érdemesnek tartja, egész bizonyára az első írásaimtól kezdve óriási változásokat fog észrevenni az én szövegeim minőségében is, de a változásaiban inkább. Hát azt mondta, tehát egyszerűen a szöveg alakulásába, a szöveg életébe és történetébe. Hát ahogy távolodom valamitől, pontosan Hemingwaytől, hát Hemingway 2-3 írásomban nagyon aktívan jelen van még. Nyilván némi utánérzés is, hát munkálkodik itten. Nem akarom én ezt elemezni, de aztán bekövetkezik egy teljes szakítás. Úgy látszik, hogy valami annyira felerősödött bennem, hogy túl bírtam lépni, azt hiszem elég korán ezen.
0: Azt gondolom, azért nem maradt nyomtalan a latin-amerikaiak sem. Tehát nem úgy értem, hogy tetten érhető közvetlenül, mert az ember tulajdonképpen fölszívja magába, hogy már beépül a világába. Én ezt így gondolom, nem mindig hagy közvetlenül olvasható nyomot az, ami az embernek fontos, vagy ami érdekes.
1: Kelet-Európában, hát minket tulajdonképpen egy a dél-amerikaihoz nagyon hasonló környezet vesz körül. Erről nem tudunk, én most nem Budapestről beszélek, de hát Erdély az minden elemébe Kelet-Európa már, leszámítva azt, amiről tudjuk, hogy Nyugat-Európa, de ez egy olyan világ a maga belső értékrendjével és ízlésével, ami nagyon hasonlít, nem a dél-amerikaihoz, hanem a latin-amerikaihoz. Én ezelőtt egy éve Közép-Amerikába jártam, és többenettel tapasztaltam, hogy mennyire hasonlít arra a világra, ami ott kialakulóban van, és amit én tulajdonképpen megsejtettem. Tényleg hasonlít. Hát az ízléstelenség brutalitása például teljesen azonos szinten és színvonalon történik, mint nálunk. A viselkedési formák fedik egymást, egy csomó minden, pedig hát nem lehetett szó, hogy mondjuk itt lemásolunk magatartás formákat. Úgyhogy hát ezek után mi sem természetesebb annál, hogy én, aki ennek a kelet-európai létnek a perifériáit jártam körül, és ez a periféria lett a prózámba fontos, mert ez izgatott nyilván. Ennek pontosan úgy természetszerűleg pont az anakronisztikus mi voltukból kifolyólag megteremtődtek, kialakultak a szürreális elemei, a szürreáliái a prózába. Ez természetes, hogy ez így történt. Nem is bírom elképzelni, hogy Budapesten hát valaki elkezdjen úgy írni, mint Borges. Nem lehet. Vagy úgy, mint Márquez. Ez kizárt. Esetleg epigón szinten kiröhögteti magát, de hát ilyesmi nincs. Egy próza belső világát alapvetően a környezet te határozza meg, és persze az, hogy az író észre veszi-e ennek a környezetnek a lényegét, illetve, hogy mi az, ami ő abban a művészet számára fontosnak tekint. De hát ezek a dolgok, ezek nem emelhetők át más helyen keletkezett irodalmakból, ezek mindig a saját eszmény dimenzióin belül mozognak, és maradnak természetesen hát a rokonság szintjén, mint ahogy egy közép-európai, közép-amerikai szőttes például hallatlan, többenetes rokonságot mutat, például épp a román szöttesek dinamikájával, színvilágával, holott egészen mások, mégis hát rokonok.
0: De Ádám, nem fordulhat elő, hogy ez az elképesztő hasonlóság abból adódik, hogy mind a két térségben egy létező kultúrára telepszik rá, vagy abból fejlődik ki egy hosszantartó diktatúra. És utána ennek a diktatúrának a többé-kevésbé múltán megint előjön mindenféle létező, vagy akkor alakuló kultúra, szokásrend, és itt keverednek dolgok.
1: Igen, egy város, vagy egy falu, egy helység arculata hát elárulja, hogy ott diktatúra van-e vagy sem. Ez a falragaszok színéből, méretéből, a jelszavakkal telefirkált kerítésekből, tűzfalakból kitűnik. és azon kívül abból a funkcióból, amit a technika vívmányainak ez a belső rend szán. Hogy mennyire szánalmassá válnak az értékek egy ilyen helyen, beleértve a népművészeti értékeket is, mennyire komercializálódik minden, és milyen hallatlan gyorsasággal képes a rusztikus világ csőcselékké válni egy fél nemzedék alatt, amint képes a saját értékeit felszámolni, és azt a hihetetlen gyönyörű ízlés világot szétrombolni, hát egy iszonyatos szín spektrummal, amit ő talál ki. Erre alig van magyarázat, mégis mind a két helyen, Kelet-Európában és hát Latin-Amerikában ugyanezek a dolgok történnek. Itt történt valami, ami biztos a diktatúrák létével is összefügg, de valami egyéb is. Hát én azt hiszem, hogy a civilizáció és a civilizált világ, a technika kelléktárának a bevonulása ebbe a tulajdonképpen szűz környezetbe, az évszázadokon át érintetlenül maradt kulturális rendbe és értékrendbe való behatolása itt megzavarta az embereket, megriasztotta, úgyhogy önmaguk és hát önmaguk értékei ellen fordultak, és az egészből valami hallatlanul torz, visszataszító és ellenszenves összkép alakult ki, ami alatt ott van az egész térségnek eleve elrendeltőt tragikus sorsa.
0: Amit a te magadról mondasz, ez nagyon fura, mert bár lehet, hogy nem értesz egyet velem, mégis azt gondolom, hogy az ember azt írja, a ki és ahonnan jön. És azért benned, lehet, hogy tévedek ellen, Erdély van elsősorban. Erdély, Kolozsvár, ennek a helyszínei, és mindaz, ami egy élet tapasztalata és világlátása. És az, amit én változásnak érzek az írásaidban, ez a szürreálisabb elem, ez mintha itt Budapesten adódott volna hozzá.
1: Jó, de hát ez egy természetes folyamat. Én eljöttem 14 év óta, igaz, hogy csak 4-500 kilométerrel helyeztem odébb a rezidenciámat, de ez is távolság, térben és időben hát egyaránt, és ennyi idő alatt egy hely átminősül az ember, hát ő gondolkodása mitizálódik, felemelkedik teljesen más szférákba. Erdélyen ez történt, hát nyilvánvaló. Ennek hát érzett te a jeleit. Nyilván, hogy egész másként írok most, mint hogyha én Kolozsvárt a Szamos parton írnám a novelláimat. Ez nyilván egy távlat, ami pont attól volt hasznos, hogy bennem azért mindaz, ami az én írói világomban a leglényegesebb, hát és a legfontosabb volt, sőt az egésznek az értetője volt, az azért átrendeződjék, egy kicsit átminősüljön és elrugaszkodjon abból a sárból, agyagból, amiből keletkezett.
0: Azt hiszem, hogy minden zegédzugát ismered a hegyeknek, gondolom elsősorban a radnai havasoknak, de a többinek is. Édesapád vitt ki először a radnai havasokba, ott volt egy nyaralótok Borbereken, és így lettél természetjáró. Mégis azt kell gondolnom, hogy emögött indítatásként nem csupán egy családi kirándulás vagy nyaralás áll, hanem sokkal több.
1: Először is azért a természetjárásra már Kolozsvár is alkalmat nyújtott, mert Kolozsvár téli kerületei azok már úgy felkúsztak a feleki oldalba, a Békás felé az egyik részen, a keleti oldalon nyugaton meg a Szent János kút völgyén egész a Bükkbe, az már egy ilyen szubalpin táj volt, 850 méteres magassággal egyébként.
0: Ki az, aki neked megmutatta? Tehát gyerekkorban elmondta, hogy az ott, amit látsz?
1: Nem kellett ilyesmi. Hát egyrészt az ember, hát hogyha ismeri a térképet, akkor tudja, hogy mit lát, és ha meg ismeri a hegyek formáját, akkor felismeri. A Szugaras javasok egyes csúcsai úgy látszanak, hogy meg lehet őket számolni, és be lehet őket azonosítani, hogy
0: melyik csúcs
1: másik.
0: Annyira ismered Fogarasi havasokat, meg mindegyiket, hogy valóban formájáról föl tudod ismerni?
1: Hát persze, hát a Fogaras az egy olyan markáns, gyönyörű hegy gerinc a déli Kárpátokba, és annyira jellegzetes a csipkés kelet-nyugat irányba húzódó gerincével, hogy azt, hát aki egyszer látta közelről, az semmivel össze nem tévesztheti. Ott az egyes csúcsok követhetők voltak. Kolozsvárról ez légvonalba vagy 150-170 kilométer, Podrágultól kezdve a Negóig végig az összes csúcs látszott.
0: Azt jelenti, hogy végigjártad ezeket?
1: Végig, persze, nem is egyszer. Ugyanúgy a Recsezát tömbje dél-nyugat irányba szintén, az távolról nézve kevésbé csipkézett, de hát azt se lehet összetéveszteni. Északon pedig a Radnaiból 3-4 csúcs egész jól kivehető volt. Keleti irányba kicsit mindig elnosódottabb volt a kép, ennek valószínűleg Erdélyre jellemző meteorológiai oka is lehettek meg, ahogy behull a fény az Erdély medencébe, rendszerint téről érkező fény sugarak szabták meg itt a látási viszonyokat.
0: Volt olyan tanárod, vagy valaki rávezetett erre, vagy hogy kerültél bele?
1: Hát az iskolában is a tanáraim jó része már természetjáró volt. Nagy Géza, Árkosi Sándor, Szántusz János, ezek elvittek egy néhányszor, de azért igazán az a fontos, hogy az ember mit érez ilyenkor, amikor kikerül az úgy amúgy érintetlen természetbe, ott kialakul, vagy nem alakul ki soha, de most beszéljünk arról, amikor kialakul egy bensőséges viszony, ami nyilván az ember alkattával függ össze, hát az elvárásaival, a világgal szembe, az érzelmi világával, és nem utolsó sorban az esztétikai készségeivel. Ez egy borzasztóan összetett dolog, mert itt a látványt rendszerint illatok és hangok kísérik. A madarak hangja a szélé, és a szöcskék sistergése a fűbe, vagy a patak hangja. Szóval egy csomó minden társul. Ez nem egyszerűen látvány, ez egy külön világ, ami ez az ember természetes, hogy elsősorban érzelmileg kapcsolódik. Ugyanígy ezen az érzelmi kapcsolaton belül utána minden tájnak kialakul a maga helye az ember lelkébe, ugyanis minden táj összehasonlíthatatlanul más azon belül, hogy a kellékek, hát a laikus számára ugyanazok. Kövek vannak, patakok és erdők. Tehát ezen belül minden hegynek és hegységnek személyisége van. Ez aztán tartogatja az ember számára, aki ezt szereti. Azokat a nagy eseményeket, amelyek aztán hát egy életre megmaradnak emlékként. A Radnai havasok az tulajdonképpen Kolozsvár környéke után jött.
0: Beszélnél arról, hogy számodra ezeknek a hegyegységeknek milyen egyéniségük van, vagy mi az a különleges jelleg, vagy az a fontosság, amelyet érzel, vagy mivel kötődik nálad? Nyilván emlék is belekeveredik, de egyszerűen csak, hogy milyen lenyomatot hagy a táj benned.
1: Ez nehéz.
0: És melyek a fontosabbak?
1: Nehéz dolog ez. Hát én most nem akarnám egy-egy hegységnek a személy leírását adni, esetleg meg akarnám írni egyszer, és akkor akkor meg most elő van az egészet. Amit elmesélek, azt utólag már nem nagyon van kedvem megírni, de természetes, hogy óriási különbségek adódnak a földrajzi viszonyokból eredően. Minden hegynek, minden tájnak más a jelleme, másként viselkedik, természetesen attól függően, hogy merről fúj ott az uralkodó szél, hát mennyi a csapadéka, ilyen a domborzata, drámai, vagy pedig egy hitten csalogató.
0: Én például a fogarosi havasokat, a retyezátot sokkal drámaibbnak, kopárabbnak, keményebbnek éreztem, mint mondjuk Gyergyó környékét, hogy ne beszéljek a nyugati szigethegységről, amely ezekkel a barlangokkal és a meseszerűségével egészen mást jelentett.
1: Ez most már közhely, hogy a szigethegység az egy mesevilág, azt lehetetlen nem szeretni. Az gyönyörű, az pompás vidék ott Kolozsvár közelében. Már a fogarasi javasok az nem egy rokon szenves hegy. Sose bírtam megszeretni. Iszonyatosan fenyegető, rideg, barátságtalan, most a veszedelmes, hát arról hát ne is beszéljünk, de hiányzik legalábbis az északi lejtőkben, kevés meghitt zúgott halál az ember. Gyergyó meg, hát a Hargita az újra, hát egy egész más vidék. A Radnaiba találkozik egy csomó ilyen elem, a megnyugvás helyeitől, hát egész a Zord jeges ormokig ott, hát mindent megtalál az ember. És azon kívül engem azzal ragadott meg, hogy kilátás nyílik a kerincéről északra, ami egy fantasztikus, titokzatos világnak tűnt mindig számomra. Hát és az is maradt, ugyanis aztán oda is eljutottam. Ez a Visó meg a Porsa patakok, ugye ez egy halatlan izgalmas vidék, ez már a Narosnak a kezdete, hát és amögött nyílik a Mára Narosi medence, amit aztán egy egész különleges világ.
0: Miben áll ez a különlegesség?
1: Ez megírtam, ez a Sinistra.
0: Ezt akartam kérdezni. Ez gyanítottam egyébként, ez a Sinistra helyszíne?
1: Érdekes, hogy aki egyszer ott járt, érdekes, nem érdekes. Izgalmas. Titokzatos. Annyira, hogy persze nem az igazi helység neveket hát használtam, kerültem a valóságos toponimiát. Egyetlen egyet hagytam meg, Pop Iván nevű hegycsúcsot. Hát egyrészt olyan megrázó, hogy egy ormot egy emberről neveznek el, vagy lehet, hogy egyszerűen nem is egy emberről. Nevet adtak neki. Ami ugyanakkor tartalmazza némiképp a tájnak az etnikai sokszínűségét. A Pop az ugye román név, méghozzá hát erdélyi román név, hát az Iván meg azért ukrán, meg hát orosz. És tulajdonképpen itt ez a nemzetiségek nagy találkozóhelye, ez a medence. Itt még falu lakó földműves zsidók is élnek. Szipszerek, szászok, a városokban magyarok, ruszinok, ukránok. Szóval etnikai összetételében is egy csodálatos hely. Na már most az volt az érdekes, hogy a Sinistra visszajelzéseibe Magyarországról például senki nem tudta, hogy ez hol lehet. Az erdélyek úgy sejtették, de ők is tulajdonképpen csak a keleti Kárpátokra gondoltak. Ami engem megdöbbentett, az volt, hogy egy alkalommal Zürichből kaptam egy levelet, hát egy ottani barátom, Sándor András írta, hogy megtalálta a Sinistrát. És elmesélte, hogy véletlenül bejárt egy útvonalat Bukovina és Erdély között, és ő abból rájött, hogy hogy ez a Sinistra világa. A másik meg az volt, hogy nemrég Párizsban a francia kötetem bemutatója alkalmával egy román ember odajött hozzám, és a legnagyobb elismerését fejezte ki. Hát ő már akkor a könyvet olvasta.
0: Milyen nyelven? Franciául?
1: Hát igen, vagy 40 éve távozott Erdélyből, Prassói volt, és hát egyetlen egyszer járt Máramarosba. Hát oda jött hozzám, és azt mondta, uram, ez Máramaros, ugye? Tehát ő is 40 évi távollét után valamitből, biztos, hogy nem a tájleírásokból. Én azt hiszem, hogy hát a regénynek az összhangulatából. Ez így működik, hát annak ellenére, hogy én amikor megjelenítek egy ilyen tájat, akkor előttem sosem állnak konkrétan ezek a helyek, mert én azt nem tudom akkor megírni.
0: Miért nem?
1: Nem, akkor nem izgat. Nekem kell az ismert elemekből kitalálni egy új környezetet ahhoz, hogy itt az írás mechanizmusa működjön. Egy meglévő dolgot egyszerűen nem bírok. Azaz bírok, de nem izgat, és abból akkor valami száraz leírás

0: Az egy zeneművet, amely persze ilyen jelleget hordoz.
1: Az ihletője az alkotásnak a feldolgozás során elveszíti a konkrét elemeket, és megtelik olyanokkal, amelyeket a művész teremt.
0: Például a részlegnek a helyszíne számomra, hogyha lenne konkrét helyszíne, akkor az a retyezát vagy a fogaras lenne valamelyik hideg hegyi tavával, és ilyen belső homorú fenti mélyedési és kopárságával, ahova fölkerül a főhős. Nem azt a világot idézi?
1: Nem. A részlegnek nincs beazonosítható földrajzi helyszíne.
0: Csak a szellemét mondom azoknak.
1: Nem,
0: a helyzetet.
1: Egyszerűen számomra se. Úgyhogy amikor fölmerült az, hogy keressünk egy helyszínt a film forgatásához, illetve hogy hát ajánljak egyet, akkor teljesen megdöbbentem, hogy konkrét helyszíne nem élt bennem se. Sehol. Úgyhogy még egy körzetet se tudtam volna hirtelennyébe felhozni, vagy felemlíteni, hogy ez hol lehet. Bizonyára azért, mert mellékes. Ott nem egy varázslatos környezet vesz részt az esemény sorban. Ott természet igenis jelen van, de egészen más szinten, mint a Sinistrában.
0: Milyen szinten, milyen szerepkörben, hogy így mondjam?
1: Fontos, nagyon-nagyon fontos a narrációnak része, és nem díszletszerűen része a cselekménynek, de mégsem olyan szinten, hogy egy bizonyos tájnak az elemei megjelentek volna. Valószínűleg mindez azért történhetett így, mert eleve egy nagyon erős eseménysor, egy cselekménysor késztetett akkor írásra, és aránylag nagyon rövid idő alatt írtam meg. Túl hamar is írtam meg. Nem volt ideje, vagy nekem nem volt időm különösebben megbarátkozni a novellának a belső világával. Csomó minden nem is került a helyére. Bizonyára egész más lesz ez az írás, hogyha az első változata után félreteszem 2-3 hétre, vagy hát egy hónapra. Mint ahogy ez gyakorta megesett írásaimmal, ezt hát azonnal leadtam.
0: Miért?
1: Közlésre. Azért, mert akkor már kifelé állt nekem a szekerem rúdja Erdélyből, hát Romániából, és tartottam attól, hogy a közlési jogomat bármelyik pillanatban felfüggesztik, és ahogy az útlevelet készhez kaptam volna, ez bizonyára így is történik. Úgyhogy én ezzel siettem nagyon ezzel az írással. És utána már nem tartottam illőnek, hogy átírjam, vagy beleírjak. Nagyon apró korrekciókat hajtottam később végre rajta, de igazából nem. Úgyhogy tulajdonképpen ez nem egy kellőképpen kiélelt írásom. Ezt mások ezt nem veszik észre, hát és ilyenkor ellent is mondanak nekem.
0: Így van, az egyik legjobb írásodnak tartják.
1: Igen, én helyenként turvának érzem a vágásokat hát benne, de hát mindegy, nem akarom most.
0: De még átol meg abban tulajdonképpen, hogy visszanyúj egy korábbi íráshoz, és valamilyen módon átírja, hiszen ebben számtalan példa van.
1: Tudom, hogy van, én ezt nem tartom etikus munkamódszernek, akkor ez hát ilyen lett, hogyha egyszer már publikáltam valahol, akkor hát az olvasó esetleg ne találkozzék évek múltán ugyanazzal az írással, csak módosult szövegrészlettel. Ilyesmit nem szabad csinálni. Nagyon-nagyon fontos regényeket néha átírnak, és hát ilyenkor tudatják is, hogy ez második vagy harmadik átdolgozott, javított kiadás. Szerintem a születésnek ezt a szűzességét meg kell őrizni a továbbiakba is, és nem szabad bolygatni.

0: egy írásnak a belső hangulatát utólag.
1: A részlegben hogyan vesz részt a természet a narrációban? Hogyan tud? Milyen szerepet szánsz neki?
0: A helyszínek egyre inkább a perifériák felé jelennek meg. Itt a természet már behatol a helységekbe. Hát én úgy éreztem, hogy az azért nagyon fontos, hogy kint éppen hull a hó, és hogy a hó az milyen helyekben vonul el az ablak alatt, az ablak előtt. Milyenek a friss lábnyomok ebbe a frissen hullott hóban. Milyen egy kis ér, egy csermely, egy hegyi patakot tápláló erecske, ami ugyan csordogál, de a pereme ennek a medernek még be van fagyva. Azon kívül a szél az ajtót nyikorgatja. Hát itt behatolt a cselekménybe a természet, és nem is akár, hogy mindez a filmből teljesen kimaradt, negligálva lett, úgymond, csúf-csúf kifejezéssel élve. Méghozzá annak ellenére, hogy ez az egész az elbeszélésnek egy nem egyszerűen rétege volt, hanem résztvevője. Mivel, hogy az a szerencsétlen ott kint az utolsó részlegen, az száradt halajveleket tömködött a pipájába, és azt szívta. A Sinistránál a természet ennek ellenére sokkal fontosabb, mert itt is számkivetésről van szó, és tehát az egésznek a helyszíne a természet alapvetően. De mégis a részleggel szemben más a funkciója. A novellában, hát azt hiszem, nem érződik a szerző részéről különösebb érzelmi kötődés a természet felé. Talán ezért maradt utána a filmben a díszlet, az élettelen díszlet szintjén. A Sinistránál a narráció az első szemébe történik, és ha már az elbeszélő egyáltalán megemlíti a környezetének valamely elemét, célzást tesz az időjárás menetére, közeledő esőkre, vagy a havazás áttetsző függönyeire, akkor nyilván ezeknek a hétköznapi dolgoknak a jelzése azáltal, hogy személyes megfigyelésen alapulnak, fontossá válik. Úgy érzem, hogy a nagyon egyszerű olvasó számára is természet itt idézőjelben sokkal agresszívebben van jelen, mint esetleg a részlegben. Pontosan az előadásmód személyessége révén történhetett ez így, amellett, hogy hát én is így akartam.
1: Ezt a kifejezést, ezt az agresszivitást nem értem. Tudnélik a részlegben, úgy érzem, olyan módon van jelen, hogy
0: hát
1: azzal...
0: Idézőjelbe mondtam az agresszivitást. Hát olyan értelemben, hogy betolakszik a cselekménybe. Kikerülhetetlenül jelen van.
1: Bizonyos értelemben a részlegbe is betolakszik úgy, hogy meghatározza a helyeket és a település módokat és az egyre ridegebb és sanyarúbb életvitelt jelentő helyeket és az emelkedéssel és azzal, hogy egyre gyérebben lakott területekre kerül fel a főhős. Úgy érzem, hogy ott ilyen szerepe van, ilyen értelemben drámai, és nem személyes, egyre nehezebb és sanyarúbbá váló sorsot is meghatároznak ezek a helyszínek.
0: Hát igen, mert
1: a Sinistrában
0: sanyarú helyen történik mindez. És minél megragadóbb a táj, annál sivárabbá válik a személyes sorsa a szereplőknek. Na már most a Sinistrában azért, hogy szemléltessem, hogy mennyiben más azért a funkciója az egésznek, hát Géza Futiránnak letörik a füle. Le is hull a hóba, és utána valami kis állat, egy ilyen nyenyét fajta el is viszi, és a párjával elfogyasztja. Itt a természetet nem lehet tiszteletnek érezni, mert ez itt benne van. Ebben a helyzetben a természet a főszereplő.
1: De közben ez azért egy majdnem irreális történet is, tehát én ebben valamilyen játékosságot és mosolyt is érzek a történetben.
0: Persze, hát aztán természetes, hát egy fül, ami hát ott hever a hóba, és egy ideig senki se akarja vállalni a tulajdon jogot fölötte, ez önmagában egy komikus helyzet. És addig
1: miért nem akarja senki
0: vacilálnak, mert egy fül látványa a hóba.
1: Az rémisztő.
0: Hát egyrészt, és nem jut eszébe hát az embernek, hogy esetleg éppen a sajátja az. Amellett, amikor egy fül letörik, egy megfagyott fül, nem is érzi az ember. Hát utána, amikor kienged, akkor hát üvölt, az igaz. Akkor észre se veszi, még úgy csodálkozik, még hát odébb lő ki, hogy érdekes, de hogy ki az ördögé lehet. Nem is sejti, hogy pont az övé.
1: Annak ellenére, hogy ugye minden, ez egy természetvédelmi körzet, rendkívül gazdag, tehát minden szempontból meghatározza az ott élőknek az életét, nem csak a hatalom és annak a zsarnoksága, hanem egy természeti zsarnoksággal is össze van, az évszakokkal, az, ahogy ott változik, a csontolló madarak érkezésével, a tungoznátha érkezésével, tehát ez is meghatározza az ott élőket. Mégis úgy éreztem a leírásokban, a felhőleplekről, a színekről szólva, ennek minden részletében, hogy annak az egész világnak a természet a leghumánusabb része.
0: Hát a természetnek nem áll nagyjában másként viselkedni, mint amilyen, mert számunkra érzékelhetően nincsen akarata. De én azért nem szeretném itt szembeállítani az emberi viselkedés formákat a természet hát ártatlanságával, mert akkor azt hiszem, hogy eltávolodunk az egésztől. Nekem nem volt szándékom itt bizonyos fokú erkölcsi romlást az ártatlansággal ellenpontozni. Morálisan nem akartam szembeállítani az embert a természettel. Lehet, hogy az egész műnek használ, hogy ez így van, hogy akármilyen borzalmas dolgok történnek itt, de a természetnek végül is sikerül maradéktalanul megőrizni a méltóságát. Semmibe meg nem alázzák.
1: Én nem is szembeállításra gondolok, hanem, hogy az írói érzelmek, az elbeszélői pozíció olyan, mintha a szereplők bemutatása és az, ami velük történik, az egyfajta ítélet is, hogy a világ ilyen. A szereplők irányába, a szerzői pozícióba, a szerző részéről nem érzek se meghatottságot, se különösebb érzelmeket, csak megmutatást. A természettel szemben pedig érzek igenis nagy szeretetet, figyelmet, gyönyörködést. A színészrába különösképpen éreztem azt, hogy szereted leírni azt, amit látsz.
0: Ez abból adódik, hogy még a természet, bár néha úgy tűnik, hogy a tökély, mégsem egy morális lény, míg az ember az. Az írói pozíció az a morális lénnyel szembe elfogulatlan kell, hogy legyen. Legalábbis, hát amennyire ezt az íróalkata megengedi. Nem engedheti meg azt az író, hogy különösebben szeressen alakokat, szereplőket, mert attól érzelmileg az írása túl töltődik, ami az én előadásomnak és előadás módomnak ártana, de hát ártana az egész írás tartalmának. A természettel szemben ugyanezt megengedhetem. Én dédelgethetem magamba a természetet, mert attól nem teszek gesztust egy morális hát lény felé. Nem alakítok ki róla morális képet. Tehát az olvasót, az alkotás élvezőjét nem befolyásolom, és nem akarom őt egy bizonyos látásra rábírni. Természetesen az én látványomat adom közre, de ennyit azért csak megtehetek. Hát az emberrel sokkal szárazabban, kimértebben és távolságtartóbban kell bánni.

0: Kedves hallgatóink, a Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú 4. részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
1: Az iménti felvétel 1997-ben készült, és 2011 évelején sugároztuk itt utoljára a Kossuth Rádióban.

Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 10. rész. Géza Hutira füle.

0: abban az évben a tél leghidegebb napja tavasz elejére esett. Előtte való éjszaka Géza útira már nem aludt. Attól kezdve, hogy a tűz kihúnyt és a kéményen át beereszkedett a házba a katlan hidege, ő Bebe Teszkovinát melengette. Egy ideig ölében szorongatta, majd miután minden fölelhető göncöt, ronydarabot rárakott, végig fektette magán, és hajával, szakállával is betakarta.
1: A gyerekért jött?
2: Magáért jöttem. Pár napra megyünk. Kapjon magára meleg göncöt, legyen a zsebében dohány, rágnivaló.
1: Éjjel nem igen járok el hazúról. És mit gondol, kiregisztrálja nekem időben a műszereket?
2: Jöjjön csak. Tudja jól, a kutyát sem érdeklik a megfigyelései.
1: Muszáj. Ha. És akkor merre? Hová?
2: Majd megmondják a Babarotunda hágón, az útkaparó Andrej Bodor házában.
3: Beteglátogatóba megyünk az erdőre. Körülnézünk egy kicsit. Nyugalmazott erdőkerülők laknak ott. Állítólag nincsenek valami jó bőrben, sőt. Úgy hírlik, ami az egészségüket illeti, a legrosszabbra kell számítanunk. Most majd meglátjuk, mit lehetne tenni értük.
4: A nyergekre nem lesz gondjuk. Az itókát tartályokba töltjük?
3: Két tartályba.
0: Dél elmúlt, amikor a hótorlaszok között nagy burrogással megérkezett a motoros szán. Karcsú, gyors alkalmatosság. A dobrini hegyi vadászok használnak ilyet. A szánvezető ember üvegektől csikorgó, tömött átalvetőt hagyott a küszöbön. A szánt mindjárt meg is fordította, és elhajtott vele. A fagy délutánra sem engedett. Az úzmarás fenyőkön, mint valami óriás tobozok, dermett varjak gubbasztottak. Koka Mavrodin posztóköpenyére fagyos gyöngyökben csapódott ki a pára, s ha valamelyik ló szellentett, fenekéből is sistergő, forró gőzcsóva csapott elő. A tisztás közepén hótól befújva állt a nyugalmazott erdőkerülők menhelye, mint egy titokkal tele doboz. Ajtaja, ablaka gerendával, deszkával volt beszögezve, még a zsindei fedelet is ácskapcsokkal odarögzített nyers fahasábok borították, nehogy bárkinek is eszébe jusson ajtón, ablakon próbálkozni.
5: Halló! Halló! Jár odakint valaki? Halló! Ki az és mit keres?
3: Csak mi vagyunk azok.
5: Jaj, de jó. Megismerem a hangjáról a kisasszonyt. Akkor ki tetszenek engedni minket?
3: Még nem éppen. Hiszen tudják, van egy kis baj az egészségükkel. És nincs is valami jó idő. Idekünk csak még jobban benáthásodnának.
5: Azért mégiscsak jó, hogy maguk azok. Jól esik hallani az ismerős hangot.
3: Hát persze, persze. Hoztunk egy kis itókát maguknak. Nem is tudom, likőrt vagy rumot.
5: Likőr? Vagy rum? Hát ezt előre is nagyon szépen köszönjük.
3: Mindjárt kitaláljuk, milyen úton módon juttassuk be maguknak. Van nálunk egy vascső, és velünk van Géza Hutira. Leleményes, ügyes ember. Ő biztos talál rést a falon, ahol a csövet bedughatja, és akkor a túlsó végét már is megszophatják.
5: Köszönjük szépen. Bár való igaz, már az élelmünk is fogytán van egy kicsit. Maximum két napra, ha elegendő.
3: Elég, ha azt beosztják maguknak.
0: A tisztás szélén, szemben a beszögezett házzal állt a három lovas. Hajuk, szakálluk, borostájuk csupa zúzmara. Koka Mavrodin fülében a sárga vatták is kifehérettek.
6: Psz, mi akar ez lenni?
2: Na vajon mi? Találja ki?
6: Tényleg ma?
2: Hagyjon engem.
3: Érdeklődjék csak nyugodtan, én majd elmondom. Tudja, a Tunguznátha. Egyikük megbetegedett, és ezért most vesztek zár alatt vannak elkülönítőben.
0: Géza Hutira tenyerébe köpött. Leakasztotta Koka Mavrodin gyerekkápájáról az átalvetőt, a két tartály rummal, Mellettük mindjárt felfedezte a szóban forgó vascsövet is. Megkereste a házfalán a rést, azon át bedugta, amíg megérezte, oda benn megfogják, és akkor lassan töltögetni kezdte az italt. A rum út közben megfagyott. Lassan, mint az ikrás méz csordult elő a tartály száján. Koka Mavrodin ez alatt, mintha kiránduláson lenne, elővette az úti elemorzsiát. Körmével megtépdeste a dermet krumplikat. Nikifor Teszkovin a zsebkésével fölszeletelte a hagymát.
3: Ha a véletlenségből én is elkapnám ezt a nyavaját, tudják, mit teszek? Végigjárom a laktanyát, és minden hegyi vadásznak beleköpök a szájába.
2: Biztos, hogy ez a legjobb. De ha nem haragszik, én úgy tudom, olyankor már semmi kedve köpködni az embernek. Pedig a szája éppen habos nyállal van tele.
3: Maguk még mindig nem ismernek engem, hiszen csak tréfálok. Maga ezt a dolgot a nyállal honnan tudja?
2: A medvészdoki mondta. Az ember szája megtelik sűrű nyállal, olyan, mint a szivacs, nem lehet kiköpni. Na, betöltötte nekik? Ehetünk már?
1: Ehetünk.
2: Krumpli? Hagymát?
1: Ezt is, azt is.
2: Nézze csak. Hadd mutassak magának valamit. Ez a karika hagyma pontosan olyan, mint egy fül.
1: Fül? Jó pofa.
2: Nézze csak meg jobban.
1: Tényleg, egy fül. Egy igazi fül. Na de hát, hogy kerül ide?
2: Hát a lemeszi bizalmaskodásnak, ez igazán csak a magán véleményem. Azt hiszem, a magáé.
0: A fonnyat almacikkek, hagymaszeletek között az újságpapíron egy egész fülkagyló hevert. Géza Hutira két kézzel a fejéhez kapott, oda, ahol behúzott korcsolya sapkája lefogta volt a fülét. Egyik keze száraz maradt, a másik ragacsos volt, maszatos, kicsit barna.
1: A kutya fájt neki. Biztos neki mentem valaminek. A vascsővel, azzal a vascsővel, ahogy húztam kifelé a gerendák közül.
3: Most hülyéskedik, vagy tényleg az eltárs füle az? Mert azt én is megnézném. Hadd lám csak.
1: Sajnos már nem lehet. Nincs mit.
0: Egy kicsi avarszínű négylábú állat, lábát a kérges havon kapkodva, szájában a füllel éppen tovaiszkolt. Távolabb a párja várta, és nem sokára hallatszott, ahogy fogai között Géza Hutira porcogói rapognak.
3: Na, indulás! Majd kitalálok valamit, amivel kárpótolhatnám. Tudtam, hogy a szovjetek már műfület is csinálnak. Azért engedelmével maga is jobban vigyázhatott volna rá.
1: Nem tesz semmit, kisasszony.
3: Most arra kérem magukat, bármennyire is kellene, útközben ne pisiljenek. Amíg én nem szólok, hogy tessék, most lehet, mindenképpen tartsák vissza, elvégre férfiak. Szükségünk lehet majd egy kevéske langyos folyadékra.
1: Miről van szó?
2: A lovával kövesse a kisasszony csapását, és ha vizelnie kéne, hát tartsa vissza.
1: A lovon nem akar engedelmeskedni.
2: Az enyém sem hiába nógatom.
0: A hely az eltelt éjszaka alatt valamelyest megváltozott. A hó nem fehér volt, hanem szürke. Szederjes, néhol egészen fekete, és mintha errefelé egész éjszakán át csak pernyét havazott volna. Eltűnt helyéről a beszögezett borona épület is. Néhány elsenyvett, görcsös, fekete gerenda között most a szél érintésétől bársonyosan hamu és korom hullámzott. A magasban, mint a tűzvész ott rekedt füstje, egy sereg csóka körözött. A havon mindenfelé eldobált benzines, olajos kannák hevertek.
3: Jöjjenek csak bátran, mind megsültek a bacilusok!
1: Mit mond? Mit csináltak itt tegnap óta?
2: Hagyjon ki ebből, nincs nekem semmi véleményem a dologról.
1: Egy csak gondoltam, észreveszi, mibe keveredett.
2: Na, mibe? Nem tudom, mire gondol. Mind a ketten koka kisasszonynak dolgozunk.
3: Csak gázoljanak maguk is át az üszköm! Harapunk valamit. Aztán, ha jól laktak, szeretném, ha előkeresnék a dögcédulákat.
7: Személyenként hármat kérek. Egyet nyakban viseltek, mint maguk, egyet-egyet még a csuklón és a bokájukon. Megköszönném, ha sikerülne valamennyit betakarítani.
8: Erre mondják azt, hogy fekete munka.
9: Most megint mi baja?
8: Kár, hogy nem mordok magamnál tükröt. Látná csak, hogy néz ki.
9: Tartsa meg magának a bölcsességeit. A lányom Bebe kimondottan rossz hatással van magára.
0: Mint valami kincskeresők, botokkal tapogatták végig a terepet, majd a hamarjában zsineggel körbetekert vesszőkötegekkel kiseperték a hamut a gerendák földi maradványok közül. Végül 12 darab láncon fityegő, korommal vastagon bevont bádoglapocskát találtak.
7: Tessék, most lehet.
8: Mit lehet?
7: Most lehet pisilni. Az majd feloldja a bádogra tapadt kormot. Utána már csak le kell dörzsölni a kérges havon a dögcédulákat, és a belevésett adatok olvashatóvá válnak.
10: Mi a neve?
7: Áron Vargocki. Az erdőkerülőkötön laktak a menhelyen, és csak 4 embernek a dögcédulája került elő. Hiányzik nekem Áron Vargocki kiégett porhüveje és a névjegye.
10: Az már nem az én területem.
7: A fennvaló elvette útirától a fülét. Márpedig nekem egy jól halló emberre van szükségem, és ő rajta kívül senki nem ismeri úgy a terepet, mint maga.
10: A kisasszony is tudja jól, hogy a Kolinda erdő már nem az enyém. Bezony.
7: De én mégis magától kérem, Andrej. Most már csak ezt, semmi egyebet. És akkor szemet hunyok a dolgai fölött. Találja meg nekem ezt a fertőző beteget, és akkor megígérem, a fogadott fiával együtt elmehet innen. Andrej, a beteg neve Áron Vargocki. És tudja, mire figyeljen Andrej nagyon? A szarra.
10: Második hete kerestem, de Áron Vargockinak se lábnyomát, sem hátrahagyott piszkát nem találtam sehol a Kolinda erdőn. Végül nem gyarló emberi szüksége, hanem ostoba fényűző kedvtelése volt az, ami elárulta. A perzselt kakukk fű illata. Csupasz, nyirkos kő mögötti üregből kunkorodó füst vékony fonalai. Áron Vargocki a föld alatt ült, és pipázott. Áron Vargocki, ígérd meg ünnepélyesen, hogy nem mozdulsz onnét.
5: Jó, megígérem. De csak azért, mert amúgy sem bírok mozdulni. A fél lábam leégett.
10: Nagyon helyes. Maradj veszteg. Kíméld magad. És hogy ne érezd magad magányosan, hamarosan, legkésőbb holnap reggel visszatérek.
5: Géza kolléga, szeretnélek megkérni valamire.
10: Tévedés. Én nem ő vagyok. De mondd el, mi az óhajod.
5: Küldj ide nekem Géza utirát, ha ismered.
10: Nem hinném, hogy mostanság ráér. De mégis, ha találkoznánk, mit mondjak neki?
5: Azt, hogy Áron Vargocki sürgősen kéreti, és hogy hozzon magával egy bögre meleg tejet.
10: Oké. Meg lehet. Összefutok vele.
5: És én akkor kivel beszéltem?
7: Föld alatt ülés pipázik. Örvendek. Ez jó hír. Csináltatok patkányfogókat, 5-6 erős rúgóval működő gyilkos csapóvasakat, és majd oda telepítjük őket arra az esetre, ha Áron Vargocki mégis lábra kapna.
5: Nincs nekem semmi bajom, csak telehettem magam földdel, és most nyomatékul egy kis tejet kívánok.
10: Engedd meg, biztos forrásból tudom, mi a bajod.
5: A bajom, hogy mozdulni sem bírok. A jobb lábamról, vagy ha szemből nézed a balról, leégett a hús. Pont az a darabka kurva comb hiányzik, ami mozgatta.
10: Akkor maradj nyugton. Most már bírd ki tej nélkül azt a pár napot. S földet ne egyél többet. Még valami egyebet is fölszedsz.
5: Jó volna már szájat öblíteni egy kevéske tejjel. És tudod, az is bánt. Őszintén sajnálom a Géza hutira fülét. Komisz rossz íze volt annak a bizonyos rumnak. Magam sem tudom, talán mérgemben nekilöktem a vascsövet. Láttam is mindjárt, szegénynek letörött a füle. Szeretnék tőle bocsánatot kérni.
10: Jó. Majd tudatom vele. Elnéző ember. Meg fog bocsátani.

0: ha ezt a cementezést is megteszi az Úr. Azt szeretném, hogy ez idő alatt egyáltalában nem találkoznánk.
1: Rendben, ahogy parancsolod. Menj, el vagy engedve.
2: Éld az életedet az urad Severin Spiridon mellett.
3: Kuka Mavrodin Mahmudia megváltoztatta elhatározását. 50-60 cementes zsák hevert sorban, sátorlappal letakarva a kerítés mentén. Napokba telt, amíg hátamon cementes zsákokkal ingáztam az utászház és a Kolinda erdő mellett. Tavaszodni kezdett. Amikor valamennyi zsák cement ott állt lerakva a búvópatak üregei körül, fűszálat dobtam a víz tükrére, hogy mozgását meglessem.
4: Azt hiszed, nem tudom, mire készülsz. Most már tudni szeretném a nevedet. Mondd meg végre, ki az ördög vagy?
1: Áron Várgocki. Úgy érzem, nem ez a megfelelő időpont a bemutatkozásra. Annyit azért elárulhatok. Andrej Bodorál néven éltem a körzetben. Kérlek, egy ilyen nevű embernek nézd el ezt az egészet. Koka Mavrodin Mahmudia kissé elszámította magát a cementtel. A zsákok fele még érintetlenül hevert, amikor az üregekben a víz mozgása lelassult, megszürkült, színén elültek a buborékok, és annak jeléül, hogy kezd megkötni a betonoldat, és dugulnak el a kürtők, a patak egyszerre több helyen kibudjant a rétre.

0: tisztás szélén, a levetett sítalpak mellett Elvira Spiridon állt, szélben lobogó új tavaszi ruhában, frissen mosott, száradó tavaszi hajával. A nap vakított hatalmas részkarika fülbevalóiról.
1: Ugye, hogy előkerültél, Elvira Spiridon?
2: A mai napon kezdett nekem hiányozni az úr.
1: Szó, ami szó. Most már ő is nekem. Magam elé állítottam a sítalpakra, és amint két oldalt elindult mellettünk az erdő, és egyre gyorsabban siklott hátra, körömmel és foggal téptem le róla az új tavaszi ruhát. Saját derekamról késsel nyisziteltem le a cementtől páncélos nadrágot. Még végre bársony fenekét az ölemben éreztem.
3: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 10. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Horváth Sándor, Fenyő Ervin, Pató István, Pusztai Péter, Győri Franciska. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
4: Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és 2021. februárjában hangzott el a Kossuth Rádióban utoljára. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 11. rész. Severin Spiridon meglepetése.

0: Az ütött kopott kicsi autóbusz főként járőröket, hegyi vadászokat szállított. Amikor utasa volt, a Baba Rotunda hágón is megállt. A megálló helyet rozsda ette, festékfoltos pózna jelezte az út mentén. A póznán irányjelző tábla himbálozott a szélben. Egy délután, már jóval később, hogy az autóbusz elhajtott Sinistra felé, egy férfi haladt át a hófoltos, a sáfránytól, kikeristől tarkatisztásokon. Furcsán, oldalazva járt, mint egy félszeg kutya.
1: Andrej az utászház ablaka mögül lesett kifelé. Távcsövön is szemügyre vette az idegent. 8x30-as messzelátója, amelyet Koka Mavrodintól kapott, mindig készenlétben az ablakkilincsén lógott. Fonal keresztjén most a szürke idegen vergődött. A bőre szürke volt, arca csupasz és fényes, inkább csak állak körül motozott valami gyér, ritkás borosta. Árnyékos, lila üregek mélyén csillogott olajos szeme.
2: Ígyunk szeszt, Andrej. Sinistrán életbe lépett a kijárási tilalom. Mozdult a halott éjjel?
0: Meg sem moccant a kőasztalon.
2: Helyes. Valószínűleg nálunk, Dobrin Cityben is bevezetik a tilalmat. Legjobb, ha mindenki otthon marad. Még ilyen. Utcára vonulni, főpróbát tartani, feliratokat firkálni.
0: Sinistrán?
2: Aha. A sinisztrai bábjátékosok vonulgattak az utcán, és a hegyi vadászok közébük lövettek. Velünk vagytok, téged is vár a líga, disznók. Efféléket firkálnak szénnel, forró vasra, kapukra, palánkokra.
0: Aha. Hát ezért cirkálnak a szürke gúnáraink.
3: Valami nyiratkozási parancsot is be akarnak vezetni.
2: Így áll.
0: Koka Mavrodin?
3: Ki más lenne az? Így hát okosabban teszel, ha meghúzódol a házikódban az asszonykád bársonyos feneke mellett.
1: Ez történt az előző napi virrasztáskor. És amikor Andrej félúton járt a hágó felé, hazafelé menet, a Kolinda erdő felől szembe jött a délutáni autóbusz. Valamennyi ablaka ki volt törve. Nem hegyi vadászok, hanem szürkebőrű bányász sisakos emberek ültek benne. Fullasztó, nehéz szag maradt utánuk.
0: Nyitva az ajtó.
4: Mit tudsz a buszról? Ugyan bizony miért nem jön?
0: Mivel hogy már eltávozott.
4: Úgy. És a következő?
0: Az majd csak holnap délután.
4: Akkor itt alszom. És én zárom be az ajtódat kulcsra.
0: Pihenj le.
4: Iszol velem? Kérsz?
0: Később. Talán megkóstolom. Pihenj le már is. Itt sokáig nem maradhatsz. Estére asszonyt várok ide.
4: Azt mondtam, itt maradok.
0: Nem láttalak még errefelé.
4: Nem ide valósi vagyok. Apámmal jeget fűrészeltünk. Kiártunk jégtömböt fűrészelni a Kolinda erdőre a jégbarlangokba. Betömték őket. Mind belettek öntvett szementtel, mert úgy hírlett mindenféle népség búvóhelyül használta őket. Belenézhetek a távcsövedbe?
0: Tessék, parancsolj. De te nem látsz benne semmi érdekeset.
4: Csak azt akarom látni, amit te.
0: Fogjad. Kukucskálj vele.
4: Madarak röppennek fel az útról, az asszony jön errefelé.
0: Egy ember van nálam.
5: A fekete táskás, sisakos, ugye?
0: Az.
1: Elvira Spiridon sarkon fordult. Elindult vissza Severin Spiridon házába. Az útkaparó Andrej csak vágyakozva tekintett utána, ahogy feneke dombján ide-oda ringanak a szoknyaredői. Este volt már. A felhők mind eltakarodtak az égről. A hágóra az éjszaka hidege ereszkedett.
4: Figyeltem a jelenetet. Kár volt elküldened. Azt hová ment ilyenkor este szegényke?
1: A férjéhez. Ha megéheztél, a magadéból egyél. És mondd, a sereggel tartasz?
4: Hogy a sereggele? Aliga majd megmondja, holnap kivel tartunk. Minden esetre követ vinni kell Sinistrára.
1: Látom, van nálad.
4: Te mivel foglalkozol?
1: Országút felügyelő. A hegyi vadászoknak dolgozom.
4: Sejtettem, hogy fontos ember vagy.
1: Ahogy mondod. Itt a közelben minden a hegyi vadászoké.
4: Most ki a hegyi vadászok parancsnoka?
1: Koka Mavrodina neve.
4: Csak nem egy nő. Mert akkor nem kizárt, még holnap mihelyest hatalomra kerülünk, közösülök egyet vele.
1: Ha meglát, a dolgot majd ő is nagyon akarni fogja.
4: A viskót meg ne próbáld elhagyni. Mostantól minden járkálás itt megszűnt.
1: Pisilni ki szoktam állni az ajtóba.
4: Majd oda kísérlek. Nem tudhatom, ki vagy.
1: Félig magyar.
4: Az sem.

0: Mondd fej! Le se hunytam a szemem. Egyre csak rád gondoltam.
1: Az illető alszik.
0: Tudd meg, nem félek ezektől. S te érted, egyébként is bármit megteszek. Ha most nálam akarnál maradni, éjszakáznék én a helyedben.
1: Kösz.
0: S ejtem én kiféle, miféle. Holnap alakul Sinistrán a liga.
1: Nem bánom. Menj, ha akarsz. De egyre vigyázz. Táskája éles kővel tele. A legélesebbet derék szíján a csat helyén drótba foglalva hordja.
0: Bízd csak rám. Mondom, szót értek én ezekkel.
1: Severin Spiridon elment, Andrej utána bámult. Hangtalanul fölbukkant Elvira Spiridon. Csípőjük már is összeért. Arcuk előtt összekeveredett a pára. Amíg kivárták, hogy a zseblámpa fénye eltünedezzék a deres rét végében. Már az övé voltál?
2: Csak egy kicsit, uram.
1: Inni kéne most valamit.
2: Van szederborunk.
1: Egér ízű szederbort ittak. Csuporral merték egy uborkás üvegből. A helyiségben csak a tűzhely nyitott ajtaja világított. Fényében egy ágas-bogas fémtárgy, egy hajnyírógép. Kicsi szarvakkal a fogantyún fenyegetőn villámlott a terítő közepén. Ez pedig mi akarna lenni?
2: A férjem hozta a hegyi vadászoktól. Holnap életbe lép a kijárási tilalom, és aki otthon marad, az is megnyiratkozik.
1: Valami nyírásról egyszer már volt szó.
2: Ezt mi most magunk végezzük. Mondani is akartam az úrnak. Ha majd az ágya felé közeledem, már nem lesz rajtam a hajam.
1: Életemben nem nyírtam. Még az este sem gondoltam volna, hogy ma lesz a napja. Az útkaparó megmerítette csuprát az uborkás üvegben. Itt dogált. Elvira Spiridon ez alatt ruhátlanul a takaró alá bújt, és annyi helyet hagyott maga mellett, hogy a férfi is elférjen. De az még jól megtömte a kályhát gyökérrel, telehintette fehéren égő tobozzal, hogy világítson. Akkor a nyírógép után nyúlt. Átölelte Elvira Spiridon vállát, a gépet homloka közepére illesztette. Nyiszítelni kezdett, és megállás nélkül végig haladt vele a nyakáig. Visszafele már a csupasz nyakszírt felül indult át a tarkón, le a homlokáig. A lenyírt tincseket, mint valami frissen vasalt szalagokat egymás mellé a szék karfájára helyezte. Amikor befejezte, és a helyiségben már az asszony csupasz feje is világított, újra mert magának az üvegből és ivott, de csak kis szünetet tartott. Ahogy kiürült a csupor, Elvira Spiridont kitakarta, és a nyírógépet a hasára köldöke alá helyezte. Apró harapásokkal indult el vele lefelé, ahol a moha sötét lett.
2: Ha ott is kellene, tudatták volna, uram.
1: Először nyírok. Most kérlek, ne mozogj. Elvira Spiridon rövid időre megfeszült ugyan, de amint a nyírógép kései átmelegedtek a bőrén, elernyett. Átadta magát. Kitárulkozott. Andrej a végén ölébe vette, és gondosan végigfújdogálta egész testét. Lefújt róla minden szőrt és hajat. Ha egyszer elmennék innen, lehet, elkérlek majd Severin Spiridontól. Ha úgy döntenék, hogy magammal viszlek.
2: Próbálja meg az úr. A férjem biztosan magának ad.
1: Jól értetted. Elmenni. Mostanság ilyesmiket forgatok a fejemben. Csak erről nagyon szépen kérlek, hallgass.
2: És ha kérdeznek? Ilyesmit ne kérjen tőlem az úr.

0: Fázik a hasad? De kérlek, egészen őszintén.
1: Nincs melegem, uram.
0: Ördög tudja, mi ütött belém. Baj van az idegeimmel. Fura napom volt tegnap.
1: De én úgy érzem, csupaszon is kedvel engem az úr.
0: Nagyon.
2: Az utászházban Severin Spiridon ruhástól feküdt félálomban a pritchen. Az asztalon érintetlenül állt, újságpapírba csomagolva a liga emberének a sajtja. És az üveg. Alján kevés, keserű pálinkával.
3: Mire a házadba értem, az idegen már tovább állt.
0: A szagát itt hagyta. Mint a várótermeké.
3: Kapcsold be a rádiót, kérlek.
0: Most inkább nem.
3: Tudni szeretném, mi történik. Sinisztrán ma alakul a liga. Kapcsold be, kérlek.
0: Nem szokásom a rádiózás.
3: Kivételesen tedd meg.
0: Sajnos amúgy sem lehetne. Nézd. Nézd csak. Nincs benne elem. Valaki a rádióból kitépte az elemeket. Iszunk valamit? Gyantás szeszt?
3: Ha megengednéd, ma magammal vinném az asszonyt. Kicsit földult ennek az idegen embernek a szaga. Engedd, hadd töltse velem az egész napot. Este majd szokás szerint útnak indítom.
0: Kérlek, vidd, hiszen a tied.
2: Andrej egy darabig még egymaga iszogatott. Később délután körbejárt a hólétől vizenyős, süppedős réteken. Teremtett lélek nem mozgott a hágó két-három tanyája körül. Hazatérőben volt, amikor a szerpentineken égő fényszórókkal teherautók közeledtek hosszú oszlopban a hágó tetője felé. Valamennyi ponyvával volt letakarva. Egyikben másikban dorongok, láncok, vasrudak csörögtek. Némelyik gunnyasztó, alvó emberekkel volt tele. Mögöttük a várótermek tetűporos, szezgőzös folytó illata örvény lett. Már az utászház közelében az egyik keréknyomban Andrej egy golyószemet talált. Biztos az egyik leponyvázott teherautóról potyoghatott le. Olyan olajos fényekben játszott, mint az idegené, mint a liga emberéjé. Hazaérve az útkaparó nyitva hagyta maga mögött az ajtót, kitárta az ablakot. Alkonyatig kakukkfüvet pipálgatva könyökölt a légvonatban. Akkor egy vödörvízzel, kicsi tábori lapáttal leereszkedett az útra. Gondolta, eltemeti azt az egy darab szemet. De már nem találta ott. A lila égbolton kettős pántlika napsütötte kondens csík világított, mint síj nyomai a hágó tisztásain. Az útkaparó nyitott ablak előtt ülve várakozott. Az erdőből alkonyat után is madárcsattogás emelkedett. Nem sokára Severin Spiridon házának zsindelyfedeléről füst oldódott el, a szélcsendben fölfelé szállt, ezüstösen beburkolta a holdat.
0: Rászedtek. Ezentúl hiába várom, hiszen mától életbe lépett a kijárási tilalom. Severin Spiridon csak rászedett, hiszen amikor a feleségét magával vitte, mindenre számított már.
2: Kicsit bosszankodott, hogy rászedték. Azért elképzelte, némi kis meglepetés majd őt is éri, amikor az izzó fenyőtobozok éles fényében az asszony elé térdel. Szemben Elvira Spiridon csupasz hasával, szemben a mesztelen valósággal.

0: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 11. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Győri Franciska, Csíkos Gábor, Kőmhíves Sándor, Hetényi Pál, Lukácsi József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Bodor Ádám regényének rádió változata hangzott el, mely 1992-ben készült. 2021. februárjában hallhatták utoljára itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Amikor az éjszakai tehervonat mellett a peronon rátaláltak Petra Konnertra, a mozdonyvezető lányára, még élt, de az volt a kívánsága, hogy vigyék egyenesen a laktanya halottas kamrájába. Sinistráról egy fékező kocsiban utazott Dobrin Citybe, és amint a vonat megállt, kigurult belőle, és többet nem mozdult. Csak sötét nedve keredtek alól a minden irányba. Apja, Péter Konnert egy nyikorgó egykerekű taliskába fektette, és mint egy zsák gabonát, az éjszaka kellős közepén végigtolta a sötét falun. Tavasz elején a halottas házban egyébként is földgyűlem lett a munka. Gyakran szólítottak be, hogy a kisegítő ügyeleti munkát elvégezzem. Segítettem a lányt kiteríteni.
1: Sok seb. Ezek mind nyíltól, dárdától, golyótól ütöttek. Nem sok élet maradt benne. Alaposan elbántak vele, majd fel kell venni az adatait, és vérasszál mellette.
0: Igen.
1: Sinisztrán rendbontás történt. Mindenféle bábjátékosok, csepűrágók csörtettek az utcákon a színházi kellékeikkel hadonászva. A hegyi vadászok közébük lövettek. Nyugtalan tavasz ez. Tele barkaporral, cikázó legyekkel. Már a patak is zavaros az olvadékvizektől.
0: A fizetségemet, a kis üveg sósborszeszt, azért megkapom?
1: Megkapod. Csak virrasz nyugodtan. Aztán majd meglátjuk.
2: Petra Konnertből hajnalig eltávozott az élet. Andrej szokása szerint megnyitotta a kamra szellőzőit, de mostan az üdeharmattól illatokkal rakott levegő helyett megszégyenítő bűz áradt befelé a nyílásokon. Máskor tavaszi reggeleken a nyíló farkasboroszlán bódító illata üli meg a völgyet, de ez, ami most még a réseken át is beszivárgott, az emberi ürülék szaga volt. A helybelieké, a hegyi vadászoké, benne még a denaturált szesz áporodott zamatai úszkáltak. Amint kivilágosodott, körös körül mindenütt ott bűzlött maga a magyarázat. A kerítésekre, falakra, még a halottas házéra is nyúlós mázzal odakenve ez állt. Az anyátok csája.
3: No, Andrej, letelt az éjszakai ügyelet. Megyünk. Üldögéljen be a terepjáróba. Érzi a szagot?
0: Alig, ha tudnám nem érezni.
3: Úgy látszik, a sinisztrai forrongók egyike-másika eljutott Dobrin Citybe is. Mázolnak, kenegetnek. Tavaszodik.
2: A terepjáró a porta előtt várakozott. Hátsó ülésén a kendezsel hevert, tele, kész, névre szóló bádoglapokkal. Úgy volt, aznap újabb dögcédulákat osztanak kint a természetvédelmi területen, nyakra, bokára, csuklóra. Amint kifordultak az útra, szembevilágított velük a kutya alakú hófolt, telekenve hatalmas barna betűkkel. Az anyátok.
3: Ez Géza kökény. Ráismerek az írásáról. Csak tudnám, honnan szedett össze ennyi szart.
2: Tavaszodott. Olvadékvizektől zavarosan bő zuhatagokban zúgott mellettük a patak. A csillogó habos kövek tele billegetővel. A parton

0: valami titokzatos gyertyák, a fű között a hirtelen kivirult törpe tárnics lila lángjai lobogtak.
1: Elárulom, Andrej. Fáradt vagyok.
2: Nem jó, ha a kisasszony a titkaiba avat.
1: Meg sem állunk a sakkozó cimborája őrhelyén. Szundikál a maga Tomoiaga ezredese.
2: Hogy volna az enyém?
1: Mindegy. A kantinnál megállunk. Vajon meghallja-e a motorhangot Nikifor Teszkovina? Mindig ott ácsorog az olajos kátyúk között.
2: Én mostan nem látok senkit.
0: A kantin ajtaja a szél érintésétől magában moccant egyet-egyet. A kátyúk tócsák körül most csak néhány varjú szögdelt. Nikifor Teszkovina háttal a bejáratnak, tarisznyák átalvetők fölé görnyedve matatott. Hallhatta jól a terepjárót a meredeken, hallhatta a közelben cuppogni a sárban az abroncsokat, Koka Mavrodin könnyű lépteit is a küszöbön, mégsem fordult hátra. Két fekete kislánya kendőkbe burkolózva összeszorított lábbal ült a prics peremén. Vadonatúj, gumiabroncsból szabott bocskort viseltek. Fehér posztó kapcát, mint a legnagyobb ünnepeken.
1: Elutazik?
3: Én? Csak matatok, rakosgatok, kötözök.
1: Csak ebből a sok batyúból gondolom.
3: Dehogy, szeretem a holmim néha átcsoportosítani.
2: Kikeresem a zsákból a dögcédulájukat? Kötözem föl nekik? Vagy most már ne?
1: Felőlem kötözze.
0: A gyerekek lába a kapcák alatt retkes volt. Kicsit gombaszagú. Amíg Andrej motozott rajtuk, karjuk remegett. Szemük sarkába bogyó nagyságú kristálycseppek ültek.
1: Újabban ez a mániájuk. Elmennek. Úgy látom, Nikifor még maga is.
3: Én csak a holmim rendezgetem.
1: Na jó. Akkor megyünk tovább a meteorológus házához. Andrej, hozza már a zsákot.
4: Psz-psz.
3: Andrej.
2: Mi van?
3: Gyere közelebb. Egyszer azt mondtad, meghálálod, ha beprotezsállak. Na hát most van az. Nagyon szépen kérlek, adj egy 20-ast. Egy olyan 20 dollárosra gondoltam. Tudom, van belőle egy néhány neked.
2: Nem lehet. Csak ezt ne, Nikifor Teszkovina. Csak ezt ne kér tőlem.
3: De igen. Gabriel Dunkától még a pontos helyét is tudom, hol tartod őket. Ha akarom, most megyek és kiszolgálom magam. De én tisztellek. Ezért inkább személyesen kérem tőled. Adj nekem egy olyan 20-ast.
2: Sajnálom, de nem. Nikifor Teszkovina, nem lehet. Hamarosan égető szükségem lesz minden, de minden garasra.
3: Ne gondolt, hogy ingyen kérem. Remélem, sejtett. Nem ingyen. Neked adom valamelyik gyereket. Elég nekem egy. Válasz. Nagyon kérlek, válasz. Bármelyik a tiéd lehet. Hogy én a másikkal elmehessek.
2: Öreg vagyok már hozzájuk. Meg aztán ugye az anyagiak. Nem. Egy garasról nem bírnék lemondani. Nem, Nikifor Teszkovina. Kimondtam az utolsó szót ebben a dologban. És engedd el a zubbonyomat.

0: Unoka Mavrodi Mahmudia a vörös forrásnál várta be Andrejt. Sarjadzó lósóska és csalán között ült a földön. Körülötte széldoruzsolt az eldobált üres üvegeken. Onnan már ki lehetett látni a völgy végébe, amerre Géza Hutira házfedele csillogott. Koka Mavrodin a távcsövön azt nézte hosszasan.
1: Pénzt kért?
2: Megpendítette.
1: Rosszkor, ugye? Pont most, amikor magának is annyira kell. Persze, gondolom, nem egészen ingyen képzelte.
2: Úgy valahogy.
1: Maga meg sajnos már öreg az ilyesmihez. Szederőzködjünk.
0: A meteorológus házának kőfala olvadozó foltoktól csillogott. Az ablakot belülről pára borította. Néha beletörölt egy kéz, hogy ki lehessen látni rajta. A pritcs az ablak alatt állt, a szakadozott szürke pokróc alatt Géza Hutira nyújtózott, Bebeteszkovinát félkarral átölelve tartotta. Szakálla összeelegyedett a gyermek hajával. Arcuk közönyösnek látszott.
3: A kisasszony még sohasem járt errefele. Valami történt. Valami történhetett.
1: Na, csak a várható időjárás felől érdeklődnék. Mit mutatnak a műszerek?
3: Mostanság nem érek rá leolvasni őket. Megszállt a test ördöge.
2: Nézem a dög céduláját, Géza. Most veszem csak észre. Hiszen mi egyidősek vagyunk. Mindketten 36-osok.
3: Igen, a 36-os az egy nagyon jó évjárat volt. Mind vittük valamire.
2: Kötözöm föl nekik? Vagy most már ne?
1: Felőlem kötözheti.
3: Ne izgulj, Bebe. Hadd kötözze rád, ha akarja. Ha elmennek, levesszük őket.
0: A meteorológus megsimogatta Bebe Teszkovina fejét, belemarkolt rövid vörös hajába. Az asztalon már csak Béla Bundazian bádog névjegyei maradtak. Koka Mavrodin, mintha mindegyiken más és más lenne a szöveg, a fény felé tartva kibetűzte, majd egyenként kihajította őket a nyitott ajtón, a jeges fűre, a kövekre. Levetette sapkáját, köpenye ujján, ki tudja miért, kicsit föltűrte a manzsettát, és kapaszkodni kezdett a padlás felé a létrán, míg nem feje elérte a mennyezetet.
1: Szeretném, Andrej, ha végre bemutatná nekem a mostoha fiát. Remélem, itthon találjuk.
0: Félkézzel kinyomta a csapóajtót, és a nyíláson bekukkantott a padlástér homályába. Oda benn Béla Bundázián szemüvege csillogott. Andrej, az útkaparó, Koka Mavrodin ezredes után kapaszkodott, ott állt mögötte a létrán.
2: Akkor most engedje meg, hogy bemutassam Béla Bundáziánt, a mostoha fiamat.
1: Örvendek, Bundázián, és mindjárt egy vallomással kell kezdenem. Fele tudja, mi van ma velem, az idét kidobtam a dög céduláit. Nem kellenek többet. Azért jöttem, hogy ezt megmondjam.
4: Mit mond? Miért jött?
1: Ezért. Töröltem a nyilvántartásból. Úgy tudom, van a papájának egy ismerőse, az majd elviszi magukat messzire. Idegenek, menjenek innen.
4: Nem ismerem magát. Nem tudom, mit akar ezzel?
1: Megígértem, menjen, amíg lehet.
4: Momentán ilyesmiről szó sem lehet.
1: Most ne faxnizzon.
4: Maga is tudja, megöltem valakit. Nem távozhatok innen.
1: Dehogy is ölt. Nagyon téved, Béla Bundazian. Mindenki él, virul maga körül. És a szép szóval nem megy, de nevéreket és baglyokat fogok ide küldeni, hogy cincogjanak és huhogjanak a fülébe, amíg meggondolja magát. Ha egyszer elengedtem, menjen.
0: Béla Bundazian két kézzel markolt a szénából, a fülére tapasztotta, mint aki egyetlen szót sem akar hallani. Amikor a meteorológus házát elhagyták, Géza Hutirából és Bebe Teszkovinából sem látszott semmi a takaró alól. Csak a szerelem megcsukló nevetései budjantak ki a pokróc lyukain. A dögcéduláik csilingeltek.

0: Mihez kezd, ha elmegy? Mivel keresi majd meg a betevőt?
1: Úgy gondoltam, kisasszony, csontfaragványokkal.
0: Ezt pontosabban hogy értsem?
1: Jártomban, Keltemben elég sok csontot találtam az erdőn. Elárulom, már próbálkoztam a csontfaragással. Virágok, őzikék, gombák, egy-egy őrtálló ezredes. Veszik az ilyesmit a népek.
2: A kantin valamennyi ablaka kiterettem villámlott. Odabenn az üres teremben madarak röpködtek. A küszöböt már is kezdte ellepni a moha. Az ajtó hirtelen megvénülve meg-megnyekkent a szélben. Ott lógott rajta Nikifor Teszkovina palástja, amelyet Gabriel Dunka mormotáiból darabonként drótokkal kötözött egybe. Még fejre való csukja is készült rá. Azon fityegett egy darabka telefirkált nyírfakéreg. Üzenet állt rajta.
1: Mégiscsak elveszek egy 20-ast, Andrej. Kelleni fog a gúnyám neked, másként megfagysz a sok jeges birkahús között.

0: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 12. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Horváth Sándor, Fenyő Ervin, Szacsvai László, Kőmíves Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és a Kossuth Rádióban utoljára 2021. februárjában hallhatták. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11:05-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbizatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videó üzenetében azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0:00-tól megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök, miután Sólyog Tamás bejelentette, aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Hozzátette, az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbizatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt. Az ellenzéki frakció úgy fogalmazott, Magyar Péter alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szemben támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, idézem, ledőlt az utolsó gát, az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Ezt Rétvári Bence frakcióvezető írt a közösségi oldalán. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszer befogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a déli ország részben, erre figyelmeztet a Hungaromet ZRT. A Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a sugárzás meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt kérik, aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napot. Holnap eleinte napos idő lesz, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, napközben 27-33 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő megnevezéseket olvastam rólad a cikkeid alatt, amikor ugye odaírják, hogy a szerző az micsoda, akkor ilyeneket olvastam, hogy író, aztán költő, esztéta, azt is olvastam, hogy politológus, aztán orosz szakértő, aztán ez ugye ezeknek a sorában nem illik, de azt is olvastam egyszer, hogy professzor, te professzor vagy egyébként?
1: Nem vagyok professzor. Én egy szerény mi is vagyok, egyetemi tanársegéd, ha jól emlékszem, adjunktus, valami ilyesmi. De egyetlen olyan meghatározás, foglalkozás, név vagy ilyesmi sincs, amiben én azonosítani tudnám magam.
0: A végzettséged szerint mi vagy?
1: Ha jól emlékszem, még a személyi igazolványomban is az áll, hogy magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomám van. Teljesen lényegtelen, mert szűk szakmai értelemben nem igen van nekem foglalkozásom. Tehát nincs olyasmi, ami a nevem alá írva azt mondom, hogy én az vagyok. Igaz, hogy ez másra is vonatkozik, tehát ami nem tekintem magamat férjének vagy családapának. Tehát az összes rubrikába, hát az is vagyok, de itt az a probléma, hogy az, ahogyan ebben a mi bürokratikus civilizációnkban az embert mindenféle tevékenységei alapján azonosítják, az valahogy, ha az ember magát szabadnak akarja tudni, az zavarja. Miért kell engem azonosítani? Azért, hogy megfogható legyek az adóhatóságnak, megfogható legyek a rendőrhatóságnak, és így tovább. De ez a szó szellem értelmében is, legalábbis az én esetemben igaz. Tehát én nem szeretem, ha megfognak, illetőleg, ha megfognak, akkor mindig kibújok abból a jelmezből, tessék, az a tied. Szóval valaki, aki bármelyikünk, aki itt van ezen a világon, és én, ugye, én azt mondja, én vagyok, az voltaképpen csak egy én pont, amin keresztül végtelen számú személyiségnek a, mondjuk így ezzel a geometriai hasonlattal egyenese húzható. Na most egy idő után az ember azért fölveszi azt a egy-két pontot, amin keresztül ugye ez az egyenes meghúzható, de ezek a pontok a kultúrában vannak elsősorban, a történelemben vannak. Hát ő azonosítja magát valamivel. És ez a legfontosabb, legalábbis én azt gondolom, hogy nekem van jogom azonosítani magamat valamivel, de ez az azonosság nem merül ki egy fogalomban, egy szóban, egy szakmában. Tehát ilyen alapon soha nem azonosítanám magam, hogy költő vagyok. Még József Attila is azt mondja, hogy költő vagyok, mit érdekelne engem a költészet maga. Ezt bármire elmondhatnánk.
0: Ez azt jelenti, hogy az embernek nincsen, vagy neked nincsen identitásod, vagy menekülsz az identitás elől?
1: Nem. Nagyon szépen fejlett identitásom van nekem, csak ezt nem tudom egyetlen szóba sűríteni.
0: Nagyon szűkös egy ilyen szó, hogy mit tudom én, hogy férfi vagyok, vagy férj vagyok. Vagy...
1: Kibírhatatlanul
0: szűkös. Az, hogy férfi vagyok?
1: Az is, igen, az is szűkös. Azt se fogadom el, azzal sem azonosítanám én magam. Kívülről azonosít, megállás nélkül. Arról szól két évszázada a civilizáció történet, hogy állandóan az emberre ráborítanak ilyen poharakat, mint a bogarakra, meg a lepkékre, hogy meg vagy, te az vagy. De hát milyen alapon? Biológiai alapon? Fiziológiai alapon? Genetikai alapon? De hát az ember az lélek, szellem, nem tudom én micsoda. Tele van minden férfi nőiességgel. Egy csomó nő tele van férfiassággal. Mi az, hogy férfi?
0: Amikor eldöntötted, hogy orosz-magyar szakra jelentkezel, akkor az, igen, miért orosz? Akkor azért
1: teljesen jogos. De amikor én az általános iskola 5. osztályában először szembe találtam magam ciril betűkkel, nem is tudom, pontosan ugyanazt éreztem, mint minden magyar gyerek. Tehát valami olyan mélységes
0: ideges. Az mikor is volt az 60-as évek legeleje? 60-61
1: ilyesmi. Tehát valami egész lidérces kísérletés, már maga az, hogy egy másik ABC-t kell megtanulnom. Most a ciril ABC az félig a görögből van, félig a latinból van. A magyar jövevényszavaknak egy hatalmas százaléka szláv eredetű. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami valóban bennünk van, nálunk van, és olyan idegen, ha az orosz tükörbe nézzük, hogy taszít. Nem politikai volt az én, semmi politika nem volt, bennem egy kulturális, ahogy egy gyerek hát megijed attól, hogy most valami olyasmit kell megtalálni, miért nem a németet, miért nem a franciát, miért nem az angolt.
0: Tehát te olyan családból származol, ahol ilyen politikai utasítás nem létezett.
1: Ez túlzás, mert hogy fogalmazzak, ez egy vegyes összetételű család, amely pontosan azon a nagy országúton jön létre, amelyen az 50-es évek elején, 40-es évek végén nagyon-nagyon sok városi család, ugye most döbbenek rá a kortársaimat, a nemzedéktársaimat figyelve. Az én családom anyai ágról ugye a két világháború között, pontosabban a 30-as években hithű kereszténységét, ezzel a bizonyos őskeresztény levéllel igazolható a Szent István társulatnak a házában élő család, tehát egy ilyen régi római katolikus család. Az atyai család az pedig mondjuk egy felerészben lesüllyedt nagypolgár, a zsidó család felerészben ilyen vidéki kispolgári. Ez a nyugati orientációjú, nagyvárosi, budapesti, monarchiabeli zsidóság, de ennek egy nagyon elszegényedett és lecsúszott végpontja, és ez a két elem csak a 45 utáni Magyarországon találkozhatott. Ez nem véletlen találkozás, mert éppen azt mondom, hogy ebben a nemzedékben se szeri, se száma a vegyes házasságokból született gyerekeknek, akik most akárhogy alakult az ő sorsuk, és akárhogy voltak beavatva, nem beavatva ebbe a dologba, mert eleve mibe? Ugye azt is meg lehet kérdezni, hogy miért kell beavatni valakit abba, amit én esetleg nem létezőnek tekintek. Tehát azt mondom, nincs származás. Illetve ha beszélek a származásról, azzal már megbélyegzek. És én magam úgy találkoztam először ezzel a dologgal. Hát én ugye ebben a római katolikus családban nőttem fel, valahol Zuglónak a perifériáján. Félig falusi körülmények között ezt kell mondjam, amiben biztos a Rákosi korszak is szerepet játszott, mert ott baromfiótól, kacsa úsztatóig, szőlő, gyümölcsös, minden volt egy családi házba. És természetesen a nagyanyám elhurcolt megkeresztelni. Tehát a gyerekkori mitikus világban végülis a kereszténység van ott, az én fejemben.
0: Gyakorló kereszténység?
1: Nem gyakorló, nem volt ez már annyira szent élet, család, meg valószínűleg a politikai megfélemlítés is hatott, bizonyos fokig biztosan apámnak a jelenléte is hatott, aki hát nagy pártember lett.
0: Mondhatjuk apád nevét?
1: Persze.
0: Hát. Tehát ő Szilágyi György, akit humoristaként ismernek.
1: Igen, igen. És nem csak ezért szeretünk. A régi viccel szólva. Tehát mindenféle oka van annak, hogy azért ott a levegőben, hát ezek a bibliai történetek keringtek, hát nem volt televízió még, legfeljebb rádió. Úgy éltünk tényleg, mint a 19. században, bármikor, amikor az én nagyanyám gépelés közben, mert valami szövetkezetnek dolgozott be ilyen babaruhákat, az Arany Jánosnak a Családi Kör című ismert versét mondogatta nekem, én ezt nagyon szerettem, akkor az én számomra az a világ, ami a Családi Körben benne van, az az én saját világom volt. Tehát az nem egy múltbeli, messzi 19. századi világ is, még az is beleillett, hogy az a gyerek, aki ott a könyveket bújja, hogy a pap lesz belőle, akárki meglássa, hogy én voltam az a gyerek, ugyanis, aki nagyon szerettem a könyveket, és hát ugye mindig azt mondták, hogy hát én belőlem majd pap lesz. Akkor mondanom se kell, hogy a római katolikus papot értettek ezen. Na most az első találkozásom az én felemás származásommal azért érdekes, mert 56 után, amikor itt volt hittantanítás, egy rövid ideig az iskolába, és én akkor a Kazinczy utca iskolába jártam, amellett akkor még működő zsinagóga állt. És természetesen engem azonnal beirattak a katolikus hittanra, és ugye állandóan jöttek, mentek ott a Kazinczy utcába az ortodox zsidók fekete kabátba, szakállal. Na most ez mélységesen idegen volt. Nem mondom azt, hogy ellenszenvet váltott ki belőlem, de furcsa, idegen, beilleszthetetlen, vagy nehezen beilleszthető az én világomba. És ugyanúgy, mint ha a múlt században éltünk volna, hát ezek a kisfiúcskák, második osztályosok, zömmel azt kell mondjam, hogy a hittanra járók, azok minden módon gúnyolták, csúfolták, olykor kővel megdobálták ezeket a ortodoxokat, akik...
0: Magad is, te is?
1: Na most éppen ez az, hogy hát én úgy emlékszem, hogy aktívan én ebben nem vettem részt, de azért, amikor hazamentem, akkor anyámnak elbüszkélgettem vele, hogy na, ma megint jól megdobáltuk a zsidókat. Annélkül, hogy tudtam volna, hogy az micsoda. És erre, ugye hát ő elsápadt kissé, és azt mondta, hogy hát gondoljam meg ezt a dolgot, mert hogy az én apám is zsidó. Ez engem lepett meg, tehát fölhúztam a vállam, és hát azt mondom, hát mit csináljuk? Hát ő zsidó, zsidó, mit csináljak vele? Tudik, hát mi közön van nekem ahhoz? Hát nem mondom, hogy jó dolog annak lenni, de hát ez mégiscsak az ő ügye. Gondoltam ezt ott én gyerekésszel, és akkor a dolog ennyibe maradt. Aztán iskolában, gimnáziumban már másképpen találkoztam ezekkel a dolgokkal, és volt egy olyan periódus, amikor az én apai nagyanyámon keresztül kifejezetten érdeklődni kezdtem ez iránt, és eljárogattam mindenféle ünnepekre. De ez egy természetes...
0: Ez egy kulturális érdeklődés volt,
1: ez egy kulturális, nem vallási, ez kulturális érdeklődés volt. A gyökerek keresése, meg mi is vagyok én, hát ami a kamaszkorban természetesen kezdődik el. És ez mai napig része az én identitásomnak. De ez egy választott identitás. Tehát az én identitásomnak része, de a két öcsém identitásának nem része. Nem is foglalkoztak soha életükbe ezzel. Na most hogy jönnek ide az oroszok? Hogy az is messze menően az orosz kultúra és az én identitásomnak, az én azonosság tudatomnak vagy képemnek a része.
0: De annyira, hogy a külsődet is azt gondolom, hogy úgy választottad meg, ha lehet külsőt választani.
1: Legalábbis nem tudatos, persze. Van igazság ebben, amit hát mondasz.
0: Mindig azt gondoltam, hogy ilyennek kellett lenni valamikor a század elején egy orosz értelmiségi fiatalembernek.
1: Mondták már annak idején is, de tényleg nem tudatos a választásom. Viszont én magam is felfigyeltem nagyon sokszor arra, hogy attól függően, hogy ki milyen kultúrát vagy nyelvet választott második szellemi otthonául, kezdi fölvenni ennek a kultúrának, nyelvnek a vonásait. Ez néha valóban egy teljesen külsődleges utánzás, de néha nagyon mély szellemi, lelki valósága. Olyan mértékben hozzátartozik és belsővé válik, hogy kiül az arcra, kiül az embernek a gesztusaira, az észjárását valamelyest meghatározza. Nagyon különös figurák jönnek ki ebből, tehát itt főleg a nyugatiakra gondolok, egyrészük ilyen egészen excentrikus, hát szinte az őrülettel határos, szerelmese kutatója az orosz kultúrának, és ez a külsőn is meglátszik, nálunk is van néhány ilyen extravagáns figura. Másfelől viszont a nagyon kifinomult tudományművelés és egy egész különleges életművészet ötvezete.
0: De hogy kell érteni?
1: Egy tudós, de nem egy száraz, egy könyvtudós, egy szobatudós, hanem aki valami rejtélyes módon hát nagyon tud élni. Tudja élvezni az életet, a társaságot, a kajákat, a nőket.
0: Ez összefügg azzal, hogy russzista?
1: Ez összefügg. Ez legalábbis én úgy érzem összefügg, mert ami engem rabul ejtett, hát eleinte csak a kultúra ejtett rabul meg, főleg én az avantgarddal kezdtem foglalkozni, 60-as évek persze, hát ki nem az orosz avantgardra nézett, már legalábbis akinek művészi ambíciói voltak, akkor az egész nyugati fiatal értelmiség újra felfedezte magának az orosz moderneket, meg az orosz avantgardot, a formalistákat. Tehát visszatérni a kezdetekhez, ez volt az első, ami rabul ejtett. A második mozzanat, amit személyesen megélhettem, miután a gimnáziumba megint merő véletlenből a Radnótiba kerültem, mert ott laktunk, nem messze. Akkor már 8-ban én már szerettem az orosz nyelvet, általában nyelveket. És így az orosz tagozatra kerültem, és az azt is jelentett, hogy belecsöppenek valamibe, ami személyes, az orosz kultúrának a személyes megélése. Elsősorban azért, mert a tanáraink oroszok voltak, másosorban azért, mert az egyik osztálytársam, aki hát azóta ismert és inkább azt mondom, elhíresült festő, Elkazovszki, aki orosz, és akkor még csak egy-két éve volt Magyarországon. Hát mondjuk az én kamaszkoromat ez a kapcsolat meghatározó módon belengi, és ez azt jelentette, hogy én az orosz, még pedig az autentikus, az igazi orosz kultúrának, az értelmiségi orosz kultúrának egy kis világába csöppentem be, az övékébe. Tehát ott minden igazi volt, és ugyanakkor minden más, mint ami a magyar. Most mi az, ami más? és ezt nagyon nehezen tudom megfogalmazni. Ami a magyarból olyan fájdalmasan hiányzik, és én magyar vagyok, tehát nekem folyamatosan hiányzik. Valamilyen olyan melegség egy a társasági életnek, a beszélgetéseknek, és majdnem azt mondanám, hogy a régi, az ókori lakoma műfajnak valamilyen 20. századi változata, hogy igazi evés-ivás, és közben hatalmas beszélgetések. Tehát valamilyen örülni tudás az életnek. Ami szerintem mi belőlünk magyarokból dermesztő módon hiányzik, a németekből is eléggé hiányzik, és ezt németes vonásnak érzem, és különösképpen 1920 óta hiányzik, tehát azóta, hogy ugye Magyarország belepréselődik ebbe a kis ország vagyok, meg kicsi vagyok, meg összehúzom magam, van József Attila két sorba. Mindig ebbe fejezem ki a kis szobában, kis parasztok, egy pipázik, de harasztott. Tehát én nagyon megértem, hogy ettől kedvetlen az ember. Nagyon megértettem azt, hogy a nagyszüleim, akik már ugye életüknek legalább az egyharmadát ebben a keretben érték le, attól, hogy a monarchia beli Magyarországban nőttek fel, teljesen más volt a világérzékelésük. Nem a politikai tudatuk, az, hogy ők valahogy úgy benne voltak még mindenben, az egész világban. És ez nem kellett kifinomult értelmiségének lenni. Elég volt csak az, hogy a nagyapám, mit tudom én, a katonai szolgálatát, ugye a karján ékeskedő tetoválás szerint Triestben, ha jól emlékszem, töltötte is. Mondom, árad belőlük valami, tehát egészségesebbek voltak lelki értelemben, jobb kedvűek voltak. Iszonyatos, hogy mit értek végig, és mit bírtak ki, és úgy bírták ki, hogy nem roskadtak alatta össze. Nem estek kétségbe, hát rajtuk nyugodott a család. Az ő fiaik, lányaik bizony összeestek, összeroskadtak, nem bírták ki. Nem azért, mert a szüleim nemzedéke, és én nem akarok, nem is tudnék rosszat mondani nekik, mert elsősorban valamiféle hálát érzek irántuk, de ez egy katasztrofális nemzedék minden tekintetben. Tehát a leépülés nemzedéke, tehát inkább szomorú a látvány, ahogyan bennük ez a nagy magyar kedvetlenség, és örülni nem tudás, és örömtelenség, ez megjelenik. És valami kétségbeesett, görcsös, nem is élni akarás, élvezni akarás, és örülni akarás, ami egy iszonyatos önzésbe torkollott. Én ezt mondom, nem a saját családom példáján látom, csak hanem körülöttem saját nemzedéktársaim család. Döntött, ez egy tipikus vonása, és aztán katasztrófákba torkolott, tehát korai halál, öngyilkosság, alkoholizmus, mindenféle rettetes betegségek.
0: A gyerekek ottan valahogy számkivetetten a napközi igen. otthonok környékén igen. nevelkedve, ez a mi nemzedékünk.
1: Igen, igen, és valamilyen ilyen örökség nélküli nemzedék a miénk. Tehát most a szó mindenféle értelmében, tehát szellemi, vagyoni értelmében. Jó, részben azért is megy az állam végül is mindent elvett, tehát a magán vagyonok nem öröklődhettek, és óhatatlan a visszahajlás a nagyszülőkhöz. Tehát igazán én azt látom, hogy azok a szerencsések a mi nemzedékünkből, akiknek megadatott az a kegyelem, hogy a nagyszüleik közelében élhettek, és valóban nem csak a szokásos módon a legfiatalabb nemzedék meg a nagyszülők között mindig valahogy szeretetteljesebb a viszony, ez teljesen érthető, mint a szülők meg a gyerekek között, hanem itt a kultúrában, a történelemben van valami visszanyúlás. Tehát nem tudom, disznóság, hogy ezt mondom, de valahogy úgy érzem, hogy a mi nemzedékünk az. De azért disznóság, mert nem magunknak köszönhetjük. A mi nemzedékünk valahogy jobb.
0: Hogy érted azt, hogy jobb?
1: Úgy értem, hogy talán kevésbé önző. Meg hát egy sor dolog az a nemzedéki szocializáció miatt, tehát ahogyan mi belenőttünk, kellett, hogy nőjünk ebbe a társadalomban, egyszerűen elesett. Tehát például a hatalomnak, a politikai hatalomnak a csábítása. Ez egy régi mánia, most amin a Fidesz nemzedékből sokan cáfolgatják ezt éppen a koalíciós társulással, hogy a mi nemzedékünknek a politikában egyszerűen nem adatott meg az, hogy eljátsza azt a szerepet, amit hát tulajdonképpen el kellett volna játszani a magyar társadalom és a saját érdekében is, hát ugyanis, hogy a rendszerváltást azt végülis ez a nemzedék csinálja meg. A politikában a gazdaság, a kultúra az egy más terület. Ott ez a nemzedék nagyon keményen jelen van. Én még csak azt sem mondom, hogy ez a jelenlét nagyon rokonszenves, de a politikában, mi a döbbenetes a politikában? Az, hogy nem képes hatalmat gyakorolni, hatalomként, hatalmi autoritásként fellépni. Ez egyszerűen egy nemzeti...
0: Irtózik a hatalomtól.
1: Irtózik a hatalomtól, és ez a legkiválóbb és a legderekabb, az életüket a politikára tevő nemzedéki képviselőinkre is igaz. Valóban, azt hiszem nem véletlenül, éppen a liberális eszmekör az, amely ezt a nemzedéket leginkább maga köré tudja gyűjteni.
0: Ez a nagy generáció.
1: Hát ez ugye? A nagy, az úgy, igen, az annak csúfolt, igen.
0: És ez nem igazán kívánná a hatalmat?
1: Ez nem igazán. Nem az, hogy nem
0: ezt annak ellenére igen. Mondod, hogy most a koalícióban mégiscsak eljátszák a kormánypárt szerepét? Vagy most lehet, hogy ez egy elszólás volt, hogy eljátszák a kormánypárt szerepét?
1: Hát valóban eljátszák, hát azért végig kellene gondolni ennek a akár 3 hónapnak, vagy fél évnek a történetét, egyébként ez eleve látható volt, és nem azért, mert hogy ők a kisebb párt, nem erről van szó. Egyszerűen nem találod meg azokat a politikusokat, akik ennek a nemzedéknek a képviselői, mondjuk itt az SZDSZ képviselői is egyben, és valóban hatalmi figuraként, igazi, tekintélyes politikusokként tudnak fellépni, tehát olyanokként, akiknek súlya van annak, amit mondtak. Most nem akarok politikusokat megnevezni, de ma mondjuk 60-as nemzedék, bármilyen butaságot mond, vagy üres dolgot mond, annak valahogy súlyt tud adni. Most ez nem valami különleges tehetség kérdése, amit ők tudnak, ez a nemzedék meg vesztére nem tud, hanem ez összefügg a hatalomtól való irtózással, és ha csak a politikában jelenne meg, ha a gyerekeink nevelésében nem jelenne meg, átkával és áldásaival együtt ez a fajta liberalizmus, vagy általában a világhoz való viszonyunk, hogy dolgokat elfogadunk, nem fogadunk ideológiáktól a művészetekig. Ez a nemzedék a tolerancia elvének, a türelem elvének a megszállottja, ennek megint a legszélsőségesebb változatáig. Hát mondjuk addig, hogy a tolerancia azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Tehát a közömbösség és a közöny változatáig. De mondom, a lényeg az, hogy autoritásként nem tud, nem akar visszajog megjelenni, mert autoritásként megjelenni azt jelenti, hogy félelmet keltek a másikba. Én, mint tanár, nem tudok autoritásként az egyetemen megjelenni. Nagyon ritka, nem is tudok így hirtelnyében olyat az én nemzedékemből, aki képes erre. Még a magázó viszonyra való áttérés, tegező viszony, még az is nehezemre esik.
0: Egyébként lehet, hogy ennek a jele az is, hogy itt mi valamennyien tegeződünk, hát mert meglett emberek vagyunk, nem szokás már meglett emberek között ilyen módon tegeződni.
1: Igen.
0: És zavarba jövünk, hogyha magázódni
1: így
0: kell.
1: Így igaz. Hát ez valószínűleg így elkísér minket a boldog vagy boldogtalan nemzedéki sírba szállásig. Igen.

0: ezekben az elmúlt években, mondjuk 89-től a hazai viszonyokról mindig rendkívül mérsékelten, mértéktartóan nyilatkoztál, jól emlékszem én erre? Igazából nem is foglaltál soha állást.
1: Aztán nem foglaltam soha állást.
2: Talán túlzás.
0: De az állásfoglalásaid azok szoszen voltak, igen, hogy ezt mondjam, elkötelezettek.
2: Ez igaz, de az okai nem abban vannak, hogy nem tudtam eldönteni, hogy hová tartozom. És nagyon mélyre nyúlnak, mert igazából én soha nem tudtam lehorgonyozni sem politikai, sem kulturális értelemben semmilyen párt vagy szellemi irányzat mellett, sem pedig társadalmi csoport mellett. Most ennek részben biztosan alkati okai vannak. Tehát ez azonosítás.
0: Nem is éreztél rokon szenvet vagy ellenszenvet egyik vagy másik?
2: Nem. Mélységes ellenszenvet éreztem mindenkor, mindenféle hierarchia, tekintélyelvűség, üres ideológiai fecsegés, mindenféle törekvés ellen indulatos voltam, ami az autonómiát szűkíti, ami az embert be akarja terelni ilyen-olyan állami karámokba, tehát mélységesen államellenes, majdnem anarchizmusig államellenes vagyok, vagy államutáló vagyok mondjuk, de ezt nem vinném át a politikába, mert annak a következményében láthatatlanok. Általában a költői vagy művészi fantázia játékaimat, amiknek szerintem megvan a maguk igazsága, nem vinném át a politikába. És itt van egy nagyon fontos dolog, hogy számomra a politika soha nem volt komolyan vehető vagy vendő terepe a személyes ambícióknak. És nem csak azért...
0: A sajátjaidnak?
2: A sajátjaimnak. Most nem csak azért, hadd képzeljem én ezt nagyképűen, nem csak azért, mert alkatilag nem vagyok jó politikusnak. Ez nem biztos egyébként.
0: Én éppen azt gondoltam mindig rólad, hogy valószínűleg igen kiváló politikus lehet.
2: Igen, csak végtelenül unom. Az én szerencsémre a 80-as évek elején belecsöppentem egy olyan politikai szituációból az Írószövetségbe, amikor a József Attila körnek én lettem a titkára, és felfüggesztették ennek a körnek a működését, és mindenféle politikai, de a nagy politikáig elmenő botrányok zajlottak, és ezt valahogy tényleg bizonyos politikai kvalitással, nem csak nekem voltak meg ezek a politikai kvalitásaim, hanem az akkori vezetőség olyan tagjainak, akikből egyébként
0: politikusok lettek. Mert ugye Tamás Gáspár Miklóstól Elek István.
2: Igen, és Csengei Dénestől Ezsák Sándorik, nagyon sok mindenki volt ebben a vezetőségben. Na most én egy pontig élveztem azt a játékot, tehát élveztem azt, hogy mégiscsak az ország leghatalmasabb vezetőivel kerültünk egy asztalhoz, egy politikai játszmába. És tudtuk, hogy mit kell lépni. És mi nem ideológikusan játszottuk a játékot, hanem hát mondom, legalábbis hittünk szerint professzionalistán. Akár elbuktunk éppen, akár győztünk, akár egy kompromisszumot kötöttünk. Ez egy pontig élvezetes volt, aztán megfordult a dolog, és ezek az örökös tárgyalások, ülések, amikor már pontosan tudtam, hogy milyen koreográfia szerint működik minden. Hogyha én ezt lépem, akkor ő azt fogja lépni. Ha én így lépek, akkor nem azt fogja lépni. Tehát ez az egész játék, ez kiderült, hogy 10-20 ilyen fogásra egyszerűsödik, és ő végtelenül unalmassá válik. Akkor, hogyha magát a hatalmat az ember nem élvezi. Azt kell mondjam, hogy én nemhogy nem élvezem a hatalmat, hanem minden helyzetben, tehát a nem politikai helyzetekben is menekülök az elő, hogy nekem hatalmam lehessen mások fölött, másokkal szemben. Kínosan érint. És tudom azt, hogy nem kerülhetek olyan helyzetbe a másikkal szemben, hogy mindenképp nekem kell igazamnak lennie. Ezt tartom én ugye a hatalmi helyzetnek, és ez Kierkegaard megy vissza, aki van egy ilyen Isten meghatározás, hogy Isten az, akivel szemben nem lehet igazam. Na most a hatalmi helyzet az a szituáció, vagy pillanat, amikor te Istennél válsz a másikkal szemben, vagy másokkal szemben. Tehát nekik nem lehet veled szemben igazuk. Most ez az a helyzet, amitől én írtózom. Nem tudom, hogy az én vallásos érzékenységem, vagy a alkati okok, vagy a nemzedéki hovatartozásom. Tehát ez az út eleve el volt zárva így a politikáról. Másfelől viszont azt gondolom, hogy a politika már megszűnt abban az értelemben terep lenni, ahogyan a modernnek számára még lehetett terep. Mindegy, hogy a szerencsétlenek azok a vesztőhelyen végezték, hogy az egész életük tönkre ment bele, most különösen ugye azokra az értelmiségekre gondolok, akiket a kommunizmus politikai értelemben szállt meg, tehát nem filozófiai, vagy erkölcsi, vagy művészi értelemben, mert ott még valami létrejött, akiket politikai értelemben. Tehát ők valóban hihettek még egy csomó dologba, hogy a politika az meg fogja változtatni a világot. Hát ma azt nem lehet hinni. Hát ma csak azt lehet hinni, hogy én majd jobban fogom vezetni azt az autóbuszt, amelyik a politikai hatalom, vagy a metaforával élek, vagy pedig hát itt nálunk egyáltalán arról van szó, hogy létre kell hozni az autóbusz.
0: És ami a mértékletességet és a mértéktartást illeti, hogy miközben rokon szenveid, ellenszenveid, ahogyan mondtad, voltak, mégsem rohantál ki soha szemmi ellen és szemmi mellett. Ellentétben azzal, ahogyan az értelmiségiek általában az elmúlt 4 évben például tették.
2: Nézd, itt következő a helyzet. Az, hogy én ez alatt a 4 év alatt miket éreztem néha, meg ami indulatok néha bennem voltak, azt én közben is mindig úgy értem meg, mint valami visszazuhanást valami másik korba, ami nem az enyém. Tehát tulajdonképpen én belül, amikor indulatba jöttem, akkor állandóan kikértem magamnak azt, hogy ilyen dolgok miatt, ilyen marhaságok miatt, ilyen anakronisztikus baromságok miatt nekem így kell reagálnom. Kikértem magamnak azt, hogy Ady Endre publicisztikájának minden sora egy bizonyos időszakban
0: érvényes
2: és vonatkoztatható. És mintha most íródna nekünk íródat. Egyszerűen a számomra az anakronizmusa volt ennek a korszaknak az elviselhetetlen, és az, hogy engem magamat is az anakronisztikus világba húz vissza. Tehát kénytelen lennék kivonni a kardomat, meg publicisztikákat írni. Na most én mindig mélyen úgy éreztem, hogy ez olyan mértékű anakronisztikus, hogy ez nem maradhat fönn, ez lehetetlen.
0: Nem volt veszélyérzetet egy percig sem?
2: Ez túlzás, hogy egyáltalán nem volt veszélyérzetem. Ez azonban soha engem hisztérikussá nem tett. Soha nem értem bele magamat. Éreztem azt, hogy a magyar társadalom az mennyire más, nem azonos. Nem tud mindezzel mit kezdeni. És ezt én léptennyomban éreztem, azt nem tudtam, hogy mennyire igazam van ebben. És ez csak a választásnál derült ki, és ezért merőbe független attól, hogy kik alkotnak koalíciót, hogy ez miről szól, hogy mi lesz a vége, de számomra a választás az azért volt nagy esemény, mert az derült ki, hogy hát a normálisok vannak többségben. Ez derült ki, semmi más, mert hát bár egy normális választás lett volna Magyarországon, nem lehetett. És ebből a...
0: Hogy érted, hogy nem lehetett?
2: Hát nem lehetett, mert ahol ez az anakronizmus létrejön, ott nem az igazi problémák mentén állt föl egy vagy több tábor. Teljesen hamis dilemmák mentén kellett választani, mert az igazi az lett volna, hogyha az egyik párt ezt mondja, hogy ő ilyen módon akarja ezt végrehajtani, ezt a modernizációt, a másik amolyan módon, így jelöli meg ezeket a célokat.
0: Ezek között választott. Tehát akkor az eredmény is hamis ezek szerint? Az eredmény sem mutat igazán semmit?
2: Hát abban az értelemben hamis az eredmény, hogy a magyar társadalom nyilvánvalóan nem a szocializmus eszméje mellett, nem a liberalizmus értékei eszméi mellett állt ki, hanem egész egyszerűen csak valami mellett, ami normálisnak, pragmatikusnak, ideológiátlannak, modernnek, már az ő modernségi fokához illeszkedőnek mutatta magát. A választás sok pillanatában engem nem érdekelt, hogy valóságosan mennyire modern, meg mennyire demokratikus a szocialista párt, vagy ők mennyire tudnak megcsinálni egy demokratikus és modern Magyarországot. És ezért mondom, hogy rettenetes a választás, mert miért nem ez érdekelt engem? Tehát hogy juttathattak minket odáig, hogy ne ez érdekelje, nem az, hogy ti ne legyetek és tűnjetek el. Mert azért ide el kellett juttatni a magyar társadalmat. Hát 90-ben vagy 91-ben nekem nem volt ilyen gondolatom, nem voltak ilyen érzéseim az akkori MDF-fel szembe. Hát ott ült egy csomó régi ismerősöm, barátom, hát nézetazonosság nem fűzött össze esetleg minket bizonyos pontokon akár.

0: Nem, azért, mert az a bizonyos pár év, pár hónap, illúzió, ideológia, hogy itt most majd egy más világot, meg egy szép, meg vége a rabságnak, meg itt a szabadság, hát ez senkinek nem adatott meg, mert ez már nem modern értelemben vett változás és átváltozás volt. Tehát nem forradalmak zajlottak le. És ezzel én nem kritikát mondok.
1: Ezek mik voltak akkor, amik itt lejátszottak? Amiket így bárszonyos forradalomnak szokás nevezni.
0: Ezt én azért nem szívesen mondom meg, mert nekem sincsen erre kész klisém, meg fogalmi apparátusom sincsen. A legszívesebben azt mondanám, hogy elektronikusan szimulált posztmodern rendszerváltozások voltak, amelyek mögött a világhatalmak álltak, ha kívülről nézem a dolgot, belülről pedig azok a nagy érdekcsoportok, ahány ország annyiféle kombináció, amelyeknek kezében volt a gazdasági hatalomnak a nagyobb része már, és vagy érdekükbe már állt a politikai hatalomnak a megváltoztatása, mert ahhoz, hogy a gazdasági hatalmaddal élje, ahhoz szükséges egy politikai legitimáció is, vagy pedig ilyen módon akarták megszerezni ehhez a politikai hatalmat, netán a politikai hatalmon keresztül a gazdasági hatalmat. De itt nem a népekről, meg nem a társadalmakról, meg nem a nemzetek fölindulásáról volt szó, még az a vicc, hogy Romániában sem. Pedig ott voltak ugye a legősibbek az állapotok, tehát egy ilyen 56-os szituáció látszott Romániába érlelődni, de nem történhetett meg, mert közben ők is benne értek már a globális világfaluba, és az egész bukaresti forradalom, tudjuk, hogy jó részt televízión volt szimulálva. Úgy látszik, minél régiesebb volt egy ilyen államszocialista diktatúrának a rendszere, minél ósdibb vagy konzervatívabb, vagy keletibb, annál nagyobb szükség volt a televízióra, és annál több mindent bíztak a televízióra. Az oroszoknál teljes mértékben televíziós forradalom volt az augusztusi, teljes mértékben televíziós volt az októberi. Tehát lejátszottak egy forradalmat, lejátszottak utána egy polgárháborút, anélkül, hogy a valóságban meg kellett volna dolgokat csinálni. Tehát egyrészt ez nagyszerű, mert hát végre valahára ugye nem kell nullpontról kezdenünk mindent, és nem kiégett utcák, meg szétlő tankok jelzik azt, hogy most egy új érába vagyunk. Másfelől meg hát rettenetes, mert azt is jelzi, hogy bármi történhet. Tehát bármi. Nálunk mi volt televíziósan szimulálva? Maximum a Nagy Imre temetés. Az volt a forradalom nagyjából. Egy aktus, egy ceremónia, egy nagy teatrális rendezvény. És a másik, ami szerintem az elmúlt 4 évnek a kulcsa, az a taxis blokád. Az volt az igazi, a nagy televíziós esemény. És hogyha belegondolok, akkor szerintem a MDF kormányzatnak a változása mögött ez áll. Nem önmagában a félelem, hogy a politikai hatalmukat innen-onnan alá akarják ásni, hanem egy hosszú távra szóló felismerés, hogy azokat a konfliktusokat, azokat a szociális feszültségeket, amelyek abból fakadnak, hogy itt az emberek egy fogyasztói váltásra voltak beállítva. Tehát arra, hogy nekik is ugyanaz lesz, ami nyugaton, vagy legalábbis annál rosszabb, mint ami volt, ne, az a minimum, hogy annál rosszabb nem lesz. Most ez nyilvánvaló, ezt senki nem tudja garantálni. Ma sem, és egyre kevésbé fogja tudni. De ez az elvárás. Na most kezdtek gyülekezni ezek a feszültségek a reális társadalomba. És a taxisblokkád az ennek a hirtelen megmutatkozása volt. És attól kezdve, én legalábbis így látom, azt találták ki, hogy a politikába szívják át mintegy ezeket a feszültségeket. Oly módon, hogy hatalmas politikai háborúkat, állandó politikai feszültséget kell teremteni. És érdemes megnézni az elmúlt 3 év történetét. Voltak sztrájkok? Nem volt Magyarországon sztrájk. Tehát a taxis blokád után tulajdonképpen ki lett valahogy szívva a társadalomból ez a feszültség. Úgy tűnt, hogy minden a politikában zajlik. Ezzel tulajdonképpen kihúzták a kormányzati ciklust. Anélkül, hogy lényegbe vágó strukturális reformot végre kellett volna hajtanuk. Nem merték megcsinálni. Teljesen érthető, hogy miért. Most ott tartunk, hogy eltelt 1,5 év, pont ugyanazt, amit az Antal kormány az első fél időben nem csinálják meg. Viszont ugye itt egy szakértő, szakszerűségre hivatkozó, pragmatikus, ideológiátlan kormányzat van. Hogyan fogja ez A társadalomban, a gazdaságban, a szociális

0: viszonyokban gyülemlő egyre hatalmasabb feszültséget kioldani vagy kezelni. Politikai színjátékokat nem tud rendezni. Hát ahhoz ideológikus hatalomként kellene föllépni. Hát vagy pedig mégiscsak ki fognak válni olyan csoportok, amelyek vagy a populista, már persze szocialista-populista irányban fognak ideológiát csinálni, vagy esetleg egy nemzeti értelemben, és akkor megint benépesül a politika színpada, megint hatalmas felfordulás lesz, meg ha nem is kultúrharc lesz, hanem nem tudom mi lesz, de...
1: Meg megint lesznek izgalmas politikai műsorok
0: úgy
1: a rádióban.
0: Van, és van, és az újságokat megint vásároljuk, és bújjuk őket. És akkor talán a társadalomból kimegy a feszültségek egy része. Nem kívánnám ezt, csak látszik valami olyan összefüggés, amit lehet, hogy a politikusok gyakran nem is ismernek föl. Ugye ez nem tudják, de teszik, de építenek rá, és a cél mégiscsak az, hogy egy kormányzat, egy hatalmi berendezkedés, az legalább a kormányzati ciklus idejére kihúzza, elevickéljen.
1: Tehát most nem arról van szó, hogy kihúzza, hanem hogy akár 12 évig is.
0: Nem, az teljesen ki van zárva.
1: Ez marad.
0: Teljes mértékben ki van zárva. Az
1: akkor... De mi jön helyette? Mi jön utána a parlamenti patkó másik oldalán? Alig lehet észrevenni az ellenzéket.
0: Borzasztó nehéz itt jósolgatni, de Magyarországon, a legtöbb kelet-európai országban egyáltalán nem kizárt, hogy a pártviszonyok kardinálisan egyik napról a másikra megváltoznak.
1: Hát tehát... mondták 3 éve is, amikor ilyen kérdéseket tett.
0: Hát eléggé megváltoztak. Hát a Fidesz, a majdnem egy időben legnagyobbnak ígérkező politikai párt, az oly mértékben eltörpült, hogy lehetséges, hogy meg fog szűnni. Hát ez eléggé megváltoztak.
1: Kérdezhetek valamit az édesapádról?
0: Próbáld meg.
1: Nem fogsz válaszolni?
0: Hát nem tudom.
1: Azt hogyan viselted, hogy ahogyan mentek előre az események az előző kormányzat idején, ugye ahogyan bontakozott ki ez az egyre irracionálisabb dolog, amiről az előbb beszéltél. Én az egészet most visszagondolva úgy élem át, mint hogyha valami nagyon fura, vicces álom lett volna, mert már el sem tudom igazán hinni, hogy az úgy történhetett, ahogy történt. Tehát ahogy ez kibontakozott, az édesapád egyszerre csak megjelent a jobb oldal lapjaiban, a Pesti Hírlap állandó cikkírója lett, meg azokban a műsorokban megjelent, amelyeket nem is az Antal kormányhoz hű műsorokként tartanak számon, hanem attól jobbra. Szóval ezt az egészet hogyan élted el?
0: Én nem mondom azt, hogy engem ez nagy örömmel töltött el, de ami miatt újra meg újra a mi találkozásaink általában a szenvedélyes, örjöngő vitákba csaptak át, annak nem az az oka, hogy nekem meg kellett emésztenem egy ilyen a politikai pálfordulást, mert valójában nincs pálfordulás, következetes önmagához, én ezt meg tudom erősíteni. Hanem az volt az oka, hogy én kamaszkoromban mindezeket az őrjöngő vitákat egyszer már lefolytattam. Gyakorlatilag ugyanazoknak az eszményeknek a jegyében én, és ugyanazoknak az értékeknek, eszményeknek a jegyében ő.
1: Akkor, amikor ő, ahogyan az előbb mondtad, nagy pártember volt például?
0: Igen. Úgyhogy valami módon a politikai felszín alatt, és ezt azért is emelném ki, mert olyan sok különös, legalábbis látszólag különös átváltozást láttunk az elmúlt években, a politikai felszín alatt hihetetlen folytonosság van. Most én nem a kameleonokról beszélek, tehát nem azokról, akik egy pillanat múlva bármit fújnak, csak fizessék meg őket, mert az ő esetében nincs erről szó. Hát a vicc mindig az, ugye sem anyagi, sem erkölcsi haszna, épp ellenkezőleg, ha volt. Nem is meggyőződésből, mert emögött nem politikai ideológia és hit van, hanem inkább alkat van, érzelmek, érzések, indulatok, rendvágy, igazság, teremtővágy, és még most sorolhatnám, értelmiség ellenesség, valami populizmus, ami nem szereti, fél, visszajog az értelmiségtől. Na most ebbe persze beletartozik ugye a városi zsidó értelmiség is, merőbe függetlenül, hogy ő történetesen zsidó származású. Úgyhogy kénytelen voltam, meglett ember létemre, ugyanúgy, ugyanazokat a vitákat, és egy kicsit még vissza is zuhanva ebbe a kamaszkorba, gyerekkorba, lefolytatnom a 90-es évek elején az apámmal, amit a 60-as évek közepén. Ugye ez is egy ilyen anakronizmusa volt az előző 3-4 évnek, ami hát természetesen ugyanúgy megszűnt, ugyanúgy elfújta a szél, függetlenül attól most már, hogy ki hol van, meg mire esküszik, meg mit hisz, ugyanúgy elfújta a szél, mint ami összes ragyogó publicisztikánkat, meg minden média háborústól, olyan messzire, hogy néha tényleg az a benyomásom, hogy mindez évtizedekkel ezelőtt történt. Nem tegnap, de ez így volt már júniusban. Tehát olyan mértékig kísérteties volt, és nem valóságos, nem igazi volt az, amit mi megéltünk, meg amiben éltünk, hogy egy ilyen kis tavaszi szél vagy szellő egyszerűen kifújta az ablakon.

0: azt hiszem te idézted föl ezt a jelzős szerkezetet, hogy nagy nemzedék. Én azt mondanám, hogy ez az utolsó generáció, és ez nem szerénytelenség, ellenkezőleg ez egy elég kegyetlen kijelentés, mert azt jelenti, hogy nekünk, ennek a nemzedéknek még az a kegyelem se adatik meg, ami a modern történelemben minden nemzedéknek megadatott idáig, hogy letaszítsák, helyére lépjen egy új nemzedék. A másik oldalon viszont a tényleges fizikai vagy biológiai értelemben fiataloknak meg nem adatik meg a lehetőség, hogy ők összekapcsolódjanak egy ilyen történelmi vagy kulturális vagy politikai formációvá, mert gyorsabban pereg az idő, és nincs, ami összekapcsolja őket. Nincs történeti küldetés, nincs történelemre hivatkozás sem a múltra, sem a jövőre. Korosztályok vannak, amelyek így úgy ennek az iszonyatosan gyorsan pergő információs világtársadalomnak a szerkezetébe kell, hogy beilleszkedjenek, és nincsenek ideológiák, nem lehetnek. Nagyon szeretném látni azt a korosztályt, amelyik most kitűzi az új zászlókat, és arra ilyen meg olyan eszmék vannak fölírva, és a, mondjuk a mi nemzedékünket, amelynek a zászlaján meg ilyen meg olyan eszmék vannak fölírva.
1: Mi van fölírva legyen. A mi nemzedékünk?
0: Semmi, hát ez a vicc. Hát már azért sem lehet megdönteni, mert már nincsenek ilyen jelszavak.
1: És olyan, hogy fideszes nemzedék, az nem létezik?
0: Nincs. Én azt hittem egy darabig, amíg nem értettem meg, hogy itt a modernitásnak ez a véget érése, a modern világállapot véget érése, az a nemzedéki kérdésnek a végét is jelenti. Én is azt hittem, hogy hát jönnek a fideszesek, és majd ők ezt a hülye tétova politikai értelemben töketlen nemzedéket, ami a miénk, ezt majd, ha nem is lesöprik, de velük valamilyen szövetségben megteszik mindazt, ami itt Magyarországon most megteendő. És azért nem jöhetett a Fidesz nemzedék, nem csak mindenféle politikai hülyeségek, meg rossz lépések, meg egyebek miatt, hanem azért, mert nem volt nemzedék. De nem azért, mert ők ostobák, és nem tudnak kiizzadni magukból megfelelő ideológiát, mert nincs ideológia.
1: Most mit jelent az, hogy a modernitás vége? Uh-huh. Ugye igen. Arról beszélünk, hogy végre kell hajtani, vagy be kell fejezni a modernizációt. Ehhez képest mit jelent az, hogy a modernitásnak vége van? Ez ennek a két dolognak egymáshoz semmi köze?
0: Van köze. Ez okozza a legnagyobb problémát, ami megoldhatatlan. Hogy ugyanis az a világ, amiben mi élünk, minden tekintetben túl van a modernitáson. Most modernitáson és modern világállapoton én, ha a klasszikus filozófia műszavaival élnék, akkor azt a világállapotot értem, amelyet Isten elhagyott, amelyet úgy határozott meg ugye Nietzsche, hogy Isten halott. Úgy írja le magát a modern ember, mint konzervatív romantikus metaforákat idézem, mint otthontalan, gyökértelen, világba vetett, árva, szerencsétlen tudat Hegelni, kétségbe esett lény Kierkegaardnál, és most nem akarom felsorolni az összeset. Na most Isten helyére és a nagy átfogó szellemi elvek helyére a modernitásban egyrészt az ész, a racionalitás lép, másrészt pedig ennek a racionalitásnak az ideológikus terve, forgatókönyve, meséje a történelem. A 19. században, még a 20. században is egészen talán az 50-es, 60-as évekig az egyes ember, a nemzet, a párt, egy társadalmi csoport sorsát vonatkoztathatta állandóan a történelemre. Tehát én annak a jegyében szenvedek, vagy abban dicsőült meg, be akart kerülni a történelembe, minden nemzetnek egy külön fejezet jár a történelembe, minden nemzetnek meg lett a maga istene, minden individuumnak, minden egyénnek meg lett ilyen értelemben a maga istene. Most ez persze állandóan bomlik, meg millió ideológia verseng és millió politikai párt azért, hogy az övé, az ő értelmezés a helyes, de nagyon komoly élethalál küzdelmeket vívnak. Ideológiák, pártok, nemzetek, van két világháborunk, van egy csomó forradalmunk ebben a században, és azt kell mondjam, hogy itt minden valóban nem csak vérre megy, hanem valóságos tétje van. Lehet, hogy egy más nézőpontból ezek a tétek nevetségesek, de hát aki ebben a világban él, annak valóban élethalál kérdések. Ezek a kérdések megszűntek, én szerintem 68-tól folyamatosan látható, hogy megszűntek és megszűnnek, élethalál kérdések, lényeges tartalmi kérdések, valóságos tétek lenni. Egy példa, ugye itt zajlik a boszniai háború mellettünk. A boszniai háborúval nem az a probléma csupán, hogy emberek százezrei válnak földönfutóvá, meggyilkolják őket, kegyetlenül gyilkolják, embertelenség, barbárság, nem tudom mi van. Ez visszamenőleg nem tudom hány ezer évre így van. Európában különösképpen így van. A probléma az, hogy ez semmiről nem szól. Tehát nonsens, értelmetlen zagyvaság, nemzetállamokért küzdeni az egyik oldalon.
1: Ez a vallásháborúk nem ugyanilyen nem dolgokért ilyenek. Folytak? Az egy kívülálló számára nem ugyanígy szemiről nem szólt?
0: A kérdés kiváló. Én szerintem ezek a háborúk nagyon hasonlatosak a boszniaihoz, abban az értelemben, hogy ahogyan a vallási háborúk, felekezeti háborúk jelzik egy világállapot végét, csak a vallásit, és a modernnek a beköszöntét, mert végülis a háború azzal ér véget, hogy hát magánügy, hogy ki milyen felekezet. És ez a modernitás. Ennek a háborúnak azzal kellene véget érnie, hogy magánügy a nemzeti hovatartozás kérdése. Magánügy az, hogy van-e nemzetállamod, vagy nincs. Mert a szuverén nemzetállamnak a fogalma, a képzete az olyan mértékig kiüresedett a modern világgazdaság és a globális, azt kell mondjam, hogy világkormányzásnak az elközelgése folyamatában, hogy semmi más nem látunk, mint ennek a nemzeti szuverenitásnak a korlátozását. Úgy értem, hogy nincs értelme. Na most ezt azért mondom, mert itt van egy nagyon szép példa a modern történelem végére, hogy semmi különbséget nem látok a most folyó öldöklés, meg mondjuk a Godardnak a Weekend című filmjében, aközött, hogy ott a úton állók néha elkapnak egy kocsit, és akkor az embereket földarabolják, persze ez egy vicces film, és megeszik őket. Tehát az abszurd, a szürreális, az a szó legszorosabb értelmében megvalósul, mert a rosszat, a bajt, a szörnyűséget, az embertelenséget nincs mire vonatkoztatni. Nem vonatkoztathatom sem Istenre, nem mondhatom az Isten büntetése, Isten bosszúállása, Isten kegyelme, stb. Nem vonatkoztathatom a történelemre, elhivatott nemzet vagyunk, ezer éve itt vagyunk, tehát jogunk van nemzetállamra, stb. Megszűnt a történelem, mint ideológia, nemzetideológia. Tehát csak a semmire vonatkoztathatom. Tehát a vicc most az, hogy akárhol, akár ki mondja azt, hogy a nemzet, a nemzeti egység létrehozása nevében kell megölnöm ezeket az embereket, az nem egyszerűen hazudik, az a levegőbe beszél, az semmit nem mond. Most ez szerintem az, amit jó vagy rossz szóval, de most már mindenképp divat szóval, és ezért kínosan posztmodernnek neveznek, és filozófiában, művészetben, életérzésben, építészetben, itt van a szemünk előtt, meg bennünk van, észre se vesszük, bennünk van, az erről szól. Tehát, hogy mi az, ami nincs. Ami látható, csak az, hogy mi az, ami lassan, folyamatosan szűnik meg, tényleg, mint hogyha egy sötét szobában, ahol hirtelen kigyúlnak a lámpák, gyertyákat fújnánk el sorban-sorban. A nemzet gyertyáját, az ideológiák gyertyáját, a modern individuumnak a gyertyáját. Ezek mind el vannak fújva. Tehát, amire így visszanézünk, aminek utána vagyunk. Én így is nevezném ezt a furcsa helyzet, tehát, hogy utánia. Mert valamikor a utópia volt a seholia, úgy fordították le az utópia szót, hogy seholia, ez meg az utánia.
1: Ezt nem tudjuk, nem tudod, hogy most mi van.
0: Hogy mi van. Én csak ennyit tudok, hogy utánia, hogy ez van.
2: Szellemtörténetek. Szilágyi Ákossal Rádai Eszter beszélgetett. A műsor 1994-ben készült, és abban az évben december 13-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kossuth Rádió Budapest, 21 óra. Hírek következnek 4 percben. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Besenyei Márk. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Sulyog Tamás, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videózenetében azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel hétfő 0 órától megszűnik az államfő mandátuma. Közölte a miniszterelnök, miután Sulyog Tamás bejelentette, aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Hozzátette, az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt. Az ellenzéki frakció úgy fogalmazott, Magyar Péter alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szemben támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkényén már nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Ezt Rétvári Bence frakcióvezető írta a közösségi oldalán. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert, jelentette be Rost Andrea. A Tisza párt országgyűlési képviselője elmondta, a júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat, amelyben az elavult elektromos vezetékek felújítása mellett 10 újabb légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Továbbra is csaknem 17 000 sérültről tudni. Venezuelát június 24-én két erős földmozgás rázta meg egymás után. Tegnapig 1331 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csaknem 860 épület megrongálódott. Több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Híreink végén a hazai időjárásról. A Dunántúlon borult az ég, többfelé esik az eső, emiatt arrafelé több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap eleinte napos idő lesz, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Megerősödik, többfelé viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 15-22, délután 27-33 fok várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk, most 21 óra múlt, 4 perccel.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Zangezi. Velimir Hlebnyikov poémájának rádióváltozata. Fordította Szilágyi Ákos.
4: Hegyek. A tisztás fölött érdes kiugró sziklaszírt. Akár egy nagyítóüveg alá helyezett vastű. A sűrű fenyvesekkel benőtt telérek függőleges meredélye mellett áll, mint egy falhoz támasztott pásztorbot. Az anyakőzettel földpatka köti össze, mely hegyomláskor huppant a fejére. Akár egy szalmakalap. Zangezi kedvenc helye ez a patka. Minden reggel elidőzik itt, és a költeményeit szavalja. Innen prédikál az emberekhez, vagy az erdőhöz. Az ezüstös szarvas mohapárnák harmadban áznak. A sírásba ájult éhi útja vezet itt. Az eleven fekete kövek úgy állnak a fatörzsek között, mint háborúba készülődő óriások sötét testei.
5: Ó, szőzanyám! Szóval itt van. Itt van ez az erdei futó bolond.
6: Itt?
7: Mit csinál?
6: Szóval beszél. Lélegzik, lát, hol járkál. Reggelente imádkozik.
7: Ki ez?
6: Fene tudja. A virágokhoz, a bogarakhoz, vagy az erdei varangyokhoz.
8: A bolond. Prédikál az erdei bolondja. Na és? Teheneket nem legeltek?
6: Még nem. Nézd csak! Ezen az úton nem nő fű, tiszta kis ösvény. Járnak rajta. Utat tapostak ide, ehhez a sziklához.
7: Csoda bogár, hallgassuk meg.
9: Én kicsi Pille berepülvén szobájába az emberi létnek. Csak szárnyam himporával írhatom a végzett mogorva ablakának zordüveg tábláira, hogy fogja voltam. Milyen fakók és untatók az ember életéből szabott papírtapéták. Ablakok át tetsző nincseint. Lekoptattam a kékes hajnalpírt, a díszes pettyeket már, le az égszínkék vihart a szárnyaimról, s hímpora az első frissességnek már sehol sincs. A szárnyak csüggenek át tetsző lapokként, s mint fáradtabban koppanok az ember ablakán kocódva.
7: Ah, szóval pillék szeretnénk lenni? Nézd csak, mire fáj a foga a kópénak.
5: Kedvesem, ugyan már, miféle Pille? Báb, bábú ő.
7: Nekem rokonszenves, lányos képű. De azért nem bírja sokáig, gyöngécske hozzá.
5: Ő odafönn, idelem meg az emberek, mint holmi köpő csészék, hogy legyen hová köpködnie tanításait.
6: Hát, ha csak vízbe furtak.
5: Az emberek?
6: Viszi őket a víz. Sokat nyeltek.
5: Ahogy akarod. Akkor ő mentő öv lenne?
7: Igen. Talán egyenesen az égből dobták.
5: Akkor hát az erdei bolond elkezdi tanítását. Mester, hallgatunk.
10: Folyók folyondárja font be. Nézzétek! Vállaimon által a Duna hömpölyög, s mint forgószél fékezhetetlen. Zátonyain kéklik a Dnyeper, amott a Volga kék víztükre villant. E hosszú szálat kihúzom belőle, s ujjaim közé csípem. Ez az Amur, ahol japáni asszony fohásza száll az éghez, ha kitör a vihar. Órák ügyeskező ácsmestere, én az emberiség óraművét íme szétszereltem. Helyre toltam a mutatókat, s számlapot eszkábáltam hozzá. Minden időket átszámoltam újra, s fogaskereket illesztettem rá égfúróval. Az ég vasboltozatján percegő sorsmutatókra üveglapot helyeztem. Most halkan tiktakkol, mint egykor. Csuklómhoz szíjaztam hát jó erősen az emberiség eme óraművét. fogaskerekek, csavarok vasnyelvén énekli énekeit. Indulok! Büszkén, az agy helyre zökkentve, újra jár! Sketyeg!
11: Ködös és érthetetlen.
4: De az oroszlán körmök azért látszanak.
6: Nem rossz gondolkodó. Lesz ez még jobb is.
10: Földgolyók! Előre hát! Ki lesz, ki számok hálóját veti ki a világra? Tegnap csupa csúszómászó puhány. Ma sassuhanású lett mindahány. Szórj szivárványt, esőszita! Rajta! Tata! Szárnyas utak hálózata egész földet behálózta! Tata! Ha így szólnak, Isten vagy te! Dörögt haraggal, rágalom! Hisz ez csak a válla ott! Bokámig sem ér a tata! Tata! Nyarat! Nyarat! Emberek! Mint jég, ha roppan, és ő egyre messzebb röppen! A dühött pattogás vadhajszába csap! Tenyerünkön pattog a földgömb labdacsa!
7: Isten, milyen füllent!
10: A tenger homokhullámai futottak sötétkék sörénye felé szálfák szálka sorának. Fenyők tűírásával rótták a homok homlokára egy könyvet. A könyvét a tengerdalnokának. Lódulnak homokhullámok, otthol fenyves áll. Ajkakról fügy szál, mintha lélegezne mellettünk valaki. A hallgatást, mint odavetett csontot rákcsálva szörnyű lármát csap a nappali tenger. Kékprémű, mélyszürke tengeri állat. A partra porzik bőre. A párna itt, kőpart. A bokor, ágylepel. Hullámverés gyűr rá lepedőt. És éjjj takaró a csillagok sora, annak, ki remetéje magának, ki lakója tengerpalotának, az egyszerű szélnek. Te, ki zúgolódsz ellenem, én, ki ellened habog, versztákat folyatsz át a téreken, kender magos kosaradból habot. Cölöp, cölöp, cölöp erdőring, cölöp alapon áll és hangtalan. A vész észrevétlenül érlelődik gabonák homályló kalászaiban. Homokhullámokon talpalni keserves. Virágtenger árus leányka, ó, te kedves, jöjj ki a partra, csüccsenj ide mellém, hisz én is ilyen vagyok, földi és egyszerű. Én, az emberiség. Megtanítom a napokat odafenn. Hogyan kell tisztelegniük előttem? Egy, kettő.
7: Úgy füllent, mint a fülemüle éjjel.
10: Hisz tudok én menetelni? Hátra, előre? Az évszázadokon által? Kapcáim jószorosak? Utat, testvérek, utat? Mi vadhangok? Mi vadlovak? Szelídítsetek meg minket! Elviszünk titeket más világokba innen. Mi hűségesek a hang vadlovasához. Lávaként nyargaj emberiség, megnyergelve a hangok méneseit. Kantározd fel a hangok lovas seregét.
12: Hogy neki szilajodik ez a Zangezi? Mi a véleményed róla?
5: Úgy fickándozom eszmély szigonyán, mint egy ebihal.
10: Hallotok engem? Halljátok beszédeimet, melyek leoldják rólatok a szavak békjóit? A beszédek a tér kőtömbjeiből emelt épületek. Szavak nincsenek. Ami van, térmozgások és a térmozgások alkotó részei. Pont halmazatok. Leráztátok magatokról őseitek láncát. Hangommal kalapáltam le a láncszemeket. Őrjöngtetek bilincsbe verten. Kaparjátok meg kicsit a nyelvet, s előtűnik mögüle a tér, és látszani kezd a bőre.
13: Szószaporító, szólj hát, hallgatunk téged. Mi vagyunk a talaj. Lépd el csak lelkeinken, vakmerő lépegető.
14: Szemünk és lelkünk a talaj. Lépteid előtt kifürkészhetetlen.
13: Énekelj nekünk öntermő énekeidből. Beszélj nekünk az elről. Szavai észen túli nyelven. Borzalmas korunkról az ABC betűivel beszélj, hogy ne látnunk kelljen az emberek háborúját, de hallanunk az ABC hosszú kopjáinak kopogását.
15: A, B, C. Menetel az A, B, C. R, K, L és G. ABC katonái. Elmúlt évek főhősei ők. Azt mondjátok, kimúltak Rjurikok és Romanovok? Kalegyineknek, Krimovoknak, Kolcsakoknak végük? Nem. Rabokkal itt pánok pártfogói háborúztak. Rablók! 20-szor került más kézre, s lett romhalmaz Kijev. 20-szor rontották Porig. Gazdag sír, szegény nevet, s van, aki legyint, mikor golyót röpít fejébe Kalegyin. Az alkotmányozó gyűlés lépte csikordult, s kihalt paloták sötétjében fény gyúlt ki egy percig. De nem! Csak az szakadt ki belőlünk, hogy rci! Mint a haldoklók utolsó sóhaja, mikor sikolyjá tornyosulva tör fel elkékült ajkaikról. K volt az, ki támadásba ment. Hatalma elnek felhőből vájt körcik. El ódon rangtalanságodból mi lett? Egérjukak régtől remegő remetéje el. Egérvilág honpolgára, kire vad fergetekként zúdult most napok, hetek, hónapok, évek zarándok serege. De eljő ideje elnek, eljő. Eljő a szelítség, slankadás elje, eljő. Eljő a szerelem elje, éljen. Ölelés elje, ő bujkál öpölben, ölben. Lej rájuk el, a népekre, kik hozzád fohászkodtak, mikor a nagy háború véget ért. Err, rá, rót, rá, rá, rá. Hajtók robaja ráz, háború bruhaház, regék kerekén görgő ostromszekerünk, Skandinávia szögecseivel összekovácsolt, mint vitorla vázon át viharzik Oroszországon, a vasalt kerekű szekér délre száguld. Éjjé szálláshelyek csikorgó havát szórja szívekre, s viszi egértestekbe vájó körmeit a fagynak. Hey, gebe! Oroszország forgószele kapott fel téged, és kujhók kuncsorogtak. Ó, csak jönnének már a vendégek.
13: Iskolázott a fickó.
16: Hanem a versei gyöngécskék. Nyers. Teljesen nyers, amit prédikál. Nedves, mint a fatuskó.
17: Meg kéne kicsit szárogatni ezt a bölcset.
15: Kerekeken görgő ostromszekerünk, feldúltál te kedét, s kerültél akadályt. S a messzeségben G pásztorbotja állt kettétörötten. R karjában elnek, mint a sasmadár, a zordon szárnyait kitárja ferdén, szerelmet esdekelve. Durr! Az R borsószemként kipattam, mint hüvelyből a szóból, Oroszország. És a nép, ha változik ünővé, sebesült testtel erdőben rohanóvá, szarvassá, hirtelen eltűnővé. Akkor csuromvíz redves pofáját a sors ajtórésébe döfköli. Ő kérlel, Lilium elje, lej rá, hogy tikkadt testét illanó ellek áldott moljába ölje, és feje mostantól csupa el szavakból szótár. Idegenben hörcsökként horkan, örök csönd. Jöjj el érte halkan. Err! Kirobbanó, robokját! Bugrokon átugorva! Bogozd ki útjaink a tér gombolyagjából! S a koldus bocskor, a lötyögő, így lett morgás, össznépi, rotyogó, motyogásból forróság, fartyogó! Err! pára, gőz, tekergeted a vonat szerelvényeket, akár a vérben felszálló buborékok lencseláncát végig Észak-Szibéria vérerein. Vagy hullámok púpján viszel palotákat, utak elágazások fürtös virága fordul feléd, akár a napraforgó. De elnek ideje eljő, s erré lehagyatlik, s a nép a lankadás ladikjából kiles, s a puskaport cseréli húshalomra, kalácsra pedig a kartácsot, pitypalatyra a parittyát, s lukashasra a rakott várost, s hullákra a hurrákat. De err a tiltást cseréli irtásra, dárdákra a dalárdát, kardot ragad fel újra halk latyakból, nem eltelít, hanem leterít, halott helyére állít harcost, limlomnak épít templomot. A határból elkergeti a halált, latorral köttet el kötetlen létet. Kétszer roppan, ha mondják, a profétára, és a honpolgárból csinál honport, idők búbján nyársként kibújván, ahogy a ká csattogott kolcsákban, ahogy ká korbácsolt, kövek, karók, kőtáblák békjog békéjéből font ostorháncsal, ahogy a profétákat verik, karóba húzás vinnyogó kínja benne, amikor err, te süvítettél, s hangod északi mocsarak fülébe recsent, hatalmas lábfülekbe dörgöcs parancsolt, harcoljál, testvér, harcolj csak! S nem enyhül a kunyhó, hajszolja haraggal a vihart fehér agarakkal, hogy tartson a katonák menete, még tart az utolsó hahota, míg a két utolsó koponya háború asztalá hahotáz, hahotáz. S ekkor ká az öngyilkos jelöltek kő lépteivel indult a sztyeppen át az ellek felé, s közben dülöngélt, mint a részeg, s a sors felhővilágát magával festve meg az ember halál medrének új partot hasított. A parti elveszett. Utolsó lépés. Pisztolycső kéklik halántékán. Halálra váltan lépkedit ká. Err. Rá. Ró. Rag. Rag. Oroszok ura. Ura ragoknak. Perun az urad, a roppan termetű. Nem ismer akadályt. Tör. Töröl, torol, tarol, csak fecsegés, hogy halott ká legyin és kolcsak, hogy itt lövés dördült el, nem, csak ká kukult meg ott, csak ká kotródott vissza, ká roskadt a földre. Mert gátat, nem omlót el emel járványok ostromának, s el emel nem romló mólót a mort halálnak.
4: Lassacskán felszáll a köd. Feltárulkoznak a meredélyek, mintha csak megviselt mostohasorsú emberek gondredőzte homlokai lennének.
15: Megkondítom az elme harangját, félreverem az ész nagy harangját, az elmét kongatom. Az ész minden árnyalatát felsorakoztatom előttetek, az értelem összes válfajának parádéján.
4: Szétész, szélesen áradó, a lehető legszélesebb tereket elöntő ész, amely parttalan hömpölyög, mint a megáradt folyam. Tyűész. Olyan magasra törő ész, hogy tyű. Olyan magasra, mint az égboltozat csecsebecséi a csillagok, melyek nappal nem is láthatóak. Ő ragadja ki a bukott uralkodók kezéből kihulló gó görbe pásztorbottyát. Végész. Szerencsétlenséggel terhes, romboló, pusztító ész. Átész. Nyilvánvaló, hogy az ózsdi dolgoktól való viszony átészhez vezet. Míg az ámész ellenséges érzületű ész, olyan ész, amely mindig más eredményre jut, és így fordul az előbbihez, ám de. Csúész. Ész, amely serlegét a kifürkészhetetlen jövő felé emeli. Pirkadatai csirkadatok, sugarai csucsugarak, lángja csuláng, akarata csakarat, búja, csubú, lábai, csulábak. Mögész, vagy túlész, titkos, rejtett ész, maga az észen túli. Alész. Az inaskodás időszakában az alattvalói hűségben és a jámbor lelkületben lakozó ész. Félész, felébeszelt ész. Gyíész, A nógatás a buzdítás esze.
15: Ész ben bong, ész bong, beng bong, bing bong, bim bam bong. Ész bim bam, tű észben, ó észben, á észben, szét észben, össz észben, ész ben bong, ész bong ben. És nyomban esze nyom, és szé nyom engem, és akit csak ismerek, ész ben bong, ész bong ben.

Túlészben, tőlészben, bim-bam, bong-bong, bing-bang, átészben, ottészben, észben, bong, észbongben, se észben, csúészben, még észben, mögészben, magészben, bim-bam, bong-bong, bang-bang, segítsetek, harangozók, elfáradtam. Még észben, már észben, de észben, alészben, felészben, ben-bong-bang, észben, bong. Kongassátok az észvész harangját, itt a harang, meg a harangkötél, lámészben, ámészben, félészben, szökészben, hoppészben, egyészben, kétészben, hárészben.

Vissz észben, vesz észben, észbongben, észbongben, tűészben, túészben, gyíészben, gyúészben, kötészben, észbongben, észbongben, leészben, alészben, előészben, utóészben, bim, bomben, észben, bong.

0: Így brummog az ész nagy harangja. Isteni hangok zengése ez, melyek odaföntről szállnak, és az embert hívogatják.
1: Kiderül, ez az istenek szálláshelye. Az áttetsző testek körül hattyúszárnyak lengenek. A fűszálak lekonyulnak és zizegnek a láthatatlan léptek súlya alatt. A Tien vasalóval simítja ki földig érő hosszú haját, mely egyetlen öltözéke. Kivasalja belőle a hullámokat. Shang-Ti lemossa arcáról a nyugati városok kormát. Fülei fölött, mintha kis nyulak lennének, két bolyhos hógombolyak függ. Lecsüngő kínai bajusz. A fehér Juno, aki zöld komló vesszőkbe öltözött, serény reszelővel vakargatja hófehér vállait, így tisztogatva meg a tajtéktól a fehér követ. Unkulunkulu egy bogár lármájára figyel föl, mely járatokat fúr az Isten fatestének gerendájába.
2: Dicsértessék az ész harangszava! Dicsértessék az ész tiszta hangja!
3: Istenek repülnek!
4: Istenek repülnek!
5: Istenek repülnek!
0: Elrepültek az istenek. Jó jel? Rossz jel? Mennyi halovány hattyúhanyt? Mennyi halovány légparány? Sehonvást íme mind elsuhanyt. Csattog vagy csapdos meg annyi szárny. Röppintjek röppennek semenybe, éjjel tüncsei a csennek suhanyva, özönlenek szárnyas miótaságból, özönlenek semenyből, se ótaságból. Sóhajaiként a sezurkék égnek, a nevüket rég elfeledvéntjek, a hencegni vele nem akarontjuk.

holja, ó föld, se holja, sáros. Átmenjek roppant röpletette. Estéli lég, totyogó titkai, mit lakatlan titkok lakatja nyit. Az úr kék égen hancúrócskázók, sehol mány, sehol vány sereg özöllik, sugárban, hussamba, se menj be, röppinyként röptetve, ma menj be. Folyam a égszín suhadalomnak, pillanat.

0: csillagképek közt csupaszon, ott, hol te halálod lelted, száll a sok égi csupacopf, ajkukod égi lehellet. Keletnek lüktetve mindétiglen ellengtek mind sohasem égbe, mint földporonty, ha felpillantj, földi törvénynek fittyet hányva, ég kékjébe mind elsuhantj, elröppintj, mint a pinty sehányba. Leplében jövőtől terhes búnak, az ész előttiben mind visszabúnak. Álom latykos a szárny, és hablatyos a száj, habjatyos a szárny, s álom latykos a száj, mert elmennyei ott már az arcuk, lakhelyük ékkék, s ott fenn van cúg. A sötét égen hancúrócskázók, csillámzó villámként fejükön átbucskázók. Álom latykos szemükben vadság, hablatyos szájuk szögében vadság.
1: Zangezi, most valami földit, elég az égből. Játszd az ugratósat!
2: Gondolkodó, halljunk valami vidámat most!
3: A tömeg szórakozni akar!
4: Mi mást tehetnénk? Az idő ebéd utáni.
5: Vagyok teremtlény. Orom teremtőn. Megyek a parton, s megállok. Veszteg, mint az asztag. S a félhomály korom sötét mamutja, mint kiömlött tintatartó folyik szét lenn a szikla köttejében. Ferrántva hófehér vizek habagyarát, megrázza füvek sűnistenét ijesztve, s cölöptalp tapodja le a labodát. Istenkém, istenkém, sopánkodjon csak, s míg ráijeszt, völgybe hanyatlik alá. Süvölt a szél, vac cseppék felől, s éjek ajnára kéklik, éj jó sorsa herseg a tavasznak, fűszál csúcsán, hol szellőjárandós, az égben pedig lángmány. Ide, ifjalmasok, ifjalkodói-e földnek, jöjjetek! Itt múlt ki a fuvora, ó, furalkodók szele, és lőn pusztító, purrikán, és isteneknek menny helye, de én, a teremtlény, magam vagyok.
6: Hóbortnak lerót robot, ticsköd magad összehold. Miféle nyelve, Zangezi úr?
5: Hibbancsként énekelek én, és eszemet vesztem. A borzalom ez, amin szögdelek én, és lejtem a táncot. Csillagok tapsa harsan, ha énekelek. Állok, álljak, megállj, előre, földgolyók rajta mind! Így verem varázsigével többes számba őt, én a hatalmas, földgolyó többszörözője. Lengetem földek tömkelegét. Gomolyog föld, akár szonyograj. Magam vagyok, karom keresztbe fonva, sírhon dalnokaként. Vagyok a nem légy. Én csak ilyen.
3: Mi baja van? Tárc! Egy, kettő, dugjuk kengyelbe a lábát, lábat! Nézd a radékat, hova mászik, eh? Hást a fehér dekáj, nem a cany, tapadtad se, leszúrlak, mint egy szopos bárány, állj, radék, állj, radék! Mi az a gyógyszer? Nem mentette át a fejét a vörös szabadságba. Első oszít lovas ezred, szabját ki, előre, utánam, üsd, vág, nem apád, nem agyád, Ültöka! Ültöka! Itt maradsz.
7: Figyelj csak, testvér.
8: Késed van.
3: Leszúrlak, te kupec! Hazudj! Hazudj! Elég lett? Még hogy? Fogságban? Hazudj! Hazudj! Hopsz! Hopp! Hopp!
5: Rohama van. Iszonyú háborúság lelte fel a lelkét. S időnket elnyisszantotta miként a torkot. Ez a nyavaja törős. Ő emlékeztetett rá minket. Háború van még.
1: Na, Isten áldjon, Zangezi! Gyülekezetnek szűk az út. Fenyő és nyírfa mindenütt. Ó, merre vagytok, istenek? Nem adnátok egy kis tüzet? Egykori gyufám elveszett. Se baj. Rágyújtunk út közben. Indulás!
4: Találkozunk mindig. De hol? Egy tömegsírban valahol? Te törkő is lesz nálam. Isten kisüstivel várunk. És felcsípünk pár pipit.
9: Kis csirkéket?
4: Hát nem érted? Kicsikéket?
1: Ki aludt?
9: Ki alud? Hát nem csirke.
1: Hiszen én csak a csikre.
4: Rendel és a más világon. Háromtól hatig. Menj csak bátran. A gyerek ijedős. Mi meg ifjú fejünknek megbocsás. Leszopjuk magunk, amúgy paraszmód, bolondbolt, ahogy már mi felénk szokás. Aztán a szenteket is asztal alá isszuk. S rágyújtunk. Hey, anyánk, hogy ez a hadropják, hopsza, hopszassza, a holdon vidék mellett. Rendben, Zangezi.
5: Sors gyufaszálak.
2: Oda nézzetek, röplapok röppennek fentről.
9: Valami kézirat foszlány Zangezitől.
2: Oda tapadt a fenyőgyökeréhez, bebújt egy egérjukba.
10: Szép kézírás.
5: Olvassátok csak, hangosan.
11: A birodalmak bukásának az egyenlete...

0: n egyenlő 1, akkor a népek pusztulásának egyenletében az x értéke így alakul, x egyenlő 711, 7. hó 21-e, avagy másként a gőgös Hispánia bukásának napja, amikor az arabok uralma alá került. Elbukott a büszke Hispánia. Ha n egyenlő 2, akkor x egyenlő 1453, 5. hó 29-e, és ütött az óra, bevették Cárgrádot a vadtörökök. Hasas paripák nyargalnak, fejükön fehér kámzsával, hátukon a győztesekkel.
1: Elég, elég, hagyd már abba!
2: A mennykő ebbe a Zangezibe.
3: Zangezi, elalszunk. Rossz tűzifát aprítottál, a mi kályháinkat be nem fűtöd, ezzel fázunk.
1: Nem idézőjelek közt jön meg a vihar. Rjurikovicsoktól halált kér, halált akar a forró fejűs heves Riléjev. Méreg van minden királyi vérben, s dacolt úgy halat, moccanatlan. Láncnál halált többre tart Riléjev. S aztán pőrén végig söpört a vihar. Így vette kezdetét ügyed, szabadság. Legyen nekik a halál kínja könnyű. S kettő a 13-onnal később, a 48-as évben, vörös pásztorok tömege, szabadság szélvésze vágtat, ítélet időnapja a világon. S ha felkeltek a lengyelek, nem félnek, hadd fütyülje ki őket a sors, pofája hadd dagadjon, száját rongyolva, tépve, storkollatként, dördülő lövésként hadd mered, hadd mered puskacsőként a kedvetlen kelet a lengyel felkelés ünnepére. 3/5, azaz 243 cservonyecként odavetett napra rá, fellobbant, mint gyors halál magáncellában, a lövés. Golyó fúródik bergbe, holt pont a felkelőknek. Lengyelek börtönőre, lengyelek helytartója, bilincs csörgés csököt hírül adója. A lánc szemeknek csillanása volt ez. 3/5 később a bosszú napja, s lövésfüst ágaskodása. Hartfieldet megválasztják, helytartó Amerikában, a gyanakvás jege roppanott, 3/5, aztán megölik. Állatok hiába, Hartfield halott. És ha kelet hordái végigrabolták Rómát, s a fehér várost vetették fekete láncra, lakomára csalva varjú sereget, 2/3/11, aztán Kulikovó csatamezején újra ott puposodtak a koponya hegyek. Kezdeti győzelmei tintájával Moszkva letisztázta az első Róma sorsát, amely csak piszkozat maradt. S elnémult népek géppuskája keleten, kiürült népek keleti hevederje, mikor a nagy csata véget ért. Idők molnára, Kulikovó csontjaiból gátat emelt, rakott koponya hegyeket, s kurjantászállt a szeppén, vissza! Mint őrszem állt magában Moszkva, s a népek, mint hullám-hullám után lódultak keletről nyugatnak, gótok és hunnok, s velük a tatár. 2/3/11 rá ott termett Moszkva hóbucka sisakosan, s szólt keletnek, tapottat se tovább. Ott, hol a föld a tatártól kiszáradt, s áradatuk sokáig tündökölt még, vakmerő fejét felvetette Jermak, felvonta öldöklő szemöldökét. A szélre bízta bozontos szakállát, s kucsuma messzi városáig, Szibéria szép folyóin szállt alá, szállt. Fel nem tartóztatja senki. A győző végzete vizek tükrében verődött vissza. Iszker csillagai fény lettek, s félvilág széles lett akkor Moszkva, s medve pofa merett az oroszokra, kövek közt bocsaik játszadoztak, szarvasok, őzgidák ugrándoztak. Ó, csábít és bosszant coboly bundája behemót moszkvai bojároknak. Jöttek hadvezérek földecskét kutatván, jöttek tengered át, észak jegén át. S a visszavonuló tatár rettenetnek nyomában Oroszország nyomult most keletnek. 2/3/10 aztán, mikor Iszker már elesett, mikor Jermak szúrós tekintet

0: életét már csak Szibéria vizeinek csillogása őrzi, beköszönt a mugdeli csatanapja. Sok deli sarj itt leli sírját. Így van ez mindig, ha eltelik három az ennediken. Visszáját mutatja a történelem. 17-es év. Cárok tromfosztása. Szabadság ménye nyerít. Vadugrás. Ha törik, ha szakad. Köztér. Leverik a cári sasokat. Penge él villan ében szemetükrében. Az önként lerázza, többé ne zabolázza. Ugrik. Patája tiporja a port. Ugrik rátartin jövőnk javasa. Köveken porlat szét a letiport múlt. Roncsá lett ócskavasa. Ugrik. Hová és kinek? Soha utol nem éritek. S mikor a békének valaki szerződéssel tartott bakot, három az ötödiken napra rá, egy eszer megölte Mirbahot. S ha ujjak közt lapult a penge, s pupillákat tágított ki a gyűlölet, az idő bömbölt rá, engedd! S felelt a sors, az engedelmes, úgy legyen.
1: Zangezi elé lovat vezetnek, felül rá.
0: Kifordíts, kifordíts! Ugrac, igric! Csicseri, csucsori, kincseri, kuncsori, tőcsiri, tűcsiri, vacsora, vicsora. Csattogó, olvasón, lemorzsolt hajnalok. Kifordíts, kifordíts, ugrac, igric. Szemükön szökik át éjjeli zivatar, látod-e logikát, szemeket eltakar. Szabadság völgyében havon, havon, telépkedj, telépkedj, derék, hovan. Szabadság völgyében havon, havon, telépkedj, telépkedj, derék, hova. Szabadság völgyében, havon, hova. Telépkedj, telépkedj, derék, hova.
1: Zangezi a városba tart. Bakugrásokkal a helyét terem a kacaj, kézenfogva húzza maga után bút. Kacaj, kalap nélkül, kövéren, félfülében, fülbevalóban, fehér inkben. Fekete nadrágjának egyik szára sötét, kék a másik aranyszínű. Kövér szemei vidorak. A bú tiszta fehérben, csak lapos széles karimájú kalapja fekete.
2: A bú vagyok, ki bármely deszkaszában a bánat cárkisasszonyára ismerek. Így élek én, bú bánatot kaszálva. Ó, szálazzátok szét a cofjaim, szelek! Karmaim testekbe vájom mélyen, halántékokon kezem a pánt. De a fecske csak énekelt fájór országokról, hol bánat nem bánt.
3: Porszem az ész ércbércein ugrándozik, mint fürge zerge.
4: Vasgyúró vagyok, vér szerint vidám. S én hiszek ebbe. Kacajon villámhárító, világmérgét, hogy messze űzze.
3: De csillagok vizének tó, világnyi bánat szende szűze. Mindig nevetem sorsod, de hisz minél jobban búslakodsz te, annál tündöklőbb fenn a csipisz, mit kidug a sors csupasz ökle. Te mindig, mindig megkacagtatsz, mások helyett bánkódsz, szomorkodsz, és jutalmul csak csipiszt kapsz, egy szent keze dugja orrodhoz. Süppedő szőnyeg a lelked, mint csupa csillagláb járkál, míg én az égből elemeltem vacak szóviccek nagy szótárát. Térdét a világ bánatának átfogod, sírsz, gyászban elméd. Én veszekszem a butával, és lóvá teszem ők elmét. Nincs kinek ne lenne célja, legyen ha bár bóz, pojáca. Ám sokaknak fogakodszan, ha orszádról leul az álca, és ha hamut majszolok, majd értsd meg, ízetlen, és nem jó. Te csókolsz meg lehajolva, és szerelmet raksz rám, békjót. Röhög és rázza hájam, abroncs, mintha a sorson röhögnék, mikor nekem szolgálsz, kis pukkancs, hűséges rabszolganőként.
5: Utódok újra bele, régi nincs már. Az istenek szemének áttetsző lett. A koporsóktól megcsörrenő kincstár éjj bugyraiba rakosgatom őket. Homokidőben messzebb két báb, mint a szemektől fenn a fejbúb, inas koporsók. Ha nekik szólok majd én, nem így, s nem itt. Elkönyvelem számok kitett őrzője, hány esküdt, s kitett, ki kegyeltje, baj barátja, s mind ki bűnös, mind ki fránya, mind ki csalós jövőnk látja. Közeleg bakfittyet hányva számok ókája, kavalkádja. Látjátok? Ullom villanott. Szörnyen csattok a lenyírok halott beléndek illatot, s a hahotáról vad hohót. Koporsó vényeim zuhannak. Az emberek közt osztom szét. Hűlt homloka majd gyöngyöz, annak kirán függeszti a szemét. Hú, és kacaj! Surranjatok át kéz a kézbe. Surranjatok, mint fürgelgerek. Felöltöm koponyám. Melvértem, csontfehér lesz, s mint tetőről kísértett a világra meredek, s roppannak csontok roppant mód, csendítve csuklóimat. Ó, ha a függöny leomlott, még egyszer leomlana, kibarult szemeit kityeznek, a bú pillákkal függönyössze el. Fussatok, gyerekek, képzelet sem éri utól a zajló életet.
4: A kacaj vagyok, villámhárító, hol mennydörgés dorgál lángot.
3: De a bú, vagy ősidőkből tó, amely özönvizeket tárol. Száguld a kikötő felé a vihar, gőgösen vonulva. Az igazság szemeit én a bú hínárjából láttam kibújva.
2: Bőbájus búbaj, homály. Lelkek százszám szorongnak bennem. Kísértet vagyok, sajnálj. Könnyek hálója, szempillám rebben. Mint Kszezinszkája, táncolok a sírnál, és mintha bús elmémbe zárva lennék. Ülök girej előtt, potockája, borongva. Pedig hogy tetszett gyerekkoromba, ha a vidám pirókok, mint csipetkék, kiültek mind a drótra, egész csapatka. Kedvesek ők, járókelők szemének. Begyük málna szín tavaszával, mint bíbor virágok, ha száraz téli bokrok tetején kinyílnak. De puszta minden. S nem te fogsz saját sírodról virágot tépni. S az űr se tőled oszladoz. Káprázat csak, ha vicsorít álarcon odvas fogsor, búsan. Hol így találnak vacsorát bús férgek a hullahúsban. Mint pilleszárny, sötétkék, könnyed, a kövön pilletten megmered. Gyűrűje nagy, fekete könynek, karikázza a szememet.
3: Meddő óra, áloműző, te a kova, én a tűzkő. Piaci kaszaj pottyan ponyvára, vidám tömeg ámul, bámul. Hogy csap össze a két küzdő? Penge víj bajt koponyával, le az öltönyt, le a köppenyt. S az úton, hol koponya koppant, teknősz totyog a kapanyomban. Ellenfeled jövök bőszen, hüvelyéből ütöm ki pengét,
4: pengve peng, akár ökörszem hangja fúr át hal pikkelykét. Kő és kobak, jó sors, bal sors, megpendül az acélvillám, s meggörbülvén visszacsap most. Szűk a szoros fenn a sziklán, nyiladoznak bíbord bontott inget haván, rózsakertek, életem végére pontot én teszek már, bűnnel megvert rajta döfját. Őj halomra, döfj célozva, találomra, akárha kisded holt a jajt. Sorstészedül, ne kapd a bajt. A markok, mint a markolat, ragyogjon rajtuk oly sisak, mint sötét drótháló föt, és mély szúrásként minden döfést kivéd, gyorsan elhessenti. Hány volt? Nem számolja senki? És döfés-döfés nyomában záporzó szikrák, a pontok, mint a tűz. A szikra pattog, megy az idő, s nem hiába. Ez aztán forduló pont.
1: A kacaj holtan rögy össze, Marka markolatját szorítva vörösen papszó oldalához. Ketten újságot olvasnak.
6: Micsoda? Zangezi meghalt?
7: Mi az, hogy? Borotvával végzett magával.
6: Milyen szomorú újság. Milyen lehangoló hír.
5: Egy rövid levélkét hagyott hátra. Rajta borotva, nesze a torkom.
8: A sás éles vasával elnyisszantotta élete folyását. Nincs többé.
6: A kiváltó ok az volt, hogy alávaló, otromba álló, lepcses szájú, fröcsögő beszédű bitangok megsemmisítették a kéziratait.
9: Zangezi él? Ez csak egy ostoba tréfa.

0: Zangezi. Velimir Hlebnyikov poémáját fordította Szilágyi Ákos. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. Zangezi szerepében Máté Gábort hallották. További szereplők: Bajcsai Mária, Borbás Gabi, Dózsa László, Huszár László, Kubik Anna, Lippai László, Pregicer Fruzsina, Raksányi Gellért, Sörös Sándor, Vajda László, Vallai Péter. Zenei munkatárs Molnár András. A rendező munkatársa Berecki Sándor és Csepeli Sándor. A felvételt Kosárszki Péter és Pápai Mónika készítette. Szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Magos György.
1: Az imént elhangzott hangjátékot 1988-ban vették fel, és utoljára 2020. június 28-án hallhatták itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: 1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoport elsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a szőke szikla szemszögéből. És Mésző Kálmán, a kapitány. Vasárnap 23 óra 5 perctől a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása. A hivatalos kihirdetést megelőzően Súlyog Tamás államfő délután írta alá a dokumentumot, megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Egy másik bejegyzésében hozzátette, a kormányzó Tisza szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Informatikai karbantartás miatt holnap is korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfél KIF szolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 19 és 29 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 25-28 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hektopaszkál, gyengén emelkedik. A Dunántúlon és a középső ország részben borult az ég, nagy területen esik az eső, a várható felhőszakadások miatt több déli és északkeleti járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egyre több felé beborul az ég. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 15-22, délután 27-33 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 4 perces hír összefoglalóval legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Adásainkat addig is újra meghallgathatják a Mediaklikken. Most 22 óra múlt, 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. az Archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a jadrám melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint az előtt.
1: Hetedik rész.
2: James Bond 1935 elején Németországban tartózkodott, mint egyetemi hallgató. Mivel gazdag családból származott, nem jelentett gondot a taníttatása. Ami az ő esetében azt jelentette, hogy időről időre jelentős pénzösszeget utaltak a számlájára. Az eljárás nem különbözött attól, amivel az egy polgár vallomásaiban is megismerkedhettünk, bár Popov szülei gazdagabbak voltak, a politikai viszonyok és a közhangulat pedig teljesen megváltozott a nem egész másfél évtized alatt. A 20-as évek elején még tudjuk, hogy semmi sem könnyebb egy-egy jósvádájú magyar fiú számára, mint eredményesen föllépni a németek között, vagy ahogy a pesti tájszóval mondták, a német birka aranygyapjáért kihajózott argonauták, beimponálni a németeknek. Elszántak voltunk, háború utáni nemzedék, idegeinkben a pusztulás pánikjával, kételyek nélkül, éhesen, és olyan rámenősen vágtunk neki a kimerült, alélcs, oly jóhiszemű Németországnak. Úgy járkáltunk az alélt Berlinben, mint akik majd Móresre tanítják a derék, nehézkező és lassú fejű németeket. Amikor James Bond még mint Duskó Popov 23 éves építészhallgató utazgatott Németországban, leginkább a lányokban és a szerencsejátékban rejlő lehetőségeket kutatva, hazaírt levelei egészen megváltozott légkörről számolnak be. Akkor is, ha Bondban nyoma sem volt a felelősségnek, odafigyelésnek. A szórakozáson kívül komolyan semmit nem vett. Tulajdonképpen ez időtájt alakította ki azokat a kapcsolatokat, amelyek eredményeképpen 1940-ben Portugáliába küldték, és az Abwehrbe szervezte. De azok az élmények és benyomások is abból a korszakból származnak, amelyek antinácivá, de még ennél is több, brit kémmé tették. Drága apa, anya, nem hiszitek, de mondom nektek, ilyennel még ti sem találkoztatok. Pedig biztos vagyok benne, hogy amióta a királyt megölték, otthon is minden megváltozott. Lassúbbak a levelek, óvatosabbak a bankok, legalábbis nehezen utalódik a pénz, amit persze nem szemrehányásképpen mondok. Lehet, hogy mégis a pesti számlákra kellene koncentrálni, persze ebben nem szólhatok bele. Úgy látom viszont, hogy nem fogok túl sokáig maradni. Hitelesítettem persze a szemesztert, de bosszant ez a sok vörös zászló. Tudjátok, mit tartok erről, s ez lett a hivatalos. Birodalmi, ahogy mondják. És zsidó lányt nem vehetnék el, bár a fene tudja, lehet, hogy velem se lehet házasságot kötni. Lehet, hogy csak echte németek egymás közt. Ami persze más nem zár ki. Anyának ezt ne olvast föl. Azt hallottam, és megmondom, ez aggaszt leginkább. 9000 embert őriznek táborokban, koncentrációs a nevük. Több ilyen is van, 5 vagy 7, de onnan élve nem lehet kikerülni. Az újság megint közölte annak a libának a fényképét, akiről még áprilisban írtam neked. Egy héttel azután, hogy megismerkedtem vele és azzal a másik lányjal, Évával, közölték az esküvői fényképét. Egy miniszter lett a férje, valami Göring. És nem hiszed el, de Hitler volt a díszvendég. Ez az Éva állítólag jól ismeri. Na szóval, azért közölték újra a fényképét, mert jelen volt a legújabb Lebensborn otthon megnyitóján. És az jutott eszembe, ha másból nem, Abból megélhetek, ha ilyen otthonokba kívánkozó lányoknak gyártok gyereket. Csak papírt kell szereznem, hogy tiszta német vagyok, ami a legkevesebb. És akkor abból élek, hogy kefélek. Anyának ez se. Ha terveim nem sikerülnek, szilveszterre otthon vagyok. Mindenkit ölelek. Duskó. Eva Braun Münchenben született 1912-ben, tehát éppen annyi idős volt, mint Duskó Popov, a későbbi James Bond. Talán ezért is érthették meg egymást olyan könnyen. Abban a fényképész műteremben ismerkedtek meg, ahol a lány asszisztensként dolgozott, amint arról Bond az öccsének hírt adott egy 1935-ös levelében. Megismerkedtem egy nagyon helyes lányjal. Édes, szőke, katolikus, ezt gondolhatod, miért írom. Nehezen esik bűnbe, de ha igen, már nincs számára megállás. Mert biztosan tudja, ha meggyónja, akkor a jó Isten megbocsájt. Tulajdonképpen a katolikus lányokkal lehet a legjobban szertornázni. Próbáld ki. Ajánlom figyelmetbe az északi városainkat, vagy magát Pestet. A lányt Eva Braunnak hívják, és nehezen randevúzunk, mert van valami nagy kutya barátja, aki váratlanul szokott érteküldeni. Nem tudom, mennyire szeretheti, ha alattam sóhajt, olyankor nehezen hiszem, hogy rá gondolna. Viszont valami miatt nem tud, vagy nem akar szabadulni tőle. Lehet fél. Bár megmondom, drága tutuskám, ennek még örülök is. Különben még rám ragadna. De van ebben a lányban valami, ami tetszik nekem. Nagyra vágyás. Jól sportol. Az apja tanító. Képzelheted, mennyire örül, ha rosszalkodhat. De elég még majd irítséged idáig kerget, és azt nem szeretném. Első a gimnázium. Ölel, Duskó.

Eva Braun persze nagyon sokat volt egyedül. Olyankor kirándult, olcsó regényeket olvasott, romantikus filmeket nézett. Mindebbe Popov kitűnően beleillett. Akárha a filmvászorról lépett volna le, könnyed volt és odafigyelő. De mindenek előtt igen fiatal. Ő is 23 évvel volt fiatalabb Hitlernél. Kapcsolatuk 1942 elején szakadt meg teljesen, 1935-ben volt a legintenzívebb, amíg Eva Braun be nem költözött a Hitler vásárolt a villába München kertvárosában. Rendes, csendes környék volt, a lánynak vásárolt villa a Bach villához nagyon közel van, egészen pontosan a másik utcában. Nem volt egyszerű dolga tehát Popovnak, ha meg akarta látogatni a lányt, és miért ne akarta volna? Persze maga a vezér is arra felé lakott. Évának saját sofőrje volt a Mercedeséhez, ami a randevúkat nem könnyítette meg, ám a tanító lányának a randevúk nem is voltak olyan fontosak, mint a Mercedes. Nehezen ítélhető meg Eva Braun jelleme, hiszen a végsőkig elkötelezte magát Hitler mellett. Ugyanakkor 3 évvel a viszony megkezdése után Bond, azaz Duskó Popov szeretője lett. 1938-ban nem tiltakozott, amikor Hitler gondoskodott a nyugdíjáról. A vezér halála esetén Eva Braunt élete végéig évi 600 fontnak megfelelő összeg illeti. Nem tiltakozott, pedig akkor már nyilvánvalóvá válhatott számára, hogy Adolfja nyíltan soha nem fogja fölvállalni őt. És a 6 éve tartó viszonyban bizonyára azt is észrevette, hogy Hitler inkább elkerüli az intim együttléteket. Hitler a Berghofban egy este azt mondta, hogy a rendkívül intelligens férfiaknak primitív és buta nőt kell választaniuk maguk mellé. Képzelje, ha minden más tetejébe egy olyan nővel lennék, aki beleavatkozik a dolgaimba. A szabad időmben nyugalomra van szükségem. Soha nem nősülhetek meg. Képzelje el azt a problémát, ha gyerekeim lennének. Ha végén még megpróbálnák a fiamat az utódommá tenni. És még Hitler attól rettegett, hogy nem létező fiát akarná a nem létező felesége az ő helyébe ültetni, egész sor filmet vetetett fel arról, ahogyan Eva Braunnal kettesben gyerekek közt ülnek, velük beszélgetnek, pihennek.

1935. február 6. Azt hiszem, a mai nap a legjogosultabb, különleges naplóm elkezdésére. Ma töltöttem be életem boldog 23. évét. Nem, a boldog nem igazán helyes kifejezés. Ebben a pillanatban nem vagyok boldog. Az az igazság, hogy túlságosan fontosnak tartom a kötődésem ehhez a naphoz. Ha lenne kutyám, nem érezném magam ennyire magányosnak. De gondolom, ezzel túl sokat kérnék. Frau Schaub meglátogatott, akár egy nagykövet. Virágot hozott és egy táviratot. Ez azt eredményezte, hogy az iroda virágüzletre hasonlít, és kápolna szaga van. Gondolom, nem vagyok hálás, de szerettem volna, ha egy tacskót kapok. Mivel nekem nincsen. Lehet, hogy jövőre kapok egyet, vagy később, amikor már alkalmasabb lesz egy bimbózó vén kisasszony számára. A fontos az, hogy ne adjam fel a reményt. Már meg kellett volna tanulnom türelmesnek lenni. Vettem 2 lottószelvényt, mert úgy éreztem, hogy most vagy soha. Egyik se nyert, szóval mégsem leszek gazdag. Ma elmentem Cugspitzébe Hertával, Grétellel, Ilzével és Muttival. És csodálatosan kellett volna éreznem magam, mert hogy mindig az az élvezhető, amikor mások is jól érzik magukat. De nem lett belőle semmi. Ma este Hertával vacsorázom. Mi más tehetnél, amikor egy kicsi, egyedülálló nő vagy a 23. életévedben? Tehát zabálással és részegséggel fejezem be a szülinapom. Gondolom, ő azt szeretné, ha ezt tenném. 1935. február 18. Tegnap fáradtlanul eljött, és pompás esténk volt. A legszebb az, hogy azon gondolkodik, hogy elvisz engem az üzletből, és lehet, hogy ad nekem egy kis házat. Csodás lenne. Nem kellene ajtót nyitnom, ami szeretett vásárlóinknak és elárusító nőnek lenne. Kedves Istenem, kérlek, ez valósuljon meg minél előbb és ne később. Végtelenül boldog vagyok, hogy ennyire szeret, és imádkozom, hogy ez mindig így legyen. Nem az én hibám lesz, ha egyszer majd mégsem fog szeretni. Annyira boldogtalan vagyok, mert nem írhatok neki. Ezek a sorok siránkozásom tartája. Szombaton itt volt. Szombat este volt a városi bál. Frau Schwarz adott nekem egy dobozt, tehát miután elfogadtam, el kellett mennem. Mégis néhány csodálatos órát töltöttem vele 12-ig, és utána az ő engedelmével 2 órát töltöttem a bálon. Megígérte, hogy láthatom vasárnap.

1990. augusztus 31-e péntek. Azt hittem, nem sikerül hazakeverednem. Karagyorgyevóban megismerkedtem egy muzulmán lánnyal. Ittunk egy kávét, amíg a vonatindulásra vártam. Azt mondta, a nála fiatalabbaknak nem adhattak muzulmán keresztneveket, de ennek hamarosan vége szakad. Elég ijesztően beszélt, vagy én éreztem furcsán magam. Repülővel körözi Dubrovnik felett, aztán meg egy hajnali busszal ellopakodni onnan. Sok ez az év nekem. Túl sok. Aztán a vonat, ami órákig vesztegelt a nyílt pályán, a buszok, suttogó emberek, a kerülő, büdösödő halak fehér nejlonzacskóban, Szarajevó és Zágráb. Szép kis hazafelé út. Vettem egy karton kártyét, fehéret, száraz és büdös. Mintha nagylánykodni próbálnék a palicsi diszkóban, de nálam alacsonyabb fiúk hívnak moziba. Az érzés száraz és büdös. Istenem, ezentúl, ha meghallom a szót tenger, mindig Knin fog eszembe jutni. És ez a hazafelé út, a felrobbantott sín, nem lehetne egyszerűbben élni?

0: Ahhoz, hogy háború és forradalom előtt jól lássuk az embereket, a várost, a tárgyakat, amelyek körülvesznek, különös bátorság kell. Bennem ez nem volt meg. Félbehagytam a jegyzeteket. Úgy szédelektem át a következő évtizeden, akár egy lipántos csirke. És kapirgáltam a homokos udvarban. Meg aztán miről is írhattam volna a jegyzeteket? Talán barátaim levelét kellett volna csatolnom, akik Szarajevón és Olaszországon keresztül több magyarországi várost megjárva végül Veszprémben telepedtek le. Örültem, hogy élnek. Örültem, hogy élünk. Az át nem vett behívók számáról kellett volna jegyzeteket írnom? Vagy azokról a sajtótájékoztatókról, amelyeken a JH tisztjei feketébe öltözött szülőket, feleségeket fogadtak a sajtó képviselői előtt, hogy elmondják, a Horvátországban elesett katonákért ennyi és ennyi dinár jár. Ne mondja nekem, hogy önként! Ne mondja nekem! Az udvarból vitték el a férjemet, a 3 éves fiam a karjába kapaszkodott, úgy ráncigálták ki a rendőrök. És a százados arca nem mozdult. Egy másik sajtótájékoztatón, amikor beléptünk a terembe, a férfi az asztalra tette a fegyverét. Az ajtóra sandítottam. Bőrkabátos férfi állt ott, puskája keresztben. Milyen régi módi szó, puska. Így állna ez a szó a jegyzetekben, meredne nevetséges ódivatúsággal. Vonaton pedig csak azokat küldjük el, akik nem érdemlik meg, hogy velünk éljenek. Vagyis a magyarok közül sem mindenkit. Van köztetek magyar? Ha ideges vagyok, vihogok. Hát akkor nem vihogtam, pedig elég ideges voltam. Mert ilyen sajtótájékoztatón sem voltam azelőtt. Igaz, azután sem. Amikor a katona ügyosztályon sorakoztam az útlevél kérelemhez szükséges bizonylatért, az olyan volt, mint a magyar filmek. De olyanképpen, hogy Törőcsik Mari egyáltalán nem mosolyog. Egyszer sem. Több volt tehát, mint nyomasztó. Bizonylat pedig nincs. Tapogatóztam, finoman, olyan finoman, hogyha úgy végig simítanék valakin, hát belehalna a gyönyörbe. Tán segítene valaki. Neveket mondtak, egyikük sem segített. Így jártam be a munkahelyemre nap mint nap, szomorú és finoman tapogatózó csöndes kis jószágként. Aztán egy szerb kollégám, a tévé haditudósítója segített. Azt hiszem, kedvelt engem. Neki köszönhetően utazhattunk át Szegedre. Taszíthatott mellbe az a rendőr. Ilyen egyszerűek a dolgok. Ilyen kicsiségeken múlik érzékenységünk. Maradt tőlünk távol harag és gyűlölet. A félelem és idegenszerűség otthonos érzésé nőtte ki magát bennem. Akkor meleget biztosított egyrészt, nagy megkönnyebbülést jelentett másrészt. Jugoszláviai magyarnak lenni, magyarnak lenni a délvidéken, vajdasági magyarnak lenni, nem könnyű feladat. Magyarnak lenni, igen egyszerű művelet, de lehet, hogy kitartóan kell gyakorolni. Általános iskolásként díjat nyertem a Népfelszabadító Háború Harcos Szövetségének Forradalmi Hagyományok Ápolását és Fejlesztését Ápoló Bizottság a Népfelszabadító Háború Gyermekrajzokban című kiállításán, Szabadka, 1977. október 29-én. Az Avnoj második ülése című könyvet kaptam ajándékba. Meg voltam fertőzve rendesen. Részt is vettem gyorsan a Tito Forradalom Béke elnevezésű történelemversenyen, és egészen szerelmes lettem Mayer Ottmár forradalmárba. Olyan szomorú volt a tekintete, mint Radnóti Miklósnak, akit 1977-ben szintén imádtam. A bombák zuhanni vágynak, és én ellenükre élek. Be volt ragasztva a noteszomba, a Guernica mellé. Azt hiszem, Mayer Ottmárba, Radnótiba és Tamás bátyába, sok szeretettel kislányunknak, aputól és anyutól, 1976. 12. hó 24. Egyszerre szerettem bele. Hogy a fiam 10 éves lett, most látom igazán, mennyire magával ragadják a lelket a könyvek, érzések, vágyak, kalandok, lehetőségek. De a forradalomról leginkább én jutok eszébe. Anyád, az egy forradalmár, kacsintanak a hátam mögött, és nem Mayer Ottmár. A generációs nemzettudatban ennyi változás már biztosan bekövetkezett.
1: Mély meggyőződésem, hogy a fiatalok megőrzik azt, amit az idősebb elvtársak kivívtak, és amit most közösen létrehozunk, és ha kell, elszántan szembeszállnak minden kísérlettel, amely hazánk drágán szerzett függetlenségét, népeink és nemzetiségeink testvériségettségét, önigazgatásukat és szocialista forradalmunk más nagy vívmányait veszélyezteti. Mondta Josip Broz Tito Jajcéban az Avnoj második ülésének 30. évfordulója alkalmából, vagyis 1973-ban. Ahhoz, hogy a helyén tudjam a szocialista diktatúrát, még időben születtem. A katonai erőt bevető soviniszta, nacionalista, szélső jobbal kukettáló és együttműködő hatalomról való tapasztalataimról folyamatosan, eddig is, később is, örökké. Ahhoz viszont már későn születtem, hogy a szocialista eszmében igaz módon hindi tudjak, vagy boldogulásomért hamis módon hitet színleljek. Amikor az egyetemre való beiratkozásunkat követően a teremben bejött az alapszervezet pártitkára, és megkérdezte, beszeretnénk-e tagosodni, senki nem jelentkezett. Nem is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgy tűnt ő sem teszi. Talán mi voltunk az utolsó generáció, akinek még föltették ezt a kérdést. Aztán, amikor 1991-től jó néhány éven keresztül a nemzeti hovatartozást centizni kezdték, a gyávaságot kilométerben mérték és határhoz igazították. Aki áttelepült, áruló. Hallottam sokszor. Én meg azt hittem, hogy a megbolondult, vérben úszó, egyszer volt országban legalább egymás közti létünk természetesebb. Semmit nem akartam bizonyítani. Úgy hittem, az, hogy itt élek, elég. Csak a kicsi dolgok, azok érdekelnek. A nagy összefüggések megzavarnak. Asszonyi elmém, no. Országot vissza nem veszek. Bele is szakadnék, annyi volt belőle. De ez a vidéki város jó nekem. Még szép, hogy jó, ami jó. Ha, akkor az tévedés. Ráülök, és semmi ha. Ez a meghódítás.

Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Német Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

Az imént elhangzott felvételt 2008-ban készítették, és a következő év telén hallhatták utoljára itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
1: 8. rész.
0: Provinciális vagyok. Zugoly lakó. Akit a többi ugyanilyen élete, sorsa, története érdekel. Festők, építészek, kurvák, angyalcsinálók. Ez a vidéki város. Fényei októberben, fáj februárban, a paradicsom főzés augusztus végén. Miközben a rettegés fokáról, a félelem és kiszolgáltatottság köztes állapotáról is dadogtam valamit. Hogy talán látok ebben a homokos porttól mindig rezgő levegőjű városban valamit, ami még a szabadságot jelenti. Miközben szétkúrták, agyongyilkolták az országot, amelyben felnőttem. Erről is írtam mondatokat, de csak szégyenkezve. Mert nem lehetnek mondataink arról a borzalomról, amelynek csak a peremén állunk, bármennyire félelemmel terhes is. De mihez van közöm igazából? A fene se tudja, milyen színű a levegő meg a szív, hát megpróbálja körülírni. Kicsi dolgokon próbálgatja, hogy megtudja, mihez is van köze. Azaz egy kicsi mindennapi életünk van. Arról tudható valami. Eltöltöttünk egy világban 20-25 évet, és nem köphetjük le. De nem is szerethetjük. És nem azért, mert egy új háborúban tönkreverték, hanem azért, mert hamisságokkal volt megtöltve, amelyekről legfőjebb ha sejtéseink voltak. A fiam és egyik osztálytársnője kilépnek a zenede kapuján. Ügyet sem vetnek a kovácsolt vasdíszekre, inkább a nagyokat figyelik, ahogy az épület előtti padtámláján ülnek cigarettázva, kiflitrágva, kendőkkel, hosszú hajjal, furcsa viseletekben. A 2-10 éves őket figyeli, amikor kilép a kovácsolt vassal díszített kapun. Megzavarom őket, szólok, hogy a korzón az utca közepén menjenek, mert a tetőkről csúszik a hó, és vigyázzanak az átkelőhelynél. Unnak engem, látom. De azért kedvesen mosolyognak, még gyerekek. Ahogy befordulnak a sarkon, a másik oldalon a városháza északi oldaláról hatalmas hólavilan zuhan a járdára. Megugranak. Két kis cseplén a kopaszos torfák között, összeér a válluk, ahogy kicsúszkálnak az utca közepére. Megrándul a gyomrom, de nem lépek utánuk. Hagyom. Menjenek. A Jadrán épületébe igyekeznek. Ott vannak a tornászok és az asztali teniszezők. És a birkózók is ott vannak a pincében. Nyáron nyögéseiktől, testük puffonásától hangosak a rácsos pinceablakok. Tudom, ahogyan a gyerekek is tudják, tudták már azelőtt, hogy edzeni kezdtek volna, mert a gyermekszínház is az épületben van. A pingpongasztalok mellől a korzóra látni. A minap megtudtam, hogy edzés előtt kimennek a gyermekszínház előcsarnokából nyíló erkélyre, hógolyókat dobálnak a korzó felé. Egyszerre rémültem meg, hiszen leeshetnek, meg az erkély is leszakadhat, és gyöngültem el. Én is azon az erkélyen bámultam a korzót 10 évesen. Dobáltam kavicsokat a teraszmálló anyagából a sétáló utca felé. De hiszen az az erkély romos? Kiáltottam. Nem, megcsinálták, válaszolja, és ott hagy az emlékeimmel, amelyek az ő emlékei lesznek lassan. Néha bizonytalan vagyok, de nem tudok másmilyen emlékeket adni. Úgy jártunk ezzel az utolsó országgal is, mint az összes többivel. Csak nevekben, emlékekben maradt fönn. A Jadrán épületét 1932-ben Levente otthonnak építették. A második világháború végéig Sándor király nevét viselte. Akár egy city center. Gyerekszínház, edzőtermek, mozi, tánc és általános iskola, kocsmák, kávéházak, fogadóirodák, korcsolyapálya, színház van benne. De az egyik legszomorúbb épület. Építészetileg idegenszerűen hat ebben az édes városban, cukros csipkés szépségek között lapos tetejével, 16 hosszú fehér keretbe zárt keskeny ablakával, piros tégláival, melyek sorait a pinceablakok fekete négyzetei még inkább zártá teszik, unalmas betonerkéjével és kétfelől felfutó lépcsősorával, és semmi olyan nem történt vele, ami közelebb hozta volna a városhoz.

James Bond nem akarta belátni, hogy fölötte is kezd elszállni az idő. Minden reggel békaügetésben megkerülte a házat. A pineák alatt kinyomott 50 fekvőtámaszt. Mégis, ahogy jött ki a tengerből, úgy érezte, mintha kicsit, éppen csak egy icipicit, de megremegne melltájékon az a része, ami mindig kemény volt. Ha kedve tartotta, megtáncoltatta, azzal nevettette a lányokat. Furcsának találta, hogy egyre kevesebb női szem akad meg rajta, míg kigyalogol a partra. Pedig nagyon bízott abban, hogy ez a vidék megerősíti majd, hiszen errefelé nem olyan hidegek és távolságtartóak a nők, mint Svájcban, ahol legtöbb idejét töltötte. 1967-et írtak. A Fajana nevű halászfaluban remegett az augusztusi hőség. Aznap, hogy James Bond újra átgondolta hirtelen döntését, ott hagyta Pulát, az amfiteátrum közelében lévő Rivera szállót, ahová pedig 3 hétre szólt a foglalása, és ebben a kicsi halászfaluban bérelt házat magának. Aminek a hátterében az állt, hogy a sok olasz, horvát, szlovén nő között egyetlen sem akadt, akivel közös időtöltésig juthatott volna. Akik utánam jöttek a szolgálathoz, gondolta Bond, egyáltalán nem olyanok. Hiányzik belőlük a játékosság, az igazi bátorság. Ugyan melyikük merészelni megudvarolni a mostani kis királyok valamelyikének barátnőjét? Jogszabályok hálójában vergődik.

megosztotta volna vele és lányával a másnapi, a szombat estét. James Bond nem tudta, hogy az öreg asszonynak lánya is van, mert az egész héten bent volt Pulában. Bár nyári szünidő volt, az iskolában nem állt meg a munka. A fejlett önigazgatásban a dolgozóknak pontos munkaterveket kellett kidolgozniuk, amelyekkel a nyugatról beszüremlő negatív tendenciákat ellensúlyozhatták a diákság fejében. Ami nem volt túl sikeres, hiszen a következő évben Jugoszlávián is végig söpörtek a diák tüntetések. Az öregasszony oda telepedett a homokba, a szőlővel és olajbogyóval megrakott állat pedig Bond törölközője mellé helyezte. Megtárgyalták a hőséget, a halászok aznapi gyér zsákmányát, az Amerikában megsűrűsödő erőszakhullámokat és a holdra szállásról is váltottak néhány mondatot. Bond nem gondolta volna, hogy a csupa ránc öregasszony ennyire tájékozott a világ dolgaiban. Nem tudhatta, hogy a pulai podesztapalota tőszomszédságában lévő bérpalotában nőtt fel. Ott szülte meg a lányát is. A férje osztrák vasútépítési vállalkozó volt. A városháza tövében, az volt a podesztapalota, lőtték főbe. 1944 késő őszén. Szeretném, ha velünk vacsorázna, mondta az öregasszony. A lányom angol tanár a pulai gimnáziumban. Biztosan örülne, ha végre beszélhetné a nyelvet olyas valakivel, aki nem a nyelvkönyvekből vett formulákkal válaszolgat. Tudja, hiába mondom neki, nem lesz jó vége annak, ha 27 évesen is még állandóan itthon ül hétvégente. Ha nem is szépség, azért férjhez vehetne. Jó volna nekem egy unoka, amikor fúj a bóra és alig múlnak a percek. Bond egyik ámulatból a másikba esett. Egy halászözvegynek vélt öregasszonyról kiderül, hogy nagyvilági módon társalog és tanárnő lánya van, akiről nyíltan bevallja, nem kimondottan szépség. Mondtam a lányomnak, menjen a katonakertbe, táncoljon szombat esténként. Akár egy vajdaságival is megismerkedhetne. Elköltözhetne innen, Bácskába költözhetne. Kellenek ott az angol tanárok, könnyebb lenne az élete. Valami magyar legényt, ha találna. Azok olyan lágyak, a gyerekre is vigyáznak, tám még a piacra is elmennek. Utánuk mennék magam is. Könnyebb volna eltemetniük. Bond, hogy megállítsa a szóáradatot, gyorsan elfogadta a vacsora meghívást, pedig úgy tervezte autóba pattan, és meg sem áll Puláig. Sehogyan sem fért a fejébe ugyanis, hogy az Adriai tenger partján addig eltöltött 10 nap alatt egyetlen nőt sem sikerült közelebbről megismernie. Egyfolytában az járt a fejében, hogy újra és újra próbálkoznia kell, mert bizonyos, hogy eddig olyanokra futott rá, akik nem elég érettek ahhoz, hogy értékeljék a vonzerejét. Úgy tervezte, kiül valamelyik teraszra, és ha mást nem, hát a pincérnőt hívja meg egy italra zárás után. Miközben az öregasszony és lánya által készített vacsorához készülődött a szobában, félfüllel a híradót hallgatta. Kína bejelentette, hogy területe fölött lelőtt 2 amerikai repülőgépet. Mohamed Ali bejelentette, hogy az iszlám hit prédikátoraként tevékenykedik majd az USA-ban. Joseph Broz Tito, a JSSK elnöke fogadta Leonid Iljics Brezsnyevet, az SKP főtitkárát és Kosigin szovjet miniszterelnököt. Ennél a hírnél Bond úgy pördült hátra, mintha fenéken csípte volna egy darázs. Titót látta a képernyőn. Ugyanaz a rátarti arckifejezés, ami mindig is bosszantotta a kémet. Túlságosan úrias ahhoz képest, hogy kommunista, morogta. Legyünk következetesek önmagunkhoz, és folytassuk utunkat. Úgy vélem, semmi sem nyújthat nagyobb elégedettséget annál, mintha eleget teszel néped iránti kötelezettségednek. Ezért minden kommunista álljon a maga helyére, és dolgozzon, amennyit csak tud. Erőnk forrása a szervezett szocialista erők széles frontja, élén a kommunista párttal, a munkásosztály élcsapatával. Pártunk nem csak haladó álláspontjaival és gazdag történelmi tapasztalataival, hanem azzal a képességével is fontos szerephez jut sorsunk irányításában, hogy megvilágítja fejlődésünk igazi útjait és távlatait. Bond azon gondolkodott, milyen lehet egy olyan ország első emberének lenni, amelynek elsősorban a megmaradásáért és nem a fejlődéséért kell ügyködni. Talán most először nem volt olyan mély megvetés benne, ahogy Titóra gondolt. Megvonta a vállát. Kényelmesebben helyezkedett a rekamién. Végül is ő tudja. James Bond nem egészen értette, miért is küldték őt újra ebbe az országba. A titkos ügynökök sohasem csak nyaralnak, még akkor sem, ha közben koktélokat iszogatnak. Nem értem, morogta magában a kém. A képlet

Tiszta és egyszerű. Ha az öreg ember kinyúlik, az országnak annyi. Végül is 75 éves. Onnantól pedig a dolog vagy undorító lesz, vagy bonyolult ugyan, de megoldható. James Bond éppen azt írta meg, amitől a főnökei tartottak. A Balkán-félsziget legszebb vidéke nehezen fogja elkerülni a rossz lépéseket. Amikor 1956-ban Brioni szigetén Tito Hruscsovval találkozott, arról semmilyen feljegyzés nem maradt fenn. Annyit mégis biztosan tudunk, hogy a több mint 10 órán át tartó megbeszélés nem csak Magyarország sorsát döntötte el, hanem Jugoszláviáját is meghatározta. Hruscsov, aki elégtételt szolgáltatott neki Sztálin durva és megalázó politikájáért, azt kérte újra elvtársától, hogy hagyja jóvá a magyar forradalom elleni fegyveres támadást. Amire persze Tito nélkül is sor került volna. A kérdés az, miért volt rá mégis szükség? Mivel Brionin dőlt el, hogy Münich helyett Kádár lesz a befutó, valószínűsíthetjük azt a választ, hogy a puha diktatúra melletti döntés született meg. Ami bizonyos áldozatokkal jár, de hát háborúban ez természetes, része a statisztikának, ahogyan mindig is fogalmaznak. Tito szerint is Kádár volt a megfelelő ember. Olyannyira, hogy Nagy Imrével is, aki mellett pedig komoly szerepet vállalt, szembefordult, felelőssé téve őt egy olyan helyzet kialakulásáért, amelynek veszélye, hogy a szocializmus teljesen eltemetik. Nagy Imre nem volt Tito követő csak azért, mert szembeszállt a szovjet hatalommal. A saját feje után gondolt menni. És ezt Tito nem szívelte. A desztalinizáció folyamatából ki kellett írtani a kommunista pártok uralmának megkérdőjelezését. 2500 halott. Több mint 20 000 sebesült. Rögtönítélő bíróság. Büntető bosszú sortüzek. 21 000 per. 300 halálos ítélet. 16 000 ember börtönbe kerül. 200 000 elhagyja az országot. Brioni partjain pedig fúj a bóra. A kommunizmus megmenekült. Tito alattvalói kicsit jobban, Kádár alattvalói kicsit rosszabbul élnek. Engem az ördög sem kényszerített volna rá, hogy áttérjek valamilyen más rendszerre. Egész életemben a kommunizmusért, a szocializmusért harcoltam. Nem pénzért lettem forradalmár, mondta Tito Hruscsovnak.

Az öreg asszony kedvesen mosolygott. Éppen az utolsó halat vette ki a lustán sercegő olívaolajból. A blitvával kevert főtt krumpli kicsit már merett volt. A bor egy kancsóban állt az asztalon. Az öreg asszony lánya frissen mosott hajjal ült a halak mögött, és a konyhaszekrényen álló rádió gombját csavargatta elmélyült sértettséggel. A vacsora végére megfelelővé vált a hangulat egy rövidebb tengerparti sétához. Az öreg asszony csomót kötött a kötényére, és belefeledkezett a mosogatásba. Csak a fejével bólintott, nem fordult hátra, mikor elindultak. A lány szigorú kontja úgy merett az augusztusi égre akár egy kirántott kard, ami kicsit elbizonytalanította Bondot. Vacsora közben, mintha lágyabban ült volna a fején, puhában nyomódott volna a bőrhöz, gondolta. Ám a tenger lágy lustasággal morajlott, az apró kavicsok apró pöccenésekkel gurultak, mosódtak bele a vízbe, a pineák illata erős volt, a kém pedig nem felejtette el, miért is jött el Pulából. Finoman megérintette tehát a nő karját. Látja? Az ott Brioni, fordult felé a nő, miközben kezével egy alig kivehető folt felé intett. És tudja, ki nyaralott minden évben? Az az ember, akinek mindannyian az életünket köszönhetjük. Tudja, hogy a Brionin lévő nyaraló első berendezése az anyám stafírungja volt? Tám még az evőeszközök is. És ő ezt nem tudja lenyelni. Meg azt sem, hogy apámat kivégezték. Úgyhogy soha nem ismertem, 3 hónapos voltam akkor. De tudom, hogy jól történt. Nem volt más út. Nagyon nehéz volt egy ilyen anya mellett felnőni. Az örökös sugdolózásai, panaszáradata. Istenem! Akkor éreztem először, hogy élek, amikor nyakamba került a pionírkendő. Titóval a hazáért! Ezt kiáltotta a pionírvezető tanár, mi pedig kórusban feleltük rá. Előre! Csak azt sajnálom, hogy nem mehetek előre még jobban, még nagyobb erővel. Ha megismerhetném az elnököt, talán megértethetném vele, hogy nekem ott a helyem, ahol ő van. Mert árulók hada veszi körül. Olyanok, akik már elfelejtették, hogy alig 20 éve még fasiszták csizmája taposott hazánkon. Valóban nem érthetem ezt az odaadást, tudja, soha nem voltam katona, mondta James Bond. A második világháborút egy irodában töltöttem London külvárosában. És a farka olyan apróra zsugorodott, mintha a jeges tengerben fürdött volna. A háború után új élet serkent, ahogyan a Tito elvtárs is hangsúlyozta. Ezt az új életet kell minden erőnkkel szolgálnunk, folytatta az angol tanárnő. A tudományos szocializmus elve szerint a munkásosztálynak tudással kell felvérteznie magát, mert az fegyverül szolgál a kizsákmányoló osztályok ellen vívott harcban. Mit gondol? Miért lettem angol tanár? Azt hiszi, meghatott Hamlet monológia. Ha! Érteni akarom ellenségeink nyelvét és gondolkodásának módját. Az a célom, hogy bejussak a vörös lobogó önigazgatási találkozóra. Ennek érdekében olyan munkatervet dolgoztam ki, bár ez egyáltalán nem lett volna a feladatom, amellyel az iskola szervezet részt vehet, a vetélkedéssel hajtjuk végre legjobban a JKS kongresszusának határozatait elnevezésű versenyben. Talán leülhetnék, nem? Vagy fáradt, forduljunk vissza. Maga gúnytűz belőlem? Untatom bizonnyal. Bond helyzete egyre reménytelenebbé vált. A nő megérintette a karját. Nézze a tengert. Közelebb lépett. Kardként meredő kontja újra lágyan simult fejbőréhez. A kém rémülten vette észre, hogy a nő felsőteste finoman az övének nyomódik. Üljünk le, ha fáradt. Én még csöppet sem vagyok az. Sokszor gyalogosan jövök haza Pulából. Néha kimarad egy-egy busz. Ugye nem sértettem meg? Amit a legjobban gyűlölök, az az őszinteség hiánya, a hamiskodás, az álszenteskedés. Ahogyan anyám viselkedik. A nő összefogta bőszoknyáját, és még Bond megadóan törte a fenekét az apró köveken. Belegyalogolt a vízbe. Ott állt az esti tengerben. Combja a fölé gyűrt szoknya árnyékában fehéren világított. Az üveggyöngycsor szorosan tapadt a nyakára,
Apró virágokkal mintázott blúzából csúcsosan merett előre a melltartó kosara, és bizonnyal a belé rejtett mellek is. És nem volt más vágya, mint hogy a gaz imperialista állat utána gyalogoljon, beledöntse őt a melegen hullámzó vízbe. Viszont James Bond nem akart begyalogolni a vízbe. Életében először nem akart élni a lehetőséggel, amiből pedig az utolsó időkben nem akadt túl sok. Émelygett, hány ingere volt. Az angol tanárnő lassan megindult kifelé a vízből, leheveredett mellé a partra. Mielőtt a szájuk összeérhetett volna, Bond felugrott és a közeli pínea mögé ugrott. Hosszan és megkönnyebbülten hányt. Két nappal később éppen a Borba nevű újságot lapozgatta a parton, amikor két férfi lépett mellé. Udvariasan megkérték, menne velük igazolni, miért is nem jelentkezett be az idegenrendészeten, amikor egy hétnél tovább tartózkodik az országban.

Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

Az imént elhangzott felvételt 2008-ban készítették, és a következő évben hallhatták télen utoljára itt a Kossuth Rádióban. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

0: Echo. A zenés összeállításban Balosi Bálint és Rimai János versei hangzanak el Vallai Péter és Ráckevei Anna előadásában.
1: Nyugat-keleti díván.

Ekho Penig semmi nem egyeb, hanem csak az a hangosság, ki vagy palotától, vagy erdőtől, vagy egyeb hangos heltől szokott embernek rikoltására, vagy éneklésére, a szózat után, az mondott igének végében feleletképpen esni. Ezt az ekhót az régi bölcs versszerző deákok tündér asszonnak hirdették lenni, s erdők között lakni, s csak akkor szólni, midőn az útoljárók az erdőken által mentekben énekelnek. Azért az ekhó semmi nem egyeb ugyan valóban igazán, hanem csak az erdő hangossága. És ez az.

0: ezeket írám a tenger partján, óceánum mellett.
1: Balassi Bálint és Rimai János versei.
0: 91-et, mikor jegyzettek, másfél ezer felelet.

kerekdédez világ, gömbölyű, mint lapta. Ritkán vált, ki őtet kezével jól kapta, s vele keblét rakta, és kedvelt javait vidám szívvel lakta. Mint hogy álhatatlan, nem szűnik forgása, fénylik, sötétlik is napja változása, nincs állapodása, gyakran szélzúgásban tetszik is morgása. Íj maga erkölcsűs természetű népek, istentelenségben kik hevervén élnek, s vétkekben nem félnek, véle jól alkusznak, s benne gyönyörködnek. Levén édesanyja minden latorságnak, mostohán át kedvet s helt az jámborságnak, örvend gonoszságnak, szaporít okokot sok háborúságnak. Légy bár olyan jámbor, mint Kúriusz, Skátó, tudományodban oly, mint Homérusz, Splátó, ki volt mindenlátó. Ha pénzed nincs ehhez, lehetsz csak bőrgyártó. Pénz tiszteltet, éltet, magasztal, s dicsírtet. Nem hagyhat egyedül, sokakkal kísértet, s csak nem szentnek hitet. Fejedelemnemet ő szerez, s készített. Légy, mint Diagórász, olyan istentelen, Claudius, s Néróhoz hasonló kegyetlen, vakmerő, szemtelen, csak legyen sok pénzed, ülhetsz az főhelyen. Pénzen jár ez világ, pénz ő taigája, fösvény embereknek szerelmes igája, mert szíveket rágja, ha erszények száját kezek gyakran válja. Ez világ bémerült az pénz szeretetben, kevesen örvendnek az igaz életben, jó cselekedetben, s az isteni csendes lelkiismeretben. Ez volna peniglen az állandó szép kincs, de rajta nem kapunk, mert böcsületi nincs. Akárhová tekints, pénzhez úgy ragadunk, mint az ebbhez kelincs. Kiki inkább szeret pénzzel gazdagulni, hogy sem életében naponként jobbulni, s elmében gyógyulni, maga ésszel szokott ember boldogulni. Elmarad ez világ, s mint pénzi gyűjtemény, hát ne torkoskodjunk, mint vízi hüvelmény. Lelkem, ne légy kemény, szolgáld Istenedet, s nem nyíl el mély örvény.

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr. Bújdosó elmémet, út bútól szívemet, kit sok kín fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére. Őrizd, ne add, ébrezd, haragod ne gerjezd vesztségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg. Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága, fellebb való, irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást érezhet éj. Engem te szolgádott, mint régen sokakot ébreszthet éj. Nem kell kételkednem, sőt, jót reménylenem igéd szerint. Megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját. Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül. Kit jól gyakorolván, hallak meg nyugodván,

romolnak. Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság idővel mind elmúlnak. Tavaszi szép rózsák, lilium, violák idővel mind elhullnak. Királyi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek. Nagy kövek hamuá, s hamu kősziklává nagy idővel lehetnek. Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség idővel porrá lesznek. Meg az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, idővel tenger apad. Az ég is béborul, fényes nap sötétül, mindennek vége szakad. Márványkőben metszett írás kopik, veszhet, egy helyiben más támad. Meglágyul keménység, megszűnik irigység, jóra fordul gyűlölség. Istentől mindenben adatott idővel változás, s bizonyos vég. Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének, nincs vége, mert égten ég.

Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek, szerelemtől nincsen bántása én lelkemnek. Vagyok békességes, én elmém is csendes, nincs gyötrelme lelkemnek. Megszabadult a rabhoz hasonló állapotom, mint szinte annak nekem sem volt szabadságom. Én nagy szerelmemben, mint gonosz tömlecben, éjjel-nappal volt gondom. Szabadon örülök minden mulatságoknak, búsultát sem gyakran látják vidám orcának, azért, mert köteles nem vagyok szerelmes senki ékes voltának. Erülek, repülek, nem különben, mint karul, kinek sárga lába lábszíjakból szabadul, nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójából. Kell immár én nekem, csak jó ló, hamar agár, ifjak társasága, éles szabla, jó madár. Vitézek közt ülvén, kedvem ellen sincsen, jó borral teli pohár. Kegyessek, szép szüzek, reám bár úgy nézzenek, valamint akarják, azzal mind egyetérnek, mert sem szerelmekkel, sem gonosz kedvekkel többé vízre nem visznek. Vehetnek ifjak vének példát én rólam, én nagy szerelmemben mennyi nyavolát lát. Néha mind erőltem, néha kesergettem, mind nyughatatlankodtam. Újja en a tanács, szerelemtől meg magát minden, ki kívánja életinek nyugalmát, mert ki azt követi, higgyet kínját érzi, veszi gonosz jutalmát. Szerzém, ez 8 verset, víg és szabad elmével, gyűlésben indulván, jó ruhás legénekkel, hozzám hasonlókkal, vitéz ifjakkal, nem kehegő vénekkel.

Legyen jó idő, csak fecske száll házamra. Nincs oldhatatlan nyűg vetvény nyavajámra, ha gondja Istennek csak egy szál hajamra, inkább gondot visel lelkemre, s magamra. Hát miért ostoroz, s próbákkal mit sebb hít? Mert senkit magához kereszt nélkül nem hitt. Fia is ez földön sok kísértettel vitt, úgy szerzett lelkünknek jó örömmondó hírt. Eső szárazföldnek mit árt, ha meghinti? Soványságát hó ismer, csak kövéríti. Úgy Isten veszélye lelkünket enyhíti, mint aranyat az tűz langyával szépíti. Mint setét mutatja tűznek szép világát, terek alatt viszi pálmafa fel ágát, így testünk sújtással toldja okosságát, kereszti vezérli lelkünk boldogságát. No hát én lelkem tűrj, s tanulj reményleni, hogy tudhass urat túl sok jót érdemleni. Köd után, mert mind szebb szokott a nap lenni, rajtad is, búd után, jód úgy fog fényleni. Kegyes Isten, kinek nagy hatalma felnőtt, s irgalma oszlop a tőből meg ki nem dőlt, vigasztalt fejemet, ki búban forrott, s főtt, küld el is fecskédet, hadd lássak jó időt.

dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszik. És de mi oka vajon, hogy csak ez asszonyon lelkem így hal, vész, esik. Ezen kívül senkit a lelkem nem óhít, noha értek illódik. Nem, de nem azért ez, ki meg nem kegyelmez semmi könyörgésemre. Régoltától fogva ártatlan voltomra veszt, s vetett gyötrelemre, kiben, hogy lát, örül, kínos kegyetlenül, mert búm, esik kedvére. Ó, nyavolás lelkem, elbalondult fejem, haszon nélkül mit szolgálsz? Az, ki téged utál, s hozzád haraggal áll, miért, hogy attól meg nem válsz? Ilyen kegyetlennek könyvedet ejtened, mi haszon, ha bút találsz? Mondhatatlan szépség, kiben hamar lesz vég, s ki idővel elmúlik, másnak is adatot. Gondold meg magadot, kik közül találkozik, ki téged szeresse, nem mint ez kegyetlen, ki veled kínnal játszik. Így fedvén, törődvén, nagy kegyetlenségén áldott szép Júliának, csak úgy véletlenül, hát már előttem ül személye Kupidónak, ki rám mosolyodván így szólal a vígan nekem, régi rabjának. Tusakodnod azon, hogy ez kegyes asszony nálad felejtve legyen, csak kár. Szómat higgyed, hanem még ha lelked is belőled kimegyen, mert ennen kezemmel benned metszettem fel őt, kophatatlanképpen. Azért ábrázatja lelkedből már, soha míg élsz, ki nem kophatik. Földön szerte szerint csak érte vallasz kint, míg rajtad meg nem esik. Azért en az tanács, hogy dolgot hoz jól láss, mert így kedved nem telik. Szerelem gyulasztó, szentséges Kupidó, mondd hát, mint lőjjem kedvét. Monda, mind holtodik, maradj meg ebben így, az, mint imádott képét. Ráfelelek, s meglát, hogy meghozzá fogad, noha tűle most elvéd. Júliának dolgán, nyughatatlankodván, elkeseredett szüvem, vőn, így bátorságot. Kupidótól jó szót veszett nyavolás fején, kiben ő úgy fogad, hogy még hozzáfogad az én fene szerelmem.

Ez világ, mint egy kert, kit kőeső elvert. Napról napra vesztem vész. Vagy mint senyvet sindel, kit óházról széllel tétova hány nagy szélvész. Ő, mint romlandó ház, elveszendő szállás, jógtul üresült rekesz. Mindenütt való hel, rakva sok veszéllel, nyugta nincs embereknek, kikit bánat sebb hít, bút öröm nem enyhít, vége nincs keservének. Árad sok veszélyek, sér, mint szívek, fejek, s halál vége ezeknek. Felbomlott békesség, kiméadt sok épség, áldjuk súlyával romol, nagy roppant seregek egymással ütköznek, hol sok embers vér omol. Vitézül nyert szépség, s karddal lelt nyereség, vitézek közt eloszol. Vérrel felkölt napra, hadakozó óra sokaknak vesztére tér. Akármely jó hópénz, kit az hadban felvész, mind megérdemletted bér. Sőt, az halálos sold, mint rosszul szántott hold, ha sok is, keveset ér. Eloszlott sok rendek, mindenféle népek most más karban állanak. Elváltozott idők, háborgó esztendők különbségeket hoznak. Kinek bút, kárt, gondot, kinek viszont hasznot, szerencsés napot adnak. Okosan kell azért ez rossz időben ért állapotunkat élni. Szívünknek keservét, kit napránk heven vét, hogy le tudjuk metélni. Azaz jó kormányos, ki ha az víz habos, nem tudja tengert félni. Mint habzó tengerben mi is ez életben evezőnket forgassuk. Kínnal mi lelkünket, sok gonddal fejünket, igen, ne nyomorgassuk. Isten sok jókat ad. Csak szelinknek zúgtát csendes szívvel hallgassuk.

Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája. Szép zölddel béborult virágokkal újult jó illatú föld tája. Csodákat nevelő, gályákat viselő nagy tenger marotvája. Mi haszon én nekem, hegyeken, völgyeken bújdosva nyavalognom, szörnyű havasokon fenepárduc módon kietlenben bolyongnom, tövis közt bokorban, sok esőben, hóban, holtig csak nyomorognom. Medvéknek barlangit, vadak lakóhelit, mi haszon, hogy bejárom? Emberek nem lakta földön, így régolta, mi jutalmomot várom? Ha mindenütt éget szerelem engemet, mint búm kínom csak károm. Sokszor vadászással, szép madarászással én mind csak azon voltam, hogy nagy szerelmemet, ki forral engemet szívemben mind megoltsam, de semmit nem nyertem vele, sőt, vesztettem, mert inkább égtem, gyúltam. Mert valahol járok, s valamit csinálok, elmémben mind ott forog Júlia szép képe, gyönyörű beszéde, lelkem érte forró buzog, valahova nézek, úgy tetszik szememnek, hogy mind előttem mozog. Noha felmetszette szüvem közepette Cupidó neki képét, gyémán szép bötük, kell maga két kezivel, de mégis szép személét nézni elűz engem, noha nyilván érzem, hogy csak vallom gyötrelmét. Más kegyes is engem szeret, de én őt nem. Noha követ nagy híven, azért, mert az Isten csodául nagy bölcsen, csak Júliára éppen minden nagy szépséget ez földön úgy szerzett, hogy senki szebb ne legyen. Ó, én reám dihűt, elvesztem re esküt, igen, hamis szerelem. Miért nem oldultatsz meg annak, kit jártatsz utánam szerelmesen? S mire kedvem ellen gyújtasz ahhoz engem, az ki megnyerhetetlen? De te törvényidnek, noha csak vesztenek, kételen kell engednem, zsámolyul vetettél, rabjává ejtettél, mert Júliának engem, kényját hiszem, csuda, hogy mintha jó volna, oly örömest viselem. Mint az lepentőcske, gyertyalang közibe magát akartva ütni, nem gondolván vele, hogy gyertyalang heve meg is éget is süti, szüvem is eképpen Júlia szemében magát örömmel füti. Hatalmas személy, haragos beszédi, engem noha vesztenek, de minden szépségnél, minden szerelemnél mégis inkább tetszenek, rajta esik hal vész lelkem, s csak az nehéz, hogy tart szám kivetetnek. De ám akar megyen velem bár szerelem, szabad legyen már velem, csak hogy ezt engedje kínom érdemébe, hogy az, mint felmetszette Júliát szívemben, szintén úgy, versenben is tessék meg szép képe. Hideg levén kívül, égvéppenig belül Júlia szerelmétül, jó hamar lovakért, járván Erdél földét, nem nagy fáradtság nélkül, ezt összverendelém, többé nem említ.

magas fákot, mint télután nyárhoz kórókra virágot. Így koporsó terjeszt hírnek, névnek magot, halál sötétjéből hozván rá világot. Ne várd hát éltedben, bár nagy érdemű légy, hogy itt holtod előtt nagy böcsületet végy. Híredet, nevedet tapodja sok irét, mindazáltal jó légy, s mással is sok jót tégy. Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát, ha szolgáltad időd vékony alafát áld, te azt célra vigyázz, s azt centrumot találd. Ne várd halandóktól, s az Úristen megáll.

Idővel palották, házak, erős várak, városok elromolnak. Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság idővel mind elmúlnak.

tavaszi szép rózsák, lilium, violák idővel mind elhullnak. Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek. Nagykövek hamuá, s hamu kősziklává nagy idővel lehetnek. Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség idővel porrá lesznek. Meg a föld is elagg, hegyek fagyatkoznak, idővel tenger apad, az ég is béborul, fényes nap sötétül, mindennek vége szakad. Márván kőben metszett írás kopik, veszhet egy helyben más támad. Meglágyul keménység, megszűnik irigység, jóra fordul gyűlölség. Istentől mindenben adatott idővel változás, s bizonyos vég. Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének, nincs vége, mert égten ég.

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr. Bújdosó elmémet, ódd bútul szüvemet, kit sok kín fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére. Őrizd, ne hadd, ébreszt, haragod ne gerjezd vesztségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg. Irgalmad nagysága nem vétkem rúdsága fellebb való, irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást érezheté. Engem te szolgádott, mint régen sokakot ébresztheté. Nem kell kételkednem, sőt, jót remélnem igéd szerint. Megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen, hitem szerint. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját. Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül. Kit jól gyakorolván hallak meg, nyugodván bú, s kín nélkül.

Az echo pedig semmi nem egyebb, hanem csak az a hangosság, ki vagy palotától, vagy erdőtől, vagy egyéb hangos heltől szokott embernek rikoltására, vagy éneklésére, a szózat után, az mondott igének végében feleletképpen esni. Ezt az echót az régi bölcs versszerző deákok tündérasszonnak hirdették lenni, s erdők között lakni, s csak akkor szólni, midőn az úton járók az erdőken által mentekben énekelnek. Azért az echó semmi nem egyeb ugyan valóban igazán, hanem csak az erdő hangossága.

0: Nyugat-keleti díván Ekhú. Balassi Bálint és Rimai János versei. A verseket Ráczkevei Anna és Vallai Péter mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: Az imént elhangzott verseket 2001-ben vették fel, és utoljára 2012. április 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hírei következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás tegnap aláírta a parlament több mint 2/3 által elfogadott dokumentumot. A jogszabály értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása holnap 0 órakor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A jövőben a bírók kezdeményezhetik a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének visszahívását. Alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. A szabályok szerint ez idő alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről holnap szavazhat a parlament. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéshez az egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A jelentkezési határidő július 31-e, a részletes kiírás a kormány.hu oldalon található. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt majd a kinevezésről. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásosságokhoz köti. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert. A júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat is. Az intézményben az elavult elektromos vezetékek felújítása után 10 eszközt szereltek fel. Mától a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 18 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 25-27 fokot mérnek. A Dunántúlon és a középső tájakon borult az ég, nagy területen esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több déli járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt többfelé beborul az ég. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 15-22, délután általában 27-33 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmester Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk. Éjfél múlt 6 perccel.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Shakespeare mindenkinek, Hamlet, Géher István műsora.
2: Lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni. Elszunnyadni, semmi több. És egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő természetes rázkódtatásait. Oly cél, minőt óhajthat a kegyes. Meghalni, elszunnyadni és aludni. Talán álmodni. Ez a bökkenő. Mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk mind e földi bajt. Ez visszadöbbent. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti. Mert kiviselni a kor gúncsapásit, zsarnok bosszúját, gőgös ember döjfét, útált szerelme kínját, pörhalasztást, a hivatalnak packázásait, s mind a rúgást, melyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet. Ha nyugalomba küldhetném magát egy puszta törrel, ki hordaná e terheket, izzadva, nyögve élte fáradalmin, ha rettegésünk egy halál utáni valamitől, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le nem lohasztja kedvünk, inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. E kép az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, s az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti. Így kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul medriből, s elveszti tett nevét.
3: A gondolkodó Hamlet arról elmélkedik, hogy törvénnyel kellene tiltani a gondolkodást, vagy legalábbis ki kellene gyógyítani belőle az elmét. Ez önellentmondás. Csak ugyan elment az esze? Vagy ki tudja, talán nagyon is itt van, Dániában, ahol magánbölcselkedésének hatósági kihallgatója már szövegezi ellene a rendeletet, azaz már forgatja fejében egy külföldi gyógyutaztatás tervét. Erről is Hamlet tehet persze, aki már megint elfilozofálja a lépés előn drága idejét. Mit áldogál itt sorsa keresztútján, mikor végre valahára megindult vele a cselekmény? Hogy lennie jobb, vagy nem lenni, hogy kérdezheti ezt az, aki olyan magas feszültségben van, annyi sürgető tennivaló közt él, mint e pillanatban Hamlet. Egész valója vibrál, szelleme szikrázik, érzelmei forronganak. Mozgalmas, bonyolult helyzetben sokfelé kell figyelnie, egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ráérősen besétáljon egy hitvány csapdába, s ott emelkedett általánosságokon tűnődjön. Ahelyett, hogy koncentrálna és cselekedne. De vajon nem éppen ezt teszi-e? Koncentráltan és cselekvően gondolkodik, a szellem hőstettét hajtja végre. Gondolatban szembe kerül önmagával, bekeríti, beméri halálát. S ez bölcsen teszi, aki emberéletre tör, illetve a magáit készül kockáztatni. Nem is tehet mást, ha gondolkodó ember, akinek életformája és élethivatása a szabad szellemi tevékenység. Hamlet ilyen ember, a szellem embere, Shakespeare tragikus hősei közül az egyetlen entellektüel. Tragédiája, mely egyszerre zajlik kívül és belül, a köztéren és a magántudatban, elénk állítja azt a kérdést, hogy végül is mit ér kritikus társadalmi helyzetben a kritikus elme, a függetlenül gondolkodó egyéniség, az értelmiségi. Nos, ami környezetének reprezentatív tagjait illeti, többnyire kétségbe vonják Hamlet értelmi képességeit. Nem úgy gondolkodik, ugyanis, ahogy elvárják tőle, ahogy a többiek. Elgondolkodtató történet, hogy miként lesz egy királyfiból ön- és közveszélyesnek bélyegzett fölösleges értelmiségi. Kezdjük az elején. Hamlet társas közegben lép a színre, mégis egyedül, elkülönítetten. Helyzete, viselkedése, öltözéke elhatárolja és megkülönbözteti. Pedig korának gyermeke tipikusan, vagy inkább ideálisan példázza a reneszánsz humanistát. Becsületes, értelmes, érzékeny, művelt, kultúrált, szellemes, előzékeny, engedelmes. Jóra való fiatalember, de súlyos megrázkódtatások érték. Meghalt az apja, akit szeretett és eszményképként tisztelt. Ezen nem lehet segíteni, illetve lehetne, ha az élet normálisan menne tovább, ha apja örökébe léphetne, hogy életének értelmét és célját felelősen fontolóra véve gondot viseljen a gazdátlan országra és a megözvegyült anyára. De nincs igény erre a gondviselésre. Az özvegy másodszor férjhez megy, a dánok mást választanak királlyá. Késztények ezek is, az élettényei, épp oly hirtelen váratlan következnek be, mint a haláleset, de még bántóbban meglepetésszerűek, mert még kevésbé vagy sehogy se illeszthetők be a dolgok eddig ismert rendjébe. Bár mondhatni, a családban maradnak. Ugyanaz lett az új király, aki az új férj, az elhunyt öccse, az özvegy sógora. Ezt a nagybácsit Hamlet sose szerette, sose becsülte, most pedig új minőségében utálja és megveti. Érthetően. A mellőzöttség érzete felháborodást, féltékenységet és gyanakvást szít. Hamlet elfogult tehát. Nincs abban a helyzetben, hogy tiszta ésszel, tárgyilagosan megítélhesse a fejleményeket. De fejlődőképes. Ha máshonnan nem klasszikus tanulmányaiból tudhatja, hogy az ítélő erő próbája ott kezdődik, ahol az analitikus elme el tudja, ha tudja, magát különíteni a sérelemtől. Ahol a panaszt és a vádaskodást felváltja az oknyomozás, a hogy-hogyot, a miért. Hamletnek lenne egy sor tárgyszerű miértje önmagára és a világra vonatkozóan. A király azonban elébe vág, rövidre zárja ezt a sort. A haláleset baleset, nem kíván magyarázatot, nincs oka, csak következménye. Mégpedig szükségszerű, mivel a józan belátás javallotta optimális megoldásként. És kész, nincs appelláta, el kell fogadni. Hogy a politikában az erősebb él az előnyével, hogy a szerelemben az élő férfi a halottnál többet ér, ezek az egészséges önzés iskola példái, aki nem okul belőlük, beteg. Hamlet okul a maga módján. Magába folytja ellenérzését, és a nyilvánosság elé csupán a legtermészetesebb érzelem kifejezést engedi, gyászol. Csak hogy közéleti összefüggésben ez is kihívásnak minősül. Mit akar vele Hamlet? Mit akar egyáltalán? Ott van, ahol volt. Van apja helyett apja, változatlanul ő a dán királyfi. Nem vesztett semmit, csak valakit. Ez mellékszempont. Jobb lesz, ha gyorsan elfelejti, mert így diktálja az államérdek és a saját jól felfogott érdeke, amivel szembeszegülni bolondság. Úgy van, a gondolkodó egyéniség okos emberek között megrovástárgya, mint oktalan, érzelgős, éretlen fantaszta, aki nem tud ésszel élni. Pedig a tények makacs dolgok, s ha egyszer ez van, ezt kell szeretni, ezt a királyt, ezt az apát, ezt a helyzetet, ezt a szerepet. Hamlet ezt tagadja. Először is, mert nem szereti. Tisztátalannak érzi. Továbbá, mert értelme számára tisztázatlan, hogy mi van. Személyes nem tetszésén túl ugyanis van itt valami. Valami nagy elhallgatás, elmispásolás, valami alapvető értékbizonytalanság. Miért nem kell ezeknek Hamlet? Hol a hiba? Ami Hamletben jó, az álhatatosság, a ragaszkodás, a hűség, az általános rosszallást vált ki. Ami Hamletnek fájdalmasan szembetűnő, a halál közelsége, a fölött mindenki vidáman szemet húny. Kinek van igaza? Meghalt egy jó ember, egy nagy király, és két hónap múltán minden helye betöltve, nyomtalanul eltűnt, mintha sose lett volna. Hát ennyit ér az ember? Nem több, mint puszta funkció, üres pozíció, mely bárkivel betölthető? Hiába, senki sem pótolhatatlan. Ám ha ez így van rendjén, ha a rációnak és az ösztönnek, az intézménynek és a tenyészetnek csupán tárgy kell, hogy kielégüljön, hol marad akkor, azaz hová lesz a lényeg, az ember, az állandó minőség, a mindig egyetlen egy. Ezt képviseli Hamlet, akit semmibe vesznek a trónutódlásnál, akin keresztül néznek a trónteremben, akinek parancsba adják, hogy sürgősen hagyjon fel magával. Mit képzelnek ezek Hamletről? Hogy ki mit, megmutatja, milyen viszonylagossá vált a dicsőség és a becsület. Mint minden más, Dánia börtön, vagy ócska piac. Lakat alá tette a múltját, elkótyavetyélte a jövőjét. A néhai királlyal, aki Hamlet reneszánsz képzeletében az istenség, pontosabban az isteni mértékű emberség megszemélyesítője, sírva szállt a mérvadó önérték. Az új mérce a kiki magának, a mikor, hogy, az attól függ, a tégy úgy, miként, ha. Egy szóval mindenki cinkos gazember lett? Nem feltétlenül. Meg lehet, hogy csak emberek, akik eltemették az Istent, anélkül, hogy észrevették volna. Más kérdés, hogy el lehet-e ilyen világban a független gondolat? Olyan világban, amelyből hiányzik a maradandóság és a megbízhatóság, ahol a látszat megkülönböztethetetlen a valótól, s a lappangú kétértelműség meghamisítja magát az igazságot is. És ha ez az embervilág? Itt nem lehet következetesen gondolkodni, illetve csak gondolkodni lehet. Következésképp az ember kénytelen gondolkodni, még ha képtelenség is. Hamlet persze gondolkodhat, amennyit akar, azzal nem támaszthatja fel apját, nem láthat bele a mások lelkébe. Gondolatainak summája a globális életundor, az önutálat, az önemésztő melankólia. Úgy kell neki, aki finnyáskodik, magára vessen. Ha olyan nagyra van kifinomult szellemével, hagyja itt a testet, ami a világé, a miénk. Ám csináljon magából szellemet. Csinál is, magának. Ahol csődöt mond a ráció, a szellem embere intuícióval segít magán. Megvan az a képessége, hogy akár önmaga is a világ ellenében ráérezzen az igazságra. Hoho, álljunk meg, elszabadulnak a kísértetek. Még csak az kéne, hogy megérzésként hitelt adjunk a képzelgésnek, a sanda vágynak, a mocskos gyanúnak. Azaz mégiscsak tovább kell haladnunk, mert az is az elme próbálja, hogy értelmes szóra tudja bírni az értelmen túlit. Mert több dolgok vannak földön és egen, mint amennyiről tudhatunk. A Hamletben egyszer csak megszólal az, amiről a dánok közmegegyezéssel hallgatnak, amit az államhivatalnokok nem győznek túlbeszélni, amit a katona is csak páni rémületében öklent ki magából, hogy rohadt az államgépben valami. A szellem, az elföldelt törvényesség, a mumifikált erkölcsiség kísértete. Megjelenít valami kozmikus rendetlenséget. Talán az eredendő bűnt, talán csak egy kiderítetlen bűntényt. Megkísérti a morális gondolkodást az oknyomozásból hiányzó tényekkel. Hamlet értesül róla, hogy apja merénylet áldozata lett, anyja házasságtörést követett el, nagybátyja testvér és királygyilkos. Így mindjárt érthető, hogyan szerezhetett trónt és asszony Claudius, törvényesítette a vétkeit, világos. Jobban mondva, ettől lesz csak irracionálisan sötét. Mármint az emberi természet. Nem attól, hogy kapható a bűnre, a szellem is bűnhődik, Hamlet se angyal, hanem hogy mosolyogva együtt tud élni vele, szervezet rendét tudja konszolidálni. Hát persze, hogy szemet szúr ott az erény, ahol az emberek szemét kiböki a bűn, ahol megtűrik királyként a bűnözőt. És ők vannak többen. Hamlet egyedül van törvényen kívül szerzett tudásával. Amit tud, nem tudhatja, amit tennie kell, nem teheti. Hogy mit kellene tennie? A szellem épp oly gyakorlatias, mint ellenfele. Utasításba adja a minősített bosszút. A királyt elintézni, a királynét békén hagyni. És az elintézés módja? Ezt találja ki Hamlet. Meg lehet mérgezni, meg lehet dönteni. Csak hogy ez rendet teremte. Aligha. Legjobb esetben is csak kész helyzetet. Ha a bosszúálló orozva jut trónra, jogcímét praktikáival együtt el kell hallgatnia. Dughat még egy halottat a földbe, hogy tisztességben élhessen fölötte. Ha nyíltan ragadja magához a hatalmat, világgá kiálthatja igazát, hiszik is, nem is. Bele is kerül a történelemkönyvbe, hiszen a győztes él, a legyőzött halott. Megnyugodhat ennyiben történetének ítélőszéke előtt az erkölcsi érzék? Végtére a királyfi nem bérgyilkos, humanistát mondtunk, nem puccsistát. Minek nézi a szellem? Tehát, ha nem is ezt, a magánérdekű vérbosszút kívánja, hiszen holtában is király, hanem a törvényesség helyreállítását. És hát, ha azért Hamlettől, hiszen holtában is az apja, mivel tudja róla, hogy neki is lelki szüksége, épp neki való misszió igazságot tenni. Így már nemes a szándék, olyannyira, hogy gyakorlatilag kivihetetlen. Kivonhat ítéletre egy királyt, Isten hiány csak is az új király. Hamlet tehát nem végeztetheti ki a gyilkos, csak ha már király lett, de csak akkor lehet király, ha már végzett vele. Ha a király ítélet nélkül meghal, oda az igazság, amíg azonban él, személye megítélhetetlen, az igazság hozzáférhetetlen. Ebbe bele kell zavarodni. Ha már attól meg nem zavarodik valaki, hogy kísértetet látott. Ha ez már eleve nem a zavarodottság jele. Egy kísértet, mint koronatanú. Hol élünk? Dánia civilizált ország. Próbáljunk hát értelmesen gondolkodni. Vegyük úgy, hogy nem láttunk, nem hallottunk semmit, csupán megbizonyosodni szeretnénk. Történt egy haláleset, munkahipotézisként tegyük fel, hogy bűneset. Tökéletes bűntény, nem látta, nem hallotta senki, árul nyoma nem maradt. Bűnjel tehát nincs, csak egy feltételezett bűnös. Aki tökéletes, színlelő. Jó király, joviális, mulatótárs, gyöngét férj, szerető mostohaapa. Közmegelégedés övezi, birtokon belül van, képes rá, hogy ítélet napig sárulja el magát. És ha nem ítélkeznénk? A meghunyászkodó erkölcsi semlegesség ellen az ízlés tiltakozik, az értelem pedig nem láthat benne garanciát. Mert ha napirendre térünk afölött, hogy lett, ami lett, abba is előre belenyugszunk, hogy lesz, ami lesz. Akkor hát mi legyen? Mi a teendő? Egyetlen bizonyítékunk, ha van, ott keresendő a gyanúsított tudatában. Hogy volt egy gyilkosság, egy valaki tudja, a gyilkos. Szeretné elfelejteni, de ha ember, kénytelen emlékezni rá. Emlékeztetni kell. A bűntudását zavarkeltéssel, fenyegetéssel bűntudattá mozgósítani. Claudius okos ember, nem fogja magát egykönnyen feladni. Hát majd feladja magát Hamlet. Oktalan könnyelműséggel áldozatul kínálja fel magát, provokatíven, hogy megismétlődjék a büntet. Ha egyszer megtörténhetett, másodszor is meg kell történnie. Aki gyilkos, öljön, azaz próbálja meg, most már megfigyelés alatt, tetten érhetően. Jó krimi. És rossz, veszélyes, tragikus politika a becsületes fiatalember számára. Mert a bűnügyi regény szavatoltan immunizált, szakszerű mesterdetektívjével ellentétben a tragédia kényszerű magánnyomozója, aki egyszemében bírálja és ítélet végrehajtója is, nem mentesülhet a bűn fertőzetétől. Nincs is bűn, amíg tudatában meg nem konstruálja, hogy előmanipulálhassa a másik tudatból, s hogy ezt a kívánt irányban manipulálhassa, azonosulnia kell vele. Az igazságosztó Hamlet fondorkodó Claudiusszá lesz, kitenyészti magában, magából Claudius bűnét. És a bűn zsoldja a halál. Jól tudja ezt Hamlet, amikor magára veszi a gazdátlan bűnt, a halandóság szégyenével és méltóságával együtt, hogy hamletti formát, emberi minőséget adjon neki. A bűnös halálát belefoglalja a magáéba, s ebből az előlegezett nem létből visszatekintve ítélkezik fölötte. Ennyit tehet az egyéni gondolkodás. Vagy másfelől nézve, ide juttatja a gondolkodás az egyént. Nem kellene mégis törvényt vagy gyógymódot találni ellene? Vagy mégis ettől, csak is ettől remélhető a rend és az egészség? Rendezzük sorainkat. Mit mond az értelmiségi? Gondolkodom, tehát vagyok. Gondolkodom, tehát nem tudok nem lenni. Gondolkodom, tehát cselekvőleg nem létezem. Gondolkodom, tehát nem létemet is a cselekmény színterévé tehetem. Értelmes ez? Gondoljuk át még egyszer.
2: Lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Akkor nemes be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgés nyilait, vagy ha kiszáll tengerfájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszunnyadni, semmi több. S egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő, természetes rászkódtatásait. Oly célminőt óhajthat a kegyes. Meghalni, elszunyadni és aludni. Talán álmodni ez a bökkenő, mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk mind a földi bajt, ez visszadöbbent. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti. Mert kiviselné a korguncsapásit, zsarnok bosszúját, gőgös ember dőjfét, útált szerelmek kínját, pörhalasztást, a hivatalnak packázásait, és mind a rúgást, melyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet. Ha nyugalomba küldhetné magát egy puszta törrel.
3: A gondolkodó Hamlet feltesz egy eldöntendő kérdést. Lenni vagy nem lenni? És addig gondolkodik, míg ki nem derül, hogy nem lehet dönteni még arról sem, hogy lehet-e. Mit tudom én, mondaná Montaigne könyvekkel bérelt toronyszobájában. Hamlet azonban a porondon áll, hallgatózókkal a háta mögött, törrel a kezében. Mi van előtte? Kérdés. Rendelkezik-e az ember az élettel, a magáival és a másokéval? Van öntudata és lelkiismerete, tehát igen. És ugyanezért nem. Mert a párba állított fogalmak, a gyilkosság és az öngyilkosság, a mások ügye baja és a magunk küldetése, a kívánatos és a félelmetes, a jó és a rossz, a gondolat és a tett, egyszerre ellentétesek és azonosak. Semmi sem következik semmiből, és mégis minden mindennel összefügg. Az élet a halált tükrözi, a halál pedig a tudat görbe tértükör felületén az életet. Nincsenek alternatívák. Lenni az nem lenni, az lenni az nem lenni. Ez a hamletti létforma, az alkotó nem lét, az állandó szimultán kívül belülállás. Ahogy a monológ jelenet a drámában egyszerre középpont és kitérő, főszöveg és mellékes oldaljegyzet, Hamlet is mindig koncentráltan önmaga, de mint egy magán kívül. Képzeljünk el egy kört, amelynek a kerületén kívül van a középpontja. Vagy mintha a teljes teret kifordíthatnánk magából, hogy egy pontba fusson össze. Őrült beszéd? Pedig van benne rendszer. Claudius rendszerében például csak is ilyen formán érvényesülhet a hamletti gondolat. Hamlet olyan feladatot kapott, amit csak elszabotálással lehet végbevinni. Egyéniségéhez illő feladatot, mert ő meg olyan ember, aki önfelszámolással jut el a maradéktalan önmegvalósításhoz. Mely utóbbinak persze sarkalatos pontja, hogy közben leszámol ellenfelével. Szabály ez, vagy kivétel? Kicsoda Hamlet? Gondolkodó a totális értelmetlenségben, vagyis a részrehajló okoskodás és ravaszkodás közegében. Mit tehet? Tudnia kell, hogy bármit tenne és a semmit teszi, minden felelősséggel a vállán. Mindenre készen áll tehát, elméje egy helyben kerülgeti a világot állandó készültségben. Ebben majdhogy nem beleőrül, tehát őrültséget színlel. Mögüle, mint állarc mögül megfigyel, vele, mint harcias sámánmaszkkal figyelmeztet. Elrejtőzik, eltünteti magát, és helyére csempészi a feltűnő rejtét. Így módon megzavarja a problémátlan nyugalom hamis felszínét, hogy a zavarosból kihalászhassa a megoldást, az igazat. Amiről sohasem tudhatja, hogy létezik-e. Mivel feladványa így megoldhatatlan, a véletlent, mint az alkotó művész folyamatosan beépíti műveleteibe. Mint a teremtő Isten, hova tovább önnön képére és hasonlatosságára formálja a világot. De az Istenért, hiszen csak egy ember, különleges. Mit lehet tudni talán valóban ki és beszámíthatatlan? Mint a világ, amelyet önmagával szembesít, méghozzá eredményesen. A sorstól végül is kicsikarja a tárgyi bizonyítékot, a király saját kezűleg írott bizalmas gyilokparancsát. A vakeset pedig hozzájuttatja a terhelő tanúvallomáshoz is. Laertész köp, a király nyelheti a mérgét. Hamlet felügyelő meg lehet elégedve. Ellentétben a királyfi valaki, ha élne, kételkedne. Volna rá oka? Ezt akarta? Így akarta? A gondolkodó egyéniség, mert egyedül van világa közepén, sohasem lehet biztos benne, hogy a helyes úton jár, ezért állandóan hibáztatja magát. Joggal, mert mindig ott áll útban önmaga és a célja között. Hamlet kötelességtudóan megkísérli többször is, hogy kibújjon a bőréből. Eszményeket keresne. De csak árnyképeket talál, egy kísértetet, egy színészt, egy római jellemet, egy romantikus becsvágyat, meg annyi hiányt vagy szerepet, amelybe értelmet, tartalmat csak önmagából önthet. Csak hogy épp neki nem volna szabad léteznie. Egyéni érdeklődése, szokása, ízlése, hajlama mind mellékes a feladat szempontjából, ha ezeknek enged, csak az időt lopja. Azaz dehogy, épp ellenkezőleg. Minden tanultságára és képességére, minden egyes jellemvonására, minden lopott percére szüksége van, hogy a feladatát teljesíthesse. Ha nem értene a színművészethez, ha nem ismerni a diplomácia és az udvar nyelvét csak úgy, mint a katonákét, a sírásokét, a kalózokét, ha nem gyakorolta volna a szépírás csak úgy, mint a kartforgatást, mire menne? Ez a feladat egész embert kíván, de nem akárkit, hanem egy univerzális valakit, totális egyéniséget, hogy megmérkőzhessen a totalitáriánus hatalommal. Hatalmas teljesítménynek lehetünk tanúi, ahogy önmaga is a világ ellenállásán áttörve Hamlet értelmiségi és sportemberi teljessége kibontakozik. A tudós, a költő, a rendező, a tanító, a társalgó, a prédikátor, a látnok, a vívóbajnok. Minden belefér és mindig meglep valamivel, hogy ez is ő, még ezt is tudja. Szupersztár? Leányálom? Ideál? Rakásra halnak körülötte. Akihez valami köze van, annak vége. Tehát? Jól tette Hamlet, hogy ragaszkodott az igazsághoz, hogy Dán királyfi létére is Hamlet maradt? Egyfelől? Másfelől? Hamlet igazsága kivéreztette és norvég kézre juttatta Dániát. Hamlet igazsága a hűséges Horációban tovább él, és a pártatlan Fortinbras előtt meghallgatásra talál. A halottak hallgatnak róla, hogy ebből mi hasznuk. A túlélők néma személyek. Ki tudja, jár-e még kísértet Helsingőrben? Milyen a szellem? Tartozik kiegészíteni a kérdést, aki végighallgatta Hamletet. Hiszen csak értünk a szóból. Valakinek végre döntést kell hozni a Hamlet ügyében. Tartózkodunk? Akkor is kiegészülünk. Állítsuk. Kiegészül bennünk a világ lármája a szellem csöndjével, a néma csönd a visszhangjával. Kérdezzük, mi a csönd visszhangja? A sortűz? A gondolat? Döntsük el, van köztük különbség? Kellene lennie?
2: Lenni, vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgécs nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszúnyadni, semmi több, s egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő természetes rázkódtatásait. Oly cél, minőt óhajthat a kegyes. Meghalni, elszúnyadni és aludni. Talán álmodni ez a bökkenő, mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk mind a földi bajt, ez visszadöbbent. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti. Mert kiviselni a kor guncsapásit, zsarnok bosszúját, gőgös ember dőjfét, útált szerelme kínját, pörhalasztást, a hivatalnak packázásait, s minden rúgást, melyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet. A nyugalomba küldhetné magát egy puszta törrel, kihordaná a terheket, izzadva nyögve élte fáradalmin, a rettegésünk egy halál utáni valamitől, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le nem lovasztja kedvünk. Inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Ekképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, és az elszántság természetes színét, a gondolat halványra betegíti. Így kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul medriből, s elveszti tett nevét. De csöndesen, a szép Ophelia jő, Szép hölgy. Imádba legyenek foglalva minden bűneim.
1: Shakespeare mindenkinek. Hamlet. Géher István ismeretterjesztő műsora hangzott el. A drámából részleteket Pap Zoltán olvasott fel. A felvétel 1986-ban készült, és utoljára 2020. január 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
1: Hamlet, Shakespeare tragédiája, fordította Arany János, rádió változat.

0: Te is felej, ki vagy?
1: Sokáig éljen a király!
0: Bernardo?
2: Az vagyok.
0: Órádra pontosan jössz.
2: Most veri az éjfelet. Menj, Francisco, feküdni.
0: Köszönöm, hogy felváltasz. Kemény hideg van.
2: Ha Marcellust, Horációt találod, őrtársimat mond, hogy siessenek.
0: Úgy tetszik, hallom is már. Állj, ki az?
3: Honnan, baráti?
1: Dán alatt való.
0: Jó éjszakát.
1: Isten veled, becsületes vitéz. Ki válta fel?
0: Bernardo van helyettem. Jó éjt.
1: Ahó, Bernardo!
3: Nos, ki az?
2: Horáció, nem de?
3: Teste, lelke az.
2: Hozott Isten, Horáció, téged is, jó Marcellus.
3: No hát, ma éjjel is járt az izé. Semmit se láttam.
1: Horáció azt mondja, képzelődünk, és nem fog rajta hit ez általunk két ízbe látott rémlátvány felől.
3: Ajaj, sosem jő. Ülj le hát elébb.
4: Csitt, szó se több, ahol jő már megint.
3: Alakra éppen a megholt király.
4: Te tudsz latinul, szólítsd meg, Horáció.
3: Nem a király. Nézd csak, Horáció.
4: Egy kézig
3: átver félelem csodát. Szót várna.
4: Tégy kérdést, Horáció.
3: Mi vagy te? Szólj! Az égre kényszerítlek.
4: Lám, neheztel.
3: És halad tovább.
4: Elment. Felelni kedve nincs.
3: No hát, Horáció, sápadsz, remegsz. Nem több hát, mint puszta képzelet. Mit vélsz felőle?
2: Az Isten látja. Nem hinném soha érzék és hű vallomása nélkül saját szememnek.
4: Ugyebár hasonlít.
2: Mint te magadhoz.
4: Két ízbe más, pont e halotti órán járt őrhelyünk előtti harcilag.
2: Mi részben árt sajátlag, nem tudom. De általános véleményem az, hogy ez honunkra nagy csapást jelent.
3: De hallgat! Im! Ehol jő már megint! Útját szelem, ha megront is! Megállj, káprázod! Ha van beszélni hangod vagy szavad, felej! Ha képes ember tenni jót veled, mi néked enyhes, nékem üdvhozó, felej! Hatán belátsz honod sorsába, mely előre tudva elkerülhető, ó, hát felej! Mondd el! Ne távozz, szólj! Elébe, Marcel!
1: Ne üssek hozzá a láncsám!
3: Is, ha nem akar megállni!
5: Itt van!
1: Itt van!
4: Elment. Megbántjuk, ami fönséges, midőn erőszak látszatával fenyegetjük, mert sérthetetlen, mint a levegő, s hiú ütésünk vásod gúny neki.
2: Imhol reggel. Öltve bíborát ott járdal a domb harmatján keletre. Menjünk, letelt az őr, s azt mondom én, tudassuk mindez éjj látomást az ifjú Hamlettel, mert a fejem rá, hogy a nekünk oly néma szellem ő hozzá beszélni fog. Rá lesztek, ugye, hogy értesítsük, mint a szeretet kívánja, s illik hűtisztünk szerint.
1: Rá közöljük. Én tudom ma reggel legalkalmasban hol találni őt.

Bár Hamlet édes testvérünk halála emléke még új, és úgy illenék, hogy gyászba hordjuk szívünket, s egész országunk egy bú.

0: Hús homloká boruljon. De annyiban már a természeten győzött az ész, hogy míg bölcs fájdalommal siratjuk őt, megemlékszünk magunkról. Azért ángyunkat egykor most királynénk. E harcos állam trónja özvegyét nőlvevők, nem ellenkezve bölcs tanácsitokkal, melyeket nekünk szabadon adátok ez iránt. Köszönjük! Már most az ifjú Fortin Brass, miképp tudjátok is, nem adva ránk sokat, vagy oly hiszemben, hogy bátyánk halála miatt ez ország össze-vissza van, kalandos álmakkal szövetkezik, s követséggel sem átalt háborítni. Az atya elvesztette földeket kiadni kérvén, melyek jogszerint bátyámra szálltak. Ennyit róla. Most magunkra térve, s hogy miért egy gyűlés. Így áll az ügy. Mi a norvég királynak, az ifjú Fortin Brass bátyjának, aki mint ágyba fekvő és erőtlen agg, aligha sejti öccse szándokát, írtunk, ne hagyja többre menni ezt. Most hát jó Voltimant, Cornelius, ti lesztek üdvözlésem átvivői. Jó utat, és a gyorsaság legyen legjobb ajánlat hűségtek felől.
1: Most, mint egyébkor,
2: tettünk szólni fog.
0: Nem kétkedünk, jó utat híveim. Most hát, Laertész, mondd, mi jóba jársz? Mit kérsz, Laertész?
3: Fölséges királyom, kegyét és szabadságot, hogy Franciaországba visszatérhessek ki, onnan koronázásra vágytam volt, haza hűség jeléül. Most végezve tisztem, Frankonba szállnak vágyaim, s hajolva fogadnák a kegyes bocsánatot.
0: S atyád ereszt? Mit szól, Polonius?
4: Igen, királyom, zaklatásival a lassú engedélyt kicsikará, s én szándokát nehéz jóváhagyással pecsételém. Már most bocsássa, kérem.
0: Élt hát Laertész szép világodat. Sajátod a korské, élvezd örömmel. De hát te, Hamlet, jó öcsém, s fiam, még rajtad egyre felhők csüngenek?
5: Dehogy. Nagyon is bánt a nap, uram.
6: Jó, Hamlet, ezt az éjszínt dobd le már, s a dán királyra ves nyájasb szemet. Nehéz pillád ne süsd alá örökké, keresve, mint egy a por közt atyádat. Tudod, közös, hogy meghal, aki él, s természet útján szebb valóra kél.
5: Igen, asszonyom, közös.
6: Ha az, miért látszik tehát előtted annyira különösnek?
5: Látszik, asszonyom, az is valóban. Látszik, ott nem ismerek. Nem esőtét színköntös, jó anyám. Sem a szokott gyászöltözet, sem a bú többi módja, színe és alakja jelölhet engem voltak épp. Ezek valóban látszanak, mert játszhatók. Az enyém belül van, és nem látja szem. Csak dísze és boglára gyászmezem.
0: Szép tőled, és ajánlja szíved, Hamlet, leróni mindegy gyászadót atyádnak. De lásd, atyád is vesztett egy atyát, a vesztő újra mást. Vágd földhöz tehát, kérünk egy gyáva bút, s tekints atyádul. Mert a világgal éreztetni kell, hogy trónusunkhoz legközelebb te állsz. s mi nem kevésbé gyöngéden fogunk szeretni, mint legjobb nemző atya édes fiát. Mi célod illeti, hogy Wittenbergbe visszamenj tanulni, ez óhajtásunk ellen van nagyon. Tégy is lekérlek erről is, maradj nyájas szemünk előtt szíves körünkben, mint első udvaronc, öcsénk s fiunk.
6: Ne hagyd hiába kérni jó anyádat, maradj, ne menj Wittenbergába, Hamlet.
5: Úgy engedelmes leszek, asszonyom.
0: Ez már fiúi szép válasz. Maradj, légy a mi másunk. Asszonyom, gyerünk. Hamlet szelíd és kész megegyezése mosoly gyanánt ül szívemen. Gyertek!
5: Ó, hogy nem olvad, nem higul, s enyész harmadtá, e nagyon-nagyon merő hús. Vagy miért szegezte az örökkévaló az öngyilkosság ellen kánonát? Ó, Isten, Isten! Mi únott, üres és nyomasztó nékeme világi üzlet. Rútvilág, gyomos kert, mely tenyész, hogy magva hújjon, dudva és üszök kövér tanyája. Ó, megérni ezt! 2 hónapos halott. Nem, annyi sincs még. És egy oly király, kihez a mostani Hiperion mellett szatír, ki úgy élt-halt anyámért, hogy kímélte még a fúvó szelektől is. Szenvedéllyel csükkött anyám is férjén, mintha vágyát növelte volna tápja, s ímhol 1 hó múlva már. De jobb feledni ezt. Gyarlóság, asszony a neved. Csak egy rövid hó. Még cipője sem szakadt el, melyben atyám testét kísérte ki, Nihóbe módra könnyé válva, s ím, ó Isten, egy barom, egy oktalan tovább gyászolna, ím ő, éppen ő, atyám öcsével egybe kél ki, úgysem húz atyámra, mint én Herkulesre. 1 hó alatt, még tettetett könnyének kísért szeméből el se tűnt sava, s ő újra házas. Ó, gonosz hamarság vérnázi ágyba így sietnie. Ez jóra nem visz. Nem vihet soha. De törj meg szívem, mert nem szólhat a száj.
7: Üdv!
8: Jó királyfi!
7: Üdv neked, uram!
5: Mi hoz Wittenbergből haza, Horáció?
8: Atyád végtisztességét látni jött.
5: Kérlek, tanuló pajtásom, ne csúfolj. Inkább anyám nászára, gondolom.
8: Igazán, uram, az is meglett hamar.
5: Gazdálkodás, Horáció, gazdálkodás. Torról maradt hidegsültből, kiáll a nászi asztal. Ó, Horáció. Inkább halálos ellenségemet a mennybe láttam volna, mint megérjem azt a napot. Atyám. Mintha látnám, atyám.
8: Hol, uram?
5: Lelkem szemében.
8: Én láttam egyszer. Oly derék király volt.
5: Ő volt az ember, vedd akármi részben. Mását a földön nem látok soha.
8: Úgy tartom, a múlt éjjel láttam is.
5: Láttad? Kit?
8: A királyt, uram. Atyádat.
5: Atyámat, a királyt? Az Istenért. Halljam te át.
8: Egymás utáni 2 éjjel hogy őrsen álltak ez urak Marcellus és Bernard, mélységes éjfél halotti csendjén ez történt velük. Tetőtől talpig érzbe öltözött alak hasonló idvezült atyázhoz termett eléjök, s méltóságosan lassan tovább ment. Háromszor haladt el ijedve káprázó szemeik előtt. Én harmadéjjel őrt állok velük, s ahogy leírták pontosan az időt, a tárgy alakját, minden szó igaz lesz, a tünemény jő. Ismerém atyádat, a két kezem nem egyformán.
5: De hol esett ez?
2: A terem, hol őrködünk.
5: Hozzá se szóltatok?
8: Szólottam én, de nem felel csak.
5: Megfogadatlan.
8: De minthogy élek, oly való uram, s veled közölni tisztünknek hívők.
5: Igazán, urak, nagy szög fejemben ez. Őrködtök én ma?
7: Őrködünk, uram.
5: Ma éjjel én is őrt állok, talán eljöjj megint.
8: El, én kezeskedem.
5: Ha hős atyám alakját vészi föl, megszólítom, ha mindjárt a pokoltátunk rám sparancsol hallgatást. Kérlek, ha eddig a látvány titok, tartsátok azt tovább is rejtve még. És akármi olyas történjék ez éjjel, vegyétek észre, bár de nyelvre ne. Jóságtok díja meg lesz. Járjatok békével. Úgy éjfél előtt az őrsön találkozunk.
7: Tisztünk fönségedé.
5: Barátságtok, s viszont. Most áldjon Isten! Atyám árnyék a fegyverbe. Gonosz rúcsel gyanítok. Bár éj volna már, kétrélek addig. Rút csíny nem marad. Borítsa bár egész föld alatt.

0: Hogyászom a hajón, Isten veled. Aztán, ha kedvező szél lesz, hugom, s indul hajó, ne szunnyadjám, hanem halljak felőled.
1: Kétkednél azon?
0: Mi nézi Hamlet bíbelő kegyét. Vedd az divatnak, s játszi vérgyanánt. Vedd Ibolyának az ifjú tavasztól. Korányit elhull, kedves, de múlékony. Illatja színe pillanatnyi élv. Ne többnek.
1: Oh, ne.
0: Itt jön az atyám.
2: Még itt, Laertész. Ej, siess, siess. A szél vitorlád vállán ül. Hajóra várnak. Isten veled. Áldásom veled.
0: Én alázatos búcsút veszek hát, jó uram.
2: Menj, az idő hí. Várnak a cselét itt.
0: Éj, boldog Ofélia. Eszedbe jusson, mit mondtam.
1: Bezárva elmémben őrzöm, s kulcsa nálad áll.
0: Éj, boldogul!
2: Mi az? Mit mondott ő, Ofélia?
1: Könyörgök, Hamlet úrról ejte szó.
2: Igen, jó, hogy eszembe jut. Úgy hallom, ő gyakran bizalmas órát áldoz neked mostanság, s hogy te is nagyon szabad, s kész voltál elfogadni. Mennyire vagytok? Mondd ki a valót.
1: Több ízben árult már vonzalmat el irántam mostanság, uram.
2: Mit? Vonzalom? Gyermekleány beszél.
1: Atyám szerelmét úgy ajánlta, mint becsület és szokás.
2: Az, az, szokás. Lép a rigónak. E fényt, leányom, tűznek neved ám. Légy jövőre szűzi jelenléteddel kissé fukarabb. Szabd mulatásid értékét magasbra, mint hogy parancsra állj. Hamletre nézve, higgy benne annyit. Ő ifjú, s nagyobb körben csapunkat, mint neked lehet. Nyíltan kimondva, én nem akarom, hogy Hamlet úrral szót válts, vagy beszélj. Légy rajta, kérlek. Most járj utadon.
1: Szót fogadok, uram.

0: A lég erősen mar. Bizony hideg van.
1: Csípős. Kegyetlen éles levege.
0: Hány óra most?
1: 12 felé.
2: De már elverte.
1: El. No, nem hallám. Így hát közelg a szellem szokott sétái rendes ideje. Mi ez, uram?
0: Ma éjjel fent van, s Dőzsor a király. Nagy Dáridóján bőz tánctán torog, s amint leönti rajnakortjait, az üsdob és rézkürtök így riadnak rá dicső tust.
1: Mi, uram? Jő!
0: Irgalmak minden angyali, s ti éli szolgálk, most őrizzetek. Légy üdvözült lény, kárhozott Manó, hozd égfuvalmát vagy pokol lehét, gonosz legyen bár célod vagy kegyes, de oly kérdéses alakban jelensz meg, hogy szólnom kell veled. Idézlek, Hamlet, király! Atyám! Fejdelmi Dán! Felej! Ne hagyj tudatlanságban szétrepednem! Mondd! Miért, hogy szentelt csontjaid elszaggaták viaszpóláikat? Miért, hogy a sír, melybe csöndesen láttunk betéve, megnyitá nehéz márvány inyét, hogy így kivessen újra? Szólj! Mit jelent az, hogy te, holttetem, egész acélban így feljársz a holt fakó fényére, borzasztván az éjt, s mi, természet bohói, annyira megrázkódunk sok rémes gondolattól, mely túlhaladja érzelmünk körét. Szólj! Mit jelent ez? Miért van? Mit tegyünk?
1: Int, hogy kövessed! Mint a közlenni akarna fontos valamit veled. Csupán magaddal.
2: De mégsem menj.
1: Ne, semmi szín alatt.
0: Itt nem beszél. Tehát megyek vele.
1: Ne tedd, uram.
0: De mit félnék ugyan? Egy tűfokát nem ér az életem, s a lelkem abban ő mikárt tehet, mely halhatatlan lény, mint ő maga. Lám, egyre int karjával. Én megyek.
1: De hát, ha kísért, a folyamba csal, vagy borzadályos sziklacsúcs, amely tengerbe bókol talpánál kiebb, s ott más iszonytató balakra válva eszétől fosztja meg fönségedet, és őrületbe ránt, gondold meg ezt! Kétségbejtő már a hely maga, bősz képzetet szulattól minden agy, látván a tengert oly sok ölnyire, s halván alatta zúgni.
0: Egyre int! Csak menj! Követlek!
2: De nem mész, uram!
0: Bocsássatok!
1: Magadj szót! Nem hagyunk!
0: Sorsom kiállt, és mindenki zsinat a testben oly rugós kemény redz, mint a nemi, hogy oroszlán idegje. Mindegyre int! Le a kezed, urak! Mert Isten engem szellemet csinálok abból, ki nem bocsát. Férjében mondom! Csak menj! Követlek!
1: A képzelődés bőszülté teszi.
2: Kövessük. Nem jó így magára hagyni.
1: Utána hát, mi lesz ebből, öcsém?
2: Rohadt az államgépben valami.
1: Ég hozza jóra.
2: Menjünk hát, kövessük.
0: Hová vezetsz? Szólj, nem megyek tovább. Figyelj! Én atyádnak szelleme vagyok. Ha szeretted édes atyádat valaha.
1: Ó, Isten!
0: Bosszuld meg Rót erőszakos halálát. Erőszakos? Rót és erőszakos. Nincs rá egyéb szó. Figyelj át! Kertemben alvám, így adák elő, s megmart a kígyó. Így kohold mesével dugák be csúfra, Dánország fülét vesztem felől. De tudd meg, lelkes ifjú,
3: kígyó atyát halálra varta. Most koronáját viseli.
0: Nagy bátyám, ó, az én proféta lelkem.
3: Az a parázna vérnősző barom, ki bűvös ésszel, csáb ajándokokkal megnyeri gyalázatos kéjére színleg

rövid legyünk. Amint kertemben alván meglopta bátyád ezt a biztos órát, üvegben átkos csalmatok levével, s fülhézagomba önté nedű bélboklos csöpjeit.

levágva éppen bűneim virágján, nem gyónva kenve, nem áldozva meg, nem vetve számot, sőt számolni küldve minden hamisságimmal fejemen.

fér, ne tűrd ezt. Ne engedd Dánia király ágyát, vérbolyaságnak átkos fekhelyül. Te bárhogyan látsz-e bosszú művéhez, elmélyed.

0: Ó, ég minden lakói, föld, s mi még? A poklot is mondjam, eszembe juss! Igen, letörlök emlékezetem lapjáról minden léha jegyzetet, könyvek tanácsit, képet, benyomást, mit vizsga ifjúkor másolt reá, és csak parancsod éljen egyedül agyam könyvében, nem vegyülve más alábbvalókkal. Úgy van, esküszöm! Ó, jaj, rémséges asszony, ó, gaz, mosolygó, átkozott gazember. Hol a tárcám? Reírom, hadd írom le, hogy ember úgy mosolyghass gaz lehet. Legalább a dán király bizonnyal az.
1: Uram! Uram! Hamlet királyfi! Óvja őt az ég! Úgy adja Isten! Halló! Uram! Fönséges úr, halló!
0: Barátim! Most, mint iskolás vitézi bajtársok, egy hitványkérést nekem megtesztek, ugye?
2: Meg, uram. Mi az?
0: Amit az éjjel láttatok, soha ki nem beszélni.
2: Nem.
3: Nem jó, uram.
0: De hát esküdjetek.
2: Hitem rá, hogy én nem.
3: Én se jó, uram, hitem rá.
0: De a kardomra kell. Kardomra kell. Esküdjetek.
2: Tedd fel hát, uram.
0: Ki nem beszélni, amit láttatok soha? Kardomra esküsztök. Esküdjetek.
2: Ó, boldog Isten! De mindez oly csodás, oly idegen.
0: Hát üdvözöld, mint idegen szokás. Több dolgok vannak földön és egen, Horáció, mint sem bölcselmetek álmodni képes. Isten úgy segíjen. Bármi fonákul viselem magam, mint hogy talán úgy látom, ildomos lesz ezentúl furcsa árcát öltenem, hogy látva engem ilyenkor, soha nem fontok így kart, nem ráztok fejet, se kétesen íszót nem ejtetek, jó, mit tudjuk, vagy ha mi akarnók, vagy szólhatnánk mi, vagy lehetne csak, vagy bármi oly kétértelmű jelet, hogy dolgaimban tudtok valamit. Ezt, hogy nem tészitek, az Isten úgy legyen irgalmas, kegyelmes legnagyobb szükségetekben. Most esküdjetek! Esküdjetek! Nyugodj, felháborult szellem. Nyugodj. Most hát egész szívemmel jó urak magamat ajánlom, s ha mi oly szegény egy embertől, aminő Hamlet telik szíves barátságát, hogy megmutassa, Isten segélyével meg lesz. Gyerünk, de kérlek, ujjatok mindig az ajkon. Kizökkent az idő. Ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt.

0: Nos, Ofélia, mi baj?
1: Jaj, hogy megijedik. Atyám.
0: Mitől az Istenért?
1: Amint szobában varrok, az elép, Lord Hamlet, a mellénye tárva nyitva, csupasz fővel, szennyes harisnya lábán, az is kötetlen csünk bokáira, sápadtan, mint az ünge, térd vacogva, s oly szánalomra méltó egy alak, mintha pokolból futna egyenes szörnyűt beszélni, csak elémbe áll.
0: Őrült miattad?
1: Nem tudom, atyám. De félek, az lesz.
0: Mit szólt?
1: Megfogá csuklón felül kezem, s tartá erősen. Utóbb megrázva kissé a karom, olyan keservest és nagyot sóhajt, hogy összeroskad úgy tetszett alakja, s ott végzi létét. Ekkor elbocsát, s vállán keresztül fordítván fejét, csak mintha szem nélkül is tudna járni, mert segélyük nélkül kitalált, s mindvégig rám süté világokat.
0: Gyer csak velem, gyer, viszlek a királyhoz. Valóban ez szerelmi önkívül lét, illeted ézok szóval közelebb. Mi?
1: Nem én, atyám, csak mint parancsolád. Elutasítám levelit, s magát el nem fogadtam.
0: Ez őrítette meg. Bánom bizony, hogy óvatos, eszélyesbb nem valék iránta. Féltem, csak játékot űz, s vesztedre munkál. Menjünk a királyhoz, hadd tudja meg, takarni több a gond, mint a harag, fölfedni-e viszont.

0: Üdv, Rosenkrantz, Guildenstern, édesém! Azon fölül, hogy látni vágytalak, szükség okozta gyors hívástokat, rátok szorulván. Hallátok bizony, Hamlet hogyan ki van cserélve? Ki? Mi hozta így magán kívül egyéb, mint atya elvesztése, nem bírom álmodni se. Kérlek hát bennetek, lessétek el, mi bántja titkon úgy, mit tudva, tám megorvosulhatunk.
1: Oly köszönet vár mulatástokért, minőt királyi hála követel.
2: Szolgálatunkat immély bókolattal hajtjuk magunkkal együtt. Lábaikhoz.
3: Parancsra készen.
0: Köszönet, Rosenkrantz és nemes Guildenstern.
1: Köszönet, Guildenstern és nemes Rosenkrantz. Most szóljatok be, kérlek, hogy igen elváltozott fiamhoz. Valaki menjen, vezesse Hamlettemhez őket.
3: Ég adja, hogy jelenlétünk, fogásink
2: kedvére és hasznára légyenek.
1: Úgy adja Isten.
4: Királyom, a követség jóra járt. Norvégiából vígan tért haza.
0: No lám, te mindig jó hír atya voltál.
4: És úgy hiszem, fölség, hogy kikém lelém, Hamlet királyfi, miért őrül-e meg?
0: Ha? Szólj te át, óhajtom hallani.
4: Előbb bocsásd be a követeket, az én hírem legyen majd csemege.
0: Tégy oly kegyet velük, magad vezesd be. Azt mondja, édes Gertrúd, megtalált a fiad rossz kedve minden kút fejét.
1: Félek, hogy az nem más, mint a derék atya halála, s gyors nászunkra jár.
0: No majd, kilessük. Jó napot, barátim! Nos, Voltiman, mivel bocsát a vissza testvérünk, a norvég király?
5: Szépen köszöntet, jót kíván viszont. Első szavunkra félbehagyatá az öccse hadszedését. Parancsot küld öccse ellen, az jön szónak áll. Pirongatást kap és elvégre is bátyjának felfogadja, hogy soha fölséged ellen fegyvert nem ragad. Az megbízza, hogy most már az így szedett hadat vezesse menten a polákra, kérvén, miképp itt bővebben kifejti fölségedet, hogy birtokin hadát engedje átvonulni békesen.
0: Elolvasandjuk alkalmas időben, s választ írunk meghányva ez ügyet. Köszönjük addig is hű fáradástok. De most pihenni, majd estére vígan megünnepeljük az Isten hozottat.
4: Így hát, szerencsés véget ért ez ügy. Uram, királyném, rövid leszek. Nemes fiad megőrült. Hogy őrült, az való, s való, hogy az kár. S kár, hogy való, bolondos egy figura, de hagyjuk abban, nem mesterkedem. Ő hát bolond, ez áll. Most hátra van nyomoznunk e következés okát, vagy inkább e kivetkezés okát, mert e kivetkezett következés okból eredt ez áll, s ebből foly ez. Figyelmet kérek, van nékem egy lányom, van, mert enyém, ki engedelmes tiszteként ihol ezt adta nékem. Most ítéljenek.
1: És ezt Hamlet írta néki?
4: Türelem, felséges asszony, én igaz leszek. Ezt engedelmes lányom megmutatta, mi több idő, hely, alkalom szerint, ahogy történtek, esteklését is, mint pésugál nekem.
0: És hogyan fogadta szerelmét a leány?
4: Felséges úr, minek tart engem?
0: Egy becsületes hű emberemnek.
4: Azt óhajtom is megbizonyítni. Dologhoz láttam, az ifjú hölgyet így fogám elő. Hamlet királyfi csillagot fölött jár, ez nem szabad. És meghagyám neki, látogatásit ne fogadja el, se hírnökét, se semmi zálogát. és jó tanácsom nála megfogant. Hamlet pedig, rövid szóval kimondva, előbb komorlőn, éte elveszett, majd álma is, majd bágyadás fogá el, majd bamba hóbort, s fokról fokra így az őrülése, melyben most dühöng, és mi siratjuk. Mit gondolsz? Ez a baj?
1: Az meg lehet. Nagyon valószínű.
4: Szeretném tudni, volt-e oly idő, hogy én azt mondtam, így van, felelek, s másképp ütött ki.
0: Nem, tudtomra nem.
4: Ha engem a körülmény utasít, én megtalálom a rejtett valót, ha bár a föld központja rejteni.
0: Hogyan tehetnénk egy kísérletet?
4: Tudjuk, elel jár itt a folyosón 4 óra hosszat is.
1: Való szokása.
4: Ilyenkor egyszer a leányom én hozzájereztem, s a kárpit mögül bátran kilessük a találkozást. Ha nem szerelmes, ha nem amiatt veszti eszét, ne államférfiú legyek, hanem pór és hajtsak lovat.
0: Jó, megkísérjük.
1: Szegény, amott jő, s olvas komoran.
4: El hát, könyörgök, mind a ketten, el, legit hozzáfogok. Ó, kérem, el. Hogy van az én fönséges uram, Hamlet?
0: Jól, hál' Isten.
4: Ismer fönséged engem?
0: Terekason. Maga halkufár.
4: Nem én, uram.
0: Na pedig szeretném, ha efféle becsületes ember volna.
4: Becsületes, uram.
0: Az hát, uram. Van leánya?
4: Igenis, van, uram.
6: Ne engedje napon járni. A fogékonyság nagy áldás, de nehogy a leánya fogékony találjon lenni. Barátom, vigyázz!
4: Hogy értsem ezt? Mindig a leányomra céloz. De hiszen meg sem ismert először. Halkufárnak mondott. Oda van, nagyon oda van már. Mi az, amit olvas, fönséges úr?
0: Szó, szó, szó.
4: De a veleje...
0: Kinek a veleje?
4: No, annak, amit olvas fönséget.
0: Rágalom, uram. Mert né, mit mond itt a csúfolódó gaszkópé, hogy öregembernek ősz a szakálla, ráncos az orcája, szeméből sűrű gyanta szivárog, amellett bőséges észfogyatéka és erősen gyenge ágyéka van, mely dologgal, uram, bár magam is rettentően és roppantul megkiszek, mégis úgy tartom, nem becsületes így papírra tenni. Mert lám, maga is, uram. Akkor lenne olyan öreg, mint én, ha visszafelé haladhatna, rákmódra.
4: Őrült beszéd, őrült beszéd. De van benne rendszer. Nem sétálna odába a légvonatból, fölséges
0: úr? A sírba?
4: Na már csak ugyan kívül esik a légvonatba. Mi talpra esettek a feleletei néha? Csodálatos, hogy gyakran az őrültség eltalálja, mit az értelem s a józanész nem bírna oly szerencsésen megoldani. Megyek, itt hagyom, stüstént módot keresek benne, hogy találkozik a leányommal. Fönséges úr, én legalázatosabb búcsút veszek fönségettől.
0: Semmit se vett tőlem, uram, amitől oly örömest megválnék, kivéve az életem, az életem, az életem.
4: Isten maradjon fönségeddel.
0: Unalmas vén bolondja. Fönséges úr.
2: Kegyes jó uram.
0: Szerelmes, drága barátim. Hogy vagy, kérőstem? Á, Rózenkránc. Hogy vagytok, fajtás?
2: Mint földanyánknak sok más közfia.
0: És boldogok, hogy nem túl boldogok. Mi újság?
2: Semmi uram, csak hogy a világ... becsületessé vál.
0: Úgy hát közel az ítélet napja. Mit vétettetek, jó barátim, a sorsnak, hogy ide küld benneteket börtönbe? Börtönbe, fenséges úr. Dánia börtön?
2: Úgy az egész világ is az.
0: De még milyen? Mennyire kesz őrej és dutyi van benne. S Dánia egyik legcudarabb.
2: Mi nem úgy gondolkozunk, fönség.
0: Nektek hát nem az. Mert nincs a világon se jó, se rossz. Gondolkodás teszi azzá. Nekem börtön.
7: De hogy a barátság tört útján maradjunk, mi az titeket elzingőrve?
2: Hogy fenségedet meglátogassuk. Egyéb ok semmi.
7: Magatok jó szántából jöttetek? Önkénti látogatásáz? Igen, na, mondjátok.
8: Mit mondjunk, uram?
7: No, akármi, csak egyenesen. Hivattak? Szemetekből látszik a vallomás, melyet tartózkodástok nem bír elleplezni. Én tudom. A jó király és királyné hivatott ide.
8: Mi célból, uram?
7: Ezt tőletek kell megtudnom. Legyetek őszinte, egyenes irántam. Hivattak vagy nem?
6: Mit mondasz te?
7: Aha, rajtatok a félszemem. Ha szerettek, csak kivele.
8: Uram,
7: hivattak. Megmondom én miért. Így az én hozzávetésem elejét veszi a ti vallomástoknak, és titoktartástok a király és királyné iránt egy pehelyszállát sem vedli. Én egy idő óta, bár nem tudom miért, elvesztettem minden kedvemet, s felhagytam minden szokott gyakorlatimmal. És igazán olyan nehéz hangulatba estem, hogy ez a gyönyörű alkotmány, a föld, nekem csak egy kopár hegyfok. Ez a dicső mennyezet, a lég, ez a felettem függő, kiterjedt erősség, ez aranytüzekkel kirakott felséges boltozat. Na lássátok, mindez előttem nem egyéb, mint undok és dögletes párák összeverődése. És mi remek mű az ember? Mi nemes az értelme? Mi határtalanok tehetségei? Alakja, mozdulata, mi kifejező és bámulatos? Működésre mi hasonlatos angyalhoz? Belátásra mi hasonló egy istenséghez? A világ ékessége? Az élő állatok mintaképe? És mégis, mi nekem ez a csipetnyi por? Én nem gyönyörködöm az emberben, nem. Az asszonyban se, hiába mosolygasz.
2: Eszembe se jutott, fenséges úr.
7: Minek levettél át, mikor azt mondtam, hogy nem gyönyörködöm az emberben?
2: Elgondolám, fenséges úr, hogyha nem gyönyörködik az emberben, mi vékony pártolás vár fönségednél a színészekre. Találkoztunk velük az úton, és ide igyekeznek felajánlani szolgálatukat.
7: Miféle színészek?
2: Éppen azok, kiknek játékában fenséged annyira szokott gyönyörködni, a városi tragédia játszók.
9: Itt vannak a színészek!
7: Rosenkranz Gildenstern, fogjunk kezet, üdvözöllek hát Helsingőrben, de az én nagybátya apám és nagynéne anyám csalatkoznak.
3: Miben, kegyelmes úr?
7: Én csak fölszéllel vagyok bolond, de ha délről fú, én is megismerem a sólyomot a gémtől.
10: Minden jót, uram!
7: Hall csak, Gilmsten, meg te is, Rosenkranz. Így mindenik fülemre egy hallgatódzó. Az a nagy baba, kit amott láttok, nem nőttem még ki a pólyából.
2: Talán másodszor is belé nőtt, mert úgy mondják, öreg ember, második gyermek.
7: Megjósolom, azért jó, hogy a színészekről újságoljon, csak várjatok.
10: Fenséges úr, újságot mondok.
7: De uram, én mondok újságot önnek, hogy Rossius volt Rómában színész.
10: Színészek jöttek, fenséges úr. A legjobb játékosok a világon. Mindegy, nekik tragédia, komédia, történeti, pásztori, végpásztori, historikopásztori, tragikohisztorikai, tragikokomikohisztorikai pásztori mű, szereptudásra vagy rögtönzésre páratlanok.
7: Hozta Isten, színész uramék! Üdvözlöm mindnyájukat! Örvendek, hogy egészségben látlak. Isten hozta, édes barátim. Édes öregem, bemegrojtosodott a képed, mióta nem látlak.
3: Ó, fenség!
7: Nini, az én kisasszony szerető.
11: Ó, fenség!
7: Asszonyunkra mondom, asszonyságot közelebb van az ékhez, mint mikor utoljára láttam egy egész cipősarknyival. Üdvözlöm mindnyájukat. Noza! Egy kis ízelítőt ügyességtekből. Egy indulatos szavalást. Halljuk.
12: Mit szavaljunk, fenséges úr?
7: Hallottam én valaha tőled egyet. Derék egy darab volt, jól osztva be színre, és épp annyi szerénységgel, mint művészettel víve ki. Egy helyet szerettem különösen benne. Éne azt mondja Dídónak. Abból is kivált azt, mikor Priam megölését beszéli el. Ha emlékszel rá elevenen, kezd annál a sornál, hogy hadlánc csak... A durva Pirrus, mint hirkáni vad... Nem úgy van. Pirruson kezdődik, tudom.
3: A durva Pirrusz, őkin fekete harcmez, sötét, mint célja volt, hasonló az éhez, melyet a végzetszerű lóba görnyedve tölte, most a rémsötét címer szint ádázabra fente. Lángtól, haragtól felpörkölve így, s a rálút vértől így bévakoltan, kárbunkulus szemmel, az ördögi Pirrusz vigyázza Priam dédapát. Most folytasd te.
2: S ím rátalál, amint üres csapást mér a görög felé. Jó régi kardja elpártól, s dacot hány a parancsnak. Hová hull, ott marad. Így nem egyenlőn Pirrusz Priamra tör, sújt mérgesen, de már süvöltő kardjának szelére ledül a gyenge ősz. Pirrusz vasa lezúg Priamra most. Pihá, ringyó szerencse! Istenek, ti mind! Vegyétek el hatalmát, törjétek össze talpját, külleit, s az ég oromról a kerék agyat, hömpölgessétek a paklokra le!
4: Nagyon hosszú.
7: Eredj Borbélyhoz a szakálladdal! Te csak folytasd, kérlek. Ennek bohózat kell, vagy trágára adom, a különben alalszik. Folytasd, térj át Hekubára!
2: De haj! Ki látná a bóbás királynét?
3: Bóbás királynét?
4: Az jól van, bóbás királyné, jó.
2: Rohanni puszta lábbal fel s alá, ijesztve oltó könnyel a tüzet. Ki látta volna, hogy méregbe mártott nyelvel neszidná a pártos szerencsét? Az istenek, ha látták van magok, midőn szemébe tűnt Pirrusz gonosz játéka, férjét hogy aprítja fel? A jajsikoltás, melyben most kitört, a földi ügyhat rájuk legkevésbé, könnyed facsar az ég izzó szeméből, s az istenekből könyörületet.
4: Ninni, ha el nem változott a színe, s tele nincs a szeme könnyel. Hagyd el, kérlek.
3: Jól van. Majd elmondatom veled másszor a többit. Édes úr, nem lenne szíves a színészeknek jó szállást adatni, de hajja, jól kell aztán velük bánni, mert ők a kor foglalatjai és rövid krónikái. S inkább írjanak halála után rosszat a fejfájára, mint ők rosszat mondjanak felőlem, míg él.
4: Érdemök szerint fogok bánni velük, fönséges.
3: Veszethortált ember, sokkal jobban kell. Bánj mindenkivel érdeme szerint, melyikünk kerüli el a magyarópálcát. Bánjon velük saját embersége és méltósága szerint. Minél kisebb az ő érdemük, annál nagyobb érdem a szívessége.
4: Gyerünk hát, urat!
3: Utána, barátim, holnap előadásunk lesz. Hallod-e? Öreg barátom.
2: Fenséges úr.
3: Tudjátok a Gonzágú megöletését?
2: Tudjuk, fenséges úr.
3: Holnap este azt játsszuk el. Szükség esetére ugye meg tudnál tanulni egy 10-20 sorból álló mondókát, amit én csinálnék és beleszúrnék, nem de?
2: Meg, fenséges úr.
3: Nagyon jól van. Eredj átom az úr után te is. De aztán hé, csúfot ne üzzetek ám belőle. Édes jó barátim, Nemes Rosenkranz és Guildenstern, én már estig elhagylak, de csak mint otthon Helsingőrben.
9: Kegyes jó uram, fenséges úr.
3: Úgy, hordjon Isten, most magam vagyok. Ó, még az ember, spór rab vagyok én. Nem szörnyűség az, hogy láme színész csak költeményben, álomindulatban egy eszmeképhez úgy hozzátöri lelkét, hogy arca elsápad belé, könnyül szemében, rémület vonásén, a hangja megtörik, s egész valója kíséri képzetét, s mind semmiért, egy Hekubáért. Minéki Hekubas, ő Hekubának, hogy megsirassa. Mit nem tenne még, ha szenvedélyre volna oly oka, mint van nekem. könnyárva folytana a színpadot, s irtóztató beszéddel repeszteni meg a nézők fülét, hogy a vétkes megőrüljön belé, képedjen az igaz, s a közönyös zavarba essék, elkábítaná magát a szem s fül érzetét, de én, lágy szív, bárgyú gaz, bujkálok egyre álomszuszikként, nem lendítve semmit, még szólni sem merek, nem. Oly királyért, kinek sajátján s drága életén gonosz rablás esett. Ó, bosszú! Kiállja! Mésza már vagyok. Hiszen szép az valóban, és nagy hősiség, hogy én, a drága meggyilkolt fia, kit ég s pokol bosszúra ösztönöz, szavakkal hűtöm a szám, mint logyó, és szitkozódom, mint egy nőcseléd vagy szobasurló. Béfartelem! Fúj! Törd magad, te agy! Hallottam én, hogy nagy gonosztevőt színházban a csupán költött darab úgy meghatott lelkéig, hogy legottan önként feladta bűnös tetteit. Most e színészek által az atyám megöléséhez hasonlót játszatok bátyám előtt. Lesem minden vonását, lelkébe nyúlok az elevenig, s ha rezzen is, tudom, hogy mit tegyek. A látott szellem ördög is lehet, mert az is ölthet, hogy tetszetős hüvelyt, stán gyöngeségem mélakórom által, mert ékedére nagy hatalma van, a kárhozatba dönt. Nincs rá bizonyság, ennél különb. De tör lesz-e darab, hol a király, a bűnös, fennak

0: semmi úton nem bírtok eléje kerülni. Miért öltél fel ez zavart, roncsolva durván csendes napjait bomlott s veszélyes dőresége által?
1: Bevallja, érzi ő, hogy háborog, de hogy miért, nem mondja semmi áron.
2: Nem is találtuk könnyűnek kilesni, őrült ravaszként résen áll, mi egy valódi hogy léte felől akarnánk belőle csalni bármi vallomást.
3: Jól fogadott-e?
1: Mint kész udvaranc.
2: De nagy erőtetéssel hajlami.
1: Szóban fukar volt, de ha kérdezénk, felelni bőkezű.
3: Élvekben nem vonátok egy kicsit?
1: Felséges asszony, történt, hogy udban egy csapat színészt értünk utol, s említők ezt neki, minek hallása némi látható örömre gyújtá. Itt vannak az udvar körül, s parancsuk is van, gondolom, hogy még ma este játszanak előtte.
4: Való bizaz, s fölkéri általam fölségteket, nézzék, s hallják meg, aztán nem tudom mit.
0: Kész szívvel, s nagyon örvendek így irányán. Csak ösztönözni kell őt, jó urak, s unszolni kedvét, így gyönyörre folyvást.
1: Tesszük, királyom.
2: Fölséges úr.
0: Menj, Gertrúd, te is, mert titkon érteküldénk Hamletért, hogy itt találja csak mint egy esetleg Oféliát. Az atya és magam elrejtezünk, s így látatlan, de látva bizton bíráljuk-e találkozást, s maga viseletéből hozzávetünk. Szerelmi búe vagy nem, amitől rájött e szenvedés?
3: Szót fogadok. Ofélia! Rád nézve azt óhajtom, szépséged lett légyen a boldog ok, hogy Hamlet íz.

0: vagy nem lenni, az itt a kérdés. Akkor nemes be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszúnyadni, semmi több, s egy álom által elvégezni mind, s a szív keservét, a test eredendő természetes rázkuttatásait, oly cél, minőt óhajthat a kegyes, meghalni, elszunnyadni, és alunni. Talán álmodni. Ez a bökkenő. Mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk minden földi bajt, ez visszadöbbent. Elmeg gondolás az, mi a nyomortój hosszan élteti, mert kiviselni a kor gúncsapásait, zsarnok bosszúját, gőgös ember tőjfét, útált szerelme kínját, pörhalasztást, a hivatalnak packázásait, s mind a rúgást, melyel méltatlanok bántalmazzák, a tűrő érdemet, ha nyugalomba küldhetné magát egy puszta tőrrel. Ki hordaná terheket izzadva, nyögve élte fáradalmin a rettegésünk egy halál utáni valamitől? A nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le nem lovasztja kedvünk, inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Kép az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, és az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti. Így kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul medriből, s elveszti tett nevét. De csendesen. A szép Ofélia jő.
1: Szép hölgy. Imádva legyenek foglalva minden bűneim.
2: Kegyelmes úr, hogy van, mióta nem láttam fönségedet?
1: Köszönöm a lásom, jól. Jól, jól.
2: Uram, nehány emléke itt maradt. Már rég óhajtán visszaküldeni. Kérem, fogadja el.
1: Nem, nem. Nem adtam egyet is soha.
2: Fönséges úr, hisz tudja, hogy adott. S hozzá illatnak édes szavakat. Vedd vissza, mert illatjuk elapadt. Nemes szívnek szegény a dús ajándék, ha az adóban nincs a régi szándék. Itt van, fönséges úr.
1: Ha-ha. Becsületes vagy?
2: Uram!
1: Szép vagy.
2: Hogyan, fönséges úr?
1: Mert ha becsületes vagy, szép is, nehogy szóba álljon becsületed szépségeddel.
2: Lehet-e szépség, uram, jobb társaságban, mint a becsülette?
1: Lehet bizony, mert a szépség ereje hamarabb elváltoztatja a becsületet abból, ami kerítővé, mintsem a becsület hatalma a szépséget magához hasonlóvá tehetné. Ez valaha paradox volt, de a mai kor bebizonyítá. Én... egykor szerettelek.
2: Valóban, fenség, úgy hitette el velem.
1: Ne hittél volna nekem, mert hiába oltja be az

0: erény a mi vén törzsünket. Megérzik rajtunk a vad íz. Én nem szerettelek.
1: Annál inkább csalódtam.
0: Eredj kolostorba. Minek szaporítnál bűnösöket? Én meglehetős becsületes vagyok. Mégis oly dolgokkal vádolhatnám magamat, hogy jobb lett volna, ha anyám világra sem szül. Ilyen büszke vagyok, bosszú álló, nagyra vágyó. Egy intésemre több vétek áll készen, mint amennyi gondolatom van, hogy beleférjen. Képzeletem, hogy alakítsa, vagy időm, hogy elkövessen benne. Így fickók, mint én, mit is mászkáljanak égsföld között? Cinkos gazemberek vagyunk, mindannyian. Egynek se így közülünk. Menj, Isten hírével, kolostorba! Hol az apád?
1: Otthon, uram.
0: Rá kell csukni az ajtót, hogy ne játssza a bolondot máshol, mint saját házában. Isten veled!
1: Ó, könyörű rajta, menj, bélnyúság!
0: A férjhez mégy, ím ez átkot adom jegyajándékul. Légy bár oly szűz, mint a jég, oly tiszta, mint a hó, ne menekülhess a rágalom elől. Van új kolostorba, menj, Isten veled! Vagy ha okvetlen férhez kell menned, menj bolondhoz, mert okos ember úgy is tudja bizony, miféle csodát szoktatok csinálni belőle. Zárdába hát, eredj, hamar pedig, Isten veled!
1: Ó, éghatalma, áll is helyre ül!
0: Hallottam hírét, festjük is magunkat, na bizony! Isten megáldott, egy arccal csináltok másikat. Lebegtek, tipegtek, sejpegtek, Isten teremtésének gúny neveket adtok, s kacérságból tudatlannak mutatkoztok. Eredj, jól laktam már vele, ez őrített meg. Nem kell több házasság, mondom, aki már házas, egy híján hadd éljen. A többi maradjon úgy, amint van. Zárdába, menj!
1: Mely dicső ész bomla össze itten. Udvarfi hős, tudós, szemek karja, nyelve. E szép hazánk reménye és virága, az ízlés tükre, minta egy szoborhoz, figyelme tárgya minden figyelőnek. Oda van, ím oda, s én, legnyomorúbb minden búshölgy között, ki szívtam zengő vallomási mézét, most a nemes fölséges észt, miképp szelít harangot félreverve látom. Nyílt ifjúsága páratlan vonásit, őrült rajongás által dúlva szét. Olyaj nekem, hogy amit láttam, láttam, és viszont, hogy amit látok, látom az iszonyt.
2: Szerelem, nem arra tart a szenvedély, se a beszéd, bár egy kissé laza, nem volt bolondság. Van valami lelkén, amin kotolva ül e méla kór, s minek kikölte és felpattanása veszélybe dönthet. Azt, hogy megelőzzem, gyors eltökéléssel így gondolám. Menjen sietve Angliába, Hamlet, megkérni az elmulasztott adót. Talán a tenger, a kültartományok sokféle tarka tárgya kiveri ezt a szívében rögzött valamit, melyhez tapadt elméje kiragadja önmagából. Mit mondasz, Reá?
3: Jó lesz, de mégis azt hiszem, hogy e baj első csirája és eredete szerelmi bánat. Nos, Ofélia, nem kell, hogy elmond, Hamlet mit beszélt, hallottuk azt mind. Felséged magas tetszésétől függ, de én azt javaslom, királyné anyja most játék után kivassa bé őt, és négy szem között szép szóval bírja rá, ha felfödözné a bú okát. Fogja röviden őt, én meg, ha tetszik, hallgatózzam ott, hogy mit beszélnek. Ha nem boldogul, Hát menjen Angliába, Hamlet vagy hová, elsukni jónak látja bölcsességed.
2: Úgy légyen. Én is amellett vagyok.
4: Őrizve járjanak őrült nagyok.

0: Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém előtted, lebegve a nyelven. Mert ha oly teli szájjal mondod, mint sok színész, akár a városdobosa kiáltná ki verseimet. Ne is fűrészeld nagyon a levegőt kezeddel, hanem jártasd egészen finomul. Mert a szenvedély valódi zuhataga, szélvésze, s mondhatnám forgószele közepett is, bizonyos mérsékletre kell törekedned és szert tenned, mi annak simaságot adjon. Ó, a lelkem facsarodik belé, ha egy tagba szakadt, parókás fejű fickót hallok, hogyan tépi foszlánnyá, csupa rongyokká a szenvedét, csak hogy a földszint állók füleit megrepesse. Kerüld azt, kérlek.
1: Bízza rám, fönséges úr.
0: Csak hogy aztán fölötte jámbor se légy, hanem menj saját épp érzésed vezérlete után. Illeszd a cselekvényt a szóhoz, a szót a cselekvényhez. Különösen figyelve arra, hogy a természet szerénységét által ne hát. Mert minden olyas túlzott dolog távol esik a színjáték céljától, melynek feladata most és elejétől fogva az volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek, hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. Na már, ha ez túlozza valaki, vagy innen marad, bár az avatlant megnevetteti, a hozzáértőt csak bosszanthatja. Ó, vannak színészek, én is láttam játszani, kik se keresztjén, se pogány, se általában ember hangejtését, takordozását nem bírva követni, úgy megdöjfösödtek, úgy megordítoztak, hogy azt gondolám, a természet valamely napszámosat csinált embereket, de nem csinálta jól. Oly veszettül utánozták az emberi nemet.
1: Remélem, hogy mi azt a madart már meglehetősen levetkeztünk.
0: Esétek le egészen. Na meg, aki köztetek a bohócot játsza, ne mondjon többet, mint írva van neki. Mert vannak azok közt is, kik magok nevetnek, hogy egy csapat bárgyú néző utánok nevessen, ha szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata forog is fent. Ez gyalázatosság, és igen nyomorú becsvágyra mutat a bohóc részéről, ki e fogással él. Menjetek, készüljetek.
2: Nos, uram, eljön a király megnézni a darabot.
3: El a királyné is, mindjárt pedig.
2: Ó! Oh. Mondd a színészeknek, siessenek! Hol vagy, Horáció?
4: Itt, kedves úr! Szolgálatában.
2: Halt, Horáció!
0: Te éppen olyan férfi vagy, minővel szerettem, hogy közön volt valaha. Olyan férfi, ki szenvedélye rabja nem lett soha. És én szívem közepén, szívem szívében hordom azt, miképp most téged.
4: Ó, kedves úr!
0: Nem hízelgek, hidd el! Mi boldogulást várhatnék te tőled, kinek mit sincs, jó kedveden kívül megy táplál és ruház. Hallgass ide. Ma a színjáték lesz a király előtt, és egy jelenet közel jár ahhoz, amint atyám halálát elmondtam neked. Kérlek, ha majd az a rész fölkerül, csak mintha en lelkem tolmácsa volnál, lesd a királyt jól. Ha rejtett bűne ott egy beszédre lyukból ki nem ugrik, a kározatnak lelke volt, amit láttunk együtt, s képzelmem oly sötét, mint vulkán pörője. Jól megfigyeld, mert én arcába kapcsolom szemem, s majd összevessük a látszat felől kettőnk ítéletét.
4: Jó lesz.
0: Már jönnek, bárgyúnak kell látszanom. Foglalj helyet!

0: Hogy van, Hamlet öcsénk?
1: Elségesen, Mákutse. A kaméleon kosztján levegőt ezem ígérettöltelékkel. Kappant se izlalnak így.
0: Semmi közeme felelettel, Hamlet. Ez nem az én mondásom.
1: Nem ám, de az enyém sem már. Uram, ön játszott egyszer az egyetemen, mondja.
2: Igen, bizony, fölség. És jó színésznek tartottam.
1: S mi volt a szerepe?
2: Julius Cézár. Megöltek a Kapitóliumon. Brutus ölt meg.
1: Na ugyan, brutális szerep volt tőle megölni egy ilyen kapitális borjút. Készen a játszók?
3: Igenis, fölséges úr, engedelmét várják.
4: No, gyere ide, édes Hamlet, ülj mellé.
1: Nem, kedves anyám, itt vonzó bérc van.
2: Aha, tetszik látni.
1: Kisasszony, ölébe feketem?
5: Nem, uram.
1: Azaz, ölébe hajtatom a fejem.
5: Igen, uram.
1: Azt gondolja, pórias értelemben vettem?
5: Semmit se gondolok, uram.
1: Mi szép gondolat, egy szép leány lába kezd feküdni.
5: Tessék?
1: Semmit sem mondtam.
5: Jó kedve van, fönséges úr.
1: Kinek? Nekem?
5: Igenis.
1: Ó, boldog Isten! Hisz én vagyok a világ első bohóca. Kitelt arról a jó kedve van, hisz látja, mi vidar az anyám is. Pedig az apám most halt meg, csak 2 órája.
5: De hogy 2 hónapja is van már, fönség.
1: Oly régen! Gyászolja hát az ördög, uram fia! 2 hónapja, s még el sincs felejtve. Úgy hát megérjük, hogy valamely nagy embert fél évvel is túlél az emlékezete.

0: Tragédiánk, fölségtekelé porulánk, kérjük, figyeljen tűrve ránk.
1: Rohogus ez, vagy gyűrűbe vésett jelige?
2: Rövid bizasz, fölség.
1: Mint a nőszerelme.

0: Bár Phoebus ím 36-szor kerül, Neptun sós árjas a földgömb körül. S 30-12 hold kölcsön világa, 12-30-szor tűnt a világra, hogy viszonos Szent Frigy kapcsol velem. Kezünket hímen, szívünk szerelem.
1: Még egyszer annyi holdat és napot érjünk, mielőtt szerelmünk elapad. De jaj, felséged már is oly beteg, épp volta eltűnt, kedve csüggeteg, hogy félve féltem. De bár féltsem én, uram, ne hagyjon téged a remény.
0: Itt hagylak, édes, nem soká pedig. Szerves erőm már lanyhán működik. Te éj szeretve és tisztelve még e szép világban, stán egy oly derék féri oldalán...
1: Ne a többit! Ne ó! Így szerelem szívemnek áruló. Másod férjemmel átkozott legyek. Máshoz csak az mén, ki megölt egyet.
2: Öröm, öröm.
1: A második nász indító oka, szennyes haszonvágy, szerelem soha. Másodszor öltem meg holt férjemet, ha második férj csókol engemet.
0: Most elhiszem, úgy érzesz, mint beszélsz, de fogadásunk gyakran füstbe vész. Te sem még máshoz, most úgy gondolod, de elhal eszmét, ha férjet halod.
2: Mi ez, miről beszélsz?
1: Ne adjon tápot a föld, fényt az ég, élvét nyugalmát és nap vonja még. Szenvedjek itt, s ott, örök létükint. Ha egyszer özvegy, nő leszek megint.
2: Ha most ezt megszegnél.
0: Nagy eskü.